0: képzés központja. Tehát minden oda központosult. És akkor ezt a helyzetet felismerve végül is kialakította egy idő után, itt is létrejött egy ilyen a Magyarország területén egy ilyen intézőbizottság, stb. És püspöki helynöki címet adtak. Tehát ha nem pont 20-tól, de 20-as évektől egészen 1970-ig a magyarországi rész püspöki helynöki címmel rendelkezett. Tehát ez hozzátartozik az igazsághoz. Nagyjából püspöki rangban vezette a magyarországi unitáriusokat. Nagyon sokáig szoros, tehát egészen 1948-ig egy közös egyház működött 20-tól. Ugye itt ez az a történelem. Ott volt a második világháború, második bécsi döntés. Tehát mozogtak a határok, és egy egyházrész volt. Most 1948-ban román állami nyomásra a román belügy megtiltotta az erdélyi egyházrésznek, hogy felügyeletet gyakoroljon bármilyen. Tehát ez minden egyházra, de leginkább minket érintett. Tulajdonképpen talán valamennyire érintette a nagyváradi református püspökséget is az átnyúló egyházrészekről, de az unitáriusoknak megtiltotta, hogy Magyarország felé bármilyen felügyeletet gyakoroljon, nem tudom, milyen szoros kapcsolatot. És akkor jött egy ilyen hivatalos leírat ide Budapestre, és akkor itt mindenki megrémült, na de hogyan tovább? Na most a második világháború alatt azért elég sok lelkész került, tehát teológiai tanár is Magyarországra, úgyhogy akik például elkezdték a teológiai tanulmányaikat a második világháború alatt, például Huszti János is, akit említettünk, de többen Kolozsváron már a második világháború után már nem mehettek vissza, jött a háború, az ostrom, és az itt lévő teológiai tanárok levizsgáztatták őket, és így kaptak tulajdonképpen lelkészi oklevelet. Na most itt megszerveződött a teljesen önálló egyház 48-tól egészen 2012-ig egy önálló Magyarország Unitárius Egyház, ez volt a nevünk, teljesen önállóan, és teljesen függetlenül intézték a dolgokat az erdélyivel, és aztán az egyház érezte, hogy mivel ez egy történelmi egyház, az alapítástól kezdve püspök választási joggal rendelkező történelmi protestáns egyház, tehát akkor nem csak Kolozsváron, hanem Budapesten is. Igen, nem csak ez elég sok időbe telt, az Állami Egyházügyi Hivatal ezt engedélyeztetni kellett Magyarországon a püspöki helynökséget. Végül is 1960-as évek végén, 68-69-ben kapta meg az egyház ezt a jogot, hogy a püspöki, nem püspöki helynököt, hanem püspököt választ, aki ugye egyenrangú hát bizonyos szempontból a többi protestáns püspökkel. És akkor Filip Imre nevéhez fűződik, aki püspöki helynök volt, sajnos ő fiatalon elhunyt, tehát már nem érhette meg a püspökké szentelését. Itt tulajdonképpen Budapesten 1970-ben Ferenc József volt az első püspök.
1: Akit már említette is, hogy mellette voltál.
0: Igen, aki mellettén kezdtem, őt követte Huszti János, aztán Bence Márton is sorolhatnánk, és aztán az egyház úgy érezte, az erdélyi egyházzal történt beszélgetések során, hogy ismét szorosabbra szeretné fűzni ezt a viszonyt, a régi kvázi rendet helyre szeretné állítani, hisz ez 48-ig egy egyház volt, tehát eltelt azért egy pár évtized, amikor nem. Ennek főleg politikai okai voltak, meg ugye egy nagyon kemény határellenőrzés, tehát alig lehetett, aki járt 70-es évek, 80-as évekbe próbált bejutni és kijutni, az elég nehezen tudta ezt megtenni Erdély, tehát Románia és Magyarország között. Úgyhogy, és 2012-ben jutott el odáig, itt már megindultak 2010-től azok a folyamatok, hogy végül is egyesül a két egyház rész, az erdélyi unitárius egyház és a magyarországi unitárius egyház. És akkor aláírtak a vezetők egy szép zsinat keretében, egy ünnepélyes zsinat keretében egy ilyen okmányt, egy dokumentumot, amely tulajdonképpen szentesítette ezt az újra egyesülést a két egyház rész között. Ez azzal járt viszont, hogy ismét lemondott a magyarországi egyházrész a püspök választó jogáról, elismeri a kolozsvári püspököt mindenkori püspöknek, és itt püspöki helynök vezeti főpapként az egyházat. Ez egy nagyon érdekes formula, mert igaz, hogy belső egyházi törvényeink szerint egyesültünk, tehát kialakult egy új SMS, tehát egy ilyen belső alaptörvény, alapszabályzat, de ahhoz, hogy Magyarországon változatlanul és folyamatosan működhessünk, ahhoz Magyarországon végül is a Magyarország Üntesegyház változatlan egy önállóan bejegyzett egyház. Két képviselője van, a főgondnok és a püspöki helynök. Ugye csak így tudjuk az 1%-ot gyűjteni, ennek alapján lehet működni, ez, és így jogfolytonosai vagyunk a korábbi Magyarországi Unitárius Egyháznak, hisz az ingatlanaink is ugye annak a nevén voltak, tehát az minden átkerült, de változatlanul gazdasági, a teljes gazdasági és bizonyos szempontból élvez autonómiát a Magyarországi Egyházrész. De a nagy egész, mégiscsak úgymond a nagy magyar unitárius egyházhoz
1: tartozik. Hát a kapcsolat természetesen gondolom rendszeres is.
0: Rendszeres a kapcsolat, a püspök úr is elég sokszor jön Magyarországra, folyamatosan utaznak az egyházvezetők, vannak közös lelkészi értekezleteink, amikor mi utazunk oda, a magyarországi lelkészek, közös a főtanács, a zsinat, tehát egy csomó közös testület.
1: Azt mondjad meg nekem, hogy Magyarországon összesen hány közössége van? Egyházközsége van az unitárius egyháznak.
0: Összesen 11 unitárius egyházközség van, és működik még közel 30 szorvány. Úgynevezett szorvány egyházközség, vagy szorvány gyülekezet, ahol, ahova kijárnak a szorvány központokból a lelkészek istentiszteletet tartani.
1: Ezek hol vannak ma? Ugye mondtad, hogy Baranya, hogy most jelenleg ez
0: jelenleg
1: a 11.
0: Hol vannak, igen. Budapesten van 3 gyülekezet, ugye ez a belvárosi, amiről beszéltünk, van egy a 9. kerületben az Iparművészeti Múzeum mellett, és én vagyok a Pesszentlőrinci lelkésznő, az a Havana lakótelep közepén, ami persze valamikor egy családi házas állami telep volt. A Havana lakótelep sokkal fiatalabb, mint a kis templomunk. És van Debrecenben templomunk és gyülekezetünk. A keleti ország részben ott van Kocsordon még, Máté Szalka mellett egy nagyon szép fatornyú templom, megyünk lefele Békésben Füzesgyarmaton, szintén nagy szorványközpont, Hódmezővásárhelyen van egy gyönyörű templomunk, nagy papilakkal, valamikor iskola is volt, Füzesgyarmaton is, a több helyen volt kisebb általános iskola. A Duna mellett volt Dunapatajon, sajnos az a gyülekezet pontosan a kulák listázás során megszűnt, mert pont az unitáriusok voltak azok a nagy gazdák, akiket megtörtek, elvittek, nem kell folytassam, mi történt az 50-es években, a gyülekezet kihalt, tehát az jelenleg egy műemléktemplom és múzeum. Van Szegeden egy nagyobb gyülekezet, és Pécs. Pécset emlegettük, Pécsen jelenleg is van, lelkész is van, aki az egész környéket bejárja, és Győrben van egy másik nagyobb szorványközpontunk, Székesfehérváron is vannak unitáriusok, tehát valahogy így ha körbe megyünk, akkor úgy lefedjük, igen. És Kecskeméten is van egy szorványgyülekezet működik.
1: Az merre felé van? Látod, én elég sokat járok Kecskeméten.
0: Nincs templomunk, az evangélikus templomot. Nagyon sok helyen kapunk segítséget, főleg evangélikus, részben református gyülekezetektől, ahol a szorványban nincs templomunk, ezért a Luther udvarban így Luther, van, jó. Azt kapjuk meg testvéri szeretetből. Igen.
1: És hát természetesen, mivel elég sokan különböző időszakokban kivándoroltak Amerikától kezdve mindenhova, úgy tudom, hogy ott is vannak azért, csak azok nem magyarországi, hanem esetleg magyar nyelvű unitárius gyülekezetek. Ha jól tudom én ezt, hogy Amerikában vagy esetleg külföldön máshol is az vannak?
0: Részben igen, tehát sokáig működött, Ausztriában működött magyar ajkú unitárius, még Szépfalusi István evangélikus lelkész gyűjtötte őket össze, és minden évben tartottuk egy-két ilyen unitárius gyülekezeti napot, sokszor szolgáltam ott én is. Tehát ott az erdélyi
1: Bécsbe
0: magyarok kerültek,
1: Bécsbe
0: volt. Bécsben, de volt érdekes, voltam én Linzben is, és Salzburgban is tartottam istentiszteleteket, magyar nyelvűt. Londonban volt egy magyar származású lelkész, aki szintén maga köré gyűjtötte a magyar ajkú unitáriusokat. Amerikában is vannak magyar unitáriusok, kifejezetten így, hogy magyar nyelvű unitárius gyülekezet
1: már
0: nincs.
1: Nincsen.
0: De azért azt tudni kell, ugye, hogy ott erős az unitarizmus. Tehát az angol száz világban.
1: Igen.
0: Ez az érdekes, hogy az unitárius vallás nem bejött valahonnan, hanem Erdélyből a különböző eszme áramlatok során jutott el Angliába, és később ahogy ezek a humanista gondolkodók utazgattak, Lengyelországban, Dél-Lengyelországban, Lengyel Királyságban volt akkor egy nagyobb központ, Németalföldön keresztül jutott el ma Egyesült Királyság, mondjuk így Angol Királyságba, és már azt lehet tudni, hogy az első telepesek között voltak unitáriusok. Bostonnak az egyik legrégebbi temploma, unitárius temploma, King's Chapel, a kikötő közelében, egy nagyon szép műemléktemplom, a Harvard Egyetemet unitáriusok alapították, de ezek már mind angol nyelvű gyülekezetek
1: de
0: voltak.
1: De ezek gondolom tudják a gyökeret.
0: Tudják a gyökereiket, és ezt nagyon szépen ápolták. Tulajdonképpen a kapcsolatot a 19. században vették föl újra, egy kolozsvári püspök, először az angol püspökkel, majd a bostoni, az unitárius egyház ottani vezetőivel, és akkor indult meg egyfajta csereprogram, kezdtek utazni diákok, de ez már inkább csak a 20. században történt, és különösen a rendszerváltás óta ez egy nagyon szép mozgalom volt, hogy az amerikai unitárius egyházközségek úgymond testvérként fogadtak, és fölkaroltak erdélyi gyülekezeteket, és most már magyarországiakat is. Nem. Tehát ilyen testvérgyülekezet kapcsolat, tehát élő kapcsolat.
1: Ez egy nagyon jó. Nem emlékszem rá, de lehet, hogy volt olyan, mint a reformátusok világtalálkozója Magyarországon, az unitáriusság világtalálkozójára mondjuk Kolozsváron vagy Magyarországon sor került-e már, vagy tervezitek-e?
0: Igen, már volt ilyen. Voltak kisebb nemzetközi unitárius konferenciák Kolozsváron is, és én 2001-től 2006-ig az unitáriusok által alapított Unitárius és Szabadelvű Vallások Világszövetségénél dolgoztam 5 évig Oxfordi központtal, de én voltam az európai főtitkár, de egy budapesti irodából, de sokat utaztam. Most 2002-ben mi a Corvinus Egyetemet kaptuk meg, és ott szerveztünk egy ilyen nagy világtalálkozót. Az nem csak unitárius volt, tehát ahogy mondtam, unitárius és szabadelvű vallások. Az kicsit egy világvallás találkozó is lett, amelynek természetesen vannak unitáriusok, és az amerikaiak egyesültek az univerzalista egyházzal, tehát az unitárius, univerzalista és más világvallásokból is. Úgyhogy a világ számos pontjáról érkezett, mint egy 7-800. Nagyon nagy munka volt, de csodálatos, és szerintem jól is sikerült 2002. augusztusában egy nagyszerű, nagyszabású rendezvény, akkor annak azért volt nagyon jó pozitív sajtója is. Itt rendeztük Budapesten.
1: Máskülönben ennek a műsornak akkor, amikor Erdélyi Laci felkért, hogy volna kedvem egy ilyen műsort vezetni, természetesen az volt a alap, hogy hogyan lehet ezen keresztül is a vallási ismeretterjesztést, mivel az 40 évig tabu volt, ezen keresztül hiteles személyekkel mások számára is megismertetni. És azért örülök neki, mert mégis ez az egyház nem csak a magyar alapítása, hanem a világ majdnem minden táján megtalálható. Tehát a gyökerek ismerete, és ezzel Magyarország tisztelete, becsülete, és így tovább, rajtatok keresztül, és minden világvallásnak, aminek vannak magyar gyökerei, óriási segítséget adhat mondjuk egy megújulni szándékozó országnak. Ez a csatorna, ez nem diplomácia, hanem emberi. A diplomácia az mindig alkúra, itt pedig egyszerűen csak az, hogy a találkozások azok sokat adhatnak mások számára is. Én gondolom, hogy ebbe te egy ilyen missziós szerepet játszottál. Ez nagyon szép munka lehetett, és örülök is neki, hogy végül is erről is szó esett most a beszélgetés során. Említetted azt, hogy voltak az unitárius egyháznak iskolái. Terveztétek, hogy esetleg ismét legyen, vagy még ez nem dőlt el?
0: Tervezzük most már egyre konkrétabban az elmúlt években. Ugye azért Magyarországon egy körülbelül 10 000 fős közösség az unitárius közösség, tehát ez nem egy nagy létszámú egyház. Sok mindennel kell megküzdeni a hétköznapok során, lelkészhiánytól kezdve egy csomó más problémával. Most jutott el oda az egyház, hogy mindenképp, tehát nem most jutott el, mert azért azt hiszem, mi már 90-es évek óta beszéltünk arról, hogy szeretnénk újra egy elitiskolát, hisz Erdélyben vannak jelenleg is, voltak is, vannak is. Kisebb általános iskoláink működtek vidéken, valamikor a II. Világháború előtt, az államosítások előtt. A fővárosban mindenképp tervezünk egy első körben egy általános iskolát. ehhez is gyűjtjük ugye a muníciót, az emberanyagot, a felkészültséget, és mindenképp szeretnénk az oktatásban ismét részt venni, tehát valami intézményhálózatot működtetni, egy könyvtár levéltárunk, egy kutatóközponttal, az már nagyszerűen működik, de szeretnénk bővíteni mindenképp az oktatás és a szociális szféra felé is.
1: Hát most ez az úgynevezett közoktatásban ez államosítás egy kicsit nehezebbé teszi ezt a törekvést. Az államosítás előtt volt egy jelentős hullám, hogy az önkormányzatok felkérték azokat a...
0: Igen, örömmel adtak át iskolákat, amiket nem tudtak igazából úgy fönntartani. Igen.
1: Ez is sokan engem is megkérdeztek, hogy biztos azért, mert az egyházaknál ugye a kiegészítő normatívával együtt jobban tudják. Én azt mondtam, hogy lehet, hogy igaz, hogy ez a konformizmus is bennük volt, de elsősorban a kis településeken a szellemiség megmaradása, ha egyházi fenntartású, akkor az nem kerül úgy államosítás, hogy azonnal körzetesítése, mint ahogy sok helyen. Igen. Sajnos ezek az iskolák Igen. megszüntetésével, Igen. körzetesítésével, államosítással együtt, azt jelenti, hogy elveszti a település Igen. azt a szellemiséget, amit egy iskola és a pedagógus gárda a parókussal együtt egy településnek adott és adna. Igen. És ezért én annak örülök, hogy van néhány olyan település, múlt héten is jártam egyik, ahol egyházi iskola 500 lelkes faluba azért mégiscsak 8-10 községből járó gyerekeknek ad egy szellemi központuságot. És azt hiszem, hogy az unitáriusságnak is Budapesten mindenhogyan kellene. Lehet, hogy van még olyan iskola, amit szívesen a kevesebb gyerek létszám miatt mondjuk meg tudnátok szerezni, akár bérleményként. Én nem hiszem, hogy építeni kellene, mert sok ilyen iskola van. Ehhez egy jó párbeszéd kell megint csak önkormányzattal, vagy helyi önkormányzattal. Vagy. Hát mivel úgy tudom, hogy te Óbudán laksz, hát ott is lehetne.
0: Igen, így van, ott is sok iskola van, sok jó iskola is van. Igen.
1: Úgyhogy ha ebbe tudok akármiben segíteni, akkor nagyon szívesen, mert azért némi kapcsolataim azért még mindig vannak azért. Ami az ilyen identitás elősegítése, és nem csak a nemzetiségi, hanem a vallási identitást is. Valóban így lehet az egyház tovább élését is és közösség bővítését is elősegíteni. Én Ankám, azt hadd kérdezzem, hogy egyszer említetted, hogy te egy olyan szakdolgozatot írtál, ami egy kis kuriózum, szerintem Magyarországon más nem is nagyon írt. Ez most nagyon aktuális ezzel az úgynevezett migrációs folyamattal. Erről egy pár szót mondjál már.
0: Igen, hát nem is csak szakdolgozat volt, hanem 2006 után én jelentkeztem az Evangélikus Tudományi Egyetemre Igen. doktori kurzusra.
1: Doktorira.
0: Én nappali tagozatos doktori hallgató voltam, és örömmel fogadott engem a régi alma máterem, és én is nagy örömmel mentem oda-vissza. És hát már előtte konzultáltunk, én több mindennel foglalkoztam teológiailag korábban, de azt láttam, pontosan említettem az előbb a Világszövetségben eltöltött munkámat, ahol az egyik fő feladatom volt a világvallások közötti párbeszéd tanulmányozása, monitoringozása, mondjuk így, nem szép magyar szó, szóval megfigyeltem, összegeztem, és már én akkor láttam, hogy Nyugat-Európában milyen jelentősen van jelen az iszlám. Tehát mennyire megnőtt az előregedő kontinensen, a fogyó kereszténységgel együtt, milyen rohamosan megnőtt a muszlimok száma. És tehát akkor még nem volt szó erről a jelenlegi migráns helyzetről, az egy más helyzet volt, második világháború után, de különösen a gyarmatosítás, a gyarmatok megszűnése után tömegével, és ez már a 80-as, 90-es években, ez már nagyon erős és látható volt egyes nyugat-európai országokban. Hogy vallásközi párbeszéddel szeretnék foglalkozni, és ezt az evangélikusok nagyon támogatták. Fabinyi Tamás, akkor még teológiai tanár, későbbi püspök úr is azt mondta, hogy ő is azt látta a Luteránus Világszövetségben töltött munkássága során, hogy ez egy nagyon divatos téma volt már ezelőtt 10-15 évvel is a nyugati egyházakban, keresni a párbeszédet a muszlimokkal. hogy próbálj, hogy mit szólnék ehhez. És akkor belemélyedtem a témába, és végül is ez lett a témám. Úgyhogy Tüske Lászlónál a Pázmány Egyetemre jártam ki konzultációkra, egy kicsit próbálkoztam koráni arabot is tanulni, és akkor elmélyedtem. Még nagyon sok vatikáni dokumentumot néztem át. A nagyobb protestáns egyházaknak, elsősorban a Német Evangélikus Egyháznak, de az egyházak, Genfi Egyházak Világtanácsának is a dokumentumait, a saját anyagainkat ismertem, az Unitárius Világszövetség ide vonatkozó részeit. És akkor tulajdonképpen a doktori dolgozatom, a PhD dolgozatom erről szólt, amit 2011 novemberében sikeresen meg is védtem, hogy keresztény, iszlám párbeszéd lehetőségei a 21. században. Ennek volt egy része, amelyik a dokumentumokat vizsgálta, volt egy része, amely a nyugat-európai muszlimok történetét vizsgálta, hogy kerültek oda, mennyi féle irányzatból, honnan és kik alkotják ezeket a közösségeket, és van-e egyáltalán esély, ha igen, akkor milyen. És hát a válaszom így egészen röviden annyi, hogy természetesen, tehát

0: ugye 2,2 milliárd keresztény van, és 1,6, egyesek szerint 1,7 milliárd muszlim a világban. Tehát a két világvallás kétharmadát adja az emberiségnek. Ha ez a két világvallás nem talál közös pontokat és nevezőket, akkor biztos, hogy nagy bajok lesznek a világban.
1: Mi a címe a dolgozatodnak? És gondolom megtalálható a doktorát.
0: Megtalálható, fönn van az Evangélikus Hittudományi Egyetem, hát a könyvtárban is megvan, és a doktori iskolának a honlapjára is kötelező föltenni ezeket. A párbeszéd lehetőségei, ez a fő
1: cím. Az iszlám és a kereszténység. Nagyon jó. Még én nem olvastam, de természetesen gondolom, hogy benne vagy abba a párbeszédet jelentő keresztény, zsidó, iszlám időnkénti találkozásokban, amit azt hiszem talán a keresztény, zsidó, a Széchi Jóska csinálta, de itt egy picit már a három vallás találkozásának a párbeszéde. Én azt mondom, hogy természetesen erre szükség volna, különösen most, ebben az időszakban, hogy ezt a világvallást is jobban megismerjék, és ne legyen annyi, hogy is mondjam, negatív előjele,
0: hát mint amit
1: a politika szereti felhasználni ennek a negatív vonzását. Ha már párbeszédről volt szó, és te is, és én is a párbeszéd híve vagyok, ennek a műsornak se véletlenül ez a címe. Most ez a lelkiismeret és vallásszabadság egyházakhoz szóló törvény időszakába történt-e veletek is egy párbeszéd a törvény alkotásának folyamatában? Hát csak két mondattal. Igen vagy nem?
0: Én nem tudok róla, azt mondanám. Ugye hát az egyházban a két vezető képviseli az egyházat, de én nem tudok róla, hogy történt volna különösebb egyeztetés. Ugye az unitárius egyház, amikor itt megváltozott egyáltalán 2010 után ez a törvény, akkor mondjuk az első körben benne volt. Mi ezt természetesnek gondoltunk, de azért volt egy kis aggodalom az emberben, mert ugye az a bizonyos történelmi egyházból folyamatosan kimaradunk, de az első körben ugye 12 bevett egy felekezet és vallást ismert el, ez az új törvénykezés, ott a 6. vagy a 7. volt a sorban az unitárius. De az nem azt jelenti, hogy én csak a saját jogomért küzdök, és nem fájt első körben azoknak az elismert szintén neoprotestáns közösségeknek a munkássága, élete, hitélete, akik ebből kimaradtak, de a második körben már ez bővült egy 30-valahányas.
1: Hát igen, most 31 van. Hát azzal fejezzük be a beszélgetést, hogy mindketten szorgalmazzuk a magunk módján, és ezzel a beszélgetéssel is, hogy enélkül nem lehet törvényeket alkotni embereket, szolgálóknak, és különböző egyházakat, ha nincs belőle a közös párbeszéd eredményeként egy olyan, amit igazán mindenki szívesen fogad. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét találkoztunk, és a munkához nagyon sok sikert kívánok, és köszönöm a rádió és hallgatóknak és a nézőknek is, hogy egy ilyen érdekesség, legalábbis számomra rajtad keresztül, egy igazi magyar olyan történetet is hallottunk, amire büszkék lehetnek. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: A Szentlélek és a Lelkiség című Biblia tanulmányunkat hallják. 11. tanulmány. A Szentlélek megszomorítása és a munkájával szembeni ellenállás. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Elérkeztünk a Szentlélekről szóló tanulmányunknak talán a legizgalmasabb részéhez. Nagyon sokat beszélünk Szentlélek elleni bűnről, a Szentlélek megszomorításáról, és nagyon sokszor ezt nem is értjük, hogy miért is olyan fontos ez a kérdés. Az eddigi tanulmányunk során viszont tisztáztunk valamit. A bűnömet egyedül a Szentlélek segítségével tudom felismerni, és odavenni Jézus keresztjéhez. Ugyanakkor Isten igazságát egyedül a Szentlélek segítségével tudom felismerni, és tudok belső összhangba kerülni ezzel az igazsággal. Tehát az üdvösségem kulcsa, a Jézussal való kapcsolatom, az a Szentlélek által jön létre. Igen ám, csak mi szabad döntési joggal rendelkező lényei, teremtményei vagyunk az Istennek. Én nemet tudok mondani az Istenre, és ez úgy kezdődik az én életemben, és itt kezdődik a rövid zárlata, nagyon sokszor még a keresztény életnek is, hogy a Szent Lelket megszomorítom, a Szent Lélek hatásának ellenállok, sőt, eljuthatok egészen odáig, Jézus mondta ezt a farizeusokról, hogy ördöginek tartom a Szent Lélek segítségét. És ez az az állapot, amiből nincsen kiút, mert a kivezető utat torlaszoltam el, ezt robbantom fel, azt a hidat, ami oda visz Jézus Krisztushoz. Ezért nagyon fontos ez a tanulmány, amit tanulunk. Rögtön kezdjünk ehhez hozzá, és mit jelent, ha az ellenállás a Szentléleknek, ezzel foglalkozunk, és rögtön kérem azt, hogy Tóth Erzsike olvasson egyrészt az Apostolok cselekedete 7. fejezetéből az 51. verset, ami az apostolok életében előforduló eseményre utal, valamint egy rövid kis megjegyzést, ami egy kicsit értelmezi, hogy mit is akarunk itt a leckében megbeszélni. Tehát kérem Tóth Erzsikét, Apostolok cselekedete 7:51-et olvassa.
2: Ti kemény nyakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. Miközben mindenki felelős saját döntéseiért, létezik közös felelősség is. Fontos bátorítanunk egymást a hűségre, az Isten szava iránti engedelmességre, és arra, hogy maradjunk közel Jézushoz. Ma azzal áll ellen az ember a Szentléleknek, ha elutasítja Isten igéjét, és nem hallgat prófétáinak üzenetére.
1: Ez egy nagyon fontos dolog, és ebben két kiemelendő gondolat van. Az egyik a kollektív felelősség. Szóval sok ember azt gondolja, hogy vagyok én meg a Jóisten, és akkor mi elintézzük egymással a dolgunkat, a többi ember nem számít. Ez nem csak úgy rossz, hogy aki gyűlöli a maga atya fiát, az hazug, mert az az Isten sem szeretheti, ahogyan János első levelében mondja az ige, hanem úgy is, hogyha én nem érzem a felelősséget a másik emberért, akkor céltalan lesz az én hitem. És ez a Szentléleknek tulajdonképpen a megszomorítása itt kezdődik, mert ma ugye így volt ez a megjegyzés, avval áll ellent az ember a Szentléleknek, elutasítja az Isten igéjét. Az Isten igéje az mindig cselekvés, történés, létezést kifejező szó, ahogyan az igét a nyelvtanban tanultuk. Tehát az ige az mindig valamit eredményez a mi életünkben. Na, ehhez kérem a gondolatok, a Marikánál a mikrofon, tessék, parancsolj.
3: A Szentlélek felülírhatná, de nem írja felül, hogy mi mit döntünk. Nem kényszerít rá, hogy akkor is ezt és azt cseleked. Tehát hihetetlen, hogy a Szentlélektől, az Istentől kapunk egy olyan lehetőséget, hogy dönthetünk. Nem nem befolyásol bennünket, hogy csak az a jó. Neked kell eldönteni, neked kell a jót választani, és szabad nem választani a rosszat. Tehát amikor ugye mindig érnek bennünket a kísértőtől, a csalótól olyan dolgok, amik majdnem olyanok, mint az igazi. És mégis nekünk abban kell felismerni, hogy hol van az igazi igazság. És nekünk választásunk van, de minden segítséget megkapunk ahhoz, hogy a jót is választhassuk.
1: Köszönöm, Marian.
4: Az eredeti szövegbe itt, amit felolvastak, Szem Erzsike talán, az 51. versben a kemény nyak után a körülmetéletlen szívű szerepel, és én megnéztem a görögbe, és a körülmetéletlen szívű a szintén megáltalkodott és megkeményedett szívet jelent, tehát egyik a másikat mintegy megerősíti. És eszembe jutott ennek tanulása, ennek a leckének tanulása kapcsán a Mózes második könyvében az egyiptomi fáraónak az élete, sorsa, helyzete, hogy ugye ott is azt olvashatjuk, hogy megkeményedett a fáraó szíve, megkeményedett az ő szívét. És nem azt olvasjuk, hogy az Isten keményítette meg a szívét, csak a 8. csapástól kezdjük el olvasni, és ott sem úgy olvassuk, hogy az Isten csak az Isten rábólintott arra, amit már a fáraó eldöntött. Tehát a fáraó, amikor folyamatosan keményíti az ő szívét, és nem hajlandó szóba állni az Isten szolgájával, és nem hajlandó elengedni Izrael népét, akkor az Isten azt mondja, hogy ha ezt akarod, akkor ez lesz. És minek utána a Szentlélek ráébreszt a bűnösségünk tudatára, és gyakorlatilag elveszett voltunkra, éppen ezért, hogyha ennek ellenállunk, nem hagyjuk, hogy végezze áldásos tevékenységét, akkor tulajdonképpen elveszett állapotunkban maradunk, hiszen nem hagyjuk őt az életünkbe, hogy a jelenléte munkálkodjon.
1: Tivadar, aztán Gyula.
5: Én annyira csodálom Istennek a jellemét, hogy valóban milyen szerető Isten. Ő sokkal hatalmasabb nálunk, sokkal nagyobb, és megtehetné azt, hogy kiadná parancsba, hogy már pedig ezt teszed, és kész, és nincs appellátum, nincs semmiféle kifogás, meg kell tenned, mint hogy sokszor mi is a gyermekeinket így próbáljuk nevelni, és hát mondjuk meg őszintén, hogy ha így próbáljuk, akkor sok esetben ez a fegyelem, vagy ez a rend csak addig tart, amíg látjuk őket. Aztán, hogyha elmegyünk otthonról, akkor lehet, hogy felborul. Az igazi engedelmesség az, amikor a gyermekem akkor is jó fiú, amikor nem látom őt, amikor nem vagyok jelen, és akkor is meg tudja tartani azt, amit kérek. És tulajdonképpen Isten is így bánik velünk, hogy kérlel bennünket áldott szent lelke által, és próbál befolyásolni bennünket jóra, késztetni, mint ahogy Mózesnél is találjuk, hogy elétek tárom a két utat, az élet útját és a halál útját, és válaszd azért az életet, hogy élhess, tehát a Szentlélek által erre késztet.
1: Jó laparancsa, aztán majd Tibor.
6: Pál apostol jutott eszembe, mikor mondja, hogy az én bensőmben két erő viaskodik. Tehát nagyon mindig azt szoktam hangsúlyozni, hogy Pál igazi realista, reális keresztény, teljes mértékben tisztában van azzal, és még azzal is tisztában kell lennünk nekünk is, amit Marika mondta, hogy a bűn borzasztóan alattomos, sunyi, és észre se veszi az ember, a végén igaznak is tartja. Sőt, ahogy haladunk a végidő felé, Jézus közvetlen második előjövetel felé, Jézus mondja, hogy majd elhitetnek titeket. Tehát mennyire résen kell nekünk lenni a döntéseinkkel, mert meg vagyok arról is győződve, hogy a Szentlélek az nem hagy magunkra figyelmeztetés nélkül. Tehát a figyelmeztetést a lélek meg fogja tenni mindig, időben, nekünk kell dönteni helyesen.
1: Tibor?
7: Én azt hiszem, hogy sokat gondolkoztam azon, amit elmondtatok korábban, és arra kellett rájönnöm, hogy nagyon sok mindent el tudok sajátítani, meg tudok tanulni. Meg tudok tanulni hegedülni egy nyelvet, vagy meg tudok tanulni sakkozni, sok mindent meg tudok tanulni. Nem tudok megtanulni hívőnek lenni. Ugyanis amikor megtanulok viselkedni hívőül, attól nem vagyok hívő. És nem véletlen, hogy itt a bejárat, az Pál apostol úgy fogalmazza, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amit a testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Ha ez megvalósult, akkor már az ő akaratára való ráhangolódás, meg az, hogy a döntéseimet hogy hozom meg, egy kicsit egyszerűbb.
1: István, aztán Anikó.
8: Ugye ebben a negyed évben azt tanulmányozzuk mindig, hogy milyen különleges képességei vannak a Szentléleknek. És az alapigében azt olvastuk, hogy mindig ellene szegültök. Viszont azt tudjuk a Szentlélekről, hogy nem kényszerít. De azt is tanultuk, hogy neki egy sajátos módszere van, ez pedig az, hogy rávezet. Eszembe jutott a gyermekek, mikor kicsik voltak, akkor volt egy ilyen korszak, hogy egyedül, biztos mindenki átélte ezt. És amikor a szülő megmutat neki valamit, és utána egyedül megcsinálja, nehéz az eldönteni, hogy a gyerek örül-e jobban, vagy a szülő, aki rávezette erre a dolgokat. Tehát a Szentléleknek ez egy nagyon, nagyon fontos tulajdonság, hogy rávezet, és ezáltal felébreszte a vágyat is bennem, hogy a jó utat válasszam. És ugyanakkor hatalma van arra, hogy győztesét tegyen, de ezt a hatalmat nem direkten gyakorolja, hanem nekem kell eldönteni, hogy igen vagy nem. És ez egy nagyon fontos és nagyon nehéz döntés az életünkben.
1: Anikó?
9: Ahogy Gyulát hallgattam a két emberről, ami bennünk lakik, amit, hogy Pál apostolt idézted, eszembe jutott egy példatörténet. Állítólag az öreg indián tanította a kis indiánt a keresztény alapelvekre, és hát a természetből vett példát mondott, hogy hát ez olyan, hogy bennünk két oroszlán lakik, akik ellenségei egymásnak. És a kisfiú megkérdezte az öreg indiánt is, hogy melyik fog győzni. Hát fiam, az, amelyiket eteted. Tehát a személyes felelősségünk óriási. Lehet gyakorolni az engedelmességet, és lehet elutasítani Istent.
1: Ha rossz oroszlánt etetjük, akkor nézzük azt, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. Ezért olvassuk az Efézusi Levél 4. fejezet 30. versét. Lacit kérem, hogy olvassa.
10: És ne szomorítsátok meg Istennek szent lelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára.
1: Hogy lehet megszomorítani Istennek szent lelkét? Ezt beszéljük meg. Tehát hogyan etetjük ez a rosszabbik oroszlánt? Ha két oroszlán van bennünk, mert az indián egy bölcsességet mondott, és ez igaz. Marian?
4: A megszomorítás abban áll többek között, nyilván egyéb más dolgok is vannak, hogyha már megismerjük az igazságot, és nem ragaszkodunk hozzá, hanem ellenállunk. Tehát, hogy ha durván elutasítjuk azt, amit tulajdonképpen megismertünk, és tudjuk, hogy az életadó és az igaziból az üdvösségre vezető, hogyha szándékosan folytatjuk azt a bűnös utunkat, amit tulajdonképpen elkezdtünk, tehát hogyha a megtérés az nem igazi, nem történik egy 180 fokos fordulat, hanem tisztában vagyunk vele, tehát valahol a fejünkben ott van, hogy hát hogy kellene csinálni dolgokat, de nem tesszük, mert gyengék vagyunk hozzá, mert kifogásokat keresünk, mert egy csomó olyan dolog van, ami miatt azt mondjuk, hogy hát majd halogatjuk. És a halogatás az meg ugye a tett halála, ezt valaki mondta annak idején, de nagyon jó megállapítás és jó gondolat. És a másik pedig, hogyha ugye mindenki halad a maga útján, a saját feje után megy, és akkor az óra, hogy a fáról példáját is látjuk, amikor már az Isten szent lelke munkálkodik, de folyamatos ellenállásba ütközik, akkor az Isten azt tiszteletbe tartja, és azt mondja, hogy rendben van, akkor ez van, akkor legyen úgy, ahogy gondoljátok, legyen a te hited szerint, és akkor az Isten magára hagyja, és onnantól kezdve az Isten lelke visszavonatik, szent lelke, és az embernek nyilván annak az illetőnek, akinél ez megtörténik, ott az aratás is eléggé bánatos lesz szerintem.
1: Marika, aztán majd Sándor.
3: Az Isten lelke szent. Ami szent, az gyűlöli a bűnt. Most, amikor mi megszomorítjuk a szent lelket, akkor tulajdonképpen olyan kívánságokat, olyan dolgokat dédelgetünk, ami nem Istennek tetsző dolog. És ragaszkodunk a bűnhöz, lebecsüljük annak a lehetőségét, hogy azzal kárt okozunk. És hát a mai világban olyan hamar az erkölcsünk eltompul, nem veszük észre, hogy mi a bűn, úgy hozzásimulunk, és ha nem történik azonnal valami válasz, akkor úgy kiegyezünk vele, és nem gondolunk bele, hogy ez nem Istennek tetsző magatartás.
1: Köszönöm, adjátok a Sándornak, aztán majd sorba megyünk.
11: Itt a szabad akarattal kapcsolatban, hogy szándékosan kövessük el a bűnt, azt mondja Ézsaiás fejezetében egyik helyen, hogy Isten tűri egy darabig, megadja a lehetőséget a megtérésre, utána idegen érdekeknek szolgáltatja ki a népet. Erre nagyon jó példa, amikor Jeremiás hirdeti az igét, és hamisnak könyvelik el Jeremiást, és ellenállnak, és a végén babiloni fogságba kerülnek. Ugyanakkor Mózes 5. könyvébe van egy fejezet az átokról, hogyha állandóan a rossz mellett döntök, akkor a környezetemre is kihat az, amit cselekszek, a munkára, a környezetemben lévő személyekre. Elég hosszadalmasan írja ezt a Mózes 5. könyvének egyik fejezete.
1: Köszönöm, Tivadar.
5: Ha jól emlékszem, Ézsaiás proféta könyvében olvashatjuk azt, hogy bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek, mondja Isten. És ez számomra nagyon sokat jelent, hiszen elhangzott az, hogy a bűn az, ami megszomorítja a szent lelket. Mi sokszor próbáljuk ezt kikerülni, úgymond megúszni a bűnvallást, vagy a bűntől való eltávolodást, azzal, hogy elkezdjük ünnepelni az Istent. Tehát úgymond istentiszteletet gyakorlunk, és azt gondoljuk, hogy ezzel majd valamilyen módon hát más belátásra bírjuk az Istent. De nem ez a megoldás. Tehát a megoldás az, hogy hallgassunk a Szentlélekre, és kerüljük a bűnt.
1: Tibor?
7: Én egy egészen más oldalról szeretném ezt a kérdést megvilágítani. Azt gondolom, hogy az, hogy megszomorítom Isten szent lelkét, azt jelenti, hogy Istennek és az ő lelkének nagyon mély és komoly érzelmei vannak. És ezzel nagyon sokszor nem szoktunk számolni, hogy érez és reagál. Mindenki tiltakozna közülünk, hogyha valaki egy bálványszobort akarna Istenből csinálni. De mégis nagyon sokszor úgy gondolkozunk róla, mintha egy statikus szobor lenne, akinek se érzéke, se érzése, se érzelme nincs, pedig Istennek van. Tehát, hogyha az én gyermekemnek adok valamit ajándékba, és azt semmibe nem veszi, lefitymálja, alábecsüli, szétszórja, eldobja, tönkreteszi, sárba tiporja, akkor bennem is egy nagyon kellemetlen, fájó érzés fog keletkezni. Úgy fogom gondolni, vagy úgy fogom érezni, hogy megvet engem a gyermekem, vagy legalábbis nem becsül. Isten pontosan úgy érez velünk kapcsolatba.
1: Gyula?
6: Én is egy másik oldalról. Egy emberi magatartás. Tehát lehetünk egy kicsit könnyelműek. Miközben a menny, az angyalaival teljes mértékben küzdenek értem, küzdenek a szentekért, hogy győzhessünk. Amellett kényelmesek, könnyelműek, figyelmetlenek, és lehetne sorolni a magatartás formákat, mint az előbb is a bevezetőben mondtam, viszont a bűn egy alattomos, mind a rákbetegség olyan szép lassan terjed, és észre se vesszük mindazokat a figyelmeztetéseket. Hát nincs annál szomorúbb dolog, mikor mi 25-szer is próbálna figyelmeztetni a lélek, és nem is hallom, és nem is látom, és nem is veszem észre, hogy figyelmeztet.
1: Anikó először.
9: Én azon gondolkodtam, amíg hallgattalak benneteket, hogy valahol talán kimondatlanul is mindig tudatosságot feltételeztünk a bűn elkövetése mögött. És nagyon sokszor ez nem tudatos, hanem pont az a baj, hogy elfelejtünk időről időre Isten szent lelkének segítségével akár irányt módosítani, akár a Biblia mértékéhez mérni magunkat, és utána javítani a helyzeten. A lakás nem koszoljuk be, minden házi asszony, azt hiszem, ezzel tisztában van, tehát tudatosan senki nem sározza be, vagy porozza be, és mégis állandóan takarítunk ahhoz, hogy rend legyen. És valahogy így van a hívő életünk is. ha nem takarítjuk állandóan a lelkünket, akkor az koszos lesz. És akkor már ott van a bűn, és hát akkor nem ismételek benneteket, megszomorítjuk Isten szent lelkét.
1: Andi?
12: Elcsodálkoztam magamba, hogy az Isten bölcsessége, ugye, hogy nagyobb mindennél. Elkezdődik a teremtéssel, és ott van az Atya. Ő elgondolta, ott volt a Fiú, ő meg eltervezte, illetve elkészítette, és az itt van a Szentlélek, az pedig vigyáz rá, az Isten művére. Most ők azért lett utoljára hagyva a Szentlélek, hogy a Szent Háromságot, az Atyát is jól megismerjük, a Fiút is, ahogy a bűnt rendezi a nagy küzdelembe, és a Szent Lelket, ami az üdvösségre vezet. Most a farizeusok mit tettek? Jézus a Földön ugye elűzte Sátánt közülük, az, mert ez a legnagyobb ellenségünk, ugye? Nekünk az ellenségünk Sátán. És akkor az Isten megváltói munkáját félreértették, hogy megkeményítette a szívük, ugye? Nem tudtak azonosulni Jézussal, és aztán ördöginek mondták. Így, tehát ha mink az Isten tervét, a megváltási munkát, a nagy küzdelmet félretesszük mink az életünkből, és nem simulunk az ő kezébe, nem dolgozunk együtt vele, nem akarjuk az üdvösséget elnyerni, és ezt a nagy kegyelmet és szeretetet visszautasítjuk, azt mondja, hogy akkor nincs mentséged, Szentlélek ellen vétkeztél.
1: Add hátra a Jánosnak még, és István, és utána megyünk tovább.
13: Szó volt arról, hogy a Szentléleket hogy lehet megszomorítani. Én azon gondolkoztam, mert hirtelen mostan, hogy igenis mi gondolkozunk, igen, hogy a Szentléleket megszomorítsuk, és az nem bocsátatik meg, úgy van megírva a Szentírásban. De viszont, amikor a Szent Lelket megszomorítsuk, vagy megsértsük, én úgy hiszem, az a gondolatom támad, hogy az egész menny sereget megsértsük evel. Az egész menny szenved ezért, hogy nem csak a Szentlélek, hanem ugye az angyalok is, mikor viszik a jelentést és rossz jelentést visznek, szomorkodnak. Az Isten is szomorkodik. Viszont ha én a Szentlélek ellen vétkezek, viszont az egész mennyet megsértem, az egész menny bánkodik az én bűnöm felett.
1: István?
8: Amit a Tibor mondott, azt én úgy fordítanám le magamnak, hogy tulajdonképpen a megszomorítani azt jelenti, hogy fájdalmat okozni. És ezzel már egy jobban értető fogalom legalábbis számomra, mint az, hogy megszomorítani, mert ezzel elég árnyaltan közelítjük meg ezt a témát. És amit az Anikó mond, hogy tudatos vagy nem tudatos, ha azt figyelembe veszük, hogy tulajdonképpen ez megszomorítani azt jelenti, hogy elutasítjuk kívánalmait, vagy ellenállunk késztetésének, kérlelésének, ez lehet, hogy egy rossz döntésünk. Tehát egyetértek azzal, hogy ez általában nem tudatos. De van egy pálya, amire ha rálépek, ha visszakerülök az eredeti pályára, akkor tudom korrigálni ezt a rossz utat, ezt a megszomorítási rossz utat, hogy így fogalmazom ezt.
1: Tulajdonképpen az egész leckét elmondtuk, a fél időnél több idő elment, de most nézzük meg azt, hogy a pozitív oldalt, mert érdekes módon mindig a negatívról többet tudunk beszélni. Hogy lehet elkerülni, hogy a Szent Lelket megszomorítsuk? Mert ez a lényeg, nem? És ehhez először is két igét olvasunk, majd egy megjegyzést olvasunk. Az egyik ige az az Efészusi Levél 4. fejezetének, a 25., 31., 32. verse, Gyöngyikét kérem, hogy olvassa, majd pedig utána Dénes olvassa az 5. fejezet Efézusi Levélből első két versét.
2: Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.
1: És ez, hogy hogyan lehet megtenni, ha ezt Dénes olvassa az Efészusi Levél 5. fejezet első két versét.
14: Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként.
1: És a megjegyzést Erzsikét kell olvassam.
15: Azzal is bizonyíthatjuk, hogy nem akarjuk megszomorítani a Szent Lelket, ha tudatosan figyelünk arra, miként bánunk egymással a gyülekezetben, igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelékében. Valóban számít Istennek, miként bánunk egymással a gyülekezetben, az egyházban, ami a Szentlélek temploma. Isten lelke számára is rendkívül fontos, hogy milyen nagyra becsüljük Krisztus testében egymást, a test tagjait.
1: A megjegyzés egy nagyon fontos dolgot tesz a szívünkre, ahogyan a két ige is, hogy hogy kell elvetni a hazugságot, hogy hol kell igazat mondani, stb. Ez tulajdonképpen a mi közösségi életünkben mutatkozik meg. A Szentlélek a közösség teremtő isteni személy, ezt sose felejtsük el. Tessék, Tivadar, aztán majd Sándor.
5: Nagyon jó ez a gondolat, és ezt szeretném követni. Valóban a gyülekezetben előfordulhatnak olyan dolgok, amiről az igében olvastunk, tehát, hogy kiabálás, veszekedés, feszültség, nézeteltérés, de viszont összhangba hozható a gyülekezet Isten lelke által, és Isten lelke munkálkodik a gyülekezetben, méghozzá ugyan olyan módon, hogyha az Istenre figyelünk, Isten a szeretet, és hogyha a szeretet elveit próbáljuk meg gyakorolni, és nem a rosszra koncentrálunk, hanem a jóra, a pozitívra. Hogyha azt próbáljuk nézni a másikban, hogy mi a jó tulajdonsága, és mi pedig az, ami esetleg kivetni való, ezt nem próbáljuk hangsúlyozni, akkor Isten segíteni fog nekünk abban, hogy a szeretet elvét gyakoroljuk, és a lélek összhangba hoz bennünket.
1: Köszönöm szépen, adta Sándornak át.
11: Itt fontos nagyon az alázatosság, az én központuságot félre kell tenni, ahogy mondja Jézus, ne legyen köztetek versengés, és ugyanakkor Isten igéjének a szorgalmas tanulmányozása is fontos, mert ez a kettő nélkül nehezebb megérteni a Szentlélek lényegét, hogy be tudjuk fogadni.
1: Köszönöm szépen, Marian.
4: Előbb mondtad, hogy mindig csak a negatívumokról beszélünk, hogy beszéljünk egy kicsit a pozitívról. Én még egy kis negatívat beszélnék, és utána majd mondanám a pozitívat. Van kettő mondat a leckénkben, ami így hangzik, hogy, és ez megint csak ahhoz kapcsolódik, amiről beszéltünk, hogy a közösség építése, vagy nem. Tehát, hogy milyen arcot mutatunk kifelé, vagy egyáltalán hogy nyilvánulunk meg a világ felé. Amikor állítjuk, hogy keresztények vagyunk, mégis úgy élünk, mint a Krisztus nem jött volna le a földre, és életünkre nincs hatása az ő vezetése és szeretete, akkor megszomorítjuk a Szent Lelket. Vajon miért? Azért, mert hazudunk, nem? Amikor azt valljuk, hogy hiszünk az igazságban, de tetteink és viselkedésünk ennek a hitvallásnak ellentmondanak, megszomorítjuk a Szent Lelket. Miért? Azért, mert hazudunk. És eszembe jutott ennek a leckének taglalása kapcsán Laodícia állapota. És Laodíciának pontosan ez a legnagyobb hibája, hogy önmagának ellentmond, magát is becsapja tulajdonképpen, áltatja olyan valamibe, ami tulajdonképpen nem helyén való. Tehát önbecsapásba, önbizakodásba él, szemfényvesztésben él, és nyilván ezek a jellem tulajdonságai pontosan a Szentlélek megsértését, megbántását vonják maga után, és ennek gyakorlatilag egyetlen megoldása van. Ez pedig Jézus Krisztus, és a Jézus Krisztusnak is pontosan az a jellemvonása, amit a Filippi levélben tanulhatunk, olvashatunk, hogy az az indulat legyen bennünk. Azok a jellemvonások, az a hozzáállás a másik emberhez, a Teremtő Istenhez, ami Jézus Krisztusban volt, és hogy az az indulat van, akkor tulajdonképpen a többi az már jön, és a többinek a megoldása is ez, hogy Jézus Krisztusi indulattal és átformálódással.
1: Gyula, aztán majd Marika.
6: A megjegyzésben elhangzott egy szó, a tudatosság. És ez nagyon, de nagyon fontos, hogy tudatosan viselkedek. Ez azt jelenti minden nap, hogy megvannak a céljaim, nyilván az ige alapján, és azt tudatosan véghez viszem, kiállok mellette, és elvégzem. Ez nagyon, de nagyon fontos, megint magatartásforma, hogy tudatos vagyok, vagy ahogy itt elhangzott, a Laodícia vagyok. Közömbös, hát ez kényes, ezt nem vállalom föl, ez jó, ezt fölvállalom. Nem, mindent szisztematikusan tudatosan, és a Szentírás alapján, az íge alapján, és a Szentlélek segítségével.
1: Marika?
3: Hogyha elfogadjuk a Bibliában az ígéket, amik vezetnek, és őszinte, tiszta, nagy hitünk van, akkor ez meg kell, hogy mutatkozzon a gyakorlatba is, mert akkor vagyunk hitelesek.
1: Igen, köszönöm, Tibor.
7: Én még emlékszem arra, amikor fiatal emberként kézilabdáztam, bár rólam ezt lehet, hogy nehéz elképzelni, és hát állt előttem egy fal, ilyen 25-30 centivel magasabb fiatal emberekből, mint én, és az edzőm azt merte állítani, hogy kicsi vagyok. És arra gondoltam egy idő után, hogy muszáj lesz többet edzeni. És nem az edző mondta, hanem mivel be akartam kerülni a csapatba, amikor a többiek elmentek az edzésről, én még ott maradtam, és órákon keresztül ugyanazokat a mozdulatokat gyakoroltam, hogy hogy kell betörni szélről, hogy kell eldobni a labdát, milyen magasra tudok ugrani, tudok-e még magasabbra. Ezt most nem akarom vele az időt húzni. De ez a cél lebegett előttem, és ezért én meghoztam azt az áldozatot, hogy rákényszerítettem magam, hogy ezért a célért dolgozok. Amikor ezt olvasom, hogy a lelkemnek itt az új emberrel hogy kell bánni, akkor teljesen világos. Előfordul velem, hogy hazudok. Igen. Megalkuszok vele. Hát persze, mindenki hazudik. Vagy pedig azt mondom, hogy ácsi, én nem akarom megszomorítani Isten szent lelkét, úgyhogy edzés van. Ez borzasztó kínos oda menni valakihoz, és azt mondani, hogy testvér, hazudtam neked, de nem akarok. Bocsáss meg, nekem viszont ebben az életben másképp kell élni, tehát az igazság pedig az. És akkor valószínűleg egyre erősebb leszek a hitemben, és hát ha magasabbra is tudok ugrani a Szentlélek segítségével, persze.
1: Most lépjünk tovább, hogy akkor, hogyha magasabbra akarok ugrani, miért fontos az, hogy ki ne olcsam a szent lelket? Mert ez is lehet. Nézzük csak az igét, a Tesszalonika első levél 5. fejezet 19. 20. 21. versében Irmuska olvassa nekünk az igét.
2: A lelket ne olcsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg.
1: Igen. A lélek megoltása az azt jelenti, hogy nem figyelek oda Jézusra már. Lehet, hogy gyengeségből szomorítottam a szent lelket, de ez egy további lépés, amikor én teljesen elutasítom ezt. Ez is egy állapot, és ez vezet aztán végül oda, majd a csütörtökinél meg fogjuk nézni, hogy a szent lelket káromolni is tudja az ember. Tehát ez egy lejtőn lefele az út, és ez egy egyre gyorsuló folyamat. És a lélek megoltása az azért fontos, mert ez nem a hitetlen embereknek a bűne. És ezt nagyon jól kell látni. Mi mindig megcímezzük nagyon sokszor ezt a dolgot, hogy ez a hitetlen embereknek a bűne. Nem. Ez egy jellegzetesen hívő embereknek testhez álló bűne, hogy így mondjam. A testi emberhez álló bűne. Gyula akar valamit?
6: Hát ha megfigyeljük a kereszténységet, és benne a lejtmenetet, akkor valahol a okainkat itt kell keressük, hogy a Szentlélekkel nem vagyunk kiegyezve, és nem harmonikus az életünk. Nagyon fontos dolog, 500 éve van a reformáció, és mennyire lehet csodálkozni az 500 évvel ezelőtt, megint én a léleknek tulajdonítom mindazt, ami akkor történt. Hogy abból a lanymatagságból, abból a helyzetből vannak emberek, hogy kitörnek, és ahogy Luther mondja, itt állok, és nem tehetek mást. Tehát mekkora hatalmas ereje van a léleknek, és hát a 21. század kereszténysége is megy le a lejtőn. És hát ez a tanulmány arról szól, hogy hogyan lehetne még visszafordulni, még van pici remény.
1: Marian, és aztán Tivadar.
4: A Szentlélek kettő jelentés dolgot ezt értünk, erről már egyébként szerintem esett szó ebben a leckében. Egyrészt ráébreszt bűnös voltunkra, ami már önmagában is egy nagy dolog lenne, de kevés lenne ahhoz, hogy mondjuk a megszentelődést elnyerjük ezáltal. De ugye ezt meg is kell, hogy bánjuk, és igaziból a bűnbánatra is ő vezet el bennünket, és hogy ezt le tudjuk küzdeni, ő adja azt a bizonyos dinamiszt, ugye azt az erőt, ami által tudunk győzedelmeskedni a bűn fölött. És az 1888-as üzenetből idéztem a múltkor már egy-két gondolatot, és engedjétek meg most szintén szeretnék, mert ez rendkívül jó megvilágítja, hogy igaziból a kárhozatot mikor nyeri az ember, mikor jut el végleg kárhozatra. Kettő mondatról van mindössze szó. Tudnék, az akkori hívőknek rendkívül nagy problémát okozott az, hogy most mennyire nehéz elveszni, vagy mennyire könnyű üdvözülni, vagy éppen fordítva. És ez az 1888-as üzenetnek ez a mondata, ez rendkívül jól megvilágítja. Úgy hangzik ez a mondat, az emberek csak akkor nyerik el a kárhozat ítéletét, ha az igazi világosság megjelenése után elutasítják azt. Ha nem csak rugódoznak az ösztöke ellen, hanem végleg megismerik Isten jósága, elnézése, hosszú tűrése gazdagságát, amely kezdeményez náluk is, és megtérésre indítja őket. És ennek folyamatványaként találtam még a János 3.19-et, ami teljesen jól megvilágítja ezt a fajta felállást és definíciót, hogy az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak.
1: Tibada.
5: Bizonyára ti is hallottátok Mark Twain-től azt a példát, ami szerintem idevaló a Szentlélek elleni bűnnel kapcsolatban, hogyha vétkezünk, akkor mindig egy-egy téglát teszünk egy falba, és ez a fal egyre jobban kezd épülni, hogyha nem vigyázunk. Tehát mikor hazudunk, vagy rosszat mondunk a másikról, vagy szeretetlenek vagyunk, akkor egy-egy téglát teszünk a másik téglára. És hát nagyon veszélyes ez az állapot, hiszen előfordulhat, hogy odáig emelkedik a fal, hogy végül az utolsó téglát is betesszük, és már akkor nem leszünk fogékonyak a Szentlélek hangjára. És a probléma éppen abban van, hogy a Szentlélek késztet bennünket megtérésre. Na most, hogyha nem vagyunk fogékonyak a bűn miatt a Szentlélek hangjára, akkor gyakorlatilag elkövettük azt a bűnt, amire már nincs bocsánat.
1: Köszönöm szépen. Akkor itt vagyunk a csütörtökinél rögtön, és nézzük meg, hogy mit is mond ezzel kapcsolatban az evangélium, Lukács evangélium 12. fejezet 10. verse szerint. Anikót kérem, hogy adjatok mikrofont Anikónak. Anikó mondja, és majd utána Marika rögtön olvasson egy megjegyzést.
16: Ha valaki az emberfia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik. De aki a szent lelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg.
1: Jézus mondja, és ezzel, ennek a magyarázatához egy megjegyzést kérem, hogy Marika olvasson.
3: A szent lélek elleni káromlás Jézus megváltói munkájának tudatos, szándékos és kitartó elutasítása. Ez olyankor történik meg, amikor valaki akarattal konokul ellenáll a Szentlélek bizonyságtételének, aki Krisztusról, a megváltásról és a kegyelemről akarja meggyőzni. A Szentlélek elleni káromlást az követi el, aki kitart hitetlensége mellett és nyíltan ellenszegül Jézusnak. A Szentlélek káromlása nem egy egyszeri epizód, hanem az élet határozott iránya. Ahelyett, hogy elfogadták volna a számunkra felkínált bizonyosságot, ahelyett, hogy felismerték volna Krisztus munkájában a menny ajándékát, ők inkább gonosz céljaikhoz ragaszkodtak, és kijelentették, Jézus a gonosz által végzi csodálatos munkáját. Ez volt a Szentlélek elleni bűn.
1: Hát itt is látjuk, hogy ez a Szentlélek elleni bűn jellegzetesen hívő bűn, hogy így mondjam, ha van hívő bűn. Gyula, akarsz valamit röviden? Marian akar valamit, bocsánat.
4: Igen, röviden, köszönöm szépen. Tehát akkor nyugodtan definiálhatjuk pontosan, hogy akkor végül is ez hogy hangzik. Tehát a Szentlélek elleni káromlás Jézus megváltói munkájának tudatos, szándékos és kitartó elutasítása. Fogalmazhatjuk úgy is, hogy semmibe vesszük, figyelmen kívül hagyjuk, nem érdekel bennünket, egyszerűen nem állunk vele szóba. És ez olyankor történik meg, amikor valaki teljesen ellenáll, konokul, ugye már a fáraó példájáról beszéltünk, és a Ellen White-nak a bibliai kommentárból engedjétek meg egy mondatát, ami úgy hangzik: a világosság bármilyen jellegű elutasítása megkeményíti a szívet és elhomályosítja az értelmet. Az embereknek így egyre nehezebb különbséget tenniük jó és rossz között, és egyre bátrabban ellenállnak a menny akaratának. És akkor fölmerül a kérdés, hogy nehéz-e üdvözölni, vagy könnyű elveszni, vagy nehéz. És erre mondja Ellen White, hogy az evangélium jó híre azt is jelenti, hogy nehéz elveszni, mert hogyha az ember nem áll ellen Isten szent lelkének, és engedi, hogy munkálkodjon az életébe, akkor lehetetlen elveszni. Ha ellenállunk, akkor minden további nélkül. Tehát a döntés a mi kezünkben van.
1: István és Rózsika majd olvassa.
8: Amit Maria mond, én annyival erősíteném meg, hogy tulajdonképpen a megbocsáthatatlan bűn nem egy konkrét cselekedet, hanem arról van szó, hogy az ember tudatosan ellenáll, és mind a két szó nagyon lényeges, tudatosan ellenáll a Szentlélek késztetésének. Ezzel természetesen az is összefügg, hogy elutasítja a bűnbánatot, és kitartóan ragaszkodik a bűnhöz, noha ismeri a jobb utat. Tehát ezek mind olyan fontos építőkövei annak. Tehát először is az, hogy tudatosan ellenáll, elutasítja a bűnbánatot, kitartóan ragaszkodik a bűnhöz, és nem azt követi azt az utat, amit ő ismer. Tehát, és hangsúlyoznám még egyszer, hogy nem egy konkrét cselekedetről van szó. Egy konkrét cselekedetről van szó.
1: Tessék, olvasd, Rózsika.
2: Csak is Krisztus igazságával befedezve, ami Isten igazsága, kaphatja meg bárki azt a békét és bizonyosságot, amit olyan fájó módon hiányolnak. Tehát valóban csak annak nem bocsáthat meg Isten, aki makacsul elutasítja, hogy Jézushoz forduljon bűnbocsánatért. A Szentlélek elleni káromlás nem egyetlen hirtelen szót vagy tettet jelent, hanem az igazság és bizonyság erőteljes, határozott elutasítását. Ne tekintsen senki úgy a Szentlélek elleni bűnre, mint rejtélyes és meghatározhatatlan fogalomra. A Szentlélek elleni bűn azt jelenti, hogy valaki makacsul elutasítja a megtérésre való felhívást, nem válaszol arra.
1: Úgy érzem, hogy ezt a témát körül jártuk, és előttünk áll az, hogy a Szentlélek mindent megtenne értünk, csak ehhez kell a mi rábólintásunk. A mi akaratunk csak olyan, mint a villanykapcsoló. Nem az világít, hanem Isten szent lelke világít, de az akaratunk kell. Ennyi fért a mai leckénkben, az időnk lejárt, Isten áldja meg a szívünkben ezeket a gondolatokat.
0: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe a Szentlélek munkája.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Rövid kis műsorunkat színes szőttesnek neveztem el, mert olyan, mint egy színpompás, tarka szőttes, mint maga az élet, ami rendkívül változatos, hol szomorú és hol vidám tud lenni. Reményik Sándor a Szőnyeg visszája című versének utolsó sorai is valahol erről szólnak.
1: A világ Isten szőttes szőnyeg. Mi csak a viszáját látjuk itt, és néha a legszebb perceinkben a színéből is valamit.

0: Isten mindig közel van hozzánk. Mikor gyermek voltam, mindig szerettem a meséket, az érdekes történeteket. Különösen az indiánokról szólókat olvastam szívesen, mert sokat lehetett tőlük tanulni. Mindig csodáltam bátorságukat, ügyességüket, összetartásukat, szokásaikat. Talán ezért is van az, hogy még máig is emlékszem néhány ilyen történetre. Köztudott, hogy az indiánnak nem szabad félni. Amikor egy indián fiú eléri a 12 éves kort, ki kell állnia a bátorság próbáját. Ekkor az apja elviszi a sűrű erdőbe, oda kötözi egy fához és elmegy. Egész éjszaka ott kell a fiúnak egyedül maradnia. Ez a mi európai szokásainktól, gondolkodásunktól teljesen idegen és rettenetesen kegyetlennek tűnő nevelési mód. Szinte beleborzong az ember, ha elképzeli azt a helyzetet, amiben ennek a még gyermeknek számító fiút kitette az apja. Hiszen az őserdei éjszaka igen veszedelmes. Ott van például a félelmetes, sörényes hangyász. Igaz, hogy hosszú órával, illetve nyelvével csak hangyákat tud megenni, de ha egy vadász az útjába akad, halálra karmolhatja hosszú körmeivel. Vagy ott van a 8 méter hosszú óriás kígyó, amelyik rátekeredik az áldozatára és megfojtja. Oroszlánok és elefántok ugyan nincsenek Brazíliában, de van rengeteg párduc. Az éjszakai madarak is ijesztően rikoltoznak. Szegény fiú szinte megdermed a félelemtől. Úgy érzi, hogy sohasem ér véget ez a hosszú éjszaka. De amikor végre elkezd hajnalodni, legnagyobb meglepetésére mit lát? Nem messze tőle, egy fához támaszkodva, ott áll az édesapja felhúzott éjjel, készen arra, hogy minden vadállatot megöljön, amelyik szeretett gyermekének ártani akar. Majd oda megy, eloldja fiát, és azt kérdezi tőle.
1: Nagyon féltél? Ó, igen.
0: Zokogta kimerülten a fia. Az apa a következőket válaszolta.
1: Nem sokkal azután, hogy elmentem, visszajöttem a sötétben. Egész éjszaka itt álltam, hogy minden állatot megöljek, amelyik neked ártani akar. Te nem láthattál engem, de én itt voltam.
0: Igen, mi is ide vagyunk kötözve, láncolva a bűn sötétségével beborított földre, és nem láthatjuk mennyei atyánkat. Minket is ezernyi veszély fenyeget. Sátán a mérges kígyó életünkre tör, és mint vadállat támad ránk, hogy elveszítsen. De mégsem kell félnünk, mert a mi Istenünk nem hagy el. Láthatatlanul ugyan, de mellettünk van, és készen áll bármikor közbelépni és megvédeni. Isten mindig közel van hozzánk. Így járt Jákób is, Izsák fia, amikor bátyja Ézsau haragja elől menekült. Útközben, amikor lement a nap, kimerülten lefeküdt, egy kőre hajtotta fejét és elaludt. Álmában megjelent néki az Úr, és megígérte Jákobnak, hogy vele lesz, és megőrzi az úton, és nagy néppé teszi.
1: Amikor Jákob felébredt álmából, ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Mózes első könyve 28:16.
0: A Szentírásban nagyon sok biztató és bátorító ígéretet olvashatunk, amelyek mind azt mondják el számunkra, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki mindig mellettünk van, vigyáz ránk, oltalmaz és őriz. Ezeket a csodálatos ígéreteket jó volna, ha kívülről megtanulnánk, és mindig észben tartanánk, sohasem felejtenénk el. Befejezésül említsünk meg ezek közül néhányat.
1: Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, hozzád nem is közelít. 91. Zsoltár 1-től 7-ig terjedő versek. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. 121. Zsoltár 5-től 8-ig terjedő versek.

Hiszek az ima erejében. Anyukám imaharcosként élt, és volt egy táblája az imakéréseinek, amikért hűségesen imádkozott. Én is szívesen megosztom a kéréseimet a családommal, a gyülekezeti tagokkal, barátaimmal és a munkatársaimmal is. Ők is elmondják nekem az ő imakéréseiket. Hatalmas bizonyság látni, ahogy Isten vá

járt, és rengeteg pénzembe került. Sokat imádkoztam, és kértem az Urat, hogy segítsen meg ebben a helyzetben is. Miután a csapda fel lett állítva, éppen a függetlenség napján állandóan azért könyörögtem, hogy az Úr engedje meg időben elkapni.

Néhány nap telt el, és még mindig nem volt meg a mormota, szóval salátát raktam le a csapda mellé, hogy lássam, egyáltalán még itt van-e, és csak egyszerűen elkerüli a csapdát, vagy már elment. Igen, jól gondoljátok. Nyilván megette az összes salátát, de szabad maradt.

Miután sikertelenül eltelt egy hét, arrébb pakoltam a ketrecet, és friss almát helyeztem belé. Másnap hazaérve azt láttam, hogy az összes alma eltűnt belőle, és persze a mormota még mindig nincs benne a csapdába. Kiderült, hogy a csapda volt rossz.

Felhívtam a céget, amelyek gyártották ezt a csapdát, hogy jöjjenek ki, és tegyenek ki egy másik csapdát. Általában nagyon figyelmesen és gyorsan teszik a dolgukat, de ezúttal úgy tűnt, hogy a cégüknek más prioritásai voltak. Egyre idegesebb és morcosabb lettem, ezért úgy döntöttem, hogy valaki mást hívok ki. Ő azonnal kijött, és felállított egy új csapdát.

továbbra is imádkoztam, hogy hamarosan kapjuk már el azt a mormotát. Másnap hazajöttem, és láttam, hogy egy mókus esett bele a csapdába. Miután kiszabadult, folytattam az imákat. Pár nappal később észrevettem, hogy a ketrecen kívül maradt gyümölcsök közül egyet sem evett meg a mormota.

Ekkor néhány téglát raktam a lyuk fölé. Miután pár nap múlva a téglák még mindig zavartalanul a helyükön maradtak, arra a következtetésre jutottam, hogy a mormota már máshova vonult, és nyugodtan megjavíttathatom és rögzíthetem a tornác lépcsőjét, ahogy a szerkezeti elemek többi részét is.

Én meg végig azért imádkoztam, hogy kapjuk el a mormotát. De egyszer sem kértem az urat, hogy vigye el a mormotát. Ő mégis úgy döntött, hogy ekként felel az imámra. Most azért imádkozom, hogy az ő akarata legyen meg az életemben, és bárhogy is látja majd jónak a választ, tudom, hogy teljesen rábízhatom magam.

válaszolni fogok nekik, mielőtt még hívnának engem. Míg ők még csak beszélnek a szükségleteikről, én már előre megyek, és válaszolok az imáikra. Ézsaiás próféta könyve, 56. fejezet, 24. vers.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök a rádió testi lelki jólétünk rovatát hallgatják, engem Gondolik Györgynek hívnak, meghívott vendégünk Hajdú Mónika, a Máltai Szeretetszolgálat egyik munkatársa. Jelenleg Pátyon vagyunk, ez is egy helyszíni felvétel, és hát szeretném megkérni kedves Mónikát, hogy magáról egy pár mondatot, ha mondaná a hallgatóknak.
1: Nagyon szívesen, akkor elsőként is üdvözlöm a hallgatókat, és előzetesen is mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok. Ide Pátyra sodort az élet, meg a Jóisten, és most jelenleg itt végzem a munkámat, egy idősek otthonában. Itt Pátyon a Máltai Szeretetszolgálat több szociális szolgáltatást végez. Közel 30 éve vagyunk itt a településen, és ez alatt a 30 év alatt sok-sok szociális ellátást építettünk ki, nem csak a településen, hanem a környékén, és ezek közül az egyik, talán a legnagyobb intézmény itt a telephelyünkön az idősek otthona szolgáltatás. Ezt az idősek otthonát 70 férőhelyénkkel engedélyezték, és jelenleg is 70 férőhelyen működünk. Én körülbelül 3 éve dolgozom itt, ezen a pátyi telephelyen, de azt mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz hithűen közel 30 éve dolgozom a Szeretetszolgálatnál, tehát 18 éves korom, amikor Budapestre felkerültem, és megkezdtem egyetemi tanulmányaimat, én akkor önkéntesnek jelentkeztem az akkor működő civil szervezethez, a Máltai Szeretetszolgálathoz, és aztán egy-két év leforgása alatt munkatárssá váltam, és azóta, ha jól számolom, ez körülbelül a negyedik-ötödik intézmény, ahol dolgozom, de hogy az elmúlt 30 évemet egy az egybe a Szeretetszolgálatnál töltöttem.
0: És ez a idős gondozó otthon miért pont Pátyra került? Mi ennek az oka, hogy Páty?
1: Hát mi annak az oka, hogy Csilla von Böse Láger utcának nevezik ezt a helyet? Kozma Imre atya és Csilla von Böse Láger bárónőnek volt az az álma. Amikor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakult, ez a tegnapi nap folyamán volt éppen 35 esztendeje, tehát 1989. február 4-én alakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ez a német bárónő, aki magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát Csilla bárónő minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy ez a szervezet itt Magyarországon könnyebben el tudjon indulni, és legyen tőke, legyenek tartalékai, és egyáltalán ki tudjon épülni ez a civil szervezet. Kozma Imrével nagyon jó barátságra és ismerettségre tettek szert az Ugligeni plébánia udvarán, ahol német menekülteket fogadtak ugye a 80-as évek végén, és Csilla bárónő és Kozma Imre atya álma volt az, hogy legyen egy hely, ahol a generációkat össze lehet hozni, és legyen egy béke szigete, ahol az idős emberek időskorukra, békére, otthonra és nyugalomra lelnek.
0: Előbb említette Mónika, hogy a férőhely számok. Hogyan lehet ide bejutni? Mi a feltételrendszere annak, hogy valaki ide be tudjon jutni, és ellátásba tudjon részesülni?
1: Jelenleg, hát egyértelmű, hogy a törvényi megfelelőséget kell alkalmaznunk, ami ma Magyarországon úgy néz ki, hogy idősek otthonai ellátásra jelentkezhet, és fogadhatjuk a jelentkezését minden olyan magyar állampolgárnak, aki nem csak Pátyról, hanem az ország bármely területéről, aki legalább 80. életévét betöltötte. Ha betöltötte a 80. életévét, és ő saját akaratából úgy dönt, hogy szeretne idősek otthonai szolgáltatásban részesülni, akkor eljön vagy ő, vagy a család, vagy a hozzátartozó is nemes egyszerűséggel jelentkezik. Ha 80 év alatti viszont az egészségi állapota okán nem képes arra, hogy önmagát ellássa, vagy olyan betegségei vannak, vagy halmozott betegségekkel rendelkezik, vagy a lakhatás körülményei nem megfelelők, vagy olyan fogyatékossággal él, amely mind-mind hozzásegíti ahhoz, hogy 4 órán túli gondozási szükséglettel bírjon, tehát rászoruljon arra, hogy a nap 24 órában ápolók és gondozók vegyék őt körül, és a nap 24 órájában igénybe vegye ezt a szolgáltatást, akkor szintén lehet jelentkezni hozzánk. Tehát ez milyen, a két kritérium.
0: Milyen költségvonzata van ennek?
1: A költségvonzata az idősek otthonában minden intézmény, nem csak a miénk, hanem minden Magyarországon működő intézmény rendelkezik úgynevezett napi térítési díjjal, intézményi térítési díjjal. Ez jelenleg 7670 forint nálunk a napi térítési díj, és ugye tudjuk alkalmazni a szociális rászorultság elvét, tehát akinek nincsen vagyona, aki nem tudja megfizetni ezt a napi térítési díjat, annak a jövedelem 80%-áért tudjuk biztosítani ezt az ellátást.
0: Ez mit jelent pontosabban, hogy valaki rendelkezik nyugdíjjal, és annak a 80%-át befizeti valamilyen számlára, a megmaradt 20%-kal rendelkezik, és ezért ellátást kap?
1: Igen. Igen, igen.
0: Itt ahogy az előbb végigsétáltuk az intézményt, engem nagyon emlékeztet a középkori zárdáknak a világára, illetve a berendezkedésére, hogy egy kerengő, ahol szépen tudnak, egy átrium jellegű, ahol napos időben, illetve szeles időben, illetve esős időben is tudnak elmélkedve sétálni a bentlakók. Középen egy csodálatos szökőkút, illetve amikor sétálgattunk, akkor Mónika említette volt, hogy fantasztikus növényvilággal van telerakva ez a kert. Hát ezt, ahogy én értelmeztem, két részből áll ez az intézmény, van egy földszint és van egy emelet. Kik foglalnak helyet az emeleten, és ott milyen szobák vannak? Itt a földszinten megmutattak nekem egy szobát, Mónika megmutatott egy szobát pontosan, és akkor a föld, vagy az emelet és a földszinti között mi a különbség?
1: Az emelet és a földszint között az a különbség, hogy a földszinten egyágyas egyéni lakrészek vannak, tehát egy olyan szolgáltatást tudunk itt biztosítani, hogy egyénileg egyedül éljen egy lakrészben, aki erre hivatotta, illetve ilyen ellátásban szeretne részesülni. Ez egy 26 négyzetméteres lakrész, saját fürdőszobával, vizes blokkal, egy pici konyharésszel, és egy olyan szobával, amit saját maga berendezhet a saját bútoraival. Tehát az otthonának egy pici szeletét behozhatja ebbe az intézménybe. Ezek az apartmanok vannak a földszinten, a tetőtérben pedig kétágyas elhelyezést tudunk biztosítani. Ez azt jelenti, hogy két személy osztozik a szobán, és kettő ellátottnak van egy fürdőszobája, és azon is osztozniuk kell. Tehát ott nem egyéni ellátásban részesülnek, hanem ketten osztoznak egy-egy szobában. A tetőtérben élő ellátottjaink többségével demenciával élnek, és sokkal nagyobb az egészségügyi ápoló személyzetnek a fókusza, sokkal magasabb gondozási ápolási szükséglettel bírnak az ott élő ellátottjaink, és azt tudom mondani, hogy szinte-szinte önálló életvezetésre, önálló apartmanban a napi rutin megszervezésére ők már nem képesek, csak is kizárólag segítséggel tudják ezt megtenni.
0: Milyen személyi állományon dolgozik a intézmény? Tehát itt a, gondolok a szakácsokra, a takarító személyzetre, a portás, tehát hány fő, aki kiszolgáló személyzethez tartozik?
1: Hát a szakmai és a technikai munkatársak tekintetében 35 fő stábbal dolgozunk. Ebben a 35 főben tényleg a technikai kollégák, tehát a takarító, a tálaló konyhai munkatárs, a 24 órás portaszolgálati munkatársaink, és emellett a szakmai stáb, mint mentálhigiénés munkatársak, szociális munkatársak, ápoló és gondozó személyzet, orvosi ellátottság tekintetében egy pszichiáter és egy intézményi orvosunk dolgozik az épületben, illetve az ellátottjaink körében, tehát 35-ös stábot foglal magába. Ez viszont nem foglalja magába a főzőkonyhát. Van főzőkonyhánk, de az egy külön egység, itt a szeretetszolgálat épületeink belül, és ők biztosítják a mindennapi melegételt és a mindennapi reggelit, az ebédet és a vacsorát.
0: Látogatás. Milyen időközönként és hogyan lehet meglátogatni a bentlakókat, hozzátartozók?
1: Hát a látogatás az intézményben úgy néz ki, hogy a házi rend, minden közösségnek kell, hogy rendelkezzen egy házi rendel természetesen. Ezt egyfelől jogszabály írja elő minden bentlakásos intézményben, másfelől az élet és szükségességét látja ennek. Tehát a házi rendünk értelmében a látogatás 10 és este 6 óra között lehetséges az intézménybe, de ezen belül semmi nemű korlátot, illetve ezen kívül semmi nemű korlátot nem szabunk a látogatás során, és nincsenek napok, és nincsenek napszakok, amikor lezárunk vagy bezárunk, mert hogy akik itt élnek, azoknak az embereknek ez az intézmény az otthonuk. És hogy egy édesanya vagy egy édesapja fogadhassa akkor a gyermekét, amikor ő szeretné, illetve amikor ezek a kapcsolódási pontok vagy találkozások létrejöhetnek. A mai világban egészen változó munkabeosztásban dolgoznak az emberek, tehát nem az a 8-tól 4 óráig van a törzsidő, hanem 12 órában, hétvégén, hétköznap, és azt gondolom, hogy nekünk egy ilyen intézményben ahhoz kell igazodnunk, hogy ezek a találkozások létrejöhessenek, és független attól, hogy hétvége vagy hétköznap, semmi nemű egyéb korlátot nem tudunk, és nem is szeretnénk beépíteni a látogatások során.
0: Hát ez volt a látogatás kimenő. Itt bent lakók, azok eltávozhattak, kaptak eltávozást?
1: Igen. Ez egy nagyon aranyos kérdés, mert minden jelentkező, még mielőtt beköltözik az intézménybe, mindig megkérdezik, hogy el lehet-e vinni, el lehet-e innét menni. És én nagyon büszkén mondom mindig, hogy igen, el lehet innét menni, hiszen ez nem egy börtön. Ez egy otthon, amit el lehet hagyni. Akinek a kora egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága ezt lehetővé teszi, ők bármikor elmehetnek, 24 órás a portaszolgálatunk, tehát jelzi, hogy ő most elmegy egy sétára, és körülbelül fél óra múlva itt van, vagy megérkezik a lánya, és elviszi őt vásárolni, és körülbelül két órán belül visszaérkeznek. Ez teljesen lehetséges, és az is lehetséges, hogy valakit a családja elvisz, akár ünnepek alkalmával, egy karácsonyi szenteste, vagy egy húsvét ünnepe során. Azt gondolom, hogy teljesen jogos, hogy a családi asztal körül sokan szeretnének ott ülni, és hogy az idős hozzátartozót is szívesen látják a gyerekei. Tehát annyit szoktunk kérni, hogy előzetesen ezt jelentsék be, hogy kit vinnének el, hová vinnék el, ki vállalja a felelősséget, ki fogja őt visszahozni, mert hogy azért olyan idős embereknél, akik mozgáskorlátozottságuknál fogva nem képesek arra, hogy saját maguk kisétáljanak 150 métert, és felszálljanak a buszra, és elközlekedjenek, mindenképpen segítségre szorulnak a mobilizálás során. Azokat javarészt a család szokta elvinni. Előzetesen minden megbeszélhető, a családok is tudják ezt a lehetőséget, de tényleg azt kérjük, hogy valaki vállalja a felelősséget, hogy idézőjelbe téve épségbe, egészségbe visszahozza nekünk.
0: Páty területén belül kapcsolattartás, más szervezetekkel, óvatosan fogalmazni, hogy más szervezetet, Pátyon van egy református közösség, van egy katolikus közösség. Ezzel a két közösséggel van valamilyen együttműködésük? Vagy valamilyen?
1: Igen, természetesen van. A tiszteletes úr, református tiszteletes úr minden hónapban jön, és Isten tiszteletet tart itt az intézménybe. Emellett a katolikus atya szintén két hetente rendszerességgel szentmisét tart itt a kápolnánkban. Ezen felül, ha szükség van egy-egy ellátott esetében egy utolsó kenet, vagy egy hirtelen jött gyónási igény felmerül, ami esetleg nincs betervezve így a két hetente lévő szentmise alkalmával, akkor a kapcsolat megvan, és egy telefonba telik a mai világba, és hál' Istennek ők ezt a szolgálatot jönnek és teljesítik.
0: Programok. Gondolom, hogy léteznek beltéri programok, és vannak-e külső programok. Itt nem arra gondoltam, hogy a hallgatóságot egy dumpy jumping túrára viszik el, vagy egy szabadesés, ejtőernyőzéses összejövetelre. Vannak-e programok, és ezt ki szervezi?
1: Intézményünkben van kettő terápiás, úgynevezett foglalkoztató munkatársunk, akinek csak az a dolga, idézőjelbe téve mondom természetesen a csak az a dolga, hogy az ellátottak jólétéről gondoskodjék, tehát programokat szervezenek igény szerint. Ezeknek egy része kültéri, ha az időjárás lehetővé teszi. Mi a mindennapi gyógytornát, a csoportos tornát, a felolvasást, minden olyan tevékenységet, amit a szabadba ki tudunk vinni, azt kivisszük javarészt a belső udvarunkba, ha még kiebb tudunk terjeszkedni, akkor a külső udvarunkba, hogy minél jobban és biztonságban tudjuk az ellátottakat, és minél több időt töltsenek el a friss levegőn. De hát természetesen ez az év 365 napjában nem tud megvalósulni, hogy minden napot kint töltsünk a szabadba, és itt az intézményen belül is vannak olyan közösségi helyiségeink, amelyek alkalmasok arra, hogy programokat szervezzünk az itt élő idős embereinknek. Ezek egy része kulturális program, agytorna, agyserkentő torna, bibliaóra, igazából az érdeklődésnek megfelelően próbálják szervezni a programokat, de nagyon jó keretet ad erre mindennemű egyházi ünnep, melyek köré tudunk olyan hitéleti tevékenységet és olyan programokat szervezni az időseinknek, amelyek egy-egy egyházi ünnep kapcsán előtte, utána felmerülnek. Most holnapi nap folyamán lesz itt a farsang, ami hát nem gondoljuk, hogy nagyon szorosan vett egyházi ünnep, de hogy mégiscsak köze van a hitünkhöz és a hitvilágunkhoz. Úgyhogy farsangi mulatságunk lesz, és a hitéleten túl minden olyan néphagyomány, amely a magyar emberek mindennapjainak a része. A mártonnapi mulatságok, a lucabúza ültetéstől kezdve minden olyan programot megpróbálunk ezek közé az események köré szervezni, amelyeknél van kapcsolódási pontunk. Tehát az idős emberek emlékeznek, ismerik ezeket a hagyományokat, ezeket a népszokásokat, a locsolkodástól kezdve, a pünkösdi mulatság, nem kell nagy hagyománya legyen, de hogy nyár jó idő van, egy jó lecsófőző parti, egy jó lecsófőző versenyt tudunk szervezni, és ezek köré még egy csomó olyan tevékenységet, amelyekkel aktív időskort tudunk elérni, és azt tudjuk megélni a mindennapokban az ellátottakkal, hogy volt értelme felkelni, és ma is valami hasznos dolgot tettem. Ha az például egy farsangi szemüvegnek a körberajzolása, vagy körbeszínezése, vagy kivágása, akkor az, ha csak kettőt tud megcsinálni, vagy csak egyet a nap folyamán, de azt mi nagyon megköszönjük, és nagyon megveregetjük az ő vállát, akkor ő aznap nem kell fel hiába. hanem úgy érzi, hogy ő aktív részese ennek a társaságnak és ennek a kis közösségnek, és hogy ő mennyi mindent megtett azért, hogy ez a holnapi ünnepség még jobban teljen, és még több szép színes maszk készüljön el a holnapi napra. Tehát mindenkinek korához, egészségi állapotához, és tudásához, kézügyességéhez mérten kell ezeket a tevékenységeket megszerveznünk.
0: Ezek a gondolatok, amiket most mondott Mónika, nagyon emlékeztet engem Assisi Szent Ferenc, amikor a templomot kezdték el építeni. Úgy látszik, hogy ez a gondolat, ez generációról generációra száll.
1: Hát mondjuk ezt így, igen. Mióta világ a világ, azért azok a gondolatok, azt gondolom, hogy a mindennapjainkban is helytállóak. Ugyanúgy működik az ember, az emberi lélek, az emberi elme. A körülmények egy kicsit változtak, de ember az ember.
0: Igen, hát ezzel elmélyülten lehetne polimerizálni egy darabig, de ez majd egy másik műsorba tegyük bele. Amikor jöttem befelé ide az intézménybe, jobb oldalt különálló épületeket láttam. Ezek az épületek szintén a önökhöz tartoznak?
1: Igen. Az egész telephely, nem szeretem a kifejezést, hogy telephely, de hát azért ez mégiscsak egy nagy terület, amely körbe van kerítve. Ez az egész telephely a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működésében működik, és igazából Csilla bárónő és Kozma Imre atya álma volt, hogy az időseket, a fiatalokkal, a gyerekeket, az idősekkel egy modellprogramban és a való életben is össze kellene hozni. És az volt az álmuk, hogy legyen egy idős otthon a domb tetején, és az idős otthont ölelje körbe a fiatal generáció, és a családok vegyék körbe az időseiket. Hát azért nem a domb tetején vagyunk, de hogy a telephely legmagasabb pontja az idős otthon, és az idős otthontól térben egy kicsit lejjebb pár méterrel alattunk helyezkednek el ezek a családi házak. Ez 5 darab családi házat jelent, és tényleg térben körülépítették ezekkel a házakkal az idős otthont. És az ő álmuk az volt, hogy ezekbe a házakba nevelőszülő családokat fogadjon be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely családok állami gondozás alatt élő gyerekeket fogadnak örökbe, és nevelnek, és ez úgy nézett ki, hogy egy-egy ilyen családnak egy-egy családi házat adtunk, és ott fogadott be gyermekeket, tehát egy-egy családnál 7-8 gyerek élt és nevelkedett, és olyan gyerekek voltak ők, akiknek se édesapjuk, se édesanyjuk, se nagymamájuk, se nagypapájuk. És ez a modell úgy működött, hogy minden gyermeknek volt egy fogadott nagypapája és nagymamája az idős otthonban. És ezek az idős emberek pedig tudták szeretni nagyszülői szeretettel ezeket a kajlódó gyermekeket. És ez az 5 családi ház, ez 5 családot jelentett, és ugye az idősek voltak a fókuszban. Aztán a gazdasági válság következtében igazából a szeretetszolgálat fel kellett, hogy adja ezt az álmát, mert nem nagyon találtunk nevelőszülőket, akik ennyi gyermeket be tudnak fogadni, illetve akik voltak, nekik nem volt itt munkalehetőség a térségben, és hát el kellett tartani a családot. Úgyhogy sajnos ez a mai napokban már nem működik ez az álom és ez a projekt. És jelenleg ezekben a házakban különböző szociális szolgáltatások működnek. 2 házban összesen 28 fiatal él, akik valamilyen fokú fogyatékossággal élnek, és úgynevezett lakóotthonszerű ellátásban élnek itt a nap 24 órájában. Innét elviekben védett munkahelyekre kijárnak dolgozni, és támogatják őket abban, hogy helytálljanak. Tehát kettő épületben 14-14 fiatal él még itt életvitelszerűen. Egy épületben egy kerámia műhely működik. Egy olyan kerámia műhely, amelyet Hagyó József atya hozott létre, és megváltozott munkaképességű, többségében fogyatékkal élő személyeket tudunk itt foglalkoztatni. Nem biztos, hogy pontos az adat, de körülbelül 20 munkatársunk van, akik minden nap eljönnek ide, és képességeikhez mérten valamit tesznek, és valamit dolgoznak, és gyönyörű kerámiák a produktumok, amelyek itt-ottam ott megtalálhatók az intézményünkben is, és büszkén valljuk, hogy ezeket ők készítették, ezeket a madárkákat, amik itt moslógnak, ezeket a gyönyörű tálakat, ami itt van előttünk az asztalon, ezeket mind-mind természetesen munkatársak segítségével, de ők készítik itt a mindennapok során. Van egy még egy épületünk, ahol térségbeli támogató szolgálatot működtet a Máltai Szeretett Szolgálat, családsegítő szolgálatot működtet, gyermekjóléti szolgálatot működtet, egy nevelőszülői hálózatnak a központja van itt, egy házi gondozó szolgálatot működtetünk, és egy támogató szolgálatot, de ezt talán már mondtam, támogató szolgálat is működtetünk. Tehát egyik épületben ezeknek a szolgáltatásoknak az irodái és a munkatársai dolgoznak. Úgyhogy ez az öt épület igazából gazdára lelt, és mind a mai napig szociális ellátásokat végzünk ezekben az épületekben. Most nem a családok töltik meg munkával és zsivallyal ezeket az épületeket, hanem javarészt a munkatársaink, de hogy a célközönség ugyanúgy talán a családok, a gyerekjólét és a családsegítő szolgálat révén, vagy az idős rászorultak a támogató szolgálat lévén, úgyhogy a munka és az elköteleződés ugyanúgy a szociálisan hátrányos vagy rászoruló csoportok számára működik ezekben az épületekben.
0: Az előbb szóba került Assisi Szent Ferenc, és nem tudom megállni, hogy nem mondjam el a másik varázsigét, a legyetek jók, ha tudtok. Tulajdonképpen ez biztos vagyok benne, hogy ez szétre fog jönni, tehát nekem itt vannak azért itt elképzeléseim, meg ötletbőrzét, így majd fogunk tartani ebben a témakörben. Pár évvel ezelőtt csináltam egy riportot, a Csenákoló, lehet, hogy rosszul ejtettem ki a nevét, vagy nem jól mondom, de éppen most alakul Magyarországon a Csenákoló. Esetleg nem lenne érdemes felvenni velük a kapcsolatot, szívesen adok nevet, telefonszámot, címet. Ez egy méregtelenítési program tulajdonképpen, mondom a kedves hallgatóknak. Tehát Boszniában található, Medjugorjeban az első Csenákolón. Én ott vettem fel velük a kapcsolatot, és beszélgettem el, hogy ez tulajdonképpen miről szól a történet. És az a megtiszteltetésért, hogy pár évvel ezelőtt a magyarországi Csenákolónak a leendő képviselőjével felvettem a kapcsolatot, és megcsináltam az első riportot. Mi az, amit még lehet tudni Pátyról, illetve a helyről, az intézményről, amit megosztanál a kedves hallgatókkal, Mónika?
1: Hát Pátyról mindenképpen az, bár én nem helybéli vagyok, én Budapestről járok ide dolgozni, de Páty egy nagyon szép település, tehát ezt mindenképpen megosztanám a hallgatókkal, hogyha idejük engedi, látogassanak el erre a településre. Az intézményünkről annyit, hogy én azt tudom mondani, hogy minden elfogultság nélkül mondom természetesen, hogy egy nagyon szép, nagyon nyugodt és biztos otthon nyújtó intézmény, amelyet itt a Szeretett Szolgálat működtet, és nem csak itt Pátyon, hanem a környező településeken is bekapcsolódtunk a szociális szolgáltatásokba. Házi gondozó szolgálatunk Perbá településen is ellátást biztosít.
0: Mónika, amióta ezt a tisztséget betölti Isten kegyelméből, mi az a történet, amit szívesen emlékszik vissza, és megosztaná rádió hallgatókkal, és ami magával történt, amióta ennek az intézménynek a vezetője?
1: Hát talán ez volt most a legnehezebb kérdés. Mert hogy a szívemben, lelkemben nagyon-nagyon sok történetet őrzök. Tehát nem hiába való ez a 30 év szakmában eltöltött idő, és a szeretett szolgálatnál eltöltött idő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem is töröm most össze magam, hogy mindenképpen egy történetet kiemeljek. Minden egyes napnak megvan az értelme. És aki emberekkel dolgozik, és emberekkel foglalkozik, természetesen vannak hullámvölgyek, mert a mi életünkben is vannak olyan napok, amikor mindent szebbnek látunk, vannak olyan napok, amikor kicsit nehezebb. A nehezebb napokon a Jóisten átsegít bennünket, a könnyebb napokon meg a Jóisten arra sarkal bennünket, és abban segít bennünket, hogy ezt átadjuk a mindennapokban a kollégáink irányába, az ellátottjaink irányába. Én nem emelnék ki történetet. Nagyon sok kedves történet, nagyon sok sors, nagyon sok kedves család, nagyon sok kedves ellátott, akik nap mint nap itt vannak körülöttünk. Ezek a találkozások és ezek az emberek egytől egyik értékek. Minden találkozás azt gondolom, hogy Isten által vezérelt a mindennapokban. Tehát ebben nincsen olyan, hogy valami hú, mindent visz, és valamit pedig kerülünk. És a másik, amit el kell mondanom itt a 30 év alatt, hogy minden egyes nap egymásra épül. Tehát azért sem szeretnék napot vagy eseményt kiemelni, mert hogy ez egy út, amit minden nap meg kell tennünk. És amikor ide bejövünk az intézménybe dolgozni, jó magam és a kollégáim egyaránt, akkor mi minden nap megtesszük azt, amit a szívünk, lelkünk diktál.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Akkor Mónika, átadom magának a mikrofont egy rövid elbúcsúzásra a hallgatóktól.
1: Hát akkor legyen az, hogy mindenkinek Istentől vezérelt jó egészséget kívánok a hallgatók közül. Bízom benne, hogy egy picit elrepítettük őket, egy picit berepítettük önöket egy más világba, ami talán a mindennapi életben nincs annyira kirakatva. Így élünk mi. Így szervezzük mi ennek a 70 idős embernek az életét, és így jelentünk biztonságot ennek a 70 idős embernek a mindennapjaiba, és talán egy icipicit a családjaik mindennapjaiba egyaránt. Jó egészséget kívánok mindannyiuknak!
0: Köszönjük szépen, Mónika, hogy riportalany volt, és bízom benne, hogy még találkozunk így a mikrofon keresztül, és meg tudjuk osztani, hogy milyen újabb fejlemények történtek itt a intézményen belül.

0: Hajdú Mónika tanácsolta nekem. Utána befejeztük a riportot a máltai szolgálatnál. Csinálok egy kis körutat, és megnézem ezt a Pátyon híres pincesort. Közben kikapcsoltam a mikrofont, sétálni kell körülbelül olyan 100-150 méter, de már ide is értem, és van is itt egy boros pince belátogató. Jó napot! Jó napot! Szabad bejönni?
1: Jó napot, tessék, jöjjön!
0: Ó, nagyon-nagyon szépen köszönöm!
1: Üdvözlöm!
0: Bemutatkozna pár mondatba a kedves hallgatóknak?
1: Természetesen jó napot kívánok! Monostori Sándor vagyok, a Hangulat Pince tulajdonosa. Ez egy rendezvény pince. Mi vagyunk az első itt a Málta irányából, az első pince.
0: Úgy kerültem ide, Monostori úr, hogy azt tanácsolták nekem a máltai szolgálatnál, szeretett szolgálatnál, ahol ben voltam, csináltam a riportot, hogy itt érdekességek vannak ebbe a pintesoron. Mi a érdekesség, amit tudna mondani a kedves hallgatóknak? Egyáltalán mit lehet itt kapni önöknél? Mire nagyon alkalmas ez a pince?
1: Nagyon jól mondták, csak ugyan, és remélem, hogy valóban jó helyre érkezett. Igazából ezek a pincék, amik érdemes róluk tudni, valaha az 1800-as évek elején épültek, 1805-ös a legrégebbi pince jelenleg, amit még érdemes mindenképp szem előtt tartani, hogy egybefüggő pincesorok vannak fák között, szinte erdőben érzi magát az ember egy mikroklíma-szerű helyen. 284 pince van jelenleg itt a hegyen. A mi pincénk, ez egy rendezvénypince, itt születésnap, esküvő, családi, céges rendezvények szoktak történni, azok kerülnek megrendezésre. Alapvetően saját borokkal rendelkezünk, ötféle bort tudunk kínálni, ezzel lefújjuk a palettát, mellette természetesen kávét, házi szörpöt kínálunk a kedves vendégeinknek.
0: A látogatói kör a Galagonya túrán kívül, mert én Galagonya túrás vagyok, tehát ezen a pincesoron már voltam többször, amikor növénygyűjtésre jöttünk ide a Mézes hegy, ha jól emlékszem.
1: Így van, nagyon jól mondja.
0: Ez a környék nagyon híres a gyógynövényeiről, illetve ezen a környéken, ugye távol van a minden ipari létesítmény, közúti forgalom, tehát abszolút tiszta növények gyűjthetőek, az Árva csalántól, Utifű, Nagybojtorján, Zsúrló, tehát itt nagyon komoly gyógynövényeket lehet begyűjteni a környéken. Jó magam több ízben járkáltam ezen a pincesoron a Hangulat pincét, Monostori úrnak a pincéjét, ezt még nem ismertem, illetve nem ismertük. Mi az, amit még meg tudott tenni Monostori úr a hallgatókkal, Páty, illetve Páty pince sorával kapcsolatosan? Ugye mindnyáján tudjuk azt, hogy a vörösboroknak milyen gyógyhatása van, polifenol tartalma van, magas. A fehér borat pedig egyszerűen finom, ízletes. Monostori úr, mondjon valamit, meséljen valamit a hallgatóknak a Páty pince soráról.
1: Igen, köszönöm a kérdést. Először még kicsit visszatérnék a borokra. Alapvetően a vörösbor az, ami élettanilag valóban nagyon hasznos az emberi szervezet számára. Akár még azt nézzük, hogy az öregedést is lassítja, meggátolni sajnos nem képes, de lelassítani igen. A vörösbor azonban mostanában kevésbé van divatva, inkább a fehér és könnyed borokat kedveli a közönség. Meg tudnám itt említeni akár a zöld veltelinit, vagy a cserszeki fűszerest, a szürke barát. Ezek abszolút itt a környéken kapható borok. A helyi borászok előszeretettel termesztik és dolgozzák föl.
0: És akkor egy olyan kérdésem lenne, hogy a látogató törzsközönség?
1: A törzsközönséget alapvetően környékbeli településekről ellátogató kirándulók teszik ki. Itt kiemelném, hát Buda mellett vagyunk, nagyon sokan járnak onnan ki. Itt akár babakocsival lehet sétálni, családok szoktak többnyire itt megjelenni, de az andalgó fiatal párok is elég gyakori vendégek. A mellettünk lévő települések, mint Biatorbágy, Zsámbék, Budajenő, ezekről a településekből tevődik ki a vendégkörünk.
0: Ez a vendégtől klientúra a környékbeli kirándulók, akik gyógynövény gyűjtése adják a fejüket szabad idejékbe?
1: Igen, igen, van köztük szép számmal, de vannak, akik csak kirándulni jönnek, és például a Csergezán kilátót szeretnék megtekinteni, onnan a környéket magasból meg tudják nézni. Ők is mire ellátogatnak.
0: Mi az, amivel meg tudja osztani, vagy tud mondani olyan élményt a hallgatóknak, ami nagy élmény volt idáig, amióta önök itt élnek Pátyon?
1: Ami a legkedvesebb nekünk számunkra, hogy amellett, hogy itt egy gyönyörű környezetben vagyunk, valóban fák között, és tényleg, mintha egy erdőben lennénk, és itt, mintha nem is a... Várj egy kicsit, szálljuk. Amit nagyon szeretünk itt, hogyha ide kijárunk, szinte megszűnik a külvileg számunkra. Lónyerítést hallunk, macska jön ide, itt koldul. Szeretjük nézni itt a természetet, madarak egész közel jönnek. Itt egy kicsit más világ van. A vendégeink is azért szeretnek ide járni a jó borokon kívül, mert hogy egy teljes kikapcsolódás és egy hosszú sétát tudnak itt megtenni, akár egy kilométeres séta is, míg az egyik pontból egyik végéről a másikig eljutnak.
0: Hát műsorítünk ezzel lejárt. Még odaadom Monastori úrnak a mikrofont egy búcsúzkodásra, és hogyha én nem emlékszem pontosan, hogy milyennek a pincének a neve, de hogyha elmondanám, hogy hogyan található meg ez a pince a Facebookon. Esetleg a Facebookon keresztül lehet rendelni időpontot, foglalni társaságnak?
1: Így van, rendelkezünk Facebook oldallal, Hangulat Pince Páty néven szereplünk, egész szép követő táborral rendelkezünk már, és aki szeretne itt rendezvényt tartani, akár céges, akár magánszemély, ott az elérhetőségeket megtalálja. Köszönöm a lehetőséget, üdvözlök mindenkit, és remélem személyesen is fogunk találkozni a kedves hallgatókkal. Viszontlátásra!
0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi ájtat címe: Maga Isten munkálkodik. A mai ige Ézsaiás könyvéből van, 33. fejezet, 10. vers. De most fölkelek, mondja az Úr, most fölmagasodom és fölemelkedem. Gondolatok az igéről. Amikor a romboló ellenség olyanná tette az országot, mintha sáskajárás pusztított volna, és a védők leültek és sírtak, mint az asszonyok, akkor az Úr maga jött segítségükre. Mikor kihaltak a Sionba vezető utak, és Básán és Kámel olyanná lett, mint az elvadult szőlőskert, akkor fölemelkedett az Úr. Isten megmutatta hatalmát nyomorúságba került népe között, mert a szorongatottak keresték orcáját, és bíztak benne. Még inkább megmutatta erejét, amikor imáikra válaszolva fölkelt, hogy megszabadítsa őket, és legyőzze ellenségeiket. Szenvedéssel teli nap vár ma ránk. Számítsunk arra, hogy az Úr megdicsőíti magát, és szabadulást ad. Buzgón hozzá könyörgünk, éjjel és nappal kiáltva, akkor közel van már kegyelmének órája. Isten idejében kel föl, akkor, amikor leginkább megmutathatja dicsőségét. Jobban is vágyakozzunk arra, hogy őt dicsőíthessük, mint a saját szabadulásunkra. Legyen övé a dicsőség, és már teljesült is legfőbb kívánságunk. Uram, segíts meglátnunk, hogy te munkálkodol, mert csak így tudunk szívünk teljességével dicsőíteni téged. Add, hogy körülöttünk mindenki megláthassa, hogy milyen jó és hatalmas Isten vagy. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a Pannonhalmi főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi főapátság mintegy 300 éves orgonáját a főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől német alföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt. Így képesek együtt két orgonás párbeszédben, miközben a Zorkovszki orgona önálló szólóhangszerként csendül fel. Kiállítással emlékezik Debrecen legöregebb templomára, a Kollégium Múzeuma. Az idén 300 éves református kis templom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A jubileumi ünnepség sorozat keretében megvalósuló kiállítás megnyitójára a múzeumban kerül sor ma, június 18-án 17 órai kezdettel. Igei köszöntőt mond Zsoldos Tibor lelkipásztor, ünnepi köszöntőt mond Csorba Dávid múzeumi szakigazgató. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Ma csütörtökön szintén derült, napos és száraz az idő. Gyenge marad a légmozgás, és már 27-32 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

reggeli csendesség. A mennyei Atya téged is tárt karokkal vár.

Isten bőkezű a megbocsátásban. Teljes mértékben és végérvényesen megbocsájt mindazoknak, akik ezt őszinte bűnbánattal, alázatos és töredelmes szívvel kérik tőle. A súlyos bűnöket is megbocsátja. Még akkor is, ha valaki többször követte el ugyanazt a helytelen tettet. Még Dávid királynak is megbocsátott, aki házasságtörést és gyilkosságot követett el. Megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem. Ígéri az Úr Jeremiás próféta által. A 103. Zsoltárban pedig ezt a bátorítást olvashatod. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk bűneinket. Ahogy az apa megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik.

Isten tiszta és szent, és azt szeretné, hogy te is az légy. Azon munkálkodik, hogy minden olyan dologtól megszabadulj, ami nem kedves előttem. Az ő jelenlétében lelepleződik életed minden szennye, bűne. Szerető szíve által elveszi tőled álnokságaidat, mégpedig úgy, hogy azokra soha többé nem emlékezik. Mert ha ő valamit megbocsát, az olyan, mintha meg se történt volna, többé nem emlegeti fel.

Ha most úgy érzed, hogy sok alávaló dolgot követtél el, és az életed tele van bűnökkel, itt az ideje, hogy a tékozló fiúhoz hasonlóan visszatérj szerető mennyei atyádhoz. Ő téged is tárt karokkal vár. Magához ölel, és gyűrűt húz az ujjadra. Ezért ne tétovázz. Fedd fel előtte titkos bűneidet, és kérd, hogy tisztítson meg azoktól.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 18-a. János evangélium a 13. fejezet, 12-től 20. versig. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Nem mindnyájatokról szólok. Én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak. Aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem a sarkát. Már most, mielőtt ez megtörténik, megmondom nektek, hogy amikor meg lesz, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom néktek, aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Fiatal koromban voltam olyan istentiszteleten, amikor valaki megmosta a lábamat. Döbbenetes volt, és a mai napig nem felejtettem el. Az utolsó vacsorának nagyon erős üzenete van. Jézus az áldozatáról és a haláláról beszélt, amikor megtörte a kenyeret és kiöntötte a bort. A tanítványok egy kicsivel később arról vitatkoztak, hogy közülük ki a nagyobb. Ez a versengés már nem első ízben ütötte fel a fejét a tanítványi körben. Ekkor Jézus már nem mondott nekik semmit, nem vitatkozott velük és nem igazította őket helyre. Egyszerűen levette a felső ruháját, körülkötötte magát egy kendővel és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és a testén levő kendővel megtörölni. Ezt se értette senki a jelenlévők közül, de ezzel példát adott a szolgálatkészség lényegéről. A tanítványokkal együtt az embert megkísérti a szolgálatért járó földi jutalom. Ezt Péter meg is kérdezte Jézustól. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Jézus nem-e világi jutalmat ígért? Azt kéri, hogy ne az emberektől várjuk a köszönetet és a hálát a szolgálatunkért, hanem a mennyei atya véleménye számítson. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai ejtatot Victoria Kubasak írta Kaliforniából, az Egyesült Államokból. Keskeny út. Menjetek be a szoros kapun, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Máté evangéliumának 7. fejezetének 13. és 14. verse. Az egyik nap időre volt szükségem, hogy átgondoljam mindazt, ami az életemben történt. Úgy döntöttem, sétálni megyek az erdőbe egy olyan ösvényen, amelyen korábban másokszor jártam. A borús idő jól tükrözte a hangulatomat. Amikor az ösvényhez értem, a látvány még jobban elszomorított. A gaz teljesen elborította és járhatatlanná tette az egykor szép utat. Már éppen visszafordultam volna, amikor észrevettem egy keskeny ösvényt, amelyet középen a buja növényzet még szabadon hagyott. Még jó, hogy nem fordultam vissza, mert elszalasztottam volna a lehetőséget a gyógyító békességre, amit a séta adott. Rájöttem, hogy gyakran így teszek, amikor valami nehéznek tűnik. Ha látom az akadályokat, vagy nem látom tisztán az utat magam előtt, inkább visszafordulok és engedem, hogy az élet gyomjai beborítsanak, ahelyett, hogy hinném, Isten östvényt készített előttem. Az ösvényen haladva eszembe jutott a mai ige. Azon a reggelen valóban megtapasztaltam Isten csodálatos jelenlétét. Teremtő Istenünk, segíts, hogy megtaláljuk a keskeny utat hozzád, és elinduljunk rajta. Emlékeztess minden egyes napon, hogy te utat készítesz számunkra az élet kuszaságai között is. Amen. Napi gondolat. Isten a keskeny úton találkozik velem. Imádkozzunk és bízunk Istenben az akadályok között is.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Benjamin László, 2 évtized. Megtömött szatyraiddal szálltál vonatra tegnap. Szaladgálsz dolgainkban, távol egy éjjel, egy nap. Rendet csinálsz a házban, vesződöl pénzügyekkel. Ébren talál az éjfél, talpon a kora reggel. Várnak, mint máskor is, kicsinyes napi harcok. Lesz itt goromba árus, morózus hivatalnok, vár a teknő, a tűzhely, a varrógép, s még mi minden. Ügyetlen választottál, látod, amikor engem. Lélek kalandosát, örökkön tépelődőt, kapkodót, megviselt idegzetű elődök nyugtalan évadékát, költőt, kinek nem ízlett a testi munka malma, se hivatal, sem üzlet, ki volna bárhol is, sosincs egészen ottan, búsong csak a világ bajával megrakottan. Láttam én, megjegyeztem, még könnyebb léptű, táncos idődben, mennyi szívet, szemet vonzott magához szép lábad, kedves arcod, hegyes, rugalmas emlőd. Kérleltek derekabbak, hogy választ adj igenlőt, mégis hozzám szegődtél. Így lett minden napod 18 óra munka, 24 óra gond. Talpon csak, egyre résen. Bajban voltál a higgadt, tudtál bármely keservben álarcot venni, vígat. Voltál hozzám igaz, ha kellett színleléssel, nyugtató szép szavakkal, szerelmes öleléssel. Ó, asszonyi karok, lábak, ti kulcsolódók! Összefogók a férfit, mint abroncsok a hordót. Lágy voltál és megedzett, fonódtál rám tüzesen. Magad hajlítva hozzám tartottál, szét ne essem. S mivel tölt meg a kor? Szerelmed mire őriz? Nemes bor lesz-e éltem, vagy poshadó esővíz? Mit gondoltál te azzal? Lelkedben élt olyan hit, de jó is volna hinni magamban tized annyit. Becsapódott mögöttünk immár 2 évtized, 2 nehéz kapuszárnya. Mit bír el még szíved? Mit látsz kecsegtetőt, háttal az ifjúságnak? Csuklóit fájlalod, eres dagadt a lábad, be vagy kerítve végképp, egy férfi, 4 gyerek, ragadozó fogakkal fajjuk fel életed. Lázadtál volna fel, ne mondd, hogy nincs okod rá, hisz éppen gyöngeségem, csöndem tett zsarnokoddá. Te mégse lázadoztál. Voltál, hogy én lehessek. Adtál oly egyszerűen, mint fényt az égi testek. S én mindent elfogadtam, magától értetődőn. Szelídségnek hazudván alantas férfi gőgöm. S adtam nevet neki, sors, hivatás, költészet. Futnék el már előle, dobnám el az egészet. Zajostul, sikerestül, kínostul odahagynám. Bújnék egy szúgba vélet, kenyéren élni, hagymán. Ha másképp nem találhatsz pihenőt már, nyugalmat, hőség és fagy között még nyárvégi jó fuvalmat, futnék, vinnélek el, s aztán, ha mégsem így lesz, segíts meg egyszer azzal, hogy magadon segítesz. Nem ittam életemnek fenékig még a rosszát. Sebek várnak, kudarcok, csonthajlító kanosszák, s az ördög tudja még mik, s nem bírok szökni mégsem. Valamit kezdtem ifjan, hát lássuk, mire végzem. Sorsom előre lódít, korán a föld alá tesz, nekem e sors fonákja, a rossz is, mint a mágnes. Töprengve, bűntudattal, mindez eszembe ötlött, miközben hánykolódó szívem jelenti jöttöd. Késő a délután vár,
most szállsz fel a vonatra. Ideges vagy, rohantál, sóhajtva ülsz a padra. Hajad rendezgeted, lesimítod a szoknyát, élénkebb íbre húzod ajkat halvány pirossát. Most, hogy leülhetsz végre, gyereksírás se hajszol, foglalkoznál magaddal, de ültödben elalszol.

0: szeretetteljes figyelmesség.
1: A boldogság útja, ha szeretjük,

egymást. Isten bennünk lakik, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. János apostol első levele 4:12. Gondolatok az ígéről. Tedd jó illatúvá otthonod légkörét, gyöngéd figyelmességed által. Otthonunk legyen a legtisztább és legmagasztosabb érzelmeink központja. Minden nap gondosan és kitartóan őrizzük és erősítsük a békességet, az összhangot és a szeretetet, hogy ezek az értékek ott lakozzanak családunk minden tagjának szívében. Ha azt akarjuk, hogy olyan gyöngéd szívünk legyen, amilyen Jézusnak volt, amikor itt járt az emberek között, és ha olyan szent részvétet akarunk tanúsítani a bűnös és halandó emberek iránt, mint az angyalok, akkor ápolnunk kell a gyermekkor megértő szeretetét, amely maga az egyszerűség. Részesítsd elismerésben gyermekeidet, amikor csak tudod. Tedd az életüket olyan boldoggá, amennyire csak lehetséges. Szívük fogékony marad a jóra, ha szeretettel és megértéssel fordulsz feléjük, mert ezáltal előkészíted az utat az igazság magvai számára. Isten nem csak esőt ad a földnek, hanem gyönyörű, mosolygó napfényt is, hogy kicsiráztassa a magot, és előhívja a virágot.

0: Szerez energiát természetesen.
1: Bűnösen szántottatok, álnokságot arattatok, ettétek a hazugság gyümölcsét. Bizony a magad tetteiben és sok harcosodban bíztál. Hóseás próféta könyve 10. fejezet 13. vers. A legtöbben azért dolgozunk, hogy a projekteket időben befejezzük. A nem tervezett megszakítások és a közelgő határidők miatt azonban rájövünk, hogy extra energiára van szükségünk. Sokan engednek a társadalom mesterséges energiaforrásainak, a kávénak, a teának vagy a kólának. Néhányan olyan bibliai szöveget akarnak találni, amely jóvá hagyja koffeines szokásukat. Azt kívánják, bárcsak Jézus megengedett volna magának egy csésze kávét, hogy extra energiát adjon neki, amikor a Getsemánéval nézett szembe. De ő a barátokra és az imára hagyatkozott. Valószínűleg tudta, hogyan hatnak a szervezetre az olyan mesterséges stimulánsok, mint a koffein. A kutatása következőket állapította meg. A kávé növeli a glikémiát, rontja a hipoglikémiát, szívritmuszavarokat okozhat, növeli a vizelet magnézium és kálcium veszteségét, gyengíti és összehúzza az ereket, ezáltal növeli a vérnyomást, növeli a gyomorsav kiválasztását, remegést, ingerlékenységet és idegességet okozhat. Megszakítja az alvást és álmatlanságot okoz, fokozza a szorongást és a depressziót, rontja a premenstruációs szindróma tüneteit, csökkenti az érzelmi és fizikai stresszel szembeni tűrőképességet, zavarja a magasabb agyi funkciókat, és összefüggésbe hozható a vastagbél, hólyag és petefészek rákkal. A tea és a kávé izgató hatású és mérgeket tartalmaz. A koffeint tartalmazó tea izgató hatással van az idegekre, a kávé pedig elzsibbasztja az agyat, ezért mindkettő nagyon káros, mert nem táplálja a testet. Az általuk elért megkönnyebbülés azonnali, mielőtt a gyomornak ideje lenne megemészteni őket. Ez azt mutatja, hogy az úgynevezett erőt, azok, akik ezeket használják, csak a gyomor idegeinek izgatásával kapják, ami az agy irritációjához vezet, és az agyat stimulálva a szív fokozott működését és az egész szervezet rövid ideig tartó energiáját idézi elő. Mindez egy hamis erő, amely a legrosszabb, amivel rendelkezhetünk. Egyáltalán nem adnak nekünk természetes erőt. Szerezzünk energiát természetes úton. Sétálj naponta többször, igyál sok vizet, aludj többet, töltsd több időt a barátaiddal, és kérd Istent, hogy áldjon meg bölcsességgel, hogy okosan tudj dolgozni, és kiegyensúlyozott életet élni.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Június 18-án így szól Isten igéje. De amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve. Mózes második könyve 9. fejezet 34. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet 12. verse. Anyukámnak volt egy futó növénye, amelynek majdnem földig ért a lefutó ága. 5 évesen rendkívül kínálkozó lehetőségnek tűnt ez a növény arra, hogy a lábujjal fogást gyakorolgassam vele. Miközben anyukám tetvett, észlelte, hogy mit csinálok, és szólt, hogy ne tegyem. Aztán, amikor nem figyelt, folytattam a lábujjal fogás technikájának fejlesztését. Addig-addig gyakoroltam, míg egy óvatlan pillanatban olyan jól megfogtam a növényágát, hogy az a fejemre esett. Földdel teli szájjal kellett bevallanom tettem következményét, és bocsánatkérésem jeléül összesepertem a maradék földet, amihez azért szülői segítséget is kaptam. Valahogy így élem meg azt, amikor az egyiptomi fáraóhoz hasonlóan visszatérek ahhoz a már sokszor letett és meggyónt gondolathoz, tetthez, mely a saját akaratom szerint való, és amelyet elkövetve újra összekuszálom azt, amit az Úristen egyszer már kiigazított. Amitől egyszer már megtisztított. Olyan jó, hogy az Úristen valóban szerető atyánk, aki a jó szülőhöz hasonlóan segít újra kibogozni a dolgokat, rendet tenni életünk dolgai közt, majd segít tisztára mosakodni is. Ehhez pedig nem kell más tennünk, csak bizalommal segítséget kérnünk. Imádkozzunk! Mennyei atyánk! Hálát adok neked azért, hogy valóban atyánk vagy, aki akkor is segíti gyermekei életét, ha éppen akaratod ellen vétenek. Kérünk, segíts megtartani kiigazított lépteinket, megtisztított életünket és jó cselekvésre törekvő szívünket. Amen. Szikrai Szentcsák Lilla áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. De amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve. Az új szövetség igénk pedig így szólt. Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel.

Edinho, a legendás focista, Pelének a fia, az 1900-as években a Santos kapusa volt. Ugyanannak a klubnak, amely 40 évvel ezelőtt hírnevet szerzett édesapjának. Edinho ugyanolyan képességekkel rendelkezett, mint az apja, amit a genetikai kódjában örökölt. De többször letartóztatták a drogvilággal való kapcsolatai miatt. Hogyan került Edinho ebbe a kegyetlen függőségbe? Talán kíváncsiságból indult, vagy egyszerűen csak drogok voltak a közelében, esetleg néhány úgynevezett barát csábította el. Vagy talán azért választotta a kábítószert, hogy meneküljön a fájdalmas helyzetek elől. Időközben a cselekedetek szokássá váltak anélkül, hogy észrevette volna. Bár Edinho még mindig a futball királyának a fia, a szokások ereje a legerősebb láncszemévé vált.

Hogyan lehet megszabadulnia ezektől a kötelékektől? Érdekes megfigyelni, hogy a mai Biblia szövegben Sion leánya azt a parancsot kapja, hogy oldja meg kötelékeit. Szenved a megkötözöttsége miatt. Az apa azt akarja, hogy szabadnak lássa. Nyomatékosan kéri, hogy ébredjen fel a letargiájából. Szívesen támogatná, erősítené őt. Szívesen tudná őt a jelenlétében, sőt, újra és újra bátorítja, megnyugtatja. De rajta kívül senki más nem dönthet úgy, hogy megtörje a szokásokat, amelyek láncra verik. Ébredj fel, mondja neki. Légy éber, döntsd el ma, hogy megtöröd-e láncok kötelékeit. De van még egy dolog, amit meg kell tenned. Távolítsd el azokat, amelyek megkötözve és alva tartanak. Rázd le magadról a környezet porát. Kelj fel! Íme egy parancsolat, amely olyan erőteljesen rezonál. A jellem nem egy pillanat alatt, hanem ismétlődő döntések és mindennapi cselekedetek által formálódik. A jó szokások erősítik a jellemet, míg a rosszak fokozatosan meggyengítik azt. A gondolatok ápolása meghatározza a cselekedeteket, amelyek ezután szokásokká válnak, és átalakítják a jellemet. Minden a gondolatoknál kezdődik. Ha az ember uralja a gondolatait, képes lesz uralkodni a tettein is, és így jó szokásokat alakíthat ki, amelyek Istennek tetsző jellemet formálnak benne. Az önfegyelem és az önuralom nem velünk született erények, hanem szorgalmas gyakorlással és jó szokásokkal érhetők el. A bűn ismétlése szokássá válik, és ez a szokás megkeményíti a szívet. És ezek végül elidegenítenek Istentől. A bűn nem csak cselekedet, hanem szokás is lehet, amely lelki halált eredményez. A szokások megváltoztatása csak Istennel lehetséges. Krisztus azért jött, hogy megtörje a lélek bilincseit. Még a legrégebbi rossz szokásokat is meg lehet törni Isten kegyelmével és erőfeszítéssel. A gondolatok fegyelmezése az első lépés a jó szokások kialakításához, mert alapvetően meghatározzák a jellemet és az örök sorsot. Mit mondhatsz magadról? Azonosítottad már azt a szokást, ami rabságban tart? Bármilyen jellegűek is a láncok, határozd el ma, hogy megtöröd a környezeted és a múltad láncait. Csak ha visszanyered az akaraterőd és az önuralmad, akkor fogsz valódi fejlődést elérni. A parancs így szól. Kelj fel, lazítsd meg a nyakad körüli kötelékeket. Mindig tarts szem előtt, hogy a mennyei király fia vagy, és a futball királytól eltérően ez az uralkodó mindenható, és készen áll arra, hogy hívásodra segítsen neked.

Ébredj! Ébredj! Öltsd fel szép ruháidat, Sion! Öltsd fel szép ruháidat, Jeruzsálem, szent város! Mert nem jön többé beléd körülmetéletlen és tisztátalan. Rázd le magadról a port, kelj fel, fogságba vitt Jeruzsálem! Oldd le a bilincseket nyakadról, Sion leánya! Ézsaiás próféta könyve, 52. fejezet, 1. és 2. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Tilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. Jelentkezni június 11-ig lehetett az ekme.hiradó@gmail.com címen, illetve telefonon Horváthné Kis Ildikó szervezőtitkárnál a 3620-824-8308-as telefonszámon. A helyszín Tilis Csaba, Bétel missziói otthon, Széchenyi út 8-12. Lelki otthon Fehérvár belvárosában. Vasárnapról vasárnapra sokan ülhetnek egymás mellett, egy templomban úgy, hogy korábban alig tudtak valamit egymásról. A Székesfehérvár belvárosi református egyházközségben lelkipásztorok, presbiterek, pedagógusok és gyülekezeti tagok ezért tudatosan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből találkozás, bizalom és közösség születhet. A több mint 200 éves gyülekezet templomából június 14-én a presbiterek vasárnapján közvetítettek Isten tiszteletet. Székesfehérvár belvárosában a református templom nem magányosan áll, közvetlen közelében található az iskola, néhány utcányira az óvoda, körülötte pedig olyan gyülekezeti élet bontakozik ki, ahol a vasárnapi istentisztelet nem lezárja, hanem elindítja a hetet. Várják az érdeklődőket az októberi családkongresszusra Vácra. Október 15-e és 17-e között rendezik meg a 31. családkongresszust Vácon, a Püspökvár épületében. Egy test, érted adatik. Házasság és Eukarisztia címmel a Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának szervezésében motto és a kettő egy test lesz, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Efézus 5, 31-32. Mit jelent ma önmagunkat ajándékká tenni? Lehet-e a szeretet egyszerre ünnep és hétköznapi szolgálat? Tekinthetünk-e a szentségre, mint a mindennapjaink tápláló forrására? Hogyan hallhatjuk meg egymást és a Szent Lelket egyszerre? Ezeket a kérdéseket járják körül a 33. családkongresszuson, amelyre szeretettel várják az egyházmegyék családreferenseit, a családpasztorációban szolgálókat és minden érdeklődőt. Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra, lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal, zenével. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma csütörtökön szintén derült, napos és száraz az idő. Gyenge marad a légmozgás, és már 27-32 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak. Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán. Az Úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Úriás volt felesége szült Dávidnak. Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért. Böjtöt tartott Dávid, és amikor bement, a földön fekve töltötte az éjszakát. Udvarának a vénei odaálltak melléje, hogy fölemeljék a földről, de ő nem akarta, és nem is evett velük semmit. A hetedik napon meghalt a gyermek. A szolgák azonban nem merték megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, mert ezt gondolták, hiszen amikor még élt a gyermek, és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott a szavunkra, hogyan mondjuk meg neki, hogy meghalt a gyermek, még valami bajt csinál. Dávid azonban látta, hogy szolgái suttognak maguk között, és rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid a szolgáit. Meghalt a gyermek? Meghalt, felelték. Ekkor fölkelt Dávid a földről, megfürdött, megkente magát, ruhát váltott, majd bement az Úr házába, és leborult. Azután hazament, és kérte, hogy tegyenek eléje ételt, és evett. Akkor ezt mondták neki a szolgái, miért tetted ezt? Amíg élt a gyermek, bőtöltél és sírtál, de amikor meghalt a gyermek, fölkeltél és ettél. Ő így felelt. Amíg a gyermek élt, bőtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam. Ki tudja, talán könyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, Betszábét. Bement hozzá, és vele hált. Az asszony fiút szült, és Salamonnak nevezték. Az Úr pedig a szeretetébe fogadta őt. Dávid Nátán prófétára bízta őt, aki Jedidjának nevezte az Úr akarata szerint. Sámuel második könyve, 12. fejezet, 13-tól 25-ig.

0: Beleegyezés.
1: Rendszeresen imádkoztunk egy asszonyért a Biblia körünkben, mert már évek óta beteg volt. Különböző testi és pszichés betegségek kínozták, ezért élete egyre inkább gyötrelemmé vált. Imádkoztunk, de mintha süket fülekre találtunk volna. Aztán több évi szenvedés után elhunyt, mindnyájunk döbbenetére. Elgondolkodtató Dávid viselkedése a mai igénkben. Amikor rádöbben, hogy mit tett, egyenesen Istenhez fordul. Hallja, hogy Nátán milyen ítéletet hirdet Isten nevében, és mégis megpróbálja Istent áthangolni. Mindent megtesz, amit tud ezért a gyerekért. Imádkozik, böjtöl, de nem segít semmi. Fia meghal. Habár nem értem, miért éppen ennek a gyereknek kell meghalnia, elgondolkodtat, ahogy elviseli Dávid ezt a veszteséget. Gondolatai és kijelentése tisztasága lenyűgöz. Olvassuk el újra a 23. verset. Szerintem legtöbben alig ha tudnánk így reagálni, mert át kell élnünk a gyászt, és ez így is van rendjén. Dávid magatartása azonban egy új kezdetet tesz lehetővé. A gyermeket minden gyászolása ellenére nem tudja visszahozni. Viszont elfogadja Isten tettét, annak ellenére, hogy nem érti, ahogyan mi sem értjük sokszor. Élete tovább folytatódik. Kezébe veszi újra az eseményeket. Segít feleségének, vigasztalja, bátorítja és vele marad. Dávid megtapasztalja, hogy Isten szereti és megbocsát. Új lehetőséget kap. Az új gyermek Salamon nevében ott van a Sálom szó gyökere, béke, boldogság, megelégedettség. Ő Isten szeretetének ajándéka.

A keresztény ember nem csak elfogadja Isten akaratát, hanem szereti azt. Úgy is mondhatjuk, aki szereti Istent, az szereti Isten akaratát, mert tudja, hogy Isten minden eseményt gondosan az ő számára készített.

Folyamodjunk együtt most mennyei Urunkhoz. Imádkozzunk lelkünket hozzáemelve, tanúságot téve bízó hitünkről. Imádkozzunk.

Ebben a korai fényben könyörgök hozzád, jó Istenem. Ha bármiben is vétkeznék ellened, ne fordítsd el a te orcádat tőlem, hanem légy hozzám könyörületes, hisz oly könnyen hajlok a rosszabb megoldásra, oly hamar engedek a kísértésnek. Kérlek, ébressz a szívemben töredelmet, és könyörületességed bősége szerint töröld el vétkezéseimet. Ne vondd meg tőlem földi javaidat, hanem adj meg minden szükséges dolgot a maga idejében. Ó, add, hogy törekedhessem a boldog örökké valóság elnyerésére is. Őrizd meg minden betegségtől, haragtól, veszedelemtől, bajtól és bánattól. Ezen az induló napon is takarj be irgalmaddal. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Útravaló című műsorunkat hallották. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Baksai Sándor 1839-ben Csurgón kezdte el iskolai tanulmányait a református gimnáziumban, teológiát Kecskeméten tanult. Itt Abonyi Lajossal a Korány című diáklap szerkesztője volt. Ezután Kecskeméten, illetve Kiskunhalason tanított. 1866-tól Kunszentmiklóson lelkészkedett. A Solti Református Egyház megye főesperese 1878 és 1904 között. 1904-től a Dunamelléki Református Egyház kerület püspöke volt haláláig, 1915-ig. A munkáiban földolgozott baranyai és kiskunsági néprajzi megfigyelései forrásértékűek. Elbeszélései Gyalogösvény és Szederindák címmel jelentek meg.
2: Az 1888-as születésű Mátyás Ernő Kolozsvárot hallgatta a teológiát, majd Genfben képezte magát tovább. Ezután a Szegedi Egyetemen filozófiai doktori oklevelet nyert, 1914 és 1925 között Székelyföldváron volt lelkész, 1925-től pedig a Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiáján az Új Szövetségi Tanszék tanára. A két világháború között az új szövetségi tudományok legjelesebb művelőjeként tartották számon. Akadémiai igazgatósága alatt az ő támogatásával valósultak meg mindazon kezdeményezések, többek között a falu szeminárium, a népfőiskola, a tehetségkutató munka, amelyek a Sárospataki Főiskolát országszerte ismertté tették. Fontosabb művei: Pál apostol misztikája, vallásos misztika, Pál apostol viszonya a misztériumvallásokhoz, Pál apostol antropológiája, újszövetségi kijelentéstörténet, János evangéliuma.
1: Maróti György a Debreceni Református Kollégium kiemelkedő tanára, több tudományágban is a felvilágosodás képviselője. 1715-ben látta meg a napvilágot. Mindössze 29 évet élt, kollégiumi működése csupán 6,5 évig tartott, mégis századokra terjedt a hatása. Tanártársa Péceli József így szólt róla: századunk s a magyar nemzetnek ritka ékessége. A tudományoknak ebben a mi debreceni iskolánkban fenntartója és megalapozója ez a jellemére, tanultságára kiemelkedő ifjú. Debreceni tanulmányai után Svájcban, Németországban és Hollandiában tanult. Bázelben lelkészi oklevelet is szerzett. A latinon, görögön és héberen kívül megtanult németül, franciául, angolul és hollandul. Magas szintű zenei ismeretekre is szert tett. 1738-ban Debrecenbe visszatérve az ékes szólás, a történelem és a reáliák tanárává választották. Ehhez előadó termet és külföldi útjáról hozott kísérleti eszközökkel berendezett szertárat hozott létre. Főként a csillagászati műszerek voltak jelentősek. 1741-ben elkészítette a felvilágosodás nevelési törekvéseit megvalósító Idea és Opinions című tanügyi tervezetét, amely az egész 18. század folyamán megszabta a kollégiumi tanítási rendjét. 1739-ben megjelent Aritmetikája a századtankönyve lett a számtanban, egyszer s mind megvalósítva a magyar nyelvű oktatást. 1739-40-ben alapította négy szólamú énekkarát, a máig működő híres kántust. Kiadta a Zsoltárok pontos dallammal ellátott első verseit, kiegészítve egy magyar nyelvű zeneelméleti összefoglalóval. 1743-ban a többszólamú éneklés elterjesztésére a Zsoltároknak négyes nótáik című munkáját jelentette meg, ugyancsak elméleti kísérő szöveggel.
2: 1934-ben fejezte be földi pályáját Derkovics Gyula, festő és grafikus művész. Művészete az expresszionizmus, a kubizmus és a konstruktivizmus ötvözete. Témáit a hétköznapi életből vette, a szegény embert és környezetét festette meg, de a természet is megjelenik képein, s főleg misztikus, illetve történelmi karakterei erőteljesek. Kiemelkedő műve a 12 kép alkotta Dózsa fametszet sorozat, meg az olajképek, Anya, Utolsó vacsora, Három nemzedék. Festményeihez arany és ezüst portfestéket is használt, hogy színeit elvarázsolja. A kis plasztikák, rézkarcok készítésének is mestere volt. Fametszet, rézkarc, kollázs egyaránt került ki a keze alól. Kassák Lajos írta róla: a lehellett könnyű vonalak szintézise, tökéletes tükörképe a léleknek.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki igazán szól, az igazat mondja el, a hamis tanú pedig a csalárdságot. Példabeszédek könyve 12. fejezet, 17. vers.

Olvastad a Gyűrűk ura című regényt? Vagy láttad a filmet? Abban a morgul tőr egy elvarázsolt, mérgezett, éles boszorkánykés, ami a megszúrt halandókat lidércé változtatja, és csak az atelász gyógyfű segíthet lassítani a mérgezés terjedését. A tőr által okozott seb soha nem gyógyul be teljesen. Így Zsákos Frodóé sem, akit az angmari boszorkány király megszúrt vele, és a penge egy szilánkja ott maradt a bal vállában.

Most ezt a történetet helyettesítsük be a saját életünkbe. Ha valaki bántó, valótlan dolgokat vág oda a másikhoz, gorombán, tiszteletlenül beszél vele, megrágalmazza, veszekszik vele, pletykálkodik róla, hazudik neki vagy róla, az olyan, mintha tőrrel szúrná meg. Az ilyen meggondolatlan szavaknak,

0: Soha ne szúrd meg a másik lelkét oktondi bántó beszéddel, még akkor sem, ha épp haragszol rá. Inkább a szavaid legyenek gyógyító balzsamúak, amelyek enyhítik a másik lelki fájdalmát.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Mindent Jézus nevében cselekedjünk.
1: A mai ige, Kolossé levél 3:17. És mindent, amit csak tesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, általa hálát adva az Atya Istennek. Gondolatok az ígéről. Az Úr azt kívánja, hogy minden emberi lény megtegye a tőle telhető legjobbat. Akik ezt megteszik, a legnagyobb személyes megelégedésben lesz részük, és a legnagyobb megelégedést okozzák azoknak is, akikkel érintkeznek. A fiataloknak fel kell ismerniük, hogy mélységes tapasztalatra van szükségük Isten dolgait illetően. A pusztán felszínes munka nem lesz hasznos számukra. Be kell engedned Isten igéjének világosságát a szívedbe, hogy égő gyertyával kutathasd azt. Amikor összegyűltök, egymás megsegítésére és áldására lehettek, ha Istentől származó befolyást engedtek magatok közé. Vannak azonban olyanok, akik komoly hibákkal küzdenek, melyek erősen szorítják őket, és ha ezek a hibák le nem győzhetnek, elűzik Isten lelkét a szívből. A Biblia vallása nem egy befolyás a sok közül, hanem a legerősebb befolyás, mely áthat és irányít minden mást. A Biblia vallásának kell irányítania az életet és a viselkedést. Nem lehet olyan, mint a színfoltok, melyek ide-oda vannak festve a vászonra, hanem befolyásának át kell hatnia az egész életet, mintha a vásznat belemártanánk a festékbe, míg csak a szövet minden egyes cérnája át nem veszi a mély, átható, erős színárnyalatot. Az Úr hozzásegít, hogy megérts minden gyakorlati bibliai igazságot, amint elkezded azokat életgyakorlatodban alkalmazni. Az igazság elveit a mindennapok gyakorlati tapasztalatában kell megvalósítani. A hétköznapi élet legkisebb dolgaiban is növekednünk kell a kegyelemben, magasrendű és szent indítékokkal kell rendelkeznünk, melyet hatalommal bírnak, mert attól származnak, aki életét adta, hogy ösztönözzön minket a krisztusi jellem teljes kialakítására. Ahol Krisztus vallása működik, ott az élet minden részlete ragyogóbb és édesebb lesz a földi örömnél, és magasztosabb a földi békénél.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Szeretett gyermekem vagy. A világ megalapítása előtt kiválasztottalak, hogy velem járj a személyesen neked eltervezett ösvényeken. Arra összpontosíts, hogy velem lépést tarts, ne pedig a veled kapcsolatos terveimet próbáld siettetni. Ha bízol abban, hogy terveim felemelkedésedről és nem tönkretételedről szólnak, akkor képes leszel lazítani és élvezni a jelen pillanatot. Reménységed és jövőd a mennyben gyökereznek, ahol örökké tartó, elragadtatott öröm vár rád. Semmi sem foszthat meg elképzelhetetlen gazdagságod és jóléted örökségétől. Néha bepillantást engedek dicsőséges jövődbe, hogy bátorítsalak és ösztönözzelek. Leginkább azonban arra összpontosíts, hogy közel maradj hozzám. Én a te szükségleteidnek és az én céljaimnak megfelelően szabom meg a tempót.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Efézus beliekhez írott levél, első fejezet, 4. vers. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 9. vers. Jeremiás könyve, 29. fejezet, 11. vers. Efézus beliekhez írott levél, első fejezet, 13. és 14. versek.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 10. rész. Isten és a bálványok. Halljátok meg az igét, amelyet az Úr mond nektek, Izrael háza. Így szól az Úr. Ne tanuljátok el a pogányok szokását, és az égi jelektől ne rettegjetek, mert csak a pogányok rettegnek azoktól. Bizony a népek bálványai hiába valók. Hiszen egy fát vágnak ki az erdőben, a mesterember keze készíti el baltával. Ezüsttel és arannyal díszítik, szögekkel és kalapáccsal rögzítik, hogy ne inogjon. Olyanok, mint madárijesztő az uborka földön. Nem beszélnek, hordozni kell őket, mert menni sem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tudnak ártani. Mint ahogy jót is hiába várnátok tőlük. Nincs hozzád hasonló, Uram. Nagy vagy te, és hatalmad által nagy a te neved. Ki ne félne téged, népek királya? Bizony megilletesz téged, mert nincs hozzád hasonló a népek bölcsei között, egyetlen országban sem. Egytől egyig ostobák, bolondok, hiába való a bálványok útmutatása, hiszen fából vannak. Tarsisból hozott ezüstlappal és úfázi arannyal vonják be. Mesterember csinálmánya, ötvös keze munkája. Öltözetük kék és piros bíbor, ügyes mesterek munkája valamennyi. De az Úr igaz Isten, élő Isten, örökké való király. Haragjától megrendül a föld, dühével szemben a népek tehetetlenek. Mondjátok meg nekik, hogy az istenek kivesznek a földről és az ég alól. Nem ők alkották az eget és a földet. Az Úr ereje alkotta a földet, az ő bölcsessége szilárdította meg a világot, az ő értelme feszítette ki az eget. Mennydörgő szavára víztömeg támad az égen, felhőt hoz fel a föld széléről, villámokat alkot az esőhöz, és szelet bocsát ki kamráiból. Megáll a tudománya minden embernek, szégyent val bálványával minden ötvös, mert csalódik öntvényében. Nincsen abban lélek. Hitvány és nevetséges dolgok azok, semmivé lesznek a megtorlás idején. De nem ilyen Jákób osztály része, mert ő a mindenség formálója, Izrael törzse pedig az ő tulajdona. Seregek ura a neve. Összeomlás. Szedd föl a földről batyudat, ostromolt város lakója, mert ezt mondja az Úr. Én most kiröpítem parittyámból az ország lakóit. Sarokba szorítom őket, rájuk fognak találni. Jaj nekem, összetörtem, gyógyíthatatlan a sebem. Azt gondoltam, hogy majd csak kibírom ezt a bajomat. De ledöntötték sátramat, eltépték az összes sátorkötelet. Fiaim elhagytak, nincsenek, nem feszíti ki senki a sátramat. Nem vonja föl senki a sátorlapokat. Bizony, ostobák voltak a pásztorok, nem keresték az Urat. Ezért nem boldogultak, egész nyájuk szétszóródott. Már a hír is megérkezett, nagy zúgás hangzik északföldje felől, Júda városai sivár pusztává válnak, sakálok tanyájává. Jeremiás könyörgése. Tudom, Uram, hogy az ember nem ura élete útjának, és aki azon jár, nem maga irányítja lépteit. Fenyíts minket, Uram, de mértékkel. Ne haragodban, hogy semmivé ne tégy. Törzs ki lángoló haragodat a pogányokon, akik nem ismernek téged, és a nemzetségeken, amelyek nem hívják segítségül nevedet, mert megemésztették Jákóbot, végleg megsemmisítették, és lakóhelyét elpusztították.

0: Mai szakasz, Jeremiás könyve, 10. rész. Ezzel a témával részletesen foglalkozik Ézsaiás a 44:9-20, valamint a Jeremiás levele elnevezésű apokrif irat is. Perikópánkat a magyarázók többsége nem tartja a Jeremiástól származónak. Pogány környezetben élő hallgatóknak szól ez a tanítás, akiket óvni kellett a fényes külsőségek között gyakorolt pogány kultuszok befolyásától. Nem palesztinai, hanem babilóniai állapotokat tételez föl. Jeremiás a 29. részben ránk maradt levele tanúsága szerint nem ebben látta a fogságba került nép legnagyobb kísértését. A 11. vers arámi nyelve is fogság utáni időre mutat. A perikópa az észre appelláló érveléssel mutat rá arra, hogy az emberi kéz és képzelőerő által alkotott istenek nem nyújthatnak valóságos segítséget. Ezzel szemben Jáve, akit ábrázolni sem volt szabad, mennynek és földnek megteremtője, népek bírája, a világtörténelem valóságos ura. Ő mindennél drágább kincse népének. Minden idők egyházát arra tanítja ez a perikópa, hogy az élő Istent semmilyen kulturális vagy vallási környezetben nem kell szégyelnie, hanem boldogan kell vallást tennie a belévetett hitéről. Külső formáját tekintve a próféta és a megszemélyesített Jeruzsálem közötti párbeszéd ez az ige szakasz. A 17-18. Versekben a próféta, a 19-21-ben Jeruzsálem, a 22-ben pedig újra Jeremiás beszél. A kína jelentése batyú, köteg, csomag. A 17. vers fordítása tehát, vedd föl batyudat a földről, te, aki az erősített városban laksz. Vagyis Jeremiás a fogságra való indulásra szólítja föl Jeruzsálem lakóit. Amint az asszír ábrázolások mutatják, a fogságba indulásnál az asszonyoknak megengedték, hogy zsákban vagy batyuba kötve néhány ingóságukat magukkal vigyék. Minden valószínűség szerint az 598-ban bekövetkezett első fogságra történik itt utalás. Így érthető a jeruzsálemiek őszintének látszó bűnbánata is, amely a 21. versben megszólal. Az események hatása alatt megrendülve keresik a katasztrófa okát, és azt az oktalan pásztorokban, azaz a szűk látókörű politikai és vallási vezetőkben vélik megtalálni. Arról már nem esik szó, hogy milyen szívesen engedelmeskedtek ezeknek az oktalan pásztoroknak. A 20. versben Jeruzsálem a pusztában lakó beduin asszonyhoz hasonlítja magát, akinek sátrát elpusztították, gyermekeit és nyáját pedig elrabolták. A 23. és a 24. vers imádság, amelyet a próféta vagy a népért mond, amelyel szorosan egynek tudja magát, vagy önmagáért. Ha a nép nevében mondott fohászként értjük, akkor a Júdát érő ítélet enyhítésért esedező könyörgésnek tekinthetjük. Ha viszont a próféta önmagáért imádkozik, akkor Jeremiás vallomásaihoz számíthatjuk e verseket. Tartalmát tekintve a könyörgés nem a sors hatalmával szembeni emberi tehetetlenség miatti panaszkodás, amiből fatalista beletörődés következnék, hanem a jó szándék és a véghezvitel közötti feszültség miatti gyötrődés. Nem emberi bosszúvágy szólal meg benne, hanem az Isten népe sanyarú sorsáért való aggódás.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Hozzámenvén a farizeusok és a sadduceusok, hogy kísértsék őt. Kérték tőle, hogy mutasson nékik mennyei jelet. Máté evangélium a 16. fejezet első vers. Napjainkban is sokan kiáltanak fel így, amikor feltárul Isten igazsága. Mutassatok jeleket! Lássunk csodákat! Jézus nem művel csodát a farizeusok kívánságára. Sátán sugalmazására sem tett csodát a pusztában. Nekünk sem azért adott erőt, hogy magunkat igazoljuk, vagy azért, hogy kielégítsük a gőgös hitetlenség kívánságát. Az evangélium önmagában isteni kinyilatkoztatás. Nem nagy csoda-e vajon az, hogy a kegyelem erejével kiszabadulhatunk Sátán béklyóiból? Az emberi szív természet szerint nem ellensége a Sátánnak. Csakis Isten kegyelme által lehet azzá. Azzal az emberrel, akit szeszély, dac és akaratosság uralt, vagy akit téves eszmék vezettek, de eljutott az igazság ismeretére és szabaddá vált, valóságos csoda történt. Minden megtérés ennek az isteni ígéretnek a valóra válásáról tanúskodik. Adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. Ezékiel könyve 36. fejezet 26. vers. Az emberi szív és jellem átalakulása olyan csoda, amely az élő, örökkévaló üdvözítőt, a lelkekért kegyelem teljes munkálkodó, megváltót nyilatkoztatja ki. A Krisztusba elrejtett kitartó hitélet nagy csoda. Az a jel, amelynek most és mindenkor láthatóvá kell lennie, ha Isten igéje hangzik, a Szentlélek jelenléte, aki újjászülő erővé teszi az igét a hallgatók szívében. Ez Isten bizonyságtevése a világ számára, amellyel az ő fiának küldetését hitelesíti. Azok szívét, akik jelet kívántak Jézustól, olyannyira megkeményítette a hitetlenség, hogy nem vették észre jellemének isteni voltát.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Értékes percek. Az egyedüllét soha vissza nem térő alkalmat kínál arra, hogy a belső csöndben az ember végre meghallja saját, igazi hangját. Ez a belső hang gyógyító és vigasztaló. Akár sorsfordító változtatásokat képes elindítani az életedben. Rád Zsuzsa.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Soha ne add fel. Legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 15. fejezet 58. vers. A kudarc nem azt jelenti, hogy sosem jársz majd sikerrel, hanem csak azt, hogy egy kissé talán több időt bekerül majd. John Wayne-nek van egy nagyszerű mondata a Vonatrablók című filmben. Életed hátralévő részét azzal fogod tölteni, hogy kiütnek, de te újra felállsz, úgyhogy jobb, ha elkezdesz hozzászokni. Ez a siker, újra felállni minden kiütés után. Fogalmad sincs, milyen közel az elérni vágyott cél, de ha feladod, nem is fogod megtudni, és ráadásul el sem éred soha. Ben Stein, amerikai író így fogalmazott. Az emberi léleknek sosincs vége azzal, hogy legyőzik. Akkor van vége, amikor megadja magát. A Time magazin olyanok körében végzett felmérést, akik valamikor elveszítették az állásukat. A várakozásokkal ellentétben miszerint mindnyájan csüggettek és levertek lesznek, inkább nagyon is reziliensnek, vagyis lelkileg ellenállónak bizonyultak. Kiderült, hogy azok, akik elveszítették az állásukat, majd újat találtak helyette, felkészültebben tudnak megbirkózni a nehézségekkel, mint azok, akik éveken át ugyanannál a cégnél dolgoznak, és sosem maradtak munkanélkül. Ha volt már részed kudarcban, akkor valójában nagyobb esélyed van a sikerre, mint azoknak, akiknek még sosem. Ha újra meg újra elbuksz, de felállsz és tanulsz a kudarcokból, jellemesebbé, erősebbé, kitartóbbá, tapasztaltabbá és bölcsebbé válsz. Az ilyen tulajdonságokkal bíró emberek tartós sikerre képesek, szemben azokkal, akik számára túl korán és túl könnyen jött a siker. Amíg nem adod fel, addig jó helyzetben vagy. Azt tehát hozzád ma Isten igéje, hogy légy szilárd és rendíthetetlen.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szeretnénk az első lépés lenni Isten felé. A debreceni gyökerű első lépés zenekar évek óta járja a Kárpát-medencét, hogy dicsőítő zenével és saját szerzeményeivel vigye közelebb az embereket Istenhez. Szolgáltak már a Csillagponton, a Református Zenei Fesztiválon, a Református Egység napján, a Feltöltő keresztjén zenefesztiválon, valamint számos gyülekezeti és ifjúsági alkalmon. De mit jelent a zenekarnak a dicsőítés? Szükséges-e, hogy egy dal konkrétan Istenről szóljon? A dicsőítés attól lesz dicsőítés, hogy Istenről szól, vagy Istenhez szól. Egy közös imádságot fogalmaz meg énekben. Ez akkor is igaz, ha egy templomban hangzik el, és akkor is, ha valaki egy rádióban hallja. A helyszín vagy a forma változhat, de a lényeg ugyanaz marad, Istenre mutatni. Jelenleg a második nagy lemezükön is dolgoznak, amely várhatóan még ebben az évben megjelenik. Az új albumon lesznek kifejezetten gyülekezeti éneklése alkalmas, dicsőítő dalok, de más hangvételű szerzemények is helyet kapnak. Így egy sokszínű anyag készül. A tüzes kemencében is együtt megtartották az Erőforrás testvéri szolgálat szakmai napot. A cigánymisszió, a református fenntartásban működő gyerekházak, tanodák, gyermekvédelmi szolgálatok, nevelőszülői hálózatok, szociális intézmények, a felzárkózó települések jelenlétpontjai, valamint a társadalmi missziók munkatársai gyűltek össze az idei Erőforrás szakmai napon Budapesten. A Református Szeretett Szolgálat Hungária körúti központjában rendezett alkalmon a résztvevők a lelki megerősödés mellett az erőszakmentes és a segítő kommunikáció gyakorlati eszközeivel vértezték fel magukat. A rendezvényen Kocsis István, a cigánymisszió megbízott osztályvezetője, a program házigazdája köszöntötte a megjelenteket és az előadókat. Beszédében rávilágított, hogy az Erőforrás cím tudatosan lett külön írva, utalva a jelenlévő sokféle szolgálat közös gyökerére. Hangsúlyozta, hogy a passzív hallgatás helyett cselekvő részvételre, folyosói beszélgetésekre és a kérdések feltevésére is hívják a munkatársakat. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények július 1 és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín Budapest több helyszínén. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma csütörtökön szintén derült, napos és száraz az idő. Gyenge marad a légmozgás, és már 27-32 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. A mennyei Atya téged is tárt karokkal vár.

Isten bőkezű a megbocsátásban. Teljes mértékben és végérvényesen megbocsájt mindazoknak, akik ezt őszinte bűnbánattal, alázatos és töredelmes szívvel kérik tőle. A súlyos bűnöket is megbocsátja. Még akkor is, ha valaki többször követte el ugyanazt a helytelen tettet. Még Dávid királynak is megbocsátott, aki házasságtörést és gyilkosságot követett el. Megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem. Ígéri az Úr Jeremiás próféta által. A 103. Zsoltárban pedig ezt a bátorítást olvashatod. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk bűneinket. Ahogy az apa megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik.

Isten tiszta és szent, és azt szeretné, hogy te is az légy. Azon munkálkodik, hogy minden olyan dologtól megszabadulj, ami nem kedves előtte. Az ő jelenlétében lelepleződik életed minden szennye, bűne. Szerető szíve által elveszi tőled álnokságaidat, mégpedig úgy, hogy azokra soha többé nem emlékezik. Mert ha ő valamit megbocsát, az olyan, mintha meg se történt volna. Többé nem emlegeti fel.

Ha most úgy érzed, hogy sok alávaló dolgot követtél el, és az életed tele van bűnökkel, itt az ideje, hogy a tékozló fiúhoz hasonlóan visszatérj szerető mennyei atyádhoz. Ő téged is tárt karokkal vár. Magához ölel, és gyűrűt húz az ujjadra. Ezért ne tétovázz. Fedd fel előtte titkos bűneidet, és kérd, hogy tisztítson meg azoktól.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 18-a. János evangélium a 13. fejezet, 12-től 20. versig. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Nem minnyájatokról szólok, én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak. Aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem a sarkát. Már most, mielőtt ez megtörténik, megmondom nektek, hogy amikor meg lesz, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom néktek, aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Fiatal koromban voltam olyan istentiszteleten, amikor valaki megmosta a lábamat. Döbbenetes volt, és a mai napig nem felejtettem el. Az utolsó vacsorának nagyon erős üzenete van. Jézus az áldozatáról és a haláláról beszélt, amikor megtörte a kenyeret és kiöntötte a bort. A tanítványok egy kicsivel később arról vitatkoztak, hogy közülük ki a nagyobb. Ez a versengés már nem első ízben ütötte fel a fejét a tanítványi körben. Ekkor Jézus már nem mondott nekik semmit, nem vitatkozott velük, és nem igazította őket helyre. Egyszerűen levette a felső ruháját, körülkötötte magát egy kendővel, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és a testén levő kendővel megtörölni. Ezt se értette senki a jelenlévők közül, de ezzel példát adott a szolgálatkészség lényegéről. A tanítványokkal együtt az embert megkísérti a szolgálatért járó földi jutalom. Ezt Péter meg is kérdezte Jézustól. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Jézus nem-e világi jutalmat ígért. Azt kéri, hogy ne az emberektől várjuk a köszönetet és a hálát a szolgálatunkért, hanem a mennyei atya véleménye számítson. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai ejtatót Victoria Kubasak írta Kaliforniából, az Egyesült Államokból. Keskeny út. Menjetek be a szoros kapun, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Máté evangéliumának 7. fejezetének 13. és 14. verse. Az egyik nap időre volt szükségem, hogy átgondoljam mindazt, ami az életemben történt. Úgy döntöttem, sétálni megyek az erdőbe egy olyan ösvényen, amelyen korábban már sokszor jártam. A borús idő jól tükrözte a hangulatomat. Amikor az ösvényhez értem, a látvány még jobban elszomorított. A gaz teljesen elborította és járhatatlanná tette az egykor szép utat. Már éppen visszafordultam volna, amikor észrevettem egy keskeny ösvényt, amelyet középen a buja növényzet még szabadon hagyott. Még jó, hogy nem fordultam vissza, mert elszalasztottam volna a lehetőséget a gyógyító békességre, amit a séta adott. Rájöttem, hogy gyakran így teszek, amikor valami nehéznek tűnik. Ha látom az akadályokat, vagy nem látom tisztán az utat magam előtt, inkább visszafordulok és engedem, hogy az élet gyomjai beborítsanak, ahelyett, hogy hinném, Isten ösvényt készített előttem. Az ösvényen haladva eszembe jutott a mai ige. Azon a reggelen valóban megtapasztaltam Isten csodálatos jelenlétét. Teremtő Istenünk, segíts, hogy megtaláljuk a keskeny utat hozzád, és elinduljunk rajta. Emlékeztess minden egyes napon, hogy te utat készítesz számunkra az élet kuszaságai között is. Amen. Napi gondolat: Isten a keskeny úton találkozik velem. Imádkozzunk és bízunk Istenben az akadályok között is.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Benjamin László, 2 évtized. Megtömött szatyraiddal szálltál vonatra tegnap. Szaladgálsz dolgainkban távol egy éjjel, egy nap. Rendet csinálsz a házban, vesződöl pénzügyekkel. Ébren talál az éjfél, talpon a kora reggel. Várnak, mint máskor is, kicsinyes napi harcok. Lesz itt goromba árus, morózus hivatalnok. Vár a teknő, a tűzhely, a varrógép, s még mi minden. Ügyetlen választottál, látod, amikor engem. Lélek kalandosát, örökkön tépelődőt, kapkodót, megviselt idegzetű elődök nyugtalan ivadékát, költőt, kinek nem ízlett a testi munka malma, se hivatal, sem üzlet, ki volna bárhol is, sosincs egészen ottan, búsong csak a világ bajával megrakottan. Láttam én, megjegyeztem, még könnyebb léptű, táncos idődben mennyi szívet, szemet vonzott magához szép lábad, kedves arcod, hegyes, rugalmas emlőd. Kérleltek derekabbak, hogy választadj igenlőt, mégis hozzám szegődtél. Így lett minden napod 18 óra munka, 24 óra gond. Talpon csak, egyre résen. Bajban voltál a higgadt, tudtál bármely keservben álarcot venni, vígat. Voltál hozzám igaz, ha kellett színleléssel, nyugtató szép szavakkal, szerelmes öleléssel. Ó, asszonyi karok, lábak, ti kulcsolódók, összefogók a férfit, mint abroncsok a hordót, lágy voltál és megedzett, fonódtál rám tüzesen, magad hajlítva hozzám tartottál, szét ne essem. S mivel tölt meg a kor? Szerelmed mire őriz? Nemes bor lesz-e éltem, vagy poshadó esővíz? Mit gondoltál te azzal? Lelkedben élt olyan hit, de jó is volna hinni magamban tized annyit. Becsapódott mögöttünk immár 2 évtized, 2 nehéz kapuszárnya. Mit bír el még szíved? Mit látsz kecsegtetőt háttal az ifjúságnak? Csuklóit fájlalod, eres dagadt a lábad, be vagy kerítve végkép, egy férfi, 4 gyerek, ragadozó fogakkal fajjuk fel életed. Lázadtál volna fel, ne mondd, hogy nincs okod rá, hisz éppen gyöngeségem, csöndem tett zsarnokoddá. Te mégse lázadoztál. Voltál, hogy én lehessek. Adtál oly egyszerűen, mint fényt az égi testek. S én mindent elfogadtam, magától értetődőn. Szelídségnek hazudván alantas férfi gőgöm. S adtam nevet neki, sors, hivatás, költészet. Futnék el már előle, dobnám el az egészet, zajostul, sikerestül, kínostul odahagynám, bújnék egy szúgba vélet, kenyéren élni, hagymán. Ha másképp nem találhatsz pihenőt már, nyugalmat, hőség és fagy között még nyárvégi jó fuvalmat, futnék, vinnélek el, s aztán, ha mégsem így lesz, segíts meg egyszer azzal, hogy magadon segítesz. Nem ittam életemnek fenékig még a rosszát. Sebek várnak, kudarcok, csonthajlító kanosszák, s az ördög tudja még mik, s nem bírok szökni mégsem. Valamit kezdtem ifjan, hát lássuk, mire végzem. Sorsom előre lódít, korán a föld alá tesz, nekem a sors fonákja, a rossz is, mint a mágnes. Töprengve, bűntudattal, mindez eszembe ötlött, miközben hánykolódó szívem jelenti jöttöd. Késő a délután vár,
most szállsz fel a vonatra. Ideges vagy, rohantál, sóhajtva ülsz a padra. Hajad rendezgeted, lesimítod a szoknyát, élénkebb ívre húzod ajkat halvány pirossát. Most, hogy leülhetsz végre, gyereksírás se hajszol, foglalkoznál magaddal, de ültödben elalszol.

0: szeretetteljes figyelmesség.
1: A boldogság útja, ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. János apostol első levele 4:12. Gondolatok az íg.

örökségéről. Tedd jó illatúvá otthonod légkörét, gyöngéd figyelmességed által. Otthonunk legyen a legtisztább és legmagasztosabb érzelmeink központja. Minden nap gondosan és kitartóan őrizzük és erősítsük a békességet, az összhangot és a szeretetet, hogy ezek az értékek ott lakozzanak családunk minden tagjának szívében. Ha azt akarjuk, hogy olyan gyöngéd szívünk legyen, amilyen Jézusnak volt, amikor itt járt az emberek között, és ha olyan szent részvétet akarunk tanúsítani a bűnös és halandó emberek iránt, mint az angyalok, akkor ápolnunk kell a gyermekkor megértő szeretetét, amely maga az egyszerűség. Részesítsd elismerésben gyermekeidet, amikor csak tudod. Tedd az életüket olyan boldoggá, amennyire csak lehetséges. Szívük fogékony marad a jóra, ha szeretettel és megértéssel fordulsz feléjük, mert ezáltal előkészíted az utat az igazság magvai számára. Isten nem csak esőt ad a földnek, hanem gyönyörű, mosolygó napfényt is, hogy kicsiráztassa a magot, és előhívja a virágot.

0: Szerez energiát természetesen.
1: Bűnösen szántottatok, álnokságot arattatok, ettétek a hazugság gyümölcsét. Bizony a magad tetteiben és sok harcosodban bíztál. Hóseás próféta könyve 10. fejezet 13. vers. A legtöbben azért dolgozunk, hogy a projekteket időben befejezzük. A nem tervezett megszakítások és a közelgő határidők miatt azonban rájövünk, hogy extra energiára van szükségünk. Sokan engednek a társadalom mesterséges energiaforrásainak, a kávénak, a teának vagy a kólának. Néhányan olyan bibliai szöveget akarnak találni, amely jóvá hagyja koffeines szokásukat. Azt kívánják, bárcsak Jézus megengedett volna magának egy csésze kávét, hogy extra energiát adjon neki, amikor a Getsemánéval nézett szembe. De ő a barátokra és az imára hagyatkozott. Valószínűleg tudta, hogyan hatnak a szervezetre az olyan mesterséges stimulánsok, mint a koffein. A kutatása következőket állapította meg. A kávé növeli a glikémiát, rontja a hipoglikémiát, szívritmus zavarokat okozhat, növeli a vizelet magnézium és kálcium veszteségét, gyengíti és összehúzza az ereket, ezáltal növeli a vérnyomást, növeli a gyomorsav kiválasztását, remegést, ingerlékenységet és idegességet okozhat. Megszakítja az alvást és álmatlanságot okoz, fokozza a szorongást és a depressziót, rontja a premenstruációs szindróma tüneteit, csökkenti az érzelmi és fizikai stresszel szembeni tűrőképességet, zavarja a magasabb agyi funkciókat, és összefüggésbe hozható a vastagbél, hólyag és petefészek rákkal. A tea és a kávé izgató hatású és mérgeket tartalmaz. A koffeint tartalmazó tea izgató hatással van az idegekre, a kávé pedig elzsibbasztja az agyat, ezért mindkettő nagyon káros, mert nem táplálja a testet. Az általuk elért megkönnyebbülés azonnali, mielőtt a gyomornak ideje lenne megemészteni őket. Ez azt mutatja, hogy az úgynevezett erőt, azok, akik ezeket használják, csak a gyomor idegeinek izgatásával kapják, ami az agy irritációjához vezet, és az agyat stimulálva a szív fokozott működését és az egész szervezet rövid ideig tartó energiáját idézi elő. Mindez egy hamis erő, amely a legrosszabb, amivel rendelkezhetünk. Egyáltalán nem adnak nekünk természetes erőt. Szerezzünk energiát természetes úton. Sétálj naponta többször, igyál sok vizet, aludj többet, tölts több időt a barátaiddal, és kérd Istent, hogy áldjon meg bölcsességgel, hogy okosan tudj dolgozni, és kiegyensúlyozott életet élni.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 18-án így szól Isten igéje. De amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve. Mózes második könyve, 9. fejezet, 34. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet, 12. verse. Anyukámnak volt egy futó növénye, amelynek majdnem földig ért a lefutó ága. 5 évesen rendkívül kínálkozó lehetőségnek tűnt ez a növény arra, hogy a lábujjal fogást gyakorolgassam vele. Miközben anyukám tetvett, észlelte, hogy mit csinálok, és szólt, hogy ne tegyem. Aztán, amikor nem figyelt, folytattam a lábujjal fogás technikájának fejlesztését. Addig-addig gyakoroltam, míg egy óvatlan pillanatban olyan jól megfogtam a növényágát, hogy az a fejemre esett. Földdel teli szájjal kellett bevallanom tettem következményét, és bocsánatkérésem jeléül összesepertem a maradék földet, amihez azért szülői segítséget is kaptam. Valahogy így élem meg azt, amikor az egyiptomi fáraóhoz hasonlóan visszatérek ahhoz a már sokszor letett és meggyónt gondolathoz, tetthez, mely a saját akaratom szerint való, és amelyet elkövetve újra összekuszálom azt, amit az Úristen egyszer már kiigazított. Amitől egyszer már megtisztított. Olyan jó, hogy az Úristen valóban szerető atyánk, aki a jó szülőhöz hasonlóan segít újra kibogozni a dolgokat, rendet tenni életünk dolgai közt, majd segít tisztára mosakodni is. Ehhez pedig nem kell más tennünk, csak bizalommal segítséget kérnünk. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, hálát adok neked azért, hogy valóban atyánk vagy, aki akkor is segíti gyermekei életét, ha éppen akaratod ellen vétenek. Kérünk, segíts megtartani kiigazított lépteinket, megtisztított életünket és jó cselekvésre törekvő szívünket. Amen. Szikraje Szentcsák Lilla áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. De amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve. Az új szövetség igénk pedig így szólt. Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel.

Edinho, a legendás focista, Pelének a fia, az 1900-as években a Santos kapusa volt. Ugyanannak a klubnak, amely 40 évvel ezelőtt hírnevet szerzett édesapjának. Edinho ugyanolyan képességekkel rendelkezett, mint az apja, amit a genetikai kódjában örökölt. De többször letartóztatták a drogvilággal való kapcsolatai miatt. Hogyan került Edinho ebbe a kegyetlen függőségbe? Talán kíváncsiságból indult, vagy egyszerűen csak drogok voltak a közelében, esetleg néhány úgynevezett barát csábította el. Vagy talán azért választotta a kábítószert, hogy meneküljön a fájdalmas helyzetek elől. Időközben a cselekedetek szokássá váltak anélkül, hogy észrevette volna. Bár Edinho még mindig a futball királyának a fia, a szokások ereje a legerősebb láncszemévé vált.

Hogyan lehet megszabadulnia ezektől a kötelékektől? Érdekes megfigyelni, hogy a mai Biblia szövegben Sion leánya azt a parancsot kapja, hogy oldja meg kötelékeit. Szenved a megkötözöttsége miatt. Az apa azt akarja, hogy szabadnak lássa. Nyomatékosan kéri, hogy ébredjen fel a letargiájából. Szívesen támogatná, erősítené őt. Szívesen tudná őt a jelenlétében, sőt, újra és újra bátorítja, megnyugtatja. De rajta kívül senki más nem dönthet úgy, hogy megtörje a szokásokat, amelyek láncra verik. Ébredj fel, mondja neki. Légy éber, döntsd el ma, hogy megtöröd-e láncok kötelékeit. De van még egy dolog, amit meg kell tenned. Távolítsd el azokat, amelyek megkötözve és alva tartanak. Rázd le magadról a környezet porát. Kelj fel! Íme egy parancsolat, amely olyan erőteljesen rezonál. A jellem nem egy pillanat alatt, hanem ismétlődő döntések és mindennapi cselekedetek által formálódik. A jó szokások erősítik a jellemet, míg a rosszak fokozatosan meggyengítik azt. A gondolatok ápolása meghatározza a cselekedeteket, amelyek ezután szokásokká válnak és átalakítják a jellemet. Minden a gondolatoknál kezdődik. Ha az ember uralja a gondolatait, képes lesz uralkodni a tettein is, és így jó szokásokat alakíthat ki, amelyek Istennek tetsző jellemet formálnak benne. Az önfegyelem és az önuralom nem velünk született erények, hanem szorgalmas gyakorlással és jó szokásokkal érhetők el. A bűn ismétlése szokássá válik, és ez a szokás megkeményíti a szívet, és ezek végül elidegenítenek Istentől. A bűn nem csak cselekedet, hanem szokás is lehet, amely lelki halált eredményez. A szokások megváltoztatása csak Istennel lehetséges. Krisztus azért jött, hogy megtörje a lélek bilincseit. Még a legrégebbi rossz szokásokat is meg lehet törni Isten kegyelmével és erőfeszítéssel. A gondolatok fegyelmezése az első lépés a jó szokások kialakításához, mert alapvetően meghatározzák a jellemet és az örök sorsot. Mit mondhatsz magadról? Azonosítottad már azt a szokást, ami rabságban tart? Bármilyen jellegűek is a láncok, határozd el ma, hogy megtöröd a környezeted és a múltad láncait. Csak ha visszanyered az akarat erőd és az önuralmad, akkor fogsz valódi fejlődést elérni. A parancs így szól. Kelj fel, lazítsd meg a nyakad körüli kötelékeket. Mindig tarts szem előtt, hogy a mennyei király fia vagy, és a futball királytól eltérően ez az uralkodó mindenható, és készen áll arra, hogy hívásodra segítsen neked.

Ébredj! Ébredj! Öltsd fel szép ruháidat, Sion! Öltsd fel szép ruháidat, Jeruzsálem, szent város! Mert nem jön többé beléd körülmetéletlen és tisztátalan. Rázd le magadról a port, kelj fel, fogságba vitt Jeruzsálem! Oldd le a bilincseket nyakadról, Sion leánya! Ézsaiás próféta könyve, 52. fejezet, 1. és 2. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A különbözőségek nem akadályai, hanem feltételei az egységnek. Családi nap Debrecenben. Debrecenben rendezték meg a hajdúdorogi főegyház megye hagyományos családi napját június 13-án, szombaton. Az eseményre az egyházmegye fenntartásában működő intézmények, munkatársait, családjait és minden érdeklődőt szeretettel vártak. A rendezvény célja az volt, hogy közös imádságban, találkozásban és vidám programokban erősítse a közösség összetartozását, valamint lehetőséget adjon családoknak a feltöltődésre. A program már kora reggel megkezdődött. A kapunyítást követően a főzőverseny résztvevői elfoglalták helyüket. Majd közös imádságra, mire parakliszra gyűltek össze a családi napon jelenlévők. Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek, metropolita köszöntőjében a harmónia jelentőségére hívta fel a figyelmet. Reményteljes újraindulás. Missziói nap Fejér Komáromban. Minden kezdet nehéz, viszont valamit újrakezdeni jóval könnyebb feladat. Ezt élték át a Fejér Komáromi Egyházmegye hívei is. Amikor június 6-án, 7 év kihagyás után ismét közös találkozóra invitálták őket a Tordas Gyúrói Társult Evangélikus Egyházközségbe. A korábban hagyományos pünkösd hétfői összegyülekezéseknek a 2020-ban kitört járvány vetett véget, azóta pedig a legtöbb gyülekezetben ezt a napot a saját közösséget erősítő alkalom szervezésére fordítják. Idén azonban többszöri próbálkozás után megtörtént az újrakezdés. Immár új időpontban, de a régi lelkesedéssel. A rendezvényre több mint 150-en érkeztek Tordasra. Őket a helyi gyülekezet önkéntes csapatának odaadó és gondoskodó szeretete fogadta. A programot Bence Győző, az egyik helyi lelkész indította igei gondolataival. Majd bemutatta a több települést magába foglaló, sokszínű és életteli gyülekezetüket. A program délutáni csúcspontját az egyházmegye lelkészeinek összefogásával megvalósult Tamás Mise jelentette, amelyen újszerű formákban, de változatlan tartalommal szólalt meg Isten igéje. Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ősidők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és lelki egészség megőrzését. Birkei Gorzó András, kutatóbiológus, több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszik az ember életében. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma csütörtökön szintén derült, napos és száraz az idő. Gyenge marad a légmozgás, és már 27-32 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek? Az elmúlt alkalommal ott fejeztük be, hogy Pál apostol, amikor megpróbálták, ahogy ma szokták mondani az emberek, fű alatt kiengedni a börtönből, mintha mi se történt volna, és úgy megpróbálták volna semmissé tenni az előző napnak a megveretését, a jogfosztást, amit tulajdonképpen római állampolgárként Pál és Silás átélt, azt mondta, hogy na akkor álljunk meg, azok, akik ítélet nélkül ezt velünk elkövették, jöjjenek ide, vezessenek ki bennünket a börtönből, hogy mindenki lássa, hogy nem bűnözőként ért bennünket ez az atrocitás. Aztán persze megpróbálták a város előjárói mégis a maguk akaratát érvényre juttatni, és azt kérték Páltól és Silástól, hogy hát mindjárt a börtönből lehetőleg hagyják el a várost. Pál és Silás viszont enyhén szólva nem fogadta meg a tanácsukat, hanem a gyülekezet jövője érdekében visszamentek Lidiáékhoz, beszélgettek a testvérekkel, aztán természetesen egy idő után, nem feszítve a húrt, tovább indultak, de azzal a bizonyossággal, hogy mögöttük ott maradt az az emlék, hogy a keresztények azok nem állampolgárságuktól és jogaiktól megfosztott emberek, hanem Krisztus követők. És hogy lesz tovább? Tessék csak hallgatni, hogy számul be erről az apostolok cselekedetei 17. fejezete? Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Itt most muszáj egy pillanatra megállni, akár azon az áron is, hogy megígérem, hogy újra kezdem olvasni ennek a fejezetnek a szövegét. Aki tanult missziológiát, vagy aki ismeri egy kicsit is a mai missziós feltételeket és a mai missziós hozzáállást, az nyilvánvalóan azt tanulta, mert nem is tanulhatott mást, hogy egy jó missziós stratégia felépítése azzal kezdődik, hogy megtervezzük az állomásokat. És aztán megpróbálunk városról városra haladva teret nyerni, ha kell, ha egy nagy területről van szó. Hogy is került Pál és Silás Macedón területre? Hát a legcsekélyebb mértékben se ők tervezték a lépéseket, kaptak egy kijelentést, az Úr előkészítette nekik a terepet, és nagyon váratlan és nehéz úton járatva őket indult ott a gyülekezetnek a szervezése és a gyülekezet megalakulása. De itt van két városnév, Apollónia és Amfipolis. Miért nem áll meg Pál és Silás ezen a területen, és miért nem kezdik el hirdetni az evangéliumot? Minden bizonnyal ugyanazért, amiért nem lehetett menni Ázsiába, és nem lehetett menni Bitiniába, valamiért Isten lelke azt mondta nekik, hogy tovább, tovább, tovább, tovább. És én szeretném hangsúlyozni, hogy a misszió az Krisztus követés, ami Krisztusnak való engedelmességen alapul, nem pedig emberi cselekedetek összessége, emberi tervezés és nagyszerű emberi kivitelezésnek a végeredménye. Tesszalonikába érnek, és ott Pál apostol nagyon hamar tudatára ébred annak, hogy itt zsidó közösség van, szemben Filippivel, és ezt a zsidó közösséget, mint ahogy egyébként korábban is mindig gyakorolta, azonnal meglátogatja. Pál pedig szokása szerint folytatja a beszámolót Lukács, az apostolok cselekedetei szerzője, bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta, és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Akkor most menjünk ezeken a lépéseken végig, már csak azért is, mert el kell, hogy mondjam, hogy nagyon messze áll a mai keresztény gondolkozástól az, amit itt hallunk. Egy vitába szállt velük. Egy rendes hívő ember nem vitatkozik. Már miért ne vitatkozna? Egy rendes hívő ember tudatában van a tényeknek, tudatában van annak, hogy miben hisz, és hogyha szükséges, akkor nem rejti véke alá, hogy nem ért egyet az ellenvéleményekkel. Azok az emberek, akik Tesszalonikában, a zsinagógában ott voltak jelen, nem tudtak Krisztusról, nem hittek Krisztusban, és amikor elkezdtek Pál és Silás beszélni Krisztusról, aki eljött erre a világra, és rámutattak, hogy ez pedig a názáreti Jézus, akkor nyilván ellenállásba ütköztek, mint ahogy egyébként ma is ellenállásba ütközik minden bizonyságtétel, különösen azok között, akik arról vannak meggyőződve, hogy nem jött még el a Mesiás. És Pál két módszert használt a vitatkozáshoz, tessék csak megfigyelni, az egyik megmagyarázta nekik, ami azt jelenti, hogy elővette az írásokat, és elkezdte értelmezni a prófétai szó alapján, hogy milyennek kellett lenni Krisztusnak, kinek kellett lenni a Krisztusnak, mi bizonyítja, és itt a következő tétel, hogy bizonyította nekik az írások alapján. Nem voltak egyszerű helyzetben a tesszalonikaiak, mert nem biztos, hogy elsőre is tudták, hogy egy tőrölmetszett hitetlen az, aki előttük áll. Hiszen valamikor ez a Pál ellensége volt a Krisztusnak. Annyira, hogy nem szégyelt még fegyveres útra is térni, csak hogy ártson Krisztus gyülekezetének. Aztán eljött a pillanat, amikor a damaszkuszi úton szembe jött vele a feltámadt Krisztus, és nem mondja azt a Szentírás, hogy abban a pillanatban, amikor Pál feltette azt a kérdést, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem, hogy ő azonnal teljes mértékben hívő lett, ellenben azt állítja a Szentírás, hogy 3 nap után, miután vakon, étlen, szomjan, Damaszkuszban vajúdik ez a tarzusi Pál, azt mondja a Szentlélek Anániásnak, menj el hozzá, mert most már imádkozik. Na az a 3 nap, az egy kegyetlenül nehéz időszak volt, mert szembe kellett néznie önmagával, az Isten igéjének az ismeretével, és egyszer csak elkezdte neki összerakni a mindenható a proféciákat, és megértette, hogy Jézus a Krisztus. Pál teljes mértékben megértette azokat, akik ellenérveket hoznak föl. Ha valaki tudott ellenérvelni, korábban ő volt az, aki minden ellenérvet nyilván felsorolt, meg volt hozzá a teológiai tudása is, meg volt hozzá a bibliai ismerete is, hogy érveljen, de amikor Isten helyre rakta a proféciákat, helyre rakta a Krisztusról kialakított képét, akkor ez, mint amikor egy puzzle összeilleszkedik, akkor kialakult az a Krisztus kép, amit utána a leveleiben, ige hirdetéseiben következetesen, konzekvensen képviselt. Ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni mindnyájunknak, mert néha megriadunk attól, hogy érvelnünk kell. Természetesen, kevésből nem lehet sokat adni, mondta egy kedves barátom, és ez így van. Ha az ember nem ismeri Isten igéjét, akkor nem tud érveket, maximum érzelmi érveket tud felsorolni, és hogyha az érzelmi érvek jönnek, akkor egy hidegfejű érvelő ezt lesöpri néhány perc alatt. Pál vitába száll. Magyaráz, érvel és bizonyít. A bizonyítás rendkívül fontos, mert ezek a bizonyításnak az a lényege, hogy Krisztus személyére irányítsa a figyelmüket. Tehát, hogy Krisztusnak meg kellett halnia, szenvednia kellett, föl kellett támadnia a halálból, és hogy ő valóban Jézus. Mi lett az eredmény? Így folytatja a beszámolót Lukács. Néhányan hívőkké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Nem tudom, megtetszettek figyelni ezt a különös számtant, ezt a különös matematikát. A zsinagóga héber tagjai közül néhányan lettek hívőkké. Néha nagyon kemény tud lenni a szív, és a megrögzött vallásos meggyőződés, ez egy nagyon csúnya kifejezés, én tudom, de nem tudok jobbat kitalálni, Az évek során berögzött vallásos meggyőződés sokszor minden érvnek ellene tud állni. De tessenek csak arra gondolni, hogy amikor Krisztus, ami drága úrunk, itt járt ezen a földön, tanított, csodákat tett, érvelt, néha nagyon élesen fogalmazott, de nem lehet azt mondani, hogy a farizeusok és írástudók közül százával lettek volna a követői. Sőt, inkább mintha egyre keményebbé vált volna a szívük. Gyilkos indulatok, düh és gyilkos lelkület alakult ki bennük. Pál is azt élte át, hogy hosszasan érvel, és néhányan lesznek hívőké. Nem így a pogány háttérből megtértek. Tessék csak hallgatni. Azt mondja, hogy igen sok istenfélő görög csatlakozott. Hát hogy lehet, hogy a pogányok sokkal nyitottabbak voltak? Tessenek csak arra gondolni, hogy ők miért lettek eredetileg istenfélőké. Hát eredetileg ők pogány isteneket imádtak, és ezekről a pogány istenekről a saját emberi eszük alapján győződtek meg, hogy semmik. Na de akkor kihez tartozunk? Akkor kit követünk? Akkor ki az az Úr, akiben hinni kell, akiben bízni kell? Nem én találtam ki, valaki azt mondta, hogy egy Isten alakú űr van bennünk, és addig nem nyugszik meg a lélek, amíg Isten ezt a helyet el nem foglalja a szívünkben. És az az igazság, hogy ez így van. Ezek a pogányok pontosan tudták, hogy az ő mendemondáik, az ő különös vallásos történeteik semmit sem segítenek rajtuk. Áldozataik, vallásos ceremóniáik, körjárataik, körmeneteik, a pogány bálványisteneknek szóló fesztiváljaik, ünnepeik semmit nem segítenek rajtuk. És keresni kezdték az Istent. Jó helyre mentek, amikor a teremtő Istent találták meg a héber közösségben, a zsidó közösségben? Igen. És ott miről hallottak? Hát szükségképpen arról, amit például Ézsaiás próféta rendszeres fölolvasása alapján meg kellett érteniük, hogy jönni fog a Mesiás. De hát ha Ezékielt olvasták, ugyanezt a proféciát hallották többféle verzióban. Jeremiást ugyanezt hallották többféle verzióban. És Mózesnél is elkerülhetetlen volt, hogy szembe kerüljenek azzal, hogy prófétát támaszt nektek Isten olyat, mint én. És ez az olyan, mint én, az nem azt jelenti, hogy 80 éves lesz, mikor szolgálatba áll, meg ilyen szép körbe potya lesz, amivel ha ráüt majd a tengerre, az ketté válik, hanem törvényhozót, mert hogy Mózesben törvényadót tiszteltek, olyat, aki néppé kovácsolta Izrael népét, Isten népévé általa lettek, így gondolták a zsidó tanítók. Ilyen proféta jön majd. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus nagyon hamar hivatkozni kezdett arra, hogy ő új szövetséget fog hozni. És mindenki tudta, hogy az Ó szövetség megkötője a Sínai hegynél Mózes az emberi oldalról. És akkor jön Pál, és elkezd beszélni. Elkezdi hirdetni az evangéliumot, elkezd beszélni Jézus Krisztusról, és ezeknek a megtért pogányoknak a szíve egyszer csak kinyílik, és azt mondják, hát ezt kerestük. Hát eddig erről hallottunk itt a zsinagógai istentiszteletben is, hogy jön majd a Mesiás, jön majd a Krisztus. És itt vannak ezek az emberek, akik beszélnek Krisztus szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról, mennybe meneteléről, és mind abból, amit a saját életükkel kapcsolatban is elmondanak, abból az erőből, ami árad rajtuk keresztül, megérthetjük, hogy ez az igazság. És kinyílik a szívük. És még egy tétel van, sok előkelő asszony. Általában ezzel szokott lenni egy problémánk, mert hogy itt miért olyan jelentős, hogy a sok görög mellett előkelő asszonyok is. Hát azért, mert a zsinagógához az is hozzátartozott, kedves hallgatóim, hogy az előkelő asszonyok jelentős anyagi támogatással beszálltak a zsinagóga költségeibe. Egyrészt ez egy elvárás volt, másrészt a vallásos szükséglet is ezt diktálta, tennünk kell valamit, áldozatot kell hoznunk, és a pogány területen élők ezt sokkal inkább anyagi eszközeik felajánlásával gyakorolták, hiszen ők maximum néhány évente volt, aki életében egyszer-kétszer jutott el a jeruzsálemi templomba, ahol áldozatot lehetett fizikailag bemutatni, és másütt ugye nem lehetett áldozatot bemutatni csak a jeruzsálemi templomban, és ezek az előkelő asszonyok most csatlakoznak ehhez az új irányhoz. Ez irigységgel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak, és fellármazták az egész várost, felvonultak Jázon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Ez a rövid szöveg néhány rendkívül fontos információt tartalmaz. Először is úgy tűnik, hogy Tesszalonika nagyon is hazai pálya a héber közösségnek. Itt ők jelentős szerepet töltenek be, és a jelentőségük abban is meglátszik, hogy az ő hatásukra népgyűlés gyűlik össze. A népgyűlés görög területen döntéshozó szervezet, sőt, ha kell, ítélethozó szervezet. Ugye el szoktuk felejteni, hogy a demokrácia szó az eredetileg a demosz, azt jelenti, hogy nép, a krácia, a kráteó szó pedig azt jelenti, hogy uralkodok. A demokrácia az népuralmat jelent, ami azt jelenti, hogy szavazatukkal eldönthetik valaminek vagy valakinek a sorsát. És a zsidó közösség olyan erős volt Tesszalonikában, hogy az ő szavukra és az ő részvételükkel volt népgyűlés, vagy lehetett népgyűlés. De hát nem találják ott őket, tessék csak hallgatni. Amikor nem találták ott őket, Jázont néhány testvérrel együtt a város elöljárói elé hurcolták, és így kiáltoztak, ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jázon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsa ellen cselekszenek, mivel más tartanak királynak, Jézust. Szeretném elmondani, ez nem a hitetlen plebsznek, a hitetlen démosznak a hangja. Ez a magát hívőnek nevező zsidó közösségnek az akciója. És mire hivatkoznak? Hogy a világfelforgatók jöttek el ide, akik nem ismerik el a császárt, hanem helyére teszik Jézust. Hogy beszélnek Jézusról Pál és Silás? Mint Krisztusról. És egészen biztos, hogy a zsidagógában elhangzott héberül is, mint messiája, mint messiás. És ők nem egy világi fronton, világi királyi székbe kívánkozó valakit hoztak Tesszalonikába, és nem arról beszéltek, hogy le lehet cserélni végre az éppen soros uralkodó császárt. Egyébként ebben az időszakban nagyon érdekes időszak volt, mert kezdett bepörögni a római birodalom olyan szempontból, hogy most jönnek majd nem sokára azok az uralkodók, akik szemben például Tiberiusszal meg Augustusszal, akik évtizedeken keresztül uralkodtak, lesz majd olyan, aki 2 évig uralkodik, vagy 1,5 évig uralkodik. Nem ezeknek a helyére kívánkozott Krisztus. És Pál és Silás nem egy olyan valakit hirdettek, aki földi trónra vágyakozott volna. A vád azonban, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy pont azoknak a részéről, akik a legjobban kellett volna, hogy örvendezenek, hogy eljött a Mesiás, a vád azonban az, hogy világi rendet felforgatók, akik érkeztek. Hát ezzel fel is izgatták a sokaságot rendesen, meg a város előjáróit is, akik ezt hallották, amikor azonban kezességet kaptak Jázontól és a többiektől, elbocsátották őket. Szeretném mondani, hogy ez a kezesség, ez nem garanciát jelentett arra, hogy Pál és Silás mégsem mondott semmi ilyesmit, ez a kezesség, ez óvadékot jelentett. Jázon, aki éppen akkor lett Krisztus követő, bizonyára hatalmas összeget tett le az előjárók asztalára, azért, hogy Pál és Silás ne kerüljön egy politikai ügynek a kellős közepébe, és ne legyenek vád alá helyezve úgy, mint a császár ellenségei, mert egyébként, amit Héber fele barátaink megfogalmaztak, a római birodalom belül felséggyalázásnak minősült, és erre egyetlen ítélet volt, halál. Mit is mondott az Úr Jézus? Ha engem elfogadtak, titeket is el fognak fogadni. És hogyha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Csak ilyenkor arra kell, hogy gondoljunk. Pál és Silás nem látomás alapján indult erre a missziós szakaszra? Hát tényleg azt akarta Krisztus, hogy Filippiben megverjék, bebörtönözzék őket, hogy Tesszalonikában néhány hét után óriási felfordulás legyen, az egész város lázadozni kezdjen? Akkor álljunk meg.

0: Igen. Tesszalonikában néhány hét után lettek, akik ismerték a Krisztust és tovább hirdették? Ezek nem költői kérdések, kedves hallgatóim, és erre a válasz az, hogy igen. Akkor eredményes volt Pálnak és Silásnak a munkája? Borzasztóan elvakultá tud bennünket tenni a mai környezetnek a lelkülete és hozzáállása. Az eredményes munka, az nyilván akkor lett volna eredményes a mai elképzelések szerint, ha Tesszalonika nagy sport stadionja tele lett volna emberekkel, és egy páli ige hirdetés után az egész város megtér, vagy legalább a fele. Épül egy hatalmas katedrális, vagy kettő, ahol minden áldott alkalommal zsúfolásig tele padokkal hirdettetik az evangélium. És így megy ez a világ végezetéig. A Krisztus nem ezt mondta. Krisztus azt mondta, hogy az Isten országa olyan, mint az elvetett mag. Amit a gazda elvet, aztán elmegy, a mag meg kihajt, növekszik, szárba szökken, és igazából a gazdának nincs róla a fogalma, hogy mi zajlik éppen a növényben. De a maga idejében meg fogja majd hozni a termést. Egy olyan világban élünk, amikor hasonló folyamatok zajlanak. Nagyon sok helyen pont azok, akiknek ismerniük kellene az Isten igéjét, fordulnak szembe azokkal, akik Krisztust akarják középpontba állítani. Én magam is átéltem már, hogy gyülekezeti szinten hallottam, hogy ezt a Krisztus mesést abba kéne hagyni. A Teremtőről, az Istenről beszéljünk, de ezt a Krisztus történetet, ezzel a meghal, feltámad, alapvetően szűztől fogantatás és mindenféle, mi meg vagyunk enélkül. Nem lehetünk meg enélkül, kedves hallgatóim. Pál azt fogja mondani majd később, ha Krisztus nem támad föl, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És az, hogy ellenállás van, nem jelenti azt, hogy a maga mélyben nem gyökerezik, és hogy majd nem hoz áldott gyümölcsöt a maga idejében. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Turmezei Erzsébet, Dániel titka. Elindulok az ősi szent nyomon, és lángol már a lelkem ihletetten. Mellettem népek kelnek, hullanak, borul az ég, és kiderül felettem. S valami mégis mindig egy marad, és a szívemben arról zeng az ének, hogy Dániel háromszor leborult, úgy könyörgött minden nap Istenének. Akkor vétkes Jeruzsálemet pogány hatalom pokoli galázta. Rabságra mentek gyenge gyermekek, és ifjakat fűztek kegyetlen láncra. Akkor sírt a prófétai szó, és zsákruhába öltöztek a vének, és Dániel háromszor leborult, úgy könyörgött minden nap Istenének. És amikor a királyi Babilon fiatal lelkét úgy igézte fénnyel, az udvar és a titkos tudomány, bölcs, mágusok és babiloni éjjel. Senki, csak három ifjú rab, aki az idegenben vele érez. És Dániel háromszor leborult, úgy könyörgött minden nap Istenéhez. Övezte aztán pompa hatalom. Úr volt, ki előtt meghajolt 1000 térd. Az élennál

a legelsők között bölcsességét bámulva ünnepelték. A kált király csodákat épített. Virult a város, elsuhantak évek. És Dániel háromszor leborult. Úgy könyörgött minden nap Istenének. Aztán meghalt a győzelmes király, aki mélységek útján megismerte, hogy az élő Isten uralkodik. Léha utódok kezén züllött szerte hatalma, fény, büszke Babilont leigázták a harcos, hősi médek, és Dániel háromszor leborult, úgy könyörgött minden nap Istenének. Érkezhetett királyi rendelet, fenyegethette oroszlánok verme, őt ott találták ellenségei palotája termében térdepelve. Őszfeje meghajolt, és lelke szállt fel ahhoz, aki mindent bölcsen végez. Mint azelőtt, háromszor leborult, úgy könyörgött minden nap Istenéhez. Pompa, dicsőség, megaláztatás, mellette keltek, hultak a birodalmak, ragyogtak büszke bálványtemplomok, de ő egy Istent ismert, s egy hatalmat. Proféta szemmel látta már a kort, amikor minden ország az övé lesz. És Dániel háromszor leborult, úgy könyörgött minden nap Istenéhez. Ó, változó világban isteni, emberi, s időfeletti változatlan! Évezredek porán is átragyog. Babilon leomlott, én megmaradtam. Térdre hullok. Ez hát a titok. Egyre győzelmesebben zeng az ének, hogy Dániel háromszor leborult, úgy könyörgött minden nap Istenének.

0: Egészségpercek.
1: A hagyma rák elleni hatásáról számos vizsgálati eredmény áll rendelkezésre. Kimutatták, hogy rendszeres fogyasztása jelentősen csökkenti a prostatarák kialakulásának esélyét. E védőhatás valószínűleg összefüggésben van a hagyma szelén tartalmazza, ezen kívül, amint szerves kénvegyületeknek, amely a szagát is adja, köszönhető a rák ellenes hatás. Feltételezik, hogy a hagymának a gyomorrákkal és a petefészekrákkal szemben is van védőhatása. A hagymafélék jelentős hatást gyakorolnak a vérkeringésre és a vérlemezkék működésére. A hagymából

származó hatóanyagok képesek gátolni a vérlemezkék rögképzését, ezáltal olyan betegségek kialakulását, mint a szívinfarktus, vagy agyi érkatasztrófák, vagy tüdőembólia. Fokozza a szervezet immunvédelmét is. Olívaolajjal kombinálva jelentős vérnyomás csökkentést is eredményeznek, amely hatás körülbelül 2 hét rendszeres használatát követően jelentkezik. A vérnyomás csökkenéssel együtt csökkenti a vér sűrűségét, amely további védelmet nyújt vérrögök ellen. A hagymában bőségesen találhatunk olyan baktériumölő vegyületeket, amelyek meggyorsítsák a fertőző betegségek leküzdésének folyamatát. Emellett a hagyma anyagai a fogak szuvasodását okozó baktériumokat, valamint különféle gombákat is képesek elpusztítani, illetve szaporodásokban meggátolni. A hagymafélék rendszeres fogyasztása kifejezetten csökkenti a vércukrot, ráadásul még a koleszterin szintet is. A hagyma vércukor csökkentő hatása körülbelül 50%-a az egyes tabletta formában használt antidiabetikus gyógyszerekének.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve 114. rész. A pusztai vándorlás csodái. Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákób háza népe az idegen nyelvű nép közül, Júda lett az Úr szent népe, Izrael a birodalma. Látta a tenger és elfutott, a Jordán pedig meghátrált. A hegyek ugrándoztak, mint a kosok, a halmok, mint a bárányok. Milel téged, tenger, hogy elfutottál, és téged, Jordán, hogy meghátráltál? Hegyek, mit ugrándoztok, mint a kosok, és ti halmok, mint a bárányok? Reszkeste föld az Úrtól, Jákób istenétől, aki a sziklát bővízű tóvá változtatta, a kovakövet forrássá.

0: Mai szakasz 114. zsoltár. Ebben a zsoltárban Dávid erőteljes, eleven szavakkal írja le, hogy Isten milyen csodálatosan szabadította meg népét. Fontosnak érezte leírni, hogy Isten hogyan vezette ki Izraelt a bűn és szolgaság földjéről, ahogyan népét a Jordán viharos hullámain át az ígéret földjére vitte. A vándorlás elejétől egészen a végéig, különösen Egyiptomban és Kanaán határánál megfigyelhető volt az Úr csodás isteni gondviselése. Mégis a kivonulás és honfoglalás rendkívüli eseményei között történt Isten legcsodálatosabb és leghatalmasabb kinyilatkoztatása, a Sínái hegyi törvényadás. Sem a Sínái hegy, sem pedig a Jordán mentén elterülő hegyek nem maradhattak ugyanolyanok Isten jelenlétében, mint amilyenek azelőtt voltak. Ennek a zsoltárnak rendkívül fontos üzenete van számunkra, amit sohasem szabad elfelejtenünk. Több mint 100 éve érkezett el hozzánk a következő üzenet Ellen J. White írásában: nem kell félnünk a jövőtől, csak akkor, ha megfeledkezünk az útról, amelyen mindeddig vezetett bennünket az Úr, és mindazokról tanításokról, amelyekkel történelmünk során tanított bennünket. Lehet, hogy elfelejtettük? Istennel járunk, miközben ingadozik a hitünk? Miért nem idézzük föl azt a pillanatot, amikor Isten először megragadott minket, amikor először megszabadított, amikor először nyilatkoztatta ki jellemét számunkra, és jelenlétében megváltoztunk? Szeretnénk imádságos szívvel mindezeket fölidézni magunkban? Akarjuk-e megtapasztalni igéjén keresztül Isten megújító, újjáteremtő, átformáló erejét az életünkben ma? Ha igen, ahogy a 8. versben olvashatjuk, Isten, aki a sziklából vizet fakasztott, gyermekeit élő vizek forrásaival áldja meg. Ahogyan egyre isszuk ezt a vizet, soha nem fogjuk a világi források vizét szomjazni, mert ez a víz fog élő forrássá változni bennünk, hogy fölfrissítsen minket és mindazokat, akik a környezetünkben élnek.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Hozzámenvén a farizeusok és a sadduceusok, hogy kísértsék őt. Kérték tőle, hogy mutasson nékik mennyei jelet. Máté evangélium a 16. fejezet első vers. Napjainkban is sokan kiáltanak fel így, amikor feltárul Isten igazsága. Mutassatok jeleket! Lássunk csodákat! Jézus nem művel csodát a farizeusok kívánságára. Sátán sugalmazására sem tett csodát a pusztában. Nekünk sem azért adott erőt, hogy magunkat igazoljuk, vagy azért, hogy kielégítsük a gőgös hitetlenség kívánságát. Az evangélium önmagában isteni kinyilatkoztatás. Nem nagy csoda-e vajon az, hogy a kegyelem erejével kiszabadulhatunk Sátán béklyóiból? Az emberi szív természet szerint nem ellensége a Sátánnak. Csakis Isten kegyelme által lehet azzá. Azzal az emberrel, akit szeszély, dac és akaratosság uralt, vagy akit téves eszmék vezettek, de eljutott az igazság ismeretére és szabaddá vált, valóságos csoda történt. Minden megtérés ennek az isteni ígéretnek a valóra vállásáról tanúskodik. Adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. Ezékiel könyve 36. fejezet 26. vers. Az emberi szív és jellem átalakulása olyan csoda, amely az élő, örökkévaló üdvözítőt, a lelkekért kegyelem teljes munkálkodó, megváltót nyilatkoztatja ki. A Krisztusba elrejtett kitartó hitélet nagy csoda. Az a jel, amelynek most és mindenkor láthatóvá kell lennie, ha Isten igéje hangzik, a Szentlélek jelenléte, aki újjászülő erővé teszi az igét a hallgatók szívében. Ez Isten bizonyságtevése a világ számára, amellyel az ő fiának küldetését hitelesíti. Azok szívét, akik jelet kívántak Jézustól, olyannyira megkeményítette a hitetlenség, hogy nem vették észre jellemének isteni voltát.

0: Csendes percek.
1: A mai állítatot Victoria Kubasak írta Kaliforniából, az Egyesült Államokból. Keskeny út. Menjetek be a szoros kapun, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Máté evangéliumának 7. fejezetének 13. és 14. verse. Az egyik nap időre volt szükségem, hogy átgondoljam mindazt, ami az életemben történt. Úgy döntöttem, sétálni megyek az erdőbe egy olyan ösvényen, amelyen korábban már sokszor jártam. A borús idő jól tükrözte a hangulatomat. Amikor az ösvényhez értem, a látvány még jobban elszomorított. A gaz teljesen elborította és járhatatlanná tette az egykor szép utat. Már éppen visszafordultam volna, amikor észrevettem egy keskeny ösvényt, amelyet középen a buja növényzet még szabadon hagyott. Még jó, hogy nem fordultam vissza, mert elszalasztottam volna a lehetőséget a gyógyító békességre, amit a séta adott. Rájöttem, hogy gyakran így teszek, amikor valami nehéznek tűnik. Ha látom az akadályokat, vagy nem látom tisztán az utat magam előtt, inkább visszafordulok és engedem, hogy az élet gyomjai beborítsanak, ahelyett, hogy hinném, Isten ösvényt készített előttem. Az ösvényen haladva eszembe jutott a mai ige. Azon a reggelen valóban megtapasztaltam Isten csodálatos jelenlétét. Teremtő Istenünk, segíts, hogy megtaláljuk a keskeny utat hozzád, és elinduljunk rajta. Emlékeztess minden egyes napon, hogy Te utat készítesz számunkra az élet kuszaságai között is. Amen. Napi gondolat. Isten a keskeny úton találkozik velem. Imádkozzunk és bízunk Istenben az akadályok között is.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Soha ne add fel. Legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 15. fejezet, 58. vers. A kudarc nem azt jelenti, hogy sosem jársz majd sikerrel, hanem csak azt, hogy egy kissé talán több időt bekerül majd. John Wayne-nek van egy nagyszerű mondata a Vonatrablók című filmben. Életed hátralévő részét azzal fogod tölteni, hogy kiütnek, de te újra felállsz, úgyhogy jobb, ha elkezdesz hozzászokni. Ez a siker, újra felállni minden kiütés után. Fogalmad sincs, milyen közel az elérni vágyott cél, de ha feladod, nem is fogod megtudni, és ráadásul el sem éred soha. Ben Stein, amerikai író így fogalmazott. Az emberi léleknek sosincs vége azzal, hogy legyőzik. Akkor van vége, amikor megadja magát. A Time magazin olyanok körében végzett felmérést, akik valamikor elveszítették az állásukat. A várakozásokkal ellentétben miszerint mindnyájan csüggettek és levertek lesznek, inkább nagyon is reziliensnek, vagyis lelkileg ellenállónak bizonyultak. Kiderült, hogy azok, akik elveszítették az állásukat, majd újat találtak helyette, felkészültebben tudnak megbirkózni a nehézségekkel, mint azok, akik éveken át ugyanannál a cégnél dolgoznak, és sosem maradtak munkanélkül. Ha volt már részed kudarcban, akkor valójában nagyobb esélyed van a sikerre, mint azoknak, akiknek még sosem. Ha újra meg újra elbuksz, de felállsz és tanulsz a kudarcokból, jellemesebbé, erősebbé, kitartóbbá, tapasztaltabbá és bölcsebbé válsz. Az ilyen tulajdonságokkal bíró emberek tartós sikerre képesek, szemben azokkal, akik számára túl korán és túl könnyen jött a siker. Amíg nem adod fel, addig jó helyzetben vagy. Azt tehát hozzád ma Isten igéje, hogy légy szilárd és rendíthetetlen.

A reformáció története 20 és Jeromos, harmadik rész. A világosság Csehországból átterjedt Németországba, ugyanis az egyetemi zavargások miatt a német diákok százai hagyták el Prágát. Sokan közülük Husztól hallották először a Biblia tanításait, és hazatérésük után szülőhazájukban terjesztették az evangéliumot. A prágai események híre Rómába is eljutott, és Huszt nem sokára a pápa elé idézték. A pápa előtti megjelenése a biztos halállal lett volna egyenlő. Csehország királya és királynéja, az egyetem, a nemesség tagjai és az állami hivatalnokok együtt fordultak a pápához, és kérték, engedje meg, hogy Husz Prágában maradjon, és képviselője adja át a választ Rómában. E kérés teljesítése helyett a pápa megtartotta Husz tárgyalását, és a reformátort elítélte, majd Prága városát kiközösítéssel sújtotta. Abban a korban az ilyen ítélet mindig általános riadalmat keltett. A vele járó szertartások nagyon alkalmasak voltak az emberek megrémítésére. Az emberek a pápát Isten képviselőjének, a menny és pokol kulcsai őrzőjének tartották, aki épp úgy sújthat földi büntetéssel, mint lelkivel. Azt hitték, hogy a mennykapui bezárulnak a kiközösített terület előtt, és ameddig a pápa nem szünteti meg az egyházi átkot, a halottakat Isten kirekeszti a mennyei boldogságból. E rettenetes csapás jeleként beszüntettek minden Isten tiszteletet. A templomokat bezárták. Az esketések a templomkertben történtek. A halottakat nem volt szabad beszentelt földbe eltemetni, teremtési szertartás nélkül az árokba hantolták őket, vagy elásták a mezőn. Így próbált Róma a képzeletre ható intézkedésekkel uralkodni az emberek lelkiismeretén. Prága városában minden a feje tetején állt. Sokan Huszt okolták a katasztrófa miatt, és át akarták adni Róma bosszújának. A reformátor egy időre visszavonult szülőfalujába, hogy a vihar lecsendesüljön. Prágában maradt, barátainak ezt írta. Azért vonultam vissza közületek, hogy Jézus Krisztus példáját és parancsolatát kövessem, nehogy beteg lelkű emberek örök kárhozatot vonjanak magukra, és nehogy okot adjak a kegyesek szenvedésére és üldözésére. Azért is vonultam vissza, mert attól félek, hogy a kegyetlen papok még sokáig megtiltják Isten igéjének prédikálását közöttetek, de nem azért hagytalak el titeket, mert megtagadom Isten igazságát, amelyért az ő segítségével kész vagyok meghalni. Husz nem hagyta abba a munkáját, hanem bejárta a környező vidéket, és prédikált a lelkes tömegeknek. Az intézkedések tehát, amelyekkel a pápa el akarta folytani az evangéliumot, inkább szárnyakat adtak neki. Semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. 2 Korintus 13.8. Husz lelkében pályának ezen az állomásán fájó harcok dúlhattak. Bár az egyház megpróbálta a villámaival megsemmisíteni, ő mégsem tagadta meg az egyház tekintélyét. Szemében Róma egyháza még mindig Krisztus jegyese volt, a pápa pedig Isten képviselője és helytartója. Ami ellen Husz harcolt, az a hatalommal való visszaélés, és nem maga az elv volt. Ez viszont erős belső harcot váltott ki a meggyőződése és a lelkiismerete között. Ha a hatalom igaz és csalhatatlan, mint ahogy hitte, miként érezheti magát kényszerítve az egyházzal szembeni engedetlenségre? Úgy látta,
vétkezik azzal, ha engedelmeskedik, de a problémát nem tudta megoldani. Óráról órára kínoszta a kétség.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi ájta címe: Maga Isten munkálkodik. A mai ige Ézsaiás könyvéből van, 33. fejezet, 10. vers. De most fölkelek, mondja az Úr, most fölmagasodom és fölemelkedem. Gondolatok az igéről. Amikor a romboló ellenség olyanná tette az országot, mintha sáskajárás pusztított volna, és a védők leültek és sírtak, mint az asszonyok, akkor az Úr maga jött segítségükre. Mikor kihaltak a Sionba vezető utak, és Básán és Kámel olyanná lett, mint az elvadult szőlőskert, akkor fölemelkedett az Úr. Isten megmutatta hatalmát, nyomorúságba került népe között, mert a szorongatottak keresték orcáját, és bíztak benne. Még inkább megmutatta erejét, amikor imáikra válaszolva fölkelt, hogy megszabadítsa őket, és legyőzze ellenségeiket. Szenvedéssel teli nap vár ma ránk. Számítsunk arra, hogy az Úr megdicsőíti magát, és szabadulást ad. Buzgón hozzá könyörgünk, éjjel és nappal kiáltva, akkor közel van már kegyelmének órája. Isten idejében kel föl, akkor, amikor leginkább megmutathatja dicsőségét. Jobban is vágyakozzunk arra, hogy őt dicsőíthessük, mint a saját szabadulásunkra. Legyen övé a dicsőség, és már teljesült is legfőbb kívánságunk. Uram, segíts meglátnunk, hogy te munkálkodol, mert csak így tudunk szívünk teljességével dicsőíteni téged. Add, hogy körülöttünk mindenki megláthassa, hogy milyen jó és hatalmas Isten vagy. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a Pannonhalmi főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi főapátság mintegy 300 éves orgonáját a főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől német alföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt. Így képesek együtt két orgonás párbeszédben, miközben a Zsorkovszki orgona önálló szólóhangszerként csendül fel. Kiállítással emlékezik Debrecen legöregebb templomára, a Kollégium Múzeuma. Az idén 300 éves református kis templom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A jubileumi ünnepség sorozat keretében megvalósuló kiállítás megnyitójára a múzeumban kerül sor ma, június 18-án 17 órai kezdettel. Igei köszöntőt mond Zsoldos Tibor lelkipásztor, ünnepi köszöntőt mond Csorba Dávid, múzeumi szakigazgató. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Ma csütörtökön szintén derült, napos és száraz az idő. Gyenge marad a légmozgás, és már 27-32 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Mielőtt magával a levéllel foglalkoznék, azt hiszem, hogy két fogalmat kell tisztáznunk először. Az egyik az, hogy ezt a levelet más újszövetségi iratokkal és együtt katolikus levélnek szoktuk nevezni. Ez a fogalom rendkívül egyszerű. És egyszerűen azt akarja mondani, hogy induljunk ki Pál apostolnak a leveleiből, amelyek általában egy-egy gyülekezethez íródtak. Így a korintusi gyülekezethez, vagy a rómabeli gyülekezethez, vagy a filippibeli gyülekezethez. Tehát ez konkrét címzettel szerepel. Közösség, mégis egy meghatározott közösség a címzett. Meg kell jegyezni, hogy azért ez a gyakorlat sem volt általános, mert van olyan levél is, ami nem egy bizonyos gyülekezethez szól, hanem a Galata levél például egy terület gyülekezeteihez, hogy így mondjam, ez egy körlevélszerű, több helységben is olvasták címzetként ezt a levelet. Vagy van egy olyan is, ami nem gyülekezethez, hanem magánszemélyhez szól, ez a Filemonhoz írott levél, hogy így mondjam, magánlevél, magán természetű kéréssel Onésimos ügyében, ugyanakkor mégis hát a kánonunknak a tagja. Érdekes, hogy előre haladván az időben hiába csak egy gyülekezethez szólt Pál apostolnak egyik vagy másik levele, annyira fontosnak érezték a tartalmát, hogy ezt aztán lemásolták, és más gyülekezet is tanult abból, amit Pál apostol adott esetben Rómába vagy Korintusba írt. És gyakorlatilag így minden gyülekezetnek egyfajta kisebb levéltára alakult ki. Így alakult ki gyakorlatilag a mi kánonunk. Több gyülekezet, több levelet is olvasott, és rendszeresen együttléteik alkalmával emlékeztek arra, amit a nagy apostol annak idején mondott. Na most ezekhez képest viszont mást jelent, hogyha a katolikus levélről van szó. Ez azt jelenti, hogy ez a gyakorlat immáron rögzült. És most már nem csak arról volt szó, hogy egy bizonyos gyülekezethez ír egy bizonyos apostol, hanem arról volt szó, hogy általában a keresztény gyülekezetekhez ír valaki egy levelet. És a Júdás levele ilyen levél, ami nem egy speciális gyülekezethez szól, hanem általában a gyülekezetekhez. Hangsúlyozom, ez már azt föltételezi, hogy egy bizonyos gyakorlat rögzül, egyetemes érvénnyel írja valaki a levelet. Ez egy nagyon egyszerű fogalom, minden esetre szükségét láttam annak, hogy ezt említsem. De most a másik fogalom hasonlít ehhez, de valami egészen mást jelent. Júdás levelét ugyanis, ismét mondom, többekkel együtt a korai katolikus iratok között tartjuk számon. Itt azonban az a szó, hogy katolikus nem azt jelenti, hogy egyetemes, hanem kifejezetten a katolikus vagy egyetemes egyházra utal. Igaz, a szónak nem abban az értelemben, hogy római katolikus, ez még ebben a formában akkor nem is volt. Arról van szó, hogy a korai katolikus levelek már nem egyszerűen a Jézus Krisztus halála és föltámadása utáni közvetlen helyzetet tükrözik, hanem a későbbi egyházi struktúrák kialakulásához vezetnek. És ennek majd több jelét látni fogjuk, például Júdás levelében is. A korai katolikus iratok, így például mondom a Júdás levél, vagy a Péter második levele nagyon erősen hangsúlyozzák, hogy nem csupán a szent iratoknak a tartalmát kell szem előtt tartani, hanem ezeknek a magyarázatában is van szabály, ami nagyon szép megfogalmazás, az, ahogy a kettő Péter mondja, hogy nem lehet a szent iratoknak önkényes magyarázatát adni. Nem sok görögöt fogok említeni, de nagyon szép ez a szó, ez az idea epilusis, a lyó, kötni vagy feloldani. Epilusis feloldását, azaz magyarázatát, az idea ugyanaz, ezt fordítom, hogy önkényes magyarázatot senki nem adhat, hanem csak olyat, ami megfelel már az egyházi tradíciónak. Na most ez nyilván mutatja, hogy egy generációval távolabb vagyunk a közvetlen Jézus Krisztus halála és feltámadása utáni őskeresztjén helyzethez képest. Bizonyal nem szellemi vagy lelki előszakról van itt szó, hanem arról, hogy ebben a korban, értsd rajta az első század vége felé, a kereszténység óriási léptekkel fejlődik. És ha valami gyorsan fejlődik, akkor bizony fejlődési rendellenességek léphetnek föl. Attól kell tartani, hogy olyan gyors, hogy ne mondjam robbanásszerű a kereszténységnek a fejlődése, hogy az a veszély fenyeget, hogy szétrobban az egész, tehát valamilyen módon kordában kell tartani ezt a fejlődést. Az előrehaladás mehet tovább, csak ne széljel a szélrózsa minden irányába. Na most ebben támpont az előző generáció számunkra. Ezért mondja azt, ezt a kettő Péter mondja ilyen szépen, hogy az önkényes magyarázattal nem lehet az írásokat magyarázni, hanem igenis már az előző generációban meg volt adva az az irány, amiben magyarázni lehet az iratokat. Ismétlem, a kereszténység egyenes irányának a megtartásához kellett, hogy intézményesen is kordában legyen tartva mind a gyülekezet élete, mind pedig a régi tradíciók magyarázata, szemben mindenféle önkényeskedéssel. Na most a nagy veszély, amivel a Júdás levelének szembe kell nézni, az a gnosztikusok jelenléte a keresztény közösségben. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy véletlenül, tényleg véletlenül kinyitottam a tévét, és hát a képernyőn megjelent Szigeti Jenő, és éppen a gnosztikusokról pár szót szólt, valószínű ebben a körben szólta, mert valahogy a szószéket is sikerült felismernem. Én azért feltételezhetem, hogy egy-két dolgot hát a hallgatóság már hallott erről a kérdésről. Így például, amit akkor éppen hallottam, az az, hogy a gnosztikusok általában azt feltételezik, hogy az ember megváltást nyerhet bizonyos misztikus ismeret, gnózis megszerzésével. Ugye ez innen az elnevezés a gnózis ismeretet jelent, és a megváltást ismeret által éri el, mégpedig nem akármilyen ismeret, hanem misztikus ismeret által nyerheti el az ember. A gnosztikusok bizonyos régiókat képzelnek el, amilyen régiókba léphet az ember az ismeret megszerkedése által. A testiből, a szárkikoszból lehet pszichikosz, azt jelenti, hogy lelki, de még mindig nem az igazi, illetőleg ismét misztikus ismeret megszerzése által lehet a pszichikoszból pneumatikosz, és így lesz az illető beavatott. Na most az ismeretet megnyertek, azok egy misztikus közösséget alkotnak, és a gnosztikus közösség kizárólagossága, hát éppenséggel ellentétes a keresztény gyülekezet nyitottságával. A gnosztikus szövegekről és a gnosztikusok tulajdonságairól jó hosszan lehetne beszélni, elég vaskos kötetek is születtek meg ezekről. Én csak jelzem, hogy Kákosi László is foglalkozott az egyiptomi gnózissal, és arról jelentetett is meg könyvet a Fény és Káosz címmel. És a rengeteg jellegzetességből én egyet hadd emelek ki. Ez pedig a gnózis alapvető tulajdonsága. A gnózis ugyanis nem egyszerűen egy vallás. Nem olyan, mint a többi vallás közül egy, hanem egy igen sajátos szellemi és vallásos irányzat a földközi tenger térségében a késői római birodalom idején. Arról van szó, hogy ez a fenti spekuláció, mert nem tudom másnak nevezni ezt az ismeretet, misztikát, különböző szférákat, ez a fenti spekuláció nem egy önálló vallást hozott létre, hanem a legkülönbözőbb vallásokhoz csatlakozott. És akkor különböző vallásokban jelentkezett, de ugyanaz a szellemi tendencia, szellemi irányzat. Valahogy én úgy tudnám ezt magyarázni, hogy a gnózis, mint vallásos irányzat nem egy önálló vallás, hanem olyan, mint egy parazita, amely csatlakozik egy másik élőlényhez, beleakasztja a csápjait, és hát bocsánat, de el is szívja a nedveit. A keleti vallásokban is van gnózis, de épp úgy említettem Kákosi László könyvét, ő az egyiptomi gnózist vizsgálja, de a görög-római vallásban is van gnosztikus irányzat, miképpen a vallástörténet beszél keresztjén gnózisról is. Hát vallástörténetileg igen, van. Ezek a Júdás levelének az ellenfelei. Ugyanis a Júdás levele határozottan tagadja, hogy ilyen lehetséges lenne teológiailag, hogy keresztjén gnózis. Én úgy gondolom, hogy ezzel, hogy a kereszténységbe beépülhet a gnózis, ennek a tagadásával Júdás levele tökéletes egységbe van, akár Pál apostollal, akár János evangéliumával. Pál apostol egy generációval, azt hiszem, korábbi, János evangélium meg durván egy időben keletkezhetett Júdás levelével. Hozzunk egy példát, jó? Mert így egy kicsit talán elvont. Nem tudom, hányan olvassák velem együtt meghökkenve a Korintusi Levél 12. fejezetében a 3. verset. Csak megjegyzem, hogy ez a vers, miként az egész levél is, nagyon durván, körülbelül Krisztus után 50 tájt keletkezhetett. Lehet, hogy előbb egy-két évvel, lehet, hogy később egy-két évvel, de nem sokkal. Ilyen távolságtól egy-két év távolság az minimálisnak nevezhető. Nos, ezt olvassuk. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. Hát engem meghökkent ez a mondat, nem tudom, hogy más nem ütődik meg ennyire rajta. Hogyan képzeljük el ezt a helyzetet, amire nézve Pál apostol ilyet ér? Miért? Van valaki a keresztény gyülekezetben, aki azt mondja, hogy Jézus átkozott? Hát ha itt közöttünk egyszer csak megszólalna így valaki, azt hiszem, akkor udvariasan megkérnénk, hogy fáradjon ki, és ne zavarja a mi áhítatos együttlétünket. Ugyanakkor pedig az a véleményem, hogy igen, ezt így kell elképzelnünk, hogy vannak némelyek, akik azt mondják, hogy Jézus átkozott, de akkor hozzáteszem az ellenkezőjét, a testben megjelent Jézus átkozott, a lélekben megdicsült Krisztus viszont áldott. Ja, ha így mondom, akkor már rögtön tudom, hogy kire gondoljak. Ez egy gnosztikus. A gnosztikusnak ugyanis minden, ami testben jelen, A testi az rossz, a testi az átkozott. Ami viszont lelki, ami viszont megdicsőült, az viszont szép, tökéletes. Tehát az eszme a szép, a test az rossz. Ez egy gnosztikus gondolkodás. Pál apostol minden bizonnyal ez ellen harcol Korintusban. Pál apostol ezért aztán nagyon erősen ragaszkodik ahhoz, hogy minden, amit mi hirdetünk, igaz, hogy lelki, szellemi, de annak az alapja a történeti Jézus Krisztus, az, aki igenis testet öltött karácsonykor. Igenis az, aki értünk szenvedett, és ugyanúgy szenvedett, mint egy ember szenved, ugyanúgy meghalt, hát nem ugyanúgy feltámad, de első zsengéje lett a feltámadottaknak. Tehát így most már azt is mondjuk, hogy ugyanúgy fogunk mi is feltámadni, mint ő. És mindez a történelemben van jelen, igenis testi valóság. Tehát nagyon erősen kitart a gnosztikusokkal szemben, nem spekulálunk. Igenis, mi ragaszkodunk a történeti Jézus Krisztushoz. Pál apostolnak is ezek szerint az volt a véleménye, hogy gnózisról a kereszténységen belül szó sem lehet. János evangéliuma pedig, én úgy látom, hogy szinte provokálja ezeket a gnosztikusokat, legalábbis akik a kereszténységhez akarnak csatlakozni, és ott akarnak parazita életet élni, épp úgy, mint más vallásokban, provokálja őket az ige testé lett. A logosz, az abszolút eszme igenis testet öltött. Hát ez gnosztikus számára a legnagyobb képtelenség, a legnagyobb botránkozás, hiszen ami testet öltött, az mind bukást jelent az eszme számára. Még hozzá is fűzi János evangélista, hogy és láttuk az ő dicsőségét. Hát dicsőséges csak az eszme lehet gnosztikus számára. Nem, mi éppen ebben látjuk az ő dicsőségét, hogy ő annyira nagy, hogy még a mi testünket is fölvehette. A mi tulajdonságainkat teljes mértékig magáévá tette, kivétel természetesen a bűnt, de ugyanúgy szenvedett, ugyanúgy meghalt, és pontosan azáltal, hogy meghalt, minden ember számára ez bukást jelentett, nem, nekünk ez a legnagyobb dicsőség, ő ezt is meg tudta tenni értünk. Én úgy látom tehát, hogy a gnosztikusokkal nem csak Júdás levele vitatkozik, hanem Pál apostolnál ezt látjuk, János evangélistánál is ezt látjuk. Jézus éppen a hozzánk való lehajlásban lett igazán dicsőséges. Még egy példát szeretnék hozni, hogy mennyire nem önálló vallást, hanem inkább egy nagyon alattomos, belopózó ellenséget kell látnunk a gnoszticizmusban, a gnosztikusoknak a kereszténységhez való csatlakozásában. Azt abból is lemérhetjük, hogy a gnosztikusok magatartása nem egységes. Ez egy nagyon érdekes dolog. Az ugyan egyértelmű minden gnosztikusnál, hogy a test az rossz. A lélek az a jó. De nem egyértelmű, hogy milyen következtetést vonnak le ebből a tényből. Vannak gnosztikusok, akik azt mondják, hogy mivel a test rossz, börtöne a léleknek, és a lélek majd meg fog szabadulni tőle, hogyha hát ezt a testet elveszítjük. Akkor ebből azt a következtetést vonja le, hogy mit kell tenni, jól meg kell sanyargatni ezt a testet. Minél jobban sanyargatod ezt a testet, annál jobb lesz a léleknek. Igen, az önsanyargatás nagyon sokszor jellemző a gnosztikusokra. Azt szoktuk mondani, hogy sok gnosztikus ezért aszketikus életet folytat. Érdekes, hogy az is gnosztikus magatartás, amikor valaki ennek az ellenkezőjét vallja. Ja, a test. Hát az teljesen mindegy, hogy mit csinálsz vele. Nem a test számít, csak a lélek számít. Akkor tehát, hogy mi történik testben, hát az teljesen mindegy, és akkor pont az ellenkezője történik az aszkézisnek. Igen, kicsapongás, bizony még orgiák is voltak, minden, amit el tudsz képzelni. Végső soron úgy is mindegy, hogy mit csinálunk, csak a lélek számít, a test nem. Na most ez mutatja, hogy ez nem egy vallás, hanem ez egy szellemi áramlat, ami csatlakozik a vallásokhoz, de én azt hiszem, nincs egyetlen olyan vallásom, amelyek ennyire eltérő dolgokat tudna mondani ugyanarról a dologról, és mind a kettő ugyanúgy hivatkozik erre a gnosztikus elképzelésre, hogy a test rossz, a lélek pedig jó. Na most én azt hiszem, hogy a kereszténység egyikkel sem tud azonosulni. Jó, hát ha valaki jól érzi magát úgy, hogyha aszketikus életet folytat, rendben van, de azt tudnunk kell, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy az embereknek életük legyen és bővölködjenek. Na most ez természetesen lelki értelembe való bővölködést jelent, de nem csak azt. Igenis testi jólétet. Igenis elfogadjuk azt, hogy az ember testének is lehet szolgálni. Igenis vannak a keresztény gyülekezetben is szeretett vendégségek, ahol igenis arról van szó, hogy egymásnak testi értelemben szolgálunk. Tehát az aszkézis az nem megalapozható. Ha valakinek személy szerint ez a kívánsága, rendben van, megteheti, de az aszkézist nem lehet általános erkölcsi normává megtenni a kereszténységben. Hát ami pedig az orgiákat illeti, vagy a kicsapongást, itt megint azt kell mondani, hogy hát azért nem így van, hogy a test mindegy, a test igenis, testünk az a Szentlélek temploma. Tehát tessék annak megfelelően viselkedni. Tehát nem csak elvi teológiai, hanem kifejezetten gyakorlati és életvitelre vonatkozó ellentmondás van a gnosztikusok és a keresztény hit között. És így alig ha lehet csodálkozni, hogy az egyébként más valláshoz jól illeszkedő és alkalmazkodó képes irányzat a kereszténységen belül nem maradhatott meg, és ezt az erős ellenállást a gnózissal szemben ezt az első század vége felé, sőt már a közepétől is nagyon erősen érezhetjük a keresztény iratokban. És most már csak egy járulékos elemet szeretnék említeni, ez mind ugye az ellenfelek Júdás levelében. Mivel azok az emberek, akik a gnózis ismeret által megszerzett üdvösség birtokosainak tudták magukat, így egy meglehetősen sajátos öntudattal rendelkeztek. A beavatottak maguk egy exkluzív társaságnak voltak a tagjai, ugye a beavatottak szemben a kívülállókkal, gyakorlatilag kiközösítve a többieket. És ha görögösen akarom kimondani, akkor jellemző volt ezekre a gnosztikusokra udvarias

Ők már a megváltásnak a birtokosai. Én nem tudom elutasítani magamtól a gondolatot, de nem akarok senkit pellengérre állítani. A 20. században, nem tudom mennyire van a 21. ez a New Age mozgalom valami egészen hasonló volt. Hát ahogy az ő dolgaikat, persze én csak tudományos analízisekből ismerem, az volt egészen hasonló, mindenhez csatlakozik, mindenből kiválogat valamit, mindenki maga tudja megbarkácsolni a maga vallását, és ugyanakkor mindenkinek hihetetlen öntudata van, mert ő az igazán értelmes, ő az igazán vallásos ember. De hát ez egy másik kérdés, már a New Age-el valaki foglalkozom, mert csak a hasonlóság meglepő. Na most hadd mondjam azt, hogy ez a felfuvalkodottság, ez a hübrisz, ez a valaminek a birtokosa vagyok, ez valami szöges ellentétben áll a keresztény hittel. A keresztény hit ugyanis, a hívő tudja, hogy a hitet ajándékként kapta. És a Jézus Krisztusban kapott bűnbocsánat és megigazulás éppenséggel az alázatra és a hálátosságra kell indítsa, nem pedig felfuvalkodottságra. A keresztény közösség összejövetelei nem exkluzív közösségek, nem kizárólagos közösség, befogadó közösségek, nem a beavatottak lakomája, hanem világmisszió. Pont az a célja, hogy Jézus Krisztus evangéliuma jusson el a Föld végső határáig. Ugye? Ha pedig valakiről még látjuk, hogy a hit ajándékát még nem kapta meg, az is egy pozitív kategória, az az, akit nekünk meg kell szólítani. Tehát nem az, hogy ő még csak kisfiú, ő még senki, mert ő nem kapta meg azt, amit mi megkaptunk, hanem imádkozunk, hogy ő is kaphassa meg. És valóban a missziónak ő is része. Röviden, ég és föld választja el a keresztény embert, a gnosztikus embertől. Ha a gnózis csatlakozik a keresztény tanokhoz, akkor a legveszedelmesebb ember, ellenség lopózott be közénk. Ez egy kulcsszó a Júdás levelében. A belopózott tévtanítók. Ez egy kulcsszó. Azért mondtam el mindezt, hogy tessenek látni, hogy ennek mi az értelme ennek az egyszerű szónak. A nagy kérdés már most, és ez a Júdás levelének a kérdése, hogy hogyan reagál a kereszténység erre a támadásra, miként láttuk a kereszténység lényege elleni támadásra. Pál apostol, említettük már, radikálisan hangsúlyozza, hogy a keresztény hit egy konkrét történeti eseményben valósul meg. Ezt a tény nem lehet relativizálni, nem lehet körülírni, nem lehet róla spekulálni, ez történeti tény. János evangéliuma egészen más utat jár, ő pedig megpróbálja saját fegyverével megverni az ellenséget, hogy úgy mondjuk néha kifejezetten provokálja őket, nem úgy, ahogy ti mondjátok, hanem egészen másként. Júdás levele egy harmadik utat jár, nagyon erősen ragaszkodik a már meglévő hagyományhoz, ez Pál apostolnak nyilván szintén lehetséges volt egy generációval korábban, de csak nagyon részlegesen, és tévejgésnek nevez Júdás levele minden olyan gondolatot, ami ettől a tradíciótól, ettől a keresztény hagyománytól eltér. Júdás levele szerint olyan jelenségről van szó a gnosztikusok támadásában, amelyet már régen előre megmondtak az apostolok, láttuk is Pál apostol esetében. Tehát nem új jelenség, hogy gnosztikusok föl akarják lazítani a keresztény tanítást. Hadd idézzem a 18. és 19. verset. Azt mondták ugyanis, tudnélik Krisztus apostolai, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, csúfolódók, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek. Ezek szakadásokat támasztanak, testi emberek, akikben nincsen Szentlélek. Szabad pár szóval magyaráznom, jó? Amit itt olvastunk. Az említett két versből kiderül, hogy Júdás ellenfelei olyan emberek, akik

0: honfolódnak a kereszténységgel. Hát mit lehet a kereszténységen kicsúfolni? Minden bizonnyal arra a bizonyos hübriszre, felfugaltatottságra kell gondolnunk, amit már említettem a gnosztikusok esetében. Ők már a gnózis, a tudás birtokában vannak, ti pedig keresztények még olyan egy emelettel lejjebb. Na most kérem szépen, a kereszténység páratlan szellemi értéket hozott létre. Tehát ha valaki ezt 2000 év során végig akarja tekinteni, hát elég hosszú ideig olvasgathatja. De azt kell mondjuk, hogy a keresztény hit maga nem föltétlenül feltételezi ezt. Tehát Jézus Krisztus követői között vannak nagyon egyszerű, sőt, általában nagyon egyszerű emberek vannak, galileai halászok, akik görögül biztos nem tudtak, hogy egyáltalán írni, olvasni tudtak-e, azt se tudjuk. Minden esetre Pétert ugye fölismerik a főpap udvarában, hogy galileai a tájszólás, ez körülbelül olyan, mint amikor nekem debreceninek valaki megszólal egy nyíregyházi tájszólással. Ugye mi debreceniek lenéztük, hát persze ez butaság, mert miért nézzük le, de igen, a jeruzsálemi a galileait nagyon lenézte. Tehát nem a legmagasabb rész. Nem, Péter nem azért volt Péter, mert olyan hüde nagyon művelt volt szellemi. Nem, a hit nem függett től. Jó, tehát ha valaki a gnózisból ilyen hübriszt következtet, az igenis ellene van a keresztény hitnek. Nem tudom, szabad itt református hitvallást idézni, nem sértek senkit. Jó, jó, én református vagyok, nem tudom megtagadni magam, de remélem nem is kell. Ugye örülök, hogyha maradhatok ebben a közösségben is református. Ugye a mi hitvallásunk azt mondja a Heidelbergi K.T., hogy a hit az nem egyszerűen egy biztos ismeret, certa notitia, nyilván az is, de inkább fidúcia, szívbéli bizodalom, így fordítja a mi hitvallásunk. Igen, néha nem is tudom, hogy meg mint van, csak van benne egy bizalom, hogy igen, mind jó, amit Isten tészen. Tehát nagyon helytelen, hogyha itt csúfolódók lépnek föl, ezek mutatják, hogy nem keresztények. A másik jellegzetesség, amit megtudhatunk a versből, hogy az istentelen dolgokra irányuló szenvedélyek is jelen vannak, aszebeia is, ez egy csúnya szó, epitümia, a kívánságok, ez a testiség. Hát ebből kivesszük, hogy bizony Júdás levelének az ellenfelei nem azok voltak, akik az aszkézis következtetését vonták le abból, hogy a test értéktelen. Nem, nem, nem, nem, nem. Ezek igenis éppenséggel a kicsapongást és a vágyaknak való engedést, tehát pont az ellenkező következtetést vonták le. Mindenesetre ez is egy jó gnosztikus következtetés, de nem keresztjén. Ahol a kicsapongást és a vágyaknak a szabadon engedését látom, az gnózis, de nem kereszténység, amiként már mondtam. A legérdekesebb azonban, amit a végén olvashatunk, az ellenfelek úgymond testi emberek, akikben nincs Szentlélek. Hát itt sajnos egy kicsit görögül kell olvassunk, de tényleg csak egy icipicit. Nagyon jó a magyar fordítás. Azért mégis az eredeti görög szöveg így van, hogy ezek az emberek pszichikoi pneuma mi echontes. Tehát pszichikusok, akiknek nincs pneumájuk. Hangsúlyozom, a fordításunk jó. Tehát jól értelmez. De hát a psziché is lelket jelent, meg a pneuma is. Miről van szó? Röviden, a gnosztikusok három stádiumot feltételeztek, alul a szárkikosz, a testi. Testinek mondták azt az embert, aki, hogy így mondjam, csak vegetatív. Eszik, iszik, alszik, szaporodik, de semmi, olyan, mint az állat. A pszichikosz, amit hát csak egy bizonyos gnózis révén tudok ide ebbe a következő szférába jutni, Na, ez már, hogy így mondjam, szellemi lény. Ez már könyveket olvas, hát moziba még nem megy, mert az akkor nem volt, de talán színházba elmegy. Tehát van érdeklődése, zenét hallgat, ez már pszichikosz. De még mindig nem az igazi, mert aki a pillantása is, ez megint egyel följebb van, és csak gnózis révén élhetek, ez a beavatott, ez már a misztériumok ismerője, az az, akinek a végtelenre kinyílik a pillantása, az Istenek dolgával foglalkozik, az örök lét dolgával foglalkozik. Ez a pneumatikus. Na most röviden, tömören. A kereszténység nem fogadja el ezt a három stádiumot. A kereszténység azt mondja, hogy van ember, aki megismerte Jézus Krisztust, és van ember, aki nem ismerte még meg Jézus Krisztust. Van ember, aki még nem találkozott vele, még nincs hite, és van ember, aki már találkozott vele. Tehát testi és lelki, nincs három stádium. És nem az ismeret, hanem igenis Jézus Krisztusnak az ajándéka, a hit az, ami engem, hogy úgy mondjam, megváltottá tehet. Most felfogalkodottságnak természetesen ebben az esetben sincs helye. Minden esetre én szerintem korrekt, ha a bibliafordítási testinek fordítja a pszichikos szót, hiszen keresztény szempontból mindenképpen olyan emberek a gnosztikusok, akikből nem a Szentlélek beszél. Na most a pneumatikus, a beavatott a gnosztikusnak, az a keresztény szóhasználatban csak is a Szentlélekre vonatkozhat. Hát kérem, beszélhet a Szentlélek egy olyan valakiből, aki kicsapongásokkal él, meg olyan, aki a többit kicsúfolja. Hát ez a Szentléleknek az üzenete ma, ti nektek? Lehetetlen. Ezek semmiképpen sem lehetnek pneumatikuszok. Hogy pszichikuszok, azt elfogadom. Lehet, hogy művelt emberek, lehet, hogy olvasták a görög drámákat, lehet, hogy foglalkoznak zenével, lehet, hogy nyelveket is tudnak, de semmiképpen sem pneumatikuszok. Úgyhogy ezért én azt hiszem, hogy jó a fordítás, annak ellenére, hogy pszichikusz, mi itt így van meg a szótárban, hogy lelki, de itt nagyon jó, hogy a testit és a lelkit szeme. Ez a kettő létezik a keresztény ember számára. Mit akar elérni a szerző e rövid levél megírásában? A válasz a fentiek tükrében kézenfekvő. Szerző arra biztatja az olvasóit, hogy küzdjenek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. Hát amennyire természetes az, hogy ilyen dolgot akar a kiélezett küzdelemben elérni a szerző, annyira elgondolkozhatunk a megfogalmazáson. Hiszen érthető, hogy a hagyományokban megtalálható a hit tartalma, amit változatlanul képviselni kell. De megint mondok valamit görögül, de csak azért, hogy magyarázzam. Milyen érdekes az epagon idzesztajté hapax paradot heiszétoj szagioj spisztej. Epagonizestai, ugye az agonizálás, tehát az erőlködni szó az benne van. A paradidómi, az átadni, hagyományozni szó is benne van. A szentek, a hagios, és a pistis, a hit. Ez szépen mind benne van. De hogy lehet, tehát hogy azt a hitet, ami oda van adva a szenteknek. Hát hogy van akkor ez? Hát nem úgy van, hogy a lélek fúj, ahol amerre akar? Nem úgy van, hogy Jézus Krisztus megszólít, és akkor nem tehetek egyebet, mint hogy a követője legyek? Van valami tartalma a hitnek, ami így kézzel fogható, amelyek fölött az apostolok, vagy később a gyülekezetek vezetői, a püspökök, vagy diakónusok rendelkeznek? Hát igen, a lélek fúj, amerre akar. Ezt senki nem tudhatta jobban, mint a gyorsan növekvő kereszténység tagjai. De sajnos nem csak a Szentlélek fúj, hanem, bocsánat a vulgáris kifejezéséről, olyan is van, hogy bolond libbul, bolond szél fúj. Honnan tudom megkülönböztetni én, hogy ez most a gnosztikusok szele, vagy tényleg a Szentlélek? Na erre való. Az a hit, amit az apostolokra rábízott Isten. Végül soron már az előző generációkban fölmerült az a kérdés, hogy az egyházi tanítás olyan kincs, amelyet az apostoloknak kell őrizniük. Ennek a megfogalmazását olvashatjuk az 1 Timóteus 6:20-ban, ott arról van szó, hogy őrizd meg te, Timóteus, ezt a kincset. Igen, ez egyfajta depositum fidei. Hát mondjam magyarul, ugye a hit letéteményesei, ezek a bizonyos tisztségviselők, ahogy a dogmatika szívesen mondja. Én azt hiszem, hogy itt nem arról van szó, hogy a Szentlélekkel szemben egy másik tekintét akart felállítani, hanem azt akarta mondani Júdás levele, hogy mégiscsak van nekünk valami kézzelfogható támpontunk. A Szentlélek nem kézzelfogható, de az, hogy mit hagyományoztak ránk az atyák, az kézzelfogható. Az le van írva Pál apostol leveleiben. Már az első század végén az egy Schwarz auf Weiß, fehéren-feketén előttünk levő megfogható valami. És azt hiszem, hogy tökéletesen látjuk a történeti fejlődést az első században. Jézus Krisztus igehirdetése mi volt? Kérjük ma az igehirdetés. Pál apostol igehirdetése mi volt? Paradosis, hagyomány. Ő mondja így, hogy én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam. Tehát ő határozottan mondja, hogy ő ezt nem magától találta ki. Ez a hagyomány. És aztán az első század vége fele megjelenik a depositum fidei, a hitnek a lerakata, ami már kézzelfoghatóan megvan az előző generációk munkájától. Na most mi protestánsok egy kicsit ezzel a dogmatikai tanítással szemben egy kicsit gyanakvóak szoktunk lenni, nem nagyon szeretjük. Vajon ez a bizonyos depositum fidei azonosítható-e az egyházi hivatalokkal? Vajon arról van-e szó megint, hogy valakik azt mondják, hogy ők az igazi hit birtokosai? Itt nem erről van szó, hanem éppen az ellenkezőjéről. Arról van szó, hogy akkor kell ehhez a depozitumhoz, ehhez a rezervhez nyúlnunk, ha a csábítások, különböző tanok miatt elbizonytalanodtunk. Akkor igenis az a vonatkozási pont, hogy mit mondtak a régiek a jelen útvesztőjében. Zárójel. A lélek ma is fúj, amerre akar, hogy ki és mikor, hogy hallja meg az elhívó szót, ezt nem lehet ellenőrizni. De higgyétek el, az is igaz, hogyha valaki egyszer elkezdi tanulmányozni, és az elmúlt 2000 évnek az anyagát hát kézbe akarja venni, akkor hirtelen olyan gazdagság van előtte, olyan gazdag tárház nyílik fel, hogy emberi elme alig tudja befogadni. Nem hiszem, hogy a hitvalló ősöknek a hitét elutasítani, ellenkezőleg inkább megszívlálni és a mi hitünkbe beépíteni kell. Látom, hogy nagyon előre haladott az idő, ezért szerencsés, hogy akkor nem kell felolvasnom, hanem ezt a bizonyos papírlapot nagyon köszönöm, hogyha szét tetszettek osztani. Akkor csak röviden mondom, hogy hogyan dolgozik a Júdás levél. Régi példákat idéz. Tehát nem csak mondja, hogy igenis, ti a régieknek a dolgán igazodjatok el, hanem ő maga is példát ad, hogy régi példákat hogyan tudunk fölhasználni. Egyrészt a gnosztikusokat Sodoma és Gomorra lakóihoz hasonlítja, akikről minden Bibliát ismerő ember tudja, hogy a kénköves tüzes eső áldozataivá váltak. Vagy utal aztán Káinra, majd Bálám példáját említi, végül a lázadó Kórach történetére utal, mindenütt azzal a kitétellel, hogy ezek elnyerték méltó büntetésüket. Na most a példák eltérők ugyan, de amint tetszenek látni ezekből ebből a papírlapon, mutatom ott, hogy a Péter második levele és a Júdás levél között milyen szép átfedés van, illetőleg mind a kettő között, és egy hát másodlagosan hát kanonikus irat az Énok könyvének az anyagában is, milyen szépen ezek a képek jelen vannak. Tehát egyáltalán nem önkényes és kiragadott példák ezek, hanem minden bizonnyal zsidóságban és kereszténységben olyan példák, amelyek közszájon forogtak. Az alkalmazás, hogy hogyan idézem ezeket a régi példákat, erre szoktuk azt mondani, hogy ez a tipológiai egzegézés. Bálám is egy bizonyos embertípus, Sodoma, Gomora egy bizonyos bűntípus nyilván összehasonlítja a gnosztikusoknak a kicsapongásával, amikor tehát megegyezéseket keresünk különböző történetek között. Lehet-e ma is ilyen tipológiai írásmagyarázatot alkalmazni? Hát én azt mondanám, hogy igen, típusok vannak, ma is. Az ember mindig más és más, de gyakori esetek azért mégiscsak vannak. Lehet típusokat felállítani. Én magam elég sokat foglalkozom írásmagyarázattal, egzegézissel. Én magamnak azt szoktam mondani, hogy új típust én nem állítok föl. Én ma már csak azokkal a típusokkal dolgozok, amiket a Biblia így kijelölt számomra. Az, hogy én tipizáljak, ahhoz én magam kicsinek érzem. Ezzel azonban inkább már az aktualizálás kérdéséhez jutottunk el, és akkor még csak egy végső megjegyzés. A Júdás levél igen erős kifejezésekkel juttatja értésére az olvasóinak, hogy milyen nagy veszélyben van a kor fiatal egyháza. Ezek a szavak ma már szokatlanok, bár azért ma is tudunk egy-két furcsaságot hallani, elég a televíziót bekapcsolni. Csak félre ne értsük ezeket a szavakat. Ezek a szavak ugyan erősek az érthetőség kedvéért, azért én úgy gondolom, hogy a levélnek a lelkületét mégis a bezáró néhány vers adja meg. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok Szentlélek által. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Én azt hiszem, hogy ez az, ami leginkább átkelhassa a mi lelkünket is. Azért mondta el ezeket a bizony nem szép, de szükséges dolgokat a Júdás levele, hogy aztán ide érkezzen el, bárki máshova érkezne el, azt hiszem rosszul olvasta a levelet. Köszönöm szíves figyelmet!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Júdás levele. Címzés, üdvözlés. Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére, köszöntését küldi az elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett és a Jézus Krisztus megtartott. Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen.
2: A hamis tanítók tévejgései.
1: Szeretteim! Miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bizatott. Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, jól lehet mindenről tudtok, hogy amikor az Úr a népet egykor kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. Ugyanígy Sodoma és Gomora, meg a körülöttük levő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak és idegen test utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik. De mindezek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy beszennyezik a testüket, megvetik Isten felségét és káromolják a mennyei hatalmasságokat. Pedig még Mihály angyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor az ördöggel vitatkozva küzdött Mózes testéért, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged az Úr. Ezek viszont káromolnak mindent, azt is, amit nem ismernek. Amit pedig oktalan állatok módjára ösztönösen ismernek, abba belepusztulnak. Jaj nekik, mert Káin útján indultak el, pénzért Bálám tévejgésére adták a fejüket, és Kóré lázadása szerint vesznek el. Ezek szennyfoltok szeretett vendégségeiteken, akik szemérmetlenül veletek lakmároznak és hízlalják magukat. Olyanok, mint a szélsodorta, víz nélkül való fellegek, mint az őszvégi gyümölcstelen fák, amelyek gyökerestül kiszakítva kétszer halnak meg. Mint a tenger megvadult hullámai, amelyek saját szégyenüket tajtékozzák, bolygócsillagok, akikre az örök sötétség homálya vár. Ezekről is prófétált Énok, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt. Íme eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak. Ezek zúgolódók, sorsuk ellen lázadók, vágyaik útján járnak, fölényesen jártatják a szájukat, és haszonlesésből embereket dicsőítenek. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek. Ezek szakadásokat támasztanak, testi emberek, akikben nincsen szent lélek.
2: Befejező intés, Isten dicsőítése.
1: Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól és dicsősége elé állíthat, fedhetetlenségben, újjongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva most és mindörökké. Ámen.
0: Olvassuk együtt a Bibliát.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. Jelentkezni június 11-ig lehetett az ekme.hiradó@gmail.com címen, illetve telefonon Horváthné Kis Ildikó szervezőtitkárnál a 3620-824-8308-as telefonszámon. A helyszín Pilis Csaba, Bétel Missziói Otthon, Széchenyi út 8-12. Lelki otthon Fehérvár belvárosában. Vasárnapról vasárnapra sokan ülhetnek egymás mellett, egy templomban úgy, hogy korábban alig tudtak valamit egymásról. A Székesfehérvár belvárosi református egyházközségben lelkipásztorok, presbiterek, pedagógusok és gyülekezeti tagok ezért tudatosan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből találkozás, bizalom és közösség születhet. A több mint 200 éves gyülekezet templomából június 14-én a presbiterek vasárnapján közvetítettek istentiszteletet. Székesfehérvár belvárosában a református templom nem magányosan áll, közvetlen közelében található az iskola, néhány utcányira az óvoda, körülötte pedig olyan gyülekezeti élet bontakozik ki, ahol a vasárnapi istentisztelet nem lezárja, hanem elindítja a hetet. Várják az érdeklődőket az októberi családkongresszusra Vácra. Október 15-e és 17-e között rendezik meg a 31. családkongresszust Vácon, a Püspökvár épületében. Egy test érted adatik. Házasság és Eukarisztia címmel a Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának szervezésében motto és a kettő egy test lesz, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Efézus 5:31-32. Mit jelent ma önmagunkat ajándékká tenni? Lehet-e a szeretet egyszerre ünnep és hétköznapi szolgálat? Tekinthetünk-e a szentségre, mint a mindennapjaink tápláló forrására? Hogyan hallhatjuk meg egymást és a Szent Lelket egyszerre? Ezeket a kérdéseket járják körül a 33. családkongresszuson, amelyre szeretettel várják az egyházmegyék családreferenseit, a családpasztorációban szolgálókat és minden érdeklődőt. Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra, lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal, zenével. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma csütörtökön szintén derült, napos és száraz az idő. Gyenge marad a légmozgás, és már 27-32 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Értékes percek. Az egyedüllét soha vissza nem térő alkalmat kínál arra, hogy a belső csöndben az ember végre meghallja saját, igazi hangját. Ez a belső hang gyógyító és vigasztaló. Akár sorsfordító változtatásokat képes elindítani az életedben. Rád Zsuzsa.

agy. Amikor eltelt ez az idő, én, Nabukodonozor, feltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Dániel könyve, 4. fejezet, 31. vers.

amikor az értelemről esik szó, azonnal az emberi agy jut eszünkbe, amely a gondolatok és érzelmek elemzését végzi, valamint irányít mindent, ami az értelemhez és a lelkiséghez köthető. Az agy idegsejtekből áll. Közel 100 milliárd idegsejt van benne, melynek mindegyike akár 100 000 kapcsolatot is képes létesíteni. Ez tehát az agy alapegysége, ami biztosítja központi idegrendszerünk működését. Az agynak tápanyagra és vér által szállított oxigénre van szüksége, de ugyanakkor pihenésre és megújulásra is. Az agy működése ezen kívül a kapott információktól is függ, de különösképpen azoktól a tevékenységektől, amelyre használják.

Babilónia királya az önfelmagasztalás gondolataival kezdte táplálni az elméjét. Isten létezésének és tervének számos bizonyítékát megkapta már Nabukodonozor. Tudatában volt annak, hogy Isten őt akarja felhasználni az akkori világ vezetésére és fegyelmezésére. Hiába való büszkeségében azonban önző terveket kezdett dédelgetni, és elfelejtette tiszteletben tartani azt a területet, ami kizárólag Istent illette meg, aki annak adja az uralmat, akinek akarja. Isten előre figyelmeztette őt, hogy veszélyes kalandra vállalkozik. Nabukodonozor azonban továbbra is kitartott, megfontolatlan döntése mellett.

0: amikor átlépte a gőg, a büszkeség és a becsvágy határát, a mindenható Isten 7 évre megrontotta Nabukodonozor agyműködését. A király magatartása azonnal megváltozott, és vadállatok módjára kezdett élni. Csak azért maradhatott életben, mert az udvari szolgák misztikus félelmükben nem merték bántani őt. Amikor végül szemét az égre emelte, vagyis elismerte Isten végtelen hatalmát, azonnal visszanyerte értelmét. Mivel táplálom az agyamat, hogy hatékonyan és egészségesen működhessen?
1: Közreműködött Balázs László.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Mózes második könyve 19. fejezete azzal kezdődik, hogy amikor Izrael fiai 3 hónap után megérkeztek a Sínai pusztába, szólt az Úr Mózeshez. A 4.-6. verseket olvasom. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Szilágyi Sándor lelkipásztor ige magyarázatából megtanulhatjuk, hogy mit jelent küldetésben járni.
2: A zsidó nép kiválasztása okkal történt, nem a véletlen műve, nem Istennek a szeszélye volt, hanem azt akarta Isten, hogy ez a nép az összes többi nép között őt képviselje, ő róla és az ő szeretetéről tegyen bizonyságot. Tehát ezért választotta ki Isten a zsidó népet. Nekik feladatuk lett volna, nekik küldetésük lett volna a világ összes népe és nemzete felé. Az egy dolog, hogy nem mindig, vagy legtöbbször nem teljesítették ezt. Ez a gondolat, hogy Isten népének küldetése van a világ felé, ez hangsúlyosan megjelenik az Új Szövetségben. Péter apostol nagyon világosan fogalmaz Isten újszövetségi népe felé. Azt mondja 1 Péter 2-ben, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig ez a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé, és megbotránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének, ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Nagyon fontos ige ez, és jó lenne megtanulni kívülről, jó lenne minden nap ismételgetni. Mert ebben is többek között benne van az Isten újszövetségi népének a küldetés és a küldetésének a lényege, testvérek. Nagyszerű dolog az, hogy Isten ugye ránk gyarló bűnös emberekre bízta azt, hogy róla tanúskodjunk. Róla, akit először megtagadtunk, de aki mégis kihívott minket a sötétségből a világosságba, a halálból az életbe. És testvérek, ez nem kötelesség. Ez nem kötelesség. Ez egy feladat, egy küldetés, egy életforma, ami ott kell legyen az életünkben. Nézzük meg egy kicsit azt is, testvérek, hogy az Ó és az Új Szövetségben hogyan teljesítették ezt a küldetést, hogyan teljesítették Isten népe, Isten emberei, hogy tanuljunk belőle is, megerősödjünk a mi lelkünkben, a mi küldetésünkben. Isten népének egésze soha nem teljesítette ezt a küldetést, nem tudta teljesíteni, mert nem akarták teljesíteni. Beleestek kísértésekbe, bűnökbe, és ez végig elkísérte őket a történetük során. Persze mindig voltak olyanok közöttük, akik komolyan vették a küldetésüket, komolyan elhatározták és beleálltak abba, hogy képviselik az Urat. de ők mindig kevesebben voltak. Mint ahogy azt gondolom, ha az Isten újszövetségi népét nézzük, hogy Isten népe között is kevesebben vannak azok, akik tényleg teljes céltudatossággal, odaszánással teljesítik azt a küldetést, amit rájuk bízott az Úr. Ott voltak a bírák, a proféták, a papok, a hívő királyok, vagy az egyszerű emberek, akik fontosnak tartották, hogy hűségesen ragaszkodjanak Istenhez és az ő igéjéhez, és ezt képviseljék. Voltak olyanok, akik önként jelentkeztek erre a küldetésre. Gondoljunk csak Ézsaiás prófétára, amikor az Úr megkérdi azt, hogy kit küldjek el, ki lesz a követünk, akkor Ézsaiás azt mondja, itt vagyok, engem küldj. Ő vállalja a küldetést. Bátran beleáll ebbe a küldetésbe, bár sejtette és tudta azt, hogy ha ő ugye az ő népe felé gyakorolja majd ezt a küldetést, akkor nem lesz egy egyszerű dolga. A proféták azért számoltak ezzel is, azért sejtették ezt. Gondoljunk aztán olyanokra is, akik nem szívesen vállalták ezt a küldetést. Voltak olyanok is, akik tiltakoztak, gondoljunk csak Mózesre, aki mindent megpróbált, hogy megússza ezt a küldetést, hogy visszamenjen Egyiptomba. De nem lehetett, mert Isten nem engedte, hogy kibúvót keressen, bár csak nekünk se engedné sokszor az Úr, hogy kibúvókat keressünk, hanem valahogy rászorítana, rá kényszerítene bennünket, ha mással nem az ő szeretetével, hogy elvégezzük a mi küldetésünket. És hát Mózesnek az jutott osztály részül, hogy 40 éven keresztül bajlódott az ő népével. De mégis vállalta és beleállt ebbe. Gondoljunk Gedeonra, aki alkalmatlanak tartotta magát, amikor azt mondta az Úr neki, hogy veled van erős vitéz, fogalma se volt, hogy ez mit jelent. Kicsinek, kevésnek tartotta magát, de az Úr végül is mégis nagy dolgokat vitt véghez általa. Gondoljunk Jeremiásra, a sokat szenvedett prófétára, aki arra hivatkozott, hogy fiatal, túl fiatal, meg nem is tud ő beszélni, és valahol sejtette, hogy az ő küldetése sem lesz egyszerű. Aztán el is keseredett, sokat panaszkodott, de mégis kitartott, akkor is, amikor megverték, amikor bezárták a börtönbe, mert mit mondott Isten igéjéről, hogy milyen neki Isten igéje, olyan, mint a csontjaiba rekesztett tűz. Nem tehette, hogy ne mondja. Nekünk is kellene, hogy egy kicsi ilyen tűz égesse a csontjainkat, testvérek, az izmainkat, a gondolatainkat, hogy ne tehessük, hogy ne mondjuk, hogy ne maradjon néma a szánk. Vagy ott volt Jónás, Isten prófétájáról beszélünk, és látjuk, hogy mennyire engedetlen volt Jónás. Mennyire engedetlen volt Istennel szemben, és ami a megdöbbentő Jónás esetében mindig az, testvérek, amikor előkerül és olvassuk, hogy Jónás megmaradt ebben a megáltalkodottságában. Látta az Úr szeretetét, látta az Úr kegyelmét, tudta is azt, hogy milyen az Isten, ismerte az Istennek a benseit, a habitusát, de ezt nem tudta elfogadni. Neki ez nem jött be, mondjuk így modern kifejezése, hogy milyen az Úr. Ő ítéletet akart, ő villámokat akart, ő Sodomát és Gomorát akart, Ninivével kapcsolatban is. De hát az Isten meg másként határozott. Ilyen volt Jónás. Ezeket és a hozzájuk hasonlókat mindig igyekezett az Úr meggyőzni, hogy tartsák megtiszteltetésnek, hogy az ő ügyében járnak el. Hiszem, hogy a sok igehirdetés, testvérek, amit hallunk az életünk során, amit olvasunk, az mindig arra ösztönöz bennünket azokon keresztül az Úr, hogy meggyőzzön, hogy felvértezzen, hogy fellelkesítsen, hogy felkészítsen bennünket a küldetésre. És egy kicsit figyeljünk annak a küldetésére, aki a legnagyobb küldetést vállalta ezen a világon. Igen, a legnagyobb küldetés, testvérek, maga az Úr Jézus Krisztus vállalta, egyértelmű. Ő maga mondta a következőket az ő küldetéséről. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól, ugye János 10. Igen, Jézus vállalta azt, hogy otthagyja a menny dicsőségét, eljön a mi világunkba, magára ölti a mi gyarló emberi testünket, csatlakozik az emberhez földi vándorútján, hogy aztán a Golgotai kereszten feláldozza érettünk, helyettünk és miattunk önmagát. A nagy szabadítás csak így történhetett meg. El sem tudjuk képzelni azt, hogy Jézus mit élt át ebben a földi életben, az emberi testben. Mennyit szenvedhetett például a lelke? Tudjuk, hogy a testi szenvedése milyen volt. De mennyit szenvedhetett Jézusnak a lelke, amikor látta az ember szívének a gonoszságát, a romlottságát, a szeretetlenségét, a gyűlöletet, az erőszakot, az elnyomást, ami az emberi természet romlottságából fakadt. De Jézus céltudatos volt küldetésében. Nem hagyta magát eltéríteni a küldetése céljától. Sem az ördögnek nem sikerült ez, ugye a küldetés elején, meg valószínűleg a küldetés végén is kísértette őt a gonosz, sem általa nem hagyta magát eltéríteni, sem az emberi gonoszság nem érte el a célját, amikor az ő halálára tört, sőt éppen az emberi gonoszság segítette őt el ahhoz, hogy beteljesítse Isten akaratát. És ki volt vele ebben a küldetésben? A tanítványok? Néha, igen, ott voltak. De hányszor elbizonytalanodtak ezek a tanítványok, hányszor értetlenkedtek ezek a tanítványok, vagy amikor nagyon kellett volna, hogy kitartsanak Jézus mellett ott a Getsemáné kertben, elaludtak. Jézus nagyon magányos volt ebben a küldetésében, de ezt is vállalta azért, hogy nekünk, embereknek ne kelljen egy ilyen utat bejárnunk, egy ilyen magányos küldetést, hogy ne legyünk egy ilyen magányos harcosok. És valóban, testvérek, milyen jó, hogy nem vagyunk egyedül ebben a küldetésben. Nekünk nem egyedül kell járnunk ezt az utat. Nem egyedül kell végeznünk a küldetést. Mert vannak társaink, vannak testvéreink, vannak olyanok, akik segítenek, akik támogatnak, akikre számíthatunk, és akik ránk is számíthatnak.
1: Milyen jó, hogy nem magányos harcosokként kell hirdetni az Úr csodálatos tetteit, hanem közösségben, egymást segítve tölthetjük be küldetésünket. Kedves hallgatóink, az ige magyarázat második részét egy hét múlva hallgathatják meg. Addig is Urunk segítségét, áldását kívánjuk szeretettel, Zika Klára és Nemes Hegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Én azt szoktam csinálni, hogy a magam módján, amit tudok, megcsinálok, és akkor leülök, és azt mondom, hogy Istenem, most te jössz. És jön.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Pintér Csilla életfeladatát két már felnőtt autista fiának szentelt életében találta meg. Mindennapjaihoz kreativitást, erőt, derűt, Istenben való bizalma és hite ad számára. Nem könnyű helyzetükben is életigenlő, pozitív hozzáállása hallgatóinkat is bátoríthatja.

0: Az önfeláldozás és az áldozathozatal mennyire volt tetten érhető abban a családban, ahol te felnőttél, abban a közegben? Lelkész édesapád volt.
1: Hát maximálisan. Édesapám teljes mértékig a szolgálatnak élt. Nem egyszer volt olyan eset, hogy az ebédjét vagy tízszer melegítettük meg, mert mindig jött valaki, és neki mindig az volt a fontosabb. Emlékszem a karácsony estékre, hogy volt, hogy nálunk az angyalka 11-kor jött, mert apu éppen szolgált. Olyanra is emlékszem, hogy a kis trabantjával állt a forgalom a nagy hóba, de apukám ment a kis trabantjával. Úgyhogy neki mindig a szolgálat volt az első. És hát édesanyámnak is, mint papné, hiába volt saját hivatása, de mindig a hívek, a szolgálat, nálunk mindig volt valaki, vasárnap esténként, délutánonként, hol Magdi néni, hol valaki beült hozzánk és beszélgetett. Anyukám, ha elment a piacra, akkor sose ért haza, mert mindig valakivel találkozott. Úgyhogy én ebben nőttem föl.
0: Ez pozitívan hatott szerinted a további életedben rád, ez a minta, vagy volt, amiben el akartál ettől térni, vagy lázadtál esetleg valamikor ez ellen?
1: Hát mondjuk, amikor nem tudtunk megvacsorázni, mert még mindig ott van valaki, akkor az egy kicsit negatívan érintett, de ezen kívül ez volt a természetes. Sőt, inkább felnéztem a szüleimre, hogy ezt így be tudják vállalni, hogy teljesen félretették az egójukat, és abszolút a szolgálatnak éltek.
0: Benned milyen családkép élt, és hogyan gondoltál arra, hogy egyszer édesanya leszel? Vissza tudsz emlékezni erre?
1: Hát azt az egyet, az biztosan tudtam, hogy én későn szeretnék anya lenni, mert én egy ilyen későn érő típus voltam, tehát ilyen 20-as éveimben nem tudtam volna elképzelni, hogy én anya legyek. Tényleg későn szültem, és hát természetesen egy ilyen családi minta volt a vágyam, mint ahogy édesapám és édesanyám élt, és ahogy szerették egymást, ahogy felnéztek egymásra, ahogy segítették egymást, de hát ez egy mai világban egy nehezen elérhető kép, azt hiszem, úgyhogy nekem ez nem jött be.
0: Mit gondoltál, hogy mit áldoz föl az ember a családjáért, tehát, hogy ő is kialakítassa ezt a családot magának, vagy ezt a jövőt megvalósítsa, ami ott előtted volt? Mit gondoltál, hogy mivel jár ez, mint áldozat?
1: Konkrétan én nem futottam be akkora karriert, amit féltem volna feláldozni, de ez nem is volt soha célom. Tehát ahogy láttam anyukám szerepét apukám mellett, azért a nagykönyvben az van megírva, hogy minden akár kvalifikált férfi mellett is azért ott van háttérmunkásként egy olyan nő, aki segít egyengetni az útját és a mindennapjait ahhoz, hogy ő nagyot tudjon alkotni. Én nekem megfelelt volna egy ilyen szerep, tehát én soha nem akartam kitörni, és mit tudom én, színésznő lenni, vagy jó, volt olyan vágyam, hogy ügyvéd leszek, de aztán ugye annak idején a lelkész gyerekeket előszeretettel nem vették föl a jogi pályára, tehát ezről hamar le is tettem. És hát a másik az volt, hogy óvónő leszek, tehát mindenképpen, mert egész kicsi gyerekkoromban még iskolás sem voltam, amikor már úgy játszottam, hogy én összeszedtem magam köré a gyerekeket, tehát ez valahogy úgy meg volt írva

0: nekem ez a pálya. Én azon nem gondolkoztam, hogy föláldozni valamit.
1: Az anyai érzéseknek a megélését már fiatal nőként akkor elkezdted, amikor óvónő lettél. Aztán hogy alakult a késői anyaságod?
0: Óvónőként aztán férjhez mentem, és aztán jöttek az ikrek. Azért hirtelen két gyerek a semmiből azért az már egy meglepő dolog volt, de hát nagyon örültem neki, és hát csodaszépek voltak, aranyosak voltak, nyugisak voltak. Mindig kérdezték, hogy Csillát, hogy bírod kettővel? Hát nekem akkor meg ez volt a természetes, hogy rögtön egyszerre kettő. Egyik fürdés után másik fürdés, egyik etetés után másik etetés, tehát ilyen 24 órás. Na most ez a 24 órás azóta is megmaradt, mert hát ugye elég korán kiderült náluk. Óvónőként ugye én is észrevettem, hogy a fejlődésük nem úgy zajlik, ahogy kellene. Úgyhogy már 6 hónapos korukban vittük őket mindenhova, és próbáltuk megtalálni, hogy vajon mi lehet az, ami miatt egyszer megfordultak, aztán soha többet. Tehát a mozgásfejlődésük sem úgy indult be, ahogy. És hát elég hamar kiderült, hogy autisztikusak, majd aztán igazolódott is, hogy ők autisták. Azóta hát ugye a óvónői pályámat hasznosítva konkrétan magánóvodát nyitottam a két gyerekemmel, mert 24 órában próbáltam őket fejleszteni, mindent megpróbáltam megtenni. Vittük őket mindenhova, egyik gyereknek sikerült a fejlődését felhúzni, a másik pedig maradt egy elvarázsolt királyfi.

0: Pintér Csillával beszélgetünk a Lélekhangolóban. Fiaid, Frici és Benedek 22 évesek. Pontosan hogyan zajlanak a hétköznapjaitok? Mit jelent ez, hogy egyikük, ahogy mondani szokták, jól funkcionáló autista, másikuk pedig súlyosan érintett a betegségben?
1: Hát kaotikusan zajlanak a napjaink, azt mondhatom. Frici már a harmadik vagy a negyedik szakmáját tanulja, először egy számítógépes adatrögzítőit, és azóta pedig a Magyar Gyula Kertészeti Iskolába jár, és ott már a harmadik szakmáját csinálja most. Hát úgy néz ki, hogy ez most már az utolsó lesz, többet nem tanulhat, úgyhogy gondolkoznunk kell, hogy mi lesz vele. Azért azt nem gondoltam volna, hogy szemben ugye azokkal a gyerekekkel, akiknél ugye szó szerint bele van kódolva minden olyan kis apró dolog, hogy önállóan elkezdenek enni, önállóan elkezdenek tanulni, önállóan. Azért nekünk mind-mind meg kellett küzdeni. Másfél éven betellett, amire ők önállóan megtanultak enni. Mert egyszerűen ott volt előttük az étel, bömböltek, nem ettek. Úgyhogy szép lassan erre is rá kellett szoktatni. Eleve, hogy a mozgásuk beinduljon, dévényi masszázs, akkor azt otthon csinálni. Tehát egy kőkemény dolog volt, és hát azóta is a Fricikével tanulnom kell, a Fricikével gitározunk, hozzáteszem, nem tudok gitározni, németet tanulunk, hozzáteszem, nem tudok németül, aztán persze csajoznunk is kell, mert hát azért az is egy természetes dolog, hát csajozni sem nagyon tudok, de kénytelen vagyok. Úgyhogy teljes mértékig bele kell folynom az ő életében, mert ő csinálja, nagyon ügyes, de azért irányítás kell hozzá. Gyógypedagógus vagyok, fodrász vagyok, szakács vagyok, takarítónő vagyok, csajozógép vagyok, gitártanár vagyok, és még sorolhatnám, de pszichológus is természetesen, és minden. A másik oldal pedig ott a Benedek, aki pedig abszolút nem kommunikál, ő tulajdonképpen a saját kis világába bezárva él, és konkrétan a nadrágját is nekem kell felhúzni ahhoz, hogy funkcionáljon. Hála jó Istennek, imád kirándulni, szereti a zenét, nagyon kedves bujcis gyerek, de ha fáj a hasa, akkor kőkemény problémák vannak, tehát törött itt már be ablaküveg, a televízióra rácsap, a konvektorra rácsap, hívni kell a gázszerelőt, esetleg azért rajtam is néha nyomokat hagy, tehát ez egy nagyon kőkemény dolog ő vele, tehát lesni minden pillanatát, hogy ezeket a dürohamokat ki tudjuk küszöbölni. Na most ez tényleg 24 órás. És hogyha szerencsém van, és időbe elkapom, akkor nincs semmi baj. Ha valami miatt nem sikerül, akkor elszabadul a pokol. És hát azért azt megélni, hogy bármit tettem vele az elmúlt 22 év alatt, őt nem tudtuk felhúzni, nem tudtuk fejleszteni. Itt az elfogadás egy hosszú út, amire én el tudtam azt fogadni, hogy ő ilyen, őt így kell szeretni. És a Fricikével azt szoktuk mondani, hogy Benedek, ő Bebének hívta magát, amikor még 2 évesen beszélt valamit, mert azért ezt hozzáteszem, hogy 2 évesen még voltak szavai. Úgyhogy azt szoktuk mondani a Fricivel, hogy a Bebe azért született, hogy szeretessük.
0: Kialakul ez, vagy erősödik például a testvérében, hogy ő is elfogadja, pedig neki is vannak gondjai, és ő is megéli, hogy a hétköznapokban ő más, és ő még fel is fogja, tehát a másik fiad. Hogyan történik az, hogy mégis ez a szeretet megszülessen bennetek, vagy erősödjön meg az elfogadás?
1: Hát ez szerintem kezdettől fogva, hát azért ők egy pocakban nőttek, itt kezdődött, tehát egymás mellett aludtak, együtt nőttek föl, teljes mértékig egy levegőt szívtak, egy anyjuk van, ugyanazt hallották. Nálunk tényleg mindig a szeretet volt az alapvető, mert máshogy ezt nem is lehetne bírni. Tehát a Frici ezt látta, hogy a Bebét szeretjük. És hát ez neki olyan természetes. Volt már olyan egyébként most pont ebben az osztályban, mert most jár ő először úgymond neurotipikus gyerekek közé, ám bár megjegyzem, 3-nak nincs papírja összesen a 30-ból, hogy valami problémája lenne, tehát ott is van egy csomó problémás gyerek. De amikor bekerült ebbe az osztályba, és ugye mentünk szülőértekezletre, természetesen 3-an, mert hát ugye mindenhova 3-an megyünk, hát ugye Bebét nem is tudom hol hagyni, és hát ott ugye volt olyan kislány, 1 vagy 2, aki kicsufolta a Bebét. Vagy hát ez mi? Mindegy, ufó, így ufó. És hát azért a Fricit ez úgy érintette, hogy hát kikérem magamnak. Ő nem egy ufó, ő az én testvérem. Tehát ő neki meg ez a természetes, hogy neki van egy ilyen testvére. És nagyon szereti. Furcsa is, hogy néha összebújnak, összeölelkeznek. Tehát mi egy ilyen bujcis család vagyunk. Tehát ülünk itt a kanapén, nézzük a tévét, és akkor simogatni kell. És akkor a Bebe néha simogatja a Fricit, Frici néha simogatja a Bebét. Tehát nálunk ez természetes. Úgyhogy a Frici ezt úgy éli meg, hogy neki van egy ilyen testvére, sőt, hát ő felelősséget is érez, mert ma arról is beszélünk, hogyha majd én nagyon öreg leszek, majd akkor ő fog minket ápolni, meg a bebére majd figyelni fog.

0: Kangoló.
1: Nem érezted soha túl nagy áldozatként, ez keményen hangzik így, főleg ezek után, amit elmondtál, de amit vállaltál velük, vagy amit kaptál, hogy te magad is áldozattá válsz ennek az életnek, ennek az helyzetnek, ami kialakult így a beteg gyerekek mellett számodra?
2: Hála Istennek nincsen nagyon időm ilyeneken gondolkozni. Vannak rosszabb napjaim, de hála a jó Istennek, és hogyha tényleg ki kéne emelnem egy tulajdonságomat, amiért a legjobban hálát adhatok, az az, hogy meghalok estére, aztán másnapra úgy föléledek, hogy rohanok tovább. Tehát nem gondolkoztam ezen. Én nekem ez az életem, én ezt kaptam, nekem ez a feladatom, másnak meg más. És hogy körülnézek a világban, hát én megmondom őszintén, senkivel nem cserélnék. Őket nagyon lehet szeretni, tőlük is rengeteg szeretetet kapok. Természetesen nagyon nehéz, tehát én most nem fogom azt mondani, hogy hú de könnyű életem van, mert egyáltalán nincs. Tehát néha mázsás súlyok, azt se tudom, hogy hova kapjak, mert az ügyintézéstől elkezdve minden az én felelősségem. Ők diétáznak, tehát napokat állok a konyhába, és főzök, imádnak enni. Reggeltől estig főzök tulajdonképpen. Úgyhogy van dolgom, tehát nem unatkozom. De nem, én nem érzem, hogy áldozat lennék.
1: Beszélgettünk itt az előbb még mikrofonon kívül, és azt mondtad el, hogy te úgy gondolod, hogy beteljesíthetjük az életünknek a küldetését a magunk szintjén. Ezt hogyan is gondolod akkor?
2: Én ezt úgy gondolom, hogy mindenki abban a sors feladatban, amit kapott, vagy amit magának teremtett, mert valahol azért az emberek felelősek a saját sorsukért természetesen, mert mehetnék jobbra is, és én balra megyek, de valahol ebben is azt az isteni vezetést érzem, hogy nekem szükségem volt erre például. Amióta a gyerekek megvannak, azóta egy csomó mindent megértettem. Például gyerekkoromban, meg fiatal felnőttként úgy nem találtam a helyemet a világban. Mit keresek én itt? Tehát mindig olyan idegen volt. Én egy ilyen meleg, féltő, szerető családból jöttem, és ahogy kikerültem, elkerültem főiskolára, ide kerültem Pestre, hát kaptam a pofonokat jobbról-balról. De semmiképpen nem azt a meleg, féltő légkört, amit otthon tapasztaltam. És olyan idegennek éreztem magam. Aztán meglett a két gyerek, na rögtön megértettem, mit keresek itt. Tehát ez egy óriási felelősség, hogy rajtam áll a két gyerek sorsa. És tulajdonképpen ez tart életben, tehát nem vagyok beteg, hála a jó Istennek. Teherbíró képességem hatalmas, hát én hiszek abban, hogy az ember nem kap nagyobb terhet, mint amit elbír. Na néha azért szoktam is vitatkozni a jó Istennel, hogy ó, édes Istenem, köszönöm szépen, hogy ilyen sokra tartasz, de te tartsál már ennyire, hát azért nem vagyok én ilyen erős, na olyankor mindig kapok még egyet, úgyhogy erről már leszoktam, úgyhogy ilyen már nincs. Én hiszek abba, hogy mindenki abban a szituációban, amit kapott, abban állja meg a helyét, és abból hozzon ki a lehető legtöbbet. És hát, ha ez sikerül, akkor szerintem elvégezte a feladatát.
1: Hogyan segít neked akkor visszatérve a családi gyökereidhez a hited ebben, és hogyan alakult ez alatt az utad alatt, amit bejártál?
2: Ahogy a gyerekeimmel 24 órás kapcsolatban vagyok, ugye a jó Istennel is. Tehát ha ő nem segítene, akkor hogy bírnék ekkorát? Hát azért mégiscsak legyünk őszinték azért. Ez a sokféleség, aminek egyedül kell helytállni. Tehát mindenre van erőm abban, aki megsegít. Tehát az én erőm a te erőtelenséged által ér célhoz. Tehát ezek az igék. Néha kint a teraszon, amikor úgy van egy kerek percem magamra, akkor szoktam így ezeket mondogatni magamba és erősíteni magam. Úgyhogy hát enélkül nem ment volna, teljesen egyértelmű. Tehát enélkül nem bírtam volna, hogyha nekem nem ilyen gyökereim vannak. Vagy, ha nem lettek volna ilyen gyökereim, valószínű akkor is a Jóisten felé fordulok. Mert nem létezik, hogy ezt másképp lehet bírni. Egy olyan erős gerincet ad nekem a hitem, hogy tudom, hogy a legnagyobb problémában is a Jóisten rám néz és segít. Egy dolog, hogy ne én akarjam, mert hogyha én erőlködök, akkor nem mindig megy. Tehát én azt szoktam csinálni, hogy a magam módján, amit tudok, megcsinálok, nyilván hiányosan. És akkor leülök, és azt mondom, hogy Istenem, én megtettem, amit tudtam, most te jössz. És jön.
1: Lehet ezzel bíztatni olyanokat is, akik még talán nem fordultak Istenhez, vagy nem ilyen gyökerekkel rendelkeznek, és nem volt nekik meg ez a muníció, és akkor kaptak egy beteg gyereket, vagy többet is?
2: Szerintem csak ezzel lehet. Csak ezzel lehet. Egyrészt megérteni, miért. Mert nyilván minden emberbe, aki kap egy beteg gyereket, rögtön az első kérdés az, hogy Uram, hát miért pont én? Vagy ha nem Uram, akkor is miért pont én? ugye van egy lázadási időszak. Másik fázis, amikor az ember mindent megpróbál, és akkor ugye ez élteti. És amikor esetleg nem történt meg az a várt hatalmas változás, na olyankor szoktak az emberek olyan mély pontra kerülni, hogy vagy tönkre mennek, és hát nem egy beteg gyereket nevelő anyuka halt már bele rákba, pszichiátriai betegség, stb., vagy éppen hagyja ott a gyerekét. Van egy-két apuka, aki ezt bevállalja, vagy épp ott az intézet. És nem tudom őket elítélni, mert aki nem bírja, az nem bírja. Mindenki saját maga tudja, hogy mit bír. De én úgy érzem, hogy a Jóisten nélkül, meg enélkül az alap neveltetés nélkül nem bírtam volna így. Soha nem voltam egy erős gyerek. Hát én emlékszem, hogy első általános iskolába, majd meghaltam a félelemtől, úgy féltem az érettségitől első általánosba. Tehát én egy ilyen gyerek voltam. És nem véletlen kaptam én ezt a feladatot, hogy erősödjek.

0: hogyha Jézus Krisztus áldozata jut eszedbe, vagy rá gondolsz, akkor mit jelent ez neked?
1: Először is egy példát, hogyha ő képes volt meghalni értünk, akkor már hogy ne lennék én képes a két gyerekemet nevelni. Erőt hozzá lehet fordulni, mindenképpen egy erős várat, egy erős gerincet ad.
0: Frici hogyan áll Istenhez? Tudsz vele beszélni róla?
1: Hát a Frici, hogyha nem olvassa el a napi kijelölt 126 igét, teljesen mindegy, hogy éppen mit csinálok nekem, akkor le kell ülnöm, el kell olvasnia, és akkor én nekem azt el kell magyaráznom, hogy miről van szó. Ő jár a Deák térre, ifire, sőt, ő most abban találta meg a kis élet célját, hogy ő most Teréz apuskodik. Tehát ő mindenkinek mindenben segít. Néha el kell neki magyarázni, hogy a nénit azért nem kell átkísérni a zebrán, nem akar átmenni. Minden áldott nap reggel este hosszasan imádkozik. Tehát én úgy érzem, hogy neki is van egy Isten hite. Úgyhogy persze, hogy lehet vele, sőt, vele is csak így lehet. És neki is azért az Isten hit, amikor olyat csinálna, ami esetleg nem helyes, akkor ez egy ilyen visszatartó erő is. Amikor esetleg félelmei vannak a jövőjével szemben, akkor ez egy bizakodás. Aztán, ha valami nem úgy jön össze, ahogy ő szerette volna, akkor ez egy olyan segítség, hogy ennek így kellett lenni, kisfiam, majd meglátod, hogy miért így kellett neked, ebből meg kellett tanulni valamit. Nem baj az, hogyha ha hibát követtél el, nem baj az, hogyha most ez nem sikerült, pont ettől fog sikerülni majd legközelebb, tehát hogy ezt is megérteni. Nekem ez egy hatalmas segítség az ő nevelésében. Hatalmas segítség.
0: Igen, ahogy ezeket mondod, nem is tudom elképzelni, hogy enélkül mibe kapaszkodhat az ember. Hogyan tud pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, amikor a közeli és távoli reménység is egészen más felé mutat, mint egészséges gyermekekkel. Milyen jövőt szeretnél nekik, vagy kérsz nekik Istentől, vagy képzelsz el?
1: Azt hiszem, hogy a jövővel kapcsolatban valószínűleg egy ilyen énvédő mechanizmus, hogy nagyon ritkán szoktam gondolkozni, mert minden napnak elég a maga feladata. Tehát gyakorlatilag mi csináljuk a dolgokat, és olyan fajta jövőképünk, legalábbis nekem olyan fajta jövőképem nincs, hogy mi lesz 20 év múlva, 30 év múlva, mert akkor azért kétségbe esnék. Tehát jelen pillanatban Magyarországon nem úgy áll az autistáknak a gondozása, hogy például egy Benedek típusú gyereket, hát ebben mondjuk rossz belegondolni. Ebben rossz belegondolni, és nem is gondolok bele. Itt megint csak a hit az, ami tovább visz, hogy hiszek abba, hogy akkor majd, amikor szükséges lesz, akkor majd elrendeződik. Ami nem azt jelenti, hogy akkor most malmozunk és ülünk össze egy kézzel, és akkor várjuk a sült galambot. Itt megint csak az van, amit én tudok a magam kis szolid, szerény módján meg fogok tenni, meg is tettem eddig is, és most én hiába próbálnék például a Benedeknek egy olyan intézetet keresni, ahova majd, ha én 120 éves leszek, őt berakom, mert az az intézet 86-szor megszűnik, vagy még nincs. De én hiszek abban, hogy majd amire kell, addigra vagy történik egy olyan csoda, mert én még azt sem tartom kizártnak, hiszen azért a Bibliában számtalan csodának voltunk tanúi. Nem bután és balgán hiszek ebbe, de nem zárom ki. Miért ne ébredhetne föl a Benedek? Hiszen tulajdonképpen az autizmusról oly keveset tudunk. És amíg nem tudjuk, hogy mi és hogyan, addig én hiszek abba, hogy ő akár egy pillanat alatt észhez tér. Ez az egyik. De ha nem, azt is elfogadjuk, akkor viszont hiszek abba, hogy az ő helyzete elrendezve. Ez mondjuk az én jövőképem, amit mondtam, mert hát ugye a Benedek nem hiszem, hogy ezen gondolkozna, bárki tudja. Na most a kis Frigyesemnek a jövőképe az már nehezebb. Mert ő úgy képzeli el, hogy ő majd, hogyha itt ezt a kertészeti iskolát befejezi, ő majd egy olyan vállalkozást fog nyitni, tehát nekem el kell költözni vidékre, és nekem kell vennem ott majd egy házat és telket, és majd ő ott valamit turfúr, hogy majd ő, ugye a két családtagját, ha öreg lesz, akkor el tudja tartani. Na most itt ez megint egy nagy felelősség, hogy most törjem le a szarvát? Nem. Hagyjam abban a hitben, hogy ezt meg tudja csinálni? Nem. Na most akkor mit csináljak? Megpróbálom őt is arra rávenni, hogy kisfiam, most van, most tanulunk, most azért tanulunk, hogy valamit tudjunk csinálni, és most nem foglalkozunk azzal, hogy mi lesz majd 5-6-7-8 év múlva, mert most én elképzelhetetlennek tartom, hogy ő majd önmagától egy vállalkozást nyisson. Azt el tudom képzelni esetleg, hogy egy olyan földművelő társasághoz csatlakozva, majd ott eltúrjuk a földet együtt, az úgy igen. És ebben is bízom, hogy majd, ha eljön az ideje, akkor találunk egy ilyet. És akkor őnek is meg lesz a kis jövő, Úgyhogy egyelőre ez a jövőkép, de még egyszer mondom, nem igazán ez foglalkoztat. Tulajdonképpen ez a boldog vakhit az, ami most itt nekem kell ehhez, hogy tudjam, hogy ez majd 10 év múlva is rendben lesz. És hát természetesen a jó Isten ad egészséget ahhoz, hogy én még 90 évesen is el tudjam őt látni. Tehát sokáig kell élnem.
0: Nem akarom felbolygatni benned az elégedetlenséget, de mégis most egy évelei beszélgetésen vagyunk. Mi az, amit magadnak szeretnél a gyerekektől függetlenül, és kívánsz?
1: Hát ez azért nehéz kérdés, mert jelen pillanatban pont azon gondolkoztam, hogyha most egy jó tündér ide leszállna nekem, és azt mondaná, hogy na Csilla, akkor most egy hétre átveszem a két gyereket, és azt csinálsz, amit akarsz, hát bizony bajba lennék. Konkrétan bajba lennék, mert én ezt már úgy megszoktam, és hogyha véletlenül, mit tudom én, a Frici nincs velem, akkor már hiányzik, tehát nem, tényleg nem tudok mit mondani. Talán egy dolog, amire néha vágynék, a következő. Megmutatom.
0: Kinézni üres tekintettel a fejedből.
1: Nézni bambán bele a vakvilágba, és nem gondolni semmire, és hogy akkor nem jön át a gyerek, és akkor nem kér enni, vagy a Frici nem szól bele, hogy de akkor most anyu, ezt csináljuk meg, hanem csak néha így nézni ki a fejemből. Ez az egyik vágyam. Hát a másik vágyam az tényleg konkrét, hogy úgy mehessek el majd annak idején nagyon-nagyon sokára. Nagyon-nagyon-nagyon sokára, hogy biztonságban tudjam a két gyereket, de ez már megint csak a gyerekekkel kapcsolatos. Lehetséges, hogy totálisan átszublimáltam magam a két gyerekbe, mert nem tudnék most mondani. Utazni szerettem volna még esetleg világot látni, na, ha ez az egy még, de hát azt is csak úgy, hogy biztonságban tudjam a két gyereket közben, mert inkább nem utazunk. Egy-két alapérzelmet tudnék felsorolni, ami a legfontosabb vágyam. Szeretet, szabadság, békesség, boldogság, biztonság, hit, hála, harmónia, megelégedettség, nyugalom, öröm, kiegyensúlyozottságot mondtam, vidámság. Ezeket szeretném érezni.
0: Úgy látom, hogy ebből elég sok megvan benned. Azt tapasztalom itt ebben a pár órában, amit már együtt töltöttünk.
1: Igen, igen, törekszem rá, általában megvan, ami még nincs, azon dolgozunk. És tényleg bízom abban, hogy a Jóisten elém sodorja mindig azokat a dolgokat, amik ezeket az alapérzelmeket aztán továbbiakban is kiválthatják és fenntarthatják.
0: Beszélgető társam, Pintér Csilla két autista fiával való közös életéről beszélt nekünk. Frici jól funkcionáló, Benedek súlyos mértékben autista fiatalember. Csilla meleg, szerető lelkész családból indult, onnan merítette hitét, áldozatkészsége példáját. Beszélgetésünket többi interjúnkkal együtt megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu rádiómenüje alatt, illetve a Spotify-on Lélekhangoló című podcastként. Az Evangélikus Rádió Misszióban várjuk üzeneteiket, e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szeretnénk az első lépés lenni Isten felé. A debreceni gyökerű első lépés zenekar évek óta járja a Kárpát-medencét, hogy dicsőítő zenével és saját szerzeményeivel vigye közelebb az embereket Istenhez. Szolgáltak már a Csillagponton, a Református Zenei Fesztiválon, a Református Egység napján, a Feltöltők keresztjén zenefesztiválon, valamint számos gyülekezeti és ifjúsági alkalmon. De mit jelent a zenekarnak a dicsőítés? Szükséges-e, hogy egy dal konkrétan Istenről szóljon? A dicsőítés attól lesz dicsőítés, hogy Istenről szól, vagy Istenhez szól. Egy közös imádságot fogalmaz meg énekben. Ez akkor is igaz, ha egy templomban hangzik el, és akkor is, ha valaki egy rádióban hallja. A helyszín vagy a forma változhat, de a lényeg ugyanaz marad, Istenre mutatni. Jelenleg a második nagy lemezükön is dolgoznak, amely várhatóan még ebben az évben megjelenik. Az új albumon lesznek kifejezetten gyülekezeti éneklése alkalmas, dicsőítő dalok, de más hangvételű szerzemények is helyet kapnak. Így egy sokszínű anyag készül. A tüzes kemencében is együtt megtartották az Erőforrás testvéri szolgálat szakmai napot. A cigánymisszió, a református fenntartásban működő gyerekházak, tanodák, gyermekvédelmi szolgálatok, nevelőszülői hálózatok, szociális intézmények, a felzárkózó települések jelenlét pontjai, valamint a társadalmi missziók munkatársai gyűltek össze az idei Erőforrás szakmai napon Budapesten. A Református Szeretett Szolgálat Hungária körúti központjában rendezett alkalmon a résztvevők a lelki megerősödés mellett az erőszakmentes és a segítő kommunikáció gyakorlati eszközeivel vértezték fel magukat. A rendezvényen Kocsis István, a cigánymisszió megbízott osztályvezetője, a program házigazdája köszöntötte a megjelenteket és az előadókat. Beszédében rávilágított, hogy az Erőforrás cím tudatosan lett külön írva, utalva a jelenlévő sokféle szolgálat közös gyökerére. Hangsúlyozta, hogy a passzív hallgatás helyett cselekvő részvételre, folyosói beszélgetésekre és a kérdések feltevésére is hívják a munkatársakat. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények július 1 és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín Budapest több helyszínén. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma csütörtökön szintén derült, napos és száraz az idő. Gyenge marad a légmozgás, és már 27-32 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A mai műsor ugye a testi-lelki jólétünk címet viseli, és ennek a keretén belül én Gábel Bea vagyok, én leszek itt a riporterhölgy, úgymond a riporternő, és mellettem ül egy úriember, akinek a neve Dobos János, és ő az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványnak az elnöke.
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ha megengedik, mi ismerjük egymást úgy, hogy mi tegeződni fogunk itt a műsorban. Ez az alapítvány tulajdonképpen pszichiátriai visszaélésekkel foglalkozik, tehát olyan esetekkel, amikor valakit úgymond jogtalanul pszichiátriára szállítottak. De kérlek arra, János, hogy azért mondja erről pár szót, hogy ez az alapítvány tulajdonképpen milyen ügyekben tud lépni, milyen ügyeitek vannak, és mit tudtok tenni.
1: Hát igen, ez olyan téma, amivel mi foglalkozunk, amire talán sokan azt gondolják, hogy hát ez nem is annyira közérdekű, vagy hát miért érdekes ez, de igazság szerint sokkal több ember számára érdekes ez, mint ezt az ember esetleg elsőre gondolná. És ráadásul ugye azért is vettük elő ma ezt a témát, mert van egy olyan aktualitása, ami egy egészen új szint visz bele ebbe a témába, hogy ezzel kapcsolatban egy új törvényi szabályozás született, azokkal kapcsolatban, hogy ugye ha valakit bevisznek a pszichiátriára, akkor ott mi történik, de erről majd még ejtünk szót, kezdjük akkor tényleg talán egy ilyen bemutatkozással, hogy miről is van szó. Ugye, ahogy ezt elmondtad, tulajdonképpen mi egy ingyenes jogsegélyszolgálatot működtetünk, de nagyon speciális témában olyan embereknek, akik bekerültek a pszichiátriára, és ott valamilyen jogtalanság történt velük. Mondjuk, mi történik velük. Mondjuk kényszerrel vitték be akaratuk ellenére, mondjuk megalázó körülmények között. Vagy a pszichiátrián részesültek megalázó bánásmódban, vagy túlgyógyszerezték, károsodás érte őket. Szóval sok minden van, és ilyesmikkel foglalkozunk mi.
0: Igen, teljesen értem. És ugye ennek a mai műsornak az az apropója, és ez az első témánk, amit már tulajdonképpen fel is vezettél, ugye a kényszeres gyógykezelés. És hát én megmondom őszintén, hogy nekem erről, ami eszembe jut, van egy amerikai film, ahol ugye a Jack Nicholson, ha jól mondom, még Oscar-díjat is nyert érte, a Száll a kakukk fészkére. És ugye ilyet tényleg hall az ember, hogy van mondjuk egy elítélt, aki úgymond szabadon, ugye ezt most nagyon idézőjelbe téve, választhat a között, hogy ő most börtönbe vonul, és ott tölti le a büntetését, vagy pedig a pszichiátriai intézetbe, akár egy elmegyógyintézetbe. És a film is ugye erről szól, hogy gondolta, hogy ő jobban jár, ha nem a börtönt választja, és úgymond tulajdonképpen tényleg egy kényszer gyógykezelés alá vetették ugye a főszereplőt ebben a filmben. És megmondom őszintén, hogy nekem valahogy ez ilyen megdöbbentő volt, amikor ezt először hallottam, hogy ilyen létezik. Tehát ugye amerikai film, nagyon régi film ráadásul, én a könyvet is olvastam annak idején, de hogy ilyen tényleg létezik, hogy valakit kényszerrel csak úgy be lehet vinni egy pszichiátriai intézetbe?
1: Mielőtt magát a kérdést megválaszolnám, hadd reflektáljak egy pontra ezzel kapcsolatban. Ugye azt vetetted föl, hogy mennyire hihetetlen, hogy választhat valaki mondjuk a börtön meg a pszichiátria között. Azért azt kell, hogy mondjam saját praxisunkból, saját tapasztalatunkból az alapítványnál, hogy azért manapság ilyen nincs, vagy legalábbis az nincs, hogy nyíltan fölajánlanák a választást. De az igaz, hogy volt ilyen eset a praxisunkban régebben, és ezt egy pár mondatban hadd meséljem el, mert ez egy nagyon, hát mostani szemmel nézve érdekes történet, az érintett számára nem volt annyira érdekes.
0: Gondolom.
1: Mert ez egy régi, még a 70-es években, tehát még a szocialista rezsim alatt történt ez az eset, amikor egy fiatal férfi Szombathelyen lakott, vagy Szombathely mellett, gyakorlatilag

0: nyíltan kritizálta a rendszert. Uh-huh. És ez egyre jobban szemet szúrt ugye ott a helyi tanács embereinek. Na és ott volt ez, hogy ugye őt gyakorlatilag ő leveleket írogatott a tanácsnak, ahol kifejezte az elégedetlenségét, hogy őt milyen nehezen élnek, és hogy ebben a rendszerben nem lehet, meg mindenféle. És akkor egyszer kijött hozzá a rendőr, valami rendőrtiszt, és akkor ő ajánlotta föl neki, hogy akkor melyiket választja, a börtönt, vagy a pszichiátriát. Uh-huh. És akkor gondolta ő, hogy a pszichiátrián biztos jobb az ellátás, mint a börtönben, és akkor azt uh-huh. választotta. Bekerült a szombathelyi pszichiátriára, ahol nem is tudom, hogy 10 vagy 12 alkalommal elektrosokkolták. De úgy, hogy el se altatták közben, tehát ilyen natúr nyersen egy gumilepedőt húztak az ágyra, fölfektették rá, lefogták, és adták neki az áramot. És azt mondja, hogy a kínok kínját élte meg, gyakorlatilag egy kínzást élt át, és olyan szinten leépült tőle szellemileg, hogy nem is tudta befejezni a tanulmányait, főiskolára járt akkor, vagy valami ilyesmi, végül postás lett belőle a saját falujába, és aztán a rendszerváltás után, 94-ben, ha jól emlékszem, saját magának kézbesítette ki a bíróságnak az ítéletét, amivel semmisnek mondták ki az annak idején hozott ítéletet, hogy izgatás vágyával, vagy nem tudom, meg elmebeteg, meg stb. És tehát úgymond erkölcsi feloldozást nyert, de hát köszönjük szépen, már addigra teljesen félrecsúszott az élete. Szóval tudunk ilyenről, hogy volt Magyarországon, azért manapság mégsem mondanám azt, hogy ilyen lenne, vagy legalábbis mi nem tudunk róla, hogy lenne.
1: Uh-huh, igen, értem. És akkor ez még mondjuk egy olyan jellegű dolog, amikor valaki valamilyen büntettet követett el, tehát hogy valamilyen büntetés végrehajtási ügye van. De hát ugye nem erről beszélünk, tehát pont ugye ez se oké, azt gondolom, tehát ez sincs így rendben teljesen. De ha jól értem, viszont olyan ügyeitek vannak, ahol úgymond büntényeket nem végrehajtott emberek is kerülnek ilyen helyzetekbe, akik igazán tulajdonképpen ártatlanok, és semmifajta olyanok nincs, amiért be kéne őket vinni.
0: Igen, egy nagyon érdekes szituációt teremt ez az egész pszichiátriás dolog, ugyanis, és ezt nem én fogalmazom meg, ezt előttem már többen is elmondták, talán, ha jól emlékszem, dr. Thomas Szász, a magyar származású világhírű pszichiáter professzor is adott ennek hangot, nevezetesen annak a ténynek, hogy egyetlen olyan terület van a társadalomban, ahol az embert el lehet zárni akarata ellenére, akkor is, ha nem követett el bűncselekményt, és ez a pszichiátria. Mm. Ezt ugye meg lehet közelíteni arról az oldalról is, hogy a pszichiátria az orvoslás, vagy az orvosi területen az egyetlen olyan terület, ahol erőszakot lehet alkalmazni egy kezelésnek a kivitelezésére. Sehol máshol nem lehet. Mm. Tehát mindenhol az az elsődleges irányelv, hogy a páciensnek, vagy leendő páciensnek az akarata érvényesül, ha ő nem akarja a kezelést, bárki bármit mond, ez jelenleg is ez törvényszabályozás, ez az észszerű, és a legtöbb helyen ez van érvényben egyébként egy észszerű demokráciában. Nálunk is ez a helyzet, hogy gyakorlatilag, ha valaki nem akar egy kezelést, akkor azt nem erőltethetik rá. Még akkor is, ha mindenki más azt gondolja, hogy az neki az lenne a jó, akkor sem. Ez alól az egyetlen kivétel, az a pszichiátria. És hát ez olyannyira így van, hogy a jelenlegi magyarországi egészségügyi törvény, tehát az a törvény, ami az egészségügynek a szabályait írja le, az konkrétan leírja, meghatározza azt, hogy hogyan lehet valakit kényszerrel bevinni a pszichiátriára. Tehát ez szabályozva van, ami ugye egyfelől jó, másfelől meg ugye azért hajmeresztő, mert egyáltalán, hogy a dolog van. Nem mondom azt, hogy nem lehet erre soha szükség, de majd aztán erről majd még beszélünk egy kicsit, mert most egyőre csak azt a részét nézzük, hogy ez van-e vagy nincsen. Tehát igenis, bizony vannak olyan esetek. Ugye, hadd kezdjem egy picit máshonnan ezt, hogy visszakanyarodjak majd az eredeti kérdéshez. Mi nagyon kíváncsiak voltunk, miután azt láttuk, hogy a jogsegélyszolgálatunkat, az alapítványt megkeresték sokan ilyen jellegű problémával, tehát hogy bevitték őt a pszichiátriára, és akkor ez úgy érezte, hogy ez jogtalan volt, megalázó volt. És elkezdtünk utána nézni, hogy mennyi ilyen történik egyáltalán Magyarországon. Ez vagy 20 évvel ezelőtt volt, hogy elkezdtük ezt nézni, és elkezdtünk adatot gyűjteni. Nem volt könnyű egyébként adatot találni, de ebben nem megyek most bele. Végül szereztünk adatokat, amivel egy nagyon jó becslést lehetett csinálni. És ebből a becslésből az jött ki, hogy Magyarországon évente átlagosan olyan 10-15 ezer alkalommal történik kényszerbeszállítás a pszichiátriára. Ez azt kell, hogy mondjam, hogy sok. Hát európai viszonylatban is sok, igen. Meg egyáltalán, és különösképpen annak a fényében sok, hogy a szintén ugye az egészségügyi törvényre hivatkozom, amelyik szabályozza ezt a kérdést, az azt írja, hogy csak akkor lehet valakit akarata ellenére bevinni a pszichiátriára, hogyha az illető közvetlenül és súlyosan ön vagy közveszélyes magatartást tanúsít. Mit jelent ez? Öngyilkos akar lenni, késsel kergeti a szomszédot vagy a családtagot, fenyegeti a nem tudom kit a szomszédságot, és ugye életveszély áll fenn, és ugye azt mondja a törvény, hogy és hogyha nincsen meg a belátási képessége a mentális zavara miatt, akkor lehet bevinni. És ténylegesen kérdés, hogyha van évente 10-15 ezer ilyen eset, ami azt jelenti, hogy naponta ez ilyen 30-40 esetet jelent, vagy valami ilyesmit, úgy számoltuk, tényleg ennyi ember naponta elveszti a józan eszét annyira, hogy nincsen más megoldás, mint erővel becibálni a pszichiátriára? Ez eléggé irreális, őszintén. Tehát ugye itt már is van egy logikátlanság, ami igazából alátámasztja a saját tapasztalatunkat, hogy sokszor úgy kerülnek be emberek, hogy nincsen meg a törvény által leírt ok, amiért őt bevigyék. És aztán ez nagyon furcsa szituációkat tud teremteni.
1: Ezt értem, és nagyon érdekes, amit mondasz, mert nekem van egy saját tapasztalatom, amit szeretnék így megosztani itt a műsorban. Van egy ismerősöm, és ugye ő elvált, és a kislánynak hát voltak nyilván lelki bajai a válás miatt, és anyuka úgy döntött, hogy elviszi pszichiáterhez. És ugye a pszichiáter felírt neki gyógyszereket, tehát a kislány szedte a gyógyszereket, és nagyon érdekes volt, hogy egyszer összeakadtam ezzel az ismerőssel, ugye erről tudtam erről, hogy a kislányt gyógyszert szedt tulajdonképpen erre a problémára, és mondja az ismerős nekem, ez hétvégén volt szombaton, hogy visz a lányának ebédet. És akkor nem értettem, hogy miért visz ebédet. Hát ugye az ember hazamegy, ugye a család leül az asztalhoz ebédelni, és kiderült, hogy a lánya, tehát ugye én 16 éves, 15-16 éves lányról beszélünk, bekerült a budakeszi Vadaskert nevezetű gyermekpszichiátriára, és az apuka mondta, hogy hát ő szeretné a lányát hétvégére hazavinni. És mondták neki, hogy nem lehet. És hogy nem engedik el, és hogyha az apuka bármit is szeretne ezzel kapcsolatban tenni, akkor hívják a gyámügyet. És ugye ez nekem még azért megdöbbent, mert nyilván beszélünk majd ott a kényszeres beszállításról. Ez pont egy olyan eset, amikor a szülő még bele is egyezett abba, hogy a gyerekét kezeljék. És hogy én megdöbbentem, hogy dönthet ott a személyzet, vagy az orvos, vagy nem tudom, ilyenkor vagy a pszichiáter az adott intézményben, hogy valaki, aki a saját elhatározásából nyilván most szülői döntés van itt a háttérben, nem mehet haza hétvégére. Tehát én ezen annyira megdöbbentem, megmondom őszintén, nekem is van két gyerekem, én kicsit úgy, hát hogy is mondjam, fel is háborodtam, hogy nem vihetem haza a saját lányomat, aki ugye az én hozzájárulásommal került pszichiátriai kezelés alá, de hétvégén miért ne vihetném haza? És hogy nem tudom, milyen tapasztalat van-e, vagy erről mi a véleményetek?
0: Ez egy kényes kérdés, és őszintén szólva én is fel lennék háborodva egy ilyen helyzetben, hogyha ezt látnám teljesen jogosan. Azzal együtt, hogy nyilván meg kellene nézni a konkrét szituációt ahhoz, hogy az ember egy helyes értékítéletet tudjon alkotni, tehát nem tudom, mi a háttér nyilván. Én, mint egy emberjogi alapítvány elnöke, nem akarok láthatatlanban nyilatkozni. De ugye ebben a helyzetben az jelenti a kényes pontot, hogy nem a gyerek dönthet a saját sorsáról, hiszen még ugye kiskorú vagy fiatalkorú, hanem a szülő a jogi döntéshozó helyette, tehát ha a szülő úgy dönt, akkor az lesz, amit ő mond. És hát nem akarom a szülőket piszkálni, mert a szülő azért általában a legjobbat akarja a gyerekének, de azért az tény, hogy láttam már olyan esetet, amikor a szülő, hát hogy mondjam, beveszi azt, hogy ez a gyerekének milyen jó lesz, és nem biztos, hogy megnézi saját szemmel azt, hogy ténylegesen mi történik ott a gyerekkel, egy pszichiátrián, milyen gyógyszereket kap azoknak, milyen hatása van. Segít-e ez valójában a gyereknek? Lehet, hogy, és ugye nagyon sokszor a pszichiátriai szerekkel kapcsolatban az egyik legfélrevezetőbb dolog az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez meggyógyít valamit, de ezek nem gyógyítanak meg valójában semmit, ezek kizárólag arra alkalmasak, hogy elnyomjanak kellemetlen mentális tüneteket. És ha valaki megelégszik ezzel, akár saját maga, akár egy rokona, akár a saját gyereke vonatkozásában, akkor azt ő elkönyvelheti, mint jó eredményt, és lehet, hogy azt gondolja, hogy na, akkor ez jó. És nagyon sokszor találkoztunk ilyennel is, ha egy szülő jobban utána néz, akkor azt mondta, hogy ó, várjunk csak ezzel a dologgal. Ne olyan hevesen ezekkel a tudatmódosítószerekkel. Most kicsit elkanyarodtam az eredeti kérdéstől, de a lényeg az az, hogy igen, nagyon furcsa a szituáció, nem ismerem a helyzetet, és tulajdonképpen ez még akkor is furcsa lenne, hogyha tudnánk, hogy valódi gyógymódot kap a gyermek ott ezen a gyerekpszichiátrián vagy intézetben, de hát igazából tudjuk, hogy ott is igazából az történik, hogy a gyermeknek az ilyen vagy olyan kellemetlen mentális tünetét gyógyszerekkel így elfedik, hogy így mondjuk. Igen. És hát, hogy ez most mennyire számít gyógymódnak, vagy mennyire jelent valódi segítséget, hát azt már ítélje meg mindenki maga.
1: Uh-huh. De akkor miért nem viheti haza a szülő? Tehát, hogy egy kórházból, ha aláír egy papírt, akkor ugye elviheti. És itt az apukát olyan szinten úgy érzem, hogy megfenyegették, egy nagyon jó szándék, az apukát én ismerem, és egy tényleg egy jó szándék apuka, de milyen jogi alapon nem viheti haza se egy gyerekét? Tehát én itt gyakorlatilag így megdöbbentem, tehát nem értem ennek a jogi hátterét, hogy ezt hogy lehet megcsinálni.
0: Megmondom őszintén, hogy ehhez a részéhez annyira nem értek, hogy én most itt tudjak mondani erről egy szakmai állásfoglalást, hogy van-e ennek jogi szabályozás. Itt ténylegesen az a helyzet, hogy a szülő dönt. Uh-huh. A szülő dönt, hogyha nem tudom, hogy kinél van elhelyezve a gyerek, ki az, aki igazából a döntéshozó ebben, lehet, hogy az a szülő vitette be, ugye akinél a gyerek első sorban lakik, és akkor lehet, hogy ő az, aki első körben dönt, de igazából most csak feltételezem, uh-huh. és akkor lehet, hogy miután az egyik szülő már írásbeli beleegyezését adta ahhoz, hogy a gyermekét tartsák benne a pszichiátrián, akkor lehet, hogy ahhoz képest a másik szülőnek a szava már nem számít annyira.
1: Értem.
0: Nem tudom, ezt csak vélelmezem, de hát igen, lehet, hogy megérne egy utána nézést egyébként ez az ügy, hogy mi is áll a háttérben, mert hát még az is előfordulhat, hogy itt valami önkényesség ütötte fel a fejét.
1: Teljesen értem. Említetted azt, hogy ezek a gyógyszerek tulajdonképpen csak tüneteket, úgymond csak elfednek, tehát magát azokat nem kezelik, és nem gyógyítják. És valahogy én is azt gondolom, szóval nekem ez mindig egy ilyen nagy kérdés, hogy ugye mentális, lelki betegségekről beszélünk. Tehát mit tudom, egy válás, ugye az eleve gyereket és az egész családot nagyon-nagyon megterheli, és lelkileg megviseli. És vajon a lelket lehet-e kémiaszerekkel gyógyítani? És ugye most, bocsánat, még párhuzamban itt van az alkoholizálás, amikor valaki azért, hogy a világról ne tudjon a saját problémáiról, ezért ugye alkoholhoz nyúl, viszont reggel ki fog józanodni, és ugye megint látja a problémáit, megint látja a világot. Tehát ez a kérdésem, hogy ilyen szempontból ezek a gyógyszerek, amit ugye mentális betegségek kezelésére írnak elő a pszichiáterek, ezek valóban gyógyítják a lelkünket, és valóban kezelik ezeket a lelki problémákat?
0: Messzire vezető kérdések, és ahogy mondtad a gondolatot, de több minden is eszembe jutott. Hogy kezdem egy picit talán filozófiai oldalról a dolgot. A nagyon érdekes, hogy manapság mennyire elterjedt elképzelés a társadalomban az, hogy az embernek a gondolkodási folyamataért az agya felelős. Ez ugye úgy van elkönyvelve, mint a tudomány bebizonyított, és ez egy tudományos, tehát elfogadandó, észszerű gondolat, de az igazság az az, és ennek nem olyan nehéz ám utána járni, hogy ez sosem bizonyították be azt, hogy az embernek a lelki folyamatai azok az agyból erednek. Ez egy hipotézis, egy feltételezés a mai napig. Ez elindult valamikor a 20. században, és a mai napig tartja magát. De különösképpen, ha megnézzük ezt abból a szemszögből, hogy azért az emberiség történelme során mindig is az volt az elsődleges elképzelés. Szinte bármely kultúrát nézünk, hogy az embernek igenis van lelke, van egy lelki oldala, van valami, ami fölötte áll az ember testi, fizikai valójának. És mindig is ez volt a természetes elképzelés az emberek részéről. És aztán, hogy ez hol, hogyan fogalmazták meg, az már megint egy másik kérdés. De azért ez volt mindenhol az elképzelés. És ez egy olyan, nem azt mondom, hogy ez a 20. században született, mert már az ókorban is megvoltak a materialista a világnézetnek az alapjai, de mégis valahogy ez a 20. században nyert teret, és hát sokan azt sem tudják, hogy igazándiból a pszichiátria, a pszichológia pont a legmaterialistább filozófiák közé tartoznak. Ezt különösen annak a fényében furcsa, hogy ugye mind a kettőnek a nevében benne van a görög psziché szó, ami a lelket jelenti, igen. És mégis az a helyzet, hogyha az ember elbeszélget egy pszichiáterrel, de akár egy pszichológussal is, én ezt megtettem, mindig az jött ki, hogy ők azt gondolják, hogy hát itt az agy, és hogyha az agy felelős a gondolkodási folyamatokért, akkor hol van a lélek, és mit csinál sehol, akkor nincsen lélek, magyarán akkor az ember csak egy darab anyag, és akkor ezzel kell beérni, és akkor azt kell jó autószerelő módjára megpróbálni szerelgetni különböző fizikai és kémiai eszközökkel. És hát ez önmagában egy kicsit azért ez nem is, a felemás lehet, hogy nem a jó szó rá, de visszatetszést keltő, főleg egy olyan ember számára, aki azt gondolja, hogy ez embernek van lelke. De ezt most egy picikét eltértünk itt a jogi részétől, ezt most inkább a saját elgondolásomat fűztem hozzá ehhez. És akkor ugye a másik kérdés az az volt, hogy ezek a pszichiátriai gyógyszerek, ezek gyógyítják-e a lelki problémákat. És hát az előző gondolatmenetből már mindjárt az ember gondolhatja azt, hogy hát akkor itt ezzel lehet valami furcsaság, mert hogyha az embernek lelki, emocionális problémái vannak, és hogyha abból indulunk ki, hogy igazából ez, hogy az agytól van minden, ez egy elég sántítós elmélet, akkor mindjárt megkérdőjelezi azt, hogy valójában itt tényleg gyógyításról van-e szó, egy olyan esetben, amikor valamilyen kémiai anyaggal próbálják meg az embernek a lelki folyamatait befolyásolni. És hát az, hogy ezek a kémiai anyagok valamilyen hatást kifejtenek az ember mentális állapotára, ez nem kérdés, mert ez látszik. Ugye a drogok is ezt teszik. Valamilyen drogot fogyaszt valaki, és megváltozik tőle a mentális állapota, mondjuk így egyszerűen. De a kérdés az az, hogy gyógyhatásnak tekintjük-e azt, amikor egy kémiai anyaggal beavatkozunk az emberi test kémiájába, ezen keresztül az agy kémiájába, és ezen keresztül hatást fejtünk ki valahogyan az ember mentális állapotára. Ez gyógymód-e, különösképpen annak a fényében, és ez egy, ha úgy tetszik, egyfajta nyílt titok, amit pszichiáterek készségesen elismernek bizonyos körökben, ha nem is mindig a nyilvánosság előtt, de valójában nem tudják, hogy ezek a lelki bajok, amiket ők diagnosztizálnak és amiket kezelnek, ezek valójában honnan erednek, és pontosan mi az okuk. Ez inkább egy, én azt láttam, hogy ez egyfajta ilyen kétségbe esett kísérlet arra, hogy próbáljanak kezdeni valamit, és mintha más eszközük nincsen, maradnak ezeknél a gyógyszereknél, de amikor azt mondja valaki, hogy ez gyógyulás, én azt gondolom, hogy elég alacsonyra van téve a mérce abban, hogy mi számít gyógyulásnak, mert ahogy is ugye visszakanyarodom a gondolat elejére, ezek inkább arra alkalmasak, hogy valahogyan egy kémiai kontroll alá vegyék ezeket a kellemetlen tüneteket. Ami, nem mondom, hogy ennek soha nincsen haszna, mert egy dühöngő ember, hát persze meg lehet fékezni egy dühöngő embert másképpen is, de mondjuk ha valaki le van nyugtatózva, nem mondom, hogy ennek ideig, óráig esetleg nem lehet bizonyos esetekben létjogosultsága. De ezt kezelésként feltüntetni, gyógykezelésként feltüntetni, az én erős túlzásnak tartom, főleg ilyen saját szakmai tapasztalataink alapján.
1: Igen, értem. És ugye most visszatérve ez az eredeti ugye, témánkhoz, csak én azért szerettem volna beszélnünk ezeknek a gyógyszereknek a hatásáról, mert ugye egyébként is egy olyan rádióban vagyunk, ami a vallással, a lélekkel, az emberi lélekkel foglalkozik, és szerintem ez nagyon idevág, hogy lehet-e valóban kémianyagokkal a lelket gyógyítani. És hát nekem egy ilyen személyes véleményt ide rakhatok, én nekem is kételyem van ezzel kapcsolatban. De akkor beszéljünk még egy kicsit arról, ugye, hogy kényszeres beszállítások, ilyen gyógybeszállítások, vagy pszichiátriai beszállítások. Ezt hogy kell elképzelni? Tehát, hogy én láttam erről másik filmet is, amikor tényleg kijött a mentő, kijött a rendőrség, és akkor valakit fogtak, és egyszerűen bevittek egy pszichiátriai intézetbe. Tehát ez a mai napig tud így működni, vagy ezt így kell elképzelni?
0: Nagyon jó ez a kérdés, mert az a tapasztalatom, hogy a nagy közönség nagy része erről nem nagyon tud semmit, hogy ez hogyan van. Adok róla egy pici áttekintést, anélkül, hogy unalmas próbálnék lenni ezzel. Legelőször is hadd közelítse meg azt a szót, hogy kényszergyógykezelés. Ez a szó szerepel az egészségügyi törvényben is, tehát ezt így nevesítik, hogy kényszergyógykezelés. És az a baj szerintem ezzel a szóval, hogy ez ilyen a valóságban ilyen nincs is igazából. Tehát ez egy ilyen szépítő szó, mert a kényszer és a gyógykezelés együtt, ez lehet, hogy működhet akkor, hogyha mondjuk valakinek, mondjuk teszem, az be van gyulladva a vak bele, de nem akarja, hogy segítsenek neki, és lefogják, és kényszerrel megoperálják, és akkor rendben jön, ezt el tudom képzelni. De egy olyan esetben, amikor valakinek a mentális állapotával van baj, akkor egész egyszerűen nincsen olyan szó, hogy kényszergyógykezelés. Nem az, hogy szó az van. Nincsen egy olyan dolog, hogy kényszergyógykezelés. Tehát valakinek, ha a mentális állapota a problémás, azt nem lehet kényszerrel kihozni ebből. Benne lehet őt erőszakolni valamilyen más lelki állapotba. Ki lehet esetleg sokkolni abból az állapotban, ami van, és át valamilyen másikba. De ez ilyen orosz rulett-szerű dolog, tehát itt megint ugye odalukadunk ki, hogy valahogyan a tüneteket nyomjuk el, és akkor ezt könyveljük el gyógymódnak. Tehát ez egy kényszergyógykezelés, valóságban ilyen nincsen, nekem ez a tapasztalatom. pszichiátria tekintetében.
1: Igen, értem.
0: A dolog egyébként úgy történik, hogy, és ugye meg itt most hivatkozok az egészségügyi törvényre, és próbálom egyszerűen elmondani. A lényege az, hogy

0: életét, vagy másokét. Tehát ez lehet elvileg az egyetlen indok, amikor valakit kényszerrel bevisznek. Úgyhogy megfogja a mentő, és beviszik. Tehát ilyenkor általában valaki kihívja a mentőt. Elvileg kellene, hogy legyen egy orvos, aki megállapítja a veszélyeztető állapotot, és ez alapján viszik be. Ez nem mindig történik meg egyébként. És aztán, ha az illető bekerült a kórházba, ugye bevitték akarata ellenére, hát azért ez önmagában, ha az emberi alapjogokat, alapszabadságot nézzük meg, akkor ez egy kényszerítés, tehát ez nem egy klasszikusan jogszerű dolog. Igen. És emiatt van a törvénybe beépítve az, hogy 3 nap múlva, 3 vagy 4 nap múlva ki kell, hogy jöjjön egy ilyen bírói szemle nevű egy kis csoport, akik megnézik, hogy ez most jogszerű volt-e, hogy őt bevitték, és eldöntsék, hogy ez jogos volt-e, vagy sem. Ott megkérdezik a kezelőorvos, megnézik, hogy mi volt az egész körülmény, mit csinált az illető, hogy volt, meg stb. Sajnos a tapasztalatunk az, hogy az általában a futószalagon jóvá hagyják azt, amit a pszichiáter akar, tehát ez nem jelent igazi jogvédelmet. Tehát ugye van ez, akkor van olyan, hogy egy bíróság előzőleg dönt, az olyankor történik, amikor mondjuk teszem azt, a szomszédasszony éjszaka kiabál a lakásban, vagy ilyen furcsa dolgokat csinál, és akkor nem az van, hogy most ő direktben veszélyezteti valakinek az épségét, de azért mégis fura, és akkor ezt jelentik a gyámhivatalnak, vagy valami ilyesmi, és ők elindítanak egy ilyen jogi eljárást a bíróságon, ahol megnézik az illetőt, és akkor eldöntik, hogy most akkor őt kapjon egy kis kényszerkezelést, vagy ne kapjon. És ha igen, akkor menni kell. Ha meg valaki önként ment be, az meg már egy másik kérdés. Annak is vannak furcsa csapdái egyébként, ha valaki önként megy be a pszichiáter, mert van olyan, hogy aztán utána akkor sem engedik ki, de ez már egy külön történet. És ugye mindenhez kapcsolódóan született egy jogszabály nem olyan régen, de erről azt hiszem, hogy majd a szünet után tudunk beszélni kicsit.
1: Igen. Akkor kedves hallgatóink, most akkor hallgassunk egy kis zenét.

0: Folytatjuk a beszélgetést, és ugye vendégem, hogy korábban bemutattam, Dobos János, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványnak az elnöke, és ma ugye egy eléggé kényes témáról beszélgetünk, a kényszergyógykezelésekről, tehát hogy milyen módon, milyen jogi háttér, vagy jogi háttér nélkül lehet valakit bevinni egy zárt pszichiátriai intézetbe. És ugye korábban említetted, hogy létezhet olyan, mondjuk, hogyha valaki ön vagy közveszélyes, ugye hát ez megint kérdés, hogy mi alapján lehet megállapítani, tehát ha jól értem, akkor mondjuk van egy szomszéd, aki elkezd mondjuk őrjöngeni, és mondjuk elkezd a lakásában székeket törni, vagy asztalt törni, és mondjuk a szomszéd kihívja a mentőket, akkor elképzelhető, hogy ez a szomszéd, aki éppen mondjuk, nem tudom, összeveszett a feleségével, vagy családi problémája volt, egyszer csak a pszichiátrián találja magát?
1: Ó, hogy ne, simán. Van egy csomó olyan eset, amivel mi foglalkoztunk, sőt, még ennél még cifrábbak is voltak, de a helyzet az, hogy, és ezt nem mondtam még az előzőleg, de amikor valakinek egy ilyen kényszerbeszállítás néz ki esélyesnek, tehát valamit csinál, és akkor valaki pedig azt gondolja, hogy be kéne vinni, ilyenkor hivatalosan elvileg egy orvosnak egy beutalót kellene írnia, méghozzá egy olyan orvosnak, aki látja, meggyőződik róla, hogy tényleg veszélyeztető, és kell, hogy írjon róla egy beutalót, hogy én kérem a felvételét egy pszichiátra. Tehát elvileg enélkül nem is mehetne. Ezzel együtt nem egy olyan eseten dolgoztunk már, amikor úgy szállítottak be valakit, hogy nem volt ilyen orvosi, vagy olyan orvosi beutaló volt, hogy az orvos megírta, de nem látta személyesen az illetőt. Uh-huh. Mesélek egy példát erre, viszonylag régi történet, de elég jól példázza a dolgot. Egy hölgynek volt ez a történet, akinek megromlott a kapcsolata a férjével. Elég fura volt ez a férfi egyébként, és a nő el akart válni tőle. De a férfi nem akart elválni. És a feleség valamikor 10 évvel az eset előtt egyszer volt pszichiáternél valamilyen magánéleti probléma miatt, és bizonyos időnként kontrollra vissza kellett mennie, mit tudom, 1 vagy 2 havonta vissza kellett mennie ehhez a pszichiáterhez. És a férfi, amikor észrevette, vagy hát kiderült számára, hogy a felesége válni akar, akkor elment ahhoz a pszichiáterhez, akihez a feleségének járnia kellett bizonyos időnként, és panaszkodott a feleségére, hogy költekezik, elköti a pénzt, meg ilyen kritikátlanul viselkedik, meg mindenféle furcsa dolgot mondott róla, és ez a pszichiáter, ez pedig hát megijedt, és fogott, és kiállított egy beutalót, amire ráírta, hogy veszélyeztető állapotú a beteg, és hogy kérem szíves felvételét, hogyha erre sor kerül, és odaadta ezt a férfinak, hogyha ha nagyon veszélyeztetőre fordul az állapot, akkor hívja ki a mentőt, és adja oda nekik ezt a papírt.
0: Igen, értem.
1: És a férfi hazament aznap, és kérdezte a feleségét, hogy na, még mindig válni akarsz? A feleség megmondta, hogy igen, még mindig. És jó van akkor, és akkor tárcsázta a mentőket. A férfi kihívta a mentőket, kijöttek a mentők, a feleség ott állt, így csodálkozó szemmel nézte, hogy mi van, semmi nem volt az égvilágon semmi. Ugye ők elvileg veszélyeztető állapottal szállíthatnak be valakit, de ott volt egy orvosi beutalom, be az volt, hogy veszélyeztető állapotú, legyenek szívesek bevinni. Nézték, hogy akkor mi legyen, és akkor tanakodtak a feleséggel is, és akkor mondták a feleségnek, hogy nyilván a mentő azért nem kockáztathatja meg azt, hogy van egy orvosi szakvélemény, és akkor annak ők szembe mennek, mert nem vállalják a felelősséget, ha mégis valami nem stimmel, vagy valami rossz jön ki belőle, akkor ugye ők a hunyók. Azt mondták a feleségnek, hogy menjen be velük a kórházba, a pszichiátriára, és majd akkor ott tisztázzák a dolgot. Hát végül belement a nő, beült a mentőbe, és bement a pszichiátriára. Ott eltöltött akarat ellenére 3 napot. Kijött ez a bírói szemle, amiről beszéltünk már, akik elvileg megállapítják hogy jogos volt a beszállítás, és ez azon ritka esetek egyike volt, ahol a bírói szemlének volt annyi józan lélek jelenléte, hogy látták, hogy az égvilágon semmilyen ok nincs arra, hogy ott tartsák a nőt, és el is engedték. Ez elég ritkán történik meg, ha egyszer már az ember bent van. Itt azért ez többsebből vérzett ez az egész ügy, meg bűzlött messziről, úgyhogy a nő fölkereste az alapítványunkat, akkor elkezdtünk vele dolgozni, meg végül az lett a vége, hogy 700 ezer forint kártérítést kapott. Ez akkoriban, amikor ez történt, ez elég komoly pénz volt. És ugye mi volt ennek az egésznek a legfurcsább pontja? Volt egy orvosi beutaló, amire rá volt írva, hogy veszélyeztető állapotú. De hogy ez a beutaló milyen körülmények között született, hogy ez az orvos nem látta személyesen a nőt, ezt senki nem vizsgálta, a kórházban se nézték meg, meg sehol a mentősök se vizsgálták meg. És mégis ez alapján bevitték, noha a törvény azt írja, hogy személyesen kell észlelnie ugye az orvosnak, a páciensnek az állapotát. És ezt nem ellenőrizte senki, ezt nem kérdőjelezte meg senki, hogy ez így történt. És nem is ez az egyetlen eset, ahol hasonló történt, tehát ilyen távbeutalóval vittek be valakit, de és akkor gyakorlatilag ez volt egy támadható pont az egész ügyben, ami elsőre nem volt nyilvánvaló, de aztán, mikor ezt kikutattuk az egész ügyet, akkor ez kiderült, és ez alapján lehetett ugye bírósághoz fordulni. Szóval igen, vannak nagyon furcsa történetek, és hát nem, annak ellenére szabályozva van a kérdés a törvényben, sajnos nagyon sokszor történik visszaélés ezekkel kapcsolatban.
0: Igen, nekem most így az volt a megdöbbentő, amiket így meséltél, hogy ezek alapján, és nem akarok ugye rossz indulatú feltételezésekbe bocsátkozni, de akkor ezek alapján mondjuk, ha valaki meg szeretné szerezni a feleségének a házát, vagy a férjének, vagy a nagymamának, akkor tulajdonképpen, tehát mindenkinek van az életében olyan időszak, amikor mondjuk nagyon mérges, hallhatják a szomszédok kiabálni, ami azt gondolom, hogy egy normális ember reakció, tehát azért ettől még nem lesz valaki elmebeteg. És ezek alapján azt gondolom, tehát legalábbis nekem úgy tűnik, és nem tudom, hogy ez így van, mert még mindig ilyen nekem meg a saját kérdésem is megdöbbentő, hogyha erre azt mondod, hogy igen, ez sajnos előfordulhat, hogy tulajdonképpen bármilyen apró cseprő okkal valakinek meg lehet szerezni akár a vagyonát is, mert azt állítom, hogy már pedig ő beszámíthatatlan, és szerzek róla egy papírt. Akár most bocsánat a feltételezésért, nem tudom, hogy ilyen létezik-e, hogy megtörténhet-e mondjuk, de hát ugye azért egy ingatlannak elég nagy értéke van, és akkor ezek alapján akkor akár ez is működhet, ha tényleg működhet. Tehát nem tudom, hogy ez most egy ilyen nagyon-nagyon gonosz feltételezése az én részemről, amit most így kérdezek.
1: Ami a pénzügy részét illeti, arra nem tudok sokat mondani, de egyébként ilyen jellegű ügyeken jó néhány alkalommal dolgoztunk. Igen, amikor azért vittek be valakit a pszichiátriára, mert útba volt, a nagymama, az akármelyik rokon, kellett a háza, kellett a pénze, bizony több ilyen ügyön dolgoztunk, és nem volt senki, aki segítsen, csak mi tudtuk fölkarolni az illetőt. Volt egy eset, emlékszem rá, ez sem mostani, de elég kiemelkedő eset volt. Ott az volt a történet, hogy volt egy házaspár, ahol a feleség fogorvos volt, a férj egy gazdag vállalkozó, tényleg gazdagok voltak, Budán egy marha nagy házban laktak. Ott volt a gyerek, egy kisgyerek. És a férj összeszűrte a levet a babysitterrel, tehát innentől kezdve a feleség úgymond nem kívánatossá vált. És a férjnek volt pszichiáter, ismerőse vagy rokona, talán unokatestvér vagy valami ilyesmi, mert nem vagyok biztos. A lényeg, hogy megvolt a kapcsolata, és szerzett egy beutalót a feleségének a pszichiáterre. Gyakorlatilag hasonló, amit az előző esetben elmondtam, a pszichiáter ráírta, hogy veszélyeztető állapotú, vigyék be. És be is vitték a feleséget, és benn volt azt hiszem 3 hétig. Miközben gyógyszerezték. És onnantól kezdve, hogy ő kikerült a pszichiátriáról, tehát előbb-utóbb kiengedték, de gondolj bele, hogy onnantól kezdve hátrányban volt, ugye nyilván válásra került a sor, hátrányban volt a vagyonmegosztásban, a gyerekelhelyezésben, az összes olyan, mint már neki volt
0: egy pszichiátriai stigmája. Volt, stigmája.
1: Hát igen, igen, bizony aztán. Így. És ugye mindenben hátránnyal indult. Nem is tudom meddig, azt hiszem 2 évig küzdöttünk ebben az ügyben, hogy végül egy igazságos vagyonmegosztás legyen, és hogy a gyereket az anyánál helyezték el végül, nem az apánál, mert az volt az eredeti terv, ugye az anyának a idézelve pszichiátriai kortörténete miatt. Tehát vannak ilyenek is, hogyha nem lettünk volna ott, hát nem tudom, mi lett volna ennek az esetnek a vége. Szóval sajnos van ilyen, igen.
0: Megdöbbentő. Viszont egy picit, hogy tudjunk reményt adni, ugye mondtad, hogy egy új törvény született, ami pont ezeket a pszichiátriai visszaéléseket, ugye mondhatjuk így ezeket a kényszer gyógykezeléseket, hát úgymond úgy orvosolja, hogyha más tudja, ez orvosi téma, hogy ad bizonyos, hogy is mondjam, egy kis könnyítést, vagy egy kis gyógyírt erre a jogi sérelemre, és nem tudom, hogy ez most pénzügyi, vagy erkölcsi, vagy jogi, tehát hogy most akkor egy kicsit, hogy reményt is visszaadjuk itt az embereknek, akik hallgatják a műsort, vagy akik mondjuk sajnos ilyen helyzetbe kerültek, akkor miről szól ez a törvény, tehát hogy segít a károsultaknak?
1: Így van, és ez egy nagyon pozitív kifutása lesz akkor itt a beszélgetésünknek, mert tulajdonképpen ez a legizgalmasabb történés az elmúlt időben. Noha ez már egy jó ideje elindult, hogy ezen elkezdtünk mi dolgozni, hogy legyen egy ilyen törvénymódosítás, vagy egy ilyen új jogszabály, de ez nem olyan régen lépett életbe valójában. És ugye ennek a lényege, az elmondom a történetet, hogy honnan indult ki. Uh-huh. Volt egy konkrét ügy, amiben dolgoztunk, egy férfi jelentkezett nálunk jogsegélyért. Röviden annyi volt a történet, hogy a férfi összetűzésbe keveredett a rendőrökkel, hát nem mondom, hogy szép sztori volt, mert azért provokálta őket. Az a lényeg, hogy bevitték őt a pszichiátriára, benn is tartották egy darabig, kikerült a pszichiátriáról, és ő azt gondolta, hogy ez jogtalan volt, és ezért fellebbezett a döntéssel szemben, hogy őt bent tartották. És a másodfokú bíróság az tényleg úgy ítélte meg, hogy valójában nem álltak fönt a feltételei annak, hogy őt kényszerrel bevigyék, akármit is csinált a rendőrökkel, de ez a törvényi lehetőséget nem merítette ki, tehát tulajdonképpen jogtalan volt az, hogy őt bent tartották. Akkor gondolta a férfi, hogy akkor ő hadd kapjon kártérítést ezért, és fordult még feljebb lévő bírósághoz, de ott azt mondták, hogy jó, hát igaz, hogy érte őt sérelem, meg megértjük, hogy megalázó volt, de azért ez nem olyan komoly, most kicsit egyszerűsítem a bíróságnak az üzenetét, de azt mondta a bíróság, hogy ez azért annyira nem komoly, hogy most emiatt kártérítést kapjon. De ő tovább küzdött, aztán más civil szervezet is bekapcsolódott rajtunk kívül ebbe az ügybe, tehát itt több szálon futottak az események. Az volt a lényeg, hogy végül az Alkotmánybíróság elé került az ügy. Ugye az Alkotmánybíróság az nem olyan, mint egy hagyományos bíróság, az sokkal inkább az alkotmány, illetve az ilyen fontosabb törvényeknek az érvényesülésével foglalkozik, vagy ezeknek az elősegítésével. Na és az Alkotmánybíróság az végső soron hozott egy olyan döntést, hogy tehát úgy találták ők, hogy ha valakivel ilyen jogtalanság történik a pszichiátrián, akkor ennek tényleg nincsen olyan jogi háttere, ami miatt őt kompenzálni lehetne, és felkérte az országgyűlést, hogy alkossanak egy ilyen törvényt, ami egy nagyon kiváló kezdeményezés volt, örültünk is neki, amikor ez kiderült. Volt ennek egy határideje, hogy mikorra kellene egy néhány évvel ezelőtt volt ez egész, és volt egy határideje, hogy mikorra kéne megcsinálni ezt a jogszabályt, és eljött az a határidő, el is múlt, és semmi nem történt. Meg elkezdtünk utána érdeklődni, hogy akkor most mi lesz ezzel. Először az Alkotmánybíróságot kérdeztük meg, és az Alkotmánybíróság visszaküldött nekünk egy listát olyan saját javaslataikról, ahol ők javaslatot tettek arra, hogy jogszabályt kéne alkotni valami ügyben, és semmi nem történt vele. Tehát egy viszonylag hosszú lista volt. Ezen a listán egy volt a miénk. És akkor utána gondoltuk, hogy akkor mégse hagyjuk már ezt annyiba, akkor nem is akarom hosszúra nyújtani a történetet, próbáltuk megmozgatni a szálakat, meg különböző kapcsolatfelvételek, levelek, ide meg oda. Írtunk a köztársasági elnöknek is, annál is inkább, mert amikor ez a döntés született, akkor még ő volt az Alkotmánybíróságnak az elnöke. És végső soron az volt, hogy akkor megmozdult az Alkotmánybíróság, nem elsőre, de végül aztán valamit ők közben jártak, és megkaptuk az értesítést, hogy na, műsorra tűzték a parlamentben ezt a témát, és az a lényeg, hogy némi csúszással ugyan, de végül megcsinálták ezt a jogszabályt, az egészségügyi törvénybe iktatták bele, mint egy új ilyen paragrafust, vagy egy új részt, ami arról rendelkezik, hogyha valaki kényszerítés áldozata lett, tehát bevitték a pszichiáterre akarata ellenére, és utóbb kiderül, hogy ez jogtalan volt, akkor innentől kezdve az illetőnek lehetősége van kártérítést kapni ezért a jogtalanságért. Ilyen az előtt nem volt. Volt olyan, hogy sikerült kiharcolnunk azt, hogy valakinél kiderüljön az, hogy jogtalan volt, hogy bevitték, de hát ez inkább erkölcsi győzelem volt, tehát a bíróság kimondta, igen, ez jogtalan volt, aztán ennyi. Most kártérítésért folyamodhat az illető, amely nagyon komoly fegyverténynek tartjuk.
0: Ez pont nagyon jó ez a szó, amit mondtál a legvégén, hogy fegyvertény, mert pont ez lenne a következő kérdésem, hogy láttok-e változást, hogy mondjuk pont ennek a törvénynek a beiktatása után kevesebb mondjuk az ilyen eset, hogy valakit jön a mentőautó, meg a rendőrség, és valakit csak úgy elvisznek. Tehát csökkent azért akkor ezeknek a kényszergyógykezeléseknek a száma a törvény kapcsán?
1: Megmondom őszintén, hogy amikor ez a törvény életbe lépett, akkor én megbeszéltük a kollégáimmal, hogy akkor erre figyeljünk egy kicsit oda, hogy nézzük meg, hogyha ilyen ügy kerül hozzánk, ilyen eset jelentkezik nálunk, akkor figyeljünk erre, mert itt lehet, hogy akkor precedens lehetne csinálni ezzel, hogy akkor nézzük meg, hogy működik a gyakorlatban ez a törvény. De az igazság az, és hogy ennek mi az oka pontosan nem tudom, de azóta nem jelentkezett még olyan ember, akivel ilyen történt volna. Igaz az is, hogy a kolléganőm, aki nálunk a jogi ügyekkel foglalkozik, ő levelet írt a kórházigazgatóknak azzal, hogy van ez az új törvény, és figyeljenek oda, mert most már kártérítést kell fizetni. Tehát lehet, hogy ez is visszatartó erő az ilyen kényszer dolgokban. A másik fele pedig az, hogy azóta, hogy ez a törvény hatályba lépett, még azóta nincsenek olyan nagyobb mennyiségű statisztikai adatok, amivel leellenőrizhetjük, hogy egyébként hogyan alakult statisztikailag ezeknek a száma. Szóval egyelőre nem tudok sokat mondani. Azt gondolom, hogy ez egy visszatartó erővel bírhat ez a jogszabály, főleg ha tudnak róla. Tehát azért kétszer meggondolják ezek után szerintem, hogy egy ilyen jogtalan kezelést elrendelnek-e. Minden esetre, ha befut hozzánk ilyen ügy, akkor feltétlenül el fogunk járni, és tesztelni fogjuk, hogy működik az igazságszolgáltatás, és valóban betartják-e ezt.
0: Hát igen, mert ugye, hogyha vannak ilyen esetek, akkor nyilván ott, hogyha van valami következmény egy ilyen kényszeres beszállításnak, ott már azért mindenki meggondolja, hogyha zsebébe kell nyúlnia, és ki kell fizetnie. És ez egy nagyon jó hír, hogy tényleg létezik most már ilyen törvény. De azért alapvetően azt a fajta következményt, amit ezek a gyógyszerek okoznak, az a fajta leépülés, akár mentális, fizikai leépülés, azt gondolom, ez akkor se tudja jóvá tenni. Tehát, hogy például ennek a törvénynek van esetleg olyan következménye is, vagy akkor ez alapvetően egy anyagi kártérítést foglal magában? Tehát, hogy mit tudom én, mondjuk lesz mondjuk egy rehabilitáció az illetőnek, vagy nem akarom mondani, hogy járhat ingyenesen pszichiáterhez, mert ez ilyen rókafogta a csuka lenne, tehát nem akarom ezt a poént itt megejteni, de hogy esetleg más egyéb, egy lelki szolgálat része esetleg van ennek a törvénynek, vagy te mit tudsz ezzel kapcsolatban mondani, hogy mit lehet még ilyenkor csinálni?
1: Maga a törvény az kifejezetten a pénzügyi kártérítésről ír, tehát itt pénzt kaphat az illető, hogyha, és igazándiból ezt a bíróságon lehet bevasalni, tehát ugye nyilván őket fenyegeti ilyen tekintetben elsősorban a dolog. Más kérdés, hogy a bíróságok hogy fognak eljárni, mindegy, azzal, hogyha... Lényeg az, hogy szerintem van visszatartó ereje, tehát ez pénzügyi. Most ezen túl, hogy milyen erkölcsi kártérítést kaphat valaki, hát... Ez egy jó kérdés. Nagyon sokszor ütköztünk bele mi abban a munkánk során, hogy amikor dolgozunk egy ügyön, sokszor olyasmik történtek, amiket visszacsinálni nem lehet. Egy családtagnak a halála, vagy olyan károsodás, ami visszafordíthatatlan, mondjuk egy félrekezelés, vagy egy olyan bántalmazás, amitől az egyén fizikailag megsérült. Tényleg voltak ilyen ügyeink. És annak ellenére, hogy ezek az emberek, tehát nem lehet visszacsinálni azt, ami velük történt, mégis hajlandóak voltak velünk együttműködni, és csinálni, és lépni, és menni az igazságszolgáltatás elé, és menni a médiába, és beszéljünk róla. Egész egyszerűen azért, mert ők is tudatában voltak annak, hogy másoknak segíthetnek azzal, hogyha a saját történetüket megosztják. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép és nemes gondolat, amikor valaki ezt megteszi. Tehát ha valakivel ilyen történt, akkor még az is jelenthet egyfajta erkölcsi elégtételt szerintem, hogy kiáll a nyilvánosság elé, és elmondja a történetét, ami vele történt, és ezt lehozzák. És igenis az elkövetőkre némi fény vetül ezzel, akármi egyéb következménye is lesz a dolognak. Szóval ilyen vonalon lehet következménye, illetve hát nyilván, hogyha a bíróság elismerte azt, hogy történt egy jogsértés, és van kártérítés, ha olyan jellegű az ügy, akkor esetleg azt még büntető ügyben el lehet. Tehát lehet feljelentést tenni a rendőrségen, és hogyha van büntetőjogi vonatkozása, akkor az alapján, hogy a bíróság már egyszer megítélte az ügyet, és úgy találta, hogy tényleg, az alapján el lehet indítatni egy rendőrségi nyomozást is, még abból is lehet egy felelősségre vonás.
0: Tehát akár az is bekövetkezhet, hogy megnézik úgymond a felelősöket, hogy melyik pszichiáter rendelt el mondjuk a kényszeres gyógykezelést, vagy ott, hogy bántak a pacienssel, tehát hogy ennek lehet egy ilyenfajta következménye is.
1: Egy komolyabb ügyben előfordulhat ez is, igen.
0: Igen, értem. Úgyhogy én azért is nagyon örülök, hogy ugye lehetőség született arra, hogy tudja ebben a műsorban beszélni, mert ahogy itt ki is derült, és ugye próbáltuk ezt a hallgatóknak is megvilágítani, hogy olyan esetek vannak, mint egy rossz hollywoodi film. Tehát azért is kezdtem két ilyen filmmel is, amit én láttam ugye tévében annak idején, hogy sajnos azt gondoljuk jó hiszeműen naívan, hogy ezek az esetek nem történhetnek meg csak a filmekben, és sajnos kiderül, hogy a valóság az teljesen mást mond. Tehát, és azért örülök, hogy beszélsz ebben a műsorban, mert akkor alapvetően, akkor ennek nagyon fontos mondani valója van olyan szempontból is, hogy ti ilyen ügyekkel foglalkoztok. Tehát akkor még azt légy szíves, mondd el, hogy hogyan lehet hozzátok fordulni.
1: Igen, ugye az elején azzal kezdtük, hogy elmondtuk, mivel foglalkozik az alapítvány, akkor a végére is hagyd tegyem ide, hát ha valaki az elejét nem hallotta a műsornak. A nevünk az, hogy Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, és azzal foglalkozunk, hogyha valakit egy pszichiátriai kórházban, osztályon, intézetben ért valamilyen jogsértés, bántás, valamilyen visszaélés, akkor erre működtetünk egy ingyenes jogsegély szolgálatot. Hangsúlyozom, hogy tényleg csak a pszichiátriás dolgokkal foglalkozunk. Tehát kifejezetten ez a specialitásunk, erre van jogosultságunk, ez az, amiben mi járatosak vagyunk. És hogyha valakivel ilyen történt, akkor felkeresheti a jogsegély szolgálatunkat, ami ingyenes, és igyekszünk segíteni. Ez általában abból áll, hogy megnézzük azt, hogy hogyan lehet olyan panaszt tenni, ami ugye felelősségre vonja azokat, akik ezt elkövették. Ha tényleg úgy találjuk, hogy mert ugye az első dolog az ugye nem az, hogy valaki nálunk bejelentkezik, és mi meg rohanunk a rendőrségre, hanem azért fölvesszük az adatokat, kikérjük az orvosi dokumentációt, megvizsgáljuk, mi van benne. Mi magunk meggyőződünk róla, hogy tényleg történt jogsértés. Ha igen, akkor az hogyan bizonyítható, hogyan mutatható meg, és csak hogyha azt látjuk, hogy tényleg kerek a történet, és valóban van jogsértés, és az mutatható, bizonyítható, akkor fordulunk valamelyik hatósághoz, hogy vizsgálják meg, és tegyék meg ezeket a lépéseket, amire szükség van. Ami lehet akár az, hogy felelősségre vonás, lehet az, hogy átszerveznek, mondjuk egy intézetben sok ilyen ügyünk volt, ahol átszervezték az ellátást, és jobb körülményeket teremtettek, vagy lehet akár pénzügyi kártérítés az illető számára, tehát többféle dolog lehet, de minden esetre, hogyha valakivel ilyen történt, akkor megkereshet minket, és az elérhetőségeink, hát talán a legegyszerűbb, hogyha azt mondom, hogy a weboldalunkon fönt van minden elérhetőség, sőt van rajta panaszbejelentő is, és a weboldalunknak a címe pedig nagyon egyszerű, az úgy szól, hogy emberijogok.hu. Tehát emberijogok.hu, ott van telefonszám, e-mail cím, mindenféle panaszbejelentő, amin el lehet minket érni.
0: Igen, értem. Ezt nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad, és remélem, hogy ezzel nagyon sokat segítettünk a hallgatóinknak, ugye, hogy a testi-lelki jólétüket meg tudják őrizni, és ezzel talán nem csak a hallgatóknak, hanem a hallgatók hozzátartozóinak, ismerőseinek is tudunk segíteni, hogyha ilyen esetekkel találkoznak, akkor van mit tenni. Most már törvény is van, hogy ezek ne forduljanak elő, vagy kisebb számon forduljanak elő. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a hallgatóink figyelmét, és Gábel Bea voltam, Dobos Jánossal beszélgettem, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványnak az elnökével.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást.

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Június 18-a, 17 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Maga Isten munkálkodik. A mai ige Ézsaiás könyvéből van, 33. fejezet, 10. vers. De most fölkelek, mondja az Úr, most fölmagasodom és fölemelkedem. Gondolatok az igéről. Amikor a romboló ellenség olyanná tette az országot, mintha sáskajárás pusztított volna, és a védők leültek és sírtak, mint az asszonyok, akkor az Úr maga jött segítségükre. Mikor kihaltak a Sionba vezető utak, és Básán és Kámel olyanná lett, mint az elvadult szőlőskert, akkor fölemelkedett az Úr. Isten megmutatta hatalmát, nyomorúságba került népe között, mert a szorongatottak keresték orcáját, és bíztak benne. Még inkább megmutatta erejét, amikor imáikra válaszolva fölkelt, hogy megszabadítsa őket, és legyőzze ellenségeiket. Szenvedéssel teli nap vár ma ránk. Számítsunk arra, hogy az Úr megdicsőíti magát, és szabadulást ad? Buzgón hozzá könyörgünk, éjjel és nappal kiáltva, akkor közel van már kegyelmének órája. Isten idejében kel föl, akkor, amikor leginkább megmutathatja dicsőségét. Jobban is vágyakozzunk arra, hogy őt dicsőíthessük, mint a saját szabadulásunkra. Legyen övé a dicsőség, és már teljesült is, legfőbb kívánságunk. Uram, segíts meglátnunk, hogy Te munkálkodol, mert csak így tudunk szívünk teljességével dicsőíteni Téged. Add, hogy körülöttünk mindenki megláthassa, hogy milyen jó és hatalmas Isten vagy. Lelki otthon Fehérvár belvárosában. Vasárnapról vasárnapra sokan ülhetnek egymás mellett, egy templomban úgy, hogy korábban alig tudtak valamit egymásról. A Székesfehérvár belvárosi református egyházközségben lelkipásztorok, presbiterek, pedagógusok és gyülekezeti tagok ezért tudatosan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből találkozás, bizalom és közösség születhet. A több mint 200 éves gyülekezet templomából június 14-én a presbiterek vasárnapján közvetítettek Isten tiszteletet. Székesfehérvár belvárosában a református templom nem magányosan áll, közvetlen közelében található az iskola, néhány utcányira az óvoda, körülötte pedig olyan gyülekezeti élet bontakozik ki, ahol a vasárnapi istentisztelet nem lezárja, hanem elindítja a hetet. Várják az érdeklődőket az októberi családkongresszusra Vácra. Október 15-e és 17-e között rendezik meg a 31. családkongresszust Vácon, a Püspökvár épületében. Egy test, érted adatik. Házasság és eukarisztia címmel a Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának szervezésében motto és a kettő egy test lesz, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Efézus 5:31-32. Mit jelent ma önmagunkat ajándékká tenni? Lehet-e a szeretet egyszerre ünnep és hétköznapi szolgálat? Tekinthetünk-e a szentségre, mint a mindennapjaink tápláló forrására, hogyan hallhatjuk meg egymást és a Szent Lelket egyszerre, ezeket a kérdéseket járják körül a 33. családkongresszuson, amelyre szeretettel várják az egyházmegyék családreferenseit, a családpasztorációban szolgálókat és minden érdeklődőt. Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra, lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal, zenével.
1: Kulturális programajánló.
2: Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a Pannonhalmi Főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság mintegy 300 éves orgonáját a Főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől német-alföldi és észak-német szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt. Így képesek együtt két orgonás párbeszédben, miközben a Zorkovszki orgona önálló szólóhangszerként csendül fel. Szeretnénk az első lépés lenni Isten felé. A debreceni gyökerű első lépés zenekar évek óta járja a Kárpát-medencét, hogy dicsőítő zenével és saját szerzeményeivel vigye közelebb az embereket Istenhez. Szolgáltak már a Csillagponton, a Református Zenei Fesztiválon, a Református Egység napján, a Feltöltők keresztjén zenefesztiválon, valamint számos gyülekezeti és ifjúsági alkalmon. De mit jelent a zenekarnak a dicsőítés? Szükséges-e, hogy egy dal konkrétan Istenről szóljon? A dicsőítés attól lesz dicsőítés, hogy Istenről szól, vagy Istenhez szól. Egy közös imádságot fogalmaz meg énekben. Ez akkor is igaz, ha egy templomban hangzik el, és akkor is, ha valaki egy rádióban hallja. A helyszín vagy a forma változhat. De a lényeg ugyanaz marad, Istenre mutatni. Jelenleg a második nagy lemezükön is dolgoznak, amely várhatóan még ebben az évben megjelenik. Az új albumon lesznek kifejezetten gyülekezeti éneklése alkalmas, dicsőítő dalok, de más hangvételű szerzemények is helyet kapnak. Így egy sokszínű anyag készül. Rejtélyek és éjszakai kalandok a Veszprémi Várnegyedben a Múzeumok éjszakáján. Nyomozó játék fekete fénnyel, zseblámpás éjszakai templomséta és különleges kiállítások várják a látogatókat a Veszprémi Várnegyedben a Múzeumok éjszakáján június 20-án. Titokzatos szimbólumok és egy különleges nyomozás vár azokra, akik a Múzeumok éjszakáján ellátogatnak a Veszprémi Vármegyébe. Június 20-án vársétek is várják a látogatókat, akik 14 órától a magyar barokk egyik kiemelkedő alkotását, az érseki palotát, valamint a 13. századi Gizella kápolnát fedezhetik fel, 16 órától pedig a Szent Mihály Főszékesegyház 1000 éves múltját ismerhetik meg. A Főszékesegyház ezen az estén egy különleges programnak is helyet ad az érdeklődők zárás után 19 és 21 órától zseblámpával barangolhatják be Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházát az altemplomtól egészen a harangtoronyig.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ősidők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és lelki egészség megőrzését. Birkei Gorzó András, kutatóbiológus, több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszik az ember életében. A tüzes kemencében is együtt megtartották az erőforrás testvéri szolgálat szakmai napot. A cigány misszió, a református fenntartásban működő gyerekházak, tanodák, gyermekvédelmi szolgálatok, nevelőszülői hálózatok, szociális intézmények, a felzárkózó települések jelenlét pontjai, valamint a társadalmi missziók munkatársai gyűltek össze az idei erőforrás szakmai napon Budapesten. A református szeretett szolgálat Hungária körúti központjában rendezett alkalmon a résztvevők a lelki megerősödés mellett az erőszakmentes és a segítő kommunikáció gyakorlati eszközeivel vértezték fel magukat. A rendezvényen Kocsis István, a cigány misszió megbízott osztályvezetője, a program házigazdája köszöntötte a megjelenteket és az előadókat. Beszédében rávilágított, hogy az erőforrás cím tudatosan lett külön írva, utalva a jelenlévő sokféle szolgálat közös gyökerére. Hangsúlyozta, hogy a passzív hallgatás helyett cselekvő részvételre, folyosói beszélgetésekre és a kérdések feltevésére is hívják a munkatársakat. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Az első komolyabb hőhullám kapujába érkezünk a héten. Ma csütörtökön szintén derült, napos és száraz az idő. Gyenge marad a légmozgás, és már 27-32 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs. A hőmérséklet egyre több felé éri el, illetve lépi át a 30 fokot, de a jövő hét elején hidegfront érkezhet, ami mérsékelheti a hőséget.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Az új éneknek mindig kettős rendeltetése van. Az első az, hogy dicsérje és magasztalja Istent. A második pedig, hogy hirdesse az ő szabadítását, dicsőségét és csodáit. Az új ének nem feltétlenül a nemrég szerzett zeneművek gyűjteménye, még akkor sem, ha tartalmaz ilyen műveket, hanem egy olyan válaszadás Isten tetteire, amely méltó módon tükrözi az ő minden reggel megújuló irgalmának frissességét. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: A különbözőségek nem akadályai, hanem feltételei az egységnek. Családi nap Debrecenben. Debrecenben rendezték meg a hajdúdorogi Főegyház megye hagyományos családi napját június 13-án szombaton. Az eseményre az egyházmegye fenntartásában működő intézmények, munkatársait, családjait és minden érdeklődőt szeretettel vártak. A rendezvény célja az volt, hogy közös imádságban, találkozásban és vidám programokban erősítse a közösség összetartozását, valamint lehetőséget adjon családoknak a feltöltődésre. A program már kora reggel megkezdődött. A kapunyítást követően a főzőverseny résztvevői elfoglalták helyüket. Majd közös imádságra, mire Parakliszra gyűltek össze a családi napon jelenlévők. Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek, metropolita köszöntőjében a harmónia jelentőségére hívta fel a figyelmet. Reményteljes újraindulás. Missziói nap Fejér Komáromban. Minden kezdet nehéz, viszont valamit újra kezdeni jóval könnyebb feladat. Ezt élték át a Fejér Komáromi Egyházmegye hívei is. Amikor június 6-án, 7 év kihagyás után ismét közös találkozóra invitálták őket, a Tordas Gyúrói társult evangélikus egyházközségbe. A korábban hagyományos pünkösd hétfői összegyülekezéseknek a 2020-ban kitört járvány vetett véget, azóta pedig a legtöbb gyülekezetben ezt a napot a saját közösséget erősítő alkalom szervezésére fordítják. Idén azonban többszöri próbálkozás után megtörtént az újrakezdés. Immár új időpontban, de a régi lelkesedéssel. A rendezvényre több mint 150-en érkeztek Tordasra. Őket a helyi gyülekezet önkéntes csapatának odaadó és gondoskodó szeretete fogadta. A programot Bence Győző, az egyik helyi lelkész indította igei gondolataival. Majd bemutatta a több települést magába foglaló, sokszínű és életteli gyülekezetüket. A program délutáni csúcspontját az egyházmegye lelkészeinek összefogásával megvalósult Tamás Mise jelentette, amelyen újszerű formákban, de változatlan tartalommal szólalt meg Isten igéje. Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ősidők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és lelki egészség megőrzését. Birkei Gorzó András, kutató biológus, több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszik az ember életében. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma csütörtökön szintén derült, napos és száraz az idő. Gyenge marad a légmozgás, és már 27-32 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Jeremiás próféta című Biblia tanulmányunkat hallják. Negyedik rész. Dorgálás és büntetés. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és köszöntöm a számítógép előtt ülőket, a rádió előtt ülőket. Jeremiás kora egy nagyon különleges kor. Egy nagy hatalom bukásának a kora. Asszíria túlélte magát, és két nagy hatalom küzd az elsőségért. Egyiptom és Babilónia. És a harapófogóban ott van Izrael. A prófétának nem csak az a dolga, hogy lelki kérdésekről beszéljen, hanem a nép egzisztenciális alapkérdéséről is, hogy most merre. És Jeremiáson keresztül egy vak nemzetnek, akihez hiába szólt az Úr szava, mégis a bálványok útján járt, mégis eltért az Istentől, mégis nem a proféták tanácsára hallgatott, újra és újra meg kell szólaltatni Isten kemény ítéletét és kegyelmét. Istennek az ítélete és kegyelme ugyanaz a szó, csak Istennek a szava úgy lesz ítélet vagy kegyelem, hogy én engedek, vagy pedig ellenállok szabadon. Éppen ezért a mai alkalommal Jeremiás életének azt a nehéz küzdelmét tekintjük át, ami ennek az üzenetnek a közvetítése. Jeremiás nem szívesen teszi ezt az üzenet közvetítést, hiszen nagyon nehéz egy egész korral, egy egész politikai elittel szembe odaállni, és azt mondani, hogy azt mondja az Úr, hogy. És mégis Jeremiás hűsége a mai napig is példa, mert Isten azt akarja, hogy mi az ő üzenetéhez legyünk hűségesek, mert nem mi látunk jól, nem a proféta nem arra való, hogy megmondja, mi lesz a jövő, meg hogy lesz, meg mint lesz, hanem a proféta arra való, hogy megtérést hirdessen. És a megtérés pedig nem más, mint az, hogy Isten üzenetét elfogadom az életem útmutatójául. Éppen ezért olvassunk el, egy gyönyörű szép alapigénk van, amit a Jeremiás könyve 17. fejezetének 14. versében található, és Erzsikét kérem, hogy az alapszöveget olvassa.
3: Gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak. Szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert Te vagy az én dicsekedésem.
2: Nagyon sokszor úgy képzeljük el, hogy egy proféta valamilyen kristály burokba van, és mindenféle bajtól, veszélytől az Úr megóvja őt. Nem így van. A proféta sorsközösségben van azzal a néppel, akinek az üzenetet kell hirdetni. És nem véletlen Jeremiás imádság, hogy gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert úgy érzi Jeremiás, hogy ő rá is ránehezedik mindaz, annak a bűnnek a következménye, mindaz a nehézség, megpróbáltatás, ami Izraelen volt. És ez egy hatalmas nagy tehertétel a prófétának. Marika, kérlek, hogy mondjál, aztán majd Edit.
4: Igen, itt az alapigébe meg kell jegyezni azt, hogy észre kell venni, hogy beteg vagyok, és csak az Úr tud meggyógyítani, és fogoly vagyok, és mibe vagyok fogoly, olyan fogoly vagyok, amiből megint az Úr tud csak kiszabadítani. Jeremiás korát át lehet vinni a mai korra is, hogy nekünk bizony az Úrra van szükségünk mindenbe, hogy meggyógyuljunk, hogy szabadokká legyünk, és dicsérhessük az Urat.
2: Köszönöm szépen, Edit.
5: Én azon gondolkodtam, hogy Jeremiásnak ez valószínűleg egy komoly lelkiismereti probléma lehetett. Tehát már a múlt héten több gondolatot ejtettünk rá, hogy a nép akkori lelki állapota azt jellemezte, hogy egyébként ők ennek nem voltak tudatában. Tehát úgy érezték, hogy minden a legnagyobb rendben van. Na most ilyenkor egy ilyen kemény szavakkal intő dorgálást intézni, ez egy nagyon nehéz helyzet, és ő választhatott volna, hogy egy kicsit retusálja a dolgokat, hatástalanítja a mondani valót, kicsit átfogalmazza, és ehelyett ő mégis ezt felvállalta, és ez szerintem egy rendkívül nagy lelki teher lehetett.
2: Marian, parancsolj!
6: A főcímhez szeretnék csak hozzáfűzni egy gondolatot. Kettő olyan igét is találtam Jeremiáson kívül, amik ugyanerre végül is utalnak, vagy erre térhetnénk át, hogy a zsidókhoz írott levél 12. rész 6. versében, ami úgy hangzik, hogy akit szeret az Úr, megdorgálja. A Jelenések 3.19-ben pedig azt olvashatjuk, hogy akiket én szeretek, megfeddem, és megdorgálom, megfenyítem. Tehát mondhatnánk azt is, hogy addig örüljünk, amíg az Úr dorgál és fed bennünket, mert azt szeretné, hogy megtérjünk, hogy hozzátérjünk, és azt szeretné, hogy megmeneküljünk a pusztulástól.
2: Köszönöm szépen, Laci, és aztán majd Bandi.
7: Én is erről a két szóról, illetve főleg az első szóról, hogy a dolgálásról akarnék valamit mondani, mert ez egy érdekes szó. Ritkán használjuk szerintem a saját életünkben, azért, mert van egy olyan különleges jelentése, ami nem csak arról szól, hogy valakit ócsároljunk, vagy rosszat mondjunk róla, vagy fenyegessük, hanem ennek a szónak a hátterében a nevelés áll. Tehát azt mondja a szótár, hogy megnevelni, javítani akarva korhol, vagy hibát elítél. Tehát, hogy ez egy olyan szó, és azért kell erre gondolni, hogy a dorgálás az javítani akarást jelent, nevelést. De az biztos, hogy nem jó üzeneteket tartalmaz, nem jó híreket, nem dicsérgetést.
2: Andi, parancsolj.
8: Igen, az alapigében két szó ragad meg, a szabadítás és a dicsekedés. Pál apostol is azt mondja, ne legyen én nekem másban dicsekedésem, csak az Úr Jézus Krisztusban, ugye? De ki tudja az Urat dicsérni, vagy dicsekedni vele? Aki szabad, aki fogoly, az nem tud, mert el van a minden kínjával, ugye, foglalva, és az Isten is olyankor nehezen jut eszébe, csak a végső problémában jut eszébe, hogy jaj Istenem. Tehát azért kérje ezt a proféta, a gyógyulást, hogy meggyógyuljon. A gyógyulásban szabadság van, ugye, mert hogyha én egészséges vagyok, minden van, de ha beteg vagyok, semmim nincs, semmi értékem, mert le van foglalva a test azzal, hogy én beteg vagyok. És ha bűn, ha lefoglal engem, akkor én nem tudom dicsérni és dicsekedni az Istennel.
2: Köszönöm szépen, Gyula, aztán.
9: Csak Halász Editkéhez annyit, hogy mekkora teher, amikor ő is lát valamit, hogy a nép milyen helyzetben van, és amikor az Isten mondja meg neki, hogy na most mit kell cselekedni, és az Isten oktassa ki Jeremiást, és ő hozza tudtára a saját cselekvési tervét. Hát nem egy egyszerű teher ez.
2: Tessék, parancsolj, és aztán Erzsike.
10: Én tulajdonképpen a proféta elhívásával kapcsolatban szeretnék egy gondolatot fölvetni, hogy milyenek voltak általában proféták, akiket Isten elhív. Különlegesen érzékeny lelki világuk volt ezeknek az embereknek. És ezért alkalmasak voltak, hogy Isten eszközei lehessenek. Ezek érzékenyek voltak az emberiségnek a bűneire, a népnek a bűnére. És itt párhuzamot vonnék Lót szodomai tartózkodására, ahol azt mondja Isten igéje, hogy gyötri vala az ő igaz lelkét. Fájdalmat okozott neki az a sok bűn, az a szenny, amit körülvette őt és látta. Ugyanakkor együtt érzett az emberekkel.
2: Köszönöm szépen. István még aztán utána Erzsike, Csepecke. Kis
11: Csepecke. Engem az ragadott meg, ugye leckés színbe dorgálás és büntetés. És ez a két fogalom elvelek egymáshoz, mert nem Jeremiáshoz kapcsolódik, csak az egyik. Ugye azt tanuljuk, hogy a Jeremiás, mint proféta, az volt a feladat, hogy dorgáljon, figyelmeztessen, és érdekes, hogy a büntetés pedig a vezetők részéről érkezett mindig, hogy megbüntették ezért. a két fogalom itt elválik egymástól. Érdekes elgondolkodni azon, ha összekapcsolódott volna, hogy mind a kettő Jeremiáshoz kötődött volna, akkor mi lett volna, de elválik egymástól ez a két fogalom, és ez is alátámasztja Jeremiás szomorúságát, keserűségét, amivel majd fogunk foglalkozni.
12: Úgy tűnik, Jeremiás szolgálata szinte csak dorgálásból és büntetésből állt. Ő dorgált, míg a vezetők megbüntették őt. Azok a proféták, akik hűségesek maradtak elvi hivatásukhoz, gyakran erős ellenállásba ütköztek, főleg azoktól a lelki vezetőktől, akiknek elsőként kellett volna figyelni rájuk.
2: Köszönöm szépen! A vasárnapi leckében két útról tanultunk, és ez a két út nem csak a mi leckén két útja. Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig, ahogy mondja a leckénk, lényegében ez a két út tárul fel. Vagy Istennel vagyunk szinkronban, és ha szinkronban vagyunk Istennel, akkor lényegében a mi Isten képűségünkkel, tehát az igaz emberségünkkel vagyunk szinkronban, vagy pedig a saját fejünk után megyünk szembe Isten igazi szándékával. Így mondjam, szembehajtunk a strádán, az élet strádáján. És ezt tudjátok, milyen egészségtelen. Éppen ezért, ha megnézzük ezt a két utat, akkor jó volna, ha először a Jeremiás könyve 17. fejezetéből olvasnánk verseket, mert, és Marikát kérném, hogy olvas ezeket a verseket, mert ez igazít el, hogy tulajdonképpen mi is ennek a két útnak az igazi lényege, rizikója.
4: Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Én az Úr vagyok, a szívek ismerője, a vesék vizsgálója, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli.
2: Köszönöm szépen. Ugye ez egy ellentétes mondatsor, egy ellentétes igesor. Áldott és átkozott. Átkozott az, aki emberbe bízik, egy hasonlatot is mond, ezt most nem olvastuk el, a bokora pusztába, ha valaki látott már Izraelbe ilyen félig kiszáradt, ki tudja, élő vagy halott bokrot, ilyen az az ember, aki emberbe bízik. Egy másik pedig, ha látott valaki Izraelben folyóvíz mellé ültetett fát, körbe sivatag van, csak a gyökerei elérik a folyóvizet, akkor egy csodálatos, zöld, árnyat adó, nagyszerű növényt lát az ember. Ez a különbség a két ember között, de a mai ember azt szokta mondani, hogy a mi életünk az a mi személyes döntéseinken fordul meg, és ebben van igazság. Csak hogy azt kellene tudni, hogy nem mi bennünk lakik a jó. Azt mondja, hogy csalárdabb az ember szíve, a szíva leblebáb, héber szó, az az egész belső embert jelenti, csalárdabb az ember szíve mindennél. Laci, parancsolj!
7: Ez a két út, ennek az értelmezése is szerintem nagyon komplikált. Nem olyan egyszerű, mint ahogy látszik, hogy van két út, és az egyiken megyek. Először is szerintem legtöbb ember a középúton megy a kettő között. Azt szereti. Ki is mondja, hogy én középen állok, én nem állok ide se, oda se, én középen állok. De a másiknak, amit említettetek, ez a csalárdság. Ugye ennek is utána néztem, hogy pontosan mit kell értelmezni ezzel. Azt mondja az értelmezés, hogy az a csalárdság, hogy amikor a csalás beépül a szívembe. Tehát természetemmé válik. Mert ha egyszer csalok, az egy dolog. De ha csalárd vagyok, akkor az beépül a csalárd. Na most, hogyha beépül az ember szívébe a csalás, akkor biztos, hogy tudja, hogy melyik úton jár. Saját magát be tudja csapni. Tehát még a középúton akar se járni, biztos, hogy ott jár. Tehát saját magunkat be tudjuk csapni, csalárd a szívünkkel azzal, hogy melyik úton járunk. Tehát nagyon-nagyon nehéz a mai világban ezt az értelmet pontosan megérteni, ezt a két fogalmat.
2: Tessék.
9: Hát én úgy mondanám, hogy a szív vagy az elme a nagy hadszíntér, ahol zajlódik a nagy küzdelem, és hát Pál apostol jutott eszembe, amikor azt mondja, az én bensőben két erő viaskodik. És hát itt, amint az énekünkben is mondtuk, tehát itt nagyon, de nagyon meg kell küzdjünk a hit nemes harcát megharcolni, hogy mindig kellően értelmesen és bölcsen tudjunk dönteni, és a bölcsesség és a Isten mellett döntsünk.
2: Marian, Marika.
6: Nagyon gyors, rövid gondolat jutott eszembe a két úttal kapcsolatban. Keskeny útról és széles útról olvashatunk a Szentírásban, és azt olvashatjuk a keskeny úttal kapcsolatban, hogy az életre visz, az az út, és nagyon kevesen vannak azon. A széles út meg értelmszerűen ennek az ellentetje. A másik gondolat meg az, hogy átkozottnak nevezi azt az embert, aki emberbe bízik. Viszont, hogy mennyire így van ez, hogy az Istenre kell, hogy hagyatkozzunk, hiszen itt, és írja is utána folyamatosan, hogy veséket, szíveket fürkészi és vizsgálja a cselekedeteket, és ezt már olvastuk és tanultuk az előzőekben, hogy az anyaméhben, amikor megalkotott bennünket, akkor már ismert, tehát egész visszavezeti egész az alapokig, és azt mondja, hogy az Isten szemöldökei megpróbálják az emberek fiait, tehát hogy az egész lényünk gyakorlatilag az Isten előtt egy nyitott könyv, tehát nem lehet leplezni semmit ugye az Isten előtt, és nem is érdemes. Hiszen nincs olyan dolog, ami napvilágra ne jönne, az emberek előtt se, az Isten előtt meg kivált képpen nem.
2: Köszönöm szépen, Marika.
4: Az a gondolat jutott eszembe, hogy a szívünk ugye a testünk mélyén rejtekezik, és ez nem látható. Tehát ha baj van a szívvel, az rejtve maradhat. Ha valami külső egyéb betegségünk van, az mindjárt látszik. De a szívnek a betegsége az úgy nem látszik. Az Úr viszont mindent lát, és mi csak abból tudjuk meg, hogy milyen a szív, hogy milyen a mi cselekedetünk, a tettünk. Mert az megmutatja, hogy mi lakozik a mi szívünkbe.
2: Gyula.
9: Csak annyit, hogy milyen borzalmas, vagy milyen jó, ha hogyan döntünk, ha Krisztus mellett döntünk, milyen felüdítő és megnyugtató, de milyen borzalmas, ha a bűn mellett döntünk, annak a morális, erkölcs és morális hatásai, hát egy egész nemzetet tönkretesz a bűn.
2: Károly, és utána Rózsikát kérem majd az összefoglalóra.
10: Azt gondolom, hogy két dologról kell, hogy beszéljünk. Amikor a szívről beszélünk, akkor általában az érzelem az, ami előjön. A ráció pedig az értelem. Amikor Isten szól az emberhez, mindenek előtt az értelemhez szól, ez az első. Nézzük meg Jézus tanítását. Persze nem hiányzik belőle nyilván az érzelem sem, de Sátán úgy tud játszani az embernek az érzelmeivel, mint Paganini az egyhurú hegedűn. Szóval nagyon vigyázzunk, mert nagyon sok keresztény Sátán úgy támadja, hogy mind csak az érzelmeiről, így érzem, mondják. Én úgy érzem, hogy így van. Nem, Isten az értelemhez szól, az ige által, és nyilván az érzelem is.
2: Na, ez csak egy kiegészítés, a Károly, amit mondott, az nagyon fontos. A kiegészítés az, hogy amikor a Biblia szívről beszél, akkor az egész belső emberre gondol, gondoljunk arra Zsoltárról, hogy bölcs szívhez jussunk. Nyilván az értelem is benne van. Ellenben a Biblia, hogyha a veséről beszél, akkor beszél az értelemről. Ez egy érdekes dolog, de nagyon igaz, amit mondtál, hogy valóban úgy van, hogy a Sátán az az érzelmeinket próbálja megkapni, és Isten pedig a teljes embert. Rózsika, parancsolja az összefoglalóval.
13: A Biblia két lehetőséget vázol fel arra, hogyan éljünk. Vagy követjük az Urat teljes szívünkből és lelkünkből, vagy nem. Így szólt Jézus egyértelmű kijelentése is. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Az Úr Judával is meg akarta értetni, hogy nem politikai és katonai erőkben kell bízniuk, hanem egyedüli segítségük ő benne van.
2: Akart valamit röviden, mert menjünk tovább.
11: Rövid megjegyzést szeretnék mondani. Az egyik az, hogy ez a két út kicsit megtévesztő is lehetne. Nagyon fontos a sankciós, de a két út máshová vezet. nem ugyanoda vezet mind a kettő. Az egyik északra vezet, a másik pedig délre vezet, vagy az Isten útja, vagy nem az Isten útja. És a másik megjegyzés pedig az, hogy ugye itt olvassuk a szív csalárdságát. Azt szoktuk mondani, hogy a szív általában nem mér, hanem mérlegel. Tehát a szív mindig ez a középút felé hajlik, és csak egy út van, nincs is. Tehát az nagyon lényeges, hogy csak egy út van.
2: Most az a kérdés, hogy mi volt Júda bűne tulajdonképpen, az a bűn, amivel Jeremiás küzdött. Ezért nézzük a vasárnapi részt, tessék, parancsolj.
7: Csak annyit, hogy majd mindjárt elmondják, hogy mi volt ez a bűn, de ez egy ilyen utolsó bűn volt, nem? Mert Izrael már előtte elkövette, amikor szétváltak a bűnt, Izrael már jóval hamarabb fogsága alá került, és az utolsó lehetőség volt, hogy Júda kitartson Isten mellett, és megmaradjon, és ő nem tette meg, és akkor mindjárt elmondják, hogy mi volt ez a bűn.
2: Ehhez olvassuk az igét, Esztert kérem, hogy a Jeremiás könyve 7. fejezet első 4 versét olvassa.
14: Júda vétke föl van írva vasból készült íróvesszővel, rá van vésve gyémánt heggyel szívük táblájára és oltáraik szarvára. Mert fiaik is oltáraikkal és bálványoszlopaikkal törődnek a zöldelő fáknál, a magas halmokon és a síkságból kiemelkedő hegyeken. Vagyonodat és minden kincsedet zsákmányul adom másoknak, áldozó halmaid és vétkeid miatt, melyeket országszerte elkövettél. Elveszíted örökségedet, melyet neked adtam, ellenségeid szolgájává teszlek olyan országban, amelyet nem ismersz, mert lángra lobbantottad haragomat, örökké égni fog.
2: Igen. Itt első pillanatra talán egy ilyen kegyetlen Isten képe fogalmazódik meg bennünk, de ha nagyon figyelünk erre az ígére, nem erről van szó. Azért van egy érccel felírt kebégy a bűneknek a súlya, mert az ókori ember, a bibliai kor embere a bűnt és a bűnhődést az egy fogalomnak vette, és ez így is van. Feldobok egy követ, és a fejemre esik, akkor nem lehet szidni a követ, hogy fejemre esett, mert én dobtam fel. Minden bűnnek következménye van. Ezért van az, hogy a Bibliában nincs bűn büntetlenül. Ezt kell figyelembe venni, és Júdának az volt a bűne, hogy sokszor szólt az Úr, és ő sokszor elengedte, hogy a Laci mondta a bevezetőben. Marian, parancsolj!
6: Amit már mondtál is, csak arra is egy fél mondatot írnék ki. A 6. fejezetben azt olvashatjuk, hogy szégyenkezniük kellene, utálatosságot cselekedtek, de még pirulni sem tudnak. Szól az Úr, hogy álljatok az utakra, nézzetek szét, azt mondják, hogy nem megyünk. Őrállókat rendeltem, figyeljetek a kürtszavára, nem figyelünk. Tehát folyamatosan ellent mondanak az Istenek, nem akarnak egyszerűen szóba állni azzal a gondolattal, hogy nekik meg kellene térni. Tehát nem veszik komolyan az egészet.
2: Így van. Edith, parancsolj.
5: Igen, hasonló gondolatom volt, tehát itt már nem arról beszélünk, hogy mint ahogy mi is, hát elkövetünk bűnöket, hanem itt pontosan állandósult a bűn, tehát a feje tetejére állt minden, és úgy követte el a nép, és a vezetők, és a papok befolyására, hogy ahogy említettem többször, azt hitték, hogy ez a normális, minden a legnagyobb rendben van. A templom megvéd, Isten megvéd minket, és az égvilágon semmi bántódásunk nem lesz, mert egyébként helyes úton járunk.
2: És úgy lehetne mondani, az igaz Isten hitből bálványimádás lett. Laci, parancsolj!
7: És itt az ilyen bűn elkövetésnél a felelősséget is én kiemelném. Tehát egy dolog az, hogy elkövetem a bűnt, és ezért büntetést kapok. De elkövetem a bűnt, és ennek másnak rosszat okozok. Tehát itt Júdának ez a felelőssége volt, hogy az utolsó ő kezébe volt az Úr üzenete. Neki kellett volna ezt közvetíteni, és ezért ő az egész világért felelős volt, szerintem.
2: Károly?
10: Nagyon érdekes, hogy milyen szimbolikus képet használ az ige Ézsaiás prófétánál már jövendől arról Izrael és Júdáról, mégpedig Szodomához és Gomorához hasonlítja. Azt mondja, fölforgattam közületek sokakat, mint Szodomát és Gomorát. Ez egy nagyon erős kifejezés azért, ha belegondolunk. És amikor találkozunk ezzel a képpel, ezzel a jelképpel, különösen jelenések könyvére gondoljunk, a 11. fejezetre, amikor azt mondja, hogy Szodomához és Gomorrához, a lélek szerint Egyiptomhoz és Szodomához hasonló, ami Urunk megfeszítetett. Szóval ott azért gondolkodjunk el, hogy a Biblia megadja tulajdonképpen ennek a jelképnek a kulcsát az Ószövetségben, hogy itt valahogy azokról van szó.
2: Köszönöm szépen, Gyula.
9: Még egy annyit itt az igében benne van, hogy az örökségüket, amit az Isten adott, azt adják föl, és eltékozolják megint az ige szerint. Tehát ha Jézusnak a tékozló fiú példát nézzük, kaptál valamit örökségül, és azt tékozoltad el, és ezt adja az Isten másnak, szemed láttára, amit örököltél.
2: Köszönöm szépen. Lényegében azt lehet mondani most, hogy ha megnézzük, Tóth Erzsikét kérem majd az összefoglalót olvass el. Itt azt a lelki helyzetet láttuk felvázolva,

0: szívbevésett bűn jelképe különösen hatásos. Az Isten iránti szeretetnek és a törvénye iránti engedelmességnek a szív teljességéből kell erednie. Ehelyett viszont a bűn, a törvényszegés vésődött a szívükbe.
1: Jeremiás 11. fejezetében egy nagyon érdekes képet találunk, Jeremiás életének egy eseményét. Istvánt kérem, hogy olvassa.
2: Az Úr tudatta velem, ezért tudom, mit akarnak tenni velem. Megmutatta nekem. Én pedig olyan voltam, mint a gyanútlan bárány, melyet a vágóhídra visznek. Nem tudtam, hogy ilyen terveket szőttek ellenem. Írtsuk ki ezt a fát gyökerestül. Vágjuk ki az élők földjéből, hogy nevét se említsék többé. Ó, seregek ura, igaz bíró, vesék és szívek vizsgálója. Hadd lássam, hogy állsz bosszút rajtuk, mert elétártam ügyemet. Azért ezt mondotta az Úr az anatótiakról, akik életedre törnek, és azt mondták, ne félj, az ne profétálj az Úr nevében, különben a saját kezünkkel ölünk meg. Azért ezt mondja a seregek ura, én megbüntetem őket, az ifjak fegyver által fognak meghalni, fiaik és leányaik pedig éhen halnak. Senki sem marad meg közülük, mert veszedelmet hozok az anatótiakra, és büntetésük a büntetésük idején.
1: Jeremiás anatóti volt. Ez ugyanaz a helyzet, mint ami Jézus életében volt, hogy a názáretiek meg a saját rokonsága az életére tört Jézusnak. Olvassuk ezt. Anatót egy olyan város volt, ahol nagyrészt léviták laktak, lévitai város volt, lévitai szabadsággal. Azt vártuk volna, hogy a léviták legalábbis a kortársaik egyik legjelesebb képviselője Jeremiás próféta mellé állnak. Nem, az anatótiak inkább Jeremiástól akartak szabadulni, mint hogy megtérjenek és Istenhez álljanak. És ez nagyon sokszor így van. Ha elgondolkodunk, hogy Jézus miért halt meg, azért halt meg, mert nem bírták elviselni az ő jóságát az emberek. Edith, parancsolj!
3: Hát én próbálom a helyükbe képzelni magamat, tehát ez azért minden közösségben előfordulhat, hogy a közösség, a tömeg azt szereti hallani, ami neki kedves, ami nem irritálja az érdekeit, a kedvele ellen nem való, és nyilván ez azért nagy mértékben motiválta a korabeli embereket is. És az, hogy mondjuk más vonatkozásban meg folyamatosan előkerül, hogy a vezetők és a papok ez milyen befolyást adtak a népnek, erről sokszor szólunk majd még, mert ez is biztos közre játszott.
1: Igen, végső soron így van. Tessék, Laci.
4: Összevetném a dorgálástóval, ha már erről beszéltünk. Tehát azt jelenti, hogy ha valaki az ilyen üzenetet, amely nevelésre vagy a hiba kijavítására szól, nem fogadja el, az azt jelenti, hogy rendkívül beképzelt, rendkívül gőgös, rendkívül magabiztos magával kapcsolatban, hogy ő jó úton jár, nem?
1: Így van, tessék.
5: Hát, Izrael népe, az anatótbeliek most jutottak el a legaljára. Tehát azzal a magatartással és azzal az elképzeléssel, hogy megöljük az Isten emberét. És amint te szoktad mondani, tehát az ítélet ilyenkor kegyelem. Megkegyelmez annak a véghetetlen gonoszságnak, amire elszánta az ember magát, hogy mindent kiírt. Ahogy a Jézus Krisztus kiírtották, tehát úgy akarták az Isten emberét is. És hát itt van a Isten irgalom, hogy eddig és ne tovább. Tehát itt a ítéletnek a pillanata.
1: Aztán Maria.
6: El kell különíteni, hogyha egy igaz ember valami kritikus dolgot mond, és fölhívja a figyelmet valami rosszra, akkor az érint bennünket erősebben, vagy az, ami ezután a figyelmeztetés után bekövetkezik. Tehát nem a következményektől félünk, hanem inkább ezt a kritikus hangot akarjuk elnyomni.
1: Tessék, parancsolj.
7: Amit mondtál, Jenő, hogy Jézusnak miért kellett meghalni, erre itt van János evangélium a 3. rész 19. verse egy mondat. Az ítélet

0: pedig az, tehát ők saját magukat ítélték el, ugye, a farizósok és a nép, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak voltak.
1: Igen, köszönöm. István, aztán Laci.
2: Egy rövid gondolatot, hogy ugye nem egy hálás feladat ez a proféta feladata, hogy a nagy probléma az, hogy mit csinálunk, hogy kezeljük ezt a fedéseket, hogy a bűnt hogy kezeljük. Ugye, hát olvassuk Jeremiás történetében az, hogy hát a hatékonysága nem volt olyan hatékony, mert néhányan elfogadták, de a nagy többség nem fogadta el. Úgyhogy, és ez a probléma, hogy elfogadom a fedést, vagy nem fogadom el a fedést. És a módszer itt látható, és elkeseredését ez is igazolja, hogy saját szülőfalujába életére törtek, meg akarták ölni, ahelyett, hogy a fedést komolyan vették volna, elfogadták volna, és megvalósították volna.
1: Laci, parancsolj.
3: És még egy ok lehetett a háta mögött ennek, hogy sok hamis proféta is volt. Akik én úgy gondolom, vagy nem tudom, hogy jól gondolom-e, ők nem voltak azért kinevezve hamis profétának addig. Csak most derült ki róluk, hogy nem ismerik föl az igaz üzenetet, amit Jeremiás mond, hanem elkezdik mondani az ellenkezőjét. És ez a saját érdekükbe ütközött, hogy nehogy már, amit én mondok, azt megkérdőjelezze egy másik proféta.
1: Károly, parancsolj.
4: Jeremiásnak ítéletet kellett hirdetni. Ez egy nagyon kemény üzenet volt. Isten figyelmezteti a profétát, nem csak Jeremiást, különben minden profétát arra, hogy a proféta, aki álomlátó, az beszéljen álmot, akinél pedig az én ígém van, az beszélje az én ígémet igazán. Mi is tulajdonképpen, nekünk is Isten üzenetet adott. Ugyanez szól nekünk is tulajdonképpen, hogy az ő igéjét igazán beszéljük, van egy ítélet, amit nekünk hirdetni kell befelé az Isten népének, és Ézsaiás 58 fejezet első versében, amikor azt mondja, hogy kiálts teljes torokkal, mint trombita, és neki mélt hangodat, hirdesd népemnek bűneit, Jákob házának vétkeit, vagy Jóelnél fújjátok a kürtöt, Sionon rivalgjatok szent hegyemen. És van egy ítéletüzenet, amit kifele kell hirdetni. És ez a hármas angyal üzenet, első üzenete most, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája.
1: Isten ítélete az tulajdonképpen nem más, mint a kegyelmének a másik oldala. Nincsen kegyelem ítélet nélkül, és ítélet kegyelem nélkül nincsen. Éppen ezért fontos, hogyha nem hirdetjük az ítéletet, akkor nem tudják megragadni az emberek a kegyelmet. Magdit kérem, hogy az összefoglalást olvass el, és megyünk tovább a szerdaira.
5: Isten a bekövetkező katasztrófától akarta megóvni népét Jeremiáson keresztül, de épp azok az emberek fordultak szembe vele, akiket az Úr rajta keresztül megpróbált megmenteni. Úgy tűnik, véglegesen el akarták hallgattatni. Nem akarták, hogy üzenetét továbbra is hirdesse, mivel ez önző, bűnös és romlott kívánságaiknak vetett volna véget.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább a következőre, aminek az a címe, hogy Jeremiás síralmai. Van egy igénk, ami Jeremiás könyve első fejezet 19. verse, és Gyöngyikét kérem, hogy olvassa ezt az igét.
6: Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, és megmentelek, így szól az Úr.
1: Igen, ez egy gyönyörű szép ígéret. Tehát eddig láttuk, hogy beborult minden Jeremiás körül saját falujába, ki akarják nyírni, ki akarják gyomlálni a nép közül, és ugyanakkor ott van az Isten ígérete, és a Jeremiás számára a hit döntése az, hogy az ígéretbe bízom, vagy pedig a fenyegetéstől félek. És ez minden időben így van, hogy vajon most melyik oldalra állok? Az ítélet oldalára, hogy Isten ítéletét hirdetem ugyan, de tudom, hogy az ő ígérete, ha én hűséges vagyok hozzá, megment engem, vagy pedig megijedek és elhallgatok, és akkor a békességet választom, de ez a békesség nem békesség igazán. Edith, parancsolj!
7: gondolom, hogy az ítélet is Isten értékrendje szerint való volt, és hogyha mi is mindig ehhez az értékrendhez igazodunk, az életünket ehhez szabjuk, a döntéseinket, cselekedeteinket, akkor Isten megvéd. Tehát ezek így gondolom összefüggnek.
1: Igen, Laci, parancsolj.
3: Hát itt, amikor Jeremiás kifejezte az aggodalmát, ugye itt a 12. fejezet első 4 verséből van egy ilyen mondat, amit idéznék, hogy miért szerencsés a bűnösök sorsa, miért boldogulnak mind, akik családul élnek. Tehát Jeremiás elfogadta azt, hogy ő neki szenvednie kell azért, mert az igazságot hirdeti. De vajon az Úr a gonoszokat miért nem kényszeríti ugyanúgy szenvedésre? Mert a szenvedés az esetleg a gondolatunkat meg tudja változtatni. És az Úr nem okozott nekik szenvedést a gonoszoknak, hanem nagyon jól élnek a földön, és ez volt az egyik síralma szerintem Jeremiásnak.
1: Ez egy alapvető problémája az egész Bibliának, mert mindenütt úgy van, hogy a gonoszok a szerencsések. Csak a végső elszámolásnál derül ki minden jobb könyv erre a tipikus példa. Tudnélik, Isten nevel. A nevelés az mindig fájdalommal jár. Aki már nevelt, az tudja, hogy ez így van. Gyula?
8: De meg is hozza az ítéletét, úgy, ahogy az özönvíz történetében, a Sodoma és Gomorra történetében, ugyanúgy itt a Jeremiás falubelének is meghozta az ítéletet, és a profétának meg nem ígérte egy rózsás életet, csak azt mondta, hogy az életeddel veled vagyok. Ahogy Jobbnál azt mondta, hogy a sátánnak, hogy mindent megtehetsz veled, az életére nem törhetsz. És hát ez nagyon nagy párhuzam a Jeremiás és a Jobb történetében, hogy nem ígér rózsás életet a profétának, de az életére vigyáz.
1: Tessék, Károly!
4: Azt gondolom, hogy mikor Isten elhív egy prófétát, akkor eleve felöltheti a gyászruhát magára. Hiszen amikor Jézus visszapillant a múltra, és akkor elmondja a farizeusoknak, hogy a ti atyáitok mit műveltek a prófétákkal, és mondták, mi ezt nem tennénk, és Jelenések 11. fejezetére utalnék ismét, amikor a két próféta gyászruhába prófétált, és mi lett a végük? Azt mondja az ige, hogy amikor ők elvégzik az ő profétálásukat, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, legyőzi és megöl őket. Milyen sors jutott Keresztelő Jánosnak a végén. Tehát úgy látom, hogy valóban benne van, ahogy szokták mondani, amikor Isten elhívja a profétát, az jó, hogyha fölveszi a gyászruhát, mert nagyon könnyen mártiromságra jut.
1: Marikát kérem, és utána az összefoglalót olvassuk el, Erzsike. Kérem, hogy foglalja az összefoglalót.
9: Ha igazságtalanság ér bennünket, akkor nem a bántás, a mások legyőzése és semmibe tiprása a megoldás. Nincs türelmünk kivárni sokszor, hogy az Úr megmutatja, hogy mi vár azokra, akik nem az ő útja szerint járnak. És ami ma igazságtalanság, ami fáj, mert bánt, mert nem akaródzik az embernek azt elfogadni, azzal lehet, hogy az Úr egy másik szituációra akar felkészíteni bennünket, és az ő igazsága az mindenkit utolér.
1: Köszönöm szépen.
10: Jeremiás is, mint Jób, és Isten számos hűséges embere, bízott az Úrban. Mégsem értette meg, hogy miért történtek vele méltatlan dolgok. Ugyanazzal vívódott magába, mint mi. Hogyan értelmezhetjük a gonoszságot? A gonoszság, a bűn gyakran nem magyarázható meg. Ami számunkra elérhető, az a kereszt valósága, amely felfedi Isten szeretetét és jóságát a megmagyarázhatatlan gonoszság ellenében, amit a bűn okozott.
1: Köszönöm szépen. Na most a Laci az előbb említette, hogy Jeremiásnak azt a gondolatát, hogy első nézésre úgy tűnik, hogy akik Isten nélkül járnak, azoknak minden szerencsés az életük. De a bűnnek a bűnösök életében is megvan a következménye. A csütörtöki leckéhez térünk, és ott egy nagyon érdekes helyzetet látunk ezzel kapcsolatban, és Editet kérem arra, hogy Jeremiás 14-ből olvassa azokat a verseket, amik erre az eseményre vonatkoznak.
7: A fejezet címe a nagy szárasság. Ezt az ígét mondta az Úr Jeremiásnak a szárasságról. Gyászba borult Júda, kapuidban ájuldoznak, gyászolnak országszerte, Jeruzsálemben jaj kiáltás hangzik. Az előkelők vízért küldik szolgáikat, a tócsákhoz is elmennek, de vizet nem lelnek. Üres edényekkel térnek vissza, szégyenkeznek, pirulnak, fejüket eltakarják. Ha bűneink ellenünk szólnak is, a te nevedre tekintettel bánj velünk, Uram, mert számtalanszor elpártoltunk, vétkeztünk ellened. Ezt mondta az Úr erről a népről. Úgy szeretnek ide-oda futkosni, nem sajnálják a lábukat, ezért nem kedveli őket az Úr. Most emlékezetbe idézi bűnöket, és számunk kéri vétkeiket. És ezt mondta az Úr Jeremiásnak, ne imádkozz ennek a népnek a javáért. Ha böjtölnek, nem hallgatnak esdeklésükre. Ha égő áldozatot vagy ételáldozatot mutatnak be, azok sem lesznek kedvesek előttem, sőt fegyverrel, éhínséggel és dögvésszel írtom ki őket.
1: Egy nagyon érdekes szituáció. Ez a megpróbáltatás, ez a szárasság alkalmas lett volna arra, hogy visszatérjenek Istenhez. Látszólag történik is valami. Mert baj van, akkor jön a ja Istenem kegyesség, hogy jaj, most segíts, mert nagy baj van, mert nincsen víz, mert szárasság van. De hogyha figyelmesen olvassuk az ígét, látjuk azt, hogy nem ez történik. Kívülről megteszik azt, amit kellene, tehát jól tudják, hogy mit kellene tenni, csak éppen a szívük van messze Istentől, és ezért mondja Jeremiásnak az Úr, hogy ne imádkozz, mert hiába. Mert nem az imádságot fogja megváltoztatni őket, hanem a szívüknek kell megváltozni ahhoz, hogy szövetségbe legyenek velem. Károly akar valamit?
4: Isten időnként hatalmat ad a prófétáknak. Látjuk, hogy Mózes idejében is, amikor Mózes által az Úr csodákat tett, vagy gondoljunk, most itt szárasságról beszélünk, Illés idejében. Illés imádkozott, hogy ne legyen eső, és nem volt eső 3,5 évig. Azt mondja egy másik helyen Isten igéje, hogy egyik városnak adok esőt, a másik városnak nem adok esőt. Aztán ismét Jelenések 11. fejezetére gondolok, mikor azt mondja, és hatalmat kapnak a vizeken, hogy azokat akár vérré változtassák, vagy bezárják az eget, hogy azok ne adjanak esőt. Tehát azért ezek nagy dolgok, és azt gondolom, hogy az utolsó időben Jézus eljövetel előtt az Isten prófétái valami hasonló hatalmat fognak kapni.
1: Marian, parancsolj!
0: Azt olvashatjuk, hogy kétségbe esnek az emberek, és gyászba öltöznek, porcolnak a fejükre hamut, és elkezdenek böjtölni. De igaziból, ami már el is hangzott, a szívük megtéretlen maradt, tehát a szükség nek hiával voltak, és éppen ezért fordultak az Úrhoz utolsó kétségbeesésükbe, és azt vonhatjuk le, hogy nem az adományozóra volt szükségük igazán, hanem az adományra. Elvették az Istentől azt, amit adott az Isten, ezért nem adtak neki hálát, nem tértek vissza hozzá, és eszembe jutott, hogy nem hajlandók megtérni, ugye, a bűneset kapcsán is csak ilyen pillanatnyi tűzoltás, ugye szoktuk volt mondani, tehát, hogy bűnbe estek, és akkor egyből a bűn következményt akarták takargatni a ruhákkal, a fügefa levelekkel, meg egyebekkel. Itt is ugyanez a helyzet szerintem.
1: Marika?
9: Isten csak a bűnbánó szívet és az alázatos szívet fogadja el. Akkor igazán fogadjuk el azokat a tanításokat, amik jóra vezetnek, hogyha ez bennünk bűnbocsánatot nyer. Mert ha csak az Úr áldását akarjuk igénybe venni, akkor olyan, mint a pénzjegy kiadó automat, hogy bedobunk egy imát, és akkor kijön az Úr áldása. és az utolsó időkben bizony a gonoszság megsokasodik a földön, tehát nekünk föl kell készülni arra, hogy ellenálljunk mindennek.
1: Laci, és aztán majd Edith.
3: Ezt az imával kapcsolatos gondolatot szerintem alapelvként is ki lehet emelni, tehát általánosítani lehet, hogy mielőtt imádkozni kezdünk, mindig nagyon gondoljuk át, hogy miért imádkozunk is. Aminek az ellenkezőjét cselekedjük, azért soha ne imádkozzunk az Úrnak.
1: Edith?
3: Mert azért büntetést kapunk, nem áldást.
7: Ennek a folyománya, ugye itt a következő versek még erről szóltak ismét. Hogy a proféták pedig ezt mondogatták, hogy fegyvert innen fogtok látni, éhínség nem fog rátok törni, sőt igazi békességet adok nektek ezen a helyen. De az Úr ezt mondta, hazugságot profétálnak a nevemben, nem én küldtem őket, nem parancsoltam nekik, és nem is szóltam hozzájuk, csalárdságot profétáltam.
1: Köszönöm szépen, ennyi fért a mai alkalomba. Köszönöm a hozzászólásokat, és Isten áldja meg a mi szívünkben azokat a tanulságokat, amit elmondtunk. Amen.
11: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe Jeremiás próféta szomorúsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Reményik Sándor, gyógyíts meg! Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Nézd, elszárad a fám, a testem lelkem fája. Te épek még a gyökerek talán, a tompa tunya tespedés alatt gyökereimben érzem magamat. És ott zsong millió melódiám. Én Istenem, gyógyíts meg engemet, hiszen még nem is éltem igazában. Csak úgy éltem, mint lepke a bábban. Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben. Rólam gondolt roppant gondolatod, torz árnyék a képben. Egy kóbor szellő néha-néha balzsam illatot hozott. Akkor megéreztem, ez az élet. És megéreztem a te közellétet. Maradtam mégis torz és átkozott. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Én szeretni és adni akarok egy harmad cseppért is tengereket, s most tengereket látok felém jönni, s nem maradt egy könnyem megköszönni. Itt állok most előtted, és könyörögve kérlek, én Istenem, gyógyíts meg engemet!

0: szeretetteljes figyelmesség.
1: A boldogság útja, ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. János apostol első levele 4:12. Gondolatok az ígéről. Tedd jó illatúvá otthonod légkörét, gyöngéd figyelmességed által. Otthonunk legyen a legtisztább és legmagasztosabb érzelmeink központja. Minden nap gondosan és kitartóan őrizzük és erősítsük a békességet, az összhangot és a szeretetet, hogy ezek az értékek ott lakozzanak családunk minden tagjának szívében. Ha azt akarjuk, hogy olyan gyöngéd szívünk legyen, amilyen Jézusnak volt, amikor itt járt az emberek között, és ha olyan szent részvétet akarunk tanúsítani a bűnös és halandó emberek iránt, mint az angyalok, akkor ápolnunk kell a gyermekkor megértő szeretetét, amely maga az egyszerűség. Részesítsd elismerésben gyermekeidet, amikor csak tudod. Tedd az életüket olyan boldoggá, amennyire csak lehetséges. Szívük fogékony marad a jóra, ha szeretettel és megértéssel fordulsz feléjük, mert ezáltal előkészíted az utat az igazság magvai számára. Isten nem csak esőt ad a földnek, hanem gyönyörű, mosolygó napfényt is, hogy kicsiráztassa a magot, és előhívja a virágot.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi ájtat címe: Maga Isten munkálkodik. A mai ige Ézsaiás könyvéből van, 33. fejezet, 10. vers. De most fölkelek, mondja az Úr, most fölmagasodom és fölemelkedem. Gondolatok az igéről. Amikor a romboló ellenség olyanná tette az országot, mintha sáskajárás pusztított volna, és a védők leültek és sírtak, mint az asszonyok, akkor az Úr maga jött segítségükre. Mikor kihaltak a Sionba vezető utak, és Básán és Kámel olyanná lett, mint az elvadult szőlőskert, akkor fölemelkedett az Úr. Isten megmutatta hatalmát nyomorúságba került népe között, mert a szorongatottak keresték orcáját, és bíztak benne. Még inkább megmutatta erejét, amikor imáikra válaszolva fölkelt, hogy megszabadítsa őket, és legyőzze ellenségeiket. Szenvedéssel teli nap vár ma ránk. Számítsunk arra, hogy az Úr megdicsőíti magát, és szabadulást ad. Buzgón hozzá könyörgünk, éjjel és nappal kiáltva, akkor közel van már kegyelmének órája. Isten idejében kel föl, akkor, amikor leginkább megmutathatja dicsőségét. Jobban is vágyakozzunk arra, hogy őt dicsőíthessük, mint a saját szabadulásunkra. Legyen övé a dicsőség, és már teljesült is legfőbb kívánságunk. Uram, segíts meglátnunk, hogy te munkálkodol, mert csak így tudunk szívünk teljességével dicsőíteni téged. Add, hogy körülöttünk mindenki megláthassa, hogy milyen jó és hatalmas Isten vagy. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a Pannonhalmi főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi főapátság mintegy 300 éves orgonáját a főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől német-alföldi és észak-német szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt. Így képesek együtt két orgonás párbeszédben, miközben a Zorkovszki orgona önálló szólóhangszerként csendül fel. Kiállítással emlékezik Debrecen legöregebb templomára, a Kollégium Múzeuma. Az idén 300 éves református kis templom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A jubileumi ünnepség sorozat keretében megvalósuló kiállítás megnyitójára a múzeumban kerül sor ma, június 18-án 17 órai kezdettel. Igei köszöntőt mond Zsoldos Tibor lelkipásztor, ünnepi köszöntőt mond Csorba Dávid múzeumi szakigazgató. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Ma csütörtökön szintén derült, napos és száraz az idő. Gyenge marad a légmozgás, és már 27-32 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották. Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin műsorát hallják, a mikrofonnál Bleyer Gábor. Mai vendégem Büki Csaba, üzleti kapcsolatépítő, ezt majd részletesebben meg fogjuk tudni, hogy mit jelent pontosan. Régi barátságunkra való tekintettel tegeződni fogunk a riport során, üdvözöllek.
1: Sok pénz, sok ügyfelet és szép napot kívánok mindenkinek, Büki Csaba vagyok.
0: Legelőször is nemrég néztem a honlapodat, és láttam, hogy egy főnix madár van rajta, jól látom?
1: Igen, ezt jól láttad, Gábor.
0: Mit jelent a főnix madár, vagy miért pont főnix madár?
1: Hát számomra a főnix madár egy olyat jelent, hogy mindig a hamvaiból ugyebár újjáéledő teremtmény, és úgy gondolom, hogy ez az üzleti életre, üzleti életben is talán azt mondható, hogy jellemző rám.
0: Értem, és a te életedben is sokszor volt feltámadás?
1: Rengetegszer.
0: Nem a abszolút részletekre vagyunk kíváncsi, de milyen típusú? Tehát elkezdtél az ügyletet, abba hagytad, újra kezdtél, vagy egész másba fogtál bele?
1: Inkább mondjuk úgy, hogy egy nagyon-nagyon hosszú 12 éves alkalmazotti viszony, jogviszony után megváltunk egymással egy cégtől, ahol tulajdonképpen én felnőttem. Katonaság után kezdtem el tevékenykedni, és 12 csodás évet töltöttem el egy cégnél. És tulajdonképpen ez a elválás, ez úgymond érzékenyen érintett.
0: Ne nevesítsük a céget, csak nagyjából a profiát írjuk le, hogy mivel foglalkoztál ott. Nem is annyira a cégre, hanem a te munkakörödre vagyok kíváncsi.
1: Hát én akkor értékesítőként tevékenykedtem, és hát annyit talán el lehet mondani, és ez még nem reklám, hogy reklám ajándéktárgyak értékesítésével foglalkoztam 12 évig, és ezen belül volt egy bizonyos olasz csengésű márka, amit én vezettem be a magyar piacra.
0: Tehát tulajdonképpen egy márkát indítottál el Magyarországon. Egy picit erről beszélhetünk, hogy milyen dolog egy márkával betörni, tehát mivel jár. Nem a pontos márkára vagyok kíváncsi, hanem azt maga a folyamatra, mert szerintem nagyon sok embert érdekel.
1: Nagyon nehéz. Tehát én egy olyan márkát kell elképzelni, amit két, ugye ez egy kitalált márka volt. Bőrtermékek értékesítésével kezdtünk el foglalkozni. Mondhatni, hogy a divatáru kiegészítő termékeket kellett bevezetnem a magyar piacra. Egy olyan márkát, aminek nem volt múltja, hiszen mi találtuk ki, mi alkottuk meg, és tulajdonképpen úgy fogalmazzunk úgy, hogy el kellett hitetni először is a kereskedőkkel, az üzletekkel, hogy ez egy nagyon-nagyon régi hagyományokra épülő olasz márka.
0: Értem. Na most a kérdésem a következő, milyen technikák voltak? Tehát itt kifejezetten az, hogy nem az, hogy elhitetni, hogy milyen PR, milyen marketing, milyen piacszerzési technikákat kellett bevetni ahhoz, hogy tulajdonképpen a semmiből felépítse egy egész trendet.
1: Hát a lehető legegyszerűbb márkaépítést végeztem, amit szerintem most már elég kevesen csinálnak. Személyesen mentem be az üzletekbe, tehát mondhatni, hogy a nyakamba vettem a várost, nálam voltak a termékek, a bőrtermékek, és igenis oda mentem a kereskedőhöz, és a kezébe adtam a termékemet, hogy nézze meg, szagolja meg, tapintsa meg, és tulajdonképpen én így építettem ki nagyjából másfél év alatt azt a piacot, amire nekem szükségem volt akkor.
0: És volt egy olyan változás, vagy trendváltozás benne, hogy egyszer csak országos hálózattá vált, vagy ismert, és másféle technikákkal kellett már dolgozni?
1: Igen, egy másfél-két éves munka után tulajdonképpen hirtelen berobbant maga ez a termék a kereskedelembe. Hát most már nem létező országos szintű nagy kereskedőházak kezdték el vásárolni a termeket, illetve pont, hogy ez is volt a gondunk, hogy nem vásárlásról volt szó, hanem bizományos értékesítési formában kínáltuk ezeket a termékeket.
0: Értem, és akkor eljött az az idő az életedbe, amikor azt mondtad, hogy megválsz ettől a cégtől, és valami egész újba kezdesz. Hallhatnánk a motivációs okaidról először?
1: Hát 12 év. Tehát 12 év egy helyen, mondhatni, hogy nagyjából majdnem ugyanazzal a tevékenységgel, ez szerintem nagyon-nagyon sok és hosszú idő, és új kihívásokat kerestem. És tulajdonképpen ez volt az oka annak, hogy akkor 12 éves kapcsolat után elváltunk egymástól.
0: És hogyan indult el a dolog? Tehát már jó, ez egy dolog, hogy mondjuk egy cégnél, akkor átmegyek egy másikhoz, aminek hasonló a struktúrája. Miért gondoltad azt, hogy talán megpróbálod egyedül?
1: Újat szerettem volna. Voltak ötleteim, amiket úgy gondoltam, hogy egyedül fogok tudni megvalósítani. Számítottam arra, hogy tulajdonképpen egyedül sokkal, de sokkal nehezebb lesz megvalósítani azokat a terveket, de úgy véltem, hogy muszáj megléptem ezeket a lépéseket.
0: És mivel kezdtél foglalkozni? Tehát üzleti tanácsadás, vagy egy megkeresett cégeket, és azt mondod, hogy nagyon szívesen terjesztem a holmiukat, vagy hogy olyan furcsa a mai embernek, hogy itt vagy vállalkozók vagyunk, vagy dolgozunk valahol, ami előfordulhat, de a kettő közti átmenetet azért nehezen tudjuk elképzelni. Tehát mi az, amikor az ember azt mondja, hogy én magamra szeretnék számítani, és az megy be a kasszába, illetve az a kockázat, amit én vállalok?
1: Hát Gábor, be kell vallanom neked, hogy egy, illetve durván nagyjából másfél éves útkeresés után, tehát tulajdonképpen én kerestem önmagamat, kerestem azt, hogy mivel is szeretnék pontosan foglalkozni, nem sikerült. Tehát szerintem nem én vagyok egyedül, és talán nagyon sokan vagyunk úgy, hogy vannak mélypontok, nehéz időszakok az életünkben, és nekem ez egy másfél éven betelt, hogy úgymond megtapasztaljam. Nagyjából 4-5 tevékenységet, 4-5 mondhatni, hogy úgy munkahelyen foglalkoztam, hogy nem alkalmazottként, hanem úgymond külsős munkatársként tevékenykedtem, és talán hogy másfél év után jött el az életembe az a pillanat, amire tehát már évek óta vágytam, és egy autókereskedelmi cégnél sikerült elhelyezkednem, amire tulajdonképpen már nagy vágyam volt.
0: És hát mi volt a munkaköröd?
1: Tulajdonképpen a munkaköröm mondhatni, hogy értékesítő, de mégsem. Tehát nem autószalomba kellett értékesítenem, nagyon-nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, nem kellett autószalomba ülnöm és várnom azt, hogy valaki besétáljon, hanem nekem lehetőségem volt arra, hogy úgymond az utcáról keresek magamnak ügyfeleket, és ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás volt, és nagyon szép időszakot indított el úgymond az autós karrierembe.
0: És az autós karrierettől hogy jutott el odáig, hogy üzleti kapcsolatokat kezdtél építeni? Mert azért egy elég más szegmensek. Volt a kettő közt átmenet? Vagy ez már abból indult?
1: Hát Gábor, ez úgy történt, hogy mondhatni, hogy ennél az autós cégnél engem kiraktak az utcára. De ezt ne úgy képzeld el, hogy most felvettek, és akkor rögtön már az utcára kerültem, hanem maga a cég marketing vezetője azt mondta, hogy ne az autószalomba üljek, és ott várjam a partnereket, hanem menjek ki az utcára, és ott keressek. Na most kicsit úgymond furcsának hangzik jelen pillanatban, hogy akkor hogy lehet utcán ügyfelet keresni, úgy, hogy tulajdonképpen autós termékeket értékesítünk. Egyébként ezek a termékek kis haszongépjárművek voltak, és nagyon egyszerű volt a feladatom, hogy bármilyen kis haszongépjármű, kis teherautó, vagy akár nagy teherautó velem szembe jött, én azt fölírtam, rámondtam diktafonra, vagy lefényképeztem, és maga a kapcsolatépítés innen indult.
0: Igen, és hogy indultál el egy professzionálisabb formája felé? Mert hogy láttam a céged profilját, kifejezetten most már kapcsolatépítéssel foglalkozott. Egyáltalán mi szükség van arra, hogy üzleti kapcsolatokat építsen valaki? Tehát én vagyok egy vállalkozó, vagy egy cégben egy nagyon jól menő tulajdonos, vagy esetleg valahol. Miért van nekem szükségem arra, hogy valaki segítsen nekem üzleti kapcsolatokat építeni? Egyáltalán mi ez a szakma?
1: Hát ezt a kérdést két vagy három részletbe tudnám csak megválaszolni. Magát a kapcsolatépítést én az utcán tanultam meg. Az egész úgy működött, hogy én konkrétan besétáltam az utcáról cégekhez, kezemben egy névjegykártyával, és amikor beléptem, akkor csak annyit kértem attól az üzletembertől, vállalkozótól, nyilván bemutatkozás után elmondtam, hogy ki vagyok, mivel foglalkozom, hogy kérem, fogadj el a névjegykártyámat, és amennyiben gépjárműre van szüksége, keressen meg. És tulajdonképpen nagyon-nagyon sok olyan alkalom volt, amikor így az utcáról betoppanva leültünk, beszélgettünk azzal az a vállalkozóval. Volt, amikor másfél-két órát eltöltettem úgy annál a cégnél, hogy nem is ismertük egymást. Egy jót beszélgettünk, és üzletről két-három mondatot beszéltünk. És pont ez volt talán a titka a kapcsolatépítésnek.
0: Ha ha jól értettem, itt egy csomó olyan személyes dolog is van, ami jóval megelőzi azt, amíg üzletileg eljutok bárhova. Tudnál erről beszélni, hogy ez miért fontos? Tehát, hogy mit tudom én, milyen ruhát hordok, most csak ha sem rőtek és bohóckodok természetesen, milyen ruhát hordok, vagy mi a hozzáállásom az élethez. Ez fontos egy megelőző üzleti beszélgetésnél?
1: Nagyon fontos és elengedhetetlen, hiszen hogyha én úgy kereslek meg téged, hogy Gábor, itt van egy termék, vegyél tőlem, akkor hát lehet, hogy vásárolt, de úgy gondolom, hogy ameddig nincs meg az a bizalom, nincs meg az a szimpátia, addig tulajdonképpen nem lesz közöttünk semmi. És pont, hogy én ezt tartom nagyon fontosnak, hogy mielőtt bármilyen terméket vagy szolgáltatást értékesíteni szeretnél a partnerednek, építs bizalmat, építs ki azt a kapcsolatot, ismerd meg a másikat, tudd meg azt, hogy tulajdonképpen őt mit szeretne, hiszen azért, mert neked van valami terméked vagy szolgáltatásod, korántsem biztos, hogy a másik félnek szüksége van rá. Tehát ismerd meg, hogy mi az ő igénye, és hogyha megismerted az igényét, akkor lehet, hogy tulajdonképpen jóval, jobban és hatékonyabban fogsz tudni neki terméket vagy szolgáltatást kínálni.
0: Akkor egy kicsit beszéljünk konkrétan arról, hogy hogy indult el ebből a saját tevékenységed, amikor már csak úgymond üzleti kapcsolatokat kezdtél építeni. Jól tudom, egy nagy nemzetközi networking szervezetből be is részt vettél, vagy részt veszel most is, amiről szintén azt hiszem, hogy lehet nevesíteni, mert nemrég volt itt két a BNI nagy juniális kapcsán Geyer Attila és Herman Zsuzsán, és már beszéltek erről, hogy került el a BNI-jal kapcsolatba?
1: A BNI-jal kapcsolatban úgy történt a maga ez az eset, hogy én, mint említettem, körülbelül 8-9 évet töltöttem el gépjármű értékesítéssel. És az egyik gépjármű márkanak a flotta vezetője, flotta igazgatója megkérte az akkori cégemnek a tulajdonosát, hogy képviseljem ezt a márkát a BNI-ba, akkor most már ezek szerint azkor beszélhetünk róla, és én tulajdonképpen így kerültem kapcsolatban a BNI-ba, egy felkérésnek tettem eleget, és egy néhány hónapos, talán 9 vagy 10 hónapos tagság után én beleszerettem ebbe a úgymond a BNI rendszerébe.
0: Azért tartom fontosnak, hogy ezt szóba hoztam, mert ez egy nagyon fontos útikő lehet a te karrieredben az, hogy elindultál ezen az úton, azért emeltem ki külön.
1: Ez valóban. Tehát ez egy hatalmas nagy mérföldkő volt. A BNI szervezetében hát nagyságrendileg ilyen 5-600 cégvezetővel, üzletemberrel építettem ki kapcsolatot, és személyes kapcsolatot, és ez a nagyon fontos. Tehát az, hogy nem csak úgymond fényképről látjuk egymást, nem csak egy telefonhang vagyok, hanem tulajdonképpen konkrétan ismerjük egymást, megismertük egymást cégét. Nyilván ez nem lehet azt állítani, hogy mind az 5-600 céggel napi szintű kapcsolaton van, mert ez hazugság lenne. Viszont a BNI rendszerében egy olyan jól működő rendszert építettek ki már tulajdonképpen közel 30 éve, ami pont, hogy a személyes kapcsolatépítésre és az ajánlásokra épül.
0: Akkor egy kicsit beszéljünk erről a dologról, hogy alakult át az életedben rendszeré, hogy kifejezetten a személyes kapcsolatok, és ezen kívül az üzlet indukálása. Tehát, hogyan áll össze egy folyamat, honnan jönnek a felkérések, kiket keresel meg, és mert ha jól értem, most már nem csak egy céghez kötődsz.
1: Igen, hát van saját cégem, tehát van egy üzleti érdekeltségem egy szakmai magazinba, illetve hát az én nevemből adódóan megalkottam, vagy tulajdonképpen alapítottam egy üzleti kapcsolatokkal foglalkozó céget, ami tulajdonképpen rendezvényszervezéssel, üzleti rendezvények, üzleti események szervezésével foglalkozik. Csak segíts kérlek, hogy mi volt a kérdésednek az első fele, hogy akkor tudjak rá válaszolni?
0: Az első fele az volt, hogy tulajdonképpen kicsit arról beszéltünk, hogy tudatosodott ez benned? Hogy tudatosodott, tehát a BNI-ból hogy jött ez a dolog, illetőleg hogy miben segített, erre már válaszoltál, de az, hogy a személyes kapcsolatokból hogy indukáljuk az üzleti dolgokat. Tehát magára a folyamatra vagyok kíváncsi.
1: Értem. Tehát magában a BNI volt az első olyan szervezet vagy cég az életemben, ahol azokat a dolgokat, amiket tudtam, vagy alkalmaztam, vagy részben alkalmaztam maga a BNI találkozóin és tulajdonképpen oktatásain keresztül egy rendszerbe szedték, és megmutatták azt, hogy hogy tudok azokat a dolgokat, amiket már alkalmazom, hogy tudom még hatékonyabban alkalmazni. És mivel ugyebár a BNI úgy épül föl, hogy minden héten találkozol 30-40-50 üzletemberrel, ez a rendszeresség és ez a rendszeres személyes kapcsolat nagyon fontos volt, és tulajdonképpen a személyes kapcsolatok és a személyes ajánlások útján jutottam el addig, hogy megalkottam tulajdonképpen a saját cégemet, saját vállalkozásomat, ami úgy működik, hogy konkrétan elmondom, hogy nekem pontosan kire van szükségem. Nyilván azt is elmondom, hogy tulajdonképpen én pontosan mivel foglalkozom. És így tudnak engem segíteni, és így tudom én is a többieket segíteni.
0: Akkor beszéljünk arra, hogy miben tud segíteni egy átlagos, akár vállalatvezetőnek, vagy bármilyen embernek, aki a gazdaságért akármilyen, akár a profit, akár a non-profit szférájában benne van. Tehát miért keressenek meg ebben a dologgal téged?
1: Először is képtelenség mindenkinek segíteni. De amiben én tudok segíteni, vagy tulajdonképpen a BNI-nak majdnem a többi, összes többi tagja is tud segíteni, a személyes ajánlásokkal. Tehát ahhoz az kell, hogy megismerjük egymást cégét, tevékenységét, és netán még ki is próbáljam. Tehát hogyha én elmentem a te rendezvényedre, kipróbáltam a termékedet vagy szolgáltatásodat, és meg is vagyok vele elégedve, hát annál nagyobb és jobb ajánlás nem lehet a másik fél számára, hiszen akkor hitelesen fogom tudni azt mondani, hogy igen, a Gábor terméke az azért jó, mert én megkóstoltam, kipróbáltam, és tulajdonképpen ez az, amit nagyon fontosnak tartok, hogy a lehető legjobban ismerjük egymás termékét és szolgáltatását, és így tudjuk egymást ajánlani.
0: Kicsit akkor nézzük magának a munkának a struktúráltságát. Hogy telik egy üzleti kapcsolatépítőnek egy napja?
1: Hát mondhatni, hogy majdnem mindig máshogy, bárhogyha ezt a BNI-nak a magyarországi úgymond tulajdonosa halálá, akkor szerintem sikítva menekülne. Fontosnak tartom a tervezést. Tehát nagy általánosságban reggel fogok egy papírlapot, és leírom, hogy aznap mit szeretnék megvalósítani, milyen feladatokat akarok elvégezni. Ez nagyon fontos olyan tekintetben, hogy legyen egy struktúrált napi folyamat, amit átlátható, és legyenek apró kis sikerélmények. És tulajdonképpen én ezzel kezdem a napot. Fölírom azt, hogy pontosan mi az, amire a mai napon el kell végeznem. És a személyes kapcsolatok. Tehát nekem egy nap kettő, alkalmanként három személyes találkozón van, ami nagyjából egy ilyen 45 perc, egy órásak szoktak lenni. Ami azért fontos, mert ebben a 45 percben, egy órában meg tudjuk egymást ismerni. Egyrészt én tudom megismerni a partnert, akihez megyek, és utána tulajdonképpen ez a partner viszonozni fogja az én szívességemet, és ő is meg fog hallgatni engem egy következő alkalommal.
0: Te nagyon fontos dologra kezdek rádöbbenni az alapján, amit te elmondtál, hogy itt egy teljesen újfajta üzleti és emberi szemlélet kezd kialakulni, ami Magyarországon eddig talán még ilyen formában nem volt megtalálható. Itt te bizalomról beszéltél, kapcsolatépítésről beszéltél, egymás megismeréséről. Azért egy átlagos régi típusú üzleti kapcsolat nem ilyen volt. Javíts ki, hogyha esetleg tévedek benne.
1: Egyetértek veled. Abban gondoljunk bele, hogy tulajdonképpen te vagy én, vagy bárki más, kitől szeretünk vásárolni? Kitől szeretjük megvenni a pogácsát, a kenyeret, a tejet? Azzal, akivel jóba vagyunk, aki szimpatikus, akitől kapunk esetleg egy-két jó szót, amikor bemegyünk az üzletébe, a fodrász üzletbe, vagy bármilyen úgymond tevékenységet, vagy bármilyen szolgáltatást szeretnék igényelni, vagy terméket vásárolni. Tehát ez nekem fontos. És úgy gondolom, hogy egyre többen vagyunk, akik nem azt nézzük, hogy most 2 forinttal kedvez a szomszédnál a termék, és oda fogok átmenni. Lehet, hogy udvariatlanabb, de akkor is én maradok annál, aki nekem szimpatikus, akivel meg tudjuk találni a közös hangot, és tulajdonképpen jó érzés oda járni, vagy jó érzés bemenni abba az üzletbe, vagy ahhoz a céghez. Tehát személy szerint én úgy gondolom, hogy ebben van némi varázslat.
0: Én javaslom, hogy hallgassunk egy kis zenét, tartsunk egy kis szünetet, és utána visszatérünk.
1: Rendben, Gábor.

0: Ott fejeztük be a szünet előtt, hogy a bizalomépítésről beszéltünk, meg arról, hogy egy újfajta üzleti szemlélet kezd, másfajta szemlélet kezd kialakulni. Ezt a, beszéltünk a BNI-ról, illetve beszéltünk már a te munkádról is, és ott ragadtunk le, hogy a napodról beszéltünk, illetve az hogy, hogy napjában hogy két-három ilyen üzleti találkozóra elmész. És azt mondod, hogy még viszonzás is van, tehát ők is visszalátogatnak, vagy akkor ez hogy alakul tovább?
1: Hát alapvetően ahhoz, hogy szerintem megismerje valakit, egy ilyen bő 45 percre szükség van. Nyilván ezt ennek a hatékonysága érdekében, hogyha előtte már úgymond felkészülsz, és tulajdonképpen a találkozó előtt információkat szerzel a partnerről, a tárgyalóférről, akihez te el fogsz menni,

0: akkor ez a találkozó még hatékonyabb tud lenni. Személy szerint én úgy gondolom, hogy a találkozón tényleg a szimpátia és a bizalom kiépítése fog megtörténni, megvalósulni, hiszen egy telefonban, egy távkapcsolatban úgy gondolom, hogy nem lehet azt a bizalmat, azt a szimpátiát kiépíteni, az igenis kezet kell fogjál a másikkal, bele kell nézzél a szemébe, és tulajdonképpen együtt kávézzatok. És tulajdonképpen ezt tartom így fontosnak. És hogy hogy épül föl a további napom, erre lenném még kíváncsi?
1: Igen, igen, innen indultunk.
0: Hát fogalmazok, hogy minden héten ugyebár ebben a bizonyos BNI találkozókra járok, ami tulajdonképpen egy másfél órát időtartamon vesz el a napból, de ez egy nagyon-nagyon hatékony másfél óra. És tulajdonképpen egyrészt erre föl lehet készülni, és föl is kell készülni, hogy kivel fogsz találkozni, milyen vendégek fognak érkezni. Az a vendég, aki érkezik erre a találkozóra számodra, tud esetleg úgymond üzletet, illetve hasznot adni, illetve te tudsz esetleg annak a vendégnek úgymond ajánlást, illetve partneri kapcsolatot létesíteni, hiszen tulajdonképpen pont ez a filozófia, hogy aki ad, az nyer, tehát hogy először adj annak érdekében, hogy majd valamikor ezt vissza fog tudni kapni.
1: Most, ha egy átlagos embernek ezt elmondod, lehet, hogy nagyon csodálkozza, hogy én miért adjak ahhoz, hogy nekem üzletem legyen. Nem elég, hogyha én az árumat eladom, vagy jó árut forgalmazok? Erről már beszéltél, csak egy kicsit hagy legyek az ördög ügyvédje ilyen szempontból, és hagy dobjam vissza ezt a kérdést. Tehát teszem azt, én vagy egy nagyon jó pék vagyok, és iszonyatosan jó péksüteményt csinálok, vagy maradok a saját szakmám, vagy rendezvényszervezők, nagyon jó művészekkel. Nem elég ez?
0: Nézd, valakinek elég. Én most nem mondom, hogy mindenkinek így kell, vagy így lenne kötelező működnie. Csak én úgy gondolom, hogy ez lenne egy olyan működési, vagy olyan gondolkodási szemléletforma, amivel ha mindenki alkalmazná, akkor sokkal, de sokkal többe tudnánk jutni. Tehát mindenki előnyre tudna jutni. És én arra vagyok büszke, és az számomra nagyon jó érzés, hogy azokkal az üzletemberekkel, akikkel akár ezen az üzleti találkozón, akár úgymond a személyes találkozásokon megismerkedem, pont hogy ezt a filozófiát vallják, és mondhatni, hogy tényleg energiával töltjük fel egymást, és jó érzés velük lenni az ő közelségükben.
1: Beszéltél arról, hogy egy idő után becsempésződött a tevékenységben a rendezvényszervezés, illetve az üzleti rendezvényszervezés, az mit akar? Egyáltalán hogy jött a késztetés? Mert oké, ezt értettem, tulajdonképpen üzlethez segítesz másokat, kicsit ebben a saját kapcsolatot is építed, de ettől még hogy jönnek a rendezvények?
0: Hát igény volt a rendezvényekre. Tehát ez nem úgy történt, hogy én azt mondtam, hogy jó, Csaba, te nagyon fantasztikus rendezvényszervező lehetnél, bár soha nem foglalkoztam ezzel a tevékenységgel, nem. Ez úgy működött, hogy tulajdonképpen azért minden héten körülbelül egy olyan 100-120 üzletemberrel, cégvezetővel találkoztam. Hangsúlyozom ezeken az üzleti találkozókon, hiszen tulajdonképpen 100-120 üzletemberrel azért, hogyha nem egy üzleti találkozóról beszélünk, azért majdnem, hogy képtelenség lenne találkozni. Szóval a lényeg az, hogy tulajdonképpen miután megismertük egymást, ismertük egymás igényét, nagyon sokan megkerestek, hogy ehhez vagy amaz a céghez szeretnének bejutni. És én úgy gondoltam, hogy tulajdonképpen azokkal a nagyobb cégeknek a úgymond beszerzési vezetőivel, ügyvezetőivel úgy tudnám a leghatékonyabban megismertetni ezt a csapatot, hogy egyszerűen elhívom egy olyan találkozóra, ami kötetlen, tehát nem az üzletről szól, nem arról szól, hogy akkor most akkor megint tulajdonképpen meg kell hallgatni egy valakinek, valamelyik cégnek az előadását, hanem egy kicsit úgymond könnyedebb, lazább hangvételű találkozó. Hát most itt gondolok esetleg mondjuk egy pezsgő este, vagy esetleg egy divat bemutatóra, mert erre is volt igény, és ezt is megszerveztem.
1: Ez érdekes, honnan jött az ötlet, hogy pont divat bemutató vagy pezsgőes, tehát ez saját kútfejedből, vagy esetleg felméréseket csináltál, hogy mire jönnének el szívesen? Vagy adódott a lehetőség?
0: Hát én nem végeztem piackutatást, hanem egyszerűen tulajdonképpen jött egy érzés, jött egy gondolat, hogy tulajdonképpen mi lenne az a tevékenység, ahol tényleg könnyeden tudunk egymással megismerkedni, és hát mi más lenne, mint esetleg egy kellemes pezsgőest, ahol netán annak a bizonyos pezsgő márkának a legújabb, még piac bevezetés, tehát piaci bevezetés előtt álló termékeit hozta el nekünk a maga a pezsgőgyár képviselője, és így tudtunk úgymond kellemes, laza körülmények között ismerkedni egymással.
1: Sok rendezvényen vagy túl?
0: Hát, ha jól számom, 7 vagy 8 rendezvényen volt, hogy ez sok vagy nem sok, nekem sok. De nyilván egy profi rendezvényszervezőnek ez tulajdonképpen, hát ez nem egy sok rendezvény.
1: Igen, de mondjuk neked nem ez a fő profilod. Nem furcsa, hogy több ember előtt kell prezentálni, mert vannak emberek, akik abszolút van annyi exhibicionizmus bennük, hogy azt mondják, hogy ugyan már én erre születtem, és vannak olyanok, akiknek azért meg kell előszakolniuk magukat.
0: Hát én nagyon izgulok minden egyes rendezvény előtt, illetve mivel a rendezvényeknek nem csak úgymond én találom ki, hanem én írom a forgatókönyvöket, én szerzem az előadókat, mindent én intézek, és még a műsorvezetést is én vállalom, tehát nekem kell valóban kiállni úgymond akár alkalmanként 200 ember elé, és beleszólni a mikrofonba, nagyon izgulok, de hát szerencsére azt mondják, hogy ez nem látszik meg, amikor kiállok a sok ember elé.
1: Amit úgy érdekelnék pluszban, mert ugye nagyon sokat beszéltünk már arról a szegmens, amivel dolgozol, hogyha éppen nem ebben foglalkozol, akkor magánéletben mi a hobbit például?
0: Kirándulni szeretek. Szeretek moziba járni, és a múzeumok is nagyon egy kedvelt, úgymond célpontjaim.
1: Hova szeretsz kirándulni? Magyarország, Európa, vagy mondjuk csak a budai hegyek?
0: Hát a Seychelles-szigetek egy kedvenc úti célom lenne, hogyha sikerül neki jutni, de nem. Tulajdonképpen a budai hegyeket nagyon szeretem. Magyarország várait, váromjait nagyon szeretem, és hogyha tehetem, akkor ezeket a úgymond magyar nevezetességeket nézem meg.
1: Például?
0: Hát nem tudom, hogy mennyire tudod, hogy a Füzéri Vár egy csodálatos, úgymond várunk, illetve Boldogkő új vár alján is van egy várunk, ami szintén egy csodálatos, és tulajdonképpen most hirtelen az a kettő várunk jutott az eszembe.
1: Történeteiket is tudod egyébként, vagy csak csodálod őket, hogy hú, de szép, ilyen szépet még az életemben nem láttam?
0: Csak csodálom őket, a történeteket sajnos nem tudom.
1: És hát mondtad a mozit, ugye, meg színházat? Vagy?
0: Mozi, igen, a színházat nem mondtam, de jó, hogy mondod, a színházat is szeretem, bár oda sokkal, de sokkal ritkábban tudok eljutni.
1: Uh-huh. És említetted, ugye, kirándulást mondtál, mozit és...
0: Múzeumokat.
1: Múzeumok. Múzeumban mit például?
0: Hát én nagyon szeretem a szobrokat. Tehát a festmény, egy-két festmény is szimpatikus, vagy tetszik, de inkább úgymond szobros pasi vagyok, tehát engem a szobrok varázsolnak el.
1: Melyik múzeumban voltál utoljára?
0: Hát az nem Magyarországon volt, hanem Párizsban, és hogyha remélem jól mondom a nevét, a Louvre múzeumban.
1: Tökéletes.
0: Ahol hát tulajdonképpen az a 3 óra, amit eltöltöttünk, az nagyon-nagyon kevés idő volt, onnan minimum egy hónap kellett volna.
1: Oké, kicsit térjünk vissza a szakterületedre, mert azt láttam, hogy szerepel a coach is, coach szó is a... Nem, bocsánat, de valamennyire a kontakt szó, meg a hogy a kontaktról beszéltünk, kapcsolatot emberek között, úgy, ez azt jelenti, hogy amúgy is egy ilyen típus vagy, hogy kapcsolatot szeretsz teremteni különböző emberek között?
0: Hát elsősorban saját magamnak szeretnék úgymond kapcsolatot építeni, és hát ez jó érzéssel telik, hogy tulajdonképpen teljesen idegen emberekkel bármilyen konferencián, bármilyen találkozón, tudom én, tányéllal a kezembe odasétálok hozzájuk, és csak néhány mondatot, vagy néhány kérdést teszek föl, és hagyom őket beszéltetni. Uh-huh. Tehát csak annyi, ön mivel foglalkozik? És tulajdonképpen akkor elkezdünk egymással beszélgetni, tehát kapcsolatot építünk.
1: Ki forduljon hozzád szerinted, akinek vele dolga lehet, vagy akinek a kapcsolati rendszerén tudod bővíteni?
0: Hát a beszélgetésünk elején említettem, hogy egy szakmai magazinba is üzleti érdekeltséget szereztem. Ez a szakmai magazin, ez egy országos terítésű magazin, kis és középvállalkozásoknak szól, és tulajdonképpen olyan üzletembereket, cégvezetőknek úgymond tudunk segíteni, akik szakmai publikációjukkal, tehát jó tanácsokkal, információkkal, aktuális információkkal tudnák és szeretnék ellátni úgymond a partnereket, és ehhez tudunk mi felületet biztosítani. Tehát olyan cégvezetők, ügyvédek, jogászok, flottakezelők vezetőit várom, vagy tulajdonképpen ezeknek az üzletembereknek tudunk segíteni, akik országos szintű láthatóságot szeretnének.
1: Tehát tulajdonképpen publicitást tudsz nekik nyújtani.
0: Pontosan, és ami nagyon fontos, szakmai publicitást. Tehát, hogyha valaki PR cikket vagy hirdetést szeretne, azt is meg tudjuk valósítani, de elsősorban, amit én most jelen pillanatban egy projekten dolgozom, az a szakmai publikációk.
1: Ez nagyon érdekesen hangzik. Miért jó valakinek, hogy a szakmájában publikáljon? Mert megint kicsit profán leszek, tehát azt mondom, hogy én tök jól elvégzem, nagyon jól elvégzem a munkámat, és ez magáért beszél. Miért jó, hogy én erről meg írok is?
0: Mert szakértőnek fognak tekinteni a szakmádba. Tehát az az partner, az az ügyfeled, aki meglát téged egy magazinba, egy nyomtatott sajtóba, vagy netán tulajdonképpen ennek a magazinnak az online felületén olvassa a te cikkedet, és hogyha nem úgy fogalmazod meg, hogy valamit leszeretnél úgymond tolni a torkán, hogy most ezt igenis vásárolja meg, hanem jó tanácsokkal látod el, úgymond megismerteted vele a terméket, de nem úgy, hogy konkrétan megnevezed azt, hogy pontosan ezt a terméket neki meg kell vásárolni, mert mennyire szuper, hanem tényleg aktuális jó tanácsokkal látod el.
1: Tulajdonképpen igényt teremtesz ebben, hogy milyen jó szegmens, amiben te működsz, nem is biztos, hogy magadat reklámozod, hanem a szakmát.
0: Így van, pontosan. És tulajdonképpen nem is tudom, hogy valahol vagy olvastam, vagy valami nálam okosabb és bölcsebb embertől hallottam, hogy az emberek utálják, hogyha el akarnak adni nekik valamit, viszont imádnak vásárolni. És tulajdonképpen ezt kell valahogy megteremteni, azt, hogy ne te adjál el a másiknak, hanem ő szeretne, ő akarjon tőled vásárolni. És ezt tulajdonképpen mond a szakmai hírnév felépítésével is meg lehet teremteni megítélésem szerint.
1: Itt már mai nap folyamán nagyon-nagyon sok mindenről beszéltünk, és te mit tanácsolsz egy mai pályakezdő, akár fiatalnak, aki most jön ki az egyetemről, vagy most kezdve a szakmát, hogy induljon el a pályáján? Mert ez akárhogy is nézem, kötődik valamennyire a te szakmádhoz is.
0: Ismerkedjen lehető legtöbb emberrel, tehát abban a tevékenységben, elsősorban amit meg szeretne ismerni, meg szeretne tanulni, de szélesítse az ismereteit, személyes kapcsolatokat építsen ki, járjon minél több találkozóra, ismerkedjen üzletemberekkel, nyilván attól függ, hogy most mivel szeretne foglalkozni, nyilván, hogyha fodrász szeretne lenni, akkor abban én nem fog neki tudni segíteni, és nem tudok jó tanácsot adni, de hogyha esetleg vállalkozó kíván lenni, vagy tényleg szeretne egy saját cég, akkor szélesítse az ismereteit, és még olyanokat is ismerje meg, amivel nem biztos, hogy tulajdonképpen szervesen ahhoz a cég építéséhez szükség lesz, csak építsen kapcsolatokat, bővítse a tudását.
1: Természetesen nem elhanyagolható a saját szakmájának a tudása, se gondolom.
0: Hát az egy alapvető feltétel.
1: Tehát itt innen indulunk ki, hogy abban abszolút tisztában van.
0: Így van, pontosan. Hát ezt azért nem említettem, mert úgy gondoltam, hogy ez egy alap.
1: Jó, csak itt széles körök hallgatják, tehát oda akartunk kívülni, hogy véletlen sem akarjuk ezt megkerülni.
0: Nem, semmiképpen nem. Tehát legyél a legjobb, a legprofibb a szakmádba, gyűjtsd össze az összes információt, amit tulajdonképpen csak fel tudsz úgymond hajtani és kutatni, és abból nyilván ki fog alakulni a saját véleményed, és ki fog alakulni úgymond a te saját arcod.
1: Itt beszéltünk már trendekről, beszéltünk már tanácsokról. A te távolabbi terveid, mint elmondtad, hogy most mit csinálsz. Vannak-e még olyan, akár teszem azt, meg akarsz még nézni az öt világ legnagyobb múzeumját, vagy szeretnél még egy külön céget létrehozni, vagy mi az, amit hogyha tíz év múlva játszunk egy kicsit az idővel, 10 év múlva újra beszélünk, akkor azt mondtad, hogy ezt akartam, és ezt megvalósítottam.
0: Mindenképpen szeretnék összehozni egy úgymond fiataloknak, egyetemistáknak szóló márkát, ami tulajdonképpen elsősorban egy póló márkáról van az én fejemben, nem csak a fejemben, hanem tulajdonképpen megterveztettem magát a úgymond a cég, illetve ennek a márkának az emblémáját, ami hát nem tudok, tulajdonképpen egy Phoenix madár van benne, ami tényleg egy kultikus úgymond lény számomra, illetve én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok cégnél sok a elfekvő árukészlet, tehát nagyon sok cégnek van úgymond beragadt terméke, beragadt úgymond árukészlete, és erre szeptember közepétől, szeptember végétől tulajdonképpen egy informatikus barátommal létrehozunk egy olyan rendszert, aminek a segítségével ettől az árukészlettől a lehető leggyorsabban úgymond meg tud szabadulni, és még természetesen vannak úgymond terveim. Hát elsősorban most már szeretném leírni, hogy Büki Csaba 50 évesen mit fog tenni, hogy legyen úgymond egy itiner, hogy ezt úgymond merre kell mennem, és milyen lépéseket kell megtennem.
1: És milyenek azok? Hát, még egyszer visszadobom a labdát.
0: Igen, köszönöm szépen. Ezzel most azért fogtál meg, mert körülbelül egy hónapja tervezgetem majd minden nap, hogy fogok egy szép nagy füzetet, és ezeket leírom. Még nem sikerült megterveznem. Picit nyomaszt is ez a tény, hogy tulajdonképpen itt vagyok közel 42 évesen, és még nem tudom, hogy mi lesz velem 50 éves koromban, de ezt hamarosan tulajdonképpen meg fogom tervezni, mert nagyon fontosnak tartom, hogy lássam azt, hogy pontosan hova akarok eljutni, hiszen hát van egy nagyon-nagyon jó ismerősöm, talán barátom, aki mindig azt szokta mondani, hogy annak a hajósnak, aki nem tudja tuti célját, annak egyik szíve sem kedvez.
1: Ezt egyébként csak magaddal érted, vagy mindenkinek azt tanácsolod, hogy tervezzen előre?
0: Hát mindenkinek. Tehát hogyha fogalmazunk úgy, hogy most így kicsit több mint 40 évesen találkozhatnék a 30 éves önmagammal, akkor mindenképpen ezt mondanám neki, hogy tervezd meg, hogy mit szeretnél 40 éves korodra, és mit szeretnél 50 éves korodra. És ne csak tervezd meg, hanem tulajdonképpen következetesen vidd végig azokat a lépéseket, amik segítségével megvalósíthatod ezeket a célokat.
1: Neked van gyereked?
0: Igen, van egy leánygyermekem.
1: És őt mennyi látod ilyen szempontból tudatosnak? Hány éves most?
0: Ő 12 éves. Hát tulajdonképpen tudatos, igen, nagyon tudatos. Majd minden találkozó alkalmával, amikor úgymond le tudunk ülni, és egy jót apalányát beszélgetni, teljesen egyértelműen tudatosan tudja, hogy most ügyvéd szeretne lenni, akkor utána most műkörmözzel szeretne foglalkozni, a harmadik alkalommal pedig szinte egy harmadik tevékenység, amivel biztos, hogy ezt meg fogja valósítani.
1: Azt hiszem, ennél a korbeli sajátosság.
0: Így van, ezzel egyetérthetünk.
1: És azt hiszem, ez nem is baj. Hát nagyon szépen köszönöm Büki Csabának, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hideg Heti magazin műsorát hallották.
0: Akkor én is elköszönnék, és nem tudom, hogy meg lehet engedni, hogy egy szlogennel zárjam itt úgymond ezt a beszélgetést. Az én mottóm vagy szlogenem, hogy publikálj és profitálj.
1: Köszönjük szépen, viszont hallásra.
0: Mindnagyot kívánok.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. Jelentkezni június 11-ig lehetett az ekme.hiradó@gmail.com címen, illetve telefonon Horváthné Kis Ildikó szervezőtitkárnál a 3620-824-8308-as telefonszámon. A helyszín Pilis Csaba, Bétel missziói otthon, Széchenyi út 8-12. Lelki otthon Fehérvár belvárosában. Vasárnapról vasárnapra sokan ülhetnek egymás mellett, egy templomban úgy, hogy korábban alig tudtak valamit egymásról. A Székesfehérvár belvárosi református egyházközségben lelkipásztorok, presbiterek, pedagógusok és gyülekezeti tagok ezért tudatosan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből találkozás, bizalom és közösség születhet. A több mint 200 éves gyülekezet templomából június 14-én a presbiterek vasárnapján közvetítettek Isten tiszteletet. Székesfehérvár belvárosában a református templom nem magányosan áll, közvetlen közelében található az iskola, néhány utcányira az óvoda, körülötte pedig olyan gyülekezeti élet bontakozik ki, ahol a vasárnapi istentisztelet nem lezárja, hanem elindítja a hetet. Várják az érdeklődőket az októberi családkongresszusra Vácra. Október 15-e és 17-e között rendezik meg a 31. családkongresszust Vácon, a Püspökvár épületében. Egy test, érted adatik. Házasság és Eukarisztia címmel a Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának szervezésében motto és a kettő egy test lesz, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Efézus 5:31-32. Mit jelent ma önmagunkat ajándékká tenni? Lehet-e a szeretet egyszerre ünnep és hétköznapi szolgálat? Tekinthetünk-e a szentségre, mint a mindennapjaink tápláló forrására? Hogyan hallhatjuk meg egymást és a Szent Lelket egyszerre? Ezeket a kérdéseket járják körül a 33. családkongresszuson, amelyre szeretettel várják az egyházmegyék családreferenseit, a családpasztorációban szolgálókat és minden érdeklődőt. Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra, lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal, zenével. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma csütörtökön szintén derült, napos és száraz az idő. Gyenge marad a légmozgás, és már 27-32 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.

0: nagyon-nagyon fontosnak éreztem azt, hogy ezt az élményt, ezt elmondjam nekik. Azért is, hogy tudják, hogy ha itt most bármilyen irányban dől el a dolog, bármi történik, akkor az úgy jó lesz.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Dönsz Kovács Teodóra, mai vendégünk, kapott egy új születésnapot a tavalyi évben. Dóri megosztja velünk a hitével is szorosan összekapcsolódó történetét, amelynek különleges módon végül több százan részesei lettek. Hallgassák őt szeretettel! A Lélekhangolóban vendégünk Dönsz Kovács Teodóra, közgazdász és humán ökológus, három kisgyermek édesanyja. Főként azért hívtuk meg, hogy elmondja azt a megélését, ami a tavalyi évben indult el, és még máig is kihat az ő életére. Gyakorlatilag a halál közelébe került, és onnan kapott egy új életet. Majd meglátjuk, hogy hol van Istennek a szerepe ebben a történetben. Honnan indult el evangélikusként?
0: A pécsi evangélikus gyülekezetben nőttem föl. Az apai nagyapám, Dönsz Tivadar Debrecenben a 40-es évek elején volt evangélikus lelkész. Nekem személyesen viszonylag kevés, de nagyon meghatározó élményem van ő vele. Nagyon sokat jelentett az én hitbeli fejlődésemben, főleg így a konfirmáció után és később egy pár fontos beszélgetésünk volt. Egyébként Balikó Zoltán bácsi keze alatt nőttem föl, és konfirmáltam. Utána nagyon meghatározó élmények voltak a Pécsi Evangélikus Ifjúsági Csoport, a Jónás és Jézus őselőadása, amiben részt vehettem, a Genesdiás Ifjúsági Konferenciák, az első szélrózsa találkozók, és azok az énekek, amiket ott énekeltünk, azok máig visszacsengenek. Később Budapestre kerültem tanulni, és akkor kerestem gyülekezetet, elsősorban evangélikus gyülekezetet, de végül is úgy alakult, hogy a református rokonságom révén egy református gyülekezetbe, a Klauzál téri, vagy Gyulai Pál utcai gyülekezetbe kerültem. Ez a gyülekezet akkor arra az időre az én otthonommá vált, és még abban a gyülekezetben jártunk, amikor megismerkedtem a férjemmel, és házasságot kötöttünk, születtek a gyermekeink, van egy 11 éves lányunk, és 8 éves ikerfiaink, és hát ahogy bővült a család, úgy kinőttük a lakást, és akkor Kispestre költöztünk, és hát itt visszanyúltam az evangélikus gyökereimhez, és így kötöttem ki, és találtam rá a kispesti evangélikus gyülekezetre, úgyhogy így kerültünk ide.
1: Miért ez az irány érdekelt téged, amivel foglalkozol? Mikor csodálkoztál rá a természetre, a természet csodáira és a környezetvédelemnek a fontosságára? Egy kicsit erről is kérdezhetlek.
0: Gyerekkoromtól kezdve nagyon szerettem kirándulni, nagyon szerettem a természetet. De valahogy soha nem fordult meg a fejemben, hogy én szakma szerint vagy hivatás terén ezzel akarjak foglalkozni. Az idegen nyelvek szeretete dominált, ezen az irányon indultam el a felsőfokú tanulmányaimban is. Amikor a főiskolán végeztem, akkor még mindig nem tudtam, hogy mit akarok kezdeni magammal, csak annyit tudtam, egy ilyen nagy világ megváltó szándék volt bennem, és egy olyan indulat, hogy én a közjavára akarok valamit tenni, ami úgy mindenkinek jó, úgy egyetemesen. És akkor a Klauzál téri Gyulai Pál utcai lelkész asszony Karsai Eszter vezetett be az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózatba, tudván, hogy van egy ilyen természetvédelmi, környezetvédelmi érdeklődésem, és ő pedig gyakorlatilag a 92-es riói konferencia óta próbálja Magyarországon és a Református Egyház részéről képviselni a teremtésvédelem ügyét. Elmentem az első ilyen nemzetközi konferenciára, nagyon megtetszett ez az irány, és akkor kezdett bennem körvonalazódni, hogy ezt hivatásszerűen is lehet végezni, és hát nagyon szépen vezetett az Úristen. Én akkor ezt még nem kértem tőle tudatosan, de így utólag visszanézve azt látom, hogy terelgetett, és végig ott volt a keze, és irányított, mert ezen a konferencián, teremtésvédelmi konferencián ismerkedtem meg a későbbi munkaadómmal, ami egy világi környezetvédő civil szervezet, de tulajdonképpen a 2000-es évek elején előbb lettem én teremtésvédő, mint környezetvédő. Tehát így a Közép-Kelet-Európai Bankfigyelőhálózatnál helyezkedtem el először, és aztán pedig a Földbarátai Magyarország Magyar Természetvédők Szövetségénél, és ott dolgozom azóta is.

0: tavaly nyáron történt veled egy olyan, hát nem tudom, te minek nevezett baleset, vagy szerencsétlen események közrejátszása, ami majdnem az életedbe került, ez hogyan kezdődött?
1: Egy nagyon feladatorientált, nagyon maximalista valaki vagyok. Ez nagyon meghatározta a mindennapjaimat. Eljutottam odáig, hogy a gyerekek, a munka, a háztartás, úgy minden egyszerre szépen lassan felőrölt. Tavaly évelejére tudatosult bennünk, hogy hát a családi működésünk is elég rendesen döcögött. És akkor jött egy nagyon nagy fordulópont, amikor tavaly nyáron kitört a nyári szünet, és én 2 napra rávérmérgezést kaptam, mindezt úgy, hogy hát én minden házi munkát hajlamos voltam puszta kézzel végezni, házi munkát, gyomlálást, mindent tettem, vettem, hát megszúrt a vadrózsa, nem foglalkoztam vele, és valahogy ott a szennyeződések, a gyorsan bezáródott apró tüskeszúrás, ezek úgy összetalálkoztak, húsevő baktérium bekerült a véráramba, és gyakorlatilag 2 nap alatt életveszélyes állapotba kerültem.
0: Mikor észlelted ezt, hogy olyan nagy a baj?
1: Körülbelül 36 órával az eset után már úgy voltam, hogy muszáj elmenni orvoshoz, mert láttam, hogy oké, be van dagadva, begyullad a kis ujjam, de nagyon furcsa, hogy ennyire húzódik lefele, és egyre jobban begyullad, és egyre pirosabb, és húzódik föl könnyékhajlatig a piros csík. Belázasodtam, tehát ez már a nyirokérgyulladásnak a jelei voltak. Elmentem orvoshoz, tetanuszt kaptam, antibiotikumot nem, hát ez most történelmietlen kérdés, hogy esetleg bármivel könnyebben megúsztam-e volna, hogyha kapok akkor antibiotikumot, vagy sem. Kitisztogatták a sebet, de ennyi, és 48 órával az eset után már életveszélyes állapotban vitt be a mentő, tehát az a szeptikus sok állapota volt, amiből hát olyan maximum 20% a túlélési esély. Na, attól kezdve mindent megtettek értem az orvosok. 5 hetet töltöttem kórházban nagyon erős antibiotikum terápiával, ebből az 5 hétből 2 töltöttem az intenzív osztályon. Abból 5 nap mélyaltatás volt, mert a kór az megtámadta a májamat, a vessémet, kaptam 2 oldali tüdőgyulladást. Az 5 hét alatt volt, azt hiszem, hogy 11 kisebb-nagyobb műtétem. Hála Istennek a bal kezemet érintette a dolog, és jobbkezes vagyok, de így a bal gyűrűsúlyamat elvesztettem, meg hát elég sok szövetet, felszíni vénákat kiszedtek, és a végén 4 hét nyitott sebkezelés után jutottunk el a plasztikai műtétig, amikor saját bőrt ültettek át, és azzal fették be szépen a sebeket. És azt mondom, hogy most hála Istennek már működik, és nagyjából regenerálódott a kezem, ami amennyire tudott egy ilyen műtét sorozat után, és szerintem az orvosok is csodálkoznak, és hálásak azért, hogy ilyen mértékben tudtam regenerálódni, de hát akkor az elején ebből még így semmit nem lehetett látni, tehát az életemért küzdöttek.
0: Mit fogtál fel ebből, amikor már olyan nagyon rosszul voltál, és mit mondanak a körülötted lévők, a családtagok, akik ott lehettek?
1: Az első néhány napban egyáltalán nem értettem az állapotomat, hogy én miért vagyok ilyen állapotban, mi történik. Nem is mindig voltam magamnál. Amire ebből az időszakból emlékszem, egy nagyon-nagyon határozott élmény, nagyon-nagyon közel kerültem az Úristenhez. Tehát én azt gondolom, hogy én ott nagyon-nagyon a határmesdjén voltam, hogy átlépek az életnek a túloldalára, abba a másfajta életbe. És amikor fölébredtem, akkor, tehát én nem tudom elmondani, hogy mit láttam, úgymond, mert vagy nem láttam, vagy nem emlékszem rá, de azt egészen határozottan éreztem, hogy én ott az Úristenhez nagyon-nagyon közel voltam. És ez egy végtelen békességgel töltött el. Tehát az az érzés, az egy iszonyatosan jó és végtelen békesség volt. És hát akkor oda az intenzív osztályra csak a férjem meg anyukám jöhettek be, de én nagyon-nagyon fontosnak éreztem azt, hogy ezt az élményt, ezt elmondjam nekik, azért is, hogy tudják, hogy ha itt most bármilyen irányban dől el a dolog, bármi történik, akkor az úgy jó lesz. Mert nekem ott jó lesz, és akkor ők ebben tudjanak megnyugodni. Még ezek után jöttek a még nagyobb bajok, a máj és vese problémák, stb., a mélyaltatás. Az Úristen volt annyira kegyelmes, hogy mindebből kihozott és megtartott, és életben tartott. Később a mélyaltatás után volt egy műtétem, amit akkor éber állapotban végeztek.
0: Ugye a kezedet érintették a további műtétek, sokat kellett azon dolgozniuk a sebészeknek, hogy még használható legyen, és egyáltalán valahogy a sebek gyógyuljanak.
1: Igen, így van. És ott a műtőben, a műtét alatt én végigkérdeztem az orvost, és akkor végigmagyarázta, hogy mi is ez a betegség, és mi történt, és mi mindent támadott meg. És amikor azt mondta az orvos, hogy az előző találkozásunknál ő nem volt biztos benne, hogy még egyszer találkozunk, és a másik műtős segéd, nem tudom ki volt, aki azt mondta, hogy hát komolyan aggódtam magáért, pedig nem vagyok egy aggódós fajta, mondta ő, akkor esett le nekem a tantusz, hogy Uramisten, én most kaptam egy új életet. Én nekem most lett egy új születésnapom. Köszönöm azt, hogy életben vagyok. Engem megajándékozott az Úristen egy élettel. Kaptam még egy esélyt.

0: Dönsz Kovács Teodórával beszélgetek gyógyulásra, hitbeli tapasztalatairól. Minek tudod be, hogy ez neked megadatott? Hogyan dolgozott fel ezt? Ott rövid távon mire gondoltál, illetve hát azóta sok idő eltelt már ahhoz, hogy mindenféle lejátszódjon benned.
1: Hát először is akkor az egész délutánt végig sírtam örömömben. És az ápolókkal is beszélgettünk erről, az egy óriási élmény volt, hogy ezt megtapasztalhattam, és ezt muszáj volt elmondani. És akkor az volt bennem, hogy hát ettől kezdve igazából mindegy, hogy még fog-e kelleni tovább csonkolni a kezemet, vagy mi lesz, vagy hogy áll meg a folyamat. Most így jó pár hónap távlatában már nem vagyok ennyire bátor. És nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy hát ennyivel megállt a folyamat, és csak egy gyűrűs ujjamat vesztettem el. Azon túl pedig tényleg így funkcióiban is eléggé jól működik a kezem. Amit még fontos az egész történet kapcsán elmondani, hogy hát azért én nagyon nem voltam ebben egyedül ebben a folyamatban. Hát ugye egyik pillanatról a másikra dőltem ki, a gyerekek közben napközis táborokban, a férjem és az anyukám voltak azok, akik az első perctől kezdve így mindent át tudtak venni, és menedzseltek a gyerekek, a család, a háztartása minden körül, és közben mellettem is voltak, és hát számomra ez elképzelhetetlen, hogy mondjuk ők mind mentek át, ezért ugye végtelenül hálás vagyok, vagy szeretnék csak, lehet, hogy a mindennapokban ezt nehezebb kimutatni, vagy megélni. A másik, hogy szintén később értesültem arról, hogy mennyi ilyen ismerősök, ismeretlenek oda tették magukat értem, tehát indult imalánc a kispesti gyülekezetből, indult imalánc a pécsi gyülekezetből, ezek végül Pilis Csabán egy missziói konferencián összeértek, imádkoztak értem a régi református gyülekezetemben, imádkoztak a pécsi székesegyháznak egy katolikus közösségében. Olyan kisgyerek érdeklődött a hogy létem felől, aki az anyukám barátnőjének az unokája, tehát az életben nem találkoztunk, de érdeklődött, hogy hogy van az a néni, akiért imádkoztunk, és hallottam olyat, hogy a tengeren túl imádkozott értem valaki, aki szintén nem ismer, tehát így százak. A katolikus kollégáim misét mondattak értem a gyógyulásomért, és aki meg nem hívő, az meg a maga módján drukkolt és gondolt rám és minden. Amikor már lehetett nálam papírceruza, akkor elkezdtem naplót írni. Az egyik fejezete a naplómnak az, hogy a szeretet életben tart, mert ezt tapasztaltam meg, és ez iszonyatosan megdöbbentő és megható volt.
0: Mit adott, amikor megtudtad ezt a mögédállást? Sokaknak az imádságairól és drukkolásáról értesültél.
1: Egyrészt ez a sokaknak a mellém állása, hogy ennyien szeretnek, ennyi embernek fontos vagyok. Másrészt az, hogy az Úristennek ennyire fontos vagyok, mindentől függetlenül. Ez egy nagyon-nagyon erős élmény volt, és nagyon-nagyon erős üzenet az, hogy tulajdonképpen a teljesítményemtől függetlenül szeret az Úristen, hogy én értékes vagyok, mint ember a teremtettségem okán, hogy nem attól leszek jobb, vagy nem fog sokat változtatni az, hogy én most mit pörgök, és leginkább, hogy nem az embereknek kell megfelelnem. Nekem valahol most úgy érzem, hogy erre volt szükségem, hogy megérezzem és megértsem az Úristennek ezt a feltétel nélküli szeretetét.
0: Vissza kellett jönni az életedbe, úgymond a hétköznapokba. Még mindig kezelésekre jársz, és lassan fogsz csak visszaállni a munkába.
1: Hát én azt gondolom, hogy még mindig úton vagyok. Még ennek a gyógyulásnak, rehabilitációnak az útján, és hát a szenvedés az abszolút értelmet nyert. Nekem az egyik megerősítő tapasztalatom az, hogy legalábbis én olyan fajta vagyok, akinek szüksége van, meg szüksége volt a szenvedésre, meg a fájdalomra ahhoz, hogy változni tudjak, és változtatni tudjak. A másik nagy üzenete egyébként a betegségemnek a számomra, hogy ezen keresztül is rá tudtam csodálkozni az Úristennek a csodálatosságára, a teremtés művének a csodálatosságára, hogy úgy, hogy nem tudom én mennyi ér, meg szövet minden hiányzik a kezemből, ez attól még működik, attól még van benne keringés, mert úgy vagyunk megalkotva, hogy mély artéria, mély véna az úgy működteti. Tehát, hogy ilyen hihetetlenül bölcsen és szépen alkotta meg az Úristen a világot, és ez csak egy apró példája ennek, és akkor az egész világ összetettségében mennyi ilyen csoda van. Úgy szoktam mondani, hogy ez nekem most így a nagy rendrakás éve, testileg, lelkileg. Nagyon fontos volt, meg fontos most is nekem, hogy ebben nagyon sokan mellettem álltak, és különböző szintű és jellegű segítségeket tudtam kapni. Fizikai vonalon, ami még nagy jelentőséggel bír számomra, hogy hát furuljázgattam gyerekkoromban, aztán úgy félretettem. Aztán a Covid alatt elkezdtem online újra furulja órákat venni. A pécsi tanárnőtől, a pécsi evangélikus gyülekezet karvezetőjétől. És akkor így ráéreztem az ízére, és nagyon-nagyon megszerettem, és abszolút kikapcsolódás volt számomra, és az egyik nagy aggodalmam volt, hogy hát most így fogok-e tudni furuljázni, vagy ettől is el kell búcsúzni, és hát megkaptam azt az ajándékot, azt a csodát, hogy hát egy pár hónapja előtt vettem a furujáimat, és a szoprán furuján viszonylag értékelhetően sikerül játszanom. Tehát az agyam az totál átállt az első pillanattól kezdve az új fogásokra, és hát egyre mobilisabbak is az ujjaim, de hogy egyáltalán tudok, és ez így megmaradt.

0: Eszterházy Pál Harmonia Celestis című művéből szólt egy részlet, vendégünk és zenésztársai előadásában egy korábbi felvételről. Megmaradt az öröm, vagy szintén vannak még mélypontok egy ilyen óriási csoda után?
1: Az öröm az ott van, van amikor a mélyben, van amikor meg a felszínen. Érdekes, hogy most nincs egy hete, hogy a Ragyogj kiállításon voltunk a gyülekezeti női körrel, és annak a kapcsán gondolkodtam el, hogy én legalábbis úgy érzem magam belülről, hogy én többször tudok ragyogni azóta, hogy én ezen keresztül mentem. Pont emiatt az ilyen felszabadító belső öröm miatt. Ugyanakkor meg nagyon-nagyon sokat küzdök magammal a mindennapokban. Nem cserélődtem ki egy az egyben, tehát azért bennem van valahol mélyen ez a teljesíteni, meg akarni, meg jól csinálni, és ez azért okoz küzdelmeket. Remélem azt, hogy ezeknek a küzdelmeknek is van értelmük. Egyáltalán az, hogy nyitottabb lettem a változásra, a változtatásra, én remélem azt, hogy ezen keresztül is áldás lehetek a környezetem számára.
0: Sok minden van még előtted és előttetek a kis családodban reménység szerint. Mit vársz a következő évektől, vagy mit remélsz még ezen az úton akkor? Amiről lehet, hogy majd bizonságot tehetsz pár év múlva, ha újra megkérdezünk.
1: Hosszabb távú konkrét terveket ilyen földi értelemben nem szövögetek. Örülök annak, hogyha boldog és tisztességes embereket tudunk nevelni a gyerekeinkből, és igazából sokszor még a gyereknevelés is ad kihívásokat, hogy most amit én valahogyan reagálok, az tényleg az ő boldogságát és egészséges fejlődését szolgálja-e, vagy hol okozok sebeket. Ezért is mondtam, hogy küzdök magammal sokat, de valahol én inkább ilyen vonalon fogalmaznék meg célt, hogy tényleg boldogságra, meg szeretetre nevelni a gyerekeket, és az Istennek a szeretetét, tehát hogy ők is meg tudják látni a saját életükben. És még jobban rá kellene ezekre hagyatkoznom, ezekre az igékre, amit igazából már az esküvőnkkor is kaptunk, a minden gondotokat őre elvessétek, és ne aggodalmaskodjatok, hogy mit esztek, mit isztok, mert a mennyei atya mezőliliomairól hogy gondoskodik, mert én egy nagyon aggodalmaskodó típus vagyok, és amiket megtapasztaltam, az azért arra sarkal, hogy ezekre jobban rámerjem, vagy nem jobban, hanem rámerjem magamat bízni. És a másik az a ne félj, mert neveden szólítottalak, mert enyém vagy. És az ének formájában is hozzám nagyon sokszor énekeken keresztül szól az Úristen. És ez volt az egyik, ami megszólalt bennem már akkor a kórházban, meg hát nagyon sok minden más is.
0: Éppen ezt akartam még kérdezni, hogy miből merítesz erőt, mi a te eszköztárad vagy szokásaid abban, hogy tudj talpon maradni így a hétköznapokban?
1: Hát a napi igével kezdem a napot, hozzá a kis elmélkedést, és az már egy nagyon jó indulást ad a napnak, és akkor valamikor a nap folyamán a mai igét is igyekszem elővenni, és igen, tehát hogyha az egyik, hogyha a természetbe ki tudok vonulni, vagy ha nem vonulok ki, csak sétálok hazafele, miután elkísértem valamelyik gyermeket az iskolába, és meghallom a madárcsicsergést Vekerletelepen az utcán, vagy éppen átsüt a nap a lombok között, akkor annak már nagyon-nagyon tudok örülni, mert az milyen csodálatos, hogy így ránk mosolyog az Úristen. A másik az pedig a zene, ami egyrészt kikapcsol, másrészt nagyon sokszor elkezdek valamit dúdolni, vagy csak motoszkál a fejemben egy dallam, vagy egy dal, és akkor rájövök, hogy jé, most ez szól bennem. Miért ez szól? Hát azért, mert ezzel üzen az Úristen. Amit 30 éve énekeltünk a ifi órákon egy-egy dal, vagy a Jónás és Jézusból, vagy akárhonnan, vagy akár olyan dal, amit most tanultam a női körben egy-két évvel ezelőtt.
0: Hogyha még a végén egy ilyen nagyon személyeset kérdezhetek, hogy a hitéletedben ki neked Jézus vele kifejezetten? Hogyan lehet kapcsolatba lépni, vagy kapcsolatot tartani?
1: Az egyik, hát azt mondom, hogy ütős élményem ebben a vonatkozásban az volt, amikor az egyik ilyen női körje alkalmon kaptunk egy olyan idézőjelben feladatot, hogy akkor most üljünk le valahova, velünk szemben egy üres szék, és képzeljük oda Jézust, és kezdjünk el beszélgetni vele. És hát ilyen élményem nekem még nem volt. Tehát, hogy ilyen szinten, ilyen személyességgel teljesen élő volt, hogy ott ülünk egymással szemben, és leborulok, mert így nem tudok megszólalni. Aztán csak megszólaltam, és egyszerre volt megrendítő, és nagyon-nagyon felemelő. A másik, az a megint csak zene. Most a betegségem után találtam egy új kórust, és az első, amit énekelhettem velük, az Lorenzo Perózinak egy passiója, most húsvétkor. Ráadásul egy picikét meg is szeníroztuk, és úgy közeledtünk és távolodtunk a Jézust alakító szólistához, hogy az valami hihetetlenül kifejező, és számomra személyesen is megrendítő volt, hogy tényleg át tudtam élni azt, hogy ott vagyok a tanítványai körében, mint kórista, vagy az őket gúnyoló körben, vagy a tágabb tanítványi körben, amit éppen a kórus megjelenített. Nagyon-nagyon mély élmény volt.
0: A Dönsz Kovács

0: Dobó Dániel evangélikus lelkésszel beszélgetünk a Szentlélek munkájáról. Ő Őri Magyar Ozsdon lelkész, és egy több gyerekes családnak az édesapja. Kezdjük ezzel, hogy mostanában mire tanított meg téged a Szentlélek? Mit látsz az ő művének?
1: Köszönöm szépen a kérdést. Ha már a családomat említetted, akkor rögtön a gyerekeimre gondolok, hogy mostanában ez érdekes megtapasztalás, hogy a gyerekeken keresztül is hogyan szól a Szentlélek. Egyszerűen látszik az, hogy összeállnak nekik olyan dolgok Jézusról, Istenről, amiket ugye nem feltétlenül mi mondtunk el, hanem egyszerűen érzem azt, hogy valami ott fogalmaznak meg, amire így mondom is a feleségemnek, hogy na, ez biztos a Szentlélek volt, mert ezt annyira jól eltalálva fogalmazta meg. Most hirtelen, hogy példát mondjak, az talán nem jut eszembe, de az biztos, hogy jó ezt látni a gyermekeinken, hogy tényleg személyes Isten számukra az Úr, Jézus Krisztus, és ad nekik a Szentlélek olyan bölcsességet, amivel ők a mindennapjaikban is kapcsolatban lehetnek vele. Nyilván az is egy nagy öröm, amikor ők kérik, hogy van valami problémájuk, és akkor imádkozzunk érte, vagy utólag mondják el, hogy én most ezért és ezért imádkoztam, és de jó, hogy így lett. Ez is egy fontos munkálkodása a Szentléleknek, hogy ugye mint általában az egyik legfontosabb, amit a Szentlélek csinál, bizonyságot tesz bennünk Jézus Krisztusról, és most az utóbbi időben nekem ezek voltak az ilyen élmények. Ugye az idősebb fiunk, ő 9 éves, a kisebbik 6. Hát ebben látom a családom szempontjából különösen is a Szentlélek munkáját. A másik pedig, amiben úgy, hát részben szándékosan is, de kitettük magunkat a Szentlélek vezetésének, hogy értsük, az az, hogy nevelőszülők is vagyunk, és ez egy olyan bonyolult és összetett téma és kérdés. Ez azt jelenti, hogy egy előre beláthatatlan időintervallumra magunkhoz veszünk egy kisgyermeket, akit aztán, hogyha úgy alakul, és találnak neki örökbefogadó szülőt, akkor tovább kell adnunk az örökbefogadó családjába. Ez az egész kérdés tele van bizonytalanságokkal, és egyértelmű volt Szentlélek mindkettőnket, feleségemet és engem is úgy vezetett, hogy vágjunk bele, vagy legyünk nevelőszülők, de aztán ez egy olyan feladat, amiben tényleg nem tudunk előre tervezni. És tényleg ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy a lélek hogy vezet bennünket, és vannak harcaink és kérdéseink, és egy csoda azt megtapasztalni, bár ugye az egy több mint egy éve volt már, hogy az első kisfiút, aki nálunk volt 10 hetes korától több mint 2 éves koráig, őt ugye már örökbe adtuk, és a Szentlélek vezetését ebben a folyamatban, hogy ő mindent elrendezett Isten számunkra, és hogy a lelkünkben és a gyermekeink lelkében is, hogy munkálkodott, meg a, hát én hiszem, hogy abban a kisfiúban is, akit örökbe adtunk, és aztán, hogy hogyan került hozzánk a következő gyermek, és minket hogyan vezetett, ebben ez is egy érdekes megtapasztalás volt.
0: Mit jelent az, hogy a Szentlélek vezetett rá téged is, és a feleségedet is, hogy így döntsetek, hogy nevelőszülők lesztek? Konkrétan ezt hogy tette?
1: Két különböző úton vezetett minket. A feleségemet úgy, hogy ő utcai szociális munkás végzettségű, és 10 évig dolgozott drogos hajléktalanokkal Budapest utcáin, és ő azt látta, hogy mennyit jelent egy ember életében az, hogyha akár gyerekkorában 1-2 évig legalább volt egy családja, hiszen az utcára kerültek magas százaléka az intézetekből kerül ki. És volt például olyan kliense, aki éppen azért tudott talpra állni az utcáról, mert nagyon szoros volt a kapcsolata még jó sok évvel azután is a nevelőszüleivel, hogy már elkerült tőlük, és ők segítették abban, hogy talpra álljon, és ő benne ezért az kimunkálódott, hogy ha lesz rá lehetősége, akkor szeretne ő is így segíteni gyermekeknek. Nyilván ez logikusan is az ember kigondolja, de hogy pontosan hogyan és mikor, abban azért a Szentlélek munkáját nagyon is láttuk, de hát persze ebben is. Az én részemről pedig ugye én kaptam egy elhívást Istentől az abortuszok elleni szolgálatra, hogy amit tudok, azt tegyek meg azért, hogy a születendő gyermekek

megszülethessenek, és ezért imádkozok rendszeresen, és hát ehhez a szolgálathoz azért kapcsolódik aktívan az örökbefogadás gondolata, vagy a nevelőszülőségé, és amikor hát úgy alakult az életünk, hogy már két saját gyermekünk volt, végül is úgy döntöttünk, hogy akkor most, úgy láttuk, hogy most jött el az idő arra, hogy akkor magunkhoz fogadjunk egy gyermeket. Én először az örökbefogadáson gondolkodtam. Tehát itt volt különösen is a Szentlélek munkája megfigyelhető, hogy logikailag, emberileg, ahogy én végig gondoltam, nekem az, hogy egy gyermeket aztán, ha megszeretünk, akkor tovább kell adnunk egy örökbefogadó családba. Úgy voltam vele, hogy hát talán én majd valahogy megküzdök veled, hát már a feleségemért is jobban aggódtam. És hát legnagyobb kérdésem a két gyermekünk volt. És tényleg ezt így megkaptam válaszként egyszer, hogy ha tényleg így alakul, hogy tovább kell adnunk úgymond egy gyermeket, akkor a saját gyermekeinknek a szeretetről egy olyan nagy dolgot taníthatunk meg, amit lehet, hogy máshogy nem taníthatnánk meg, hogy a valódi szeretethez hozzátartozik az is, hogy elengedjük a másikat, hogyha ez az ő érdeke. És hogyha ezt mi a gyermekeinknek egy védett környezetben tudjuk megtanítani, úgyhogy tudunk készülni az elengedésre, hogy átbeszéljük velük, hogy a szüleikkel együtt élik meg, akkor ez egy ajándék lesz számukra, és nem trauma. És innentől fogva egyértelmű volt ez, hogy akkor nevelőszülők legyünk.

0: A Lélekhangolóban Dobó Dániel evangélikus lelkésszel beszélgetünk.
1: Említetted, hogy a Szentléleknek az egyik fő feladata, úgy tudjuk a Bibliából, hogy Jézusról tegyen tanúságot, és beszél pont a szeretet fájdalmas oldaláról és a szeretet mélységéről is a Szentlélek, amikor Jézusról magyarázza el, hogy mit tett értünk. Neked hogyan magyarázta meg Isten, hogy mi ez a szeretet?
2: Én sokáig nem tudtam Jézussal mit kezdeni. Gyerekként mindig az Atya Istenhez imádkoztam, és amikor a Mel Gibsonnak a Passió című filmjét néztem meg, részletesen megmutatja Jézusnak a fizikai szenvedését, amit értünk vállalt. Akkor ütött az úgy meg, hogy Jézus mennyire szeretett engem, hogyha az életét is odaadta, értem, és tudtam, hogy az a fizikai szenvedés az semmi a lelki szenvedéséhez képest, hogy elhagyta az Atya. Ekkor értettem meg valamit az ő szeretetéből, és onnantól fogva vált ő fontossá számomra, hogy miért is fontos, hogy ő az én életem része is legyen, sőt, hogy ő legyen az Uram. És Jézus szeretetét pedig szintén ugye a Szentlélek munkáján keresztül tapasztaltam meg, amikor voltam kint Amerikában egy évet ösztöndíjon, és ott volt olyan tantárgyam, ahol különböző imaformákat tanultunk, és minden héten gyakorolni kellett ezeket, és amikor a Jézus imához értünk, ami csak annak az ismételgetése, hogy Úr Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnösen, akkor az egyik ilyen alkalommal, amikor ezt gyakorolgattam, egyszerűen megtapasztaltam azt, hogy Jézus szeret engem, és elfogad úgy, ahogy vagyok, és életemben először közvetlenül tapasztaltam meg Jézusnak a valóságos szeretetét. Addig ahhoz kötöttem, hogy Isten szeret engem, hogy megáldott egészséggel, családdal, barátokkal, az örök élettel, és ott akkor viszont egyszerűen átéltem, megtapasztaltam azt, hogy a világ mindenható Ura számára én fontos vagyok, és egy valóságos szeretetet is átéltem. A másik, amit én is említettem volna a Szentlélek munkája mellett, ami a legfontosabb, de összetartozik ezeket, hogy bizonyságot tesz Jézusról, és hogy Jézus szeretetét adja a szívembe, egyrészt úgy, hogy tapasztalom Isten szeretetét, másrészt, hogy ez a szeretet mások felé is kiárad. Tehát olyan emberek felé, akiket én egyébként nem szeretnék. Ez is egy jó megtapasztalás, hogy tényleg nem rajtam múlik ez a szeretet. És ha még itt ezt megemlítetem, az egy nagyon érdekes megtapasztalás számomra, hogy ha találkozok egy másik hívő emberrel, aki bárhonnan a világ bármelyik tájáról jött, néhány mondat után egyszerűen érzem, hogy testvérek vagyunk. És sokkal szorosabb a kapcsolat közöttünk adott esetben, mint mondjuk egy bármilyen közeli ismerősöm, aki nem hisz Jézusban.
1: Kiviláglik az a dolog, hogy szükség van érzelmi érintettségre, megtapasztalásokra is, igenis a keresztény hívő életben. Mennyire lehet, most provokatív a kérdés, így hideg fejjel, elfogadva Isten üzeneteit, Krisztus tanítását, élni a hívő életet, miben segít itt a Szentlélek?
2: Tehát az, hogyha valaki hisz Jézusban, és a szeretet cselekedeteit teszi, akkor az a Szentléleknek a legfontosabb munkája, hogy egyébként van-e nagy érzelmi élménye, az másodlagos. Szerintem Isten ismer minket, és tudja, hogy mindjárt különbözőek vagyunk, és tudja, hogy melyikünknek mi az, ami által igazán megélhetjük az ő nagyszerűségét, hatalmát, akár szeretetét is, és el tudok képzelni olyan tudós beállítottságú embert, aki olvassa az igét, és tényleg úgy felnyílik számára, hogy Luther is írja, hogy kinyílt a menny kapuja, amikor megértett valamit. Én úgy gondolom, hogy ez a fontos, hogy Istennek adjuk meg azt a szabadságot, hogy ő mindnyájunknak különböző módon jelentse ki magát, és amit megtapasztaltam Amerikában, megtanultam, hogy milyen fontos az élmény, hogy élményünk is legyen Isten szeretetéről, hazajöve meg azt helyezte ugyanúgy a Szentlélek a szívemre, hogy de ne ettől tegyen függővé a hitemet, hanem az ige az, ami az hitemnek az alapja, mert az élmények van, hogy egymás hegyén hátán vannak, aztán meg lehet, hogy jön egy olyan időszak, amikor semmi nincs, csak inkább az ellentétje akár, és akkor derül ki, hogy tényleg min alapszik a hitem, de amennyire tényleg általában fontos az, hogy legyen megtapasztalásunk, annyira fontos, hogy ne az legyen az alapja, és nemrég hallottam valahol a YouTube-ban egy ilyen kis videót, ami nekem nagyon tetszett, hogy tegyük fel magunknak a kérdést, hogy elég lenne nekem pusztán az, hogy Jézus meghalt értem és megváltott, hogy imádjam és szolgáljam őt. Tehát, hogy ez az alap, és nyilván, hogyha ő vele élő kapcsolatban vagyok, akkor várom is, hogy megtapasztaljam az ő szeretetét más formában is, viszont ne ez legyen az alap.

0: Lélekhangoló.
1: A Biblia szerepe hogyan jelenik meg a lehorgonyzásban, hogy biztosan helyén legyen a hitünk, tényleg ne egy megfoghatatlan, szubjektív élmény vallással legyen a kereszténységünk?
2: Nekem az egy nagy felismerés volt, hogy lehet tanulni az Isten igéjére való nyitottságot is, hogy minél, és ezt tapasztalom, minél többet olvasom a Bibliát, annál inkább tapasztalom benne az erőt. Az az általános emberi tapasztalat szerintem, hogy akkor először veszi valaki kezébe a Bibliát, hogy olyan távoli, más a saját gondolatainktól. Tehát pont az a szerepe, hogy átformálja a gondolkodásunkat, azért más. És hogyha rendszeresen olvasom a Bibliát, akkor ugye formálja a gondolataimat, és minél inkább az alapján tudok nézni a világra, annál nagyobb a békességem egyébként, és annál több erőt látok meg benne, és tapasztalok meg benne, és tényleg lenyűgöz az, hogy a Biblia mennyire egyedi könyv. Számomra nyilván nem a szép irodalmi kifejezései miatt, hiszen a fordításban egyébként sok minden el is veszik, hanem számomra azért annyira különleges, mert teljesen őszinte az embernek a bűnös állapotával, és hogy nem riad vissza semmitől, ami sokakat eltántorít a Bibliától, hogy vannak benne nagyon durva részek. Számomra ez pont egy olyan, ami bizonyosságot tesz arról, hogy tehát, hogy a Biblia úgy ír ezekről, hogy közben nem fél az ember, nem nyomasztó érzése lesz attól, hogy még ezek is megtörténhetnek, hanem egy felszabadult töröm, hogy Isten ezek fölött is úr. Hogy bármi történhet velem, ő ezeknél is nagyobb. És nyilván akkor jön a nyomasztó érzés, amikor nem ismerem ezt az urat, és amíg szemben állok vele. De ha hozzátartozok, akkor megdöbbent az, hogy bárhol kinyitja az ember a Bibliát, mindig azt tapasztalja, hogy bármi van, Isten kezében van minden.
1: Egy gyülekezeti lelkészt mi bátorít, amikor akár így fiatal, mint te, és mondjuk nem látható közvetlenül a szolgálatának a gyümölcse, vagy ha évtizedeket eltöltött már, biztos ilyen lelkész testvérekkel is találkoztál szolgálatban, és ugyanígy nem annyira bontakozott ki valami. Honnan tudod, hogy a helyeden vagy lelkészként?
2: Szerintem ez egy állandó harc. Az úgy megfogalmazódott bennem, hogy a lelkészi szolgálatnak két nagy veszélye van, hogyha sikerül valami, meg hogyha nem. Mert hogyha nem sikerül, akkor ugye az ember elbártalanodik, hogy akkor nincs értelme. Mert sikerül, akkor meg könnyen elbízza magát, hogy na, ezt én csináltam. Úgyhogy valahogy a lelkészi szolgálatomnak az alapját én, vagy abban tudom mérni, hogy mennyit tanulmányozom a Bibliát, és hogy mennyit imádkozok. Tehát ebből fakadjon minden más. Ez is nyilván a Szentlélekkel is összefügg. És hogy mi adhat bátorítást a nehéz időben, mindig odajuk adok ki, hogy kiért csinálom, hogy Jézusért csinálom. Ő látja azt, hogy mit teszek, és ugye ő fog ítéletet mondani felettem, és az emberek ítélete meg annyiban fontos, amennyiben tényleg ők is Isten eszközei az életemben.
1: Milyen módon tapasztaltad a legközvetlenebből, hogy a Szentlélek kifejezetten törődik veled, vagy szól hozzád?
2: Hát egyszer életemben tapasztaltam meg azt, hogy Isten konkrétan szólt hozzám, választ adott a kérdéseimre, és a gondolataimban nem megfogalmazódott egy mondat, hanem készen ott volt. És hát ez is azért részben az amerikai ösztöndíjamhoz kapcsolódik. Ez azután volt, hogy már hazajöttem Amerikából, és mivel nagy megtapasztalásaim voltak, itt Magyarországon meg szinte semmi, tehát hogy nagyon el voltam keseredve, hogy minthogyha Istentől is távolabb kerültem volna. Budapesten a bazilika előtti téren ültem egy padon, és panaszkodtam Istennek, és mivel Amerikában mélyült el igazán az ima életem, sokáig még egyébként, miután hazajöttem, akkor is angolul imádkoztam, és hát panaszkodtam Istennek, hogy láttam, hogy ott van az a sok ember, és senki nem törődik itt Istennel, mindenki megy a maga feje felé, ott tényleg előttem konkrétan mentek ugye az emberek, hogy miért hagyja Isten, hogy ennyire távol legyenek tőle az emberek, meg hát tőlünk is itt távol van, és csak Amerikában volt közel, vagy... Ezen így gondolkodtam, és akkor megszólalt bennem a Szentlélek, ennyit mondta, hogy I'm in every footstep. Ugye magyarra lefordítva, hogy minden lépésben ott vagyok. És ezt nem én gondoltam ki, mert ez volt egy pont, hogy azt éreztem, hogy nincs ott. És hogy olyan csodálatos megtapasztás volt ez, hogy most az, hogy én mennyit látok a másik emberből, lehet, hogy egyébként tökre hisz Istenben, de ha még nem is hisznek Isten, akkor is ott van. Tehát minden egyes lépésünket, meg hát ugye olvashatjuk ugye az apostolok cselekedeteiben, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. A 139. Zsoltár is, hogy erről bizonyságot tesz. Csak ez olyan jó volt, hogy ezt úgy Isten nekem mondta. Amikor már elkezdtem nagyon örülni annak, hogy hú, hát most Isten szólt hozzám, és akkor jött még egy ilyen hullám, az végképp biztos, hogy Istentől volt, mert nem volt köze ahhoz, amit éppen láttam. Ugye azt mondta, hogy open your heart, hogy nyisd ki a szíved. És szóval később értettem meg, hogy pont azért, mert annyira nem éreztem őt, mikor hazajöttem, hogy próbáltam így azt mondani, hogy jó, akkor lezárom azt az élményemet, ami ott volt, Istennel akkor ott úgy lehetett kommunikálni, itt meg nem, és mint egy elzárom azt a részét az életemnek. És hát itt erre utalt Isten, hogy nyissam ki a szívemet, mert neki munkája van velem. És hogy lehet, hogy nehezebb lesz bizonyos szempontból, de hogy évekkel később értettem meg, hogy igazából én változtam meg ott, és hogy Isten nem véletlenül vitt el oda. És nem az a feladatom, hogy visszasimuljak abba, amiben voltam, hanem hogy megmaradjak Jézus közelében, akkor is, hogyha emberileg nézve viszont ebben sokszor egyedül vagyok.

0: pár szavaival nem test és vér ellen van harcunk, hanem valami szellemi ellenséggel szemben lelki módon harcolunk. Ezt hogyan magyaráznád, vagy hogyan állunk ebben a harcban?
1: Az, amit látunk a világból, az nem is csak hogy a felszín, hanem igazából sokszor nem is a lényeg. Azt fontos látnunk, hogy ez egy harc, amiben belépünk, hogyha mi embereknek a lelkét akarjuk megmenteni, hogyha embereket Istenhez akarunk vezetni, mi nem tudunk emberi eszközökkel senkit közelebb vinni Istenhez. Eszközök lehetnek persze, a programok szervezése, meg hozzá tartozik az, hogy nyilván keretet adjunk annak, amit a másikért teszünk, de hogy itt is minden az imádságból kell, hogy kiinduljon, mert hogy olyan szellemi hatalmak ellen harcolunk, amik valóságosak, és akár meggátolhatják azokat az embereket is, hogy meghallják Isten szavát, akik adott esetben ott is ülnek egy rendezvényen, ha eljönnek, vagy lehet, hogy egyszerűen már azt meggátolják, hogy el akarjon menni valaki egy olyan helyre, ahol Istenről van szó. Számomra ez nagyon fontos, hogy Istenország az nem e világból való, azt ne e világi eszközükkel akarjuk építeni, hanem az Isten eszközeivel, és ehhez ad nekünk Jézus ugye rengeteg muníciót, vagy megmondja, hogy mit tudunk használni, és például nekem nagyon fontos, amikor elsorolja, talán pont a hegyi beszédben, ezt a három alapvető dolgot, ami hogy szellemileg meghatározná a keresztény életét, nem is azt mondja, hogy na ez a három alapvető dolog, hanem csak tényként közli, hogy amikor ezt csináljátok, azt hogyan csináljátok, hogy amikor imádkoztok, amikor adakoztok, és amikor böjtöltök. Ha belegondolunk, hogy alapként tekintett rá minden keresztény életében, hogy ezeket rendszeresen csinálja az ember, és az sem mindegy, hogy hogyan, akárha a rendszeres imádkozás, a közös imádkozás erejére gondolunk, és az imádkozáshoz hozzá lehet tenni akár a bűnvallást is, de akár a hitvallást is. Aztán az adakozás, hogyha adakozunk valami jó ügy érdekében, akkor ettől látszólag teljesen függetlenül mondjuk a gyülekezetünk elkezd növekedni, mert nem arra a célra adakoztunk, de hogy Isten országában így működnek a dolgok. És a böjtölés, ami szintén, hál' Istennek talán a világ kereszténységében azért egyre inkább fontossá válik újra, de talán a mi felekezetünkben ez azért eléggé háttérben van szorulva, főleg kifejezetten a legalapvetőbb értelmében, amikor az ember nem eszik. Mert sokszor azt szoktuk mondani, hogy hát lehet böjtölni sok mindennel, a cigivel, meg a tévénézéssel, stb. De Isten nem véletlenül adja ezeket nekünk, hogy Jézus nem véletlenül nem evett és ivott 40 napig. Ugye Jézus mondja, amikor a tanítványai ugye nem tudtak kiűzni egy démont egy gyerekből. És akkor azt mondja Jézus, hogy hát ez a fajta csak imádság és böjtöléssel űzhető ki. Nyilván ez is megoszlik a mai keresztény megközelítésben, hogy mennyire valóságosak a démonok, meg stb., de ugye pont erre nyitja fel a Szentlélek is a szemünket, hogy van egy másik világ, amit mi nem látunk, és az Isten országa az ezeken a síkokon sokkal jelentőségteljesebben alakul, mint amit a kezünkkel tudunk fogni, meg a szemünkkel látunk.
0: Lehet a Szentlélekről nem gondolkodni, vagy lehet úgy élni egy keresztény életet, hogy igazán nem beszélünk róla?
1: Mondjam azt, hogy szerintem a Szentlélekben van annyi alázat, hogy még ezt is eltűri, de nem örül neki.
0: És miért nem örül neki szerinted?
1: Mert attól kevesebb lesz az ember, hogyha nem foglalkozik vele. Úgy beszélünk róla, hogy a Szentlélek, pedig egy személy. Még küzdünk ezzel is, hogy akkor hogyan is gondolkodjunk róla, de hát minél inkább tudatosan foglalkozunk vele, annál többet nyerhetünk ebből, és hát nyilván most újra ide visszatérek, hogyha az a fő feladata a Szentléleknek, hogy Jézusról tegyen bizonyságot, hát akkor végül is örül annak is, ha Jézusról beszélünk, és nem pont róla, de ha erre irányul a kérdésed, azért ez nem egy úgymond teljes keresztény élet szerintem, hogyha az ember nem tud mit kezdeni a Szentlélekkel, de hogy elmondjam ezt a hasonlatot is, amivel készültem, ami nekem nagyon tetszik. Talán ez is kapcsolatban, hogy mennyit beszélünk róla, meg hogy mennyire hangsúlyozzuk mondjuk a Szentléleknek az ajándékait. Ugye akár ma erről vita van, hogy akkor működnek-e, vagy nem, a nyelveken, szólás, profitálás, stb. Stb. És egyszer hallottam ezt a képet, hogy ha az életünket egy vonathoz hasonlítjuk, aminek ugye az a feladat, hogy menjen előre. És hogyha a Szentlélek az, aki előre viszi, akkor egy vonathoz hozzátartozik, hogy akár ugye, tud dudálni is, meg pöfögni, meg zakatol a kereket. Ugye ezek lehetnek most szabadon értelmezve a Szentléleknek az ajándékai. De hogyha ez mind megvan, és nagyon pöfög, és nagyon zakatol, és nagyon dudál, de közben nem megy előre, akkor nincs értelme az egésznek. Mert hogy mi az, hogy előre megy, ha szeretet, hogy Jézus szeretete munkálkodik az életünkben. Lehet, hogy valaki nagyon sokat beszél róla, és közben nem is ismeri. Lehet, hogy valaki nem beszél róla, de megéli. Viszont tényleg azért az egészséges az lenne, hogy beszélünk róla, és éljük is az ő szeretetét.
2: Kedves hallgatóink, mai lélekhangulónkban elsőként Dönsz Kovács Teodórával hallhattak interjút testi-lelki gyógyulásról, őt követően pedig Dobó Dániel evangélikus lelkésszel boncolgattuk a Szentlélek munkáját személyes tapasztalatai nyomán. Interjúink továbbra is megtalálhatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen. Keressék a lélekhangolót a Spotify-on is, kövessék az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáját. Szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!
3: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szeretnénk az első lépés lenni Isten felé. A debreceni gyökerű első lépés zenekar évek óta járja a Kárpát-medencét, hogy dicsőítő zenével és saját szerzeményeivel vigye közelebb az embereket Istenhez. Szolgáltak már a Csillagponton, a Református Zenei Fesztiválon, a Református Egység napján, a Feltöltő keresztjén zenefesztiválon, valamint számos gyülekezeti és ifjúsági alkalmon. De mit jelent a zenekarnak a dicsőítés? Szükséges-e, hogy egy dal konkrétan Istenről szóljon? A dicsőítés attól lesz dicsőítés, hogy Istenről szól, vagy Istenhez szól. Egy közös imádságot fogalmaz meg énekben. Ez akkor is igaz, ha egy templomban hangzik el, és akkor is, ha valaki egy rádióban hallja. A helyszín vagy a forma változhat, de a lényeg ugyanaz marad, Istenre mutatni. Jelenleg a második nagy lemezükön is dolgoznak, amely várhatóan még ebben az évben megjelenik. Az új albumon lesznek kifejezetten gyülekezeti éneklése alkalmas, dicsőítő dalok, de más hangvételű szerzemények is helyet kapnak. Így egy sokszínű anyag készül. A tüzes kemencében is együtt megtartották az Erőforrás testvéri szolgálat szakmai napot. A cigánymisszió, a református fenntartásban működő gyerekházak, tanodák, gyermekvédelmi szolgálatok, nevelőszülői hálózatok, szociális intézmények, a felzárkózó települések jelenlétpontjai, valamint a társadalmi missziók munkatársai gyűltek össze az idei Erőforrás szakmai napon Budapesten. A Református Szeretett Szolgálat Hungária körúti központjában rendezett alkalmon a résztvevők a lelki megerősödés mellett az erőszakmentes és a segítő kommunikáció gyakorlati eszközeivel vértezték fel magukat. A rendezvényen Kocsis István, a cigánymisszió megbízott osztályvezetője, a program házigazdája köszöntötte a megjelenteket és az előadókat. Beszédében rávilágított, hogy az Erőforrás cím tudatosan lett külön írva, utalva a jelenlévő sokféle szolgálat közös gyökerére. Hangsúlyozta, hogy a passzív hallgatás helyett cselekvő részvételre, folyosói beszélgetésekre és a kérdések feltevésére is hívják a munkatársakat. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények július 1 és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín Budapest több helyszínén. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma csütörtökön szintén derült, napos és száraz az idő. Gyenge marad a légmozgás, és már 27-32 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit a Merkaba legújabb adásában. A Nem csak égi szekér, a több mint tank ezúttal is a múltkori vendégét látja vendégül, és hívta vissza Kántor Anita rabbinőt, akivel a múltkori beszélgetésünket úgy zártuk le, hogy amikor feltettünk ezt a kérdést, hogy mi a zsidóság, mi jellemzi, mi teszi a zsidó zsidóvá, és a Tóra és az Istenen kívül, amit a zsidó zsidóvá teszi, ő azt mondta, hogy a kérdések. Úgyhogy ebben a műsorban továbbra is őt kérdezem, méghozzá pattogosan gyors kérdésekkel szeretném bombázni. Anita, miért nehéz dolog, miért volt problémás, miért volt új és teljes mértékben forradalmi nőket rabbivá avatni? Ugye ez 20. században érkezett el. Ez miért volt annyira új? Miért vártunk ezzel ennyi időt?
4: Ez egy jó kérdés. Miért vártunk mi ezzel ennyi időt?
3: Ugye van egy híres izraeli professzor asszony, nagyon-nagyon szeretem, hirt most nem tudom a neve, kár, meg kellett volna néznem, csak hogy beugrott a neve, szellemtörténész és irodalmár, és ő mondja azt, hogy Ruth könyve és Eszter könyve, de főleg Ruth könyve, akinek ugye saját szavai is le vannak írva könyvében, főleg Deborah énekétől a női hang hallgat a 19. század női verselői, költőnői, idis nyelvű, német nyelvű német költőnőiig, vagy egy-két olyan Hácsis Tetlővilágban felbukkanó ilyen szentként kezelt csoda nőknél, akik szintén valami egészen furcsa vezetői szerepet töltöttek be, azok is nagyon anekdotikus történetek a 19. századból, 18. század végéről, hogy ott a lengyel stetlök, ukrán stetlök világában voltak ilyen kivételes esetek, amikor nők egy egészen különleges szellemi, hát ilyen státuszt tudtak nyerni maguknak és betölteni. Ugye, ha azt mondjuk, hogy Deborah virágkorában él, virágkorát, meg minket elválaszt 3200 év, szóval nagyjából 3000 évig a nők kísérték, és ott voltak a szombati asztalnál, a családokban, de nem volt hangjuk.
4: Így van, ez így van. Visszamegyünk, megnézzük magunkat az ősatyáknak a történetét, nézzük meg csak magát Mózest, Miriam szerepét a történetben.
3: Ja, persze, ugye, hogy ott még minden oké. A profita nők, az ősanyák, azok sok esetben, de majd mindig ők döntenek, és az ősapák utánuk mennek, szóval...
4: Ez így van, ez teljesen így van. Hogy mi történhetett? Az a bizonyos egyensúly, ami korábban megvolt a férfi és női szerepek között, amik tovább vitték, nem csak a zsidóságot, hanem magát a társadalmat is, az megdőlt. Az megdőlt a középkorban. A középkor elején már.
3: És ez a galuti, a diaszporában, a számüzetésben való életnek is köszönhető, vagy annak főleg annak köszönhető, vagy mivel azonosítod be az okát?
4: Úgy gondolom, hogy mivel olyan helyzetekbe kerültek népek és családok, hogy a férfinak férfiasabb szerepeket kellett betöltenie, agresszívabbnak kellett lennie. Ezért a nők háttérbe szorultak. Tehát nincsen már egy Deborah, ahogyan te mondtad. Nincsen egy olyan alakunk, aki úgy állt volna ki, harcolt volna.
3: Csak hogy mindenki tudja, Deborah az héberű eredetében Dvorá, és azt jelenti, hogy méhecske.
4: Így van, pontosan.
3: Igen, nagyon szúr.
4: Így van, szúr, és ő is azt csinált.
3: Igen.
4: Tehát nekünk van egy olyan Milkánk, kettő is, a történetünkben. Az egyik ugye, amikor az Ábrahám ott a Moria helyén, és Izsákot akarja feláldozni. És amikor ezt olvassuk, akkor ugyanezek között a parásák között az utolsó alia, amit olvasunk a zsinagógában, tehát az utolsó része ennek a bizonyos szakasznak, amit olvasunk, az arról szól, hogy lemegy Bersevába, és a sógorának születnek gyerekei. Milka a feleség. És a szolgálattól született gyerekek, mindegyiknek a neveket Milka adományozza, Mindegyik egy-egy fajta néma lázadás az ellen, hogy emberáldozatokat hozzunk. Tehát mindegyik az oltári áldozathoz kapcsolódó név. A másik ilyen történetünk, ami van ugye ugyancsak a Bibliából, amikor Celofhád meghal, és csak lányörökösei vannak, és Milka egyik közülük, aki kiáll, és azt mondja, hogy már pedig hagyd meg a nevünket, hogy ne vesszen el a törzsünk. És ez folytatódik később. Tehát amiről te beszélsz,
3: de a női örökösödés a sivatagban, Mózes generációjában, akiket kihozott, ott van egy ilyen eset, hogy apuka meghal, csak lányai vannak, örökölhetnek a lányok, Celofhád lányai, igen. Szóval, kérdésed?
4: Arról szól a történet, lázadásnak más formája is van, mint az, hogy kiállok fegyverrel a kezemben, és nekirontok az ellenségnek. És mind a kettő olyan példa, amit aztán később az asszonyok követtek, ha megnézed a Galútban is, és mindenhol máshol. Én ezt így látom, hogy milyen lemondásokkal járt ez az egész történet. Azt nagyon jól látjuk például péntek este, amit a közösségekben el szoktak mondani, a férjek el szoktak mondani az asztalnál, az eset Hájelnek a szövege, hogyha azt lefordítjuk.
3: A Salamon ugye dicsérete, az asszony dicsérete, a jó asszony dicsérete cím rész, ami ugye dicséri azt a feleséget, aki gyerekeknek mindent megad, de közben a kánaáni szegényt is öltözteti, és a többi, vagy eteti, az idegenet is eteti, az idegen szegényt is eteti, szóval ez a hagyomány a péntek esti, a szombatfogadó asztalnál énekelni a mindenes férnek a feleségének, de még ez ugye a női szerepeknek a megbecsülése az egy dolog, de az, hogy ugye a 19-20 században újra kinyílik a női hang, zsidó női hang, ugye érdekességképpen ugye meg lehet itt jegyezni, hogy maguk az ortodoxok is, a haszidok is, az összes ilyen ulpanát, ilyen lánytanodát, Bét Jákov, meg nem tudom, hogy hívják ezeket a mozgalmanként és áramlatonként, más és a nevők ezeknek az iskoláknak, ezeket szintén a 19. század végén nyitják a korszellem. Szóval nem lehet elválasztani a szüfrazsetteket a Bét Jákovtól, mert egyszerűen ez a korszellem, hogy a nők visszaemeltetnek, és ma már a ortodox világban is ez természetesen van kezelve, hogy lehet valaki diplomás nő és 8 gyerekes családanya. De hogy ennek van a reformban egy olyan elképzelése is, hogy akár vezetővé is válhat és emelkedhet egy nő jogi szakértővé és közösségi vezetővé, vagyis rabbivá.
4: Ne felejtsük el, hogy mi volt eredetileg a rabbinak a szerepe.
3: Tessék, hogy fogalmazod meg, mi volt a szerepe?
4: Az elsődleges szerepe kezdetben az, hogy tanító volt.
3: Igen. Mit tanított? Ugye?
4: Mit tanított? Tórát.
3: Igen, ami viszont lefoglal mindent.
4: Így van, pontosan.
3: A pszichológiától, a jogon át, van, egészen pontosan. A
4: mit csinál hagyományig. Mit csinál most egy tanár a zsidóságban?
3: Hát részfeladat csak ebből, gondolom. Ez most így van.
4: Viszont a rabbi mit csinál? Ezt minden látja. Ki alkalmasabb erre, mint egy nő.
3: Szóval a mai korszakban, ahol sokkal esetleg több igény van az érzékenységre, ott a feminin vonal sokkal inkább szerepet kaphat, vagy kap is. Ugyanúgy mondjuk 100 évvel ezelőtt mondjuk a tanárok nagy részét férfiak adták, úgy ma elvétve van férfi a pályán, a oktatási pályán.
4: Változik
3: a rendszer. A bírónők között is többség van, a bíróból több van nő.
4: Így van, női bíró van több, most pillanatnyilag állítólag.
3: Állítólag, Magyarországon legalább is a statisztika ez.
4: Hogyha megnézzük, hogy a szellem hogyan változik, és a szerepek, és hogy a nők feladatai hogyan változnak. Tehát amit elkezdtünk múltkor beszélni, hogy pontosan a gettóknak a kinyitásával, feltörésével milyen változások mentek végbe.
3: Ez volt a közösségi...
4: Magát tradicionális zsidóságban is.
3: Közösségi befogadás, aztán pedig, vagy emancipáció, aztán a nőknek az emancipációja.
4: Így van. Ez így folytatódott tovább.
3: Igen, folytatódott, nem, nincs megállás.
4: Ezáltal aztán rásegített, hogy az első világháború is nagyban.
3: Persze, ahol nem voltak munkák, be kellett állni dolgozni.
4: Meg be kellett állnunk dolgozni, tehát egy teljesen más
3: világot. Nem lehetett vissza.
4: Tehát mindezek a hatások, megint csak külső hatásokról beszélünk főleg.
3: Igen.
4: Ezek elértek egy olyan célt, hogy a nőnek a hangja újra hallatszódott. Mert fontos volt, mert súlya volt.
3: Uh-huh. De akkor most megfogalmaztuk azt, hogy ugye talán, hogy jutottunk el a jelenkorba, de mégis ez a ugye a 35-ös Regina Jonas berlini rabbinőnek az első avatása, illetve a Amerikában a 72-ben a reformok, 90-es években a konzervatívok kezdik ugye avatni az első rabbinőiket. Te hogy látod ebben a egész fejlődésben magadat, illetve hova lehet besorolni az európai folyamatokat? Ugye Európa hirtelen a 20. században az elszáradt ágává vált a zsidóságnak, ugye egy folyamatos ürülés és fogyás van egész Európában, míg 100 évvel ezelőtt 11-2 millió zsidó élt Európában, 13 millió, most kevesebb, mint egy. És hogy mindeközben a maradékok maradékát képviseljük mi, és utódok utódjait, és hogy hogyan látod ebbe ezt a szerepedet, milyen akadályokba ütközöl, amikor te nőként előállsz, és azt mondod, hogy itt vagyok.
4: Először is meg kell fogalmaznunk magunknak azt, hogy mit jelent most zsidónak lenni. Ez egy nagyon nagy probléma. Tehát amikor egy olyan közösség elé állok ki, amely Közép-Kelet-Európából származik, és azt várják el a rabbitól, hogy egy ilyen egyszemélyes showt mutasson be. És ők teljesen passzívak az egész történetben.
3: Ez egy előadás.
4: Egy nagy előadás, tényleg egy nagy monológként, vagy akármiként képzelik
3: el. Ez már akkor is valamilyen ez szinten, már 19-ben elkezdett, amikor a kántorok elkezdtek opera énekesként énekelni,
4: van,
3: nem közösség énekelt és imádkozott együtt, hanem egy előadásra silányult.
4: Így van, egy frontális előadásra silányult az istentisztelet. Ez az, ami számomra elfogadhatatlan.
3: Vagy legalábbis most kontraproduktív, abszolút-e?
4: Teljesen kontraproduktív, mert abban a pillanatban, hogy a közösség veled együtt csinálja, akkor érti is. Remélhetőleg, amit csinál. Uh-huh. Pillanatnyilag úgy néz ki a történet, hogy igen, vannak ilyen közösségek már. Én, mint nő, mindig abba a falba ütközöm, úgy, mint progresszív rabbi, hogy nem tudják, hogy mi az, hogy progresszív. Nem tudják, mi az, hogy reform. És az utolsó...
3: Értik a szavakat, nem tudják, mi a tartalma.
4: Nem tudják, mert hogy nincs mihez hasonlítaniuk, viszonyítaniuk, és teljesen hibás képe van az embereknek.
3: Hogy lehetséges az, hogy minden technikai, egyéb divat, hóbort bejön Magyarországra, hogy mit tudom, én 77-ben születtem, hát én úgy nőttem föl egészen az egész tini korom végéig, hogy nem volt Magyarországon sem Valentin nap, sem pedig Halloween. Most viszont mindenki úgy ünnepli, mintha ez mindig is itt lett volna.
4: Így van.
3: Hogy lehetséges az, hogy a zsidó közösségben, ami elvileg nyitott a külvilág felé, és le több nyelvet beszél, rokonai élnek külföldön, van összekötetés, szóval nem cselzárva, hogy mégis ezek az áramlatok, vagy ezek a hatások, ezek így csöpögtetve, meg 10-20-30 év késéssel érkeznek el. Miért ennyire lassú, amikor mások meg olyan gyorsan jönnek? Szóval ki azért a felelős, hogy ez így el lett hallgatva, el lett felejtve, hogy ezek megtörténtek, ezek a változások külföldön?
4: Más a nyomás. Tehát, hogyha
3: halachát, a zsidó jogot nézzük, akkor a szigorú zsidó jogot nézzük, a középkorban megszokott zsidó jogot nézzük, akkor a női hang hallgatása az eleve már tabu. Úgy értem, hogy éneklésre, szereplésre. Míg a magyarországi zsidóságban is mondjuk melegen gondolnak, elismeréssel, meghatottan, büszkén gondolnak Barbara Streisandra, vagy Golda Meirre, nem tudom, most van két példát, egy politikus vagyok művész, vagy Liza Minnelli, nem tudom kire, addig elvileg egyiknek sem lehetne az a szakmája, hogyha a halachán múlik. Nem lehetne politikus nőből, aki így kiáll és vezet, a szigorú középkori halachá ezt tiltja, vagy sose hozta volna őt ilyen helyzetbe, nem került volna ilyen helyzetbe, elképzelhetetlen, ha a halachá uralkodik. De ugye egy Barbara Streisand hangját csak többi nő hallgathatná, senki más.
4: Senki nem lehet profit a saját hazájában. Tehát ez így van, ahogy te mondod.
3: De csak az a közösség, amelyik ezt szereti, a közben a női rabbikat pedig esetleg így csodálkozik, vagy fintorog.
4: Ez miért történik? Azért történik meg, mert az messze van tőle. Tehát ezt lehet csodálni kívülről. De abban a pillanatban, hogy őt itt érintené, abban a pillanatban nagyon nagy problémái lennének belőle, mert hogy nem követi a halakát. Tehát pontosan ez a kettősség. Tehát ezen kellene egy kicsit segíteni az embereknek, nem is kicsit, felülemelkedni, pontosan oktatás által. Hogy azt mondani, hogy oké, hogy te gyönyörű, hogy innél több ezer kilométerre valaki ezt műveli, amit művel, de hát de mai zsidó ezt ugyanúgy lehetne itt is művelni.
3: De mai magyar zsidó közösségben a többség nem ismeri a halakhát, csak azt tudja, hogy ezt így nem szokás, így vagy van. Azt, hogy nem szokás, de azt nem tudja, még azt se tudja, hogy nincs különbség a zsinagógai lét és a külvilági lét között. Nincs olyan zsinagógában szabad, és a külvilágban nem szabad. Ez kicsit mondom, hogy a ráksalát, tehát ez nem csak a, nem tudom, hol nem lehet megenni, és a máson meg lehet enni. Ugyanígy a női hang, az ugyanúgy tabu volt a középkorban, zsinagógán belül, zsinagógán kívül. És hogy míg elfogadják, és ünneplik, és büszkék az egyikre, a másikon meg csodálkoznak, holott ha azt elfogadták, akkor már automatikusan el kell fogadjunk ezt is. Ez nem logikus.
4: Ez a kell szó az, amit nem hát szeretnek.
3: Logikusnak a logika kényszere. A logika kényszerítő ereje.
4: Ez így van, a logika kényszere, ami alól úgy gondolják, hogy ez
3: egy tér,
4: a Kárpát-medence maga ugye a hegyekkel körülvéve, ez valahogy így nem tartozik hozzá ehhez a bizonyos kell legyen vonulathoz. Uh-huh. Szeparációról van szó.
3: Ez ilyen fajta, nem tudták, te együtt tanáltál, biztos a Pozdánban voltak kint oroszországi, ukrán, nem tudom, más hallgatók.
4: Így van,
3: Ott különben milyen légkör uralkodik? Sehol nincsen hasonló ilyen felvett pseudo-konzervatív, vagy pseudo-ortodox áramlat, mint ami nálunk dívik? Vagy ami illogikus?
4: Hát persze, hogy vannak illogikus dolgok, de például azok a nők, akik végeztek nálunk, uh-huh. nem mentek vissza. Tehát ők Németországban szolgálnak. Meg se próbálták, mert nem látták értelmét.
3: Mert a közeg az hasonlít a magyarországira?
4: Igen, így van, pontosan. Tehát nem is próbálják meg. Nagyon jól csinálják a dolgokat, fantasztikusak, nagyon sokat tanultam tőlük, többször voltam náluk gyakorlaton, de egyszerűen nem vállalták fel azt, hogy visszamenjenek.
3: Mert tudtak volna esetleg közösséget kapni, csak nem. Olyan harcot, meg csak mikrofont vagy szószéket sem nem. Kaphattak volna.
4: Nem,
3: aha.
4: Nem. Lengyel rabbinőről.
3: Úgyhogy rabbi hiány van különben Oroszországban is.
4: Így van,
3: is.
4: Pontosan. Aha. Rabbi hiány van, pillanatnyilag vannak olyan növendékek, ugyancsak Fehér Oroszországból, Ukrajnából, akiknek, és férfiak, akiknek még bizonytalan az, hogy hogyan fognak tudni visszamenni, szolgálni.
3: Ja, mondjuk Ukrajna és Fehér Oroszország már sok minden bizonytalan, nem csak ez, de hogy azt mondanak, hogy ott a reform, vagy a progresszív, vagy szóval az egyetemnek a liberális diplomája a bélyeg, amiért nekik bajuk van visszamenni, férfiként mondjuk, vagy férfinak mi a baja? Ugyanaz, mint a nőnek?
4: Gyakorlatilag ugyanaz a helyzet, mint
3: mert bár... nőkkel jutott, csak akkor már egy olyan helyről jön, ami
4: nem,
3: már...
4: Nem, mert egyetemet végeztet. Fúj. A világnak egy olyan egyetemén vesz részt, oktatásban, ami gyakorlatilag Európa 5. legerősebb egyeteme. Tehát ez nem lehet probléma.
3: Ez valószínűleg probléma.
4: Ez nem lehet probléma.
3: Igen.
4: Egyszerűen arról van szó, ami itt is van, hogy bizonyos irányzatok úgy megerősödtek, teljesen oktalanul.
3: Mesterségesen,
4: hogy úgy gondolják, hogy csak az egyetlen igazi irányadó. És ezért a többi közösségnek, a többi irányzatnak, hogy szóhoz jusson, nagyon keményen meg kell dolgozni.
3: Dani, te figyelem, ugye az sokszor elhangzik, én mindig szeretem mondani, mert azt mutatja, mennyi dolgunk van, meg mennyire rosszul csináltunk a dolgokat eddig az elmúlt 30 évben, rendszerváltás óta, hogy ugye a 50 ezer, vagy 80 ezer, vagy 100 ezer, ki mit mond, ki hogy számolja, magyarországi zsidó származású, zsidó hátterű emberből a legnagyobb ünnepeinken kevesebb, mint 3, vagy nagyjából 3000 ember jár le. Hétvégenként, szombatonként, körülbelül egész Magyarországon, a 35 zsinagógában 1000 járnak le. Nem többen. Szóval azt mondom neked, hogy ugye ilyenkor, amikor mondjuk útjadat állja, vagy bárkinek másik, megmondja, hogy mi történjen, akkor az kb. 1000 ember, vagy 500 ember, vagy 2-300 ember dönti el, hogy mi meg hogy történjen. A többség nem mondja, nem fejti ki véleményét, nincs is megszólítva.
4: Igen.
3: De senki nem éri el őket, még a bevett nyerekben lévő közösségek, Mazsihisz, Emich, senki nem éri el őket. Szóval van egy óriási apátia, szóval az, a legtöbb ember nem mozdul, nem megy el.
4: De miért nem?
3: Kérdezem én, ez a kérdések musora, és én kérdezek.
4: Talán azért nem mozdul, mert hogy nem érzi annyira biztonságban magát, hogy kérdezni tudjon, hogy mozdulni tudjon.
3: Fél. Ledorgolják, vagy hülyeséget kérdez, és akkor...
4: Fél, hogy hülyeséget...
3: Hülyének nézik.
4: Így van, pontosan fél attól. És az ilyen embereket meg lehet szólítani, ennek meg is van a módja, és egy nagyon lassú folyamat. De lehetséges.
3: Nincs túl későn, szerinted?
4: Szerintem a számok, amikor
3: a rendszerváltás környékén, amikor én visszakerültem itt, vagy bekerültem a kerék mindenbe, a zsidó intézményrendszerbe, és nagyon fiatal felhasználóként, 12-13 évesen, akkor olyan tömegek voltak, amilyen tömegeket most messze nem látok magam körül.
4: Így van.
3: Szóval, hogy nem az, hogy a fele, vagy a negyede, tizedén nincs annyi ember, mint ami volt a 90-es években.
4: Ez így van. De nézd meg, hogy honnan kezdtük, és hova jutottunk el. Kik voltak azok, akik meghatározták a zsidóságot, a magyarországi zsidóságot? Milyen neveket tudtunk felmutatni? Tehát ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy azok, akik meghatározták abban az időszakban a magyarországi zsidóságnak az arculatát, azok kik voltak?
3: A rendszerváltás környékén?
4: Hát, egy nagyon fontos szegmense volt a történetnek, ugyanis az ember az egy olyan állatfajta, már bocsánat a kifejezésért, hogy...
3: Hogy 6. napon a többi emlősen lettünk.
4: Így van, pontosan. Igen? Tehát, hogy ragaszkodik személyekhez.
3: Abszolút.
4: És hogyha nincs kihez ragaszkodnia, akkor elveszíti önmagát is. És hogyha egyszer nem foglalkozunk a vidékkel, mert foglalkozunk, hogy Pécs van, Szeged van, nem tudom én, Nyíregyháza van.
3: De a lányokat tekintve csak, hogy mindenki felfogja, vagy értse. A magyar zsidóság ugye a holokauszt miatt is, az elvándorlás miatt is, egyebek miatt is nagyjából úgy néz ki, hogy ebből a bizonyos 50-100 ezer zsidóban, amit veszünk, az abból a 95% Pestenél, Budapestenél. És a többi 10-5%
4: között, 8%
3: mi úgy tudjuk, hogy azért vidéken, teljesen Záhonytól, igen, Sasalomig, szóval, hogy ugye mindig arról beszélsz, mert ugye nyilván pápai lányként, nőként onnan származol, és ezért a szíveden van az, hogy teljes mértékben át van felettük nézve, és a többi csak, hogy én a te tudásodra, tapasztalatodra, amit ott megszereztél kint, meg persze az Orzsén is, mint tanár, azért bőven Pesten is azt mondanám, hogy el kell a segítség, tehát mindig vidékre figyelsz, és ott azért a Pesthez képest egy negyed üres tanterem van. És persze fejtsd ki ott is a tevékenységet, meg a ötleteidet. Én csak azt mondom, hogy én unblock kérdezem, ne szereteljünk most Pest, és Magyarországot akarom így meglátásod alapján boncolgatni.
4: Az időnk lejár. Most
3: lassan, de fejezd be nyugodtan, van idő másfél perc.
4: Az álmom az, hogy egy olyan zsinagógát létrehozni,
3: igen,
4: ahol az emberekkel megtanulják, hogy hogyan kell értelmezni az imákat, és hogyan lehet együtt imádkozni.
3: Értsék, amit
4: csinálnak.
3: Ugye ez ugye egy külön csavar, hogy ugye a zsidóságban az imák nyelve szigorúan és csak éberül van. Persze, hogyha valaki egyénileg akar mondani Hajad Izraelt, vagy pedig az álló imádságot, azt a halaká megengedi, hogy ő saját maga saját nyelvén, anyanyelvén olvassa el, és azon imádkozzon, de ez a személyes magánima a közösségi térben, hangosan, felhangon, csak héber nyelven szólalnak meg az imák.
4: És ebben a pillanatban, ahogy az emberek megértik, hogy mit imádkoznak, akkortól úgy gondolom, hogy nem lesz kérdés, hogy én nő vagyok, vagy férfi.
3: Abban a pillanattól kezdve? Igen. Gondolod?
4: Igen.
3: Jó, hát akkor... Amerika műsora innen folytatódik a zene után.

0: a Das is Idis.
1: Ezek a zenék, amiket ugye hallunk, mind az én készletemből valók, és ígérem minden kedves hallgatónak, hogy a továbbiakban is hasonló színeseket fogok hozni. Kántor Anita még mindig a vendégem. Az első szegmensben elemeztük a nők letűnő, aztán újra felcsillanó szerepkörét, illetve a magyarországi viszonyokat, illetve az abban való mozgás lehetőségét. Anita, ugye te Héber tanárként, vallás tanárként is ugye működtél sokat, igen, több intézményben is, nem csak egy gimnáziumban, vagy ilyen 12 évfolyamos suliba.

0: és a Seiberbe is. Hogy lehetséges az, hogy a hurrá hangulat után, az első 10 év után a gimnáziumokban, iskolákban, általános iskolákban, nekem ez az én érzésem, de te mit szólsz ehhez, hogy lehetséges az, hogy a rendszerváltás után 10-20 évvel a Héber a volt orosz oktatás szintjére jutott, vagy olyan státusz kapott a Héber, mint az orosz. A szükséges Czóresz, az ilyen, amit le kell tudni, de abban a pillanatban elfelejti az ember ragozást és az egész tankönyvet, amikor kikerül az osztályból, mert eleve Izraelről sem esetleg úgy gondolkodnak, vagy ott is elég az angol, és ezért az angol dominancia miatt, túlsúly miatt, vagy pedig mi miatt van az, hiszen pont szerintem azért érdekes az egész kérdéskör, kapcsolódva az előző szegmensünkhöz, hogy a héber nyelven keresztül lehetne az egészet megfogni, vagy újraéleszteni és revitalizálni szerintem a zsidó identitást. Rehebrizálni lehetne azt.
1: Igen, csak a kérdés az, hogy a héber, mint nyelvet kezeljük, mint bármelyik más nyelvet, vagy pedig úgy, mint a zsidó életnek az egyik olyan szegmensét, ami hozzád ahhoz,
0: a héber, nyelvet, mint a civilizációnak a hordozó erejét, a hordozó van. Eszközét, igen. Nincs héber nélkül Biblia, és nincsen héber nélkül zsidóság. Így.
1: Pontosan azt fogalmaztad meg, amit üzenetként nem kapnak meg a gyerekek az iskolákban.
0: De hiába mondom el nekik, nem hagyja meg őket.
1: Nem mindegy, hogy mondod el nekik. Tehát ez egy nagyon nagy különbség. Tehát amikor a héber nyelvről van szó, akkor egyben judaisztika, földrajz, történelem, minden benne van. És hogyha távolságot tartunk, mert általában távolságtartással történik az oktatás, és ezáltal nem érzik magukhoz elég közelének a történetet, nem érinti meg őket, akkor miért tanulnák meg jobban, mint mondjuk az orosz nyelvet?
0: De nem ezért lett orosz, szerintem nem ezért lett orosz kategóriával süllyedve.
1: Ez sok mindentől függ persze, attól is függ, hogy te azt a 45 percet hogyan adod le. Most például én azt csináltam, hogy tavaly ugye az rengeteg rakétatámadás volt. És Ásdod is környéken, stb. Ott ugye a Gázai övezetnél. A gyerekekkel beszéltem erről, tehát a történelem arról, hogy Ásdod és Askelon milyen régi már a Tórában szereplő városok, stb. És egyáltalán nem érdekelt őket a történet. Az, hogy most pillanatnyilag mi történik ott.
0: Azt sem érdekelte?
1: Úgy félfülle, de igazából nem nagyon. Úgyhogy fogtam magam, és felhívtam egy ismerősömet Ásdodban. WhatsAppon.
0: Aha. Óra közben?
1: Óra közben. És a gyerekek szépen elbeszélgettek a hölgyel 10 percen keresztül az éppen aktuális helyzetről. Egyszerűen meg kell értenünk, hogy a régi bevált szokások, módszerek nem élnek már, nem érvényesek már. Valami újat kell kitalálnunk. A gyerekeknek olyat adni, amitől kedvük lesz. Kedvük lesz mégiscsak mélyebben belenézni a dolgokba. Teljes internetet használhatunk, rengeteg felvétel van, rengeteg olyan alak van, akiket fel lehet

tapogatva, hogy egy megszáll hadsereg volt Magyarországon, hogy itt atomrakéták voltak nyugatfelé, és végülis így frontvonalként itt volt hagyva pár százezer orosz katona, szovjet katona. Szóval lényeg az, hogy ezért volt terhelt a viszony, és a terhelt viszony a hamis vetített kép, amivel alátámasztjuk a jó viszonyt, az leképedett abban, hogy a kedv az volt, hogy nem túlságosan szerették sokan, esetleg nem akartak kimenni tanulni.

Szovjetunióban nem pártolták, ezt hiába tanulták 12 évig, vagy akár egyetemen is a toroszt. Van esetleg valami abban a viszonyban, Izrael és a diaszpora között, amiben a viszony miatt, hogy van egy vetített kapcsolat, alá fölé rendelt viszony, az esetleg, hogy minden tankönyv ulpánokban aliázóknak készült, és egy izraeli milliőre épül, és nem mondjuk egy diaszpora közegre, ahol mondjuk tegyük fel a magyarországi Józsika, a franciaországi Mark az olasz tengerparton találkoznak egy táborba, ahol egymással héberül beszélgetnek, és nem angolul. Szóval, hogy

0: frankára.
1: Hozója, egy 3800 vagy 4000 éves civilizációnak.
2: Ez így van. De de hogyha nem éli meg, és nem része az életének. Tehát, hogyan a Pészak Hagadát olvassuk, amikor leülünk, és azt mondjuk, hogy úgy olvassuk végig, mint hogyha mi magunk vonultunk volna ki Egyiptomból.
1: Igen.
2: Ez nem találja meg az oktatásban. Akkor miért érdekelni? Akkor ugyanolyan nyelv, mint az angol, a német, vagy bármelyik más nyelv, amit tanul. Az angol német azért jó, mert hasznos neki. A héber miért jó neki? Mi haszna van belőle ebben a formában? Megint visszatérünk arra a bizonyos kérdésre, amiről már korábban beszéltünk, a büszkeség és az öntudat.
1: De tudom, te úgy tűnt nekem az előző műsorban is, meg ebben is, hogy te a büszkeséget kezded. Én azt mondom, hogy amíg nincsen tudás, addig a büszkeség az csak üres kongó valami. Üresen kongó valami. Először kell tudni, hogy mire vagy büszke, de amíg csak egy, igen, azt mondom, magabiztosság, de nem egy büszkeség.
2: Igen, szóval, igen. Mind a kettő, tehát büszkeség, magabiztosság, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy egy olyan fogódkodót adni a diákoknak, a következő generációnak, ami elindít bennük egy olyan folyamat,

0: valami. Szerintem sok minden van, amit a tanár belegebed, hogyha a szülők otthon nem mondanak, akkor már késő, akkor csak egy egzotikus érdekesség, vagy pedig egy szükséges nyavaja, amit le kell tudni a gimnázium évek alatt, vagy a iskola évek alatt, de alapvetően ha ugye ez a tipikus dolog, hogyha ugye mindenki dohányzik, csak mondják a gyereknek, hogy ne dohányozzanak, nem autentikus az üzenet, hogyha otthon nincsen semmi, de semmi, és csak az iskolában van ilyen érdekességként, egzotikumként, ott van egy ilyen nyelv, amit 10 millióan beszélnek most már, 100 év alatt megtanult, elkezdte beszélni 10 millió, 11-12 millió ember, az még nem, az még nem akár, szóval az még semmi. Szóval, hogy családon csak környezeten rengeteg múlik, nem tudja pontosan a tanár meg az iskola heti 4 órában, 5 órában.
1: A te generációd és az enyém volt az, főleg, amelyik a szüleinknek a generációját megtanította arra, hogy mi az, hogy zsidónak lenni. Tehát itt volt egy akkora űr és akkora lyuk, ami tényleg arra volt, hogy pontosan, amit mondtál, a

0: bármiféle, ez nincs rendben, de hát ez a helyzet. Hogyan választott cél tudatosan a hétköznapot a szombattól? Igen, érdekes válaszokkal. Uh-huh. Az egyik azt mondta, hogy mivel nemzetközi szinten dolgozom, ezért kénytelen vagyok hétvégén is dolgozni, üzletemben.
1: Yeah.
0: De leteszem az órámat. Karóra letéve. Oké. Okay. Másik azt mondja nekem, hogy ilyenkor próbálok nem bevásárolni menni, és nem használni az autót.
1: Uh-huh. Nem gyújt rá meg ilyenek, ugye?
0: Az már nehezebb
1: kérdés. Nem számít, hogy gépezik, nem telefonál.
0: Az már nem, de ez a kettő, igen, tehát nem a szombat délelőtt a bevásárlásé, hanem legyen mondjuk a vasárnap. És ilyenkor inkább kimegyünk a természetbe a kutyával, mint hogy kocsiba üljek és menjek, és intézem a dolgaimat. A gyerekeknél a legjobb válasz, számomra a legérdekesebb válasz az az volt, hogy igen, ilyenkor van az, amikor ihatunk kólát, meg fantát, mert a hét többi napján nem.
1: Nem, aha, igen, kiemelni.
0: Tehát most egyesek számára ez túl kevés.

0: apró dolgokkal emelik ki, vagy csak azzal tudják, hogy ezzel kezdik el a visszatérés, vagy a, vagy a rátalálás folyamatát.
1: És hogyha az embernek a fejét mindig belenyomják a homokba, vagy a vízbe, azt mondván, hogy ó, ez semmi, amit te most csinálsz.
0: Megölik a lelkesedést.
1: Megölik, eleve kiirtják elejétől kezdve ezt a kis csírát, ami bármiféle reményt adna arra, hogy a jövőben tovább fejlődjön a család vagy az illető.
0: Uh-huh. Szóval akkor az oktatásban ezt látod meg, hogy, hogy forrás kell, hogy a pedagógusok tudjanak újra gondolni, ellesni olyan módszereket, amik ilyen több dimenzióban mozognak, és már nem is kell feltalálni spanyolul, azt meggondolom, mert nagy központokban mindenki van találva.
1: Ki van
0: új kötankönyvek, új megoldások, internet, minden más interdisziplinális bevont más eszközöket, stb.
1: Így van, tehát modern időket élünk, tehát most már nem elég az, hogyha papírt másolunk, kimásolunk kinétoni dolgokat, nem akarok senki kollégát megsérteni, tudom, milyen keményen dolgoznak, de saját magukon lehetne könnyíteni azzal, hogyha egyszer végigcsinálnák a különböző dolgokat, és lenne egy olyan váltás. Információ táruk, és egy olyan, olyan anyagtáruk, amiből bármikor kihúzhatnak dolgokat, és mindenki életét megkönnyíteni.
0: Aha. De Németországban tanultál, voltál kint, vagy kint most is, az iskola egyetem befejezése után. Beszéltünk néhéber nyelvről, szóba került Izrael. Milyen a megítélése most kint Izraelnek, Németországban, Nyugat-Európában, és milyen a zsidó közösségnek az azonosulása vele? Hogyan fogalmazza meg a kritikáit egy olyan hát ellenséges, vagy nem ellenséges környezetben? Az hogy néz ki?
1: Körülbelül 3 évvel ezelőtti statisztika, hogy egy olyan 25 ezer körül van azon izraelieknek a száma, aki Berlinben és környékén él.
0: 25 ezer.
1: Így van. Nagyon szeretik Németországot az izraeliek. Építenek, építőiparnak egy részét, átvették, és én úgy látom, hogy nincsen probléma így németek és izraeliek között. Jól tudnak együtt dolgozni, ez köszönhető ugye a még regnáló kormánynak is, és a kormány hozzáállásának is. Én ebben nem látok semmi problémát. Ami igen, és ez itt is Magyarországra is jellemző, hogy a saját zsidóságukhoz való viszonyuk az izraelieknek. Uh-huh. A tendencia az általában úgy van, hogy amint elhagyják Izraelt, átkerülnek a diaszporába, akkor lassan felismerik a zsidó gyökereiket, és elkezdik keresni a maguk helyét. Uh-huh. Aztán utána megint elveszítik az érdeklődésüket, és amikor már a gyerekeik ott vannak, és a családjuk van, akkor újra elkezdik keresni a gyökereiket. Ez ugyanúgy érvényes itt is, mert ugye jobb esetben bár bat mitzváig valamilyen igen. közösséghez tartoznak az emberek.
0: Bár bat mitzvá az ugye a férfiaknak és a lányoknak a férfivel és nővi avatása, vagy önkorosítása, de nagyjából a keresztény bérmálásnak feleltethető meg, ugye a lányoknak 12, fiúknak 13 éves korban. Szóval addig azt mondom, be vannak vonódva.
1: Addig be vannak vonódva, többé-kevésbé a családtól függően, ahogy igen, erről igen. beszéltünk. És amíg elkerülnek egyetemre vagy főiskolára, addig valamennyire a közösséghez tartoznak. Abban a pillanatban, hogy országot vagy várost vagy községet váltanak, elszakadnak azoktól a gyökereiktől, ahova eddig tartoztak. Uh-huh. És nem is nagyon érdekli őket. Tehát nem az az első dolgok, hogy megkeresik a következő hitközséget, bekopognak az ajtón és azt mondják, hogy itt vagyok. Uh-huh. Mivel foglalkoznak a tanulmányaikkal, az élettel, az, hogy hogyan viszik tovább, egyszerűen jól érzik magukat, és fejlődnek. Aztán 30 plusz évesen, amikor már saját családot alapítanak, akkor térnek vissza a saját zsidóságokhoz a gyerekeik miatt. Uh-huh. Tehát inkább az a kérdés, hogy ez a körülbelül 18 és 35 év közötti generációt hogyan tudjuk megfogni. És ez mindenhol egyformán probléma.
0: De általában azt tapasztalod, hogy mondjuk lehetnek izraeliek, lehetnek nem izraeliek, akik ott élnek, igen, hogy sok esetben az a baj, szóval így azt látom sok esetben a közösségi vezetők megközelítésében, vagy akik így gondolkodnak statisztikákban, és akkor ilyen próbálnak ilyen korfát rajzolni, és akkor 18-tól 35-ig, stb., hogy ugye megtartásról, közösségi megtartásról, emberekről és stb.-ről van ugye szó, fizikai dolgokról, személyekről és statisztikákról és közösségről, De alapvetően ugye itt azt is tudom nagyon jól, hogy az egyik nagy szívfájdalom nekem, hogy rabiként, hogy nyilvánvaló az ember egy spirituális lény. Még hogyha nagyon el van merülve a materializmusba, és hajhássza az élvezeteket, vagy a apró cseprő dolgokat a világba, amiket haza tud vinni, és le tudja rakni, hogy ezt is megvettem, akközben is van egy éjsége, ami időről időre, hetente, havonta, évente egyszer, de fölébred benne. És az a gondom, vagy az engem nagyon foglalkoztat, hogy olyankor nem feltétlenül fordulnak a zsinagóga világához ezek az emberek, hanem New Age, vagy bármifajta más ilyen hibrid, vagy ilyen vallási saláta, New Age-es, vagy modern vallási salátában találják meg a megoldásokat, és ilyen neopogány dolgokba kezdenek követni. És hogy ez a furcsa, hogy akkor Dafke, ugye pont akkor nem a zsinagóga világát keresik meg, amikor a fentebbi régiókra, vagy dimenziókra vágynak. Hogy ez egy külön probléma, de ezt persze csak itt be akartam szúrni, hogy ezt te is tapasztalod-e?
1: Persze, hogy tapasztalom, ez is a progresszív létnek egy része, amikor próbálunk másokat találni ugyancsak az embereknek. Ami baromi nagy különbség, hogy a látásmódban van. Tehát az, hogy más irányzatok nem néznek körbe, nem nézik meg, hogy mi történik, szépen a saját útjukon mennek. Uh-huh. Igaz? Mi azért vajódunk ennyit a dolgokkal, azért vajódunk, és azért nehezebb, mert mi azt nézzük meg, hogy mi van körülöttünk, és ahhoz próbálunk valamilyen szinten igazodni. Lehet, hogy ez nem a legjobb módszer, de míg a másik módszer egy irányú utca, addig mi próbálunk minden irányban kommunikálni. Vannak igazadban többféle mozgalom, mindenféle lehetőségek, próbálkozások. Én a részemről, amit nagyon jónak találtam, nem azért, mert mit csináltuk, de az LSD volt, ami nem a drogról szól, hanem azt jelenti, hogy
0: már.
1: Let's start davening.
0: Let's start davening. Gyerünk, kezdjünk el imádkozni.
1: Így van. Igen. Ami egy ilyen, pontosan ahogyan a neve is mutatja, egy ilyen mix. Tehát ez a neo-haszid stílus a teljesen modernnel összerakva. Uh-huh. Egy kicsit hippisítve is.
0: Talán nem azzal a rabival kezdted el ezt az ötletet, aki ilyen haszid volt és kiugrott, és most Németországban, nem tudom melyik kelet-német városban lett rabbi azzal a központtal, ahol az ilyen kiugrott haszidoknak segít.
1: Nem.
0: Nem azzal
1: kezdted
0: el? Ő később jött.
1: Ő később jött. Mással kezdtem el a történetet, aki különben a Lauderben érettségezett annak idején.
0: Ó. Igen. Zsoltival?
1: Nem.
0: Nem, akkor nem. Akkor szabad a gazda.
1: Szabad a gazda? Uh-huh. Az Ariel Pollack.
0: Ja, jó, oké, Ariel Pollack.
1: Ismered.
0: Oké.
1: Ő az ott a Tel Avivban rabbi, nagyon jó kis közössége van, és pont ez volt a lényege a történetnek, hogy bevonzani ezt a bizonyos generációt, akiről beszéltünk.
0: Aha.
1: Mert hogy ez megszólította az embereket. Uh-huh. És egy olyan vegyes felvágott volt gyakorlatilag, amiben mindenki megtalálta a saját magához közelállót, vagy azt a részt, ami megérintette.
0: Aha.
1: És gondolom, hogy ez egy olyan típusú feldolgozása a saját zsidóságunknak, amihez hasonlót kellene nekünk is itt produkálni.
0: Magyarországon.
1: Igen. Mint hát, egy példa, úgy említettem meg. Nagyon sok dolgunk van, nagyon sok mindent kell még csinálnunk. Igen, az, hogy én nő vagyok, és női rabbi vagyok, ezt büszkén vállalom. És szerencsére vannak már Magyarországon is olyan emberek és közösségek, akik érdeklődnek, és szeretnének velem együtt dolgozni, vagy már együtt dolgoznak velem. És úgy gondolom, hogy sok időbe telik még, amíg elfogadnak engem, mint női rabbit. De bárki jöhet hozzám, és mindenkit szívesen várok, és válaszolok minden kérdésre.
0: Holnap? E-mail cím?
1: Facebookon mindenki megtalál.
0: Kántor Anitát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad újra a meghívásomat. Kántor Anita rabbinővel beszélgettünk, immár másodszor a Merkava mostani adásában. Ugye Merkava nem csak égi szekér, de több, mint tank. Arra biztatok minden egy kedves hallgatónkat, hogyha van javaslatuk témára, évszázad, személyiség, Esetleg egy vendég, akit behívhatok, nyugodtan írjanak a Merkava Facebook oldalára, vagy pedig nekem Gabriel Finali néven szintén fogjuk a Facebookon, Messengerben dobhatnak egy sort, egy ötletet, és arra én próbálok mindenképpen reagálni, és hogyha megvalósítható, akkor azt a műsorban el is fogom hozni, vagy pedig témává emelem. Nem sokára visszatérünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak minket.

0: hír összeállításunk következik.
1: A különbözőségek nem akadályai, hanem feltételei az egységnek. Családi nap Debrecenben. Debrecenben rendezték meg a hajdúdorogi főegyház megye hagyományos családi napját június 13-án szombaton. Az eseményre az egyházmegye fenntartásában működő intézmények munkatársait, családjait és minden érdeklődőt szeretettel vártak. A rendezvény célja az volt, hogy közös imádságban, találkozásban és vidám programokban erősítse a közösség összetartozását, valamint lehetőséget adjon családoknak a feltöltődésre. A program már kora reggel megkezdődött. A kapunyítást követően a főzőverseny résztvevői elfoglalták helyüket. Majd közös imádságra, mire Paraklisra gyűltek össze a családi napon jelenlévők. Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek, metropolita köszöntőjében a harmónia jelentőségére hívta fel a figyelmet. Reményteljes újraindulás. Missziói nap Fejér Komáromban. Minden kezdet nehéz, viszont valamit újrakezdeni jóval könnyebb feladat. Ezt élték át a Fejér Komáromi Egyházmegye hívei is. Amikor június 6-án, 7 év kihagyás után ismét közös találkozóra invitálták őket a Tordas Gyúrói Társult Evangélikus Egyházközségbe. A korábban hagyományos pünkösd hétfői összegyülekezéseknek a 2020-ban kitört járvány vetett véget, azóta pedig a legtöbb gyülekezetben ezt a napot a saját közösséget erősítő alkalom szervezésére fordítják. Idén azonban többszöri próbálkozás után megtörtént az újrakezdés. Immár új időpontban, de a régi lelkesedéssel. A rendezvényre több mint 150-en érkeztek Tordasra. Őket a helyi gyülekezet önkéntes csapatának odaadó és gondoskodó szeretete fogadta. A programot Bence Győző, az egyik helyi lelkész indította igei gondolataival. Majd bemutatta a több települést magába foglaló, sokszínű és életteli gyülekezetüket. A program délutáni csúcspontját az egyházmegye lelkészeinek összefogásával megvalósult Tamás Mise jelentette, amelyen újszerű formákban, de változatlan tartalommal szólalt meg Isten igéje. Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ősidők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és lelki egészség megőrzését. Birkei Gorzó András, kutató biológus, több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszik az ember életében. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma csütörtökön szintén derült, napos és száraz az idő. Gyenge marad a légmozgás, és már 27-32 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Gyuris Dániel.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Forrest Gump, Robert Zemeckis, 1994. Egy különlegesen egyszerű ember, Forrest Gump, konzervatív szempontból végigéli a II. Világháború utáni Amerikát. Hogy a szabadelvű élményeket megtapasztaló barátnőjével végül családalapításban engesztelődjenek ki. Legalábbis ő így meséli.
1: Számomra ez a konzervatív és a, vagy mondhatni, hogy a republikánus Amerika és a demokrata Amerika találkozása két személy által, két személyen keresztül.
2: Amerika legbutább embere átéli Amerika történetét az 50-es évektől a 80-as évekig. Mindent és mindenkit túlél, és megvalósítja az amerikai álmot.
0: Véletlenül én ennek a filmnek az indiai 2022-es feldolgozását néztem meg, Advait Chandranról.
2: Én is azt néztem
0: amelyik
2: meg.
0: Indiának 1970-es...
2: Mikor, melyik év?
0: 2022-es.
2: Ó, aznak már nem a Bubik a magyar hangja.
0: India történetét 1970 és 2010 között tekinti át, de akkor ti nem ezt néztétek.
2: Nem ez, de
1: maradtunk az eredetinél.
2: Jó, meg van egy olyan magyar változat is, ami meg a honfoglalás nem tudom melyik korszakkal lehetne így párhuzamba vonni. Mondom az én első tételmondatomat, hogy Szabit legyőzzem. Hmm. Ez a film az igazságtalanságról szól, mert hogy az, akinek itt el kéne buknia, az a világ nyertese lesz. Ezt nem bírjuk elviselni, nem?
1: Bolondnak áll a világ.
2: Ez volt az ötletem, hogy valami szólással fejezzem ki, vagy közmondással fejezzem ki ennek az egy mondatát.
0: Bolond szélfúj. De milyen érdekes, hogy
1: meg egy bolond százat csinál.
0: Igen. Fordítva is mondhattad volna, és valószínűleg ironikusan mondtad, tehát, hogy egy ilyen nagy isten igazságszolgáltatást érzünk abban, hogy a lúzer végül is minden helyzetből csodálatos nyertesként jön ki.
2: Majd jó, azt most előre kell bocsátanom, nem tudom mi a filmnek a titka, de most se tudom megállni sírás nélkül, már ha a Forrest Gump filmre gondolok. Te is így vagy ezzel, Dani?
1: Én nagyon szeretem ezt a filmet.
2: De szoktál sírni sajta?
1: Hát leginkább érzékenyé válik az ember akkor, amikor főleg a zenés részek jönnek.
2: Tehát, na, a zenéről majd mindenképpen beszéljünk.
1: Hogyha arról beszélünk.
0: 32 dal hangzik el.
2: De még előtte, tehát én ennek a filmnek köszönhetem, hogy elkezdtem futni, és elértem a 7-es buszt. Oh. Egyébként tényleg volt egy emlékezetes futás.
1: És hány éven keresztül sikerült ezt?
0: Én pingpongozni kezdtem, és kínaiakat vertem pillanatok alatt. És
1: akkor... Én nem jutottam el Vietnámba.
2: De még eljuthat, csak vigyázz a lábadra.
1: Inkább nem.
2: És akkor én azzal kezdenem ezt az adást, hogy azt mondom nektek, hogy stop, vagy hogy ponyvaregény, született gyilkosok, a remény rabjai.
0: 94, ez az év,
2: az oroszlán királyt, maradjál már, Szabi, nem igaz. Az olajligeten át, Chungking Express, avagy Sátántangó, és igen.
0: Ezt akartad kérdezni, hogy mi köti össze őket.
2: Micsoda év volt ez, gyerekek?
0: Igen, ez jó,
2: hát,
0: év
2: ilyen,
0: volt.
2: Hogy már éltünk.
0: És én 20 éves voltam.
2: És ezek közül hányat láttál, Szabi? Az
0: összeset.
2: Na most ez a film, ez egyszerre kultuszfilm, meg egyszerre gics. Nem? És akkor ezt majd fejtsük ki, vagy ez a kultuszfilm, ez egy jó szó rá? Vagy csak egyszerűen olyan film, amit szeretünk? Vagy egy ilyen családi mozi? Vagy a... Lehet, hogy mégsem annyira, mert a nagymamánk se nézi meg szívesen, meg a gyerekünknek sem mutatjuk meg.
1: Szerintem családi mozi. Aha. Tehát ez mindenképpen, mert azért érdemes ezt családi mozinak tekinteni, mert rengeteg történetet tudsz vele elmesélni azoknak, akik nem lehettek ennek részesei, de neked már voltak róla valamilyen jellegű képzeteid, vagy pedig ugye emlékeid ezeken keresztül. Hát gyakorlatilag ugye azon túl, hogy a JFK-nek a halála és a többi, a vietnámi háború, csak hogy a legnagyobbakat említsem ebben az egészben, a Nixon botrány. Tehát, hogy minden benne van ebben, amit az elmúlt amerikai történelemnek mondjuk úgy, a 20. századi amerikai történelmnek a második felében tudni érdemes.
2: Nagykonállal fogyasztjuk az amerikai elnököket.
1: Ez egy élő történelemfilm. Egy történelmi oktatófilm, azt is lehet mondani.
2: Ez egy jó ötlet töri órára bevinni.
0: 1986-ban jelent meg a regény Winston Groom-tól, Forrest Gump, és a pikareszka műfaja.
2: Ennek is már megint
0: mindegyik filmnek ez, mert ez a legjobb, ugye Walter Candidja óta.
2: És ez csavargó regény szintén?
0: És ezt nem hangsúlyoztuk eléggé, hogy pikareszk, tehát olyan elemekből áll, amelyek fölcserélhetők, vagy több kihagyható belőlük, és ez a kihagyás, ez szerephez jut akkor, hogyha olvastuk a regényt is, meg a filmet is, mert a regényben még sokkal több történet van, tehát például űrhajós is lesz ő. A legnagyobb változás azonban az az elmebéli állapota, mert a regényben ő egy szavan, vagyis olyan, hát...
2: Na...
0: Igazából nem értek hozzá. Tehát olyan szaván, aki matek zseni, és ezt a matek zseni részt csak azon gondolkodtam,
2: az Audi, nem?
0: Igen, de azon gondolkodtam, hogy a filmben 75-ös az IQ-ja, akkor nem lehet matek zseni, tehát igen, akkor itt ez akkor nem egy, a... egy más betegségbe, vagy más elmeállapotba kerülő át, és a, nem tudom, hogy veszítünk-e, tehát a regényben egy olyan egyszerű autista ember, aki képtelen a normális kommunikációja embertársaival, ugyanakkor a életének a felénél kiderül, hogy a számok világát varázslatosan uralja a zseni.
2: Ez meglep bennünket.
1: És egy szuper képessége van, az akaraterő.
2: Nem, van egy másik is, de ezt majd mindjárt elmondom.
0: A kitartás.
2: Szerintem nem csak az akaraterő, hanem van egy ilyen gyönyörű idegen szó, amit Szabi magyarul is el tudna, hogy a resilient.
0: Ellenálló képesség.
2: Csak ennyi, na mindjárt le, jó, oké. Na, visszatérve, én még azt
0: megküzdés.
2: Egyrészt ebből a figurából lenne a világ legjobb muszlim embere. De abban az értelemben, hogy az iszlámnak a jelentése...
0: Behódolás.
2: Én úgy tanultam, hogy Allah akaratának az elfogadása.
0: Uh-huh. Isten és ez a csávó, meghódolás.
2: És ebben a csávóban valami ilyesmit érzek, mert van, ahol azt mondják, hogy mit tudom én, a lelki béke, de hogy neki azért van ez a lelki békéje, mert nincs meg a szorongáshoz szükséges minimális IQ-ja. De hogy ez az önbizalom, tehát ő nem az a fajta önbizalom, ahol én biztos ti is találkoztatok ilyennel, ismerős lakásából elmentetek, és akkor a tükörre voltak ilyen mondatok, cetlik, ragasztva, hogy igen,
0: soha
2: erős
0: ne add
2: vagy,
0: föl.
2: Igen, megcsinálod. Na, ő nem ez a fajta önbizalom.
0: Te vagy a kiválasztott, ez az én tükrömön van.
2: Szóval nagyon érdekes, hogy milyen van neki, meg milyen nincs, de szerintem én inkább ezt éreztem, ezt a lelki békét, ezt a...
1: Meg azt, hogy mi történik, amikor mindig megfogadod más valakinek a tanácsát.
2: Mondjál konkrét példát?
1: Hát például Fuss Forrest Fust, vagy Bibinek hogy kitanulja a rákász szakmát a seregben, és aztán utána megígérik egymásnak, mint a világ legnagyobb barátai, és itt szintén visszajön az, amit korábban is beszéltünk, hogy ugye, hogy itt Amerikának ez az engesztelő verziója feljön, hogy ez az emancipációs ügy, hogy a legjobb barátja egy szegény sorból származó fekete amerikai fiú lesz, és vagy már akkor ugye hát férfi, és gyakorlatilag ugye közösen, vagy az ő emlékének tisztelegve ugye ér el egy fantasztikus ilyen rákász karriert, de nem is talán ez a legizgalmasabb benne, hanem mindig másoknak a gondolatait teljes mértékben utasításait végrehajtja. Elsősorban az édesanyjáét.
2: Nagyon érdekes. Az édesanyjánál sokan azon akadnak föl, hogy odáig eljut az anyuka, hogy a lábát ilyen sínbe rakja, de hogy az agyával foglalkozzon valamit, azt nem, csak megtanítja a varázsigére, hát hogy az segít. A ki mondja, vagy valami.
1: Hát igen, meg segít ugye hát az előmenetelének a megolajazásában egy kicsit.
0: Jó, de ezt IQ-ját nem tudod növelni.
1: Azt nem lehet.
2: De fejleszteni azért lehet.
1: Viszont hatalmas szeretetben nevelte föl.
0: Van az Igen ember című film, nem akkora nagy film,
2: de jó az ötlet.
0: De az ötlet jó, és rengeteget gondolkodom rajta. Ott az az alaptörténet, hogy mindenre igent mond, ahova hívják, amit felajánlanak neki, ahova kerül. És ez a film is ilyen, a hadászatot is behozhatjuk, ugye nekik megparancsolják, hogy engedelmeskedjék.
2: És kiderül, hogy a világ legjobb katonája.
0: De
2: ez a hadseregről azért az elég rossz képet mutat, nem?
0: De aztán kerül egy olyan hadászti helyzetbe, hogy egy régi parancsnak engedelmeskedik, mert az akkori aktuális parancs az, hogy hagyja ott a sebesülteket és meneküljön, de ő meg arra emlékszik, hogy segítenie kell a bajtársainak, hát, és ilyen példásan helytáll ebben a helyzetben.
1: Hát már elsősorban bajtárs, és másodszorban katona. És ebből a szempontból ezt gyönyörűen megteszi. De
0: igen,
1: had
0: de
1: nagy...
0: az is kötelesség teljesítés.
1: Igen, de, had, de igen, de az emberi kötelesség teljesítés. Igen. És van persze katonai kötelesség teljesítés. És a kettő néha nem találkozik egymással.
0: És ha már a muszlimokat hozta Gyula, az egész keleten, de aztán ez átszivárog zsidó-keresztény történetekbe is, ez egy nagy gondviselés történet, a keleten számos ilyen van, tehát hogy bármivel sújt a sors, mit eltörik a lábad, akkor azt kell mondani, hogy szerencse, nem szerencse, majd meglátjuk. És ugye, amikor soroznak, akkor téged nem fognak besorozni a törött lábbal, csak a falu összes többi másik férfiát. Uh-huh. És a Forrest Gump is így fordítódik.
2: Most érzünk, tehát... hogy a Forrest Gump az a református teológián alapmű beavatáshoz és kiavatáshoz, mert hogy azért sokan azt mondják, hogy a predestináció jelenik meg.
0: Jó, de akkor ő protestáns volt és elkárhozik? Ez
2: szerinted lehet.
0: Az Isten erre jelölt.
2: Még az is lehet, hogy tényleg kálvinista.
0: Jó, de a predestináció, csak ad vigyem meg Kálvint, tehát, hogy ő nem azzal foglalkozik, hogy az életedben mi történik veled, hanem azzal foglalkozik, hogy az életed után igen, de ennek Isten mire szemelt ki.
2: Ja, csak a korabeli kálvinisták úgy élték meg, hogy ennek már vannak jelei ez életben. És hát tudunk ennél jobb példát, mint amikor Forrest Gump élete megáldatik minden szempontból.
0: Igen, de akkor most Kálvin zárójelző, tehát ez az egyetemes keresztény gondolat a gondviselésről, nem arra, hogy minden meg van írva, hanem arra, hogy az Isten együttműködik a te döntéseiddel és életeddel, és próbál kihozni a bajból, illetve az életedet vezeti tanúságok felé, ez látszik a filmben. Tehát, hogy jön a hurikán, borzalmas, pusztulnak a hajók.
2: Minden de az hajó elpusztul.
0: Igen, de az ő hajója nem pusztul
2: és
0: el.
2: És azért, mert mindenki elpusztul, csak ő nem, de hát ez mi más, hogyha nem az Istennek a jele. Mert és a többinek nem volt gondviselés?
1: Mert mindig az ára a szembe megy. Tehát attól függetlenül, hogy mindig azt csinálja, amit mások mondanak, valahogy mindig az ára a szembe megy Forrest Gump. Mert mindenki próbál okoskodni, másképpen túlbonyolítani az életét. Gump meg egyszerűen csak azt csinálja, hogy hallgat a szívére, meg arra, amit az anyukája mondott neki, vagy Jenny. Uh-huh. És egyszerűen csak, vagy pedig Dan Hadnagy, vagy mások, és egyszerűen csak ezt így él. Tehát teljesen egyszerű, a lehető legegyszerűbb utasításokat hajtja végre az életében. És mindezt pedig úgy, hogy próbál senkinek sem ártani, hiszen mi azt se tudja, hogyan kell azt.
0: Uh-huh. Legyetek olyanok, mint a gyerekek, de mindenkinek van gondviselés, tehát akinek amputálódni kell a lábát.
2: Jó, de a többi hajó, aki elpusztul.
0: Igen, azoknak az a gondviselés, tehát pont ezt most fejezem be, tehát hogy ha levágják a lábadat, az is gondviselés. Ez is gondviselés, akkor talál el Istenhez az ő barátja. Tehát a gondviselés nem azt jelenti, hogy megmenekül a hajót, hanem azt jelenti, hogy az Isten kapcsolat szempontjából tovább vezetődik az életed, és értelmeset tudsz belőle kihozni.
2: Jó, ezt elfogadom. Még visszatérve, és aztán inkább reagálnom kéne arra, amit Dani mondott, szóval, hogy a film egyik sikere, már hogy ezen is töprengtem, az az, hogy felszabadító nézni. Ha cinikus vagyok, akkor azt mondom, hogy az átlag amerikai néző is okosabb, és erősebb is életre való, mint a főhős.
0: Vagy legalábbis e körülvel.
1: Vagy nem, annak ez... gondolja magát legalábbis.
2: Igen. Ez kemény.
0: Kemények és akkor elnézést.
2: És akkor egy ilyen...
0: Amerikai hallgatóinktól elnézést.
2: Igen. És akkor ezt angolul is mond el szépen.
0: We are very sorry.
2: Igen, szóval ez a reményfilmje, hogyha ennek a sügönyének összejött, akkor nekem is van rá némi esélyem, nem? Tehát szemben a többi filmmel, ahol jóféle hősöket látunk, nálamnál sokkal jobb adottságokkal, talentumokkal, ő kevesebb nálam, és mégis többre viszi, akkor nekem is van esélyem.
0: Még azt nem csavartuk eléggé, hogy ezt ő meséli el. Tehát ő egy ember, aki
2: vigyázz,
0: ül
2: én mit fog a Szabjából kihozni?
0: Így van, tehát hogy ő nem a kocsmából, hanem egy padon.
2: Csak nem azt mondod, hogy egy magyar mesei alak hatott itt a mind a szerzőre, mind magára Forrest Gumpra.
0: Tehát nagyon szerette a komoly zenét, különösen a közép-európai szerzőket, és Kodály Zoltánnak a Hári Jánosa rendkívüli módon foglalkoztatta Robert Zemeckist.
2: És csak most csak nem azt akarom, hogy megbízhatatlan az elbeszélő, és hogy kamu az egész.
0: Hát, ja, tehát, hogy akkor ki hogyan kerül ki miből, tehát a bizonyos eseményeinkből az életünkben nem úgy kerülünk ki győztesen, hogy tényleg összejön, hanem úgy, hogy egy szép történet születik belőle, egy szép regény, egy szép film születik belőle, tehát, hogy az életünket példabeszéddé formáljuk, hát, még ha nem is teljesen úgy történt minden.
1: Igen, szóval ez egyfajta életünk filmje. Igen, csak nem gyorsan pörög le a szemünk előtt, hanem több mint két órában.
0: Igen, vagy egy ilyen best of version.
1: Mert igazándiból minden szép, ami megtörténik benne, még a nehézségek ellenére is.
2: Mi ne áruljunk zsákba macskát, közösen diákokkal beszélgettünk és vitatkoztunk erről a filmről, és ez is előjött, hogy ez mennyire hihető, amit megtörtént vele. És én nekem az volt az érvem, hogy kérdezzük meg, hogy kivel mi történt, pedig ezek csak kis, még a fenekükön is ott van a tojáshéj, most 21 évesen milyen életélménye lenne.
0: Hát van magának élete.
2: Igen, igen. De hogyha leültetnénk az 50. életévüket már közelítő ismerőseinket, hogy mondjanak olyan sztorikat el, amiket nem hiszünk el, vagy nem hinnénk el, akkor azért előjönnének, nem csak az, hogy van jogosítványom, vagy hogy lepiszegtem egy spanyol turista csoportot, hanem azért mit tudom, én találkoztam a pápával, képzeljétek el. Vagy a második világháború egyik leghíresebb páncélosával is összefutottam.
0: Igen, de ott pont annál nem csak az élményünk volt, hogy végül is össze tudunk dobni egy 10% Forrest Gumpot mi 15-en, hanem az is, hogy a Forrest Gumpban ugye egy ember köré találjuk ezt sűrítve. Jó, azért ennyi csoda, az amerikai három amerikai elnök, ez nem mindenki.
2: Jó, azt nem, de szerintem, hogyha össze, én találkoztam Michael Ferenccel is, képzeld el, még ő vele is. Nem, szóval azt akarom mondani, hogy...
0: De egyébként Michael Jackson-t én tanítottam egy-két tánclépésre. Ez igaz.
2: A kesztyűje meg nálam van Budafokon. De azt akarom mondani itt, hogy szerintem akkor ez egy házi feladat a hallgatóknak, hogy mélyedjenek magukba, és egy fél óra alatt írogassák már össze, hogy mik lennének azok az élethelyzeteik és történeteik, amiket nem innének el. Szerintem lehet, hogy kijönne egy filmre való, és akkor utána várjuk ezeket a filmötleteket. Tehát megpötyögni oda a YouTube-on például a komment szekcióba. Várjuk ezeket.
1: Hát meg gondoljunk abba bele, hogy gyakorlatilag az egész film, amiről szól, az amerikai ilyen közös emlékezetnek egy kivonata. És gyakorlatilag ezt mindenki átélte, csak nem pont így.
2: Egyébként ez a sikernek szerintem egyik csúcsa volt, hogy ennél még több, mint hogy amerikai közös emlékezet,
1: mert ezzel mi is tudunk nyugati világnak kezdeni. Az emlékezete, igen.
0: Azonosulható. Vannak benne, tehát egy eredeti fölvételek vannak benne, Oscar díjat kapott egyébként a látványtervező, és abba illesztik bele a Tom
2: Hanks-et. És ez akkor nagyon újnak számít.
0: És nagyon jól is sikerül, meg viccesen.
1: Na és a legfontosabb a zene, amiről szerettünk volna beszélni.
2: Na, ezzel vitatkozni fogunk.
0: Nem, el is dugoljuk mindegyikben.
1: Ajaj, el is játszunk. De a lényeg az, hogy szerintem a zene az, ami igazából egyfajta világélményé teszi ezt a filmet, és szerintem ez az, ami leginkább hozzátesz. Ehhez, hát gondoljunk benne, hogy a Creedence Clearwater Revival, akkor a Doors.
2: Hát várj, én úgy mondanám, hogy van benne, különbséget tennék a filmzene, tehát a Silvestri Antonio olasz származású filmzenéje között. Szerintem az borzasztóan szájban, nyál, össze, folyósan, fülbemászó, nem tudtam, hogy én most megittem egy almalevet, ja nem, csak megnéztem a Forrest Gumpot, de a betét dalok, azok tényleg ütnek, mondanám, hogy időutazás az 50-estől a 80-es évekig, de ez nem igaz, direkt megnéztem, auti vagyok én is, 56 és 68 között ilyen, kivéve egyet, tudjátok melyik a Hejdunáról fúj a szélnek, meg a Badocsonyi szőlőegyen című nótának az amerikai változata Bob Dylan-től a Blowing in the Wind. Az 70-es évek közepe, de azon túl, hát itt előjönnek, és akkor szedjük össze, Presley-nek a Vadászkutya című száma. Aztán Doors-tól a Törj át. Igen. Aztán van a Robinson asszony. A világnak most szeretetre van szüksége.
1: Igen, de gyakorlatilag, hogyha ezeket, vagy a Creedence Clearwater Revival-nak a Fortunate Son nevezetű dalat.
2: Csak tehát, te hogy, jó a kétésed, nekem meg nem.
1: Ugyan. Tehát, hogy,
3: meg
1: hogy,
3: művelt vagy.
1: Tehát, hogy köszönöm a kedves szavaitokat, de gondoljunk bele ebbe a filmbe, hogy a maga a zenék élményeket közvetítenek. Tehát mindenki emlékszik arra, mikor hallotta ezt a számot először. És igazándiból azáltal, hogy ezeket a topslágereket belerakták betétdalnak ebbe a filmbe, gyakorlatilag egy emlék zuhatagot küldtek át, vagy engedtek el.
2: És nem csak el. Az, hanem megklipesíti ezeket a zenéket, mert nekünk, szerintem hát, neked is,
1: igen.
2: Ha X meg Y szám így felbukkan, akkor már ez a Forrest Gump képkockái bukkannak föl, és nem az, ami hát, környezetben hát azok kicsit, születtek.
1: Igen, de most gondolj bele, 94, mm-hmm. tehát hogy 90-es évek az MTV-nek a csúcsidőszaka. Mm. A Music TV gyakorlatilag erre épült fel, hogy képpé tette a zenét, és fordítva.
2: De új kontextust ad ezeknek a számoknak.
1: Igen, és ez nem csinált mást igazándiból maga a Forrest Gump, mint egy ilyen csinált egy hosszú klippet a ezekből a zenékből.
2: Én gondolom, mindannyian letöltöttétek, vagy nem, akkor még nem lehetett letölteni, meg volt nektek CD-n a soundtrack.
0: Egyébként slágerlistán második helyet ért el ez a
2: tényleg válgatás. Nagyon megvolt nekem, nagyon lemásoltam. Hangsúlyozzuk, hogy ebben a korban azért a Tarantino is elkezdi ezeket, hogy itt leporolni, vagy kikukázni régi elfeledett számokat. Kutyaszorítóban közöttetek ragadtam című száma, vagy Ponyvaregény, ugyanez az év a Lelkész fia.
0: És ráadásul még nem hangsúlyoztuk eléggé, hogy az amerikai történelemben két nagy párt van. Az igaz, hogy egyszer oldalt cseréltek, de most itt a második világháború végétől nézzük az amerikai történelmet, és azért ez a két oldal leegyszerűsítve konzervatívnak és szabadelvűnek is nevezhetnék, vagy értékelvűnek és szabadelvűnek, ez nagyon más élményeket él meg, és a filmben mind a két élmény visszajön. Ez nagyon fontos. Ugyanannak a dolognak a két oldala, tehát a vietnámi harci élmény, meg a vietnámi veteránnak lenni amputált lábbal, az ugyanúgy ott van, mint a Vietnám ellen tüntetni, és világhatalom flower power-t hirdetni hippiként.
1: Vagy elrontani éppen a fekete párducok buliát.
2: Az botrányos
0: jelenet. És de... akkor a film erre képes, mint egy DNS spirál, összefűzi a két ellentétes élményét Amerikának, és még ráadásul egy prédikáció szerűségbe is viszi a legvégén, mert hogy úgy forr össze ez a két vonal, ami mindig felesel egymással, hogy családot alapít a két főhősünk, és közös utódunk lesz.
2: Akkor jól vettem, hogy ez egy amerikai nemzet egyesítő film.
1: Igen.
0: Demokrata republikánus nemzet egyesítés.
1: Ami valójában nem lehetséges, de viszont mindig kitermeli maga utódait.
0: Aha. Ez a negyedik legnagyobb konzervatív film egy listán, 37. legjobb vígjáték, 61. legjobb film, 40. legjobb idézetet tartalmazza, és egyébként 6 Oscar díjat nyert közt a három nagyot a maga a film, a rendező főszereplő. Hát ez, hogy konzervatív film, ez azért vitatott, és akkor ez megint dicséretére válik a filmnek, mert demokraták, szabadelvűek ugyanúgy otthon érzik magukat ebben a filmben, és ők hitelesen látják ábrázolva a baloldali szabadelvű élményeket, és ők pedig inkább az emberséget, a humanitást, mint demokrata alapértéket emelik ki a filmben. Tehát akkor az egy nagyon jó film, ha mind a két oldal magáénak tudja érezni.
2: Egyik diákunk azt mondta kritikaként, hogy ő, aki azért nagyon sok középsúlyos értelmi fogyatékossal találkozott, vagy lehet, hogy csak a testvére az, szóval ő úgy látja, hogy sokkal pozitívabb képet fest ezekről az emberekről, mint amilyenek. Tehát, hogy az értelmi fogyatékos emberek, azok nem jobb emberek, mint az átlag, csak azért, mert értelmi fogyatékosok. Tehát, hogy elkezdünk valamit így átbillenteni.
0: Ez igaz, de tehát a nem értelmi fogyatékos emberek sem jobb emberek, vagy rosszabb emberek, van köztük jó ember és rossz ember. Ez a film, ez konkrétan egy darab egyedi értelmi fogyatékosról szól, aki viszont nagyon jó indulatú ember. Ő ilyen.
1: Illetve a társadalomba beilleszkedik. Tehát, hogy teljesen...
2: De ez fontos, hogy kell egy ilyen társadalom.
1: Hát, amelyik legyen. El tudja fogadni, és a másik még, amit szerettem volna még az előbbi kiemelni, hogy ez egy speciálisan déli történet.
2: Aha, tehát,
1: hogy
0: Alabama.
1: Igen, Alabama, ez nagyon fontos.
2: Érő éjszakon nem csinálná ezt meg?
1: Szerintem nem így.
2: Mi a különbség?
1: Tehát, hogy szerintem pontosan ez a filmnek a lassúsága és befogadó képessége, és mindaz, ahogy is mondjam, az a... Ha már betartozol egy közösségbe, akkor az a közösség foglalkozik is veled. Tehát ez délen egy kicsit jobban, erősebben megjelenik, mint éjszakon, ahol inkább ugye az egyénnek a persze az is függ, hogy nagyvárosi vagy semmi, persze lehet a nagyvárosi vidéki létet is ugye szembeállítani. Ez egy vidéki déli film igazándiból, ami egy speciálisan erről szól, és ezért még inkább meg, hogy is mondjam, fűszerezi ezt a republikánus kontra amerikai vagy pedig konzervatív kontra szabadelvű világot, hiszen itt a Jenny is, a hölgy, aki a szabad elvűségnek egy mintapéldánya, ő is egy déli
2: azért lányként. Azért tényleg nem egy sikersztori.
1: Mutatja be magát, és, vagy mutatja be ezt a törlődést, és hol történnek vele a borzalmak?
2: Jó, ezt nézzük, akkor
1: vagy akkor nézzük meg. Washingtonban meg.
2: De nem, ugye, hát ott az jó, első borzalom, ami
1: Kaliforniában.
2: De várjál, de a csaj az történik, hogy ugye egyébként az őt alakító Robin Wright, ő a Kártyavár című film sorozatból ismert számunkra, és akár kapcsolódhatnánk, hogy igen, a Sean Penn-nek a felesége. Igen, ez egy nagyon komoly, fontos sorozat. De hogy mi van ezzel a lányjal, hogy őt gyerekként nagyon csúnyán molesztálta az édesapja.
1: Igen,
2: és hogy olyan, mintha ez vinné őt félre, és ez az ő egész sorsát megpecsételné.
0: A férfiakhoz való viszonyát mindenképpen megátkozza.
1: Meg a világhoz való viszonyát kompletten.
2: Viszont sokan azt mondják, hogy ha itt kölcsönös szerelemről beszélünk, hát a lány majdnem mindig akkor keresi fel Forrestet, amikor szüksége van valamire.
0: Ehhez képest a lány mondja Forrestnek, hogy Forrest, te nem tudod, mi a szerelem. Ami számomra az egyik legszívenütőbb egyébként mondata igen. volt a filmnek, hiszen Forrest pontosan tudja, hogy mi a szerelem, tűzön vizen át, jóban, rosszban.
1: Csak nem tudja elmondani, mi az.
0: Igen.
2: De Szabi, hogy... mi korábban erről vitatkoztunk, te azt mondtad, hogy a szerelem az két oldalú, nem egy oldalú.
0: De igen, de ebben a filmben végül is két oldalú lesz, tehát ők szeretkeznek, gyermeket nemzenek, hozzám egy spoiler feleségül. Igen. Eltemeti, tehát egy közös háztartásban hal meg a hölgy. Az más kérdés, hogy ez hosszú ideig húzódik, amíg végre egymásé lesznek. De egyébként már a legelején ők nagyon komoly barátok lesznek, csak a fiúnak ez több, mint barátság. Ő már túl van a barátságon.
1: Uh-huh. Hát igen, de Jenny még nem. És neki ugye nagyon hosszú az idő, amíg Forresthez eltalál. Mm-hmm. És még kiderül, hogy igazándiból ez a számára az egyetlen férfi a világban, aki számba vehető.
0: A meg többi aki... férfi az tárgyként kezeli őt, meg pénzt akar tőle, vagy hát belőle meg, kihúzni.
1: Meg nyilván csak a szexualitásnak a megjelentése miatt fontos.
2: De érdekes a szeretet szempontjából, igen, hogy ez milyen jelent? Fajta, igen. Milyen féle szeretettel.
1: Vagy pedig Jenny lehet, hogy csak Forresttel tudott őszinte lenni ebben a világban. Uh-huh. Mert mindenki, aki más, aki őszinte volt, az kihasználta és tönkretette. Lásd, édesapja.
0: Uh-huh. És onnantól meg kezdve... emberként szerette őt, barátként és emberként.
1: Meg még gyerekként.
2: Előjön szimbólumként az elejétől a végéig a madártól. Mit szimbolizál ez? Ugye a lelket? A sorsot?
0: A véletlenek játékát?
2: Volt, aki azt mondta, hogy Jennyt, mert hogy ő kislányként is már repülni szeretett volna, aztán heroinistaként is majdnem repül.
0: Ez jó, de akkor

0: Az értékelviséget, azt a jó döntéseket, leegyszerűsítve mondtam, az Forrest Gump képviseli, és ami a hölgyel történik, azok ilyen szép kísérletek, hogy szabad szerelem, de hát ilyen borzalmakba fordulnak, meg élmények, megélések hábítószerekkel, meg tüntetés a háború ellen, igen. De végül is ő prostituált lesz, mindenki kihasznál. Hát szextáncosnő az minimum lesz.
1: Uh-huh. Jó. És aztán mindenféle különböző embereknek a alkalmi barátnője, de a szabadosságnak egyfajta körkörösségét mutatja be, hogy mindig el lehet rugaszkodni, de sosem fogsz repülni. És ez a szabadosságnak ez a problémája, hogy mindig kell egy talaj, ahonnan el tudsz rugaszkodni, és Jennynek ez a talaj, ez Forrest Gump.
2: Közben gondoltam, lerántom ezt a filmet a valóságban, ezen tűnődtem, hogy mi lenne a reális sorsa a Forrestnek, de valószínűleg az, hogy nem, egyetemre nem engednék be.
0: Bár még sport eredménye?
2: De 75-ös IQ-val a sport eredményeivel sem. Feltehetőleg,
0: a Vietnám is.
2: Viszont a hadsereg az azért érdekes, azt olvastam valahol, hogy ott pont akkoriban volt egy olyan program, hogy biztosítsák az alacsonyabb intelligenciájú férfiak számára is a katonai lehetőséget, amennyiben ezt lehetőségnek mondjuk. Tehát az valószínűleg... Hát
1: ugye sorozták is őket, úgyhogy igazából nem volt ez annyira lehetőség, mint inkább kötelesség. Aha. Tehát, hogy de igen, de szóval valóban egy probléma van ezzel, hogy 84-es IQ alatt nem alkalmas a mai rendszer szerint valaki az Egyesült Államok hadseregében való szolgálatra.
0: Mert az ez az IQ szint, ez csúszkált azért. Csúszkált.
2: Közben szólok, hogy az én, amikor sorozásom voltam, ugye sorozás? Amikor volt a nagy mustra, akkor ott volt egy régi cimborám az általános iskolából, akinek láttam az IQ tesztjét, és egy óriási nullás volt ráírva.
0: Az nagyon nehéz.
2: És akkor ezt végig gondoltuk, hogy ez akkor ez okos ez a gyerek.
1: Vagy pedig mindent tudott.
2: Igen.
1: Túlfordult a mutató.
2: Igen. Akkor valószínűleg a gazdasági sikeresen biztos, hogy összejött volna, feltéve, ha... Nem, az azért kell valaki segítség, aki jó tanácsokat ad
0: jó,
2: neki.
0: Jó, de van a filmben segítség. A barát... a nem Jenny, hanem a barátja, akit Gary Sinise játszik, az mellette áll, vagy mint a viccben is, a, nem tudom, a, meg tanmesében, hogy a vak, meg a... féllábú, összedolgozik, és segítik egymást, tehát itt is végül is neki amputálni kell a lábát, de az esze megmarad, és akkor ilyen agyként szolgál ehhez a vállalkozáshoz a barátjának. Összeadják, amiük van.
2: Oké, és akkor legvégül meg a magánélet, tehát a Jennyvel való kapcsolatát azért így kevesen tudják ilyen, megint csak bocs, lelki nyugalommal megélni, tehát ő simán lehet, hogy egy, mint a rövid film a Szerelemben című lengyel Kieslowski alkotásnál, hogy itt súlyos érzelmi kizsákmányolás is lehetett volna a vége ennek. Szerencsére nem ez történt. Szóval valószínűleg...
0: Bár az, tehát amikor lefekszik vele Jenny...
2: És utána a reggelre már nincs ott.
0: És reggelre nincs ott, tehát akkor így kicsit a kihasználás nekünk is ezünkbe jutott, mintha csak gyermeket akart volna csináltatni magának.
2: Egyébként miért? Erről beszéljünk.
0: Aki akkor már milliómos, tehát ott is lehet egy érdekkapcsolat.
2: De tényleg miért akarja ezt? Tehát, hogy miért megy oda Jenny, miért fekszik le vele, miért hagyja ott, miért keresi föl újra? Ti hogy láttátok ezt?
0: Újra azért keresi föl, mert éces lesz.
2: Oké.
1: Meg az is egy probléma, hogy Jenny szeretné, hogyha Forrest mindig vele lenne, de magával Forresttel nem biztos, hogy tud élni. Tehát akkor szüksége van egy kis Forrestre. Talán valamilyen szempontból. De nem tudhatjuk.
2: Volt, akivel megnéztem ezt a filmet, és a végén között egy szegény gyerek. Tehát azért ezt még nem tudom, hogy ő így föl tudja nevelni a kisrácot egyedül.
0: Érdekes, hogy a regényben van új férje Jennynek, és nem lesznek együtt a Forresttel. Ott ez a halálos betegség sincsen, hanem Forrest belátja, hogy van egy gyereke, de nem tudja apaként fölnevelni, és ennyi. A film az jobban tetszik nekem, tehát végülis úgy kezdődik a film, hogy az első iskola napjára megy a félárva kisfia, és a félárva kisfiáról pedig kiderül, hogy teljesen ép az értelme, hála jó Istennek.
2: Van nekem egy workshopom, aminek a témája, nem csekélyebb, mint hogy mi az élet értelme. Mm. És körülbelül arra jutottam, hogy mi az élet értelme, tehát van egy biológiai értelem, hogy továbbadjam a magomat, hogy vagy magjaimat, aztán mi még az értelme, hogy egyénileg kiteljesedjek, hogy a közösségemet megajándékozzam, és van egy spirituális szint is, és olyan érdekes, hogy ebben a filmben...

0: Igen. Is, hogy sikeres legyek, pénzt
1: keresek. És egy Forrest Gump sorsában mind a négy megvan.
0: Igen.
1: Ez ritka szép. Még a spirituális is, az is nagyon megfogott engem. Valamint, ha fölteszem a kérdést ennek kapcsán, nem az, hogy mi az élet értelme, hanem hogy de hogyan érdemes, vagy mi az életünk miértje, ki az a híres bécsi pszichiáter, aki ezzel foglalkozott.
0: Viktor Frankl. És hogy találd meg az életed értelmét, vagy adj neki értelmet.
1: De most itt kérdezem tőletek, hogy mi Forrest Gump életének az értelme, a Jenny?
2: Illetve az, hogy Forrest Gump tudatában van-e annak, hogy milyen szerencsés.
1: És, aha. És akkor gyakorlatilag a túlélés, mint kulcsszó, ezekkel megvalósul, de ennél sokkal több is.
0: Ugye a regény is, és a film is, meg a Forrest Gump elbeszélése is, az túlmegy minden határon. Tehát olyan égtelen, túlnagyolt, persze az a jó mesélő, aki túlnagyítja a dolgait. Én például úgy mesélem, hogy kezet fogtam második János Pál pápával, és ez igaz is, ráadásul. De minden túl habosít, és akkor hát a kis ördög az már a film legelejétől, különösen amikor Elvis Presley táncolni tanítja, vagy John Lennonnak a Imagine című számot ihleti egy tévéinterjúban, akkor hát kezdünk gyanakodni, hogy ül egy értelmi fejlettségű ember egy padon, és egyedül van, magányos, senki nem figyel rá, akinek mesél, az is végig a filmben változik, tehát jön a buszunk, és el kell menniük, vagy egyszerűen csak megunják a hülye meséit. Tehát, hogy ebben van egy álomszerűség arról, hogy Amerika mi lehetett volna, vagy mi is lehetne.
1: Egyébként ez nagyon érdekes, a 90-es évekre elszoktunk attól, hogy amerikai álmot pozitívan mutassa be amerikai film, és ez egy kiválóan jó példa erre.
2: Hát, mert az amerikai álom az tőlünk távol van, a magyar álom pedig mindig csak álom marad.
1: Jó, de hogy mondjuk a 70-es, 80-as években már nem nagyon találkozunk olyan nagy filmmel, ami pozitívan tud erről beszélni. Nekem az egyik tanulságom a filmmel kapcsolatosan, hogyha, és ahhoz kapcsolódva, amit Szabi most mondtál, tehát, hogy nem pofázom mindenkinek egy buszmegállóban ücsörögve órákon keresztül, akkor sokkal több időt tölthetsz a szeretteiddel.
0: De nem lesz ilyen jó élet.
2: Akkor meg a szeretteidet fáraszthatod ezekkel a történetekkel.
1: Illetve a külvilág nem fogja tudni megtudni, mi történt veled. Egyébként azért elmegyünk egy jó vidéki kocsmába, simán hallhatunk ilyen sztorit, csak szánjuk rá az időt, hogy ezeket a helyi Hári Jánosokat vagy Jóska bácsikat meghallgassuk.
2: Lehet, hogy minden faluban lakik egy Forrest Gump.
1: Mm.
2: Meg szerintem ez így is van. És szerintem mindenkiben ott van egy kicsit ez a Forrest Gump. Mindenki átélte ezeket a történeteket, és átfogja. Mindenkinek lesz egy ilyen egyszerű énje, ami egy egyszerű ilyen élettörténet el tud mesélni, csak mi szeretjük bonyolultabban nézni ezt a világot, és egy kicsit zavarosabban.
1: Akkor fussunk.
0: Az élet egy doboz csokoládé, sosem tudod, mit kapsz legközelebb. Forrest Gump, Robert Zemeckis, 1994. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Gyuris Dániel.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.

bátorító üzenet azoknak, akik tiszta szívre vágynak. Elgondolkoztató és különös fogalom a tiszta szív. Vajon mit jelent ez? A válasz nagyon egyszerű, mert a tiszta jelzőt nem csupán a fizikai tisztaságra, hanem erkölcsi és lelki értelemben is alkalmazzuk. Ezzel a szóval jellemezzük azt, aki áltatlan, őszinte, romlatlan. A szív kifejezés pedig a Biblia szerint nem csak testi szervünket, hanem átvitt értelemben a gondolkodást, az akarást, az érzések központját is jelenti, ahonnan félelem, szeretet, bosszúság, öröm, szomorúság, gyűlölet, harag támadhat. A szív a lelki életünk központja, a hajlamaink titkos indítókainak székhelye. Amint a mindennapi életben csak úgy érezzük magunkat jól, amikor tiszták vagyunk, elviselhetetlennek tartjuk, ha mocskos a környezetünk, vagy piszkos lesz a ruhánk és a testünk bármelyik része. Így van ez a lelki életben is a tiszta szívű embernél. Nem érzi jól magát olyan társaságban, ami beszennyezheti gondolatait, érzéseit. A bűn tönkretette az ember gondolatvilágát. Éppen ezért hogyan lehet újra tiszta szívhez jutni? Ezt a csodát egyedül Isten viheti végre.

Bölcs Salamon azt tanácsolja. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Dávid pedig kéri az Urat, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Azért imádkozik így, mert tudja, hogy önmaga képtelen szívének tisztaságát megőrizni. Hiszen a bűn megrontotta az ember érzésvilágát, és saját erőnk kevés ahhoz, hogy rossz hajlamaink felett győzni tudjunk. Az Úr Jézus a hegyi beszédben kijelentette: boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Más szavakkal, akiknek a kívánságaik, a vágyaik, az indítékaik tiszták, azok teljes szívükből, képmutatás nélkül szeretik az Urat. A jutalmuk az lesz, hogy Istent meglátják. Ennél nagyobb örömet és boldogságot nem is kívánhatnánk magunknak.

Ha megromlik az Istennel való kapcsolatunk és az egymáshoz való viszonyunk, végeredményben mivel van baj? A szívünkkel, a belső emberünkkel, amely engesztelhetetlen, rideg, tisztátalan és megkeményedett is lehet. Megváltónk szavait így jegyezte fel Máté evangélista. A szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznasságok, lopások, káromlások. Isten tehát nem csak a külső cselekedeteinket látja, hanem a szívünk indítékait vizsgálja meg, és annak alapján állapítja meg tisztaságát. Ő jól tudja, hogy tetteink, szavaink, eljárásaink mögött mi van, mert lehetnek azok látszatra nagyon jók és szépek, de a mozgatórugója nem biztos, hogy tiszta szívből fakad. Mi emberek csak kívülről tudjuk megítélni a másikat. Egymás erről eltitkolhatjuk szívünk indítékait, de Isten erről nem lehet eltakarni. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.

Isten adhat nekünk új szívet. Saját erőlködésünkkel nem sokra megyünk. Ha valaki haragjától, irigységétől, szeretetlenségétől akar szabadulni, az hamarosan tapasztalja, hogy ez nem megy, hiszen e rossz jellem tulajdonságukat nem úgy vetjük le, mint egy ruhadarabot. Mélyebben fészkelnek ezek a szívünkben, mint sem gondolnánk. A jó szándék kevés, a kínos igyekezet szinte semmit sem ér. Sokkal gyarlóbbak vagyunk annál, hogy sem sikerülne. Jézus arra is utalt, hogy Isten országába nem juthat be semmi tisztátalan, mert itt a földön tiszta szívűeknek kell lennünk, ha az Urat meg akarjuk látni, és boldogok szeretnénk lenni. A szív tisztasága Isten ajándéka, amelyet ő ad nekünk, miután bűneinktől elszakadtunk és elfogadtuk Krisztust. Kinek szívében az Úr Jézus lakozik, annak gondolkodásában és erkölcsében hatalmas változás áll be, és minden tettében tisztaság fog megnyilatkozni. De mit tehetünk, hogy az Istentől kapott tisztaságban megmaradhassunk? Vigyáznunk kell az ajtókra és az ablakokra, vagyis a szemünkre és a fülünkre, mivel szemünk és fülünk számára sok veszélyes terület van. Kerüljük a kísértés helyét és a tisztátalan emberekkel való érintkezést. Távolítsuk el azokat a könyveket, újságokat és képeket, amelyek veszélyessé válhatnak számunkra. Nagyon fontos, hogy mindig ügyeljünk arra, mit nézünk, hallunk és olvasunk. Ahhoz, hogy tiszta szívűek maradjunk, szükség van a kitartó imádkozásra is, mert tiszta szívet csupán összetett kezekkel és meghajtott érdekkel lehet megőrizni. Fontos, hogy naponta tanulmányozzuk a Szentírást, és így az ige fegyverével felvértezve ellentállhatunk a gonosznak. A Zsoltáríró is erről tett bizonyságot. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Mindig azzal a tudattal legyünk, hogy bennünket Isten lát és hall, és ha igazán szeretjük őt, akkor igyekszünk úgy élni, hogy ne okozzunk neki szomorúságot és fájdalmat. Szerető Urunk arra vágyik, hogy mindig vele járjunk és adjuk oda szívünket néki, mert egyedül ő tudja tisztán tartani azt, és megóvni a rossztól. Miért kell tiszta szívre törekedni? Mert minden tisztátalan gondolat bemocskolja a lelket, tompítja az erkölcsi érzéket, és közömbösíti a Szentlélek hatását. Elhomályosítja a lelkilátásunkat, és akkor nem láthatjuk meg az Urat. Nagyon fontos, hogy megváltozzunk gondolkodásmódunkban. A példabeszédek könyvében olvashatjuk, ahogy gondolkodik az ember az ő szívében, olyan ő. Igen, mert ha gondolataink és kívánságaink gonoszok, akkor cselekedeteink is azok lesznek. Akinek szívében harag, önzés, gyűlölet van, az megkeseríti a saját életét, és boldogtalanná teszi magát és a környezetét egyaránt. Akinek pedig a szíve tiszta, az becsületes az üzleti ügyeiben, megbízható minden eljárásában. Ha például vállalkozó, akkor tisztességes bért fizet a munkásának az elvégzett munkáért. Ha munkavállaló, akkor lelkiismeretesen dolgozik. Törekedjünk arra, hogy mindenkor őszinték, képmutatás nélküliek legyünk. A becsületes életet élő, tiszta szívű ember valóban boldog, mert szíve nem vádolja, nyugodtan alszik és bátran, félelem nélkül nézhet bárkire. De az igazi boldogságát nem csak ez a kiegyensúlyozottság okozza, hanem az a tudat, hogy egykor megláthatja azt az Istent, aki teremtette, aki szeretetből megváltotta, aki gondját viseli és örök élettel ajándékozza meg.

A bűneset előtt az ember szemtől szemben láthatta Istent. A bűn azonban válaszfalat képezett a mindenható Isten és az ember között, így a bűnös ember nem juthat teremtője közelébe, mert nem tudná elviselni jelenlétét, szentségének tisztaságát. A megváltottak számára egy drága, bátorító örömüzenet van, hogy újra megláthatják Istent. Csak a tiszta szívűeknek jut osztályrészül az a kiváltság, hogy egy olyan ország polgárai legyenek, ahol nincs szenvedés, betegség, könny, fájdalom és halál. Szeretnénk látni alkotónkat, aki teremtett és megváltott. Ha igen, akkor kérjük naponta, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Őrizd szívem, gondolat és érzésvilágom. Adj erőt, hogy mindig ellen tudjak állni a gonosz támadásának, bármilyen formában is tör rám. Kérjük Urunkat, hogy tartsa tisztán lényünket, mert a leghőbb vágyunk, hogy őt megláthassuk fenn a mennyben. A híreket hallva azt tapasztaljuk, hogy világunkban megsokasodott a gonoszság és a bűnözés. Éppen úgy, mint Noé és Lót napjaiban, amikor a föld erőszakossággal telt meg, és Isten ítélete nem maradt el. Ez komoly figyelmeztetés számunkra. A kérdés az, hogyan tudjuk megőrizni szívünk tisztaságát ezekben a válságos időkben, mert nem könnyű tiszta szívűnek maradni napjainkban. Sátán és az uralma alatt álló bűnnel fertőzött világ erős nyomást gyakorol ránk. Ahhoz, hogy ellen tudjunk állni a rossz befolyásnak, létfontosságú, hogy Isten segítségével törekedjünk a szívünk, érzéseink és gondolataink tisztaságára. Hogyan maradhatunk tiszta szívűek? A zsidókhoz írt levélben ez a figyelmeztetés áll. Vigyázzatok, testvérek! Ne legyen közöttetek senki, akinek a szíve gonoszul és hitetlenül elfordul az élő Istentől. Inkább bátorítsátok egymást minden nap. Az Úr Jézus ott áll, most is szívünk ajtaja előtt, zörget és bebocsátást kér. De ezen az ajtón csak belül van kilincs. A kérdés az, kinyitjuk-e szívünk ajtaját? Mert ha Jézus lesz a szívünk királya, akkor boldogok leszünk, és amikor visszajön az ég felhőiben, megláthatjuk őt, és vele lehetünk egy örök életen át. Ehhez segítsen bennünket Isten, az ő kegyelméből. Amen.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi ájtat címe: Maga Isten munkálkodik. A mai ige Ézsaiás könyvéből van, 33. fejezet, 10. vers. De most fölkelek, mondja az Úr, most fölmagasodom és fölemelkedem. Gondolatok az igéről. Amikor a romboló ellenség olyanná tette az országot, mintha sáskajárás pusztított volna, és a védők leültek és sírtak, mint az asszonyok, akkor az Úr maga jött segítségükre. Mikor kihaltak a Sionba vezető utak, és Básán és Kámel olyanná lett, mint az elvadult szőlőskert, akkor fölemelkedett az Úr. Isten megmutatta hatalmát nyomorúságba került népe között, mert a szorongatottak keresték orcáját, és bíztak benne. Még inkább megmutatta erejét, amikor imáikra válaszolva fölkelt, hogy megszabadítsa őket, és legyőzze ellenségeiket. Szenvedéssel teli nap vár ma ránk. Számítsunk arra, hogy az Úr megdicsőíti magát, és szabadulást ad. Buzgón hozzá könyörgünk, éjjel és nappal kiáltva, akkor közel van már kegyelmének órája. Isten idejében kel föl, akkor, amikor leginkább megmutathatja dicsőségét. Jobban is vágyakozzunk arra, hogy őt dicsőíthessük, mint a saját szabadulásunkra. Legyen övé a dicsőség, és már teljesült is legfőbb kívánságunk. Uram, segíts meglátnunk, hogy te munkálkodol, mert csak így tudunk szívünk teljességével dicsőíteni téged. Add, hogy körülöttünk mindenki megláthassa, hogy milyen jó és hatalmas Isten vagy. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a Pannonhalmi főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi főapátság mintegy 300 éves orgonáját a főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől német alföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt. Így képesek együtt két orgonás párbeszédben, miközben a Zsorkovszki orgona önálló szólóhangszerként csendül fel. Kiállítással emlékezik Debrecen legöregebb templomára, a Kollégium Múzeuma. Az idén 300 éves református kis templom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A jubileumi ünnepség sorozat keretében megvalósuló kiállítás megnyitójára a múzeumban kerül sor ma, június 18-án 17 órai kezdettel. Igei köszöntőt mond Zsoldos Tibor lelkipásztor, ünnepi köszöntőt mond Csorba Dávid, múzeumi szakigazgató. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Értékes percek. Az egyedüllét soha vissza nem térő alkalmat kínál arra, hogy a belső csöndben az ember végre meghallja saját, igazi hangját. Ez a belső hang gyógyító és vigasztaló. Akár sorsfordító változtatásokat képes elindítani az életedben. Rád Zsuzsa.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Érted Podcastben. Ez a mai rész arról fog szólni, hogy kérdésekre fogunk válaszolni. Lóri, készen állsz?
4: Faj, megpróbálom.
3: Kezdünk akkor egy kemény kérdéssel. Az első kérdés úgy szól, hogy mit gondolsz az eleve elrendeltetéstől? Elveszíthető-e az üdvösség? Igyekeztem én is objektíven hozzáállni ez a kérdéshez, és kezdeném talán azzal, hogy be is mutattam, hogy mégis miről szól ez az eleve elrendeltség. Ugye ez a két elv, a kálvinizmus és az arvinizmust képviseli. Ugye a kálvinizmus az, hogy minden előre meg van határozva, az arvinizmus pedig a szabad akaratot mondja inkább. És a kálvinizmusnak van 5 alappillére, ez angolul tulip, és egy tulip akronimmal írható le, és ezt gyorsan elmondanám, hogy és ezt elmondanám nektek gyorsan. Ez röviden az, hogy a teljes romadság, ez arról szól, hogy az ember nem képes magát megváltani, az arminizmus meg azt mondja, hogy az ember tudja választani a szabadságot. A második az, hogy a feltétel nélkül kiválasztás, ez azt jelenti, hogy Isten nem a körülményeid alapján választ ki, az arminizmus meg azt mondja, hogy Isten az alapján választ ki téged, hogy tudod, ő már tudja előre, hogy őt fogod választani. A harmadik az a korlátozott engesztelés, ez azt jelenti, hogy Jézus csak azokért halt meg, akik ki vannak választva, és a másik oldalt pedig azt mondja, hogy Jézus mindenkiért meghalt. A negyedik pontja az ellenállhatatlan kegyelem, ez azt jelenti, hogy ha Isten meg akar váltani valakit, akkor az illető nem tudja visszautasítani a megváltást, másik oldal pedig azt mondja, hogy szabad akaratot adott elfogadni vagy elutasítani a megváltás ajándékát, és végső soron pedig a szentek megmaradása. Itt a kálvinizmus azt mondja, hogy ha ténylegesen újjászülettél, akkor nem fogod elveszteni a hitedet, hanem mindig ki fogsz tartani. Az arminizmus pedig azt mondja, hogy a hitet is elvesztítheted. Nem tudom én sem, mi a teljes igazság, és nem szeretnék teljesen állást foglalni. Vannak dolgok, amivel egyetértek, vannak dolgok, amivel nem értek egyet. Még egy annyit hozzátennék, hogy 1619-ben talán volt a Dorti zsinat, és ott mind a két alapelvet odavitték a döntéshozók elé, hogy meglássák, hogy melyik az, amelyik inkább helytállja, és ott azt a döntést hozták, hogy több érvet találtak a Bibliába a kálvinizmusra. Én csak ennyit mondok, de az én személyes véleményem az, hogy inkább egy kérdéssel válaszolnék erre a kérdésre, hogy ez tényleg számít. Mert hogy miben befolyásol az téged? Mert hogyha negatívan befolyásol téged, tehát tegyük fel, hogyha az eleve elrendeltetést választod, és azt vallod, és ezért nem evangelizálsz, nem osztod meg senkivel se a hitedet, akkor inkább ne válaszd azt, mert akkor csak ártani fogsz másoknak ezzel. Inkább figyeljünk oda a missziós parancsra, ami úgy szól, hogy tegyetek tanítványokká mindenkit, mert úgy gondolom, hogy ez sokkal fontosabb. Illetve még azt is észrevehetjük, hogyha ez igazán ilyen nagyon fontos kérdés lenne, akkor Jézus többet tanított volna róla, vagy legalább megemlítette volna a hegyi beszédbe valahol, de hogy erről nem beszélt. Arról beszél, hogyan viszonyunk egymással, hogyan kezeljük az anyagiakat, meg stb., de erről valamiért nem. És éppen ezért is nem fektetnék éppen akkor a hangsúlyt erre, hanem inkább evangelizáljunk és szeressük egymást, mert végsősoron ez az, ami alapján megtudják, hogy keresztények vagyunk. És mi a te nézőpontod?
4: Nekem ez a válasz elég is, de lehet, hogy az a hallgatónk egy kicsit többre vár. Az semmiképpen nem jó, ha úgy állunk ehhez, hogy most a keresztények egymás nyakának ugorjanak, és sajnos az ördög ért ehhez, hogy különböző tematikák kapcsán, nézetbeli különbségek kapcsán egymás nyakának ugorjunk és úgy verkedjünk még a világ láttára is, és nagyon kiélezzük ezt a dolgot. Egyébként én úgy tudom, Calvin mondta azt, hogy be vagy ettől ijedve, válasz az Istent, és ki vagy válaszol. Tehát, hogy még ő is egyszerűsítette, illetve be kell itt látnunk valamit, azt hiszem, említettem egy podcastben, hogy amikor ilyen nehéz témákhoz jön, mert ez egy nehéz téma, tehát nekem is nehéz állás foglalni, nyilván én valamit fogok mondani, ki azt fogja lekövetkeztetni belőle, de nekem sokat segített, ezért fogom megosztani veletek ezeket a gondolatokat. Hogy nem szabad elfelejtenünk azt, hogy 3 dimenzióban gondolkodunk, Isten meg a végtelen, n-dimenziós. Tehát most itt kicsit, ha most egymásnak ugornánk, Márk is mondjuk, te az egyik nézetet, én a másikat képviselném és megjátszanánk ezt itt, akkor egy kicsit röhelyes lenne, hogy mi itt vitatkozunk, verekedünk, hogy kinek is van igaza a végtelenségbe, érted? Tehát, hogy valószínűleg nem fogjuk ezt úgy fel, és nem is érthetjük meg, hanem majd ott színről színre fogunk látni. Ezek azok a tényezők, ahol Isten előtt fejet kell hajtanunk, és azt mondom, hogy Uram, ezt nem értem, de tudom, hogy te vagy a végtelenség királya, tudom, hogy a fiad meghalt, értem, tudom, hogy ha segítségünk van veled, akkor meg fog szabadulni, mert ezt megígérted, hogy hozzád mehetek, hogy te meghaltál a bűnémért, elmosod a védkémért, stb. Stb. És ezekbe kell kapaszkodni. Na, én visszakérdeznék a kérdés feltőjének, hogy ő mit gondol erről. Tehát nagyon kíváncsi lennék, hogy vajon ő mit gondol róla, vagy csak ezt bedobta. Egyébként az elmúlt néhány évben ez egy eléggé élesre mentek ezek a viták, és én még azt is állítom, most független attól, hogy még oldalnak a képviselőre nézek, hogy tév következtetések, illetve tév tanok is származtak ebből sajnos, amelyekkel néha szembesülhetünk. Én néhány dolgot mondok, ami nekem segített a tisztázásom, vagy megközelíti ezt a témát. Ezt válaszolom meg a leghosszabban, a többi rövidebb lesz, oké. Okay. Jó, köszi.
3: Csak nyugodtan. Ez bemelegíti úgyis.
4: Az egyik, ezt te is tudod, meg beszéltük ezt már, hogy az, hogy eleve tud Isten mindent, az nem azt jelenti, hogy eleve elrendeli. Illetve az embernek vannak egyedi tulajdonságai, alapfelszereltség, ami semmilyen más teremtmények, semmilyen más élőlénynek nincs. Ez az Isten kép, tehát Isten képe vagyunk, teremtve öntudatunk van, a lélek, amit belőle kaptunk, tehát Isten lelkéből kaptunk, illetve a szabad akarat. Tehát ezt nem szabad tagadni, de ezek egyértelmű tulajdonságok, amelyekkel fel vagyunk ruházva. Tehát én, ha most akarok, itt felállok, ha akarok, ülök. Tehát nyilván leegyszerűsítve, de ott a szabad akaratom, tehát van szabadságom. Aztán nagyon érdekes, én szerintem Jézus ezt a dolgot egy kicsit távolabbról nézi, és próbálja tisztázni, és ezekre elfelejtünk. Vannak nagyon érdekes történések, illetve példázatok leírva a Bibliában, amelyek következtetni engednek, és kicsit feloldják ezt a feszültséget. De lehet, hogy valakinek még megcsavarom ezt a feszültséget. Például ott van a búza és konkoly példázata. És a tanítványok tökre kibuknak, hogy mi az, hogy a búzát is veti valaki, a konkolyt is, és nem szabad leszedni, mert akkor kitépjük a búzát, ismeritek. Máténál is előfordul ez. És akkor elkezdi Jézus magyarázni nekik, és azt mondja, Isten a gazda, a föld a világ, a búza az övéi, a konkoly az ellenség fiai. Tehát azt mondja, az ellenség fiam, gonosz eljött. Tehát a gonosz úgy van bemutatva ebben a szakaszban, aki folyamatosan vétkezik. Ezek a konkolyok. És nagyon érdekes, hogy a Biblia beszél erről a titokról, hogy vannak a gonosznak leszármazottjai, vagy a kígyónak fiai. Engedetlenség fiai, mondja az Efézus 2:2, mérges kígyók fajzatjai, Lukács 3:7. Ördög atyától származtok, János 8:44. Veszedelem fia, Isten fiak az Ószövetségben, emlékezés szó. Vagy 1 János 3:10, figyelj csak, mit mond. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szerette testvérét. Na most én felteszek egy kérdést ezzel kapcsolatban. Azt kérdezte a kérdező, hogy mit gondoltok az eleve elrendelésről? Azt kérdezem tőle, vagy tőletek, mit gondoltok arról, hogy vannak emberfiak, és vannak ördögfiak? Ha vannak, Jézus példázata alapján, meg a Biblia összkontextusa alapján, akkor az ördögfiak is fognak üdvözülni? A konkolyból lesz búza? A búzából lesz konkoly? Nem. Egyértelmű, hogy nem. Én egy kicsit ezt feloldja így, ezt a nézetbeli különbséget, ami a kálvinizmus, ami a arminizmus. De azt is szokták mondani, Márk, ezt még ide behozom, és bocsánat, hogy ilyen hosszan válaszolok, hogy a kálvinizmusnak hogy is mondjam, csak szélsőséges képviselő azt mondják, hogy nincs esélyed arra, hogy válasz Isten, mert a bűneidben halott vagy. Ez így első hallásra igaz is, csak elfelejtkezünk arról, hogy ami az embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. És két egyszerű képet hozok be, az egyik Jairus lányának a feltámasztása, oda megy Jézus, azt mondja, lányom, kelj fel, fel kell. Aztán nagyon egy Lázár sírjához, bekiált a sírba Jézus, Lázár, kelj fel, és kijön Lázár. Na most meg szoktam ilyenkor kérdezni a fiataloktól, hogy kinek szólt Jézus, a halottnak vagy az élőnek? És egyértelmű, hogy a halottnak. És felébredt? Felébredt. Tehát érted, hogy oké, nekem nem lehetséges, de az Istennek minden lehetséges. Úgyhogy gondolkozzatok még ezen a témán, illetve legyen ez a fontos, nagyon jól mondtad már, hogy mi kapaszkodjunk ezerre Jézus Krisztusba, és kérjük, hogy a bűneinket bocsássa meg. És ha őt választjuk, ki vagyunk válaszol.
3: És mit gondolsz a kérdés második feléről? Elveszíthető az üdvösség?
4: Két igét mondok. Ez egyik 2 Korintus 1:20. Mert valahány ígérete van Istennek azokra, ő benne van az igen, és ezért általa van az amen is, és Isten dicsőségére általunk. Aki pedig minket veletek együtt Krisztuson megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétével el is jegyzett minket, és a lélek zálogát, vagy más fordításban foglalóját adta a szívünkbe. Tehát én szoktam ezt mondani, hogy az üdbizonyosság az nem önbizonyosság, hanem Isten bizonyosság, és az ő lelke bennem van, az a foglalóját belém helyezte. Tehát, hogy wow, én azért fogok üdvözölni, mert Isten bennem ez kimunkálja, nem pedig miattam. Illetve a Filippi 1:6 az azt mondja, ezért meg vagyok győződve arról, mondja Pál, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be is végzi a Krisztus Jézus napjára. Röviden ennyi az én véleményem erről.
3: Mik egy tévtanítónak a jeli? Például sikerről beszél, és a bűnről nem. Hogyan ismerhetem fel ezeket?
4: Márk, szeretném te válaszolnál erre most először, mert az előbb sokat beszéltem.
3: Én három pontot írtam fel magamnak, ami napján meg lehet ítélni valakit, hogy tévtanító-e vagy nem. Az első az, hogy mit mond Jézustól. Tehát kinek Jézus? A megváltója, vagy csak egy proféta, ahogy más világvallásoknak, vagy csak egy történelmi személy, aki átírta az egész naptárat, ugye Krisztus előtt, Krisztus után, vagy pedig tényleg Isten fia, aki eljött, és meghalt a bűneinket, és megváltott minket. Tehát ez az első számú dolog, hogyha itt elbukik a dolog, akkor
4: nincs
3: egyértelműen tévtanító az ember. A második pont az, hogy hirdeti az evangéliumot. És nagyon jól megfogalmazta itt a kérdés feltevő, hogy sikerül beszél, és a bűnről nem. És aki hirdeti az evangéliumot, és elmondja a jó hírt, az evangéliumot, az el kell mondja ugyanúgy a bűnbánatot is. Mert nincsen bűnvallás, bűnbánat nélkül. Tehát ott kell egyenben az is, hogy igen, bűnösök vagyunk, és ezeket meg kell valljuk. Tehát nem lehet csak a sikerről beszélni, csak a jóról, csak arról, amit kapni fogunk. Hanem ami múltunkra, ami nehéz életünkre is rá kell világítson. És a végső pedig az, hogy olyan jellemvonásokat mutat el, amit az Ura dicsőítik. És ez manapság nagyon elterjedt. Ugye rengeteg olyan pásztor van, most beszélek itt különösen meg a gyülekezetekről, akik mindent megtesznek azért, hogy elnyerjék a közönségnek a figyelmét. Ami egyrészről érthető, mert ugye tudjuk, hogy a digitalizációval a figyelmünk csökkent, és kellenek az inputok, kellenek a hatások, hogy figyeljünk. De hogyha ez a pásztor sokat figyelmet von magára azzal, hogy nem tudom, ilyen akrobata mutatványokat mutat be, vagy behoz egy elefántot a színpadra, vagy tudom is én mivel.
4: Az... Nagyobb lesz a show, mint
3: igen,
4: a lényeg.
3: És ez nem Jézus dicsőíti egyáltalán, és én nem látom, hogy hogyan tudná ezt megtenni. Nyilván egyszer-kétszer előfordul, de ha konstant ezt veszük észre, és konstant kritikát is kap, és nem Jézus tulajdonságait hordozza magába, akkor én úgy gondolom, hogy ez az ember egy tévtanító. És ugye, illetve nagyon nehéz valakit 100%-osan tévtanítónak mondani, mert lehet, hogy vannak olyan tanai, amik nem állják meg a helyét, de akkor legyen nekünk bölcsességünk ahhoz, hogy ezt megszűrjük. Mert nagyon kevés az a keresztény tanító, és hangsúly a keresztényen van, aki 100%-osan minden, amit mond, nem állja meg a helyét. Lehet, hogy amit mond, csak 10% állja meg a helyét, akkor lehet könnyebb neked, hogyha más valakit hallgatsz. Nem mondom, hogy nem, de hogy legyen nekünk is bölcsességünk arra, hogy megvizsgáljuk azt, amit ezek a tévtanítók mondanak.
4: A rémisztő is. Én épp, mikor ma készültem ezekre a kérdésekre, hogy alapjáraton úgy állunk hozzá, hogy akik ilyen jófésültek, jól öltözöttek, erkölcsös életet élnek, azok ugye jó fejek is. És az ördög azért belebújhat a báránynak a bőrébe. Persze. Tehát, hogy rémisztő egyrészt, hogy a tévtanító az nem ilyen tűzes füstölgő feje fog megjelenni, és karddal a kezében, hogy levágja a fejedet, hanem néha báránybőrbe fog belebújni. És az ördög épp ez, az örök ámító, a kiforgató, az utánzó, én ennyit jegyezném meg, illetve van egy ilyen asszociáció, hogy nagyon érdekes a hamis pénzzel is, az valóságos örömöt ad, valóságos ellenmenetet, úgymond valóságos biztonságot is, meddig? Addig a pontig, míg el nem kapnak. Na, így van ezekkel is. Tehát, hogy lehet, hogy wow, meggyógyultam, wow, nagyon jól éreztem magam, volt egy élményben részem, minden jól megy, úgy tűnik, tehát, hogy jól mennek a dolgok, egészen addig, míg el nem kapnak, míg Isten le nem levezi az igazságtalanságot. És én is ezt szúznám alá, amit te mondtam már, hogy a támpontunk nekünk Isten szava kell legyen, a Biblia, és erre figyelek, akkor én felismerem. Tehát fel fogom ismerni a tévtanítót, vagy a tévtanítást. Egyébként mondja ezt a Biblia az új szövetség, aki vallja, hogy Krisztus testben jött el és feltámadt, azon nincs gond. Aki nem vallja, ahogy mondtad, már alapjáraton azt elutasítjuk, a gyümölcsök, vagy vannak jellembeni dolgok, amelyekre kell figyelmünk, amelyek összeférhetetlenek a keresztény életitele. Most mindegy, hogy az tanító, vagy egy egyszerű laikus, tehát hogy ezekre kell figyelnünk, elkölcstelenség, kapzsiság, büszkeség, anyagiasság, paráznasság. Egyébként Pál azt mondja az Efézusi levélben, nemrég beszéltük ezt egy ifjú órán, hogy ezekről még szó se kellene essen közöttük, tehát nem, hogy előfordul az életében. Ugye ezek lehetnek ilyen vízriadók, hogy hopp, ott valami gond van.
3: Uh-huh. A harmadik kérdés az a fiatalok kedvenc témájához köthető. Ez így szól, hogy milyen keresztény értékeket és elveket kell figyelembe venni a házasságra való felkészülés során. Erre mindenféleképp kell válaszolni elsősorban.
4: Jó, ősszel újra kezdjük a sorozatot, azt hiszem, hogy harmadjára ugrunk neki, de van egy generációváltás az ifjünkben, és kelleni fog, erről beszéljünk. De én néhány dolgot jegyzek meg, tényleg csak így tőmondatokban. Hívő legyen, kompatibilis veled, és aztán ez, amit szoktam én mondani, hogy mi kell a jó kapcsolathoz, a jó házassághoz, hát vágy, tehát vágy arra, hogy neked legyen egy társad, érettség, lelki és testi, és Istennek a vezetése.
3: Uh-huh. Én is egy rövid iránymutatót mondanék csak ezzel kapcsolatosan, hogyha meg szeretnénk vizsgálni mind a két nemből, akkor hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy milyen lány legyen, olvassuk el és vizsgáljuk a példabeszédek 31-et. Hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy milyen fiú legyen, akkor olvassuk el az 1 Timóteus 3-at, ahol a gyülekezet vezetőket mutatja be. És hogyha egy gyülekezet vezető gyülekezetnek elég jó az ember, tehát Krisztus mennyasszonyának elég jó az ember, akkor szerintem neked is elég jó lesz. Illetve még abba gondoltam bele, hogy ugye a feleség vagy férj fogalom, a házastárs fogalma az olyan, mint egy gyűjtő fogalom. Az nem csak egy ember, nem csak egy szerepet tölt be az életedbe, hanem rengeteg szerepet be fog tölteni az életedbe. És hármat gyorsan felsorolok ebből is. Az első az, hogy ez a személy a te szolgáló társad lesz, akivel egy igába vagy kötve. Tehát nagyon fontos, hogy hogy közelebb vigyen téged a mennyhez elsősorban, és hogy ugyanazokban a léptekbe haladjatok, hogy ugyanúgy szolgáljatok, ugyanúgy álljatok hozzá a gyülekezethez, meg hasonlóak. Mert hogyha ez nincs meg, akkor csak frusztráció lesz közöttetek. A másik, hogy ez a személy a gyerekeidnek az anyja lesz. Tehát legyen, vagy apja. Igen, másik esetben, az én szemszögömből írtam a válaszokat, hogy legyen házias, és bánjon a gyerekekkel. És ez mindkét fér. De érvényes, mert nem fog csak az anyával időt tölteni, hanem az apjával is fog, is hasonlóak. És az utolsó pedig, hogy ő lesz életed végig az élettársad. Ugye ezek az élettársnak van egy bizonyos negatív fennhangja, mikor a világ mondja ezt, de hogy vele fogsz élni. Legyen ugyanaz a jövőképetek. Akarjatok ugyanott élni, akarjátok ugyanazt csinálni, legyen ugyanolyan hobbitok, ugyanolyan életstílusotok, mert ahogy mondta az első szezonban is Bálint Ibolya néni, hogy konfliktusok, meg olyan dolgok, amiben nem egyeztek, rengeteg lesz. Keresétek azokat a dolgokat, amiben megegyeztek, mert akkor sokkal könnyebb lesz az élet.
4: Erre csak azt tudom mondani, már nagyon jó, hogy azért legyenek elvárásaink. Tehát tébolyá válhat az életünk, hogy olyan valakinek adjuk át a kegyeinket, akinek nem kellene, vagy olyasmivel kötjük össze az életünket, akivel nem kellene.
3: A következő kérdés úgy szól, hogy hogyan tudsz időt találni, időt és inspirációt találni a Biblia olvasásra és imádságra a mindennapi életben?
4: Önfegyelem. Uh-huh. Tényleg önfegyelem kell, illetve akkor is eszek, ha nincs étvágyam. Tehát mondjuk, ha valami baja van a szervezetemnek, és mondjuk kiadom a vacsorát, az oké. Kiadjam a reggelit is, oké, de már a következő ebédet is kihagyom, akkor már valami probléma van. Tehát akkor már eszed a pirítós, kis teát, tehát hogy valamit próbálsz magadhoz venni. Na így van a lelki táplálkozása is, hogy önfegyelem, és akkor is esek, ha nincs étvágyam, és közben fog megjönni az étvágy. Illetve, amit én aláhúznék, tény, arra kell törekedjünk, hogy Istennel minden nap találkozunk, illetve Pál azt is mondja, hogy szüntelen imádkozunk, hogy állandó kapcsolat legyen közöttünk, de legyen egy ilyen csendességi idő, mert nyilván erre gondol a kérdés feltevő, de azt is kell tudnunk, hogy Isten nem lesi puskás. Tehát ha például ma nem tartotta rá hitatot, akkor töri feletted a pálcát, és ki tudja, milyen következménye, meg bal szerencse fog érni téged a következő napokba. De, és illetve arra is kell vigyázzunk, én ezt átéltem, mert megtapasztaltam, hogy annyira profin csináltam ezt, hogy minden nap van áhítat, minden nap van találkozás az Úrral, és persze pontosan akkor kezdtem, akkor végeztem, hogy ha bálványt csinálsz, ebből Isten fel fogja rúgni. Azt fogod észre, hopp, ma reggel nem volt időm. Lehet este lenni időt. Most 2 napig nem volt időm, holnap után lesz időm. Tehát, hogy legyen ez is egy természetesség. A fiam azt mondja, hogy minden reggel, hogy apa, most 7:30 most kell köszönjek neked, apa, 7:30 most kell köszönjek neked, kicsit furán néznék rá. De van, amikor csak amiből csaő, van, amikor szia apa, van, amikor megölel.
3: Megviccelni te is, hogy elbújsz valahova, hogy találjon meg hasonló.
4: Ha jó apa lennék, igen, ezért is lennék. Tehát ez a természetesség. Tehát és ne bálványoz az, jó, 7:30 apának köszönni kell. Uh-huh. Van egy mondat.
3: Igen, és én is ezt megtapasztaltam, hogy erre az egész bibliaolvasásra, imádságra, csendességre, állítatra nem Istennek van szüksége, hanem nekünk. Szóval nem miatta csináljuk, hogy ó, most kiengeszteljük őt, hanem azért, hogy kapjunk arra napra erőt és támogatást.
4: De kell is. És ha folyamatosan kiadjuk, az valaminek a jele.
3: Igen.
4: Tehát én úgy gondolom, tehát ez egyik dolog, hogy ne csinálj bálmány belőle, a másik, ne csinálj abba bálmányt, hogy te anélkül is meg vagy. Nincs
3: abszolút.
4: Ilyen. Tehát nincs. Tehát szükségünk van az Istennel való kapcsolatra, és ez a két fontos tényező segít ebben, az ima és a bibliaolvasás.
3: Uh-huh. Igen. Meg az egész oda butítható le, hogy találj egy tervet, hogy mi alapján olvasod az igét, ne csak nyitott, és akkor pák, azt olvasom, és találj egy időpontot.
4: Én például tőled kaptam egy tervet, és mai napig használom, és nem befejezem.
3: Ámen.
4: Köszi már.
3: Nagyon szívesen.
4: Másnak is az adhatod.
3: Nagyon szívesen elküldöm nektek is. Tehát igen, találj egy időpontot. Ugye vagyunk már abban a korban, hogy ismerjük magunkat, tudjuk, hogy mikor tudunk felkelni, mikor tudunk lefeküdni, esetleg munkaszünetbe, vagy bármikor, amikor időt találunk, de legyen az csendességes. Legyen csak én meg Isten. Ne hagyjuk, hogy bármi elvegye a figyelmünket. illetve még hogyha azok számára, akik nem találnak időt, ezt nem beszéltem meg Lórival, de nyugodtan küldjetek egy screenshotot a screen time-otokról, és Lórival tartunk egy konzultációt, és küldünk nektek időpontokat, hogy mikor tudtok Bibliát olvasni, miből kell félretenni, és mikor lehet
4: itt olvasni. Azt hiszem, hogy a mai betáblázott meg rohanó világban nem is az a gond, hogy nincs rá időnk, hanem minden más pótló tényezőkkel, vagy csúnyám szót akartam mondani, teletöltjük az időnket, teletöltjük a szabad időnket, és semmiért nincs időnk Istenre.
3: Igen. Meg még gyorsan annyit hozzáfűznék, hogy most hallottam egy ilyen időbeosztási tippet, hogy írd fel minden nap, előtte való nap, hogy 3-4 dolgot, amit muszáj megcsináljál. Tehát tényleg azt muszáj. És abban legyen ott a bibliaolvasás. És ha már előző nap készülsz rá, ott van a tudatalattidba, akkor sokkal könnyebben fog menni.
4: Nagyon jó.
3: Tehát aki küzdenek ezzel, nyugodtan meg lehet próbálni ezt is, vagy más technikákat.
4: De teljesen igazad, a Márkin 25 éve hívő ember vagyok, és érdekes módon legtöbbször nem úgy ébredek fel, hogy jaj, tényleg kellene állítatot. Ha tudatosan, figyelj csak, ha holnap én a gyerekeket elkevegyem sülőbe, akkor hánykor kell ébredjek ahhoz, hogy még Isten is találkozok. Tehát tudatosan kell erre figyeljek, nem egy rutinból 25 év után.
3: Jó. Visszakanyarodunk megint a párkapcsolatokhoz. Az ötödik kérdés.
4: Mire elmentünk?
3: egy kicsi szünetet vettünk belőle. Ötödik kérdés úgy szól, hogy hogyan kezeljük a konfliktusokat és nehézségeket a párkapcsolatunkban keresztény elvek alapján.
4: Így megint igyekszek rövid lenni, mert elég hosszan válaszoltam az elején. Van egy ilyen alapbeállítottságunk nekünk, főleg keresztényeknek, meg neoprotestánsoknak, hogy ahol konfliktus van, ott baj van. Uh-huh. Tehát, hogy nem kell konfliktus. Ez nem igaz. Tehát szerintem konfliktusok szükségesek, hogy legyenek, és mindjárt idézek egy szerzőt is. Nem kerülni kell a konfliktusokat, most tudom, hogy provokatív, amit mondok, hanem megoldani. Tehát bukott emberek vagyunk. Márk, nekem volt veled konfliktusom. Még ezelőtt a podcast előtt is. De megoldottuk. Tehát, hogy nem arra kell vágyak, soha ne legyen, vagy a technikus srácok a Gedivel meg Janóval soha ne legyen konfliktusom, vagy a feleségemmel. Most értsd jól, nem is arra vágyok, hogy legyen.
3: Persze.
4: De benne van a pakliban, mert másak vagyunk, más természet vagyunk.
3: Máshogy látjuk a dolgokat.
4: Így van, bukottak vagyunk, tehát bűnösök vagyunk, és ezért Leslie meg Les Perrot mondja az egyik könyvükben, hogy óvakodjunk a konfliktus kerülő magatartásról. Az igaz és tartalmas, örömteli kapcsolatokhoz nélkülözhetetlen az őszinteség. A néhai konfliktusok és nézeteltérések nem hátráltatják a kapcsolatot, a problémákkal való szembenézés és egymás megértésére való törekvés elmélyíti a kapcsolatot. Tényleg, ezt így tapasztalom a házasságunkban is. Úgyhogy megoldani kell, mélyüljön a kapcsolatunk. Akár házasságban, vagy más közösségi területeken is.
3: Igen, én is éppen ezért az előző kapcsolataim és baráti kapcsolataimra referálok, mikor ezeket a válaszokat adom. Tehát ugye az első az, amit te is mondtál, hogy ezek elkerülhetetlenek. És a konfliktusok jelenléte nem a kapcsolatnak a minőségét
4: így
3: mutatja.
4: Van, így van.
3: Hanem ez egy velejáró dolog. Inkább az, hogy hogyan tudjuk
4: kezelni, vagy kezelni, hogyan gondolkozik azt.
3: Vagy hányszor kértem bocsánatot. Éppen az mutatja, hogy milyen a kapcsolat közöttünk, illetve milyenek vagyunk mi. És ez a másik, amit így én így naívan felírtam, de biztos nehéz megélni párkapcsolatban, illetve a házasságban, hogy minden nap meghalni magamnak. Ugye ezt így könnyű kimondani, de nehéz megélni. Arra fele utalok.
4: És... Jó, de ezt tesszük a baráti kapcsolódásainkban is, egy munkahelyen is, vagy a főnökhöz való viszonyulásban is. Tehát meg kell haj másik számára. Uh-huh.
3: Tehát ez a kettő, amit én úgy mondanék.
4: Vagy magad számára. Köszönöm.
3: A következő kérdés úgy szól, miért fontos fiatalok számára az egyházi közösségbe való tartozás, és hogyan lehet az egyház aktív részesévé válni. Nos, ha megfigyeljük a Bibliát, akkor különösen az apostolok cselekedeteibe, akkor azt veszük észre, hogyha mikor egy gyülekezet betöltötte a szerepét, akkor ott növekedés történt. És ezért nagyon fontos gyülekezetbe, egyházi közösségbe járni, mert egyrészt erősíti a mi életünket is, illetve nekünk is ez hagyta meg az ige, és Jézus is, hogy mi is erősítsünk másokat, és bátorítsunk, és biztassunk másokat. Tehát egymás számára is tudunk tükrök lenni. Ugye saját szemembe a gerendát, másik szemébe a szálkát, de hogy ezeket észre kell venni, hogy hogyan tudunk fejlődni együtt, mint közösség, hogyan tudunk fejlődni egyenként, és ezeket otthon egyedül nem tud észrevenni. És lehet, hogy közösségben vagy munkába, vagy focizni jársz, vagy tudom is én mit csinálsz közösségben, de ez nem egy keresztény közösség. Ők nem ugyanazokat az elveket hallják, mint te, ővelük nem fogsz ugyanúgy fejlődni, mint egy keresztény közösségben fejlődnél. És az első szezonban is volt erről szó, és nagyon tetszett, hogy Isten alapjából itt teremtette meg a közösségeket, hogy ott ne konfliktusok legyenek ott is, hogy ne tetszedjen, hogy mit csinál a másik meg hasonlóak, hanem fejlődjünk ezáltal is, és kovácsolódjunk és csiszolódjunk azáltal is, hogy milyen a másik, illetve hogy milyen vagyok én. És a kérdés második részére pedig, hogy hogyan lehetek aktív, hogyan válhatok aktív tagjává, hát egész egyszerűen szolgálj. És nem tudod, hogy mit szolgálj, ha egy kis közösségben vagy, vagy ha egy túl nagy közösségben vagy, akkor kérdezd meg egy elöljárót, kérdezd meg a pásztorodat, hogy hogyan szolgálhatok. És ez lehet bármi, lehet takarítástól elkezdve, hogy hordod a nyugdíjas testvéreket, bármi lehet, vagy egy másik tanács a fiatalok és középkorúak számára, hogy valahogy építse a gyülekezetnek a digitális jelenlétén. Tehát olyan korszakban élünk, ahol rengeteg szemét van az interneten. És ezért sokkal nagyobb felelősségünk nekünk keresztényekként az, hogy tartalmi és minőségi tartalmakat tegyünk ki az internetre. És ez a gyülekezet egy adóász, úgymond, mert hogy minden héten megvan a tartalom, te csak segítened kell abba, hogy ezek kikerüljenek, illetve olyan formába kerüljenek ki, hogy azokat becsalogassák az embereket, illetve hogy ezáltal is evangelizálj. Tehát én ezt mondanám.
4: Én aláhúzni tudom a következő mondatommal, amiket mondtál, az egyik az elszámoltathatóság. Tehát ezért kell a közösség nekem. Illetve a társaság, a közösség az hat rám, meghatároz. És totál nem mindegy, hogy milyen társaságba járok. Ezért akarok keresztény társaságba, közösségbe járni, gyülekezetbe. Mehetünk a következő kérdésre.
3: Ismét a párkapcsolat, gondoltad volna?
4: Nem, de már így belejöttük.
3: A következő kérdés így szól, hogyan tudjuk Istennek központi szerepet adni a párkapcsolatunkban, és hogyan lehet az ő akaratát követni a párkapcsolatunkban? Uri, te már voltál szingli, voltál párkapcsolatban, vagy házas. Mi a véleményed erről?
4: Szerintem a kérdés sokkal bonyolultabb, mint a válasz. Nagyon egyszerű, csak nehéz megélni, mint ahogy az előbb fogalmaz, hogy egyedül, és együtt is ráfigyelni. Tehát ez így fog működni. Magányomban is, vagy az én szerepemben is ráfigyelek Istenre, és együtt is ráfigyelünk, és akkor ez menni fog.
3: Abszolút én is ezt mondanám, hogy amilyen vagy egyedül, olyan leszel a párkapcsolatban is. Hogyha tudsz figyelni Isten hangjára, Isten vezetésére a szingliségedbe, akkor szerintem fogsz tudni a párkapcsolatodba is, illetve a házas életedbe is, mert ez is progresszív. Isten összevezet kis dolgokon, ugyanúgy, mint Dávidot először megközött a medvével, az oroszlánnal, hogy később legyőzhesse Góliátot. És te is oda kell figyelj Istenre először a kis dolgokban, amit mond neked, és akkor végül fogsz tudni hallgatni, illetve teljesíteni a nagy dolgokat is.
4: Igen.
3: Következő kérdés, egy kis egyszerű kérdés. Ismeritek John Piper-t?
4: Azt túlzás, hogy ismerem. Van egy könyvem tőle, amit elkezdtem olvasni, olvastam ki, nagyon jó gondolkodó, de többet nem tudok róla, tehát ki kell olvassam a könyvet. Most ez a kérdés megerősít abban, hogy fejezzem már be.
3: Na, látod,
4: de van, hogy 5 könyv, amit most próbálok egyszer olvasni. Tehát a másik 4-et kéne befejezni, és akkor jöhetne.
3: Ismét párkapcsolat. Közös programokat keresztény pároknak tudnátok-e ajánlani járás időszakban?
4: Remélem a feleség.

0: és nek a lehetősége mindig ott legyen. Tehát ne legyek olyan zárt helyen, ahol soha nem nyithat be oda senki, nem járhat arra senki. Tehát publikus park, folyosó, nem bezárkozni egy szobába, vagy felmenni valahova, vagy elmenni valahova, tehát ez nem, sebezhetők vagyunk. Uh-huh. Nekem ez elven volt. Most is ajánlom, tehát...
1: Akik nem házasok.
0: Nyilván. persze, udvarlási időszak. De azt hiszem, erre gondoltál?
1: Igen, pont erre. Csak nem tudtam pontosan észre, hogy van. Következő kérdés egy igazán hitmétő kérdés. Hanyas a lába Márknak? Hát ez egy
0: titok. Válaszolj, te kérlek.
1: Elmondom nektek 41-es, de 42-es cipőket is elfogadok, hogyha ezzel meg szeretnétek ajánlódni.
0: Jó, akkor minket. Mondjuk már az én életemet is. Zsóri, neked hanyas cipőt kérsz magadnak. Jó, viccelek.
1: Jó, és az utolsó kérdés, hogy mit gondoltok szabad keresztényeknek fantasy és mitológiai alapú könyveket olvasni, vagy filmeket nézni?
0: Szerintem igen. Tehát ott van Tolkien, meg C.S. Lewis, vagy lehetnek profán irodalmi művek is, vagy akár filmek is. Engem egy nagyon érdekes, hogy az ilyen csattanós akciófilmek is, ahol a jó győz végül, engem mindig beindít a fantáziámat Krisztus iránt. Uh-huh. Tehát én azt mondanám, hogy merre viszel téged? Merre terel a fantáziádban? Mert azért fertőzhet is, hogy te így varázsolni akarsz, meg repülni, meg nem tudom miket csinálni, vagy másokat megigézni. Tehát hogy azért vigyázzunk, hogy milyen okkult tartalommal bírnak azok, vagy... Tehát, hogy ezt is vizsgáljuk meg. De, tehát, hogy merre viszel téged, merre viszel gondolataidat, a vágyaidat. Ha Isten iránt, akkor én úgy gondolom, nincs vele gond. Uh-huh.
1: Ugye itt is az a kérdés, hogy hol kell meghúzni a határt, és erre hallottam egy nagyon jó választ egy pásztortól. Ott kezdődnek a gondok, hogyha te elkezded élvezni azokat a dolgokat, amiért Jézus meghalt. Tehát, hogyha az a film konkrétan a szexuális dolgokat, bűnt, lopást, haragot, háborút hirdet, amiért Jézus meghalt, és sokatnak ez lehet függőség, akkor lehet, hogy neked csak én azokat követni. De hogy ebben nekem sincs meg pontosan, hogy mi az, amit szabad, meg mi az, amit nem nézni. Mindenki, hogyha tudja magáról valakinek, hogy ez gyengesége, vagy akár a sorozat függőség az egy gyengeség számára, akkor inkább próbálj meg távolról megközelíteni az egész témát.
0: Vagy lehet bejönt az alapelvesztés, egy podcastben beszéltük, hogy közelebb visz Istenhez, vagy eltávolít tőle, de ezt nagyon őszintén válaszolni valamit. És akkor tudod, hogy lehet valakit közelebb visz, lehet valakit meg távolít. Tehát itt megint bejön Istennek a szuverén, meg egyedi kezelés az ő gyermeké iránt.
1: Így van. Nos, Lóri, kedves hallgatók, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, hogy itt voltál, és a következő részben újra találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Lényed legmélyéből szólok hozzád. Halld meg enyhet adó békesség szavaimat, amelyek szeretetemről biztosítanak. Ne hallgass a vádló hangokra, mert azok nem tőlem vannak. Én szeretet hangnemben szólok hozzád, felemelve téged. Az én lelkem tisztán győz meg a megszégyenítés lesújtó szavai nélkül. Hadd vegye át a lélek az irányítást az elmét fölött, hogy kisimítsa a megtévesztés gubancait. Formáljon át az az igazság, amit én élek benned. A békesség áldásaiban jelenlétem világossága ragyog rád. Hadd ragyogjon benned az én világosságom. Ne hagyd, hogy a félelem aggódásai elhomályosítsák.

0: A szentség az, amikor hagyod, hogy én éljek általad. Mivel én benned lakozom, mindennel el vagy látva, hogy szent legyél. Állj meg, mielőtt reagálnál emberekre vagy helyzetekre. Hagyj teret a lelkemnek, hogy ő cselekedjen rajtad keresztül. Elhamarkodott szavak és cselekedetek nem hagynak teret nekem. Ez ateista életvitel. Minden pillanatodban ott akarok lakni, kegyelemmel ékesítve gondolataidat, szavaidat és viselkedésedet.
1: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
0: Róma 8:1-2, Kolossé 1:27, Korintusbeliekhez írt első levél 6:19.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Jó dolog-e várni? Hát, attól függ, hogy mire. Ha például a nyári szünetről van szó, akkor a legtöbb diák alig várja, hogy végre beköszöntsön. Persze olyanok is akadnak, akik pont az ellenkezőjét vallják, hiszen számukra az iskola jelenti a biztonságot, és sokszor a meleg ételt is. De sajnos sokkal nagyobb problémákról árulkodik, mint a szeretek-e iskolába járni vagy sem kérdése. Visszatérve a várakozás témájához, abban azért a legtöbb ember egyetért, hogy a hosszúra nyúlt várakozást nem annyira szeretjük. Sőt, a ma embere még a néhány perces, vagy az internet világában a néhány másodperces várakozási időt is túl hosszúnak tartja. Ha egy honlap vagy videó nem indul el azonnal, akkor már türelmetlenkedünk, és talán még morgolódunk is a hihetetlen lassúsága miatt. Ilyenek lettünk, mindent azonnal akarunk, és ez a mentalitás az élet minden területére átterjedt. Ugyan melyik fiatal akar várni például a párkapcsolat kérdésében? Már az alig-alig serdülő fiatalnak barátja vagy barátnője van, különben kinézik, sőt egyenesen kigúnyolják a többiek. S ha már van barát vagy barátnő, akkor ugye az a természetes, legalábbis ezt próbálják elhitetni velünk, és legfőképpen velük, hogy az a normális, ha mindenben úgy élnek, mintha érett, megállapodott, felelős döntésekre képes felnőttek lennének, és ebbe a mindenbe a szexualitás is beletartozik. Szomorú, de évről évre nagyon sok, alig tizenéves kislány esik teherbe, s a legtöbben közülük az úgynevezett tini ambulanciákon végzik. Hogy jutottunk ide? Hát úgy, hogy elengedtük a gyeplőt, s ódivatunak bélyegeztük az önmegtartóztatást, minek várni, ha szeretjük egymást felkiáltással. És zárójelben jegyzem meg, ezt még sokszor a körülöttük élő felnőttek is támogatják. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2020-as években körülbelül 21-22 ezer abortuszt végeztek évente Magyarországon. Ez nagyon sok, de egyébként 1990-ben több mint 90 ezret. Megdöbbentő és szívszaggató. De visszatérve az elmúlt évekre, ha 1000 főre vetítve nézzük az adatokat, 5-ször annyi kamasz esett át terhesség megszakításon, mint amennyi 40-49 éves. Tehát az abortuszon átesett egészen fiatalok száma drasztikusan emelkedett az elmúlt években. S miért említettem meg ezeket a szomorú statisztikákat? Azért, mert holnap hivatalosan is megkezdődik a nyári szünet kicsiny hazánkban. És sokan úgy gondolják, hogy ha nyár, akkor szabadság, mégpedig gondtalan, és sokszor sajnos partalan is. És ez a határtalan szabadság csak addig tűnik csábítónak, amíg nem jön a drasztikus felismerés, lépre mentem, s felelőtlenségemnek szomorú következménye van. Mert tetteinknek mindig van következménye, amit bár megpróbálhatunk eltusolni, de meg nem történté tenni, soha nem tudjuk. És bár erről nem szól a sátán, amikor annyira kívánatosnak és egyszerűnek tüntet fel valamit, a testi és lelki következményekkel együtt kell élni, mégpedig egy életen át. Épp ezért szól Isten figyelmeztetése, hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú, úgy, hogy megtartja igédet. S már a 10 parancsolatban ott van a határozott útmutatás. Ne paráználkodjál! Ehhez kívánunk segítséget nyújtani Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkkal, melyet az evangéliumi kiadó hasonló című könyvét felhasználva készítünk. Rifiosz Kultikot hallhatjuk.
1: Manapság az a kérdés Maradinak tűnhet, hogy miért várjunk a házasságig. De valóban elavult kérdés ez? Mózes első könyvének 2. rész 22. verse azt mondja, és odavitte az emberhez. Van néhány barátság, amely az égben köttetik és a földön teljesedik be. De a testiség nem fogyasztói terület. Minek azt a hosszú várakozási időt 12 és 22 éves korunk között kivárni, a pubertás kezdete és a korai nemi érés után? Isten azért kívánja meg tőlünk ezt a hosszú várakozási időt, hogy érjünk, éretté váljunk a házasság számára. A testiség fölötti úrrátételen dől el, hogy egy fiú férfivá vagy egy lány nővé érik-e. A szexualitás ajándékát Isten nem fogyasztói termékül adta a fiataloknak, hanem segítségül, ösztönzőül az éréshez, hogy férfivá vagy nővé váljunk. Enélkül az embert próbáló edzés nélkül a fiú megáll a fejlődésben, és csak emberkévé lesz, a lány pedig babává. Minden lánynak az az ősigénye, hogy rábízhassa magát egy férfira, és rátámaszkodhasson, sőt, rajonghasson érte. A fiatal férfinak meg kell tanulnia méltónak bizonyulni erre a bizalomra. Később a várakozási és próbaidő után róla és a hozzátartozó leányról fog szólni ez a kérdés. Ki ez a lány, aki a pusztából jön szerelmesére támaszkodva? Ugye milyen szép az énekek énekének ez a sora? A rátámaszkodást és az elismerést, amit egy fiatal lány igényel, először apjánál kellene megtalálnia. Ha több lenne a lánya számára mindig jelenlévő apa, több lenne az álhatatos fiatal lány is. Nem esnének minden fiú karjába, mivel a tartást és az elrejtettséget, sőt a csodálatot is megtalálták már apukájuknál. És megfordítva, több lenne a jobban mérlegelő és óvatosabb fiatalember, ha több olyan anya lenne, aki a fiának ezt mondja: ne tedd egyetlen lánnyal sem, amit édesanyádnak nem kívánnál. A szüleikkel fenntartott egészséges mély kapcsolat a legjobb tájékozódási segítség a gyermekek számára. Az a vágy, hogy valakire rábízzuk magunkat, később az is, hogy odaajándékozza magát a lány, ez egy nagy tőke, amit a házasságba visz. A 12 és a 22 éves kor közötti időszakra azért van szüksége a fiatal embereknek, hogy megtanuljanak uralkodni magukon, hogy erre a drága ajándékra méltóak legyenek. Csak aki megtanult uralkodni önmagán, azt tud mást vezetni és annak életét csodálatossá tenni. Az önuralmat azonban tanulni kell. Jó, ha egy lány tudja, ez egyetlen fiatal embernek sem hullik az ölébe. Olykor nehéz tanuló évek, gyakorló évek ezek. Segítsetek neki ebben, ne csábítsátok el! Az Énekek éneke 4. rész 9. versében ezt olvasom: megdobogtattad szívemet szemed egy pillantásával. Micsoda erő rejlik a szem pillantása mögött. Ezt tudnunk kell. Egy lánynak meg kell tanulnia, hogy ne játssza el a szeme erejét. Meg kell tanulnia úgy viselkedni, hogy ne torkoskodjék előre. Amikor Isten Ádámnak és Évának azt a feladatot adta, hogy életterüket, a földet tegyék emberivé, ezt kultúr megbizatásnak mondjuk a missziói munka alapján, azt mondta: szaporodjatok, sokasodjatok, uralkodjatok. Ez a sorrend nagyon jellemző. Csak aki megtanult uralkodni szaporodási képessége, szexuális vágya fölött, az képes meghódítani a földet, az képes megbirkózni egy hivatással. Saját testünk legyőzése lehetséges, és ez lehetővé teszi a hivatásbeli feladatok és az életben fölmerülő nehézségek legyőzését is. Ezen a ponton különösen nyilvánvalóvá válik, hogy milyen szükségszerű a fiatalember számára az előkészület, azaz, hogy megtanuljon uralkodni magán. Ez nem egyszerű. Olyan, mintha egy szilaj lovon lovagolnánk. Mindig fennáll a veszélye annak, hogy a ló ledob. Amikor a lovam nyakán lógunk, akkor leeshetünk. Csoda, hogy nem bírok vele. A Zsoltárok könyvének 119. rész 9. versében ezt olvasom: hogyan tarthatja tisztán az életútját egy ifjú? úgyhogy megtartja az igédet. Isten igéje nem csak a Biblia írott szövege, Isten igéje élő személy, az Úr Jézus. Aki ő hozzá ragaszkodik, annak sikerülni fog, ahogyan Luther mondta. Azt mondta nekem, igazodj hozzám, és akkor most sikerülni fog. Milyen nagy a szülők felelőssége abban, hogy gyermekeiket elvezessék Isten igéjéhez, parancsolataihoz, hogy értékessé tegyék számukra az Úr Jézust. A mai világban a házasság előtti testi kapcsolat normális. De valóban normális? Mennyire engedtük, hogy elbizonytalanítsanak bennünket? Először a Bibliával szemben, és most a házassággal és a családdal kapcsolatban. Közben azok, akik olyan biztosan beszélnek a szívuk mélyén, maguk is bizonytalanok. Különben nem kísérletezgetnének olyan sokat, olyan sokféle emberrel. Az élettel azonban nem lehet össze-vissza kísérletezgetni, amíg a felelősségtudatnak csak halvány nyoma is fellelhető bennünk. A házasság előtti testiség ma magától értetődőnek tűnik. Azt állítják, hogy a fiatalok közötti kapcsolatok normálisak, felszabadító hatásúak. Aki ebben nem vesz részt, az gátlásos, szorongó, lúzer. Pedig éppen az ellenkezője igaz. Aki feloldja a gátlásait, az gátlástalan lesz. Akit többé nem tartanak vissza a gátlások, az lecsúszik a gerjedelem kényszerébe, függőségbe kerül. A fegyelmezetlenség zabolátlansághoz és vadsághoz vezet. Azt jelenti, hogy állati magatartásba süllyedünk, és ez a szolgasság egyik foka. Aki kiéli magát, az nem férfi, hanem dróton rángatott bábú. Aki hagyja, hogy a torkoskodás győzzön rajta, az sohasem tapasztalhatja meg a valódi beteljesülést, az igaz szerelmet, az odaadást Isten harmóniájában. Unalmassá, ízetlenné, kietlenné válik az élete, mert önmaga számára a legyőzés, az önuralom hiányzik. Egy félrevezető pszichológiai gondolkodásmód, amelyet Isten nélkül fejlesztettek ki, az emberek szexuális magatartását zsákutcába vezette, paráznává tette, tisztátalan, démonok előtt által megszállottá tette az embert. Nem vagyunk messze attól, hogy nemileg nyomorékká tegyük magunkat, és megfosszuk magunkat a férfiaktól és a nőktől. Cicababák, nőcskék, plébolyok, felelőtlen aranyifjak népe akarunk lenni. Jellemző, hogy a szerelmesek között egyre gyakoribbá válik a becéző bébi szó. Kár lenne tehát flörtölni. Isten azért terhel meg bennünket a pubertáskori feszültségekkel, hogy azokkal próbára tegyen. Csak a megpróbálás által válunk férfiakká és nőkké. Egy fiatal lány pontosan megérzi, ha egy fiatal ember kiállta a próbát. Az ilyen férfira rábízza magát. És ez a bizalom. Csak így marad abba a nemek közötti harc. Önmagát kijelentő akarás, a leigázás kényszere, amelyben a házasságok tönkre mennek. Csak így jön létre az emberség, amely a másikat tiszteli és becsüli.
0: Az adás végén nekem már csak a búcsúra van lehetőségem. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében. Kulcsár Anikót hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi ájtat címe: Maga Isten munkálkodik. A mai ige Ézsaiás könyvéből van, 33. fejezet, 10. vers. De most fölkelek, mondja az Úr, most fölmagasodom és fölemelkedem. Gondolatok az igéről. Amikor a romboló ellenség olyanná tette az országot, mintha sáskajárás pusztított volna, és a védők leültek és sírtak, mint az asszonyok, akkor az Úr maga jött segítségükre. Mikor kihaltak a Sionba vezető utak, és Básán és Kámel olyanná lett, mint az elvadult szőlőskert, akkor fölemelkedett az Úr. Isten megmutatta hatalmát nyomorúságba került népe között, mert a szorongatottak keresték orcáját, és bíztak benne. Még inkább megmutatta erejét, amikor imáikra válaszolva fölkelt, hogy megszabadítsa őket, és legyőzze ellenségeiket. Szenvedéssel teli nap vár ma ránk. Számítsunk arra, hogy az Úr megdicsőíti magát, és szabadulást ad. Buzgón hozzá könyörgünk, éjjel és nappal kiáltva, akkor közel van már kegyelmének órája. Isten idejében kel föl, akkor, amikor leginkább megmutathatja dicsőségét. Jobban is vágyakozunk arra, hogy őt dicsőíthessük, mint a saját szabadulásunkra. Legyen övé a dicsőség, és már teljesült is legfőbb kívánságunk. Uram, segíts meglátnunk, hogy te munkálkodol, mert csak így tudunk szívünk teljességével dicsőíteni téged. Add, hogy körülöttünk mindenki megláthassa, hogy milyen jó és hatalmas Isten vagy. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. Jelentkezni június 11-ig lehetett az ekme.hiradó@gmail.com címen, illetve telefonon Horváthné Kis Ildikó szervezőtitkárnál a 3620-824-8308-as telefonszámon. A helyszín Pilis Csaba, Bétel Missziói Otthon, Széchenyi út, 8-12. Lelki otthon Fehérvár belvárosában. Vasárnapról vasárnapra sokan ülhetnek egymás mellett egy templomban úgy, hogy korábban alig tudtak valamit egymásról. A Székesfehérvár belvárosi református egyházközségben lelkipásztorok, presbiterek, pedagógusok és gyülekezeti tagok ezért tudatosan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből találkozás, bizalom és közösség születhet. A több mint 200 éves gyülekezet templomából június 14-én a presbiterek vasárnapján közvetítettek Isten tiszteletet. Székesfehérvár belvárosában a református templom nem magányosan áll, közvetlen közelében található az iskola, néhány utcányira az óvoda, körülötte pedig olyan gyülekezeti élet bontakozik ki, ahol a vasárnapi istentisztelet nem lezárja, hanem elindítja a hetet. Reményteljes újraindulás. Missziói nap Fehér Komáromban. Minden kezdet nehéz, viszont valamit újrakezdeni jóval könnyebb feladat. Ezt élték át a Fehérkomáromi Egyházmegye hívei is, amikor június 6-án, 7 év kihagyás után ismét közös találkozóra invitálták őket a Tordas Gyúrói Társult Evangélikus Egyházközségbe. A korábban hagyományos pünkösd hétfői összegyülekezéseknek a 2020-ban kitört járvány vetett véget, azóta pedig a legtöbb gyülekezetben ezt a napot a saját közösséget erősítő alkalom szervezésére fordítják. Idén azonban többszöri próbálkozás után megtörtént az újrakezdés. Immár új időpontban, de a régi lelkesedéssel. A rendezvényre több mint 150-en érkeztek Tordasra. Őket a helyi gyülekezet önkéntes csapatának odaadó és gondoskodó szeretete fogadta. A programot Bence Győző, az egyik helyi lelkész indította igei gondolataival, majd bemutatta a több települést magába foglaló, sokszínű és életteli gyülekezetüket. A program délutáni csúcspontját az egyházmegye lelkészeinek összefogásával megvalósult Tamás Mise jelentette, amelyen újszerű formákban, de változatlan tartalommal szólalt meg Isten igéje.
0: Kulturális programajánló.
1: Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a Pannonhalmi Főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság mintegy 300 éves orgonáját a Főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt. Így képesek együtt két orgonás párbeszédben, miközben a Zorkovszki orgona önálló szólóhangszerként csendül fel. Kiállítással emlékezik Debrecen legöregebb templomára, a Kollégium Múzeuma. Az idén 300 éves református kis templom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A jubileumi ünnepség sorozat keretében megvalósuló kiállítás megnyitójára a múzeumban kerül sor ma, június 18-án 17 órai kezdettel. Igei köszöntőt mond Zsoldos Tibor lelkipásztor, ünnepi köszöntőt mond Csorba Dávid, múzeumi szakigazgató. Rejtélyek és éjszakai kalandok a Veszprémi Várnegyedben a Múzeumok éjszakáján. Nyomozó játék fekete fénnyel, zseblámpás éjszakai templomséta és különleges kiállítások várják a látogatókat a Veszprémi Várnegyedben, a Múzeumok éjszakáján, június 20-án. Titokzatos szimbólumok és egy különleges nyomozás vár azokra, akik a Múzeumok éjszakáján ellátogatnak a Veszprémi Vármegyébe. Június 20-án vársétek is várják a látogatókat, akik 14 órától a magyar barokk egyik kiemelkedő alkotását, az érseki palotát, valamint a 13. századi Gizella kápolnát fedezhetik fel. 16 órától pedig a Szent Mihály főszékesegyház 1000 éves múltját ismerhetik meg. A főszékesegyház ezen az estén egy különleges programnak is helyet ad, az érdeklődők zárás után 19 és 21 órától zseblámpával barangolhatják be Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházát az altemplomtól egészen a harangtoronyig.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Ittünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ősidők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és lelki egészség megőrzését. Birkei Gorzó András, kutatóbiológus, több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszik az ember életében. A tüzes kemencében is együtt megtartották az erőforrás testvéri szolgálat szakmai napot. A cigánymisszió, a református fenntartásban működő gyerekházak, tanodák, gyermekvédelmi szolgálatok, nevelőszülői hálózatok, szociális intézmények, a felzárkózó települések jelenlét pontjai, valamint a társadalmi missziók munkatársai gyűltek össze az idei erőforrás szakmai napon Budapesten. A református szeretett szolgálat Hungária körúti központjában rendezett alkalmon a résztvevők a lelki megerősödés mellett az erőszakmentes és a segítő kommunikáció gyakorlati eszközeivel vértezték fel magukat. A rendezvényen Kocsis István, a cigánymisszió megbízott osztályvezetője, a program házigazdája köszöntötte a megjelenteket és az előadókat. Beszédében rávilágított, hogy az erőforrás cím tudatosan lett külön írva, utalva a jelenlévő sokféle szolgálat közös gyökerére. Hangsúlyozta, hogy a passzív hallgatás helyett cselekvő részvételre, folyosói beszélgetésekre és a kérdések feltevésére is hívják a munkatársakat. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Az első komolyabb hőhullám kapujába érkezünk a héten. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul. A hőmérséklet egyre több felé éri el, illetve lépi át a 30 fokot, de a jövő hét elején hidegfront érkezhet, ami mérsékelheti a hőséget.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor kinyitjuk együtt a Szentírást, és szeretnénk megérteni jobban a folyamatokat, akkor mindig ott ágál előttünk az, hogy egy-egy történetnek látszólag vége van, néha kitesznek egy fejezetszámot, ami tovább nehezíti a dolgokat, mert sokszor úgy gondoljuk, hogy hát akkor ott abba is lehet hagyni az olvasást, és így darabokra hullik, mint amikor valakinek a kezében egy kép szétesik alkotó elemeire, és újra kéne rakni valahogy. Hát amikor az apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk, akkor soha nem szabad elfelejteni, hogy van részesemény, és van egy átfogó célja a mindenhatónak, például ugye Macedón területre Isten maga hívja egy látomás által Pál apostolékat. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve Macedón területen nekik minden tökéletesen fog sikerülni, mármint emberi szempontból, hogy nem lesz nehézség, sőt, egymás után jönnek, egyik nagyobb nehézség a másik után, de itt is, ott is, amott is gyülekezetek alakulnak. A legutóbb Tesszalonikában jártunk. Szalonikinek mondják ma ezt a települést, és Szalonikiben, a legjobb tudomásom szerint, mind a mai napig vannak keresztény testvéreink, vannak gyülekezetek, és Szalonikiben nyilván különös lehet, amikor olvassák a nekik írt levelet. Ennek különös hangsúlyt kell adnunk, mert a tesszalonikai testvérek voltak az elsők, akik Pál apostoltól levelet kaptak. De erre majd visszatérünk a mai nap folyamán, hiszen ott hagytuk abba az elmúlt alkalommal, hogy Pálék úgy tudtak elmenni, vagy úgy kellett elmenni Tesszalonikából, hogy Jászonék, az első megtérők között levő egyik nagyon mélyhitű testvérünk, kezességet vállaltak, ami egyben azt is jelentette, hogy óvadékot helyeztek letétbe, azért, hogy Pál apostolék ne kerüljenek börtönbe. Az apostolok cselekedetei 17. fejezeténél van nyitva nálam a Szentírás, a 10. verstől így folytatja Lukács a beszámolót. A testvérek pedig még aznap éjjel elküldték Pál Szilásszal együtt Béreába. Ugye tetszenek emlékezni, a múltkor nagyon hangsúlyoztuk, hogy Filippiben Pálék a jogtalanságot hangsúlyozandó, szépen fényes nappal kivezettették magukat a börtönből, és amikor azt mondták, hogy hagyják el a várost, akkor szépen visszamentek Lidiáékhoz, és pont a gyülekezet érdekében úgy döntöttek, hogy nem fognak lapulva, szinte szökve menni, mert ez a gyülekezetnek a hosszú távú érdeke. Itt viszont egy megfeszülő helyzet van, itt még nem jutottunk el olyan helyzetekig, mint Filippiben, és a testvérek együtt imádkozva Pálékkal úgy látták jónak, hogy ugyan letétbe helyezték Jászonék az óvadékot, de ők még ma éjjel menjenek el. És néha úgy látszik, hogy erre is szükség van, hogy is mondják ezt a köznyelvben, hogy a hívő az üldözők elől egérutat nyerjen, mert itt is erről van szó, hogy itt Pál apostol és Szilász gyakorlatilag egy lehetőséggel él, hogy ma éjjel még szabad az út, muszáj menni. A reformációnak az idejéből jutott eszembe egy példa, nem tudom, hogy mennyire tudja a legtöbb hallgató, hogy annak idején, amikor Luther Mártont felelősségre vonták a hitvallásáért, azokért a bizonyos pontokért, amivel összegyűjtötte, hogy mivel nem ért egyet a Biblia alapján, amit a római egyház tanít, akkor utána kimondatott, hogy egy rövid időre kap lehetőséget, de amikor az a rövid idő letelik, utána szabadon bárki őt megölheti. És ezért kellett őt gyakorlatilag a szó szerint elrabolni útközben, hogy ne tudják rajta végrehajtani. Ez azt is jelentette egyébként, hogy bármelyik közember, akár egy úton álló, ha őt gyakorlatilag rablógyilkosként kivégzi, akkor se kérték volna az ő vérét senkin számon. Abban a helyzetben egy fejedelem, egy választó fejedelem döntött úgy, hogy akkor ő kimenekíti a szolgái által Luther Mártont, és ebben a különös helyzetben Luther Márton Bibliát fordított aztán. De Pál apostol és Szilás pedig úgy döntött, hogy akkor ők valóban mennek, gyorsan mennek, pontosan azért, hogy a gyülekezetről, a gyülekezetre háruló figyelmet egy picit tereljék, de tessék csak figyelni. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába, ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Ez alapvetően egy szíven ütő dolog, olyan, mintha valamiféle előítélet, vagy valamiféle utóítélet sugározna Lukács szavaiból, hogy hát a tesszalonikaiakra ez rossz fényt vet. Nem, nagyon jó fényt vet a béreaiakra. Meg lehet kérdezni ilyenkor persze természetesen, hogy mitől nemesebb lelkűek a béreaiak. Erre én nem tudok válaszolni, találgatni tudok, de abban a hitben találgatok, hogy talán nem fogok messze esni a valóságtól, ha azt mondom, hogy tetszik tudni, úgy van ez, mint hogy ugyanahoz a felekezethez tartozó gyülekezetbe elmegy valaki itt, majd ott, aztán később amott, és azt fogja mondani, hogy de hát ez mintha nem is ugyanaz a felekezet lenne. Más lelkület, más hozzáállás, másfajta szeretett közösség, az egyik olyan hideg, hogy belép az ember az ajtón, és jégcsappá merevedik a lelke, a másik az sokkal melegebb, de igazából a melegséget az valami klubéletszerűség sugározza, egy harmadikba pedig bemegy az ember, és azt látja, hogy itt szent az Isten. Itt szentnek tartják az Isten igéjét. És ez az ige jelent a számukra valamit. És abból, hogy Pál apostol bizonyságtételét ők úgy fogadták, hogy kapták elő az ősi tekercseket. Hiszen itt, amikor arról van szó, hogy fogadták az igét, de elővették, napról napra kutatták az írásokat, akkor arra kell gondolni, hogy elővették a Tóra tekercset, ugye ez Mózes 5 könyve, elővették az Ézsaiás tekercset, elővették a többi prófétát, mindent, amire Pál hivatkozott. És meg akarták tudni, hogy így vannak-e ezek. És ez nagyon-nagyon rendben van. Megmondom őszintén, rendkívül boldog lennék, hogyha abban a tudatban beszélhetnék itt a mikrofon másik oldalán, hogy a készülők mögött ülők közül sokan vannak, vagy egyre többen vannak, akik leveszik a polcról, vagy fölveszik az asztalukról a Bibliát, és azt mondják, hogy na nézzük, miről beszél ez az ember. Vizsgáljuk meg. Tudnélik, hallgatni valakit és egyetérteni vele, megvizsgálás nélkül nem túl bölcs dolog. És bocsánat, hogy így mondom, azért nem túl bölcs dolog, mert akkor a retorika érvényre jut, és esetleg a hitető szép szavak elviszik az embernek a szívét magától, Jézus Krisztustól. A béreaiak azt mondták, hogy ez csuda, amiről Pál beszél. Haj, de jó! Egy kérdés, tényleg így vannak? És hát nyilván miről beszél Pál? Hát Krisztusról. Beszélt róla, mint aki idejött a világba, és nyilván beszélt arról, hogy hát nem emlékeztek? Mózes mondta, prófétát támaszt nektek az Isten olyat, mint én. Ő rá figyeljetek. Na, akkor nézzük meg, mondott ilyet Mózes? Mert ha mondott ilyet, akkor nézzük, milyen környezetben mondta, hogy mondta. Ha nem mondott ilyet Mózes, akkor Pál, Szilász, hagyjátok abba. Aztán lehet, hogy hivatkozott arra Pál, hogy emlékeztek, az a Bálám nevű proféta, amikor meg kellett volna átkozni a népünket. Nem tudta megtenni. Sőt, egy idő után kínjában azt mondta, hogy nézem őt, de nem most, látom őt, de nem közel, csillag jön föl Jákobból, királyi pálca Izraelből. Aztán Ézsaiás. Na hát Ézsaiásnál rengeteg mindent lehetett elővenni, hiszen alapvetően elővehették a 7., a 9., 11. fejezetet, és aztán a 40. fejezettől az 55. fejezetig az Úr szenvedő szolgájáról szóló bizonyságtétel van, mint egy külön kis könyvecskében, de aztán az 56. fejezettől is folyamatosan hangzik profécia az érkező Krisztusról. Gondoljunk csak arra a proféciára, hogy bárcsak szétszakítanád az eget, és ide jönnél közénk. És a béreaiak azt mondták, rendben, Pál, nézzük meg együtt. Azon gondolkoztam, hogy ez a lukácsi megjegyzés, ez vajon Lukástól származik-e? Amikor Béreában voltak, nem mondhatom, hogy Lukács teljesen kezdőhívő volt, de azért igencsak elején a hívő életnek. hiszen ugye emlékszünk, közvetlenül a macedón út előtt csatlakozott Pál apostolékhoz, korábban nem tudunk róla semmit, minden bizonnyal egyébként megtérésre is abban az időben jutott, valahol ott a kikötő környékén találkoztak, mielőtt hajóra szálltak, és most tanulgatja Lukács, hogy hogy kell értelmezni a hívő életet. És nyilván Pál apostol volt az, aki azt mondta, hogy figyeljétek meg, hogy milyen jól csinálják a béreiek. Hallod, Timóteus? Ugye nem felejtjük el, hogy ott volt Timóteus. Hallod, Lukács? Ezek az emberek az igéből akarnak meggyőződni. És nincs más mérce a keresztény hiten belül. Hiába mondogatják, hogy de hát az egyháznak ilyen-olyan-amolyan tanítása. Abban az időben a héber közösségnek volt egy másik mércéje, úgy hívták Talmud. És nagyon sokszor hivatkoztak a rabbik ilyen-olyan-amolyan tanításaira. És most azt mondja a tarzuszi Saul, és nekünk Lukács adja tovább, hogy nemes lelkű az, aki Isten igényén kívül semmilyen más mércét nem használ. Nálunk is van, a keresztény irányzatokon belül is van, aki azt mondja, hogy na meg az egyházi szokásrend. Ezt szebben is szokták mondani sokkal. A szent hagyományok. Amit mi egyébként kikiáltottunk szentnek, a szentírás soha nem mondta, hogy a hagyományainkat szentként tiszteljük, ellenben azt mondta, hogy keressük az Urat és az ő szentséges orcáját, és hallgassunk az ő igéjére. És amikor Isten igéjét kezdjük el figyelni, akkor a lelkünk is megváltozik. Tehát én úgy gondolom, hogy itt Pál apostolnak az a bizonyos oktató munkája is benne van ebben a minősítésben, hogy megtanította a munkatársait, hogy örvendezzenek annak, amikor valaki előveszi a szentírást, és amikor kontroll gyakorol a tanítás fölött. Mi lett az eredmény? Így olvassuk a 12. verstől, sokan hittek tehát közülük, sőt, a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. De amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, odajöttek, és ott is fellázították és felizgatták a sokaságot. Az az igazság, hogy ilyenkor az embernek rengeteg gondolata támad. Ha ez nem a nehéz esetek a Bibliában sorozat lenne, akkor én legszívesebben ezt átlépném. Mint ahogy nagyon sokszor legszívesebben azt mondanák, hogy felejtsük már el ezeket a dolgokat, de muszáj észben tartani. Egyrészt az ördög soha nem unta meg a maga szolgáinak se a kiképzését, se a felhasználását. És ahol Isten ügye előre mozdul, ott egészen biztosan meg fog jelenni a hatalomféltés, az egyéb területen megjelenő féltékenység, az anyagi kérdéseknek a fölvetése, a területféltés, a kiszorítósdi, szóval valami biztos meg fog jelenni, nagyon sokszor ez mind együtt. Mi köze volt a tesszalonikai zsidóknak Béreához? Ha megtetszettek figyelni, akkor Pál apostolék elmentek éjszaka, és jócskán odébb van azért Bérea, nem 3 kilométerre esik Tesszalonikától Bérea. Mi köze van hozzájuk? Viszi őket a féltékeny szívük. Megtudták, hogy odajöttek Pálék, vagy odaértek Pálék, hát akkor mentsük meg a béreaiakat is. Ráadásul, és itt szeretném hangsúlyozni, még kereszténységen belül is megjelenik ugyanez, és nyugodtan néven nevezhetjük felekezeti sovinizmusnak. Nagyon-nagyon sokszor jegyezte föl a történelem, például Bibliát terjesztőkről, hogy képesek voltak egyházi személyek utánuk küldeni sokadik városba is csak azért, hogy tönkre tegyék a munkájukat. És azt sem felejthetjük el, hogy egy nevezetes bíboros itt a 20. század közepén, Zalában több ezer Bibliát égettetett el, amikor elindult az evangéliumnak a terjedése, mert hogy nem akarta, hogy az emberek kezébe kerüljön a Szentírás. Erről szívesen hallgatunk. Pedig az a helyzet, hogy amikor beindulnak ezek a mi vagyunk a legfontosabbak, és ne jelenjen meg senki ösztönök, pláne ne jelenjen meg egy olyan evangélium hirdetés, ami elvonja a figyelmet az általunk kívánt területekről, vagy netalántán pénzt csoportosít át. Vagy templomi hallgatóságban lesz átcsoportosulás. Már nem az a kérdés, hogy vajon az igazsághoz ragaszkodnak az emberek, vagy a gazsághoz. Azért hadd mondjak egy ellenpéldát. Jó pár évvel ezelőtt találkoztam egy nevezetes lelkész családnak a sarjával. Azért nem mondok se felekezetet, se nevet, mert nem szeretném, ha most valaki ezzel kezdene el utána labdázni, vagy ezzel szeretne visszaélni. Szóval az ő édesapja nagyon mély evangéliumi lelkületű ember volt, és hirdette az igét. És meghívták valahova Közép-Magyarország egy településére evangélizálni, és tetszik tudni, mi történt? Felébredtek emberek. A saját felekezetében, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, a saját felekezetében felébredtek emberek. Több tucatnyi ember. De a helyi lelkész olyan féltékeny lett erre a megújuló lelkületre, hogy ott piszkálta a felébredteket, ahol csak lehetett. És megkeresték ezt az embert, hogy most mit csináljunk? Hát a saját lelkipásztorunk tör ellenünk. És azt mondta ez a lelkész, mit kérdeztek erről? Van a településen élő hitű gyülekezet? Visszahőköltek a testvérek. Hát van. Na de hát ők is mondták, hogy azok hova tartoznak. Miért kérdés a számotokra? Menjetek oda közéjük, és éljetek hitben, szeretetben velük.

sem szabad, sem görög, sem héber. Na most itt akkor elalkattunk, ugye? Mert hát van-e ilyen us, meg olyan ista? Persze, mi ismerjük ennek a belső ízét, de megkérdezzük-e magunktól, hogy élőhitű-e az, akivel megosztjuk a Szentírást? Hogy az, aki tanít Krisztus követő, tessék megnézni a béreaiakat, jön egy idegen felekezet, most bocsánat, hogy így mondom, de tessék megérteni, jön egy idegen felekezet, Krisztust hirdeti, nem a mózesi törvényekről beszél, sokadik verzióban, Krisztust hirdeti, azt mondja, hogy eljött a Mesiás, és innentől kezdve egy új szövetség van érvényben, és a Mesiásért másképp kell gyakorolni ezentúl a hitet. És egyre többen átlépnek ebbe a közösségbe, megtalálják a Krisztussal való közösséget. Helyes dolog ez? És aki nem, sokszor idézzük azt az igét, hogy akié a fiú, azé az élet. Hisszük-e ezt? Persze, rendes evangéliumi hívő, hát hogy ne hinné? És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. És ez akkor is igaz, ha saját felekezetem valamelyik gyülekezetéről kell kimondani. Tetszett ezt gondolni? Ha saját rokonságomban valaki nem ismeri Krisztust, ez akkor is igaz, ez nem vigasztaló, ez súlyos belső kényszer. Könyörögnöm kell az Úrhoz, imádkoznom kell az Úrhoz, kérnem kell az Urat, hogy Uram, adj szabadulást, adj megmenekülést, lehetőleg mentsd meg a lelkét. De attól, hogy én más oldalra állok át, attól nem fog megváltozni a közösségem, a gyülekezetem lelkülete. Mármint, hogyha átállok a Krisztus ellen beszélők oldalára. Tessék csak nézni, mit mond Isten igéje. Azt mondja Isten igéje, hogy Pálék ott Béreában hirdették a Krisztust. Azt is mondja Isten igéje, hogy jöttek a tesszalonikaiak, és megpróbálták szétverni a gyülekezet munkáját. Amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti Isten igéjét, oda jöttek, és ott is fellázították és felizgatták a sokaságot. Akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerpartra, Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Tetszett ezt hallani? Mi a megoldás? Kiderült, hogy célpont lett Pál apostol. A testvérek azt mondták, hogy akkor azt, akit leginkább keresnek, kivonják, és most következik valami rendkívüli a Szentlélek munkájában. Timóteus és Szilász egy sorral előbbre kell, hogy lépjen. Nekik kell tovább vinni a tanítást. Eddig látták, hallgatták, tapasztalták, átélték együtt Pállal, és most nincs mese, tovább kell vinni. Megáll-e a misszió, ha valakit levadásznak? Bocsánat, hogy így mondok, vagy valaki ellenséggé válik. Persze, hogy megáll, hát a többiek elmenekülnek, félnek, hát már most látjuk, hogy mi lesz a sorsunk, de hogy akarjuk ezt? Ez a 21. század emberének a reakciója. Az akkori embereknek nem ez volt a reakciója. Azt mondták, és azt tanították, hogy Krisztussal együtt én is keresztre vagyok feszítve. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ez a tanítás azt is jelenti, hogy kész vagyok átvenni azt a szerepet, amit az én szolgatársam betöltött, mihelyt szükség van rá. Ki fog tanítani, hogyha azokat, akik most állnak a tanítás szolgálatában, valami éri, akár egy ilyen támadás. Hát jönni kell a második sornak, és a második sor mögött kell, hogy legyen majd egy harmadik, meg egy negyedik. És nagyon sokszor elfelejtettük, hogy az Úr Jézus, amikor a misszió parancsot adta, akkor azt mondta a tanítványainak, menjetek el, szélese világra tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ez a tanítás, ez azt jelenti, hogy add tovább a következő generációnak, hogy az továbbadhassa a következő generációnak, hogy az továbbadhassa a következőnek, meg a következőnek, meg a következőnek, mert a Krisztusról szóló bizonyságtétel, hiteles bizonyságtétel, biblikus bizonyságtétel, ráépülve a proféták és apostoloknak az alapjára nem állhat meg. Egy új fejezet nyílik a kereszténységben. Innentől már nem csak egy Pál

0: kaliberű ember hirdeti az igét, hanem jönnek azok, akik megtanulták, akik nem mondhatják azt, mint Pál, hogy személyesen találkoztam a Krisztussal, vagy ott voltam Jeruzsálemben, amikor Krisztus itt élt, hanem akik a hívők bizonyság tétele alapján jutottak hitre, és így élték át a Krisztussal való közösséget, adják tovább másoknak. És az elején emlegettem azt a bizonyos Tesszalonikába írt első levelet, hogy csak tessenek megnézni a preambulumot, a bevezetést, mert ott meg fogják nevezni azt, hogy kik azok, akik ezt a levelet írják, meg viszik. És kiderül, hogy Timóteusnak és Silásnak ebben komoly szerepe van, mert hogy rájöttek, hogy ha nem lehetünk ott személyesen, és nem mondhatjuk el személyesen, akkor még mindig van egy lehetőség. Hát ezért találták ki az írást. És van egy lehetőség arra, hogy a bizonyságtétel akár minden nap fölolvasva megszólaljon. És Isten elkezdte megszervezni, hogy legyen majd egy új szövetség. De ez nagyon sok szenvedés, nagyon sok nyomorúság, sok üldöztetés kellett, meg még az is, hogy Pált ebben a helyzetben a munkatársai tényleg nagyon alaposan eltávolítsák, egészen Aténig, ugye ez már kívül esik Macedónia területén, pontosan azért, hogy az üldözés most őt ne érje, de Pál a munkatársaiban, sőt, nem Pál, hanem Krisztus ezekben az emberekben ott maradt, jelen maradt, és a misszió mehetett tovább. Vajon a mi közösségeink készek-e, képesek-e erre? Akarják-e ezt? Mert könnyen egy hirtelen támadt nehézség véget vethetne a gyülekezetnek. De Krisztus nem ezt akarja, hanem hogy a misszió, a Krisztusról szóló bizonyságtétel hitelesen folytatódhassék. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Baksai Sándor 1839-ben Csurgón kezdte el iskolai tanulmányait a református gimnáziumban, teológiát Kecskeméten tanult. Itt Abonyi Lajossal a Korány című diáklap szerkesztője volt. Ezután Kecskeméten, illetve Kiskunhalason tanított. 1866-tól Kunszentmiklóson lelkészkedett. A Solti Református Egyház megye főesperese 1878 és 1904 között. 1904-től a Dunamelléki Református Egyház kerület püspöke volt haláláig, 1915-ig. A munkáiban földolgozott baranyai és kiskunsági néprajzi megfigyelései forrásértékűek. Elbeszélései Gyalogösvény és Szederindák címmel jelentek meg.
2: Az 1888-as születésű Mátyás Ernő Kolozsvárot hallgatta a teológiát, majd Genfben képezte magát tovább. Ezután a Szegedi Egyetemen filozófiai doktori oklevelet nyert, 1914 és 1925 között Székelyföldváron volt lelkész, 1925-től pedig a Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiáján az új szövetségi tanszék tanára. A két világháború között az új szövetségi tudományok legjelesebb művelőjeként tartották számon. Akadémiai igazgatósága alatt az ő támogatásával valósultak meg mindazon kezdeményezések, többek között a falu szeminárium, a népfőiskola, a tehetségkutató munka, amelyek a Sárospataki főiskolát országszerte ismertté tették. Fontosabb művei: Pál apostol misztikája, vallásos misztika, Pál apostol viszonya a misztériumvallásokhoz, Pál apostol antropológiája, újszövetségi kijelentéstörténet, János evangéliuma.
1: Maróti György a Debreceni Református Kollégium kiemelkedő tanára, több tudományágban is a felvilágosodás képviselője. 1715-ben látta meg a napvilágot. Mindössze 29 évet élt, kollégiumi működése csupán 6,5 évig tartott, mégis századokra terjedt a hatása. Tanártársa Péceli József így szólt róla: századunk s a magyar nemzetnek ritka ékessége. A tudományoknak ebben a mi debreceni iskolánkban fenntartója és megalapozója ez a jellemére, tanultságára kiemelkedő ifjú. Debreceni tanulmányai után Svájcban, Németországban és Hollandiában tanult. Bázelben lelkészi oklevelet is szerzett. A latinon, görögön és héberen kívül megtanult németül, franciául, angolul és hollandul. Magas szintű zenei ismeretekre is szert tett. 1738-ban Debrecenbe visszatérve az ékes szólás, a történelem és a reáliák tanárává választották. Ehhez előadó termet és külföldi útjáról hozott kísérleti eszközökkel berendezett szertárat hozott létre. Főként a csillagászati műszerek voltak jelentősek. 1741-ben elkészítette a felvilágosodás nevelési törekvéseit megvalósító Idea és Opinions című tanügyi tervezetét, amely az egész 18. század folyamán megszabta a kollégiumi tanítási rendjét. 1739-ben megjelent Aritmetikája a századtankönyve lett a számtanban, egyszer s mind megvalósítva a magyar nyelvű oktatást. 1739-40-ben alapította négy szólamú énekkarát, a máig működő híres kántust. Kiadta a Zsoltárok pontos dallammal ellátott első verseit, kiegészítve egy magyar nyelvű zeneelméleti összefoglalóval. 1743-ban a több szólamú éneklés elterjesztésére a Zsoltároknak 4-es nótáig című munkáját jelentette meg, ugyancsak elméleti kísérő szöveggel.
2: 1934-ben fejezte be földi pályáját Derkovics Gyula, festő és grafikus művész. Művészete az expresszionizmus, a kubizmus és a konstruktivizmus ötvözete. Témáit a hétköznapi életből vette, a szegény embert és környezetét festette meg, de a természet is megjelenik képein, s főleg misztikus, illetve történelmi karakterei erőteljesek. Kiemelkedő műve a 12 kép alkotta Dózsa fametszet sorozat, meg az olajképek, Anya, Utolsó vacsora, Három nemzedék. Festményeihez arany és ezüst portfestéket is használt, hogy színeit elvarázsolja. A kis plasztikák, rézkarcok készítésének is mestere volt. Fametszet, rézkarc, kollázs egyaránt került ki a keze alól. Kassák Lajos írta róla: a lehellett könnyű vonalak szintézise, tökéletes tükörképe a léleknek.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Más példázatot is adott előjök, mondván. Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett. De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége, és konkolyt vete a búza közé, és elméne. Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszik a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél le a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondanékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta: Nem, mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek. A búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Máté 13, 24-től 30-ig.
1: Ez a mai ige újabb szempontokkal egészíti ki a magvetőről szóló példázatot. Hiába a jó talaj és a jó mag. Újabb veszély jelentkezik. A gonosz elveti a gyomnövényt is, a konkolyt. Ez azonban nem derül ki rögtön, hanem csak később, amikor a magok már kikelnek. S bár a szolgákat jó indulat vezeti, amikor azonnal kigyomlálnák a konkolyt, de a gazda ezt nem engedi, mert attól tart, hogy a jó növényben is kárt tennének. Csak később, az aratás idején történik meg az értékes és a haszontalan növények szétválasztása. Mi áll a gonosz tevékenységének hátterében? Ő is tudja, hogy a tanítás jó magjának kikelése az emberek üdvösségre juttását jelenti. Ezt igyekszik megakadályozni a gonosz, aki a tévtanítás rossz magját, a megtévesztés konkolyát ülteti el, hogy megzavarja a jó szándékú embereket az életszentségre és az üdvösségre törekvésükben. A gonosz módszere alattomos, hiszen nem vesszük azonnal észre, és az sem mindegy, hogy milyen módszert választunk annak érdekében, hogy kísértéseknek ellenálljunk. A példázattal Jézus azt is szemlélteti, hogy bár az ember Isten segítségével képes a jó és a rossz megkülönböztetésére, mégsem rá, hanem egyedül Istenre tartozik az ítélkezés. Sőt, bizonyságot ad arról is, lesz ítélet.
0: Gondviselő Istenünk! Te szeretetből teremtettél meg minket, és életünk minden napján kimutatod irántunk szeretetedet. Adj nekünk éles látást és bölcsességet, hogy észrevegyük szereteted jeleit, mindazt, amivel testi és lelki fejlődésünket segíted. Tedd lehetővé, hogy bizalommal tekintsünk jövőnkre, és teljes bizalommal adjuk életünket neked. A te igazságod nem csak abban áll, hogy ítéletet tartasz a gonoszokon, hanem hogy nem engeded elpusztulni igazságtalanul a termett búzát, a világosság fiait. Az emberi szív lényegét is te látod. Cselekvésed szintere az egész világ. Köszönöm, hogy bízhatom benned, hogy a gazda tudja, mit csinál, miért vár. Szabad lehetek a jó cselekvésére, a szeretetre. Itt van bennem a te munkád, és a konkoly is. Mégsem ítélsz el egészen. Kegyelmes Uram, te világosságra hozhatod a dolgokat, és fölfedheted a tévelygést, a gonosz munkáját. Köszönöm, hogy lényegem benned gyökerezik. A te gyermeked vagyok. Ez határoz meg leginkább. Így élhetek téged követve, benned bízva és reménykedve, embertársaimmal egymást szeretve. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. Jelentkezni június 11-ig lehetett az ekme.hirado@gmail.com címen, illetve telefonon Horváthné Kis Ildikó szervezőtitkárnál a 36 20 824 83 08-as telefonszámon. A helyszín Pilis Csaba, Bétel missziói otthon, Széchenyi út 8-12. Lelki otthon Fehérvár belvárosában. Vasárnapról vasárnapra sokan ülhetnek egymás mellett, egy templomban úgy, hogy korábban alig tudtak valamit egymásról. A Székesfehérvár belvárosi református egyházközségben lelkipásztorok, presbiterek, pedagógusok és gyülekezeti tagok ezért tudatosan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből találkozás, bizalom és közösség születhet. A több mint 200 éves gyülekezet templomából június 14-én a presbiterek vasárnapján közvetítettek istentiszteletet. Székesfehérvár belvárosában a református templom nem magányosan áll, közvetlen közelében található az iskola, néhány utcányira az óvoda, körülötte pedig olyan gyülekezeti élet bontakozik ki, ahol a vasárnapi istentisztelet nem lezárja, hanem elindítja a hetet. Várják az érdeklődőket az októberi családkongresszusra Vácra. Október 15-e és 17-e között rendezik meg a 31. családkongresszust Vácon, a Püspökvár épületében. Egy test érted adatik. Házasság és Eukarisztia címmel a Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának szervezésében motto és a kettő egy test lesz, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Efézus 5:31-32. Mit jelent ma önmagunkat ajándékká tenni? Lehet-e a szeretet egyszerre ünnep és hétköznapi szolgálat? Tekinthetünk-e a szentségre, mint a mindennapjaink tápláló forrására? Hogyan hallhatjuk meg egymást és a Szent Lelket egyszerre? Ezeket a kérdéseket járják körül a 33. családkongresszuson, amelyre szeretettel várják az egyházmegyék családreferenseit, a családpasztorációban szolgálókat és minden érdeklődőt. Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra, lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal, zenével. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

Prófétai üzenetek a Bibliában. Mi atyánk, a mintaimádság. Faragó József vajdasági adventista lelkész előadás sorozatának azt a változatát közvetítjük hallgatóinknak, amelyet a Light Channel TV felvételével tett közzé a világhálón.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Minden egyes alkalommal a Mi Atyánk imával foglalkozunk. Ma is szeretném részletesen beszélni és megbeszélni a Mi Atyánk második kérelmét. Jöjjön el a te országod. Valójában mit is tartalmaz Jézus Krisztusnak a Mi Atyánkban elmondott második kérelme? Említést tettünk már arról, hogy Jézus Krisztus, amikor először eljött, felállította az ő kegyelmi országát, amely láthatatlan, azon emberek szívében jön létre, akik befogadják Jézus Krisztust és igazságát, és kérik, hogy állítsa fel az ő országát az ő szívükben. Említettük azt is, hogy miről állapíthatjuk meg magunknak, hogy a mi szívünkben fel van-e állítva az Isten kegyelmi országa, vagy nem. Csak néhányat nagyon röviden hozok. Aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Az az ember, akinek szívében fel van állítva Isten kegyelmi országa, az kész a szolgai szerepet is betölteni, ahogy Jézus Krisztus betöltötte az utolsó vacsoránál, amikor a legmegvetettebb szolga szerepét töltötte be azzal, hogy megmosta a tanítványok lábát. Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor fogja felállítani az ő dicső országát. Így olvassuk Jelenések könyve első rész 7. versében. Eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is. Csodálatos lesz Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele. Először eljött, hogy megváltson bennünket bűneinktől, másodszor pedig el fog jönni, hogy ítéletet hirdessen mindazok felett, akik nem használták ki üdvöt hozó golgotai áldozatát és kegyelmét, hanem visszautasították azt. Csodálatos lesz még más okból is Jézus Krisztusnak dicsőséges második eljövetele. Lukács evangéliumában a 9. rész 26. versében ezt találjuk feljegyezve. Mert valaki szégyel engem és az én beszédemet, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő dicsőségével, és az atyáéval, és a szent angyalokéval. Különös leírás ez, amit találunk Lukács evangéliumában. Személyesen Jézus Krisztus beszél róla, és azt mondja, ha mi emberek szégyeljük őt, Jézust, megvallani az embertársaink előtt, akkor ő is szégyel bennünket megvallani a mennyei atya előtt. De itt még valamit olvastunk. Azt olvastuk, hogy ha valaki szégyelli megvallani az ő beszédét, mit jelent megvallani? Hogyan vallhatjuk meg az Isten beszédét? Szavakban is, és életünkkel is. Ha mi szégyellünk úgy élni, ahogy Jézus Krisztus tanít bennünket a Szentírásból, például szégyellük meg, mit mond, mit fognak szólni a rokonok, a szomszédok, az ismerősök, ha mi úgy fogunk élni, ahogy a Szentírásban meg van írva, hát akkor kigúnyolnak, megvetnek, kinevetnek, vagy pedig ócsárolnak az emberek között, lealacsonyítsák a mi tekintélyünket, és így tovább. Különböző gondok is, problémák vethetik fel figyelmüket életünkben, ezért, mert mi Jézus Krisztus követő emberek akarunk lenni. Azonban Jézus Krisztus azt mondja, hogy amikor ő eljön, akkor nem a maga dicsőségében jön csak el, hanem eljön a saját dicsőségével, az atya dicsőségével, és az angyalok dicsőségével. Eljön, hogy ítéljen, ahogy a Hiszek egyben imádkozzuk, eleveneket és holtakat. Jézus Krisztus felállítsa az ő dicsőséges második eljövetelekor, az ő kegyelmi országa után a dicső országát. Mert ahogy említettem, első eljövetelekor felállította kegyelmi országát, és azok az emberek, akik befogadták szívükbe az isteni elveket, akik megszentelték az Isten nevét, a mi atyánk első kérelmét,
magukévá tették, élték, gyakorolták. Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor felállítja az ő dicső országát, és azok lesznek dicső országának örökösei. Péter apostol rendhagyó módon beszél Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléről, és azokról az emberekről, akik várják, talán azokról is, akik nem várják. Olvassuk Péter apostol második leveléből, a harmadik részből, a 10-től a 12-ig terjedő verseket. Az Úr napja pedig úgy jó el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. El tudom képzelni, hogy Péter apostolnak milyen nagy problémája volt az, hogy leírja Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét. Először is egy szóra szeretném felhívni kedves nézők figyelmét, Jézus Krisztus másodszor eljön, mint éjjeli tolvaj. Hát miért jön el Jézus tolvajként másodszor a földre? Hisz ha fellapozzuk az egész Szentírást, azt mondtam az egészet, úgy az Ószövetség, de különösen az Újszövetségi Szentírás beszél a jelekről, amelyek teljesednek Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele előtt. Hát amikor az emberek látják azokat a jeleket, akkor tudják, hogy Jézus Krisztus eljövetele közel van. Akkor miért fog mégis azon sok-sok jel, ami megvan írva a Bibliában, és az emberek azokat látják teljesedni, miért fog Jézus mégis váratlanul tolvajként jönni, nem vártan érkezni? Azért, mert az emberek többsége, és itt amikor azt mondtam, hogy emberek többsége, akkor a keresztény emberek többségére gondoltam. Nem olvassa a Szentírást, nem ismeri azokat a jeleket, és a sátán annyira leköti a figyelmüket, hogy minden mással le legyenek kötve, csak ezzel erre ne legyen idejük. Azok a keresztények pedig, akik olvassák a Szentírást, amennyire csak teheti a sátán, őket is közömbösíti, közömbösökké teszi, és leköti különböző dolgokkal, hogy ne legyen idejük arra, hogy gondolkodjanak a jelekről, és látva a jelek teljesedését szemük előtt, ne is törődjenek vele. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy váratlanul fog eljönni, és leírja azt is, hogy mi fog történni, amikor eljön. Azt mondja, mikor az egek ropogva elmúlnak. Másik helyen azt olvassuk, hogy az égbolt összetekeredik, mint egy papírtekercs. Hogy ez hogy lesz, nem tudom. De az, aki teremtette az a fizikai törvényeket, aki teremtette az eget és a földet, annak ez nem lesz probléma. Azonban egy szóra szeretném felhívni a figyelmünket, és az elemek pedig megégve felbomlanak. Nem tudta akkor még azt a szót, mert nem ismerte Péter apostol, hogy az atomok is megégnek, atomok is felbomlanak. Mit jelent az? Végül megsemmisül minden ezen a földön, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Tűzgolyóvá válik a föld végérvényesen a végső ítéletkor. 11. vers. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben. Kedves nézők, erre a nagy eseményre, a világtörténelem egyik legnagyobb eseményére, önöknek is, nekem is, és minden embernek, aki szereti Istent, készülnünk kell. Egy nagyon komoly igazságot szeretnék feltárni a Szentírásból. Azt írja a Szentírás, hogy amikor Jézus Krisztus eljön, olvastuk az imént,
hogy Jézus Krisztus dicsőségben jön el. Láttuk, hogy háromas dicsőségben, a sajátjáiban, az atyáiban és az angyalokéban. És ettől a dicsőségtől egyesek meghalnak, mások pedig a romlandó testből a testük romolhatatlanná válik. Hogy tör ez? Mi történik itt? Hogy fog ez megtörténni? Ugyanattól a dicsőségtől egyesek meghalnak, mások pedig elváltoznak romlandó testből romolhatatlan testbe. Miért ez a különbségtétel? Ugyanaz a dicsőség egyiknél halált hoz, a másiknak pedig örök életet hoz. Miért? Itt fontos értenünk azt, amit már az elmúlt két előadásban tanultunk. Hogy mit jelent az, hogy amikor az ember szívében a kegyelmi ország fel van állítva, ez akkor történik meg, amikor az ember elhatározza, hogy nem a hagyományok, nem az egyházi rendeletek szerint él, hanem az Isten szava szerint, az Isten 10 parancsolata szerint, a Szentírás szerint, akkor Jézus Krisztus felállítja az ő kegyelmi országát a szívünkbe, és utána belülről történik a változás, Isten erőt ad, hogy azt, amit mi jónak tartottunk, de nem volt jó az életünkben, azt félretegyük az életből, és azokat a nemes erényeket magunkévá tegyük, és beépítsük saját jellemünkben. Aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjétek. Ezek az elvek magunkévá tétele, a keresztény életnek a végső kifejlete, végső célkitűzése. Ha ezt elérjük, ami azt jelenti, hogy életünket összhangba hozzuk az isteni elvekkel, földi életünk, míg élünk, mert amikor meghaltunk, akkor már semmire nem vagyunk alkalmasak, és hogyha ezt megtesszük, akkor, amikor Jézus eljön, akkor Jézus Krisztus az ő vére által már addig megtisztít bennünket minden bűntől, és az isteni dicsőség elváltoztatja a mi romlandó testünket romolhatatlan testbe. De azok az emberek, lehetnek azok keresztények, templomba járók, Istenhez imádkozó emberek, bibliaolvasó emberek, de ha a jellemváltozás nem történt meg az ő életükben, akkor attól az isteni dicsőségtől, amikor Isten megsemmisíti a bűnt, és az az ember, aki nem szabadult meg a bűnétől, a bűn megsemmisítésekor, amely benn maradt az ember szívében, az embert is megsemmisíti, aki pedig megszabadult bűneitől Isten kegyelme folytán, és Jézus Krisztus bűntörlő vére által megtisztított bennünket a mi bűneinktől, az isteni dicsőség elváltoztat bennünket örök életre. Kedves nézők, melyik csoportban szeretnénk lenni Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor? Akik elváltoznak az isteni dicsőségtől, vagy akik megsemmisülnek az isteni dicsőségtől? Mert Jézus Krisztus eljövetelekor nem lesz három csoport, három tábor, nem lesz 5 vagy 10, csak 2. És e 2 közül egyikben önök is ott lesznek, és én is ott leszek. De hogy melyikben leszünk, ezt nem Isten határozza meg. Ezt mi határozzuk meg, ami Isten iránti és Isten szava iránti viszonyunk alapján. Megszívleljük-e az Isten üzenetét? Éljük-e az Isten üzenetét? Élünk-e az Isten tanítása szerint? Vagy pedig megelégszünk azzal a szokásokkal és azon szokásoknak teljesítésével, amelyet szüleinktől, nagyszüleinktől, ismerőseinktől, rokonainktól vettünk át és örököltünk és gyakoroltuk. Visszatérek az ígéhez, és még egyszer szeretném olvasni Péter apostol második leveléből, a 3. részből a 11. verset, mivel hogy azért mindenek felbomlanak,
milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben. Csak egy nagyon rövid időt szeretnék szentelni ennek a szónak, hogy szent. A keresztény köztudatban a szent szónak egész más a jelentése, mint a Bibliában. Például, hogyha van egy fénykép, vagy egy kép, és a képen egy kőr van a képen levő feje körül, akkor erre azt mondjuk, hogy ez szent kép. A Bibliában a szent szónak egész más a jelentése. Használjuk mi ezt a hétköznapi életben, és onnan veszem a példát. Ez az ember zenének szentelte magát. Ez az ember festészetnek szentelte magát. Ez mit jelent? Arra különítette el az ő életét. Aki pedig Istennek szentelte magát, az nem azt jelenti, hogy semmi hibája már nincsen, de Isten számára különítette el magát. Más szóval, lelke mélyén meghozta azt a döntést, hogy én ezentúl nem a bűnnek akarok élni, én Istennek akarok élni. Én szeretem őt mindenek felett, én őt tettem életemben az első helyre, ahogy Jézus tanít bennünket, hogy keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és a többi mind megadatik néktek. Jézus Krisztusnak ezt a tanácsát megszívlelő emberre vonatkozik az, hogy szent életet él. Elkülönültem, hátat fordítottam a világnak, élek Istennek, engedelmeskedek neki, ő az én fő életcélom, és az ő akaratát minden nap életben óhajtom megvalósítani. Van még egy ige, ez a 12. Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyet az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Azt mondja, hogy várjátok. Várjátok Jézus Krisztust. Várjátok az ő eljövetelét. Mit jelent várni Jézust? Vegyünk egy példát. Amerikában él a nagybátyánk, és felhív bennünket, és azt mondja, hogy 2 hét múlva jövök hozzátok, és szeretnék egy bizonyos időt nálatok tölteni. Mit tesznek a háziasszonyok? Karba tett kézzel ülnek, és a családtagok is beszélgetnek, milyen jó lesz, jövő héten, kedden meg fog érkezni a nagybácsi Amerikából. Karba tett kézzel ülnek? Nem. Tűvé teszik a házat, megy a takarítás, az ablaktakar, a pucolás, a porszívózás, utána, amikor eljön már az idő 1-2 nappal a megérkezéssel és a sütés, főzés, készülnek az emberek, mert jön a nagybácsi. De miből áll készülni Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére? A második kérdés, mikor készülhetünk, mi készted bennünket Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére? Titushoz írt levélben a 2. részben azt olvassuk, várván a ma boldog reménységet, és a nagy Istennek is megtartó Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését. Kedves nézők, ha számunkra Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele nem csak a Szentírás tanítása, nem csak az egyház tanítása, nem csak a mi atyánkban van ott, hogy jöjjön el a te országod, hanem az a mi boldog reménységünk, akkor mi készülünk, és miből áll a készülés? Olvasom a Szentírást, és látom azt, hogy én ezt az igazságot még nem cselekszem. Hozzak egy példát. Jézus Krisztus melyik napot ünnepelt? Vagy bármilyen mást? Hogyan vette az úrvacsorát? Vajon én, mint keresztény ember, ugyanúgy úrvacsorázom, mint ahogy azt Jézus Krisztus meghagyta? Ezek csak példák. Tehát amikor azt mondom, hogy életünket összhangba hozzuk azokkal az elvekkel, amelyek a Szentírásban találhatóak, ez azt jelenti, hogy készülünk Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére. És amikor Jézus Krisztus eljön, akkor olvassuk el a Szentírásban, hogy milyen csodálatos kimutatást, milyen csodálatos leírást találunk
Máté evangéliumának a 25. részében, és itt a 25. résztől olvasom, 25. részben olvasom a 31. verstől kezdve a 33-ig. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének király székébe. Mit tesz Jézus, amikor eljön másodszor? Azt mondja, hogy eljön, eljönnek vele a szent angyalok, és akkor mibe ül be? Az ő dicsőségének király székébe. Ekkor állítja fel az ő dicsőséges országát, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Mit tesz Jézus Krisztus, amikor eljön másodszor az egek felhőjében? Beül az ő dicsőségének király székébe. Maga elé gyűjti mind a népeket, és amikor oda gyűjti mind a népeket, akkor hány csoportra osztja szét? Kettőre. Akik engedelmeskedtek, akik megszentelték az Isten nevét, akiknek a szívükben felállította az ő kegyelmi országát, azokat úgy nevezi, hogy juhok, azokat jobb keze felől állítja, azok pedig, akik nem készültek el, akik nem hozták életüket összhangban az isteni elvekkel, akiknek a szívében nem engedték meg, hogy Jézus Krisztus felállítsa az ő kegyelmi országát, azokat bal keze felől állítja. Kedves nézőink, mi is oda fogunk állni, önök is és én is. Vajon melyik oldalon szeretnénk lenni? Hogy fokozzam az érdeklődést, és hogy próbáljuk magunk elé képzelni azt, hogy hogyan is történik akkor, szeretném a Szentírásból először elolvasni, hogy mit mond azoknak, akik elkészültek Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére, és mit mond azoknak, akik nem készültek el Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére. Olvasom Máté evangélium a 25. részéből a 34. verset. Akkor ezt mondja a király az ő jobb keze felől állóknak. Jertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Kedves nézőnk, szeretnénk ezt hallani? Igen? Komolyan? Valóban szívünkben él a vágy, hogy mi az örök élet részesei lehessünk, hogy Jézus Krisztus, amikor ezt kijelenti, hogy gyertek atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely számotokra készítetett még a világ megalapítása előtt. Kitől függ, kedves nézők, hogy ezt fogjuk-e hallani Jézus Krisztustól, amikor eljön? Jézus Krisztustól, rokonainktól, lelkészeinktől, vagy saját magunktól? Saját magunktól. Mi döntjük el, hogy engedelmeskedünk Istennek, vagy nem engedelmeskedünk. Mi döntjük el, hogy a mi atyánknak ezt a második kérelmét, jöjjön el a te országod, csak szokásból mondjuk, vagy pedig mi valóban készülünk a Jézus Krisztus dicsőséges országának eljövetelére. De szeretném olvasni a Szentírásból azt is, amit Jézus Krisztus a bal keze felől állóknak mond. 41. versben. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Mit fog mondani Jézus azoknak az embereknek, akik vallásosak voltak, maguk módján istenfélők voltak, élték a maguk vallásos életét, de nem vették komolyan az Isten üzenetét. Nem tartották annyira fontosnak megszívlelni Isten tanácsát, hogy azt magukévá tegyék és éljék,
hanem csak szokásból élték a maguk vallásos életét. Azt mondja a Jézus Krisztus, távozzatok tőlem, és van egy borzasztó szó, amit én nagyon nehezen mondok ki, ti átkozottak. Hova távozzatok? Az örök tűzre. És mit olvastunk még? Mit mond el? Amellett, hogy azt mondja, az örök tűzre, amely az ördögöknek készítetett, amely a bukott angyaloknak készítetett, azoknak készítetett, akik fellázadtak Isten ellen. Borzasztó. Akkor ez azt jelenti, hogyha mi, mint keresztény emberek, nem fogadjuk el Jézus Krisztus megmentő üzenetét, akkor mi Isten elleni lázadók leszünk. Ugyanolyan lázadók, mint amilyenek az angyalok voltak. Igen. Ezt Jézus mondja. Két csoport lesz. Két csoportra osztja az embereket, amikor eljön. Kedvesen levők, melyik csoportban szeretnénk lenni, amikor Jézus Krisztus eljön? Ahogy már elmondtam, nem egyházamtól függ, nem lelkészemtől függ, nem a szomszédtól, nem a férjemtől, nem a feleségemtől, nem szüleimtől, nem a gyerekeimtől. Én kell, hogy döntsek. Ez olyan személyes kapcsolat, amelyet senki sem vitathat felől. Kedves nézők, szívem mélyéből kívánom, hogy amikor mondjuk a mi atyának ezt a második kérelmét, jöjjön el a te országod, akkor gondoljunk arra, hogy mi ne csak mondjuk, hanem készüljünk el Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére. Isten segítsen ebben, mindannyiunkat az isteni kegyelméből.

Kedves nézőim, sok szeretettel köszöntöm a Mi Atyánk előadás sorozatunkon. Mi alkalomtól alkalomig egy-egy kérelemmel foglalkozunk, amelyet a Mi Atyánkban találunk. Említettük már eddig azt, hogy a Mi Atyánkban összesen 7 kérelemmel találkozunk. Ma a második kérelemnél vagyunk, jöjjön el a te országod. Nem tudom, kedves nézőim, hogy amikor imádkozzuk a Mi Atyánkot, és foglalkozunk ezzel a kérdéssel, kéréssel is, hogy jöjjön el a te országod, ez gyakorlatilag mit jelent? Mit értünk alatta? Ha megfigyeljük, van mennyek országa, és vannak földi országok. Mi a két ország között?

közötti alapkülönbség. A mennyek országa az a békesség, a szeretet, a megértés, az együttérzés, a segítőkészség, és még sorolhatnám sok mindent, ami alapja a mennyek országának. Mennyek országának egy örökkévaló uralkodója van, ez Isten. A földön nagyon sok ország van, és ezekben az országokban emberek az uralkodók, különböző rendek vannak, különböző beosztások vannak, különböző funkciók vannak, azonban a földi országok azok általában pontosan ellentétjei a mennyek országának. Amik a mennyek országa, ahogy soroltam, békesség, szeretet, együttérzés és megértés az alapköve, addig a földön a kényszer, az erőszak, a bosszúállás, a háború, a gyilkosság, a fegyház és rendőrség, hadsereg. Alapszinten miben különbözik a kettő egymástól? A mennyek országa szeretetre épül, a földi országok pedig kényszerre és erőszakra, kegyetlen rendfenntartásra. Azonban, amikor összehasonlítottuk a mennyek országát és a földi országot, akkor most térjünk vissza ahhoz, ami a Szentírásban található, pontosabban a mi atyánkban, jöjjön el a te országod. Lehet, kedves nézők, hogy meg fognak döbbenni a kérdésemen, azonban azért indítom kérdésformában, hogy minél könnyebben ki tudjam fejteni azt, amit a Szentírásban találunk. Istennek hány országa van? Egy, kettő vagy sok? Lehet, hogy most önök különböző féleképpen gondolkodnak, és lehet, hogy azt mondják magukban, hogy hát ne engedje meg a világ, hát Istennek egy országa van, egy az Isten, egy az országa. Hogy lehet ilyen kérdést egyáltalán feltenni, hogy hány országa van a mindenható Istennek? Azonban, ha fellapozzuk a Szentírást, akkor a Szentírásban azt találjuk, hogy Istennek két országa van. És amikor a mi atyánknak ezzel a kérelmével foglalkozunk, hogy jöjjön el a te országod, akkor ennek a kérelemnek a megértésénél fontos az, hogy először ezt a kérdést tisztázzuk, ezt lássuk meg a Szentírásból, hogy Istennek két különböző országa van. Hadd olvassam el a Szentírásból, természetesen ma csak az egyik országgal fogunk foglalkozni, de mielőtt olvasom a Szentírásból, megnevezem a két országot, ahogyan azt a Szentírásban találjuk feljegyezve. Az egyik országa Jézus Krisztusnak a kegyelmi ország, a másik ország pedig a dicső ország. Jézus Krisztus, amikor először eljött, akkor a kegyelmi országot jött felállítani. Hogy miből áll ez a kegyelmi ország, ezzel is szeretnék majd más alkalommal foglalkozni. Először csak tisztázzuk ezt a tényt, hogy Istennek van kegyelmi és van mennyei vagy dicső országa. Így olvassuk Lukács evangéliumában, a Lukács evangéliumának a 17. részénél a 20 és 21. verset. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa? Felele nékik és mondta, az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el, sem azt nem mondják, imé itt, vagy imé amott van, mert imé az Isten országa, ti bennetek van. Ez a legkisebb ország a világon. Nagyon sok országot tudunk, vannak hatalmas, óriási országok, és vannak városországok, városállamok. Azonban Isten kegyelmi országa mindössze egy néhány négyzetcentiméter. Mit mond Jézus Krisztus, amikor az emberek megkérdezték a farizeusok Jézus Krisztust,
hogy mikor jő el az Istennek országa, akkor ami nagyon különös. Jézus Krisztus nem azt mondja, hogy 2000 év múlva jöjj el, nem időt mond el, mert arra kérdeznek rá. A szövegben az áll, mikor. Amikor az időre való kérdés. Mikor jöjj el az Istenek országa? Azonban Jézus Krisztus nem a mikorra ad választ, hanem a helyhez kötötten adja meg a választ. És itt azt mondja, az Isten országa nem szemmel láthatóan jő el. Mai elmékedésünkben kell, hogy egy párhuzamot is hozzak a kegyelem és a dicső országa között, függetlenül, hogy a dicső országát más alkalommal fogjuk tárgyalni. Például Jelenések könyve 7. első rész 7. versében ezt olvassuk. Imé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Itt Jézus Krisztus pedig azt mondja, az Isten országa nem szemmel láthatóan jő el. Nem láthatja senki sem azt, amikor Isten kegyelmi országa eljön. De gyakorlatilag ez mit jelent, hogy eljön a kegyelmi országa? Jézus Krisztus szeretné minden ember szívében felállítani a kegyelmi országát, mert csak az az ember lehet Isten országának, dicső országának örököse, akinek a szívében már Jézus Krisztus felállította az ő kegyelmi országát. Ha megfigyeljük a 21. verset, sem azt nem mondják, imé itt, vagy imé amott van, mert imé Isten országa ti bennetek van. Melyik országról beszél itt Jézus Krisztus? A kegyelmi országáról. És mit mond el? Azt mondta, hogy a kegyelmi országa az a szívben van felállítva, annak az embernek a szívében, aki imában kéri azt Istentől, hogy Istenem, állítsd fel a kegyelmi országot az én szívemben. Kedves nézők, miért lényeges ismerni ezt a Szentírásból? Miért foglalkozunk mi egyáltalán ezzel a kérdéssel? Úgymond miért hasogatjuk helyesen az igazságnak beszédét, ahogy azt Pál apostol Timóteushoz itt levélben írja? Azért, mert ha ezt az egy dolgot megértjük, akkor amikor mondjuk a mi atyánkot, hogy jöjjön el a te országod, akkor ez sokkal többet fog jelenteni a hitéletünkben, egy, kettő, az, hogy sokkal másként fogunk viszonyulni Jézus Krisztushoz, ha tudjuk és ismerjük ezt az igazságot, harmadik tény, az pedig az, hogy jobban megértsük az Isten üzenetét, ha tudjuk azt, hogy van Isten kegyelmi és dicső országa. Szeretnék hozni az evangéliumból egy néhány példát. Amikor keresztelő János megkezdte az ő nyilvános szolgálatát, mint egy 6 hónappal Jézus Krisztus keressége előtt, akkor egy üzenettel kezdte el. Így olvassuk, így találjuk feljegyezve Máté evangéliumának a 3. részénél, a 2. versben. És ezt mondja keresztelő János, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Ami nagy tragédia, hogy keresztelő János hirdetette egy üzenetet, amit jó maga sem értett, hogy mit jelent. Azt mondta, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Értette keresztelő János, hogy melyik országról beszél? Nem. Amikor Jézus Krisztus kiküldte a 12 apostolt a misszió munkára, akkor ők is ezt hirdették az embereknek. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Nincs nagyobb baj, nincs nagyobb probléma egy ember számára, amikor olyan dolgot hirdet a Szentírásból, amit jó maga sem ért, vagyis esetleg rosszul ért. Hozom a 3. példát. Miért nem értették meg a
Jézus Krisztus korabeli emberek Jézus Krisztus tanítását. Azért, mert ők megint egy más országot vártak, és más országot értettek ezen kijelentés alatt, amit Keresztelő János, Jézus Krisztus és az apostolik is hirdettek. Mert amikor azt mondták, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, akkor a zsidó nép azt értette, hogy igen, már itt van a Messiás, teszi a maga csodáit, betegeket gyógyít, halottakat támaszt, bénákat járat indít el, gyógyít meg, a tengert csillapítja le, és egyik csoda a másikat éri messiási életében. Végre eljött a Messiás. Eljött, hogy felállítsa a zsidó országot, Izrael országát. Neki lesz hatalma megszabadítani a római iga alól a zsidó nemzetet. Jézus Krisztus, mint Messiás, beül Dávid királyi székébe, és Izrael egy csodálatos világhatalommá emeli. Ezt értették. Valóságban erről volt szó. Ezt jelentette úgy Jézus Krisztus, Keresztelő János meg az apostolok által hirdetett üzenet? Egyáltalán nem. Ezért értették rosszul, ezért értették félre, ezért nem tudtak mit tenni Jézus Krisztus kijelentésével, amikor azt mondta, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Hirdették az üzenetet, hallgatták a zsidók az üzenetet, és jó maguk nem értették meg, hogy az gyakorlatilag mit jelent. Ami nagyon megdöbbentő és nagyon elgondolkodtató, hogy az emberek, amikor hallgatták, rosszul értették. Őnekik megvolt a Messiás országkép, és azon keresztül szűrték meg Jézus Krisztus minden kijelentését. Azonban nem csak Jézus Krisztus idejéről szeretnék beszélni, szeretnék beszélni korunkról, önökről és én rólam.

A prófécia szó irodalmi jelentése, jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a prófécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

Prófétai üzenetek a Bibliában. Mi atyánk, a mintaimádság. Faragó József vajdasági adventista lelkész előadás sorozatának azt a változatát közvetítjük hallgatóinknak, amelyet a Light Channel TV felvételével tett közzé a világhálón.

0: hír összeállításunk következik.
1: Szeretnénk az első lépés lenni Isten felé. A debreceni gyökerű első lépés zenekar évek óta járja a Kárpát-medencét, hogy dicsőítő zenével és saját szerzeményeivel vigye közelebb az embereket Istenhez. Szolgáltak már a Csillagponton, a Református Zenei Fesztiválon, a Református Egység napján, a Feltöltő keresztjén zenefesztiválon, valamint számos gyülekezeti és ifjúsági alkalmon. De mit jelent a zenekarnak a dicsőítés? Szükséges-e, hogy egy dal konkrétan Istenről szóljon? A dicsőítés attól lesz dicsőítés, hogy Istenről szól, vagy Istenhez szól. Egy közös imádságot fogalmaz meg énekben. Ez akkor is igaz, ha egy templomban hangzik el, és akkor is, ha valaki egy rádióban hallja. A helyszín vagy a forma változhat, de a lényeg ugyanaz marad, Istenre mutatni. Jelenleg a második nagy lemezükön is dolgoznak, amely várhatóan még ebben az évben megjelenik. Az új albumon lesznek kifejezetten gyülekezeti éneklése alkalmas, dicsőítő dalok, de más hangvételű szerzemények is helyet kapnak. Így egy sokszínű anyag készül. A tüzes kemencében is együtt megtartották az Erőforrás testvéri szolgálat szakmai napot. A cigánymisszió, a református fenntartásban működő gyerekházak, tanodák, gyermekvédelmi szolgálatok, nevelőszülői hálózatok, szociális intézmények, a felzárkózó települések jelenlétpontjai, valamint a társadalmi missziók munkatársai gyűltek össze az idei Erőforrás szakmai napon Budapesten. A Református Szeretett Szolgálat Hungária körúti központjában rendezett alkalmon a résztvevők a lelki megerősödés mellett az erőszakmentes és a segítő kommunikáció gyakorlati eszközeivel vértezték fel magukat. A rendezvényen Kocsis István, a cigánymisszió megbízott osztályvezetője, a program házigazdája köszöntötte a megjelenteket és az előadókat. Beszédében rávilágított, hogy az Erőforrás cím tudatosan lett külön írva, utalva a jelenlévő sokféle szolgálat közös gyökerére. Hangsúlyozta, hogy a passzív hallgatás helyett cselekvő részvételre, folyosói beszélgetésekre és a kérdések feltevésére is hívják a munkatársakat. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények július 1 és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín Budapest több helyszínén. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködik Török Attila.

0: Kedves hallgatóink, vessünk ma néhány pillantást Balassi Bálint istenes verseire. A 16. század a magyar történelem szinte legviharosabb időszaka. Kegyetlen megtorlásba fúló parasztforradalom, török dúlás, a független államiság elvesztése, az ország három része szakadása, feudális önkény. A szellemi élet ennek ellenére pezsdülést mutat. Hátterét, közegét a reformáció elterjedése adja. Kialakul egy új protestáns arisztokrácia, mely művészetkedvelő, művelődő, mely a nemesség nemzeti törekvéseit hordozza a katolikus Habsburg hívekkel szemben. A reformáció hatásaként a polgárok körében is terjed az írás-olvasás, a biblia ismeret, és fölvetődik a bibliafordítások szükségessége. Szilveszter János 1541-ben az Új Testamentumot ülteti át, ajánlásában és szöveg összefoglalóiban az első magyar nyelvű disztihonokkal.
1: Proféták által szólt régen, néked az Isten. Az, kit ígírt, végre megadta fiát.
0: Károli Gáspár 1590-ben Göncön már a teljes magyar úgynevezett vizsói bibliát bocsátja közre. Elterjednek a zsoltár írások, zsoltár fordítások, kiemelkedő alkotók Sztárai Mihály és Kecskeméti Vég Mihály. Ízelítőül hallgassunk meg tőlük egy-egy részletet.
1: Sztárai Mihály, 255. Zsoltár. Mely igen jó az Úr Istent dicsérni, felségednek én Uram énekelni, szent nevedet dicsérvén magasztalni, és mindenütte világon hirdetni. Igen reggel irgalmadat hirdetni, igazságodról éjjel gondolkodni, hegedűvel, orgonával zengetni, minden éneklő szerszámmal tisztelni. Rólad, Uram, akik megemlékeznek, mint a pálmafa szintén úgy zöldelnek, mint cédrusfák ugyan meggyökereznek az igazak, kik igaz hitben élnek. Kecskeméti Vég Mihály, 55. Zsoltár. Istenem, Ura, kérlek tégedet, fordítsad reám szent szemeidet, nagy szükségemben ne hagyj engemet, mert megemészti nagy bánat szívemet. Csak rívok, sívok nagy nyavajámban, elfogyatkoztam gondolatimban, megkeseredtem nagy búsultomban, ellenségemre való haragomban. Megszegték ezek esküvéseket, régen elhagyták az ő hitöket. Nem hiszem immár egy beszédeket, mert megpróbáltam hitetlenségeket. Ezeknek szájok zsírosba vajnál, síkosba ajkok a faolajnál, élesba nyelvek az éles kardnál. Szájokban nincsen egyéb álnokságnál. Te azért, lelkem, gondolatodat Istenben vessed bizodalmadat, rólad elveszi minden terhedet, és meghallgatja te könyörgésedet.

0: a világi irodalom is lendületet kapott, új műfajok honosodtak meg. A líra műnemében kedvelté váltak a virágénekek, helyzet és alkalmi dalok, jeremiádok, búcsúversek. Az epikában a történeti énekmondás vált jellegzetessé, a históriás énekek kiemelkedő képviselői Farkas András és Tinódi Lantos Sebestyén. A szép históriák jeles művelői Gergely Albert és Ilosvai Sejmes Péter, illetve fontossá váltak a tanító célzatú művek, mint a példabeszédek Heltai Gáspár tollából, s ugyancsak ő, valamint Pesti Gábor írtak kedvelt fabulákat. A dráma műnemében elterjedtek a szakrális műfajok, mint az iskola és a hitvitázó drámák. Kiváló képviselője a tragédia műfajának Bornemisza Péter. A komédiában jeleskedett Balassi Bálint. Ebből a rövidke áttekintésből is érzékelhető a 16. század megélénkülő szellemi élete. Igen jelentős személyisége a kornak Bornemisza Péter, az evangélikus hitű lelkipásztor, aki szinte minden műfajban alkotott. Gazdag szellemiségében ott a század szinte minden irodalmi vívmánya. Ő a nevelője az észak-magyarországi főnemesi család elsőszülöttjének, Balassi Bálintnak, aki tovább viszi a tanítójától és a Nürnbergi, illetve más német és a pádovai iskolákban tanultakat. Életművével a magyar nyelvű verset az igricek, hegedősök, lantosok hagyományaiból a reneszánsz műköltészet magas színvonalára emelte. Életének állandó összeütközései környezetével, rokonságával, a politikai hatalommal, szeretteivel érlelik meg benne a nagy lérikust. A szerelem, a vitézség, a természethez és az Istenhez való közvetlen viszony azok a témakörök, amelyekben a lírai szintézist megalkotja. A humanista műveltség bámulatos életakarással, életélvezettel és hazája iránti politikai felelősséggel párosult személyiségében. Különös életútjának is eredménye ez. A főúri család hatalmas birtokai az atya elleni felségárulási perben leapadnak. Szülei halála után a mohó rokonság a maradékból is kiforgatja. Balassi 24 évesen, 8 nyelvet beszélve, hatalmas műveltséggel, kiváló katonai képességekkel, mégis nincstelenül, sikertelenül indul az életbe. Roppan nagy belső szüksége volt a megváltó, fennebb valói támogatásra. A mindenható, de mégis emberarcú Istenről vallanak vallási tematikájú versei. A zsoltárokat, himnuszokat ihlető hiányhelyzet Balassinak alapvető létélménye. A leggazdagabb főri család sarja egész életében nem tudta stabilizálni anyagi helyzetét. A vezetésre termett büszke férfi fékezhetetlen természete miatt egyre lejjebb ereszkedik a katonai ranglétrán. Pedig életeszményének fontos eleme volt a honszeretet és a vitézi lét harmonikus együttese. A versek egymás utánját gyakran épp emotívikus összefüggések adják, akár csak Petrarka dalos könyvében. Például az 52-es jelzetűnek a harmadik strófája:
1: áldj meg vitézséggel, az jó hírrel, névvel, hogy szép tisztességgel mindent végezzek el. Öltöztes fegyvereddel, jó ésszel, bátor szívvel.
0: Így kapcsolódik szövegszerűen a 61. ötös szakaszához.
1: Az jó hírért, névért, s a szép tisztességért ők mindent hátrahadnak. Emberségről példát, vitézségről formát, mindeneknek ők adnak.
0: A természet, a hazai táj iránti rajongása vitézi verseihez hasonló lendülettel szólal meg az Isten dicsérő 148-as psalmusban.
1: Tenger mély örvényi, mennydörgés, svillámlás, eső, hó, szél és vész, háború, csattogás, hegyek, völgyek, s nyárban fejérlő sok havas, szép halmok, zöld ágak, ékesült kis dombok, fák, kik különb-különb szép gyümölcsöt hoztok, s füvek, kik gyönyörű szaggal illatoztok, sok színben tündöklő ékes szép virágok, erdőkben, cserjékben vadak kik lakoztok, örökké az Úrnak nevét kiáltsátok.
0: Sorsa miatt kénytelen volt más úttal próbálkozni a vitézség mellett. A fölismert, közös érdekre épülő házassága Dobó Krisztinával nem csak országos botrány, de a klérus összefogását is eredményezi ellenük, még a katolizálásra is rákényszerül. Végül fölbomlik a menedéket semmiképp nem adó Frigy. Az immár megözvegyült Losonci Anna nem az őt újra lángoló égő szerelemmel ostromló Balassinak nyújtja kezét. Az 1593-ban kitörő 15 éves háború ismét a török elleni harcba szólítja, de az addig a halállal oly sokszor dacoló Balassi Esztergom falai alatt utoljára néz szembe a végzettel. Tudja, hogy elmérgett sebe halálos. Egyetlen hét adatik neki a számadó viaskodásra. Ekkor írja utolsó könyörgő zsoltárában, az 50. épülőben.
1: Végtelen irgalmú, ó, te nagyhatalmú Isten, légy már kegyelmes! Ontsd ki mindenestül jódot rám kebledből, mert lamely veszedelmes, bűnöm miatt lelkem, ki titkon rág engem, mert nagy sebbel sérelmes. Mosd le rólam immár, kit lelkem alig vár, mosd el bűnöm rútságát, s együtt az rút hírrel, mint rút bűzt enyészt el förtelmes büdös szagát. Esmérem vétkemet, kiért nap engemet rettent, mutatván magát. Csak neked vétkeztem, bűnt ellenet töttem, ó kegyelmes Úristen, kit semmi ravasság sem csalhat, s álnokság rejtve előtted nincsen. Mert az nagy kék égből, mint királyi székből látod, mit mivel minden. Ímé, kioldoztam, s te elődbe hoztam fene ötte sebemet, kit csak te gyógyíthatsz, életre fordíthatsz, szánt keserves fejemet, bűneim kínjával, testem fájdalmával, ne gyötörd életemet. Végtelen irgalmú, ó, te nagyhatalmú Isten, légy már kegyelmes! Ontsd ki mindenestül jódot rám kebledből, mert lamely veszedelmes, bűnöm miatt lelkem, ki titkon rág engem, mert nagy sebbel sérelmes. Mosd le rólam immár, kit lelkem alig vár, mosd el bűnöm rútságát, s együtt az rút hírrel, mint rút bűzt enyészt el förtelmes büdös szagát. Esmérem vétkemet, kiért nap engemet rettent, mutatván magát. Csak neked vétkeztem, bűnt ellenet tettem, ó, kegyelmes Úristen, kit semmi ravasság sem csalhat, s álnokság rejtve előtted nincsen. Mert az nagy kék égből, mint királyi székből látod, mit mivel minden. Ímé, kioldoztam, s te elődbe hoztam fene ötte sebemet, kit csak te gyógyíthatsz, életre fordíthatsz, szánt keserves fejemet, bűneim kínjával, testem fájdalmával, ne gyötörd életemet.
0: A felszólító mód, a felszólító mondat, a kérés egy válfaja, vajon az óhajtáshoz áll-e közelebb, vagy a parancsoláshoz? Mennyire sejlik át a hiányhelyzet leküzdésének erős akarása? Hiszen mögöttük is a hatalmasabbnak való kiszolgáltatottság örök léthelyzete áll. Az ezt lehetségesen föloldó magatartás a könyörgés. A könyörgés, mely lényege szerint mindig az élet egészére vonatkozik, akár részmozzanatokon keresztül, akár teljességében fogja át, közelíti is tárgyát. Az élet elvesztésének, az élet értékvesztésének, az élet értelemvesztésének érzete, félelme, elhárítási vágya kényszeríti ki mindannyiunkból, fogalmazott Németh G. Béla. Balassi Bálint végtelen irgalmú kezdetű versét az 50. zsoltár Ach Deus immensum clemens miserere precantis Theodor de Beza parafrázisát követő fordítását tanítványa és legfontosabb követője Rímai János illesztette be a Balassi testvérek halálára általa összeállított Epicédium című 1596-ban Vizsolyban megjelent magyar nyelvű gyászvers gyűjtemény harmadik darabjába. Halálos sebbel jajdult föl a költő utoljára e megrendítő bűnbánó zsoltárban. Döbbenetesen idézi a haláltusában a vívódás érzéseinek, gondolatainak rezdüléseit.

0: Vallásos verseket Balassi pályájának szinte valamennyi szakaszán írt. 19 istenes énekének keletkezési időrendje teljes pontossággal nem is állapítható meg. Néhány közülük ifjúi szerelmi költeményeivel, illetve az Anna versekkel egy időben készült, másokat 1589-ben és 1591-ben írt, a legerőteljesebbek pedig a házasságát közvetlenül megelőző, illetve az azt követő válságos években 1584 és 1587 között születtek. Szerelmi és vallásos költészet, ahogyan a reneszánsz lírikusok életművében, a Balassiéban is szerves egységet alkot. Főleg korai istenes énekeiben, mint a Balassi Bálint nevére, mégis bővebb szóval kérleli Istennek haragját, Deo vitae mortisque arbitro, Istennek élet és halál urának, szembetűnő az érzelmi párhuzam. Isten is távoli, elérhetetlen, mint a vágyott hölgy, s ha a költő úgy érzi, hogy Isten elfordult tőle, amiatt épp úgy panaszkodik, mint kedves eridegségén, s mindkettőhöz megértésért, bocsánatért, kegyelemért könyörög. A rokon érzelmi alaphelyzet a prozódia és a versformák rokon voltában, de az érvelés hasonló menetében is megmutatkozik, sőt, olykor a szerelmi énekek szintagmáinak az istenesekbe való átvitelét is eredményezi. Például egy szerelmi ének is kezdődhetne ezzel a sorral, mint a Deo vitae mortisque arbitro, ha a vers címzetje nőimádottja lenne.
1: Ó, Szent Isten! Kit kedvedben, mint kegyes, kebletben egyszer már bévettél. Annak szíve bátor, kedve víg, mert nincs félelme.
0: A bizonnyal esmérem rajtam most erejét kezdetű Anna vers mellett, ott áll a bizonnyal esmérem rajtam nagy haragod kezdetű istenes bűnvalló ének szinte azonos logikájú felütése.
1: Bizonnyal esmérem rajtam nagy haragod, felséges Úristen, és kemény ostorod, kivel tagjaimot, bűneimért nékem igen ostorozott. Bizonnyal esmérem rajtam most erejét, szívemben felgyulladt szerelmemnek tüzét, sebesen égését, kit tűrök naponként egy szép víg kegyesért.
0: A bűnbánat alázatos hangja is jellemző, a bizonnyal esmérem istenes versben.
1: Sokasága bűnömnek rettegtet éngemet, csak irgalmasságot bíztatja szívemet, siratván bűnömet, és szívből óhajtom kegyelmességedet.
0: Ez a mély óhajtás odaadásként hangzik az azonos kezdetű udvarló költeményben.
1: Légyen az én kínom ő egészségéért, légyen halálom is bátor személyéért, ám szenvedjek azért, csak ne utáljon meg én hív szerelmemért.
0: A nő az én gyötrelmem kezdetűben a hölgyéhez intézett kutató, követelő kérdés hasonlatosan köszön majd vissza.
1: Mit engedhetnél meg, ha ellened való vétkem nem volna?
0: Így jelenve meg a vallásos bocsásd meg, Úristen indításúban.
1: S mit engedhetnél meg, ha nem vétkeznének te ellened az hívek?
0: Balassi vallásos és szerelmi lirájának egymást feltételező összefüggése a legszembetűnőbb, akiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott című költeményében.
1: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét, sok hitetlenségét, undok fertelmességét. Töröld el rútságát, minden álnokságát, könnyebbíts lelkem terhét. Az én búsult lelkem, én nyavajás testemben tétova bujdosik, mint madár a szélvészben. Tőled elijedett, tudván, hogy vétkezett, akar esni kétségben. Látja magán való számtalan nagy sok jódat. Kiért, tudja, téged nem tisztelt, jól tött urát, háládatlanságát látván hamis voltát, ugyan szégyelli magát. Akarna gyakorta hozzád ismét megtérni, de bűnei miatt nem mér elődbe menni. Tőled oly igen fél, reád nézni sem mér, színed igen rettegi. Semmije sincs pedig, mivel elődbe menjen, kivel jó voltodért viszont téged tiszteljen, vagy alázatosan, méltó haragodban téged engeszteljen. Bátorítsad, uram, azért bíztató szóddal. Mit használsz szegénynek örök kárhozatjával? Hadd inkább, dicsérjen ez földön éltében szép magasztalásokkal. Legörögvén könnye orcáján úgy megkövet, magad is megszánnád, látván, mely keseredett, mert zokogásokkal, síralmas szép szókkal kér fejének kegyelmet. Irgalmasságod is annál inkább kitetszik, az minél több vétkenéki megengedtetik. Inkább kegyelmedben, mint büntetésedben te irgalmat tündöklik. Térj azért én lelkem, kegyelmes Istenedhez, szép könyörgésekkel békéjél szent kezéhez. Mert lám, hozzáfogad, csak reálhad magad. Igen, irgalmas Úr ez. Higgyünk mindörökké igazán csak ő benne, bűntül őrizkedjünk, ne távozzunk el tőle. Áldott az ő neve, örökké mennyekbe, ki már megkegyelmeze. Éneklém ezeket megkeseredett szívvel, várván Úr kegyelmét fejemre szent lelkével. Tétova bújdosván, bűnömön bánkódván, tusakodván ördöggel.

Balassé hányatott életében mindig Istenhez menekült. A vallás adott neki támaszt, megnyugvást. Vallásos lírájának domináns témája a bűnbánat. Ezzel az ágostoni alaphanggal indul Balassinak a maga kezével írt könyvében az istenes versek ciklusát befejező 33. verse, melyben a versfők összeolvasva a saját nevét adják, Balassé Bálinté. Egy mélyen megrendült lélek, bűnbánó, tiszta, mélységes hitű vallomása ez a vers. Mégis fölsejlik benne szerelmi énekeinek gondolatmenete, bár ellentétes előjellel. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét, hangzik a könyörgés, mely voltaképpen az Anna versek az ifjúkori házassága előtti költészetének igazi lezárása. A szerelmet, mint a bűnös életet, az ifjúság vétkét tagadja meg, elsírva élete nagy hiányát, szíve keserveit. Bűneire nem talál semmi mentséget. Őszintén megvallott, meggyónt vétkei bocsánatáért esedezik, szinte perlekedik Istennel a kegyelemért, a megváltás bizonyosságáért. A versben három eltérő, de egymással összefüggő, érzelmi, hangulati lelkiállapot követi egymást.

0: Ménykedjen Isten szánalmában. Ez a második szerkezeti egységben bontakozik ki. A vers utolsó harmadában a bizakodás bizonyossággá szilárdul. Lecsillapodva érvel a megbocsájtás szükségessége mellett. Az Istenbe vetett bizalom itt már megingathatatlan. A zárlatban összefoglalja a versbe foglalt különböző lelki állapotokat, a lelki válságot és keserűséget, a bűnbánó őszinteséget és az Úr kegyelmében való megbékélést. Az istenes költészet e szubjektív, világi ihletettsége nyilvánul meg azokban a verseiben is, melyeket házassága után a rátámadt veszedelmekkel viaskodva vetett papírra. Kurtársaival egybecsengően ő is vallásos versekbe oldotta megvertségét, dühét kiszolgáltatottsága miatt, gyűlöletét vesztére törő ellenségeivel szemben, és reménykedését, hogy e vízözömből a bibliai Noé példájára ő is megmenekül. Bűntudat már nem hagyja át ezeket a verseket, Balassi úgy érzi, korábban megbánta már vétkeit, s joggal számíthat Isten támogatására. Egy perelő, vitatkozó modor lett általánossá ezeknek az éveknek az istenes verseiben. Isten köteles őt kimenteni veszedelméből, hiszen Krisztus áldozatával szövetség köttetett Isten és ember között. Segélj meg engemet kezdetű énekében racionálisan fejtegeti Istennek, hogy önmaga ellen cselekszik, ha az nem segíti őt.
1: Kiből, Uram, néked, de mi hasznod lenne, ha az kétség miatt ő pokolra menne?
0: A Szent Háromságnak első személye címűben ez a meggyőző hangütés erősödik föl.
1: Avval ugyan nem öregbül hatalmod, de ha megmentesz, ez jók következnek. Egyik ez, hogy mind holtomig dicsérlek, másik meg az, hogy azok is megtérnek, kik segedelmedről kétségeskednek.
0: Balassi istenes költészetében a mély líraiság és a magas formakultúra együttese Zsoltár parafrázisaiban valósult meg. A zsoltárok korán megérintették a hívő ifjút. Bűnbánó énekei keletkezésében szerepe lehetett a hatodik zsoltár inspirációjának is. Az te nagy nevedért kezdetű, bosszút követelő verse pedig az 54. zsoltáron alapulhat. A humanista szemléletű Balassiban később élhetett egy humanista pszaltérium létrehozásának szándéka. A 27. pszalmusz, az Én jó Istenem írásakor Buchanan, a skót költő zsoltár parafrázisa, a 148-as számú, a mennyei serekek boldog tiszta lelkek kezdetűnek pedig a reformátor Béza metrikus zsoltára volt a mintája. Amint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett kezdetű 42. zsoltárhoz, Kohanovszki lengyel pszaltériumának ismerete is nyújthatott ösztönzést. Dávid király személyes példa is lehetett számára erre az indulatos 42. zsoltár utalt.

0: Az istenes énekek utolsó csoportjának a halál a középponti gondolata. Az agymár csendességet kezdető zsoltár, a reményt még őrző, a hiányhelyzettel szembe kiáltó tartás, az archetipikus helyzetet egyénivé átírás gesztusa. A sürgető könyörgés motivumhálójának összefogója a felszólító módú igesor. Adj, ódd, őrizd, hadd, ébrezd, gerjezd, teljesítsd, nyisd, add. Az itt megmutatkozó szimmetrikus aszimetria is a lélek harmónia utáni vágyának hordozója. Az ad ige, a felütésben még általánosító alanyi, a zárásban már konkretizáló tárgyas ragozásban áll. Ezt erősítő párhuzam, hogy az elvont, bujdosó elme fogalma a képszerű, konkrétabb, érzékletesebb, nyomorult fejemnek letölt szárnya metonémiában tér vissza, a szárnyas szavak, a szellem, az akarás szárnyalásáért esdekelnek.
1: Adj már csendességet! Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli úr! Bújdosó elmémet, ót, bútor szívemet, kit sok kín fúr. Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére. Őrizd, ne hadd, ébrezd, haragod, ne gerjezd vesztségére. Nem kicsiny munkával, fiat halálával váltottál meg, kinek érdeméért most is szükségemet teljesítsd meg. Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága feljebb való, irgalmad végtelen, de bűnöm égtelen, s romlást valló. Jó voltod változást, gazdagságot, fogyást, eresztheté. Engem, te szolgádat, mint régen sokakat, ébresztheté. Nem kell kételkednem, sőt, jót reménylenem igét szerint. Megadott kedvesen, mit ígérsz kegyesen, hitem szerint. Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott szárját. Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát. Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül, kit jól gyakorolván halljak meg, nyugodván, bú, s kín nélkül.
0: Az indulatos könyörgést szinte folytonos élőbeszédként, azaz élő viszonyt feltételező kapcsolatként teremti újjá a kötőszó hiány, az oszindeton. Az okadó magyarázó, az indulatot korlátozó, az érzelmi hőfokot fegyelmező erővel lehűtő kötőszók elhagyása lehetővé teszi a gondolatsor folyamatos végigvitele mellett a közvetlen érzelmi társításokat. De a kötőszók elhallgatása az agy már felszólítást követő tárgyi és határozós szerkezetek kauzális egységét is erősíti. Ugyancsak a grammatikai távolítás az eszköz ahhoz, hogy a figyelem a könyörgés tárgyával együtt a könyörgő személyére irányuljon. Nincs hűvös, személytelen névmási határozószó, viszont annál több birtokos személlyel képviseli a szót emelő ént. Elmém, szívem, lelkem, szükségem, vétkem, hitem, életem, fejem. E vers szerkezete is hármas, kettős vonatkozásban is, elmélyítve, érzékeltetve ezzel a könyörgés alaphelyzetét. jellemző a modalitás hármassága. A felkiáltó indítások ereje a középső részben a kettős kérdés az alázat görbéjévé szelidül, s a zárlat higgadt pontja hozzájárul a bizonyosság belső tartást erősítő hitének érzékeltetéséhez. Másrészt az első egység szinte egy epikus fölvezetésű alaphelyzet bemutatása. Ebben a bűnös múlttal való leszámolás vágyát hordozzák az időhatározó szók, már, immár. A jelen elviselhetetlenségét bizonyítja az állapotrajz, kín, fúr, szomjan vár, a föloldó jövő kívánva sejtett lehetőségét pedig a remény igék, őrizd, ódd tartalmazzák. A konfliktust megélő, tevékeny ember élethelyzete ez az expozíció. Sztoikus nyugalommal akar felülkerekedni az érték védelmében. Általános létélménye a 16. századi Magyarország képe, érzelmi hőfoka pedig a humanista, békevágyó személyiség szubjektív vallomásává avatja a költeményt. Ez a szubjektív tárgyasulás szélesedik ki a szerkezet második nagy egységében a harmadik strófától. Az érvelő, argumentáló versszakokat a hatodik zárja, amelyben az Istenhez emelt lélek már reménnyel töltekezett. Szinte a megvalósult jövő képe villan föl a tagadó logikai formulával indított mondatsorban. A harmadik és a hatodik strófa a legalapvetőbb protestáns hittétel megfogalmazása. Fiat halálával váltottál meg, illetve megadod, mit ígérsz. A könyörgés gesztusa itt a szövetséges, a társ bízó viszonyának rajzába vált. Megadod kedvesen, ígérsz kegyesen, hitem szerint. Az ellentétező sorokat az öröm bizonyossága oldja föl, s természetes módon a pillanat szelítségéből ki nem szakadva lendül át a harmadik szerkezeti részbe a vers. A hetedik, nyolcadik szakasz, a záróegység, mintegy összegzi a kérést és annak teljesítését. Teszi ezt a fölszabadultság, a hála érzését megrögzítve, de az ad igének ismételt felszólító alakjával, visszaemlékezve, emlékeztetve az ide vezető folyamatra is. Adj már, megadod, add meg. A humanista világkép, a reneszánsz személyiség ereje sugárzik e zsoltárból. Azé az emberé, aki sztoikus bölcsességgel felül tud emelkedni kora zaklatottságán, föl Istenéhez, aki társa az értékek őrzésében. A rövid terjedelem, a szakaszok két sornyi szűkszavusága is, az újféle nem alázatos, hanem bizalmon alapuló egységre utal az Isten és a költő viszonyában. Ez a szellemi élmény az értékek érvényességének lehetősége és ennek hirdetése a zűrzavaros, értékveszejtő században művészi magaslatra érkezést jelent. Bizonyos, noha a vers keltezetlen, hogy az érett, a létkérdéssel vállaltan szembenéző, tapasztalt, világképét a szenvedéssel szilárdra kimunkáló költő alkotása.
1: Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját, add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát. Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül, kit jól gyakorolván halljak meg, nyugodván, bú, s kín nélkül.
0: E lehellett finomságú sorokat még egy utolsó istenes vers követte, immár a halál valóságos közelségében. Balassi vallásos versei hatalmas ellentéteket hidalnak át. Nagy mélységekből a legnagyobb magasságokba emelkedhetünk általuk.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködött Török Attila. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A különbözőségek nem akadályai, hanem feltételei az egységnek. Családi nap Debrecenben. Debrecenben rendezték meg a hajdúdorogi főegyház megye hagyományos családi napját június 13-án szombaton. Az eseményre az egyházmegye fenntartásában működő intézmények, munkatársait, családjait és minden érdeklődőt szeretettel vártak. A rendezvény célja az volt, hogy közös imádságban, találkozásban és vidám programokban erősítse a közösség összetartozását, valamint lehetőséget adjon családoknak a feltöltődésre. A program már kora reggel megkezdődött. A kapunyítást követően a főzőverseny résztvevői elfoglalták helyüket. Majd közös imádságra, mire parakliszra gyűltek össze a családi napon jelenlévők. Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek, metropolita köszöntőjében a harmónia jelentőségére hívta fel a figyelmet. Reményteljes újraindulás. Missziói nap Fejér Komáromban. Minden kezdet nehéz, viszont valamit újrakezdeni jóval könnyebb feladat. Ezt élték át a Fejér Komáromi Egyházmegye hívei is. Amikor június 6-án, 7 év kihagyás után ismét közös találkozóra invitálták őket a Tordas Gyúrói Társult Evangélikus Egyházközségbe. A korábban hagyományos pünkösd hétfői összegyülekezéseknek a 2020-ban kitört járvány vetett véget, azóta pedig a legtöbb gyülekezetben ezt a napot a saját közösséget erősítő alkalom szervezésére fordítják. Idén azonban többszöri próbálkozás után megtörtént az újrakezdés. Immár új időpontban, de a régi lelkesedéssel. A rendezvényre több mint 150-en érkeztek Tordasra. Őket a helyi gyülekezet önkéntes csapatának odaadó és gondoskodó szeretete fogadta. A programot Bence Győző, az egyik helyi lelkész indította igei gondolataival, majd bemutatta a több települést magába foglaló, sokszínű és életteli gyülekezetüket. A program délutáni csúcspontját az egyházmegye lelkészeinek összefogásával megvalósult Tamás Mise jelentette, amelyen újszerű formákban, de változatlan tartalommal szólalt meg Isten igéje. Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ősidők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és lelki egészség megőrzését. Birkei Gorzó András, kutatóbiológus, több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszik az ember életében. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Értékes percek. Az egyedüllét soha vissza nem térő alkalmat kínál arra, hogy a belső csöndben az ember végre meghallja saját, igazi hangját. Ez a belső hang gyógyító és vigasztaló. Akár sorsfordító változtatásokat képes elindítani az életedben. Rád Zsuzsa.

0: Más példázatot is adott előjök, mondván: hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett. De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége, és konkolyt vete a búza közé, és elméne. Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszik a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél le a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondanékik: valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta: nem, mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévégbe, hogy megégessétek. A búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Máté 13:24-30.
1: Ez a mai ige újabb szempontokkal egészíti ki a magvetőről szóló példázatot. Hiába a jó talaj és a jó mag, újabb veszély jelentkezik. A gonosz elveti a gyomnövényt is, a konkolyt. Ez azonban nem derül ki rögtön, hanem csak később, amikor a magok már kikelnek. S bár a szolgákat jó indulat vezeti, amikor azonnal kigyomlálnák a konkolyt, de a gazda ezt nem engedi, mert attól tart, hogy a jó növényben is kárt tennének. Csak később, az aratás idején történik meg az értékes és a haszontalan növények szétválasztása. Mi áll a gonosz tevékenységének hátterében? Ő is tudja, hogy a tanítás jó magjának kikelése az emberek üdvösségre juttását jelenti. Ezt igyekszik megakadályozni a gonosz, aki a tévtanítás rossz magját, a megtévesztés konkolyát ülteti el, hogy megzavarja a jó szándékú embereket az életszentségre és az üdvösségre törekvésükben. A gonosz módszere alattomos, hiszen nem vesszük azonnal észre, és az sem mindegy, hogy milyen módszert választunk annak érdekében, hogy kísértéseknek ellenálljunk. A példázattal Jézus azt is szemlélteti, hogy bár az ember Isten segítségével képes a jó és a rossz megkülönböztetésére, mégsem rá, hanem egyedül Istenre tartozik az ítélkezés. Sőt, bizonyságot ad arról is, lesz ítélet.
0: Gondviselő Istenünk, te szeretetből teremtettél meg minket, és életünk minden napján kimutatod irántunk szeretetedet. Adj nekünk éles látást és bölcsességet, hogy észrevegyük szereteted jeleit, mindazt, amivel testi és lelki fejlődésünket segíted. Tedd lehetővé, hogy bizalommal tekintsünk jövőnkre, és teljes bizalommal adjuk életünket neked. A te igazságod nem csak abban áll, hogy ítéletet tartasz a gonoszokon, hanem hogy nem engeded elpusztulni igazságtalanul a termett búzát, a világosság fiait. Az emberi szív lényegét is te látod. Cselekvésed szintere az egész világ. Köszönöm, hogy bízhatom benned, hogy a gazda tudja, mit csinál, miért vár. Szabad lehetek a jó cselekvésére, a szeretetre. Itt van bennem a te munkád és a konkoly is. Mégsem ítélsz el egészen. Kegyelmes Uram, te világosságra hozhatod a dolgokat, és fölfedheted a tévelygést, a gonosz munkáját. Köszönöm, hogy lényegem benned gyökerezik. A te gyermeked vagyok. Ez határoz meg leginkább. Így élhetek téged követve, benned bízva és reménykedve, embertársaimmal egymást szeretve. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és elérkeztünk előadásunk egy újabb állomás helyére, amelynek címe a hét mennydörgés és a nyitott könyv. Ennek a gondolatnak megtaláljuk a feljegyzett részét Jelenések könyvének 10. fejezet, és ott az első versétől a 10. verséig bezárólag, amit hallgassunk meg.
2: És láték egy másik, erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe vala öltözve, és a fején szivárvány vala, és az orcája olyan vala, mint a nap, és a lába, mint a tűz oszlopok. És a kezében egy nyitott könyvecske vala, és tevé a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre. És kiállt a nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít, és mikor kiállta, megszólaltatá a hét mennydörgés az ő szavát. És mikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akarám írni, és az égből szózatot hallék, amely ezt mondá nékem, pecsételd be, amiket a hét mennydörgés szóla, és azokat meg ne írd. És az angyal, akit láték állani a tengeren és a földön, felemelé a kezét az égre, és megesküvék arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészen, hanem a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégezteték az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. És a szózat, amelyet hallottam az égből, ismét szólanékem, és monda, menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. Elmenék azért az angyalhoz, mondván néki, add nékem a könyvecskét, és mondanékem, vedd el, és edd meg, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt. És az én számban olyan édes vala, mint a méz. És mikor megettem azt, megkeseredék az a gyomromon.
1: A Jelenések könyvében található 10 és 11. fejezetek a könyv egyik legnehezebben érthető és legnehezebben magyarázható, interpretálható részei közé tartozik. A két szakasz megértése azon múlik, hogy a 10. és 11. fejezetet hogyan illesszük a könyv egészébe. Mennyire tartjuk fontosnak, mennyire találjuk meg a kapcsoló pontokat a könyv alapvető tanításával. Hiszen a könyvben nem csupán tanítások, hanem közbevetett, bizonyos közjátékok is megtalálhatók. Ezek a közjátékok arra vannak hivatva, hogy a könyv alapvető, fundamentális mondani valóját erősítsék. És ha a Jelenések könyve 10. és 11. fejezetét megfelelően és helyesen illesztjük abba a szövegkörnyezetbe, ahová a Jelenések könyve szerzője helyezte, akkor sokkal és sokkal fontosabb lesz a 10. és 11. fejezet, mint talán az eddig tanult bármelyik fejezet. Így azt tudom mondani, hogy a héber gondolkodás kiasztikus szerkesztés módjának a határához érkeztünk el. A héber gondolkodásmód a hangsúlyos és a legfontosabb közölni valót mindig a téma közepére helyezi el. És a 10. és 11. fejezet pedig erre való ajtónyitást jelent. Itt érkeztünk meg ahhoz a helyhez és ahhoz a területhez, amelyet mózesi szavakkal fogalmazva úgy kell értelmeznünk, hogy le kell vegyük sarúinkat, mert szent helyen állunk. Tehát János apostol egyrészt a 10. és 11. fejezetet saját korára értelmezve arra bátorítja kortársait, a sokat szenvedett keresztény embereket, hogy tartsanak ki a legnagyobb üldözés ellenére is Jézus mellett. Domitianus császár minden ravaszkodása, cselszövése és minden keresztény üldözése ellenére legyenek hűségesek. Persze ez nekünk a 21. században egy kényelmes, klimatizált helységben nagyon könnyű hallgatni. De ott, amikor ez elhangzott eredetiben legelőször, valamikor az első századnak a végén, amikor a keresztény üldözés lángjától Kis-Ázsia és Európa több országa fényle gyakorlatilag a mágiáktól és a keresztre feszítettektől, nehéz volt ennek a tanításnak az elfogadása. Egy biztos, hogy ez a rész túllép az eredeti történelmi kereteken és dimenzión. Nem csupán János apostol idejére és helyére korlátozódik ennek a 10. fejezetnek az üzenete, hanem túlfeszíti, szétszakítja azt a történelmi keretet és azt az abroncsot, amibe bele lett helyezve. És mint ahogy más szövegek esetében, szakaszok esetében is láttuk, így azt tudjuk mondani, hogy ez a 19. század időszakára vonatkozik, de erről majd később.

0: Egyetlen egy fő mondani valója van ennek a 11 versnek, és ez nem más, mint hogy idő többé nem lészen. Ez jelzi azt, hogy minden prófétai idő eltelt Isten műhelyében. És most nézzünk néhány alapvető fogalomnak a meghatározását, azért, hogy megértsük, és egy picikét a függönyök mögé, a kulisszatitkok mögé is be tudjunk tekinteni. Hiszen ezeknek az alapvető fogalmaknak a meg nem értése abszolút módon kizárja a szöveg szerves értelmezését, megértését. Tehát legelőször is olvastunk olyat, hogy a hét mennydörgés. Jelenések 10.3-ban. Az ószövetségi hátterét a Zsoltárok könyvéből találjuk meg, és tudjuk felolvasni a 29. Zsoltár 3. versétől 9. verséig terjedő szakaszban találjuk meg.
1: Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek fölött, az Úr szava erős, az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is, és ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivaj fiat. Az Úr szava tűzlángokat szór, az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborzasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső.
0: Szóval azt látjuk, hogy az Úr szava az olyan, mint egy mennydörgés. De János, hogy még ezt is egy kicsit fokozza, azt mondja, hogy hét mennydörgés. Nem tudom, hogy jártunk-e már olyan vidéken, voltunk-e már olyan helyzetben, amikor egy hatalmas vihar közepében találtuk magunkat, és egész közvetlen közelbe csapott be egy villám. Az valami félelmetes, az ember úgy érzi, hogy rögtön megnyílik a föld, egyszerűen érzi ennek a villámcsapásnak gyakorlatilag a hullámlökését. Például Luther Márton így tért meg, amikor egy erdei úton menekült a vihartól, és akár merre ment, mindenhol előtte csapott le egy villámlás, egy mennydörgés. És érzi János, hogy egyszerűen nem lehet másképpen kifejezni. Nagyon érdekes, a rabbinisztikus időkben ezt azt mondják, hogy batkol, mennyei hang. Szóval amikor az Úr megszólal, akkor minden másnak el kell csendesednie. A Sínai hegyen is így volt, hiszen Izrael, aki csöndben várakozott, úgy hallotta, minthogyha a Sínai hegy tetején hatalmas mennydörgésnek a szavát hallották volna. Olvassuk el ezzel kapcsolatosan a 18. Zsoltár 14. versét.
1: És dörgött az Úr a mennyekben, és a magasságos zengett, és jégeső hult, és eleven szén.
0: A Jelenések könyvében a mennydörgés, vagyis a hét mennydörgés, az mindig az Isten hatalmát és ítéletének közelségét, visszatartóztathatatlanságát jelzi. Nincs emberi erő, nincs emberi hatalom, amely egy mennydörgést vissza tudna szorítani. Amikor a feltételek adottak, akkor a mennydörgés óriási erővel becsap a földünkbe. És amikor eljön az idő, akkor Isten, mint a mennydörgés, kilép a helyéről és megszólal. Senki sem mondhatja néki, miért most szólalsz meg, vagy mit beszélsz. Isten hangja olyan, mint egy pusztai viharban a mennydörgés. Ha látnánk egy sivatagi vihart, ha látnánk egy vihart a sínai hegynén, ha ott tudnánk lenni valahol a holtenger környékén, ahol egy nyári vihar van, az minden elképzelésünket felülmúlna. Hiszen nem egyszer, amikor ezen a vidéken jártam, egyszerűen a széles út, a kétsávos út eltűnt, és több száz méteren nem létezett út. És az utat a vihar arrébb vitte 3-400 méterre, apró darabokra, szinte pozdorjává törte össze a 60-80 centiméteres betont. Hogy ott mi lehetett, azt nem tudom. Talán 5-10 évenként fordul elő a sivatagi pusztában ilyen félelmetes vihar, amikor a hideg és a meleg találkozásánál valami elképzelhetetlen elementáris erővel tör ki a természet. És János ehhez hasonlítja az Isten hangját.

0: A következő, amire ki kell térjünk, a Jelenések könyve 10. fejezet 6. versében ez a gondolat, hogy idő többé nem lészen. Ehhez a mondatrészhez a görög nyelvet kell, hogy segítségül hívjuk, hiszen a görög nyelvnek az időre vonatkozólag két szava, két kifejezése is ismert. A Kronos és a Kairos. A Kronos az idő végtelenségét jelzi, az egymás utáni folyamatosságot. Innen van a kronológia szavunk és kifejezésük. A Kairos pedig ebben a végtelen időzónában, úgy is mondhatnám újszövetségi nyelven, hogy az idők teljessége. Az a pont, amit az Isten meghatározott, ami nem lehet, hogy ne legyen, ami visszatartóztathatatlanul, ha eljő, akkor teljesednie kell. Ilyenek voltak a proféciák, a 77 proféciája, vagy a 2300 éves profécia. Ilyen volt a Messiás megjelenése, ilyen volt a Messiás halála, ilyen volt a hét felén a megerősített szövetség. A Kronos és a Kairos. És azt mondja, hogy idő többé nem lészen. Itt nem a Kronoszról, hiszen ezután is van idő. Ezután is folytatódik az idő. De elérkezik a történelemnek az a pillanata, amikor a legutolsó profécia is teljesedik. És innentől fogva nincs több meghatározott proféciai idő. Vagyis idő többé nem lészen azt jelenti, hogy több meghatározott dátumszerű idő nem lesz a proféciákra vonatkozólag. Dániel könyvének 12. fejezet 4. versétől 9. verséig terjedő Biblia szöveget most hallgassuk meg.
1: Te pedig, Dániel, zárd be beszédeket, és pecsételd be könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. És széttekinték én, Dániel, és ímé másik kettő álla ott, egyik a folyóvíz partján innét, a másik túl a folyóvíz partján. És monda egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, aki a folyóvíz felett vala, mikor lesz végük e csuda dolgoknak? És hallám a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett vala, hogy felemeli az ő jobb kezét, és bal kezét az ég felé, és megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, időkig, és félidőig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. Én pedig hallám ezt, de nem értém, és mondám, Uram, mi lesz ezeknek a vége? És monda, menj el, Dániel, mert be vannak zárva, és pecsételve beszédek a vég idejéig.
0: Idő többé nem lészen nem jelenti a világ végét, hanem a profétai időt kell rajta érteni, amely a teremtéstől fogva célját elérte, nyitánya lesz Jézus második adventjének és eljövetelének. Ezt követően nem lesz olyan profétai idő, amelyre hagyatkozhatnánk. Ez 1844-ben teljesedett be. De erre még visszatérünk, hiszen néhány alapfogalmat tisztázunk. A következő a Jelenések könyve 10. fejezet 7. versében találjuk az Isten titkát. Az Isten titka az az isteni elhatározást jelenti. A Bibliában azt látjuk, hogy a titok az nagyon sokszor a proféták számára részben vagy egészben átadatik. Dániel könyvében is elég sok nehézséget és problémát okoz a titok. Nabukodonozor király látomásával kapcsolatosan Dániel megkapja az Istentől, hogy mi lesz a jövő, azt az álmot, azt a titkot, amelyet senki nem tud, senki nem ismer, megkapja Dániel, de egyből közli a királlyal, nem én, hanem a mindenható Isten, aki ismeri a titkokat és az eljövendőt. Másrészt Ámosz könyve, 3. fejezet, 7. verse szerint így hangzik, mert semmit sem cselekszik az én uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Isten titka az eljövendő világban Isten elrendezett akaratát és jövendőlését tartalmazza. Isten titkáról még beszél a Jelenések könyve, 5. fejezet, és ott az első 3 verse, amelyet hallgassunk meg.
1: És láték annak jobb kezében, aki a királyi székben üle, egy könyvet, amely be volt írva belől, és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiálta. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit, és senki sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni és ránézni.
0: Tehát egy tekercsről van szó, amelyet 7 pecséttel zártak le. És tartja egy angyal a kezében, és

És ezek után menjünk és nézzük magát a szöveget a magyarázatával és értelmezésével egyetemben. Azt látjuk az első versben, hogy láték egy másik erős angyalt az égből leszállani. Ez az másik erős angyal, ez különbözött attól az angyaltól, akit néhány héttel ezelőtt tanulmányoztunk, aki megfújja a hatodik trombitát. Különbözik a Jelenések könyve 5. fejezetében, az imént felolvasott bibliaversekben, attól az angyaltól, aki tartja a 7 pecsétes könyvtekercset is. Hatalmasnak, erősnek, befolyásosnak látja János. Isten nem egy angyalt favorizál. Nem azt mondja Isten, hogy van egy angyal, ez rendkívül tehetséges a mennyben, és mindent rábízok, hanem ahogy egy kórus. És a kórusban vannak alapvetően meghatározott, erős hanggal, stabil hanggal rendelkező egyének, ugyanígy a mennyben is. És az egyik hatalmas angyal és a másik hatalmas angyal nem rivalizál. Miért? Ezt érthetetlen, ezt nem értjük. Miért nem rivalizálnak az angyalok? Hát azért, mert ők ugyanannak az ügynek a szószólói és követei. Rivalizálni csak mi szoktunk, bűntől és bűnös természettől átitatott emberek, akik ha nálunknál értékesebb karakterrel találkozunk, akkor sokszor féltékenykedünk a másikra. Ezek az angyalok, az egyik erős angyal és a másik erős angyal nem féltékenykedik, nem rivalizál, hiszen mind a kettő erős, hatalmas, befolyásos, nagy ranggal rendelkező, akik az Isten követei. És azt látjuk, hogy Istennek vannak tartalékai. Isten nem a legerősebb angyalt teszi a Jelenések könyvének központi helyére, hanem minden fontos jelenetben és pillanatban egy-egy újabb angyalt látunk és ismerünk meg. És ki tudja, hogy a mennyben még hány nagy és erős befolyásos angyal van. És ezek nem féltékenyek az Istentől kapott megbízatásukra. A mennyben ennek a gondolatnak az alapján úgy láthatjuk, hogy nagy rend van, fegyelem uralkodik. Figyeljünk csak még egyszer erre az első versre, és próbáljuk meghatározni, hogy hol van a látomásában ez a helyszín, amit János lát. És láték egy másik erős angyalt az égből leszállani. Na de hova szállt le? A földre. Ezt nem mondja ki, de természetes következtetésből kitalálhatjuk, és későbbi jelenetből is világosan látjuk, hogy ez az angyal bizony lejött a földre. Honnan? Az égből. Tehát a szín, az események színhelye gyorsan változik. Hiszen még az előző gondolatban azt láttuk, hogy János apostol ott van a mennyben. Ott van a fehér mennyei oltár előtt. Figyeli, nézi, hallgatja, értelmezi a dolgokat, és a következő pillanatban már azt látjuk, hogy egy nagy erős angyal leszállt a földre. Az angyal felhőbe volt öltözve, és a fején arany szivárvány volt látható. Oly nagy és méltóság teljes rangja van ennek az angyalnak, hogy szinte teofánikus jelleget ölt ennek az egész pillanatnak. Teofánia azt jelenti, hogy Isten megjelenése.

0: Ha megnézzük az Ószövetségben azokat a helyeket, ahol Isten megjelent, ezeknek az igehelyeknek van egy közös alapjuk. Mindenhol Isten bizonyos kifejezések kísérik. Ilyen, hogy felhő, tűz, villámlás, hanghatás. Az összes teofánikus elemeknél megtaláljuk. És már-már olyan hatalmas ez az angyal, hogy nem is tudjuk, hogy angyalról van-e szó, vagy magáról, Istenről. Az angyal felhőbe van burkolózva, az a ruhája. És a felhőből kilép az egyik lába, és olyan volt, mint egy tűz folyam. Az arany szivárvány az isteni dicsőséget jelképezi. Tudjuk, hogy Isten népét a pusztában, Isten nappal felhőben, éjjel pedig tűzoszlopban vezette. A nappali felhő az árnyékot adott számukra, éjszaka pedig a puszta sivatagja annyira lehűl a nappali hőség, 50 fokos hőség után, hogy a sivatag bizonyos részein akár a fagypont alá is nyáron leeshet a hőmérséklet. Ezért nappal egy természetes védelemmel, egy légkondicionálóval látta el a népét, Isten éjjel pedig egy tűzoszloppal melegítette az övéit. A szivárvány Isten különleges kegyelmét jelenti, amely a vízözön után megjelent Noé számára, ahogy Mózes első könyve 9. fejezet 13. verse számunkra elmondja.
1: Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között.
0: A szivárvány az valami különleges üzenetet hordoz. Noé, mikor látta meg a szivárványt, az ívet, az özönvíz után? Mit jelentett a szivárvány Noé számára? Vagy mit jelentett a szivárvány az emberiség számára? Isten kegyelmét. És itt is azt látjuk, hogy az Isten végső ítéletében abszolút kegyelmet fog gyakorolni azok irányában, akik megérdemlik. Az angyal puszta megjelenése azt hirdette Jánosnak, hogy az ítélet és a szabadulás nagyon közel van. Ebben az időben az őskeresztények úgy köszöntek egymásnak, hogy Maranata, az Úr közel. Ez egy arám kifejezés. Hiszen ha nézzük a jelenések könyvében, mit láttunk, mik voltak korábban? Csapások. 7 csapás. És azt mutatja, hogy ezek a csapások nem véletlenszerű természeti katasztrófák, vagy háborúk okozta nehézségek voltak, hanem az ítélet előhírnökei. Isten ítéletét csapások vezették be Egyiptomban is, és Isten ítéletét csapások vezették be az utolsó időben is. Megértésbe villan János gondolkodása, a múlt szenvedése, mert néha mi sem értjük a múltat, nem értjük a múlt csapásait, nem értjük a múlt szenvedéseit. Nem értjük a múltban az emberek rossz indulatát és rossz akaratát. Nem látjuk a múltban Sátán és Krisztus harcát. És amikor felfedezzük, akkor nem pusztán azt látjuk, hogy Jézus és Sátán között a nagy küzdelem a mi életünkben is folytatódik. Az én életemben is folytatódik. Ma is, ezekben a pillanatokban is. Hanem felismerem, hogy helyen van ebben a helyzetben. Isten egy helyet kovácsolt számomra, egy helyet ajánl fel, és ha ezt a helyet, helyzetet elfogadom, akkor tevőlegesen bele tudok szólni ebbe a küzdelembe. És ezt érti meg János apostol. És örömmel és boldogsággal reagál a látomás erre a részére. Az angyal kezében egy nyitott könyvtekercs volt. Előbb felolvastunk a Jelenések könyve 5. fejezetéből egy olyan könyvtekercset, amelyen 7 pecsét volt, amelyet senki nem nyithatott fel, senki nem találtatott méltónak, kivéve a bárányt. És a Jelenések könyve 10. fejezetében lévő könyvtekercsnek is valahogy félelmetesen ez lesz a sorsa. Legalábbis ettől fél János. Szeretné elolvasni. Szeretné tudni, hogy mi van ebben a könyvben. Hiszen ebben a könyvecskében, nagyon érdekes, nem is azt mondja, hogy könyvecske, ebben a kis tekercsben az Isten népére vonatkozott információk voltak elhelyezve, de úgy, hogy a világ eseményeibe ágyazódtak. Ezért királyok, ezért hatalmasságok és birodalmak felől szól az angyal. De elsősorban nem a királyokról, hanem a királyon keresztül, a királyokon és birodalmakon keresztül az Isten népéről, a hűségesekről szól.

0: Ezután egy érdekes jelenetet látunk. Azt mondja János, hogy látta ezt a hatalmas angyalt. Jobb lábát a tengerbe, balját pedig a földre helyezte. Ez az, ami a felhő ruhából előtűnt. Az angyal összes többi teste láthatatlan volt. Az angyal összes többi testrésze láthatatlan volt. Melyik tengerről van szó, és melyik földről? Hol van János, amikor ezt a látomást és kinyilatkoztatást kapja? Pátmosz szigetén. Tehát innentől adott a tengerre vonatkozó értelmezés. Hát nyilván a földközi tengerről van szó. Melyik földrészről? Kis-Ázsiáról. Tehát valahol Pátmosz szigetén ez a hatalmas angyal belelép a tengerbe, nem süllyed el, és a másik lábával pedig átlép Kis-Ázsiába, és a tekintete pedig Izrael felé, a Szentföld felé, Jeruzsálem felé irányul. És úgy gondolom, hogy ezek a motívumok is nélkülözhetetlen fontos információkat hordoznak. Az egész világnak meg kell tudnia, hogy Isten a legnagyobb angyalokat fogja felhasználni az elnyomottak, a megalázottak és az üldözöttek megsegítésére. És ez az angyal nagy szóval kiáltott. Azt olvastuk előbb, hogy olyan volt ennek az angyalnak a szava, mint az oroszlánnak a bőgése és ordítása. Oroszlánokat általában csak állatkertben szoktunk látni, legalábbis élőben, de úgy gondolom, hogy az élet kemény helyzetében még nem találkozott egyikünk sem oroszlánnal. Nem is kívánom. Különösen az oroszlán ordítás sem. Mert amikor az ember meghallja, és gondoljuk csak el, azért János idejében, meg az izraeliták idejében, Ámosz próféta idejében, ezek természetes dolgok voltak, hiszen az emberek és a vadállatok egymáshoz még sokkal közelebb álltak. De az oroszlán, amikor ráveti prédára magát, akkor hatalmas hanggal szinte vérbe fagyasztja az áldozatát, amelyik a menekülésében már akadályoztatva van. És ez János apostolnál mégsem a félelmet, hanem az örömet idézi elő. Mert ilyen a mi Istenünk. Ilyen hatalmas angyalokat küld, hogy megszabadítson bennünket. Aki egyik lábával a tengerben, másikkal egy másik kontinensre tud lépni. Aki végig tudja pásztázni szemével az egész földkerekséget, és észreveszi a legkisebb szenvedő keresztényt is. És hogy szólal meg? Mint hétszeres mennydörgés. Nagyon érdekes, a Szentírásban a hétszeres kifejezés az Új Szövetségben a Szentlélekkel hozható kapcsolatban. A hétszeres az a tökéletes szám, de az ellenkezőjét is jelentheti, a leggonoszabb embert is. Itt a hétszeres, a mennydörgés hétszeressége, a Szentlélek csodálatos, átható erejét, hatalmát, befolyását jelenti. Váratlan helyzet állt elő, ugyanis ezt a tekercset is le kellett pecsételni, amiről olvastunk. Mennyire megrettent János, amikor arra gondolt, hogy ő most mindent le fog írni, amit látott és hallott, és ezután azt a parancsot kapja, hogy nem írhatja le. Azt a parancsot kapja, hogy nem örökítheti meg az utókor számára, amiket látott és hallott. Valószínű, hogy János örömteli arckifejezése abban a pillanatban komorrá vált, hiszen megint a pecsétekbe ütközött bele, ugyanúgy, mint már korábbiakban többször. Ő sem nyithatja föl, és senki sem nyithatja föl. És ekkor egy váratlan dolog, egy váratlan közjáték keletkezik. Megesküdött az angyal, megesküdött a teremtőre, aki teremtette a tengert, és egy picit, ugye, a teremtő Istenre való hivatkozás az Isten jelenlétét erősítette, nem csupán János számára, hanem mindazon hallgatók és olvasók számára, akik itt a 10. fejezetet hallják, vagy valamikor hallani fogják. Szóval az angyal megesküdött, hogy Isten népe nem fog elpusztulni az Antikrisztus legnagyobb támadásaiban. Miért? Pusztultak el már sokan? Hogyne? Százával, ezrével, a keresztény üldözés Néró óta, 64 óta, ugye János idejében hol nagyobb, hol kevésbé jelentős volt. De sok mártír már az életével pecsételte meg hitét. És az angyal megesküdött az Istenre, a Teremtőre, hogy az utolsó időben nem fognak meghalni az emberek az Antikrisztus személyes támadása nyomán. És ezután, az ünnepélyes eskü után azt mondja, hogy idő többé nem lészen, mert az idő is elérte az ő célját és rendeltetését, mert Isten hamarosan befejezi népe aggódó szenvedését. Ezután egy nagyon furcsa és váratlan dolog következik. Az angyal és János is egy utasítást kap a mennyei hangtól. A mennyei hang azt mondja, hogy vegye át János ezt a tekercset, ezt a könyv tekercsecskét, ezt a pici kis tekercsét. És az angyalnak a mennyei hang azt mondja, hogy add át Jánosnak. Megtörténik. És utána azt mondja a mennyei hang, hogy edd meg a könyvet. A szádban édes lesz, mint a méz, a gyomrodban pedig keserű lesz. A nagy adventi mozgalom időszakában vagyunk. Ahogy a bevezetőben már említettük, 1844-ben, amikor rádöbbennek Miller és a többiek nyomán, a Biblia alapvető igazságára, noha nem 100%-osan és nem tökéletesen, de felelősséget éreznek a világon minden emberért. És misszionárusok mennek, igaz, hogy ekkor még csak Észak-Amerikában, de hirdetik az Isten üzenetét, és lásd csodát! Az emberek százával, ezrével térnek meg. Nincsenek olyan nagy házak, befogadó épületek, ezért hatalmas nagy, szabad ég alatti konferenciákat tartanak. És az emberek tízezrével csatlakoznak Jézus második eljövetelét váró mozgalomhoz. Ez jelenti a szájban lévő édességet. És jön 1844 ősze, amikor a kiderül a Szenthely igazságát, nem tudják pontosan értelmezni az adott proféciai helyzetben, és úgy gondolják, hogy ez azt jelenti, hogy Jézus eljön, noha ez azt jelentette valójában, hogy Jézus a szentélyből belép a szentek szentjébe. És az emberek nem aratják le földjeiket. Az emberek a burgonyát nem szedik föl a földekből. Az emberek a lyukas cipőt nem viszik el a Schusterhoz. Miért? Mert 1844. október 24-e már közel van. Az emberek mindenüket eladják. Fehér ruhákat vesznek föl, hogy így találkozzanak az eljövendő názáreti Jézussal. Minden bűnüket elrendeznek. Elmennek a régi nagy ellenségeihez, ellenfeleikhez bocsánatot kérnek, elrendezik a családi egyenetlenséget. Egymás kezét fogva, énekelve várják egész éjjel, hogy Jézus eljöjjön.
1: És mi történt? Nem jött el.
0: És a szájban lévő édesség, amikor lejut a gyomorba, megkeseredett. Mert az emberek amilyen nagy örömmel jöttek, olyan hidegen és kiábrándultan hagyták el ezt a mozgalmat. A magyar nyelvben is használjuk nagyon érdekes a könyvevést. Nem tudom, hogy gondolkoztunk-e. És egy picit közelebb vezet bennünket ez a magyar kifejezés, hogy megértsük, mi is történt Jánosnál. Amikor általában fiatalokra, vagy nem fiatalokra is mondhatjuk, aki egy bizonyos témában minden könyvet elolvas. Hogy szoktuk mondani? Mit csinál a könyvekkel? Falja a könyveket. Ez azt jelentette, hogy edd meg a könyvet, nem valóságosan ismerd meg a tartalmát. Ezt a héberek, illetve bocsánat, az arám kultúra így fejezte ki. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a száj és a gyomor az emberi testrész két ellenkező végletét jelenti a Bibliában. A száj az megszentelődik, mert az az Istennek van oda szentelve, a gyomor pedig hova tartozik? Az óember világához, amiért nagyon sok ember el fog bukni. Együnk, igyunk, és egy kicsikét ennek a kettőzöttségét is kifejti János. János megtapasztalta, hogy kortársai, a keresztények, bár megtértek, de mégis mennyire világias módon fogják fel Jézus üzenetét, magát a hegyi beszédet. Sajnálja ezeket az embereket. És mi vajon? Hogy állunk a könyvtekercsel? Van szándékunkban falni a jelenések könyvét? Vagy csak úgy kóstolgatjuk, és hallgatjuk, hogy valaki mindig magyarázza el a szószékről. Vesszük a fáradtságot, és végigolvassuk verset verssel összevetve, idézetet idézettel, szakasz szakasszal, fejezetet fejezettel, azért, hogy megértsük ennek az üzenetnek a tanítását. Keserű vagy édes a jelenések könyvének az üzenete. Néha vannak édes pillanatok, és néha vannak keserű pillanatok. Pedig a könyv tartalma arról szól, hogy egyszer, nagyon rövidesen véget érnek a szenvedések. Isten uralma, Jézus második eljövetele közel van, mert idő többé nem lészen. Ugyanakkor az is igaz, hogy nincs ember, aki a napot, az órát, vagy akár az évet is meg tudná mondani. Arról van szó, hogy Jézus győzött. A megöletett bárány győzött. És vajon mi akarunk-e győzni? Ez a nagy kérdés. Amen.

Viva Muzika. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Roland de Lassus, Jeremiás próféta síralmai című művéből készült kórus muzsikát hallgathatunk.

Elhangzott műsorunkban Roland de Lassus Jeremiás próféta síralmai című művéből készült kórusmuzsikát hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 18-án így szól Isten igéje. De amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve. Mózes második könyve 9. fejezet 34. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet 12. verse. Anyukámnak volt egy futónövénye, amelynek majdnem földig ért a lefutó ága. 5 évesen rendkívül kínálkozó lehetőségnek tűnt ez a növény arra, hogy a lábujjal fogást gyakorolgassam vele. Miközben anyukám tetvett, észlelte, hogy mit csinálok, és szólt, hogy ne tegyem. Aztán, amikor nem figyelt, folytattam a lábujjal fogás technikájának fejlesztését. Addig-addig gyakoroltam, míg egy óvatlan pillanatban olyan jól megfogtam a növényágát, hogy az a fejemre esett. Földdel teli szájjal kellett bevallanom, tettem következményét, és bocsánatkérésem jeléül összesepertem a maradék földet, amihez azért szülői segítséget is kaptam. Valahogy így élem meg azt, amikor az egyiptomi fáraóhoz hasonlóan visszatérek ahhoz a már sokszor letett és meggyónt gondolathoz, tetthez, mely a saját akaratom szerint való, és amelyet elkövetve újra összekuszálom azt, amit az Úristen egyszer már kiigazított. Amitől egyszer már megtisztított. Olyan jó, hogy az Úristen valóban szerető atyánk, aki a jó szülőhöz hasonlóan segít újra kibogozni a dolgokat, rendet tenni életünk dolgai közt, majd segít tisztára mosakodni is. Ehhez pedig nem kell más tennünk, csak bizalommal segítséget kérnünk. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, hálát adok neked azért, hogy valóban atyánk vagy, aki akkor is segíti gyermekei életét, ha éppen akaratod ellen vétenek. Kérünk, segíts megtartani kiigazított lépteinket, megtisztított életünket és jó cselekvésre törekvő szívünket. Amen. Szikrai Szentcsák Lilla áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. De amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve. Az új szövetség igénk pedig így szólt. Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi ájtat címe: Maga Isten munkálkodik. A mai ige Ézsaiás könyvéből van, 33. fejezet, 10. vers. De most fölkelek, mondja az Úr, most fölmagasodom és fölemelkedem. Gondolatok az igéről. Amikor a romboló ellenség olyanná tette az országot, mintha sáskajárás pusztított volna, és a védők leültek és sírtak, mint az asszonyok, akkor az Úr maga jött segítségükre. Mikor kihaltak a Sionba vezető utak, és Básán és Kámel olyanná lett, mint az elvadult szőlőskert, akkor fölemelkedett az Úr. Isten megmutatta hatalmát nyomorúságba került népe között, mert a szorongatottak keresték orcáját, és bíztak benne. Még inkább megmutatta erejét, amikor imáikra válaszolva fölkelt, hogy megszabadítsa őket, és legyőzze ellenségeiket. Szenvedéssel teli nap vár ma ránk. Számítsunk arra, hogy az Úr megdicsőíti magát, és szabadulást ad. Buzgón hozzá könyörgünk, éjjel és nappal kiáltva, akkor közel van már kegyelmének órája. Isten idejében kel föl, akkor, amikor leginkább megmutathatja dicsőségét. Jobban is vágyakozzunk arra, hogy őt dicsőíthessük, mint a saját szabadulásunkra. Legyen övé a dicsőség, és már teljesült is legfőbb kívánságunk. Uram, segíts meglátnunk, hogy te munkálkodol, mert csak így tudunk szívünk teljességével dicsőíteni téged. Add, hogy körülöttünk mindenki megláthassa, hogy milyen jó és hatalmas Isten vagy. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a Pannonhalmi főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi főapátság mintegy 300 éves orgonáját a főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől német-alföldi és észak-német szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt. Így képesek együtt két orgonás párbeszédben, miközben a Zorkovszki orgona önálló szólóhangszerként csendül fel. Kiállítással emlékezik Debrecen legöregebb templomára, a Kollégium Múzeuma. Az idén 300 éves református kis templom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A jubileumi ünnepség sorozat keretében megvalósuló kiállítás megnyitójára a múzeumban kerül sor ma, június 18-án 17 órai kezdettel. Igei köszöntőt mond Zsoldos Tibor lelkipásztor, ünnepi köszöntőt mond Csorba Dávid múzeumi szakigazgató. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Pénteken napos időre van kilátás. Előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt marad a légmozgás, és 29-34 fokra nő a csúcs. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk, a testi, szellemi gyarapodás mellett, és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: A sötétségben egy idő után annyira jól tudjuk, hogy mit, hogyan lehet csinálni, hogy még magunkkal is elhitetjük azt, hogy minden rendben van, minden biztonságos, és nem is látszik rajtunk sokszor, meg magunk előtt sem vagyunk hajlandóak felfedni azt, hogy igenis ide világosság kellene.
2: A világosság és a sötétség megtapasztalása, váltakozása látható és belső világunkban egyaránt mindennapi megélésünk. Milyen jelentőséggel bír a világosság a lelki életünkben? A lélekhangoló evangélikus műsor szól, benne Jorsics Attila teológussal beszélgetünk, tartsanak velünk a következő fél órában. Alapvetően a témája a beszélgetésünknek a sötétség és a világosság lesz, ennek a szerepe az emberi életben. Értsük ezt főként lelki szempontból. Azzal kezdeném, hogy számodra mit jelent a világosság a lelki életedben, hogyan lépett be oda Jézus?
1: Az én megtérésem a tinédzser koromra tehető. Talán az érdekesség ebben az, hogy én teljesen vallástalan családban nőttem fel, nem is voltam megkeresztelve gyerekkoromban, semmiféle gyülekezethez nem volt egyáltalán közöm, én elkezdtem olvasgatni a Szentírást, mert érdekelt. És ez a mai témánkhoz még passzol is, mert én tényleg ezt a világosságot kerestem. Semmit nem tudtam a Bibliáról, annyira vakon voltam a Bibliával kapcsolatban, hogy Új Szövetséget kezdtem el olvasni, és amikor a Máté evangélium a véget ért, akkor csodálkoztam, hogy Márknál miért kezdődik előről az egész. Én olvasgattam előtte mindenféle egyéb ilyen vallási könyveket, akkoriban nagyon menők voltak az ilyen mindenféle ezoterikus irodalmak, de bevallom őszintén mindegyikből az hallatszódott ki számomra, hogy tök jó, valaki kitalált erre egy magyarázatot, de nem stimmel. Azt tudom mondani, hogy az Úristen volt az, aki meggyőzött a Biblia igazságáról, de azt nem tudnám pontosan megfogalmazni, hogy a Szentírásban mi fogott meg igazán, így tárgyilag, de egyszerűen valahogy éreztem, hogy itt van valami. Ez érdekes. És számomra igaznak bizonyult. Gyakorlatilag, amikor az evangéliumokat elolvastam, elkezdtem gyülekezetet keresni, így keveredtem el a helyi evangélikus gyülekezetbe, ahol aztán az ifjúsági közösségbe kezdtem el járni Győrbe, és így kezdődött az én hívő utam.
2: Jézus számodra válaszokat adott akkor? Vagy miben jelentkezett az ő bevilágító fénye a te életedben?
1: Éreztem, hogy most egy kicsit olyan Matrixos lesz, mint a Matrix című filmben, hogy valami nem stimmel a világgal. És nekem az Új Szövetségből az első olyan élményem, amire visszatudok emlékezni, az volt, hogy olvastam a hegyi beszédet, és egy dologban biztos voltam abban, hogy hoppá, baj van, bűnös vagyok. És hogy ennek a lényeg az, hogy én távol vagyok az Istentől. Nem élek az Isten világosságában. És elkezdtem imádkozni. És még arra is emlékszem konkrétan, hogy úgy, hogy Istenem, ha egyáltalán vagy. És az Úristen a további szentírás olvasásaimon keresztül a gyülekezeti tagok által úgy vezetett, hogy egyre többet és többet tudtam meg róla. Csak egy Új Szövetségem volt, utána vásároltam egy teljes Bibliát, többször elolvastam, és a mai napig egyébként a Szentírás adja a hitfejlődésemnek az alapját.
2: A teológiával is azért kezdtél el foglalkozni, mert még továbbra is érdekelt mindez, és újabb kérdéseid lettek?
1: Igen, teológiára is úgy jelentkeztem, hogy egyetlen dolog hajtott, hogy minél jobban megismerjem az Istent. Ennyi. Nem volt igazán lelkészi elhívásom, semmi ilyesmi. Sőt, olyannyira, hogy először a levelezőn elvégeztem a hittanszakot, és akkor úgy döntöttem, hogy ez nekem még kevés, és akkor átmentem nappali teológiára, és elvégeztem a nappali teológus szakot is az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. És azóta is, bár nem ez a munkám, de mondhatom, hogy a teológia a, hát csúnyább szóval hobbim, szebb szóval szenvedélyem.

0: Lélekhangoló.
1: Hogyha körültekintünk a világban, és te teológusként tekintesz az emberekre magad körül, mit gondolsz, hogy mi ez a vágy lelki és fizikai szempontból is a fényre, a világosságra?
2: Az ember testileg és lelkileg is a világosságra van teremtve. Kezdjük a testnél. A körülöttünk levő világnak az információit kb. 80%-ban, ha jól tudom, a látásból nyerjük. És ez egyből ki is derül, hogyha valaki sötétségbe kerül, vagy valami olyan helyen, ahol nem kialszanak a fények, akkor nem érezzük jól magunkat. Akkor hirtelen elkezdünk botorkálni, nem érezzük magunkat biztonságban. Egyszerűen úgy vannak az érzékeink is kialakítva, hogy nekünk a világosságban jó. És ez már nagyon régóta az embernek egy ilyen alaptapasztalata, hogy ami a sötétben van, és sötétben motoszkál, az mindig valami zűrt akar csinálni, és akkor attól félni kell. És lelkileg is a világosságra vagyunk teremtve, Istennel való kapcsolatra. Valójában az ember akkor tud kiteljesedni, akkor tud boldog lenni, amikor lelkileg is a világosságban él. És ezt a világosságot Isten tudja megadni. Érdekes, hogy a Szentírásban már az elején a Teremtés könyvében azt látjuk, hogy Istent a világossággal azonosítja a Szentírás. Amikor megteremti Isten a világot, a teremtési aktusnak az első szava az, hogy legyen világosság. És akkor lesz világosság, és elkezdi a teremtést. És csak a negyedik napon jelenik meg a nap, de akkor már világosság van, mert ahol Isten jelen van, ott világosság van. És az ember is ebben a világosságban, az Isten jelenlétében van megteremtve, és erre a világosságra van teremtve. Ha sötétbe kerülünk, akkor valójában lelkileg sem érezzük magunkat jól. A bűn hozta be ezt a bizonyos sötétséget az életünkbe, és nyilván felmerül az emberben a kérdés, hogy akkor, ha ilyen világosságra vagyunk teremtve, akkor hogyan lehet az ember életében egyáltalán bűn? Akkor hogyan beszélhetünk arról, hogy az emberek takargatják a bűneiket, meg nem akarnak Istenhez menni, miközben ő a világosság? A keresztény egyházak egyöntetűen tanítják, hogy az ember egy bűnös állapotban van az eredendő vagy áteredő bűn által. Ez többek között azt jelenti, hogy az Istentől elszakadtunk, ebben az elszakadt állapotunkban hajlamosak vagyunk a bűnt cselekedni. És ez az, amit az életünkben a sötétséget jelenti. Az a gond, hogy az ember, amikor Isten világosságára megy, akkor az kellemetlen. Ma már talán nem ilyenek a mozik, gyerekkorom mozis élményei közé tartozik az, hogy kis dunántúli faluban laktunk, volt ott egy mozi, és teljes sötétség volt, és levetítették a filmet, és akkor egy oldalsó ajtókon lehetett kimenni, és kicsapták az ajtókat, és irgalmatlan fény bejött, és akkor vagy fél percig, vagy egy percig nem láttunk semmit. És ilyen az, amikor az Úristen bevilágít azokra a területekre az ember életében, amik sötétségben vannak. Először nem kellemes találkozni azzal, hogy én, aki úgy alapvetően fantasztikus és hibátlan, mégsem fantasztikus és hibátlan, mert az Úristen rávilágít a problémákra és rávilágít a bűnökre. És ezért az emberek szeretik ezt takargatni. Mindannyian szeretjük ezt takargatni.
1: Sőt, nehéz esetleg hallgatni bizonyos hallgatóknak, hogy kimondjuk mindenkire ezt, hogy ez így igaz.
2: Igen, pedig ez így van. Van egy nagyon jó példám erre, hogy az emberek milyen jól meg tudják szokni a sötétséget. Egy régi ismerősöm, mondhatom barátom, aki teljesen vak volt, egy idős otthonban lakott, és ott lakott már jó pár éve, és nagyon jól kiismerte magát. Mindenféle bot és egyéb dolgok nélkül járkált össze-vissza, és egyszerűen nem lehetett rajta észrevenni, hogy nem lát. És egyszer jöttek villanyszerelők valamit szerelgetni, és akkor felállítottak egy létrát a folyosó közepére, és ő jött, és neki ment. És akkor szegény szerelő majdnem tényleg leesett a létráról, és indulatból rákiabált, hogy vak vagy. És mondta, hogy igen. El is szégyelte magát a szerelő, de nem lett belőle gond, mert volt ott humorérzék. De ilyen helyzetben élünk. Annyira jól kiismerjük magunkat a sötétségben egy idő után, annyira jól tudjuk, hogy mit, hogyan lehet csinálni, hogy még magunkkal is elhitetjük azt, hogy minden oké, minden rendben van, minden biztonságos, és nem is látszik rajtunk sokszor, meg magunk előtt sem vagyunk hajlandóak felfedni azt, hogy igenis ide világosság kellene. És amikor az Isten fénye tényleg bevilágít, akkor látjuk meg, hogy mennyi minden gond van az életünkben. Jönnek azok a pillanatok, amikor az Úristen be tud oda világítani, és akkor látjuk meg, hogy a világunkban még sincsen rendben minden, és akkor ott helyre kellene tenni a dolgokat. És ezt viszont csak az Isten világosságánál lehet meglátni, és csak az Isten világosságánál lehet megtenni.

0: Mit gondolsz a babonákról, hogy az ember hajlamos arra, hogy ne éppen Istennél keresse, ahogy mondjuk te mondtad, hogy Isten felé fordultál, ott kerestél, a Szentírást kezdted olvasni, ne ott keresse a válaszokat, hanem úgy a sötétben tapogatózva, amit hát a babonaság témaköre le is fed.
1: Igen, ez egy érdekes dolog, mert az ember nyitott a végtelenre. Tény, hogy a világnak nincs egy olyan pontja, ahol ne alakult volna ki valamiféle vallás. És amikor babonás embereket látok, akkor engem elsősorban nem az borít ki, hogy ó, most miért kell, nem tudom, az asztalon lekopogni valamit, meg nem tudom, nem átmenni a létre alatt, hanem számomra pont azt mutatja, hogy ezek az emberek, akik ilyeneket csinálnak, azok tudat alatt tisztában vannak azzal, hogy az élet az ennél több, mint amit látnak. És több annál, amit ők befolyásolni tudnak. És most egy picit tegyük félre azt, hogy nyilván ők most nem Istenre gondolnak ilyenkor, amikor valamit lekopognak, de azt mutatja számunkra, és szerintem ez minden keresztény számára bármi furcsán is hangzik, biztatónak kell, hogy legyen, hogy az emberek tömegei tisztában vannak azzal, hogy az életünknek van egy olyan szegmense, amit ők nem tudnak irányítani. És emögött van valamiféle láthatatlan erő, amit ők megpróbálnak különféle praktikákkal befolyásolni. A nagy kérdés szerintem az ilyenkor, hogy hogyan lehet nekik megmutatni azt, hogy ez nem egy személytelen erő, hanem egy szerető Isten, aki áll a dolgok mögött, és nem a lekopogás számít neki, hanem az, hogy végre valaki azt mondja neki, hogy Istenem, és akkor már is ott van, és már is segít, és már is velünk van.
0: Szerinted léteznek keresztény babonák?
1: Léteznek, egészen biztos, hogy léteznek. Onnan közelíteném meg, hogy léteznek olyan keresztény hiedelmek, amik még nem is arról van szó, hogy nem igazak, hanem ami néhány embernek beválik, ezt megpróbálják ilyen általánossá globálissá tenni. Tudom, hogy ez nem pontosan a babonának a definíciója, de például attól Jézus nem fogja inkább teljesíteni az imádságunkat, hogy a végén nem azt mondjuk, hogy ámen, hanem azt, hogy Jézus nevében ámen. Szerintem Jézus nagyon jól tudja, hogy valamit az ő nevében mondunk, vagy nem. Nem ettől fog függni a dolog.
0: Mondjuk, hogy az életünknek a legmélyebb pontja, amikor halálesettel találkozunk, illetve a halál a legszörnyűbb dolog, ami az emberrel történhet, ezzel egyetértesz-e? Az a legsötétebb óra-e? Illetve mit tudunk mondani a halálon túli megtapasztalásokról, arról, hogy valóban egy alagút végén levő fény lehet Isten?
1: Ez a fény az alagút végén dologhoz nem tudok hozzászólni, nem volt ilyen tapasztalásom. Halál közeli élmény úgy, ahogy megvolt, de az ennyire közeli nem. Szentírás alapján se lehet erről nagyon mit mondani. A halál az élet része, ami szintén ebből a bizonyos bűnös állapotból következik. Sőt, azt kell mondanom, hogy a halál az még jó is. Ez bármilyen furcsán hangzik. Ha nem lenne halál, testi halál, akkor megmaradnánk ebben a bűnös Istentől elszakadt állapotban. Mert a halál az, hogy lezárja a mi életünket, az itteni földi életünket, az attól függően, hogy Istenhez ragaszkodva, vagy Istentől elragaszkodva éltünk-e, nyilván, vezet el minket Istenhez, Isten ítélő széke elé. Gyakorlatilag muszáj meghalnunk ahhoz, hogy üdvösségre jussunk. De azt is merem mondani, hogy ennek senki nem örül. De a bűneset óta ez a kapu Isten országába, amin át kell lépnünk.
0: Milyennek gondolhatjuk azt az országot, amiben átlépünk, ha mondjuk hívő emberként megyünk oda Istenhez? A Jelenések könyve ír olyat, hogy ott nem lesz szükség napra, mert Isten lesz a világosság, és mindig ő fog fényleni. Milyen reménységgel vár minket oda Isten, hogyha mi benne hittünk?
1: Isten országáról én sem tudok többet mondani, mint amennyit a Jelenések könyvében olvasunk, de bevallom, én ezzel annyira nem is szoktam foglalkozni, hogy mi lesz majd ott. Próbálok arra koncentrálni, hogy itt, hogy éljünk, hogy éljek, ahhoz, hogy Istennél kegyelmet találjak. Hát abban biztos vagyok, hogy nem lesz rossz. Nyilván az ember bekerül majd abba a végső világosságba, amire teremtetett, de abban is biztos vagyok, hogy ezt el sem tudjuk képzelni, hogy ez micsoda egy kiteljesedés lesz az ember számára.

0: A Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora szól, benne Jorsics Attila teológust kérdezem. Amennyiben a keresztény hit, ha megjelenik az életünkben, akkor ott egy világossággyúl, ezt mondhatjuk. Ennek továbbadása is olyasmi lehet, mint ahogy egy mécses a másiknak átadja a fényt. Ha lehet ilyen képet használni a misszióra, akkor szerinted mi ennek a legjobb módja továbbadni a hitet?
1: Beszéltünk az ember végtelenre való nyitottságáról. És meséltem az elején az én saját személyes megtérésemet, ugyanide tudok visszakanyarodni. Nagyon sokszor mondjuk és halljuk, hogy milyen nehéz a misszió, milyen nehéz az embereket a mai világban megszólítani. És ez igaz, de akárhogy is nézzük, a korok változnak, de ez a fajta végtelenre való nyitottság, akár csak amit a babonás lekopogásból láthatunk, vagy akár az, hogy az emberek érzik, hogy valami nem stimmel a világban, valami űr van bennünk, amit rengetegféle dologgal próbálnak betölteni, és mindig van bennünk egy ilyen alapelégedetlenség, szerintem ezekre lehet alapozni. Szent Ágoston is beszélt már arról, hogy az ember alapvetően keresi Istent, és később még Bonhoeffernél is olvashatjuk azt, hogy lehet alapozni arra, hogy az emberek nyitottak Istenre, az emberek keresik Istent. És a misszió legjobb módja az, hogy ezt az Istent megmutatjuk nekik. Hogy lehet Istent legjobban megmutatni? Szerintem az ő igéjén keresztül. Én, akit eddig megismertem, és úgy ismertem meg, hogy Istenhez közeledett, hogy Istenhez tért, hogy Istenhez ragaszkodó ember volt, mindegyiktől én csak azt hallottam, hogy a Szentírás fogta meg, az Isten szava fogta meg. A missziónak a legfontosabb feladata az Isten szavát terjeszteni. Tudom, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy ó, hát ez már uncsi, meg már elmondtuk ezerszer, jó, de akkor el kell mondani 1 millió egyszer is. Mindig ez volt az Istenhez térésnek az egyetlen útja, hogy az ember, aki vágyakozott Istenre, aki rádöbbent arra, hogy a saját látható érzékelhető világán kívül is van valami más, az, amikor ezt meghallotta, az Isten szavát, akkor ez rezonált benne. A misszió elsődleges feladata és célja szerintem az, hogy Isten szavát a lehető legtöbb csatornán keresztül terjesszük.
0: Milyen akadályai lehetnek a missziónak?
1: A mai világban szerintem a legnagyobb akadály a zaj. Beszéltünk ugye a sötétség világosság kérdéséről, behoznék ide egy másik képet, a csend-zaj ellentétet. Szent Benedeknél olvastam, hogy a zaj felülről a csend épít. Valójában mindannyian tudjuk, hogy Istent a csendben lehet megtalálni. Isten a csendben tud rámutatni dolgokra. Csak a mai világban, ami tényleg nagyon nehéz, az, hogy nem vagyunk csendben, és nem tudunk csendben lenni. Egyre több olyan dologgal halmozzuk magunkat körbe, ami megakadályoz minket abban, hogy csendben legyünk. Minden pillanatban csinálunk valamit, minden pillanatban kommunikálunk, és fura mód az embereket zavarja is már a csend. És ez a keresztény embereknek is szerintem egy óriási probléma, hogy nincsenek csendben. Pedig csendben kell lenni ahhoz, hogy az Isten akaratát megértsük, csendben kell lenni ahhoz, hogy imádkozzunk, mert ezek a csendes helyzetek azok, csak hogy most már egy kis képzavart is behozzak, amikben a világosság megjelenhet. Tehát amikor Isten bevilágíthat az életünkbe. Hogyha most elképzeljük azt, hogy csak egy szobában rendet kell tenni, egy sötét szoba, amit mondjuk szimbolizál az életünk vagy a napjaink, akkor ha napi 10 percet töltünk imádsággal, az körülbelül annyi világosság, mint hogyha egy vakúval naponta 2-3-szor bevillantanánk oda. Nem lehet rendesen kitakarítani, úgyhogy néha felvillantunk egy kis fényt. Ott föl kell kattintani a fényt, időt kell rászánni, és akkor tudunk kipucolni mindent. Ugyanúgy, ha Istenre figyelünk, nem lehet az, hogy csak az útmutatóból elolvassuk a reggel igét, aztán slusszpassz kész, viszont látásra, és akkor hónapokon keresztül ez a lelki táplálék. Ez épp arra elég, hogy az ember esetleg lelkileg, nem tudom, a minimumot tudja teljesíteni. Egyszerűen tényleg az a helyzet, hogy azt a körülöttünk levő óriási zajt, ezeket a zajforrásokat le kell állítani. Szerintem egy óriási nagy kifogás, keresés az, hogy azt mondjuk, hogy felgyorsult körülöttünk a világ. A saját világunkat nagyon sokszor tudjuk lassítani. Csak az akarat hiányzik.
0: Úgy képzelhetjük el azt a csendességet, amikor valami rendeződik bennünk, és ez a takarítás megkezdődhet Isten által az életünkben, hogy leülünk, és Istenre próbálunk figyelni, elmondani neki dolgokat, és közben jönnek képek, magunkra ismerünk helyzetekben, és akkor ezeket van lehetőségünk megbánni, például Isten előtt, vagy jönnek ötletek, hogy kivel, hogyan beszéljünk, mit csináljunk, tehát az életünket befolyásolja azután ez az Istennel töltött idő konkrétan?
1: Igen, az Istenre figyelés az egy olyan helyzet, egy olyan szituáció, amikor az Úristen segítségével tudunk változni. Az Istennel töltött időben, az Istenre figyelésben tudja az Úr megvilágosítani az életünknek gyakorlatilag minden egyes részét, már amit engedünk neki. A keresztény ember számára nagyon-nagyon fontos ez. Miért fontos az Isten jelenlétében lenni a keresztény embernek? Feltehetjük magunknak ezt a kérdést, ezt én is fel szoktam tenni, hogyha valaki, nem tudom, elolvasta 10-szer a Bibliát, miért kell ezzel még mindig foglalkozni? Pedig kell. Hogyan működik a Szentlélek? Jézus, amikor elment ebből a világból, mármint testileg, akkor azt mondta a tanítványainak, hogy elküldi a Szent Lelket, és ő majd eszetekbe juttatja nektek, amiket én mondtam. Így működik a Szentlélek. Tehát, amiket a tanítványok hallottak Jézustól, azokat aktuális helyzetekben eszébe juttatja. És így működik a mi életünkben is. Időről időre, amikor Isten üzenni akar nekünk, vagy meg akar világosítani bizonyos kérdésekben, akkor a Szentírásnak a szavait, az ő szavait hozza elénk gondolatban, imádságban, Szentírás olvasás közben, bármikor, de hogyha az ige nincsen szó szerint mélyen beleégetve az életünkbe, ha nem olvassuk át ezerszer, akkor nem tud mire emlékeztetni. Szerintem nagyon fontos a gyakorló keresztények számára is, hogy folyamatosan olvassák a Bibliát. Még akkor is, ha már kívülről tudjuk az egészet, meg most már fejből idézzük, de akkor is, mert az Úristennek az első számú csatornája az emberek felé, mindannyiunk felé, mai napig az ige.

0: Te hogyan láttad valakinek az életében, hogy oda betört Isten fénye, és változást hozott? Van ilyen történeted?
1: Mások nevében nem nagyon merek nyilatkozni, úgyhogy nem kértem ki a véleményüket. Láttam ilyeneket, persze, többfajta variációt. Ezzel kapcsolatban azt szeretném inkább aláhúzni, hogy ne alkossunk sablonokat. Ez szerintem nagyon fontos. Van olyan ismerősöm barátom, aki gyakorlatilag gyerekkora óta semmiféle látványos megtérési procedúrán nem ment keresztül, de hitben él. És persze ő is Krisztus megváltójának vallja, de nem tud mondani egy olyan pontot, amin ő neki átbillent volna az élete, mint például nekem. De van olyan ismerősöm is, aki nagyon látványosan, egy pillanat, naptárba följegyezve, úgy tért meg, és ő is ugyanabban az állapotban van. Én inkább azt hangsúlyoznám ki, hogy ha van egy ember, aki megváltójának vallja Jézus Krisztust, és az ő útján jár, akkor nem érdemes azt feszegetni, hogy most milyen módon volt, vagy hogyan kell ennek történnie. Én amikor megtértem, akkor én például még nem is jártam gyülekezetbe. Nekem amikor később beszéltek a megtérésről, akkor így mondtam, hogy hát jó, hát akkor ez nekem megvan. És voltak olyanok, akik egyébként nem hitték el, hogy én egy megtért hívő ember vagyok, hát most ez az én állapotomon semmit nem változtat. Hello, sziasztok, itt vagyok még több mint 20 év, és hát keresztény vagyok, szóval... szóval az Úristennek a működése, meg az Úristennek a megújító munkája, az nagyon nem sablonos, én azt tapasztaltam.
0: Mivel bátorítanál olyan embert, akinek a félelme, hogy Isten őre haragszik pont a sötétsége, a benne levő titkolt vagy látható bűnök miatt, vagy a sok botlása miatt, vagy esetleg amiatt, hogy nem hallgat rá, nem tudott hozzá hűséges lenni? Van, aki önostorozásra is hajlamos például. Hogyan lehet Isten haragjáról gondolkodni, és Isten lényéről helyes módon?
1: Nem egyszerű kérdés. Nyilván nem az önostorozásról beszélek, de aki aggódik Isten haragja miatt, az már jó úton jár. Mert ő benne legalább megvan az, hogy számol Istennel. És Istent Istennek tekinti. Ezzel kapcsolatban most hirtelen szembe jutott Alexandriai Kürilosznak egy katekézise, ahol egy nagyon érdekes gondolatot mond az ítéletről. Azt a kérdést fejtegeti, hogy Isten valójában gonosz-e azzal, hogy amikor odajönnek elé az emberek, akkor elítéli őket, és ugye kárhozatra juttatja. És Kürilosz egy nagyon érdekes gondolatmenetet ír le. Arról szól, hogy valójában az utolsó ítéletben Isten tényleg olyan, mint a bíró, hogyha valaki elkövetett valami bűncselekményt, akkor nem a bíró a hibás azért, hogy ő börtönbe kerül. A bíró érzelmeitől, meg véleményétől teljesen független az ítélet. És ezen a vonalon indul el Kürilosz, és azt magyarázza, hogy valójában az utolsó ítélet mindig az ember akaratának a beteljesülése. Azt mondja, hogy az egész életünk során kinyilvánítjuk Istennel kapcsolatos szándékainkat. Vele akarunk élni, ő hozzá akarunk tartozni, vagy őt el akarjuk hessegetni az életünkből. És azt mondja Kürilosz, hogy az ítéletben nem történik semmi más, mint az ember egész életének Istenre való irányultsága, hát fixálódik, jobb szót erre nem tudok. Aki Istenre vágyott, az közel kerül hozzá, aki viszont előle inkább elmenekülni próbált, meg akart tőle szabadulni, az tényleg meg is szabadult tőle. Hogyha valaki aggódik Isten haragja miatt, akkor szerintem ez egy nagyon jó válasz neki, mert nem Isten haragja miatt kell aggódnunk, és nem azon kell aggódnunk, hogy Isten mit fog velünk tenni. Ő Jézus Krisztusban adott nekünk egy menekülési utat, a megváltást, aki hisz ő benne, az nem veszik el, és Isten soha nem hazudik, tehát ha hiszel benne, ha ő utána vágyakozol, ha az életednek az irányultsága az, hogy Istenhez kerülj, akkor oda is fogsz kerülni. Aki az isteni megváltást örömmel fogadja, és Istentől ezt kéri, és ezért hálát ad, és ő hozzátér, az üdvözül. És teljesen mindegy, hogy a sátán mit sugdos jobbról-balról, hogy Isten haragszik rád, nem szeret téged, figyeljünk arra, amit Isten mond. És Isten azt mondja Jézus Krisztusban, hogyha hiszel bennem, akkor örök életed van. És kinek higgyünk? Szerintem higgyünk Istennek.

Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Jézus Krisztusnak a világunkba érkezéséről szóló egyik profécia szavai fogalmaznak így a Szentírásban. Jorsics Attila teológussal beszélgettünk világosságunkat és sötétségünket illető kérdésekről, Istenhez tartozásról. Az Evangélikus Rádió Misszió interjúi meghallgathatók a misszió.lutheran.hu webcímen. Kövessék a lélekhangolót a Spotify-on is. Üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A mai műsor ugye a testi-lelki jólétünk címet viseli, és ennek a keretén belül én Gábel Bea vagyok, én leszek itt a riporterhölgy, úgymond a riporternő, és mellettem ül egy úriember, akinek a neve Dobos János, és ő az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványnak az elnöke.
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ha megengedik, mi ismerjük egymást úgy, hogy mi tegeződni fogunk itt a műsorban. Ez az alapítvány tulajdonképpen pszichiátriai visszaélésekkel foglalkozik, tehát olyan esetekkel, amikor valakit úgymond jogtalanul pszichiátriára szállítottak. De kérlek arra, János, hogy azért mondj erről pár szót, hogy ez az alapítvány tulajdonképpen milyen ügyekben tud lépni, milyen ügyeitek vannak, és mit tudtok tenni.
1: Hát igen, ez olyan téma, amivel mi foglalkozunk, amire talán sokan azt gondolják, hogy hát ez nem is annyira közérdekű, vagy hát miért érdekes ez, de igazság szerint sokkal több ember számára érdekes ez, mint ezt az ember esetleg elsőre gondolná. És ráadásul ugye azért is vettük elő ma ezt a témát, mert van egy olyan aktualitása, ami egy egészen új szint visz bele ebbe a témába, hogy ezzel kapcsolatban egy új törvényi szabályozás született, azokkal kapcsolatban, hogy ugye ha valakit bevisznek a pszichiátriára, akkor ott mi történik, de erről majd még ejtünk szót, kezdjük akkor tényleg talán egy ilyen bemutatkozással, hogy miről is van szó. Ugye, ahogy ezt elmondtad, egy alapítvány vagyunk, egy non-profit szervezet, és tulajdonképpen mi egy ingyenes jogsegélyszolgálatot működtetünk, de nagyon speciális témában olyan embereknek, akik bekerültek a pszichiátriára, és ott valamilyen jogtalanság történt velük. Mondjuk, mi történik velük. Mondjuk kényszerrel vitték be akaratuk ellenére, mondjuk megalázó körülmények között. Vagy a pszichiátrián részesültek megalázó bánásmódban, vagy túlgyógyszerezték, károsodás érte őket. Szóval sok minden van, és ilyesmikkel foglalkozunk mi.
0: Igen, teljesen értem. És ugye ennek a mai műsornak az az apropója, és ez az első témánk, amit már tulajdonképpen fel is vezettél, ugye a kényszeres gyógykezelés. És hát én megmondom őszintén, hogy nekem erről, ami eszembe jut, van egy amerikai film, ahol ugye a Jack Nicholson, ha jól mondom, még Oscar-díjat is nyert érte, a Száll a kakukk fészkére. És ugye ilyet tényleg hall az ember, hogy van mondjuk egy elítélt, aki úgymond szabadon, ugye ezt most nagyon idézőjelbe téve, választhat a között, hogy ő most börtönbe vonul, és ott tölti le a büntetését, vagy pedig a pszichiátriai intézetbe, akár egy elmegyógyintézetbe. És a film is ugye erről szól, hogy gondolta, hogy ő jobban jár, ha nem a börtönt választja, és úgymond tulajdonképpen tényleg egy kényszer gyógykezelés alá vetették ugye a főszereplőt ebben a filmben. És megmondom őszintén, hogy nekem valahogy ez ilyen megdöbbentő volt, amikor ezt először hallottam, hogy ilyen létezik.

0: Tehát ugye amerikai film, nagyon régi film ráadásul, én a könyvet is olvastam annak idején, de hogy ilyen tényleg létezik, hogy valakit kényszerrel csak úgy be lehet vinni egy pszichiátriai intézetbe?
1: Mielőtt magát a kérdést megválaszolnám, hadd reflektáljak egy pontra ezzel kapcsolatban. Ugye azt vetetted föl, hogy mennyire hihetetlen, hogy választhat valaki mondjuk a börtön meg a pszichiátria között. Azért azt kell, hogy mondjam saját praxisunkból, saját tapasztalatunkból az alapítványnál, hogy azért manapság ilyen nincs, vagy legalábbis az nincs, hogy nyíltan fölajánlanak a választást. De az igaz, hogy volt ilyen eset a praxisunkban régebben, és ezt ebből egy pár mondatban hadd meséljem el, mert ez egy nagyon, hát mostani szemmel nézve érdekes történet, az érintett számára nem volt annyira érdekes.
0: Gondolom.
1: Mert ez egy régi, még a 70-es években, tehát még a szocialista rezsim alatt történt ez az eset, amikor egy fiatal férfi Szombathelyen lakott, vagy Szombathely mellett, gyakorlatilag nyíltan kritizálta a rendszert. És ez egyre jobban szemet szúrt ugye ott a helyi tanács embereinek. Na és ott volt ez, hogy ugye őt gyakorlatilag ő leveleket írogatott a tanácsnak, ahol kifejezte az elégedetlenségét, hogy őt milyen nehezen élnek, és hogy ebben a rendszerben nem lehet, meg mindenféle. És akkor egyszer kijött hozzá a rendőr, valami rendőrtiszt, és akkor ő ajánlotta föl neki, hogy akkor melyiket választja, a börtönt, vagy a pszichiátriát. És akkor gondolta ő, hogy a pszichiátrián biztos jobb az ellátás, mint a börtönben, és akkor azt választotta. Bekerült a szombathelyi pszichiátriára, ahol nem is tudom, hogy 10 vagy 12 alkalommal elektrosokkolták. De úgy, hogy el se altatták közbe, tehát ilyen natúr nyersen egy gumilepedőt húztak az ágyra, fölfektették rá, lefogták, és adták neki az áramot. És azt mondja, hogy a kínok kínját élte meg, gyakorlatilag egy kínzást élt át, és olyan szinten leépült tőle szellemileg, hogy nem is tudta befejezni a tanulmányait, főiskolára járt akkor, vagy valami ilyesmi, végül postás lett belőle a saját falujába, és aztán a rendszerváltás után, 94-ben, ha jól emlékszem, saját magának kézbesítette ki a bíróságnak az ítéletét, amivel semmisnek mondták ki az annak idején hozott ítéletet, hogy izgatás vágyával, vagy nem tudom, meg elmebeteg, meg stb. És tehát úgymond erkölcsi feloldozást nyert, de hát köszönjük szépen, már addigra teljesen félrecsúszott az élete. Szóval tudunk ilyenről, hogy volt Magyarországon, azért manapság mégsem mondanám azt, hogy ilyen lenne, vagy legalábbis mi nem tudunk róla, hogy lenne.
0: Igen, értem. És akkor ez még mondjuk egy olyan jellegű dolog, amikor valaki valamilyen büntettet követett el, tehát hogy valamilyen büntetés végrehajtási ügye van, de hát ugye nem erről beszélünk, tehát pont ugye ez se oké, azt gondolom, tehát ez sincs így rendben teljesen, de ha jól értem, viszont olyan ügyeitek vannak, ahol úgymond bünténeket nem végrehajtott emberek is kerülnek ilyen helyzetekbe, akik igazán tulajdonképpen ártatlanok, és semmifajta olyan ok nincs, amiért be kéne őket vinni.
1: Igen, egy nagyon érdekes szituációt teremt ez az egész pszichiátriás dolog, ugyanis, és ezt nem én fogalmazom meg, ezt előttem már többen is elmondták, talán, ha jól emlékszem, dr. Thomas Szász, a magyar származású világhírű pszichiáter professzor is adott ennek hangot, nevezetesen annak a ténynek, hogy egyetlen olyan terület van a társadalomban, ahol az embert el lehet zárni akarata ellenére, akkor is, ha nem követett el bűncselekményt, és ez a pszichiátria. Ezt ugye meg lehet közelíteni arról az oldalról is, hogy a pszichiátria az orvoslás, vagy az orvosi területen az egyetlen olyan terület, ahol erőszakot lehet alkalmazni egy kezelésnek a kivitelezésére. Sehol máshol nem lehet. Tehát mindenhol az az elsődleges irányelv, hogy a páciensnek, vagy leendő páciensnek az akarata érvényesül, ha ő nem akarja a kezelést. Bárki bármit mond, ez jelenleg is ez törvényszabályozás, ez az észszerű, és a legtöbb helyen ez van érvényben egyébként egy észszerű demokráciában. Nálunk is ez a helyzet, hogy gyakorlatilag ha valaki nem akar egy kezelést, akkor azt nem erőltethetik rá. Még akkor is, ha mindenki más azt gondolja, hogy az neki az lenne a jó, akkor sem. Ez alól az egyetlen kivétel, az a pszichiátria. És hát ez olyannyira így van, hogy a jelenlegi magyarországi egészségügyi törvény, tehát az a törvény, ami az egészségügynek a szabályait írja le, az konkrétan leírja, meghatározza azt, hogy hogyan lehet valakit kényszerrel bevinni a pszichiátriára. Tehát ez szabályozva van, ami ugye egyfelől jó, másfelől meg ugye azért hajmeresztő, mert egyáltalán, hogy a dolog van. Nem mondom azt, hogy nem lehet erre soha szükség, de majd aztán erről majd még beszélünk egy kicsit, mert most egyőre csak azt a részét nézzük, hogy ez van-e vagy nincsen. Tehát igenis, bizony vannak olyan esetek, ugye Hadd kezdjem egy picit máshonnan, ezt, ahogy csak hogy visszakanyarodjak majd az eredeti kérdéshez. Mi nagyon kíváncsiak voltunk, miután azt láttuk, hogy a jogsegélyszolgálatunkat, az alapítványt megkeresték sokan ilyen jellegű problémával, tehát hogy bevitték őt a pszichiátriára, és akkor ez úgy érezte, hogy ez jogtalan volt, megalázó volt. És elkezdtünk utána nézni, hogy mennyi ilyen történik egyáltalán Magyarországon. Hozzáteszem, hogy 20 évvel ezelőtt volt, hogy elkezdtük ezt nézni, és elkezdtünk adatot gyűjteni. Nem volt könnyű egyébként adatot találni, de ebben nem megyek most bele. Végül szereztünk adatokat, amivel egy nagyon jó becslést lehetett csinálni. És ebből a becslésből az jött ki, hogy Magyarországon évente átlagosan olyan 10-15 ezer alkalommal történik kényszerbeszállítás a pszichiátriára. Ez azt kell, hogy mondjam, hogy sok. Hát európai viszonylatban is sok, igen. Meg egyáltalán, és különösképpen annak a fényében sok, hogy szintén ugye az egészségügyi törvényre hivatkozom, amelyik szabályozza ezt a kérdést, az azt írja, hogy csak akkor lehet valakit akarata ellenére bevinni a pszichiátriára, hogyha az illető közvetlenül és súlyosan ön vagy közveszélyes magatartást tanúsít. Mit jelent ez? Öngyilkos akar lenni, késsel kergeti a szomszédot vagy a családtagot, fenyegeti a nem tudom kit a szomszédságot, és ugye életveszély áll fenn, és ugye azt mondja a törvény, hogy és hogyha nincsen meg a belátási képessége a mentális zavara miatt, akkor lehet bevinni. És ténylegesen kérdés, hogyha van évente 10-15 ezer ilyen eset, ami azt jelenti, hogy naponta ez ilyen 30-40 esetet jelent, vagy valami ilyesmit, úgy számoltuk, tényleg ennyi ember naponta elveszti a józan eszét annyira, hogy nincsen más megoldás, mint erővel becibálni a pszichiátriára? Ez eléggé irreális, őszintén. Tehát ugye itt már is van egy logikátlanság, ami igazából alátámasztja a saját tapasztalatunkat, hogy sokszor úgy kerülnek be emberek, hogy nincsen meg a törvény által leírt ok, amiért őt bevigyék. És aztán ez nagyon furcsa szituációkat tud teremteni.
0: Ezt értem, és nagyon érdekes, amit mondasz, mert nekem van egy saját tapasztalatom, amit szeretnék így megosztani itt a műsorban. Van egy ismerősöm, és ugye ő elvált, és a kislánynak hát voltak nyilván lelki bajai a válás miatt, és anyuka úgy döntött, hogy elviszi pszichiáterhez. És ugye a pszichiáter felírt neki gyógyszereket, tehát a kislány szedte a gyógyszereket, és nagyon érdekes volt, hogy egyszer összeakadtam ezzel az ismerőssel, ugye erről tudtam erről, hogy a kislányt tehát gyógyszert szedt tulajdonképpen erre a problémára, és mondja az ismerős nekem, ez hétvégén volt szombaton, hogy visz a lányának ebédet. És akkor nem értettem, hogy miért visz ebédet. Hát ugye az ember hazamegy, ugye a család leül az asztalhoz ebédelni, és kiderült, hogy a lánya, tehát ugye én 15-16 éves lányról beszélünk, bekerült a budakeszi Vadaskert nevezetű gyermekpszichiátriára, és az apuka mondta, hogy hát ő szeretné a lányát hétvégére hazavinni. És mondták neki, hogy nem lehet. És hogy nem engedik el, és hogyha az apuka bármit is szeretne ezzel kapcsolatban tenni, akkor hívják a gyámügyet. És ugye ez nekem még azért megdöbbent, mert nyilván beszélünk majd ott a kényszeres beszállításról. Ez pont egy olyan eset, amikor a szülő még bele is egyezett abba, hogy a gyerekét kezeljék. És hogy én megdöbbentem, hogy dönthet ott a személyzet, vagy az orvos, vagy nem tudom, ilyenkor vagy a pszichiáter az adott intézményben, hogy valaki, aki a saját elhatározásából nyilván most szülői döntés van itt a háttérben, nem mehet haza hétvégére. Tehát én ezen annyira megdöbbentem, megmondom őszintén, nekem is van két gyerekem, én kicsit úgy, hát hogy is mondjam, fel is háborodtam, hogy nem vihetem haza a saját lányomat, aki ugye az én hozzájárulásommal került pszichiátriai kezelés alá, de hétvégén miért ne vihetném haza? És hogy nem tudom, milyen tapasztalat van-e, vagy erről mi a véleményetek?
1: Ez egy kényes kérdés, és őszintén szólva én is fel lennék háborodva egy ilyen helyzetben, hogyha ezt látnám teljesen jogosan. Azzal együtt, hogy nyilván meg kellene nézni a konkrét szituációt ahhoz, hogy az ember egy helyes értékítéletet tudjon alkotni, tehát nem tudom, mi a háttér nyilván. Én, mint egy emberjogi alapítvány elnöke, nem akarok láthatatlanban nyilatkozni. De ugye ebben a helyzetben az jelenti a kényes pontot, hogy nem a gyerek dönthet a saját sorsáról, hiszen még ugye kiskorú vagy fiatalkorú, hanem a szülő a jogi döntéshozó helyette, tehát ha a szülő úgy dönt, akkor az lesz, amit ő mond. És hát nem akarom a szülőket piszkálni, mert a szülő azért általában a legjobbat akarja a gyerekének, de azért az tény, hogy láttam már olyan esetet, amikor a szülő, hát hogy mondjam, beveszi azt, hogy ez a gyerekének milyen jó lesz, És nem biztos, hogy megnézi saját szemmel azt, hogy ténylegesen mi történik ott a gyerekkel egy pszichiátrián, milyen gyógyszereket kap azoknak, milyen hatása van. Segít-e ez valójában a gyereknek? Lehet, hogy, és ugye nagyon sokszor a pszichiátriai szerekkel kapcsolatban az egyik legfélrevezetőbb dolog az az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez meggyógyít valamit, de ezek nem gyógyítanak meg valójában semmit, ezek kizárólag arra alkalmasak, hogy elnyomjanak kellemetlen mentális tüneteket. És ha valaki megelégszik ezzel, akár saját maga, akár egy rokona, akár a saját gyereke vonatkozásában, akkor azt ő elkönyvelheti, mint jó eredményt, és lehet, hogy azt gondolja, hogy na, akkor ez jó. És nagyon sokszor találkoztunk ilyennel is, ha egy szülő jobban utána néz, akkor azt mondta, hogy ó, várjunk csak ezzel a dologgal. Ne olyan hevesen ezekkel a tudatmódosító szerekkel. Most kicsit elkanyarodtam az eredeti kérdéstől, de a lényeg az az, hogy igen, nagyon furcsa a szituáció, nem ismerem a helyzetet, és tulajdonképpen ez még akkor is furcsa lenne, hogyha tudnánk, hogy valódi gyógymódot kap a gyermek ott ezen a gyerekpszichiátrián vagy intézetben, de hát igazából tudjuk, hogy ott is igazából az történik, hogy a gyermeknek az ilyen vagy olyan kellemetlen mentális tünetét gyógyszerekkel így elfedik, hogy így mondjuk. Igen. És hát, hogy ez most mennyire számít gyógymódnak, vagy mennyire jelent valódi segítséget, hát azt már ítélje meg mindenki maga.
0: Uh-huh. De akkor miért nem viheti haza a szülő? Tehát, hogy egy kórházból, ha aláír egy papírt, akkor ugye elviheti. És itt az apukát olyan szinten úgy érzem, hogy megfenyegették egy nagyon jó szándék, az apukát én ismerem, és tényleg egy jó szándék apuka, de milyen jogi alapon nem viheti haza se egy gyerekét? Tehát én itt gyakorlatilag így megdöbbentem, tehát nem értem ennek a jogi hátterét, hogy ezt hogy lehet megcsinálni.
1: Megmondom őszintén, hogy ehhez a részéhez annyira nem értek, hogy én most itt tudjak mondani erről egy szakmai állásfoglalást, hogy van-e ennek jogi szabályozás. Itt ténylegesen az a helyzet, hogy a szülő dönt. Uh-huh. A szülő dönt, hogyha nem tudom, hogy kinél van elhelyezve a gyerek, ki az, aki igazából a döntéshozó ebben, lehet, hogy az a szülő vitette be, ugye, akinél a gyerek első sorban lakik, és akkor lehet, hogy ő az, aki első körben dönt, de igazából most csak feltételezem, és akkor lehet, hogy miután az egyik szülő már írásbeli beleegyezését adta ahhoz, hogy a gyermekét tartsák benne a pszichiátrián, akkor lehet, hogy ahhoz képest a másik szülőnek a szava már nem számít annyira. Nem tudom, ezt csak vélelmezem, de hát igen, lehet, hogy megérne egy utánanézést egyébként ez az ügy, hogy mi is áll a háttérben, mert hát még az is előfordulhat, hogy itt valami önkényesség ütötte fel a fejét.
0: Teljesen értem. Említetted azt, hogy ezek a gyógyszerek tulajdonképpen csak tüneteket, úgymond csak elfednek, tehát magát azokat nem kezelik, és nem gyógyítják. És valahogy én is azt gondolom, szóval nekem ez mindig egy ilyen nagy kérdés, hogy ugye mentális, lelki betegségekről beszélünk. Tehát mit tudom, egy válás, ugye az eleve gyereket és az egész családot nagyon-nagyon megterheli, és lelkileg megviseli. És vajon a lelket lehet-e kémiaszerekkel gyógyítani? És ugye most, bocsánat, még párhuzamban itt van az alkoholizálás, amikor valaki azért, hogy a világról ne tudjon a saját problémáiról, ezért ugye alkoholhoz nyúl, viszont reggel ki fog józanodni, és ugye megint látja a problémáit, megint látja a világot. Tehát ez a kérdésem, hogy ilyen szempontból ezek a gyógyszerek, amit ugye mentális betegségek kezelésére írnak elő a pszichiáterek, ezek valóban gyógyítják a lelkünket, és valóban kezelik ezeket a lelki problémákat?
1: Messzire vezető kérdések, és ahogy mondtad a gondolatod, de több minden is eszembe jutott. Hagyd kezdem egy picit talán filozófiai oldalról a dolgot. A nagyon érdekes, hogy manapság mennyire elterjedt elképzelés a társadalomban az, hogy az embernek a gondolkodási folyamataért az agya felelős. Ez ugye úgy van elkönyvelve, mint a tudomány bebizonyított, és ez egy tudományos, tehát elfogadandó, észszerű gondolat, de az igazság az az, és ennek nem olyan nehéz ám utána járni, hogy ez sosem bizonyították be azt, hogy az embernek a lelki folyamatai azok az agyból erednek. Ez egy hipotézis, egy feltételezés a mai napig, ez elindult valamikor a 20. században, és a mai napig tartja magát. De különösképpen, ha megnézzük ezt abból a szemszögből, hogy azért az emberiség történelme során mindig is az volt az elsődleges elképzelés. Szinte bármely kultúrát nézünk, hogy az embernek igenis van lelke, van egy lelki oldala, van valami, ami fölötte áll az ember testi, fizikai valójának. És mindig is ez volt a természetes elképzelés az emberek részéről. És aztán, hogy ez hol, hogyan fogalmazták meg, az már megint egy másik kérdés. De azért ez volt mindenhol az elképzelés. És ez egy olyan, nem azt mondom, hogy ez a 20. században született, mert már az ókorban is megvoltak a materialista a világnézetnek az alapjai, de mégis valahogy ez a 20. században nyert teret, és hát sokan azt sem tudják, hogy igazániból a pszichiátria, a pszichológia pont a legmaterialistább filozófiák közé tartoznak. Ezt különösen annak a fényében furcsa, hogy ugye mind a kettőnek a nevében benne van a görög psziché szó, ami a lelket jelenti, és mégis az a helyzet, hogyha az ember elbeszélget egy pszichiáterrel, de akár egy pszichológussal is, én ezt megtettem, mindig az jött ki, hogy ők azt gondolják, hogy hát itt az agy, és hogyha az agy felelős a gondolkodási folyamatokért, akkor hol van a lélek, és mit csinál sehol, akkor nincsen lélek, magyarán akkor az ember csak egy darab anyag, és akkor ezzel kell beírni, és akkor azt kell jó autószerelő módjára megpróbálni szerelgetni különböző fizikai és kémiai eszközökkel. És hát ez önmagában egy kicsit, azért ez nem is, a felemás lehet, hogy nem a jó szó rá, de visszatetszést keltő, főleg egy olyan ember számára, aki azt gondolja, hogy ez embernek van lelke. De ez most egy picikét eltértünk itt a jogi részétől, ezt most inkább a saját elgondolásomat fűztem hozzá ehhez. És akkor ugye a másik kérdés az az volt, hogy ezek a pszichiátriai gyógyszerek, ezek gyógyítják-e a lelki problémákat. És hát az előző gondolatmenetből már mindjárt az ember gondolhatja azt, hogy hát akkor ezzel lehet valami furcsaság, mert hogyha az embernek lelki, emocionális problémái vannak, és hogyha abból indulunk ki, hogy igazából ez, hogy az agytól van minden, ez egy elég sántítós elmélet, akkor mindjárt megkérdőjelezi azt, hogy valójában itt tényleg gyógyításról van-e szó, egy olyan esetben, amikor valamilyen kémiai anyaggal próbálják meg az embernek a lelki folyamatait befolyásolni. És hát az, hogy ezek a kémiai anyagok valamilyen hatást kifejtenek az ember mentális állapotára, ez nem kérdés, mert ez látszik. Ugye a drogok is ezt teszik. Valamilyen drogot fogyaszt valaki, és megváltozik tőle a mentális állapota, mondjuk így egyszerűen. De a kérdés az az, hogy gyógyhatásnak tekintjük-e azt, amikor egy kémiai anyaggal beavatkozunk az emberi test kémiájába, ezen keresztül az agy kémiájába, és ezen keresztül hatást fejtünk ki valahogyan az ember mentális állapotára. Ez gyógymód-e, különösképpen annak a fényében, és ez egy, ha úgy tetszik, egyfajta nyílt titok, amit pszichiáterek készségesen elismernek bizonyos körökben, ha nem is mindig a nyilvánosság előtt, de valójában nem tudják, hogy ezek a lelki bajok, amiket ők diagnosztizálnak és amiket kezelnek, ezek valójában honnan erednek és pontosan mi az okuk. Ez inkább egy, én azt láttam, hogy ez egyfajta ilyen kétségbe esett kísérlet arra, hogy próbáljanak kezdeni valamit, és miután más eszközük nincsen, maradnak ezeknél a gyógyszereknél, de amikor azt mondja valaki, hogy ez gyógyulás, én azt gondolom, hogy elég alacsonyra van téve a mérce abban, hogy mi számít gyógyulásnak, mert ahogy is ugye visszakanyarodom a gondolat elejére, ezek inkább arra alkalmasak, hogy valahogyan egy kémiai kontroll alá vegyék ezeket a kellemetlen tüneteket. Ami, nem mondom, hogy ennek soha nincsen haszna, mert egy dühöngő ember, hát persze meg lehet fékezni egy dühöngő embert másképpen is, de mondjuk ha valaki le van nyugtatózva, nem mondom, hogy ennek ideig, óráig esetleg nem lehet bizonyos esetekben létjogosultsága. De ezt kezelésként feltüntetni, gyógykezelésként feltüntetni, az én erős túlzásnak tartom, főleg ilyen saját szakmai tapasztalataink alapján.
0: Igen, értem. És ugye most visszatérve ez az eredeti ugye, témánkhoz, csak én azért szerettem volna beszélnünk ezeknek a gyógyszereknek a hatásáról, mert ugye egyébként is egy olyan rádióban vagyunk, ami a vallással, a lélekkel, az emberi lélekkel foglalkozik, és szerintem ez nagyon idevág, hogy lehet-e valóban kémianyagokkal a lelket gyógyítani. És hát nekem egy ilyen személyes véleményt ide rakhatok, én nekem is kételjem van ezzel kapcsolatban. De akkor beszéljünk még egy kicsit arról, ugye, hogy kényszeres beszállítások, ilyen gyógybeszállítások, vagy pszichiátriai beszállítások. Ezt hogy kell elképzelni? Tehát, hogy én láttam erről másik filmet is, amikor tényleg kijött a mentő, kijött a rendőrség, és akkor valakit fogtak, és egyszerűen bevittek egy pszichiátriai intézetbe. Tehát ez a mai napig tud így működni, vagy ezt így kell elképzelni?
1: Nagyon jó ez a kérdés, mert az a tapasztalatom, hogy a nagy közönség nagy része erről nem nagyon tud semmit, hogy ez hogyan van. Adok róla egy pici áttekintést, anélkül, hogy unalmas próbálnék lenni ezzel. Legelőször is hadd közelítse meg azt a szót, hogy kényszergyógykezelés. Ez a szó szerepel az egészségügyi törvényben is, tehát ezt így nevesítik, hogy kényszergyógykezelés. És az a baj szerintem ezzel a szóval, hogy ez ilyen a valóságban ilyen nincs is igazából. Tehát ez egy ilyen szépítő szó, mert a kényszer és a gyógykezelés együtt, ez lehet, hogy működhet akkor, hogyha mondjuk valakinek, mondjuk teszem, az be van gyulladva a vak bele, de nem akarja, hogy segítsenek neki, és lefogják, és kényszerrel megoperálják, és akkor rendbe jön, ezt el tudom képzelni. De egy olyan esetben, amikor valakinek a mentális állapotával van baj, akkor egész egyszerűen nincsen olyan szó, hogy kényszergyógykezel. Nem az, hogy szó az van. Nincsen egy olyan dolog, hogy kényszergyógykezel. Tehát valakinek, ha a mentális állapota a problémás, azt nem lehet kényszerrel kihozni ebből. Bele lehet őt erőszakolni valamilyen más lelki állapotba. Ki lehet esetleg sokkolni abból az állapotban, ami van, és át valamilyen másikba. De ez ilyen orosz rulett-szerű dolog, tehát itt megint ugye odalukadunk ki, hogy valahogyan a tüneteket nyomjuk el, és akkor ezt könyveljük el gyógymódnak. Tehát ez egy kényszer gyógykezelés, valóságban ilyen nincsen, nekem ez a tapasztalatom a pszichiátria tekintetében.
0: Igen, értem.
1: A dolog egyébként úgy történik, hogy, és ugye meg itt most hivatkozok az egészségügyi törvényre, és próbálom egyszerűen elmondani. A lényege az, hogyha valaki, ahogy említettem, ugye valójában az van, hogy valaki háromféleképpen kerülhet be a pszichiátriára. Uh-huh. Vagy önként bemegy. Vagy pedig kényszerrel viszik, aminek kétféle lehetősége van, vagy előzőleg egy bíróság megnézi őt, és azt mondja, hogy hát igen, el kéne neki egy kis kényszerkezelés, vagy azonnali alapon fogják és beviszik. Tehát ez a három. Vagy önként, vagy egy bíróság azt mondja, hogy vigyék be, vagy azonnal elepon viszik. Az utóbbiról beszéltünk már, ugye ezt úgy hívják egy kicsit ilyen szépítő szóval, hogy sürgősségi gyógykezelés, amikor az illető közvetlenül és súlyosan ön vagy közveszélyes, ugye amit említettünk, hogy veszélyezteti, vagy a saját életét, vagy másokét. Tehát ez lehet elvileg az egyetlen indok, amikor valakit kényszerrel bevisznek. Úgyhogy megfogja a mentő és beviszik. Tehát ilyenkor általában valaki kihívja a mentőt. Elvileg kellene, hogy legyen egy orvos, aki megállapítja a veszélyeztető állapotot, és ez alapján viszik be. Ez nem mindig történik meg egyébként. És aztán, ha az illető bekerült a kórházba, ugye bevitték akarata ellenére, hát azért ez önmagában, ha az emberi alapjogokat, alapszabadságot nézzük meg, akkor ez egy kényszerítés, tehát ez nem egy klasszikusan jogszerű dolog. Igen. És emiatt van a törvénybe beépítve az, hogy három nap múlva, három vagy négy nap múlva ki kell, hogy jöjjön egy ilyen bírói szemle nevű egy kis csoport, akik megnézik, hogy ez most jogszerű volt-e, hogy őt bevitték, és eldöntsék, hogy ez jogos volt-e, vagy sem. A kezelőorvos megnézik, hogy mi volt az egész körülmény, mit csinált az illető, hogy volt, meg stb. Sajnos a tapasztalatunk az, hogy az általában a futószalagon jóvá hagyják azt, amit a pszichiáter akar, tehát ez nem jelent igazi jogvédelmet. Tehát ugye van ez, akkor van olyan, hogy egy bíróság előzőleg dönt. Az olyankor történik, amikor mondjuk teszem azt, a szomszédasszony éjszaka kiabál a lakásban, vagy ilyen furcsa dolgokat csinál, és akkor nem az van, hogy most ő direktben veszélyezteti valakinek az épségét, de azért mégis fura, és akkor ezt jelentik a gyámhivatalnak, vagy valami ilyesmi, és ők elindítanak egy ilyen jogi eljárást a bíróságon, ahol megnézik az illetőt, és akkor eldöntik, hogy most a körülőt kapjon egy kis kényszerkezelést, vagy ne kapjon. És ha igen, akkor menni kell. Ha meg valaki önként ment be, az meg már egy másik kérdés. Annak is vannak furcsa csapdái egyébként, ha valaki önként megy be a pszichiáterre, mert van olyan, hogy aztán utána akkor sem engedik ki, de ez már egy külön történet. És ugye mindenhez kapcsolódóan született egy jogszabály nem olyan régen, de erről azt hiszem, hogy majd a szünet után tudunk beszélni kicsit.
0: Igen. Akkor kedves hallgatóink, most akkor hallgassunk egy kis zenét.

0: Folytatjuk a beszélgetést, és ugye vendégem, hogy korábban bemutattam, Dobos János, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványnak az elnöke, és ma ugye egy eléggé kényes témáról beszélgetünk, a kényszergyógykezelésekről, tehát hogy milyen módon, milyen jogi háttér, vagy jogi háttér nélkül lehet valakit bevinni egy zárt pszichiátriai intézetbe. És ugye korábban említetted, hogy létezhet olyan, mondjuk, hogyha valaki ön vagy közveszélyes, ugye hát ez megint kérdés, hogy mi alapján lehet megállapítani, tehát ha jól értem, akkor mondjuk van egy szomszéd, aki elkezd mondjuk őrjöngeni, és mondjuk elkezd a lakásában székeket törni, vagy asztalt törni, és mondjuk a szomszéd kihívja a mentőket, akkor elképzelhető, hogy ez a szomszéd, aki éppen mondjuk, nem tudom, összeveszett a feleségével, vagy családi problémája volt, egyszer csak a pszichiátrián találja magát?
1: Ó, hogy ne, simán. Van egy csomó olyan eset, amivel mi foglalkoztunk, sőt, még ennél még cifrábbak is voltak, de a helyzet az, hogy, és ezt nem mondtam még az előzőleg, de amikor valakinek egy ilyen kényszerbeszállítás néz ki esélyesnek, tehát valamit csinál, és akkor valaki pedig azt gondolja, hogy be kéne vinni. Ilyenkor hivatalosan elvileg egy orvosnak egy beutalót kellene írnia, méghozzá egy olyan orvosnak, aki látja, meggyőződik róla, hogy tényleg veszélyeztető, és kell, hogy írjon róla egy beutalót, hogy én kérem a felvételét egy pszichiátra. Tehát elvileg enélkül nem is mehetne. Ezzel együtt nem egy olyan eseten dolgoztunk már, amikor úgy szállítottak be valakit, hogy nem volt ilyen orvosi, vagy olyan orvosi beutaló volt, hogy az orvos megírta, de nem látta személyesen az illetőt. Uh-huh. Mesélek egy példát erre, viszonylag régi történet, de elég jól példázza a dolgot. Egy hölgynek volt ez a történet, akinek megromlott a kapcsolata a férjével. Elég fura volt ez a férfi egyébként, és a nő el akart válni tőle. De a férfi nem akart elválni. És a feleség valamikor 10 évvel az eset előtt egyszer volt pszichiáternél valamilyen magánéleti probléma miatt, és bizonyos időnként kontrollra vissza kellett mennie, mit tudom, 1 vagy 2 havonta vissza kellett mennie ehhez a pszichiáterhez. És a férfi, amikor észrevette, vagy hát kiderült számára, hogy a felesége válni akar, akkor elment ahhoz a pszichiáterhez, akihez a feleségének járnia kellett bizonyos időnként, és panaszkodott a feleségére, hogy költekezik, elköti a pénzt, meg ilyen kritikátlanul viselkedik, meg mindenféle furcsa dolgot mondott róla, és ez a pszichiáter, ez pedig hát megijedt, és fogott, és kiállított egy beutalót, amire ráírta, hogy veszélyeztető állapotú a beteg, és hogy kérem szíves felvételét, hogyha erre sor kerül, és odaadta ezt a férfinak, hogyha nagyon veszélyeztetőre fordul az állapot, akkor hívja ki a mentőt, és adja oda nekik ezt a papírt.
0: Igen, értem.
1: És a férfi hazament aznap, és kérdezte a feleségét, hogy na, még mindig válni akarsz? A feleség megmondta, hogy igen, még mindig. És jó van akkor, és akkor tárcsázta a mentőket a férfi, kihívta a mentőket, kijöttek a mentők, a feleség ott állt, így csodálkozó szemmel nézte, hogy mi van, semmi nem volt az égvilágon semmi. Ugye ők elvileg veszélyeztető állapottal szállíthatnak be valakit, de ott volt egy orvosi beutalomba az volt, hogy veszélyeztet állapotú, legyenek szersek bevinni. Nézték, hogy akkor mi legyen, és akkor tanakodtak a feleséggel is, és akkor mondták a feleségnek, hogy nyilván a mentő azért nem kockáztathatja meg azt, hogy van egy orvosi szakvélemény, és akkor annak ők szembe mennek, mert nem vállalják a felelősséget, ha mégis valami nem stimmel, vagy valami rossz jön ki belőle, akkor ugye ők a hunyók. Azt mondták a feleségnek, hogy menjen be velük a kórházba, a pszichiátriára, és majd akkor ott tisztázzák a dolgot. Hát végül belement a nőbe, ült a mentőbe, és bement a pszichiátriára. Ott eltöltött akarat ellenére 3 napot. Kijött ez a bírói szemle, amiről beszéltünk már, akik elvileg megállapítják hogy jogos volt a beszállítás, és ez azon ritka esetek egyike volt, ahol a bírói szemlének volt annyi józan lélek jelenléte, hogy látták, hogy az ég világon semmilyen ok nincs arra, hogy ott tartsák a nőt, és el is engedték. Ez elég ritkán történik meg, ha egyszer már az ember bent van. Itt azért ez többsebből vérzett ez az egész ügy, meg bűzlött messziről, úgyhogy a nő fölkereste az alapítványunkat, akkor elkezdtünk vele dolgozni, meg végül az lett a vége, hogy 700 ezer forint kártérítést kapott. Ez akkoriban, amikor ez történt, ez elég komoly pénz volt. És ugye mi volt ennek az egésznek a legfurcsább pontja? Volt egy orvosi beutaló, amire rá volt írva, hogy veszélyeztető állapotú. De hogy ez a beutaló milyen körülmények között született, hogy ez az orvos nem látta személyesen a nőt, ezt senki nem vizsgálta, a kórházban se nézték meg, meg sehol a mentősök se vizsgálták meg. És mégis ez alapján bevitték, noha a törvény azt írja, hogy személyesen kell észlelnie ugye az orvosnak, a páciensnek az állapotát. És ezt nem ellenőrizte senki, ezt nem kérdőjelezte meg senki, hogy ez így történt. És nem is ez az egyetlen eset, ahol hasonló történt, tehát ilyen távbeutalóval vittek be valakit, de és akkor gyakorlatilag ez volt egy támadható pont az egész ügyben, ami elsőre nem volt nyilvánvaló, de aztán, mikor ezt kikutattuk az egész ügyet, akkor ez kiderült, és ez alapján lehetett ugye bírósághoz fordulni. Szóval igen, vannak nagyon furcsa történetek, és hát nem, annak ellenére szabályozva van a kérdés a törvényben, sajnos nagyon sokszor történik visszaélés ezekkel kapcsolatban.
0: Igen, nekem most így az volt a megdöbbentő, amiket így meséltél, hogy ezek alapján, és nem akarok ugye rossz indulatú feltételezésekbe bocsátkozni, de akkor ezek alapján mondjuk, ha valaki meg szeretné szerezni a feleségének a házát, vagy a férjének, vagy a nagymamának, akkor tulajdonképpen, tehát mindenkinek van az életében olyan időszak, amikor mondjuk nagyon mérges, hallhatják a szomszédok kiabálni, ami azt gondolom, hogy egy normális ember reakció, tehát azért ettől még nem lesz valaki elmebeteg. És ezek alapján azt gondolom, tehát legalábbis nekem úgy tűnik, és nem tudom, hogy ez így van, mert még mindig ilyen nekem meg a saját kérdésem is megdöbbentő, hogyha erre azt mondod, hogy igen, ez sajnos előfordulhat, hogy tulajdonképpen bármilyen apró cseprő okkal valakinek meg lehet szerezni akár a vagyonát is, mert azt állítom, hogy már pedig ő beszámíthatatlan, és szerzek róla egy papírt. Akár most bocsánat a feltételezésért, nem tudom, hogy ilyen létezik-e, hogy megtörténhet-e mondjuk, de hát ugye azért egy ingatlannak elég nagy értéke van, és akkor ezek alapján akkor akár ez is működhet, ha tényleg működhet. Tehát nem tudom, hogy ez most egy ilyen nagyon-nagyon gonosz feltételezése az én részemről, amit most így kérdezek.
1: Ami a pénzügy részét illeti, arra nem tudok sokat mondani, de egyébként ilyen jellegű ügyeken jó néhány alkalommal dolgoztunk. Igen, amikor azért vittek be valakit a pszichiátriára, mert útba volt, a nagymama, az akármelyik rokon, kellett a háza, kellett a pénze, bizony több ilyen ügyön dolgoztunk, és nem volt senki, aki segítsen, csak mi tudtuk fölkarolni az illetőt. Volt egy eset, emlékszem rá, ez sem mostani, de elég kiemelkedő eset volt. Ott az volt a történet, hogy volt egy házaspár, ahol a feleség fogorvos volt, a férj egy gazdag vállalkozó, tényleg gazdagok voltak, Budán egy marha nagy házban laktak. Ott volt a gyerek, egy kisgyerek. És a férj összeszűrte a levet a babysitterrel, tehát innentől kezdve a feleség úgymond nem kívánatossá vált. És a férjnek volt pszichiáter, ismerőse vagy rokona, talán unokatestvér vagy valami ilyesmi, mert nem vagyok biztos. A lényeg, hogy megvolt a kapcsolata, és szerzett egy beutalót a feleségének a pszichiáterre. Gyakorlatilag hasonló, amit az előző esetben elmondtam, a pszichiáter ráírta, hogy veszélyeztető állapotú, vigyék be. És be is vitték a feleséget, és benn volt azt hiszem 3 hétig. Miközben gyógyszerezték. És onnantól kezdve, hogy ő kikerült a pszichiátriáról, tehát előbb-utóbb kiengedték, de gondolj bele, hogy onnantól kezdve hátrányban volt, ugye nyilván válásra került a sor, hátrányban volt a vagyonmegosztásban, a gyerekelhelyezésben, az összes olyan, mint már neki volt
0: egy
1: pszichiátriás
0: stigmája. Volt, stigmája.
1: Hát igen, bizony így. És ugye mindenben hátránnyal indult. Nem is tudom meddig, azt hiszem 2 évig küzdöttünk ebben az ügyben, hogy végül egy igazságos vagyonmegosztás legyen, és hogy a gyereket az anyánál helyezték el végül, nem az apánál, mert az volt az eredeti terv, ugye az anyának a idézelve pszichiátriai kortörténete miatt. Tehát vannak ilyenek is, hogyha nem lettünk volna ott, hát nem tudom, mi lett volna ennek az esetnek a vége. Szóval sajnos van ilyen, igen.
0: Megdöbbentő. Viszont egy picit, hogy tudjunk reményt adni, ugye mondtad, hogy egy új törvény született, ami pont ezeket a pszichiátriai visszaéléseket, ugye mondhatjuk így ezeket a kényszer gyógykezeléseket, hát úgymond úgy orvosolja, hogyha mást ugye ez orvosi téma, hogy ad bizonyos, hogy is mondjam, egy kis könnyítést, vagy egy kis gyógyírt erre a jogi sérelemre, és nem tudom, hogy ez most pénzügyi, vagy erkölcsi, vagy jogi, tehát hogy most akkor egy kicsit, hogy reményt is visszaadjuk itt az embereknek, akik hallgatják a műsort, vagy akik mondjuk sajnos ilyen helyzetbe kerültek, akkor miről szól ez a törvény, tehát hogy segít a károsultaknak?
1: Így van, és ez egy nagyon pozitív kifutása lesz akkor itt a beszélgetésünknek, mert tulajdonképpen ez a legizgalmasabb történés az elmúlt időben. Noha ez már egy jó ideje elindult, hogy ezen elkezdtünk mi dolgozni, hogy legyen egy ilyen törvénymódosítás, vagy egy ilyen új jogszabály, de ez nem olyan régen lépett életbe valójában. És ugye ennek a lényege, elmondom a történetet, hogy honnan indult ki. Volt egy konkrét ügy, amiben dolgoztunk, egy férfi jelentkezett nálunk jogsegélyért. Röviden annyi volt a történet, hogy a férfi összetűzésbe keveredett a rendőrökkel, hát nem mondom, hogy szép sztori volt, mert azért provokálta őket. Az a lényeg, hogy bevitték őt a pszichiátriára, benn is tartották egy darabig, kikerült a pszichiátriáról, és ő azt gondolta, hogy ez jogtalan volt, és ezért fellebbezett a döntéssel szemben, hogy őt bent tartották. És a másodfokú bíróság az tényleg úgy ítélte meg, hogy valójában nem álltak fönt a feltételei annak, hogy őt kényszerre bevigyék, akármit is csinált a rendőrökkel, de ez a törvényi lehetőséget nem merítette ki, tehát tulajdonképpen jogtalan volt az, hogy őt bent tartották. Akkor gondolta a férfi, hogy akkor ő hadd kapjon kártérítést ezért, és fordult még feljebb lévő bírósághoz, de ott azt mondták, hogy jó, hát igaz, hogy érte őt sérelem, meg megértjük, hogy megalázó volt, de azért ez nem olyan komoly, most kicsit egyszerűsítem a bíróságnak az üzenetét, de azt mondta a bíróság, hogy ez azért annyira nem komoly, hogy most emiatt kártérítést kapjon. De ő tovább küzdött, aztán más civil szervezet is bekapcsolódott rajtunk kívül ebbe az ügybe, tehát itt több szálon futottak az események. Az volt a lényeg, hogy végül az Alkotmánybíróság elé került az ügy. Ugye az Alkotmánybíróság az nem olyan, mint egy hagyományos bíróság, az sokkal inkább az alkotmány, illetve az ilyen fontosabb törvényeknek az érvényesülésével foglalkozik, vagy ezeknek az elősegítésével. Na és az Alkotmánybíróság az végső soron hozott egy olyan döntést, hogy tehát úgy találták ők, hogy ha valakivel ilyen jogtalanság történik a pszichiátrián, akkor ennek tényleg nincsen olyan jogi háttere, ami miatt őt kompenzálni lehetne, és felkérte az országgyűlést, hogy alkossanak egy ilyen törvényt, ami egy nagyon kiváló kezdeményezés volt. Örültünk is neki, amikor ez kiderült. Volt ennek egy határideje, hogy mikorra kellene egy néhány évvel ezelőtt volt ez egész, és volt egy határideje, hogy mikorra kéne megcsinálni ezt a jogszabályt, és eljött az a határidő, el is múlt, és semmi nem történt. Még elkezdtünk utána érdeklődni, hogy akkor most mi lesz ezzel. Először az Alkotmánybíróságot kérdeztük meg, és az Alkotmánybíróság visszaküldött nekünk egy listát olyan saját javaslataikról, ahol ők javaslatot tettek arra, hogy jogszabályt kéne alkotni valami ügyben, és semmi nem történt vele. Tehát egy viszonylag hosszú lista volt. Ezen a listán egy volt a miénk. És akkor utána gondoltuk, hogy akkor mégse hagyjuk már ezt annyiba, akkor nem is akarom hosszúra nyújtani a történetet, próbáltuk megmozgatni a szálakat, meg különböző kapcsolatfelvételek, levelek, ide meg oda. Írtunk a köztársasági elnöknek is, annál is inkább, mert amikor ez a döntés született, akkor még ő volt az Alkotmánybíróságnak az elnöke. És végső soron az volt, hogy akkor megmozdult az Alkotmánybíróság, nem elsőre, de végül aztán valamit ők közben jártak, és megkaptuk az értesítést, na, műsorra tűzték a parlamentben ezt a témát, és az a lényeg, hogy némi csúszással ugyan, de végül megcsinálták ezt a jogszabályt, az egészségügyi törvénybe iktatták bele, mint egy új ilyen paragrafust, vagy egy új részt, ami arról rendelkezik, hogyha valaki kényszerítés áldozata lett, tehát bevitték a pszichiáterre akarata ellenére, és utóbb kiderül, hogy ez jogtalan volt, akkor innentől kezdve az illetőnek lehetősége van kártérítést kapni ezért a jogtalanságért. Ilyen az előtt nem volt. Volt olyan, hogy sikerült kiharcolnunk azt, hogy valakinél kiderüljön az, hogy jogtalan volt, hogy bevitték, de hát ez inkább erkölcsi győzelem volt, tehát a bíróság kimondta, igen, ez jogtalan volt, aztán ennyi. Most kártérítésért folyamodhat az illető, amely nagyon komoly fegyverténynek tartjuk.
0: Ez pont nagyon jó ez a szó, amit mondtál a legvégén, hogy fegyvertény, mert pont ez lenne a következő kérdésem, hogy láttok-e változást, hogy mondjuk pont ennek a törvénynek a beiktatása után kevesebb mondjuk az ilyen eset, hogy valakit jön a mentőautó, meg a rendőrség, és valakit csak úgy elvisznek. Tehát csökkent azért akkor ezeknek a kényszergyógykezeléseknek a száma a törvény kapcsán?
1: Megmondom őszintén, hogy amikor ez a törvény életbe lépett, akkor én megbeszéltük a kollégáimmal, hogy akkor erre figyeljünk egy kicsit oda, hogy nézzük meg, hogyha ilyen ügy kerül hozzánk, ilyen eset jelentkezik nálunk, akkor figyeljünk erre, mert itt lehet, hogy akkor precedens lehetne csinálni ezzel, hogy akkor nézzük meg, hogy működik a gyakorlatban ez a törvény. De az igazság az, és hogy ennek mi az oka pontosan nem tudom, de azóta nem jelentkezett még olyan ember, akivel ilyen történt volna. Igaz az is, hogy a kolléganőm, aki nálunk a jogi ügyekkel foglalkozik, ő levelet írt a kórházigazgatóknak azzal, hogy van ez az új törvény, és figyeljenek oda, mert most már kártérítést kell fizetni. Tehát lehet, hogy ez is visszatartó erő az ilyen kényszer dolgokban. A másik fele pedig az, hogy azóta, hogy ez a törvény hatályba lépett, még azóta nincsenek olyan nagyobb mennyiségű statisztikai adatok, amivel leellenőrizhetjük, hogy egyébként hogyan alakult statisztikailag ezeknek a száma. Szóval egyébként nem tudok sokat mondani. Azt gondolom, hogy ez egy visszatartó erővel bírhat ez a jogszabály, főleg ha tudnak róla. Tehát azért kétszer meggondolják ezek után szerintem, hogy egy ilyen jogtalan kezelést elrendelnek-e. Minden esetre, ha befut hozzánk ilyen ügy, akkor feltétlenül el fogunk járni, és tesztelni fogjuk, hogy működik az igazságszolgáltatás, és valóban betartják-e ezt.
0: Hát igen, mert ugye, hogyha vannak ilyen esetek, akkor nyilván ott, hogyha van valami következmény egy ilyen kényszeres beszállításnak, ott már azért mindenki meggondolja, hogyha zsebébe kell nyúlnia, és ki kell fizetnie. És ez egy nagyon jó hír, hogy tényleg létezik most már ilyen törvény. De azért alapvetően azt a fajta következményt, amit ezek a gyógyszerek okoznak, az a fajta leépülés, akár mentális, fizikai leépülés, azt gondolom, ez akkor se tudja jóvá tenni. Tehát, hogy például ennek a törvénynek van esetleg olyan következménye is, vagy akkor ez alapvetően egy anyagi kártérítést foglal magában? Tehát, hogy mit tudom én, mondjuk lesz mondjuk egy rehabilitáció az illetőnek, vagy nem akarom mondani, hogy járhat ingyenesen pszichiáterhez, mert ez ilyen rókafogta a csuka lenne, tehát nem akarom ezt a poént itt megejteni, de hogy esetleg más egyéb, egy lelki szolgálat része esetleg van ennek a törvénynek, vagy te mit tudsz ezzel kapcsolatban mondani, hogy mit lehet még ilyenkor csinálni?
1: Maga a törvény az kifejezetten a pénzügyi kártérítésről ír, tehát itt pénzt kaphat az illető, hogyha, és igazándiból ezt a bíróságon lehet bevasalni, tehát ugye nyilván őket fenyegeti ilyen tekintetben elsősorban a dolog. Más kérdés, hogy a bíróságok hogy fognak eljárni, mindegy, azzal, hogyha... Lényeg az, hogy szerintem van visszatartó ereje, tehát ez pénzügyi. Most ezen túl, hogy milyen erkölcsi kártérítést kaphat valaki, hát... Ez egy jó kérdés. Nagyon sokszor ütköztünk bele mi abban a munkánk során, hogy amikor dolgozunk egy ügyön, sokszor olyasmik történtek, amiket visszacsinálni nem lehet. Egy családtagnak a halála, vagy olyan károsodás, ami visszafordíthatatlan, mondjuk egy félrekezelés, vagy egy olyan bántalmazás, amitől az egyén fizikailag megsérült. Tényleg voltak ilyen ügyeink. És annak ellenére, hogy ezek az emberek, tehát nem lehet visszacsinálni azt, ami velük történt, mégis hajlandóak voltak velünk együttműködni, és csinálni, és lépni, és menni az igazságszolgáltatás elé, és menni a médiába, és beszéljünk róla. Egész egyszerűen azért, mert ők is tudatában voltak annak, hogy másoknak segíthetnek azzal, hogyha a saját történetüket megosztják. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép és nemes gondolat, amikor valaki ezt megteszi. Tehát ha valakivel ilyen történt, akkor még az is jelenthet egyfajta erkölcsi elégtételt szerintem, hogy kiáll a nyilvánosság elé, és elmondja a történetét, ami vele történt, és ezt lehozzák. És igenis az elkövetőkre némi fény vetül ezzel, akármi egyéb következménye is lesz a dolognak. Szóval ilyen vonalon lehet következménye, illetve hát nyilván, hogyha a bíróság elismerte azt, hogy történt egy jogsértés, és van kártérítés, ha olyan jellegű az ügy, akkor esetleg azt még büntető ügyben el lehet. Tehát lehet feljelentést tenni a rendőrségen, és hogyha van büntetőjogi vonatkozása, akkor az alapján, hogy a bíróság már egyszer megítélte az ügyet, és úgy találta, hogy tényleg, az alapján el lehet indítatni egy rendőrségi nyomozást, és még abból is lehet egy felelősségre vonás.
0: Tehát akár az is bekövetkezhet, hogy megnézik úgymond a felelősöket, hogy melyik pszichiáter rendelt el mondjuk a kényszeres gyógykezelést, vagy ott, hogy bántak a pacienssel, tehát hogy ennek lehet egy ilyenfajta következménye is.
1: Egy komolyabb ügyben előfordulhat ez is, igen.
0: Igen, értem. Úgyhogy én azért is nagyon örülök, hogy ugye lehetőség született arra, hogy tudja ebben a műsorban beszélni, mert ahogy itt ki is derült, és ugye próbáltuk ezt a hallgatóknak is megvilágítani, hogy olyan esetek vannak, mint egy rossz hollywoodi film. Tehát azért is kezdtem két ilyen filmmel is, amit én láttam ugye tévében annak idején, hogy sajnos azt gondoljuk jó hiszeműen naívan, hogy ezek az esetek nem történhetnek meg csak a filmekben, és sajnos kiderül, hogy a valóság az teljesen mást mond. Tehát, és azért örülök, hogy beszélsz ebben a műsorban, mert akkor alapvetően, akkor ennek nagyon fontos mondani valója van olyan szempontból is, hogy ti ilyen ügyekkel foglalkoztok. Tehát akkor még azt légy szíves, mondd el, hogy hogyan lehet hozzátok fordulni.
1: Igen, ugye az elején azzal kezdtük, hogy elmondtuk, mivel foglalkozik az alapítvány, akkor a végére is hagyd tegyem ide, hát ha valaki az elejét nem hallotta a műsornak. A nevünk az, hogy Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, és azzal foglalkozunk, hogyha valakit egy pszichiátriai kórházban, osztályon, intézetben ért valamilyen jogsértés, bántás, valamilyen visszaélés, akkor erre működtetünk egy ingyenes jogsegély szolgálatot. Hangsúlyozom, hogy tényleg csak a pszichiátriás dolgokkal foglalkozunk. Tehát kifejezetten ez a specialitásunk, erre van jogosultságunk, ez az, amiben mi járatosak vagyunk. És hogyha valakivel ilyen történt, akkor felkeresheti a jogsegély szolgálatunkat, ami ingyenes, és igyekszünk segíteni. Ez általában abból áll, hogy megnézzük azt, hogy hogyan lehet olyan panaszt tenni, ami ugye felelősségre vonja azokat, akik ezt elkövették. Ha tényleg úgy találjuk, hogy mert ugye az első dolog az ugye nem az, hogy valaki nálunk bejelentkezik, és mi meg rohanunk a rendőrségre, hanem azért fölvesszük az adatokat, kikérjük az orvosi dokumentációt, megvizsgáljuk, mi van benne. Mi magunk meggyőződünk róla, hogy tényleg történt jogsértés. Ha igen, akkor az hogyan bizonyítható, hogyan mutatható meg, és csak hogyha azt látjuk, hogy tényleg kerek a történet, és valóban van jogsértés, és az mutatható, bizonyítható, akkor fordulunk valamelyik hatósághoz, hogy vizsgálják meg, és tegyék meg ezeket a lépéseket, amire szükség van, ami lehet akár az, hogy felelősségre vonás, lehet az, hogy átszerveznek, mondjuk egy intézetben sok ilyen ügyünk volt, ahol átszervezték az ellátást, és jobb körülményeket teremtettek, vagy lehet akár pénzügyi kártérítés az illető számára, tehát többféle dolog lehet, de minden esetre, hogyha valakivel ilyen történt, akkor megkereshet minket, és az elérhetőségeink, hát talán a legegyszerűbb, hogyha azt mondom, hogy a weboldalunkon fönt van minden elérhetőség, sőt van rajta panasz bejelentő is, és a weboldalunknak a címe pedig nagyon egyszerű, az úgy szól, hogy emberijogok.hu. Tehát emberijogok.hu, ott van telefonszám, e-mail cím, mindenféle panasz bejelentő, amin el lehet minket érni.
0: Igen, értem. Ezt nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad, és remélem, hogy ezzel nagyon sokat segítettünk a hallgatóinknak, ugye, hogy a testi-lelki jólétüket meg tudják őrizni, és ezzel talán nem csak a hallgatóknak, hanem a hallgatók hozzátartozóinak, ismerőseinek is tudunk segíteni, hogyha ilyen esetekkel találkoznak, akkor van mit tenni. Most már törvény is van, hogy ezek ne forduljanak elő, vagy kisebb számon forduljanak elő. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a hallgatóink figyelmét, és Gábel Bea voltam, Dobos Jánossal beszélgettem, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványnak az elnökével.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást.

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Harcosok klubja. David Fincher, 1999.
1: Hány első mondatod van, Szabi?
0: 2.
1: És hány tollad?
0: Alászálunk a tudat mélyébe, ahol a felnövésre váró, 30-as, megbízhatatlan elbeszélő két társával is viaskodik. A férfias és sikeres oldalát megjelenítő ős valamivel, valamint az egyszerre végzetes és túlérzékeny női elemmel.
1: Ne innen kezdjünk. Adva van a posztmodern társadalom, ami színes, szagos, cuki, szexi javaival boldogságot ígér nekünk, és még annál is többet, de azt nem adja meg, sőt, akadályoz annak megtalálásában és megszerzésében. Na, és innen te jössz.
0: Vajon megfelelő eszköze a harcosok klubja erőszakossága, a fogyasztói társadalom és a tőkés berendezkedés káprázatainak eloszlatására?
1: Na, jöjjön nekem is még egy mondatom.

0: És kedves rádió hallgatóink, ti, önök mit robbantanának föl? Ez órán megkérdeztük, és ott az egyik válasz az a MOL torony volt, 143 méter magasságával, Margit hídról is látszik.
1: Igen, de nem politikai, hanem építészeti szempontból robbantaná fel a kollégát.
0: Meg közérzetileg. A magam részéről a Duna interkontinentális kisbarátja az, ami nagyon zavaró az Erzsébet hídnál. Mennyivel jobb lenne ott egy szép, tágas, zöld park?
1: Jó, hát ilyen értelemben a 9-11, szeptember 11, amit két évvel megelőz ez a film, az egy nagyon találó ötlet. Persze az is, ami nem sikerült, a Pentagon megsemmisítése, mert hogy ezek a világkereskedelemnek a tornyai, és oda ilyen sufni eszközökkel behatoltak, és berobbantották, és az emberi életeken kívül, hát a világkereskedelemnek olyan nagy kárt nem okoztak valószínűleg, de a szimbolikus értékét ennek azt nagyon találóan írták körül.
0: Most ez a film elképesztően megosztó, mert nem tudom, hogy jelzőket kifejezni arra, hogy mekkora kultuszfilm legyen az IMDb-n a 13. a 250-es listán, vagy legyen a magyar kritikus tömeg oldalon a 8. helyen. Majdnem mindenki látta és nagyon nagyra értékeli, az lehet, hogy nem értik. Bár azért említsük meg, hogy amikor bemutatták, akkor azért nem hasított ennyire, sem a közönség, sem a kritikusok nem teljesen voltak odáig. Roger Ebert, a kritikus pápa csak 2 csillagot adott a 4-ből, a Metascore-on 67 az értéke, a 100-ból.
1: De más kritikus listán pedig szintén a 8. legjobb film a világon. És van, aki azt mondja, hogy ez a legnagyobb kultfilm, ami valaha született a kultfilmek közül.
0: Nyilván nem mindegy, hogy aki értékeli, ő melyik nemzedékbe tartozik, hogy baby boomer, vagy X nemzedék, vagy pedig Z-be tartozik.
1: Ugye itt mindig meg kell jegyeznünk, hogy mi azért eltolódással működünk, tehát ezek az amerikai nemzedékek, amiket mondunk, Magyarországról nézve ez kicsit mást jelent.
0: De egyre inkább ugyanazt. Tehát azért
1: ez
0: a mi...
1: Igaz. De 99-ben, ugye ez az első nemzedék, a Tyler Durden, akit játszik, aki a tévén nőtt föl, tehát a tévéreklámokon nőtt föl, ezt mondják.
0: Nyilván az egy nagy különbség, hogy Magyarországon 90-es években jelenik meg a rengeteg csatorna. Igen. Mi még, igazából ők, ez a mi filmünk ilyen értelemben, tehát vagy tőlünk 10 évvel
1: idősebb. Igen, de én nem kapitalista reklámokon nőttem föl, én szocialista reklámokon nőttem föl, kikérem magamnak. Műszi!
0: Várjál, de azt hiszem a rendszerváltás után érkezik.
1: Tejet a tejboltból.
0: Az még előtte, meg azért ez a kádári szocializmus, ez már megjelentek kapitalista elemek. Lehet, hogy Romániából azért nem hoztál volna ennyi kapitalizmust magaddal a 80-as években, de értem, tehát, hogy egy csomó minden, ami neki alapélmény, nekünk még nem, akkor lehet, hogy egy ilyen fél nemzedékkel csúsztathatnánk. Sára diáklányunk azt mondta, hogy mi volt a kulcsszava? Koszos. Bálint azt mondta, veszélyes, figyelemfelkeltő.
1: Igen, koszos vagy mocskos. És akkor hát bevezetettünk egy fogalmat.
0: Melyik lesz
1: ez? A slumming lesz, a slum nyomornegyed szóból. Megnéztem, hogy mit jelent. A slumming, ez a nyomornegyed meglátogatását jelenti, és akkor én lelkiismeretvizsgálatot tartottam, Vándor. Én magam is megtettem ezt Dél-Afrikában. A South West Townshipot látogattam meg, Szovetót, egy turista buszból. És akkor a nyomornegyeden szépen végigmentünk, és amellett, hogy Nelson Mandela házát is megtekintettük, amellett hát benyomást kaptunk arról, hogy él a nyomor.
0: Érdekes, én ezt gyerekként osztálykirándulásnak neveztem, én aki nagyon-nagyon gazdag voltam, bárhova vittek bennünket, egy szembesülés volt az életem, nem, nekem, hát egyébként magyarra nem tudom, hogy fordítanám, de tudom, nyomorba szállás.
1: És nekem nyomorlátogatás.
0: Igen, de hogy itt fontos, hogy nem csak látogatók vagyunk, hanem ezzel nekünk kezdenünk kell.
1: Jó,
0: valami.
1: Már ebben a filmben, úgy érted? Tehát mi nézőként mi csak belepillantunk Los Angeles harcosok klubjába, de valóban a főhős ő nem csak látogat, ő verekszik.
0: Hát kivéve, hogyha a film hatására én is elkezdek verekedni. Ez egyik ilyen nagy alkotás, kedvenc novellám Krúdi Gyulától, a utolsó szivar az arab szürkénél, ami valami ilyesmiről szól, hogy a katonatisztnek végeznie kell egy kis szerencsétlen újságírócskával, és akkor fölkeresi azokat a helyeket,

0: És ahol az most éppen az időt töltheti, valami szutykos 8. kerületi vagy józsefvárosi vendéglőt, és megpróbálja azt végigenni, amit az utolsó estéjén vagy nappalján ehet. Vagy akár a szalontüdő is hasonló magyar filmként.
1: Na de ő túl fogja élni, nem? A katonatiszt.
0: Nem.
1: Ja, értem.
0: Ez a csavar, hogy lemegy abba, elkezdi ezt a sorsot élni, és végül ezt a pár viadalt az újságíró nyeri meg. De akár eszünkbe juthat, ha már pár viadal, a szalontüdő is, ami szintén egy rákos palotai, nem tudom már, plécsárdánál játszódik, és a vállalkozónk, zárójel körülbelül ebben az időszakban született ez a film, pár viadalra kell egy hajléktalannal, és...
1: De akkor ez pont a film indoka, hogy a mi főhősünk egy elpuhult férfi, hát már nem a Mama Hotelben lakik, de azért ettől nem sokban különbözik az élete, és valódi élményekre vágyik, tehát igazából ő nem a nyomornegyed turistabuszból meglátogatására vágyik, pontosan inkább arra, hogy egy elhagyott házban lakjék, és valódi sebesüléseket szerezzen valódi emberektől.
0: Gyűha! Hát most nem is tudom, melyik gondolat irányába menjünk tovább. Persze te tudod, de én meg más gondolom. Ugye szokták mondani, hogy ez nagyon
1: egy küzdelem.
0: Férfi film. Ennél durvább szavakat is mondanak. Macsó, felnőtt film. Egy film, ami férfiaknak készült, férfiak a szereplők, talán a férfiakról szól. Ez az egész műfajt is kifejezhetné. De itt azzal egészíti ki Roger Ebert, hogy olyan férfiakról szól, akik attól félnek, hogy elveszítik a heréiket, de mi mindannyian ettől félünk.
1: Abszolút, így van, és a filmben már több olyan ember is van, aki már elveszítette a heréjét, tehát ez nem csak egy metafora. Ugye egyrészt ilyen 12 lépéses megrázkutatás földolgozó csoportokba kezd járni, és a legelső, ahova elmegy, azok a hererákot túlélők csoportja, és innen származik az egyik, hát tulajdonképpen az egyetlen áldozat a film végén, akit lelő a rendőr, és ő már az el-eunuhosodás.
0: Nem eunuk?
1: El-eunuhosodás jeleit mutatja. Tehát puhány, nőies, kövér, férfi mellei vannak. Ő már egy ilyen terméke a fogyasztói társadalomnak ebben a metafora rendszerben.
0: Na, és mi már láttunk filmet, ami ennek a jelenségnek a feldolgozására szakosodott, például Spielbergnek a Párbaj című, tehát nem tudom hány perces, 80x perces, vagy eredetek 70-valahány perces tévéfilmje, amiből aztán mozifilm készült, ahol a főhősnek haza kéne menni, és a
1: olyan rendes férfi volt a film elején.
0: Így van, de aztán vademberré válik, és akkor eszünkbe jut ez a vademberség, hát azért a régi szép időkben, amikor még a szavannát koptattuk, akkor mi volt a mi férfi feladatunk, a genetikai örökítő anyag továbbadása, nyilván mondjuk a riválisokkal szemben dominálni kellett, győzni kellett, meg kellett találni a megfelelő nőstényt, és aztán megvédeni fizikailag is, meg lelkileg is a területet, ezt a nőstényt, meg az utódainkat.
1: De akkoriban még ökumenikus teológiában ritkán írtak doktori dolgozatot.
0: De mégis mennyivel szebb idők voltak akkor. Aztán egy picit lapozunk, még akkor is a vadászat, meg a védelem a feladat, és aztán az ókorban megindul valami elzüllés. Zárója közép korban azért tök jó, hogy nem csak a földet műveltük, hanem akár harcoltunk is, és ez elég sokáig. Nem, a kora újkortól, meg a felvilágosodástól már a munka, meg a mesterségek az elsődlegesek, meg a családfenntartás, és gyakorlatilag a hagyományos szerepeink, fogalmazunk finoman, átalakultak.
1: És ide jön be a feminizmusnak a vonala. A film áttételesen foglalkozik csak ezzel, női szereplők nem nagyon vannak, persze három főszereplő egyike nő, de azért őt ritkán látjuk, meg nem olyan fontos. Minden esetre a nők egyenjogúak lettek a férfiakkal, ez az a nemzedék, akinek már a anyukája is egyenjogú volt apukával, tehát ez akkor talán az első nemzedék, akit egyenjogú szülők nevelnek, neveltek föl, ami megint, hát nagy öröm, hogy végre szabadok és egyenjogúak a nők, ugyanakkor a férfiaknak újra kell meghatározniuk magukat, és ez csak hozzájárul a kapitalizmus és a fogyasztói társadalom zűrzavarosságához és útvesztő jellegéhez, mert fogyasztóként is elnőiesedünk, meg hát ugye a, nem tudom, a házi munkából kötelezően részünket kivevő férfiként is mindent újra kell gondolnunk.
0: Kiha, na hát eleve már behoztad ezt a hererákos férfiak terápiás csoportját, vagy önsegítő csoportját, és ugye az ember elgondolkodik, hogy egy igazi férfi mit tenne, mondjuk a Chuck Norris mit tenne a hererákja lenne, hát valószínűleg legyintene, hogy a hererák csak meg akart őt ismerni, és persze legyőzni. Charles Bronson meg mondjuk köpne egyet. Tehát ez az első dolog. A másik engem, ami nagyon megfogott, az az IKEA, ami többször előjön.
1: Jó, de tehát más önsegítő csoportokba is jár. Ő hát megunja az életét, és elkezd járni csoportokba, csak az egyik ez a here, máshol meg rákosok, meg mindenfajta pszichológiai betegség van, és ő igazából társaságra vágyik, meg akarja tapasztalni a szenvedést, talán nem mint a sajátját, de legalábbis az empátiáját működtetve.
0: De a nyitó probléma az, hogy ő nem tud aludni. Aki ezt kipróbálta, az tudja, hogy ez tényleg a pokol. Egyik barátom mesélte, hogy 4 napon keresztül nem tudott aludni, elment a pszichiátriára, és kapott egy időpontot 3 hónappal későbbi dátumra. Na mindegy.
1: Egy másik barátom 4 napig nem tudott aludni, elment a pszichiátriára, és kapott szorongásoldalt, és aznap már csodálatosan 12
0: órát. Na, ez egy szép történet. Na most itt van az IKEA, ha már szóba került a férfi-női viszony, mert egyrészt az IKEA az otthon, az eredetiség és az önállóságnak az illúziója. De nem adja meg feltétlenül. Tehát amikor beköltöztünk a új lakásunkba és a lakóparkban végigjártuk a lakásokat, és addig azt hittük, hogy mi ennyire jó kis kecót gyúrtunk össze, aztán kiderül, mindegyik lakás ugyanolyan, ugyanazokkal az elemekkel van teli, a yin-yang asztallal, vagy nem tudom, mit lehetne így felsorolni, mindig, ami éppen készleten van. A másik az az IKEA katalógusoknak a nézegetése, azért ez se túl férfias, egyébként az IKEA az pont arról szól, hogy amit az nők is össze tudnak rakni, a szingli nők is. Amúgy ez nem igaz, mert
1: meg,
0: nem tudják.
1: Meg nem csak erről.
0: Még valami, tehát a nők nem tudják összerakni, de valljuk be őszintén, hogy a szingli férfiak sem tudnak ma már összerakni egy IKEA bútort.
1: Vagy nincs kedvük összerakni. Igen, tehát az IKEA azért az ideiglenességnek a jele.
0: Az is.
1: Tehát ez nem egy odonó német cifra óra, amit vásárolsz, hanem egy viszonylag hamar összerakható, és a ifjú házasok első 4-5 évét megédesítő bútor. Az más kérdés, valószínűleg a mi kultúránkban ott marad további 35 évre.
0: Van egy ismerősöm, aki ágyakat készít igazi fából, úgyhogy az sok generációs, és nem olyan... Az IKEA ágy az, mit tudom, bír 30 évet, de megunod 5 év után. Ezek az ágyak megbírnak 150 évet, de kérdés, hogy mit akarnak a fogyasztók. Lehet, hogy nekik inkább ez az IKEA-féle új fogyasztás, új termékeknek a kielégítési vágya kell az életében.
1: Ez messzire vezet, hogy akarok-e abban az ágyban aludni és más csinálni, ahol a szüleim és a nagyszüleim is hasonló dolgokat csinálnak. Ez a folytonosságnak egy sajátos fölfogása.
0: Na, akkor mégis az IKEA pártján vagy. De van még egy fogalom, ez nem tudom, hogy jól ejtem-e ki.
1: Jól.
0: Ez a IUPI.
1: Igen, vagy IUPI.
0: Ez a fiatal városi... Mondhatnánk, hogy értelmiség idén ezzel vitatkoznak. Tehát fiatal nagyvárosi karrierista, materialista, inkább diplomás, mint értelmiségi figura.
1: Igen, igen. A diplomája biztos, hogy van általában közgazdász.
0: Vagy informatikus, igen. Vagy esetleg mérnök.
1: Néha
0: könyveket
1: jogász.
0: Annyira nem szoktak olvasni, és színházba az maximum azért járnak, hogy mert kell, meg új csajuk van.
1: És a főösünk Edward Norton, fantasztikus színész, varázslatos, csodálatos, ő ebbe a kasztba tartozik. Egyedülálló, van egy lakása, és repülővel utazgat.
0: És nem tud mit csinálni a pénzével, mármint az egész IUPI féle figura. Érdemes elmenni új lakóparkokba, és látni ezeket a figurákat.
1: De... És milyen érdekes, hogy hát a felnővés filmek azok 15-16 éves korú embereket céloznak meg, ez is egy felnővés film. Itt a 30 éves férfi felnővéséről van szó, tehát arról, amikor tényleg lediplomáztál, megvan az első munkahelyed, már jól keresel, már megteremtetted az alapokat, és hirtelen újra kell definiálnod az életed értelmét, nevezhetjük kiégésnek is, vagy életharmadi válságnak is, és ekkor előtör az emberből az ős valami, a szerencsésebbeknél ez Brad Pitt, a szerencsétlenebbeknél más játsza ezt a szerepet.
0: De azt látjuk, hogy nincsenek csajai, se felesége, se gyereke, zárója kutyája sincs, se hivatása, csak egy munkája, mivel nagyon sokat keres, se hite, se céljai. Tehát itt valami hiányzik a történetből.
1: Azért ez ismerős nekünk, ez a ember.
0: Igen, és akkor innentől kezdve akár a film műfajával is foglalkozhatnánk. De egyrészt a rokonfilmek, talán a Tőzsdecápák című film, ami vicces módon 87-ben készül, és az ellenfilm lenne, és mégis nagyon sok japinak ilyen példája vagy bibliája lesz az a film. Aztán van a Wall Street farkasa, ahol ott van a hedonista győzelem, de azért már nevetünk rajtuk, paródia is. Aztán az Amerikai Pszichó, ahol ez a yuppie, ez beleőrül a rendszerbe, és elkezd gyilkolni.
1: Az Amerikai Pszichót azt tovább vinném, ez a párhuzam is jó, de abban is párhuzam, hogy kettős élete van, egy nappali, meg egy éjszakai élete a főhősünknek. Ugye azt Bret Easton Ellis írta, de egy női rendező vitte vászonra, ami különösen érdekes, és hát ott ez a jól kinéző, a fogyasztói társadalomba tartozó, de annak is a felső középosztályába tartozó gazdag ember, hát milyen örömöt talál az életbe, a nemiséget, ugye nemiséggel megszállott társadalomban élünk, most is, a 21. század is erről szól, és a másik öröm, amit talál, az pedig a szenvedés okozása másoknak, és a gyilkolás. Itt gyilkolásig azért nem megy el a mi film elvileg, de az erőszak irányába elmegy, és hogy hogyan él együtt egy emberben ez a mindennapiság és az elrejtett erőszak, illetve hogy hát nem ilyen él együtt, hanem ellentétbe kerülnek egymással.
0: És akkor még ezen yuppiknál van, aki kiszolgáltatott lesz a rendszernek, egyik nagy kedvencünk a lidérces órák, ahol egy informatikusnak az élete hát egy éjszaka alatt rémálommá válik, meg van a Yuppie, mint betolakodó, mondjuk a Parazita című film, és akkor még vannak európai változatok, mondjuk a Gyűlölet, ahol ilyen yuppiság reménye nélküli embereket látunk a külvárosban. Legyen nekünk most ennyi elég ebből.
1: A film megértésének egyik kulcsa az a film noir műfaja. Nem sorolok most film noir filmeket. Ugye neo-noir keletkezik belőle, mondjuk 80-as évek, a film noir az már 30-as évek, meg 50-es évek, és akkor ez talán retro noirnak lehet nevezni, ha ez jelent valamit. De most a megértés kulcsa engem jobban érdekel. A film noirban van egy háromszög, egy szerelmi háromszög, általában két férfi, egy nő, a nő az pedig a végzett asszonya jeleit mutatja, és hogyha megnézzük, hogy Helena Bonham Carter, a gyönyörű és rejtélyes nő, hogyan jelenik meg ebben a filmben, akkor ezt rögtön érteni fogjuk. Cigarettázik, nem tudom, harisnyáját látjuk, magas sarkuját, rejtélyesen néz ki, egyszerre vonzó, és hát ilyen fekete csábítás alá vonó lény, az már más kérdés, hogy a filmben átalakul, és meglátjuk az érzékeny oldalát is.
0: Na, vitatkoznék veled, mert hogy ez nem fekete-fehér, bár tényleg a neo-noir sem fekete-fehér, de az biztos, hogy látjuk ezt a sötét, bűnös, pokoli nagyvárost. A sztori az bonyolult és csavaros, ez rendben van, de morálisan itt nem érezzük azt, hogy összetett lenne, vagy nem morálisan összetett. Narráció kipipálva megvan, a főhős magányos, rendben, viszont a főhős most itt nem nyomoz, talán mi nyomozunk, bár arra sincs időnk, és itt a femme fatale-on akadnék föl, mert hogy a végzett nőjébe bele szoktunk szeretni, és ebbe a nőbe mi se szeretünk bele, meg a főhős sem. Tehát ő azzal kezdődik, hogy elzavarja a nőt, hogy bocsánat, takarodjál már más csoportokban, ne a hererákosoknál legyél meg ebben meg abban, osszuk fel a terápiás csoportokat, és szerintem noha dohányzik meg hozzá ezeket a szimbólumokat, inkább egy ilyen bohóc figura számomra ez a nő. Semmi vonzalmat nem tápláltam iránta.
1: Uh-huh, egyáltalán nem értek egyet, 4 ponton sem. Amit nem említettünk még a filmnár jellemzőjében, az az alászállás a pokorra, vagy lehet, hogy említettük a nyomorba alászállást. Uh-huh. Tehát egy nagy városban a fölülről alászáll az ember. A mi fősünk az nyomoz, nyilvánvalóan nyomoz, onnantól kezdve nyomoz, amikor kiderül számára, hogy ez a Tyler, ez talán ő maga volna, vagy még előtte is, hogy ez a Tyler, ez bejárta és a harcosok klubját alapított, és úgy tűnik, hogy őt, a főhőst, a narrátort, Jacket fölismerik ezeken a helyeken, és hogyan lehet ez, hogy ő is ismerősen mozogott, de nem emlékszik rá konkrétan, hogy mikor járt ott, és milyen a viszony Tyler és ő közötte. A morális dilemma is egyértelműen nagyon erősen van. No. Az utolsó kép is pont erre utal. Tehát van a szerelmi szál, akkor ez a negyedik vitatkozásom, hiszen maga a film az a szerelmi szárat húzza alá. A forgatókönyvíró azt mondta, hogy a film műfaja a romantikus vígjáték, és valóban a vége, állnak és nézik, ahogy összeomlik a város, és egymás kezét fogják.
0: Ez számomra még nem szerelem.
1: Arra utal, hogy ők összetaláltak. Tehát, hogy az egész film, mintha efele vett volna minket, hogy ők összetaláljanak, amellett, hogy természetesen Helena Bonham Carterben mindegyik filmjében újra és újra beleszeretek, és itt a főhős is, és nem csak én személyesen, nagyon megrázó jelenet, amikor hát ugye nem vele tölti a nő az éjszakát, hanem az alter egójával, Tylerrel, akkor hát féltékenyek vagyunk, meg szomorúak, és akkor reggel a nőt kérdezi, hogy mit tudom én, mi együtt voltunk, vagy ki vagy te, vagy ilyesmi, és a nő döbbenten néz vissza rá, hogyha majd újra nézzük a filmet, akkor jobban fogjuk érteni. Tehát a nő, aki hát szeretkezett egész éjjel ezzel a fiatalemberrel, reggel azt kell, hogy tapasztalja, hogy a férfi nem ismeri föl.
0: Ó, oh. Na szóval a szerelmi féltékenység helyett ez szerintem egy magány féltékenység, tehát hogy nem az történt, hogy a szerelmem mással volt, hanem hogy én egyedül voltam más, meg milyen jól érezte magát most is.
1: Igen, hallhatóan is jól érzik magukat.
0: Igen. Amit fontos elmondani...
1: De aztán van az öngyilkos jelenet, és ott már a nő nem a Tylert hívja, aki egy megbízhatlan, nem csak megbízhatlan elbeszélő, hanem megbízhatlan férfi is, ő nem elbeszélő, hanem a narrátorunkat hívja, és azt én megint hát gyöngétségnek ismertem fel.
0: Most azt mindenképp hangsúlyozzuk, hogy ez a film ez nagyon-nagyon más, hogyha először látjuk, meg akkor, hogyha sokat szorra. Teljesen más filmet látunk, mert hogy elsőre ez egy nagyon izgalmas, fordulatos, pörgős, akciófilm, de ha másodjára nézzük, akkor itt bizony egy ilyen nagyon mély, összezavaró, megint csak összezavaró, hát pszichotrillernek vagyunk a részesei.
1: És van benne egy nagy csavar, mi ugye film elemzők vagyunk, nem filmajánlók, tehát mindenki már látta ezt a filmet, párszor így van, tehát kiderül a főhősnek, hogy igazából nincsen másik férfi, hanem ő régi szóval tudathasadásban, szkizofréniában szenved, modern szóval pedig többszörös személyiség elváltozásban, tehát egyszerre van több személyisége, és aztán ő ezt fölismeri, és ezzel hát játszik, az túl enyhe szó, ezzel megküzdeni próbál. A film legvégén le is számol a másik énjével, tehát tulajdonképpen fölnő, és már föl tudja vállalni a nőt. Ami jó ebben a csavarban, hogy nem a legvégén van, hanem mondjuk a 75%-ánál, és nem ezen áll vagy bukik a film. Tehát, hogy ez fontos, értelmezésben fontos, de ez csak egy a fordulatok közül.
0: Na most azt hittem, hogy sokkal nagyobb vita alakul ki közöttünk, na, de még lehet, mert hogy vannak azok a filmek, legyen ez a Harcosok klubja, vagy a Mulholland Drive, picit a Matrix is, hogy hogy az az alap érzetünk, hogy nincs a lábunk alatt a talaj, vagy nincs rajtunk biztonsági kötél, és vagy ezen, vagy az elbeszélés megértésének a talaja és kötele. És mi történik, hogy egy ilyen gravitáció nélküli állapotban lebegünk és zuhanunk, és amikor elkezdjük megfejteni ezeket a filmeket, akkor mi visszarakjuk a nézők lába alá a talajt, megszűnik a zuhanás, és egy picit varástalanítjuk az alkotást. És azt gondolom, hogy David Lynch is, meg Fincher is, tehát ők nem rejtvényt írnak, amit meg kell oldani, hanem élményt, amit át kell élni. És hogy végig tartsuk szem elől, hogy nem egyszerűsíthetjük le a több dimenziót.